0: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
1: Holdvilágos éjjel. Az egész világon, ahol kápolna vagy templom van, ott plébános is van. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember a plébános. A világon mindenütt egyetemi műveltségű ember van a plébánián, aki tud latinul és bírja az anyanyelvét. És anyanyelvén hat a gondjaira bízott polgárokra, s latin nyelven küldi Rómába a híreket, amelyeket az egyházközségében a hívőktől szerzett. Úgyhogy Rómában minden évben az egész világból beérkeznek az összefoglaló jelentések, hogy hány gyilkosság történt a keresztény világban, hány házasságtörés, hány rablás és lopás, és hány ember kezdett el kételkedni a Szentegyház tanításában, és hányan leledzenek a hitehagyottság vagy a vallási lagymatagság állapotában. Úgyhogy én, aki rendőrparancsnok vagyok a gondjaimra bízott járásban, látom, hogy nincs egyetemi műveltségem, hogy a járási tanács tagjainak sincsen, és így egyelőre azt kell tennem, amit teszek. Éberen figyelek minden rendőrségi ügyet, ami a körzetemben történt. És nem csak ezt csinálom. Igyekszem egyéni szolgálati buzgalomból tájékoztatni magamat és a járást, a megyét és a minisztériumunkat, hogy mit gondolnak az emberek, hogyan élnek, és hogyan követik el sorra az apróbb kihágásokat, melyektől csak egy lépés a főben járó bűn. De a legszívesebben a kerszkói erdőségben teljesítek szolgálatot. Ez a táj már kisgyerekkoromtól a szívemhez nőtt. Itt mindenkit ismerek. Itt kölyökként háborúsdit játszottam és csatákat vívtam. Fiatal emberként lányok után jártam. Ütéseket osztogattam és kapogattam. Ököllel az orba és bokszerrel a bordák közé. Úgyhogy én itt nem szolgálatban vagyok, hanem valamiféle szabadságon. Olyan kellemes a hivatali kötelességteljesítés a szülőföldemen, így aztán sajnálom, hogy napközben rohan az idő, és mert estére még nincs elegem a szolgálatból, és aludni vétek volna, hát éjjelente fel alá sétálok a kerszkói erdő átvezető betonúton, a Volgát valamelyik mellékfasorban hagyom, és fülelek a sötétben, hogy ki jön, és kivel hogyan diskurál. Néha megmutatom magam, máskor csak áldogálok csendben, szolgálati Volgám sárhányójának támaszkodva, és boldog vagyok, hogy milyen szép a természet, és milyen kalandokat kínál nekem az éjszakai főút a fényárban úszó erdészlap mellett kivilágított vagy kivilágítatlan kerékpárjaikon csöndben elkerekező biciklisták képében. És az autókból ítélve kikövetkeztetem, ki lehet benne. És sofőr létére kiiszik fekete kávé. És ki sört. Vagy netán. Ó, borzalom. Töménye. De amikor az új réten fel kell a hol, és a légáramlat mindenféle illatot hoz a mezőről, akkor annyira boldog vagyok, hogy szolgálatban lehetek, és csak ámulok, hogy a kormány még fizet is nekem azért, hogy egyenruhát hordok, és parancsnok vagyok. Hiszen mindezt a szépséget a saját zsebemből kellene fizetnem, hiszen mintha csak szabadságon lennék, mintha csak fürdőben lennék, olyan gyönyörű az éjszaka a kerszkói erdőben. De én tudom, őrködni kell. Éberen őrködni. Mert senki sem tudja, hogy a bűn nem alszik. És egyszerre csak dur neki egy lövés. S vérben fekszik a rendőrséget tagja. Hányan estek már el közülünk, 436 halottunk van, és akkor aztán nem bámulja többé az ember a felkelő gyönyörűségesen vörös vagy sárga holdat. És az én sorstól való küldetésem itt az, hogy őrizzem és vigyázzam a mi fiatal államunk, a pártunk vívmányait. Így aztán két központ van bekötve az agyamba. Az egyik, mint a szeme fényét, úgy őrzi és vigyázza mindazt, ami szép a társadalmunkban. És egy másik központ, amely megörvendeztet az erdei fasorok és tisztások. Az egyik kiserdőből a másikba vezető utak látványával. És ott vannak még a szántóföldek. Ezeket úgy szeretem, mintha paraszt lennék. Mert én is bár szolgálatban vagyok, kiszállok a Volgából. És egyszerűen olyan vágy fog el, hogy indulok a határba, tavasszal felmarkolok egy kis földet, és megszagolom, amikor érik a gabona. Ellenőrzés ürügyén végig megyek a gabonatábláink mentén, és megsimogatom az érő árpát és búzát, néha leszakítok egy kalászt, és gazdamódjára szétmorzsolom a szemet a teremben, és megszagolom, körbe szimatolom, és mint az agronómus az orromban érzem, hogy ezen a héten beérett már a gabona, és itt az ideje az aratásnak. De a legszebb mégis az, amikor az erdőben világít a hold. Az a hold elragadtatással tölt el, az a felkelő hold, az a felkelő hold. De a vendéglő világosságából kilépett egy alak. Felülről permetezett rá a kandeláber fénye, és kitolta a bicikliét, és felült rá, és neki lendült. Újra és újra belehajtott a saját alakja sziluettjébe, ahogyan hátulról tolta, nyomta a hold. És én rögtön felismertem, hogy Pepa az. Gyerekkori barátom. Jelenleg viszont mértéktelen sör és fekete kávé és rumfogyasztó. Néha csodás vele. Egyszer úgy berúgott délben, hogy egy idegen telekre biciklizett be, akkoriban még útkaparó munkás volt a Pepa, és az unokahúgom elszunnyadt ebéd után. Melege volt. S búdulatában, mintha sör és kávé és rumszagot érzett volna, és az útkaparó Pepa hajolt föléje, és a fülébe súgta, szépségem, majdnem megcsókoltalak. Egy másik alkalommal meg Pepa már délelőtt más telkére kerekezett be, behajtott a kiásott árokba, mert a nyaraló tulajdonosok elektromos vezetéket fektettek a földbe, szaltót vetett, és nyomban ordítani kezdett. Kiengedte meg, hogy felássák az országutat. Na, ez sokba fog kerülni maguknak. Feltúrni a közutat, van rá engedélyük? Én útkarbantartó vagyok. És így lámpa nélkül biciklizett a Pepa, és akárcsak én gyönyörködött, élvezkedett, már nem is taposta a pedált, ahogyan a hold hátulról tolta, meg aztán az új rétig végig lejt a betonút. Kevesen tudják, hogy a főúton 185 méter a tengerszint feletti magasság, és itt az új réten csak 177, úgyhogy érezhető a lejtő. A kerszkói erdőség voltaképpen egy olyan lapos tányér, mert azután az új réttől megint emelkedik a betonút, és a Hradisztkó-Szemice közti országúton ismét 185 méter tengerszint feletti magasságot ér el. De a Pepa cikcakban biciklizett. Egyszer az út egyik oldalán, aztán nyomban át a másikra. Tehát még mindig úgy ízlik neki a pia. Még mindig úgy a fejébe száll. És kiléptem a fasorból, és a Pepa közeledett. Zseblámpámmal megvilágítottam a zubbonyom mellrészén levő érdemrendeket, de a Pepában alig, ha nem nagy volt a nyomás, rám kiáltott, ez volt a szokása, csengő vagy elemlámpa helyett mindig beleordított a sötétbe, félre az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De én kettőt villantottam a szolgálati elemlámpával, és a Pepa leugrott, és azt mondta, jó estét, pajtás! Mondom neki, hol a lámpája? A holdra mutat. És úgy mondta, ottni. Mondom, hol az előírás szerinti lámpája, polgártárs? Az akta táskámban, mondta Peppa, és a holdfényben kinyitotta a táskáját, és a táskában megvillant egy ácsszekerce. És Peppa elővette a nikkelezett zseblámpáját, és felgyújtotta, és visszatette a táskába, és azt mondta, és akkor kell világító eszközzel rendelkeznem, ha más forrásból nincsen biztosítva a kellő fény, és világít a hold, de még hogy világít, az a hold veszettő szépen ragyog, ugye? Olda! Mondom, igazolja magát, kérem a személyét. És megint végig tapogatta magát. És oda nyújtotta igazolványát a zseblámpám fényébe, és én fellapoztam, s megkérdeztem, neve? Peppa szemrehányó kérdezte, mi az nem ismersz volna? Mondom neki, mi a neve? Ravaszul azt felelte, ott van beírva. És ettől már begurultam. Mert éreztem, micsoda sör és rumszag árad belőle. Mondom, ivott, polgártárs. És ő meghajolt, és azt mondta, ittam, iszok, és inni fogok, ahogy világ életemben ittam. Emlékszel, hogy egyszer itt a kanyarban legurult egy sörös hordó? És ahogy befettem gajakkal, és aztán este elcipeltem egy víkendházba, amihez volt kulcsom? És ahogy ketten egy álló hétig ittuk azt a hektói sört, és egy hétig már kora reggeltől be voltunk állítva? És ahogy a feleségem ki akart rúgni, mondván most már elég, ez így nem mehet tovább? Visszaadtam Peppának a személyi igazolványát. Azt mondtam. Lehet? Nem a szolgálatban vagyok, értjük? És minek az az ácsszekerce? Peppa azt mondta. De hát jól tudod, hogy ács vagyok, maszekolni járok, tudod? És én azt mondtam, és van rá engedélyed, és fizetsz adót? És Peppa felelt. Fizetek? Persze, hogy fizetek. És megtántorodott, és azt mondta, na, eleget tudsz már, mehetek? És én láttam, hogy megint bele fog bukfencezni valahol az árokba, így hát lehajoltam, kicsavaroztam a szelepét, és a kerítésen át behajítottam a vízzel vezető árokba. És az abroncs leeresztett, és én döntöttem. Nézd, Peppa, még leesel, nem vagy már mai gyerek, menj csak szépen gyalog. És Peppa megnémulva álltott. Láttam, hogy legszívesebben azt mondaná, s lélekben mondja is, te szemét, te rohadt szemét, hát így bánsz, te szarházi a cimboráddal, hát így bánsz a gyerekkori barátoddal, hát így bánsz velem, munkás a munkása. De nem szól semmi. Tolta a biciklit, és a haragtól kidagadt a homlokán az ér, és én álltam. Néztem utána. Néztem, hogy a hold már olyan magasra emelkedett, hogy most a Peppa vállát tolta. Peppa árnyéka aprócska volt, mint amikor az ember felülről néz le egy nagy bőgőre vagy csellóra. És én azon töprengtem, vajon helyesen tettem-e, hogy elhajítottam azt a szerepet? Végül arra jutottam. Jól tettem! Hogy leeresztettem a kerekét, mert nekem, mint gondos apának, meg kell előznöm az esetleges balesetet. Így hát nem csodálkoztam, amikor hallottam, ahogy Peppa oda kiáltja nekem a forrástól, hogy nem szégyelled magad, munkás a munkást! És akkor neki íramodtam, vállon ragadtam Peppát, és azt mondtam. És mivel nincs lámpád, 50 korona büntetést fizetsz, és ezzel lezártuk az ügyet, megértetted? És Peppa csak nézett rám. Most megint olyan helyzetben láttam, mint egyszer régen biciklivel mentem valahová még zászlós koromban, és ahogy az országút alatti vízzel vezető árokhoz érek, mintha kiabálna valaki, segítség, segítség, olyan öblő,

0: és szederbokrok között egy bicikli hevert, és a csatornacsőből két láb kandikált elő, megfogtam azokat a lábakat, és megrántottam, és kirántottam Pepát, az útkarban tartót, aki olyan gyönyörűségesen részeg volt, hogy csak úgy döngött. Felült, és megdörgölte a szemét.
1: Hát, nem éjjel van. Köszönöm, pajtás, megmentetted az életemet.
0: Van nálam 50 söröd és egy adag disznótorosod. És most világítottam neki, és tudtam, hogy miközben azt az 50 koronát számolja le a kezembe, arra gondol, akárcsak én, ahogyan az országút alatt 50 sör fejében megmentettem az életét. De én le akartam törni a gőgjét. Meg akartam leckésztetni, hogy kivilágított biciklivel közlekedjen, mert az előírás az előírás. És aztán tolta el a bicikliét, megtörve és alázatosan. Nem csak az abroncsát eresztettem le, de a lelkét is. És ez így van ennyi. Mert amikor szolgálatban vagyok, nem ismerek se Isten, se embert. A tulajdon fiamat is megbírságoltam, mert tiltott helyen parkolt, még ha azóta nem is beszél velem. Én a legszívesebben saját magammal beszélgetek, és a holddal. A holddal, amikor fölragyog az égen. Az illatozó fenyőkkel beszélgetek. Ezekkel barátkozom én. Látom, hogy a csermelyek és a patakok és a halastavak is a barátaim. A többi meg már nem érdekel. A többiről már nem akarok tudni. Emberkerülő vagyok. Letelepedtem át a földre. A hold fiatal lányként ült a térdemem. Kinyújtottam a kezem, és a holdfény macska kölyökként, rendőr kutyaként nyaldosta. A vendéglőben régen kialudtak már a fények, biciklisták kerekeztek el mellettem beszélgetésbe merülve, amely nem volt túlságosan az ínyemre, hogy mikor a pedáltapossák hát hangoskodnak. Nem éppen államellenes üzelmekről, nem is összeesküvésekről diskurálnak, de azért a féle hazaáruló beszédekkel traktálják egymást. Hogyha csak egy kicsit is akarnám, hát bíróság elé börtönbe juttathatnám őket. De a hangszínből és a hangárnyalatból ítélve ezek a sör utózöngéi voltak. És végre hallom, mint a gyóntató, hogy mit gondolnak az emberek. Hallom, miért szitkozódnak magukban. Amikor magammal beszélgetek, én is szitkozódni szoktam, de sohasem fennhangon. És felálltam, és nekimentem a holdfénynek. Az étterem a kertvendéglő felé tartottam. Már mindenki aludt ott. Fogtam egy széket, azt az összecsukható pirosat, az út szélére állítottam, és kis ideig saját magamra gondoltam. De aztán erőnek erejével elhessentettem a feleségem képét, aki elment tőlem. A fiam képét, aki elhagyott. És láttam magam, ahogy magányosan ülök az összecsukható kerti széken. Láttam magam, hogy micsoda hatalmam van. De magányos vagyok. És ha nem lenne a hold, és ha nem szeretném a csermelyeket, és a fenyőket, és az érőmezőket, és a szántóföld jószagú barázdáit, hát voltak éppen semmi okom sem volna a boldogságra, épp ellenkezőleg, de én mind annyiszor, valahányszor elcsüggettem egy kicsit. Az érdemrendjeimre tettem a kezem. A kitüntetésekre, amiket kaptam. És ez erőt öntött belém. Azt mondogattam magamban, hogy voltak éppen mindazok, akiknek a legmagasabb kitüntetésük van, hogy ők sem boldogok. Talán őket is elhagyta a feleségük. És a fiúk. De amikor azokra az érdemrendekre néznek, ezt a boldogságot érzik, ezt a boldogsággal felérő elismerést, így hát mosolyogni kezdtem, és büszke voltam magamra,

0: és elégedett önmagammal. És aztán a fasorból ott lenn kihajtott egy autó. Megismertem. Fehér Trabant volt. Láttam, hogy az az autó senki másé, mint Kimla drogistáé. Így hát felgyújtottam az elemlámpát, és integettem vele fölle, és amikor aztán az autó fékezett, a lámpával megvilágítottam az érdemrendjeimet, hogy a vezető lássa, hogy maga a parancsnok vár rá. Egészen közel jött hozzám, és megállt. Letekerte az ablakot, és bűnbánóan azt mondta. Kiszálljak, vagy ne? Mondom neki, Kimla úr. Maradjon csak ülve. Szóval, hány pohár bort ivott? Na? Hányat? Kimla úr felélénkült kettőt, két pohárkával, és én azt mondtam, nem többet. Szorongva felelte, többet nem. Vártam. Hagytam gyötrődni. Kínoztam. Csend volt. A tölgyek lombja közt átcsorgott az éjszaka, s a földön holtfoltok fröccsentek szét, fehérek, mint a kókusztej. Azt mondtam. És milyen bor volt az? Fehér vagy vörös? És a drogista gyötrődött, vörös. És sokat ettem, és ásványvizet is ittam, mondta. És én láttam, hogy többet ivott. De láttam azt is, milyen szép az éjszaka, és milyen szép a hold. Így hát elnéző, nagyvonalú voltam, mint a Pepával. Keresztbe vetettem csizmás lábamat, és azt mondtam, az nem sok igaz. És a drogista megörült, kevés, borzasztó kevés, és én kiegyenesedtem, és azt mondtam, a jogosítvány bevonásához azért elég lenne, de ma jó kedvem van, úgyhogy 500 korona bírsággal jóvá tehető a dolog. És szálljon ki az autóból! És láttam, hogy felállni sem bírt az ülésről. Nem mit a hibott volna, hanem mert az elképzelés, hogy ki kell fizetnie 500 koronát, gyötrelmet okozott neki, úgy gyötörte, hogy reumát kapott tőle, és tántorgott. És én élvezkedtem. Nem állhattam, ha valaki összeomlott a büntetéstől, és mondom neki, zárja be a kocsit, van magánál pénz? Fogta a tárcáját, és azután felemelte. Nincsen, csak egy 100-as. Felém nyújtotta a bankot, és én azt mondtam. És oda-haza van pénze? Bólintott. Van. És én azt mondtam. Itt a tölgyesen túl a fasorban áll a Volgám, elmegyünk szépen a pénzért. És előre mentem. És az, hogy a drogista ott sompolygott a nyomomban, bátorsággal és osztályöntudattal töltött el. Aztán beültünk az autóba, és a drogista nyöszörgött és csukladozott, hogy neki milyen kevés pénze van, hogy 300-zal nem lehetne jóvá tenni a dolgot. De én reményt öntöttem belé. Azt mondtam, hogy majd meglátjuk, és így értünk oda hozzá. Hát ilyen nyaralója csak egy gazdag drogistának lehet. Csupa értékes festmény és kovácsolt kancsok. És a drogista fel alá járkált, és magyarázta nekem, hogy ezek a darabok Olaszországból valók, és beszélt, és beszélt. De én azt mondtam, hogy hozza azt a pénzt, a bírságot. Egyenként húzta elő a százasokat, mintha mélyen a tenyerébe fúródott töviseket húzgálna ki. 300-at szurkolt le, elvettem a pénzt, letéptem az elismervényt, letettem az asztalra. A drogista visszadugta a tárcát a mellén zsebébe, és mosolygott, és megkérdezte. Hozhatok egy pohárkával? Mondtam, nem. És letéptem egy újabb 200 koronáról szóló elismervényt, és a drogista elsápadt, és belebetegedett a dologba, és remegett a keze, amikor 50 koronásokban leszurkolta azt a 200-at. Felálltam. Megcsörgettem a trabantja kulcsait, és döntöttem. Így né. És most szépen elgyalogol a trabantjáért, útközben majd kellőképp kijózanodik, elszáll a fejéből az a két pohár vörösbor. Lamentálni kezdett. Vigyen el a Volgával, parancsnok elvtárs. De én nem engedtem. Fogtam az ajtókirincset. Ahogy mondtam, 3 kilométer az egész, lassan menjen, hogy kijózanodjon, hogy a friss levegőn magához térjen. A forrásnál pedig igyon egy kis vizet, és kimentem, leszaladtam a lépcsőn, és a palack zölden ragyogó szikrázó Volgán felé tartottam, amelynek az élein a zöld szín ezüstösen csillogott, és fantasztikus vízfényekkel vonta, burkolta be az autó. Útközben arra gondoltam, milyen szép is lesz majd, ha szerte a világon minden járási tanácsnak egyetemi műveltségű elnöke lesz, aki tud majd az anyanyelvén, s még oroszul is. És ez az elnök jelentéseket küld majd a járásnak, és a járás a megyének, és a megye a központi bizottságnak, és a központi bizottság Moszkvába küldi majd a jelentéseket, ahová minden évben az egész világból beérkeznek a jelentések, hogy szerte a világban hány rablás és betörés történt, és hány gyilkosság, és hány erőszakos nemi közösülés, és hány államellenes bűncselekmény, és ott már tudni fogják az elvtársak, mint ahogy a katolikus egyház ezer éve tudja, mit kell tenni, hogy csökkenjen a bűnözés, és növekedjen a humánum, amit én, bár nincs egyetemi végzettségem, már most alkalmazok. Amit éppen ma alkalmaztam a kerszkói erdőben, amikor leeresztettem a Pepa Prohászkának a kerekét, és döntést hoztam, és visszaadtam a kocsikulcsot az ittas vezetőnek, hogy gyalogoljon 3 kilométert, és így kihuzanodjon, és autóval menjen haza. Gubernátorov Kerszko. Gubernátorov Kerszko, suttogtam magamban. De ezt az ellenségeim és az állam ellenségei ragasztották rám. De azért van benne valami. Nincs egyetemi végzettségem, és mégis kormányzónak titulálnak. Ez szép, ez kellemes, gondoltam magamban. És megérintettem a melkosomat, az érdemrendeket, amelyek elfedték vörös szívem dobbanásait. Holnap visszaadom Pepának, a barátomnak a bírságot, és veszek neki egy szelepet az abroncshoz, amit ma leeresztettem.
1: Csoda almák. Frank úr a virágba borult kert közepén ült a kis padon, és gyönyörűséggel szemlélte a virágzó almafákat. És amikor látta, hogy őt nézem a drótkerítésen át, nyújtózott egyet, és dicsérőn mondta. Csodálatos, ugye? Nézze csak meg fölöttem ezeket a rózsaszín kis virágokat, ahogy záporoznak rám. Ez a mama kedvence, valóságos csoda alma. Itt meg... állt fel, és az enyhe szellőben alápermetező almaszírom esőbe lépett. Ez itt a zöld cronceli. Amikor a káposztát gyalulják, a legjobb néhány ilyen almát beletenni, mondta. És kezes lábasba bújtatott gumicsizmás hatalmas alakja az egyik nyitott almafa napernyő alól a másik alá huppant. És ahogy lépkedett sorra, megsimogatta a fatörzseket, olyan szépen, mintha élő eleven lánytestek volnának, mint ahogy a munkás simítja végig a falat, amikor befejezi a fürdőszoba csempézését. Ő is ilyen szép simogatással értékeli a munkáját. Akárcsak az asztalos, aki megsimogatja az asztalt és a széket, mindent, ami a szerszáma is a keze alól kikerül. Olyan szép lenne itt, mondta Frank úr, és odajött a kerítéshez, és megkapaszkodott a drótban. Úgy függeszkedett rajta egyre arrébb és arrébb, ahogy én lépkedtem. Olyan lassan, mintha az ag Dávid király pengetné a hárfát, és kísérné gyönyörűséges zsoltárát. Még szebb lenne, ha nem zúdulna rám a bárányözön. Már 3. éve számolom fel a juhaimat, tavasszal mégis mindig 6-tal több van. Annak az én kosomnak, Bombónak és a legöregebb anyajuhomnak, Volyandának talán csak egymásra kell néznie, és a Volyanda már is fel van csinálva. Látja, ez itt a nyári asztrakáni sziromlevele, olyan szép rózsaszínű, mint a kisgyerekek fülecskéje. De azok a juhok nem hagynak engem nyugodni. Tavaly elláttak tanáccsal, ezért aztán, hogy megzabolázzam a kost, egy fémlemezt, egy 50-70 kilós lemezt trótoztam a homlokára, hogy ne tudja meghágni és telerakni a Volyandát. De a kost természetesen nem lehet kifogni. Azt a lemezt a Bombó egész éjjel a vasalt vájúhoz verdeste az istállóban, nem aludtunk egész éjjel, És a rákövetkezőkön sem, vagy minduntalan felriadtunk, az istálóból, mintha szüntelenül harangzúgott volna, bim-bam, bim-bam, kongatta azt a lemezt, és én azt hajtogattam, nyugodjatok meg, gyerekek, nyugodj meg, hűséges hitvesem, el kell, hogy hagyja az ereje, a bombónak el kell gyengülnie, össze kell roskadnia. De ez itt a málna ízű nyári alma, amikor virágzik, a lélegzete is eláll az embernek, látja, mondta az óriás Frank úr, és előre csücsörítette a száját, és ahogy lépkedett, gyöngét szirmok cirógatták húsos ajkát, és ő beszívta illatukat, és megérintve a virágtakarót, gyönyörűséggel élvezte a nap melengette gajakat és virágokat. És tudja, vonított fel panaszosan, és ismét megpengette a drótkerítést. A harmadik héten, amikor a fémlemeznek már csak a csilingelését lehetett hallani, és azt is alig-alig, hát a bombó lemezestül felugrott a volyandára, és meghágta, és a tetejébe még azt a kis juhot is. Én meg Balgán azt hittem, már túl van a búgatás időszakán. De két hónap múltán a juhoknak dobként feszült a hasuk, és én levágtam két juhocskát, de hat született. Így aztán a helyet, hogy sikerült volna megtizedelnem a nyájat, hát csak gyarapodott. És akkor azt tanácsolta a Vorlícsek sógor, de hát ez gyönyörűséges, nézze. Megtorpant, mint a fürjésző kutya, mint a vadász ebb. És Mancsa ott maradt a drótkerítésen, a lába behajlítva, úgy, ahogy elkapta a lelkesedés. Ez meg a másik mama kedvence, ezt a fát én magam oltottam, látja, milyen kegyes a természet, milyen szerelmetes bűbájjal virul. De persze a kosok is. A Vorlícsek sógor azt tanácsolta, hogy a bombónak, mármint a kosomnak, húzzak a fejére meg a melső lábára egy kisebb fajta gumiabroncsot. Hogy ez a berendezés majd megbénítja a nemi gerjedelmét. Technikailag lehetetlenné teszi, hogy felhuppanjon a volyandára, és így gátat vethetek annak a birka és bárány áradatnak. Arra a kosra ránézni is borzalom volt. Három lábon kellett sántikálnia, állandóan orra bukott. A végén már megsajnáltam. Na, és? Látja? Három hónap múlva hat birkával több volt. A bombókos még így abroncsal megnyomorítva is meghágta az összes juhot. Hát ebbe én belebolondulok. Szeretném már egy kicsit élvezni az életet, szeretném 12-re apasztani a juhok számát, és már megint 21 van belőlük, és ez így megy vég nélkül. Jaj, veszékelt az óriás Frank úr. És mint a hárfán felváltva, hol az egyik, hol a másik kezét csúsztatta be a kerítés drótfonata közé, és pengette a drótokat. Szíromlevelek permeteztek roppant alakjára, máskor meg húsos arcára hult a virágok sűrű konfetti esője. És Frank úr becézgette őket, na, szirmocskák, szíromlevélkék, na, mi van? Riadt meg, és lerázta arcáról azt a májusi virágmalasztot. És én elnéztem Frank úr házát ott az erdőben. Körös körül csupa fenyő, de a tisztás közepén kert, virágzó gyümölcsös terült el. Látni lehetett, hogy a trágyától milyen jól táplált a pázsitja, milyen szép dundik az almafák törzsei, de Frank úr szenvedett és gyötrődött, egyre gyötrődött. Milyen szép lenne, ha nem volnának ezek a beste darazsak és dongók, látja azt? Mutatta. És csak most vettem észre, hogy minden fatörzsön, mint a bicikli versenyzők kormányán, két teljes üveg volt. És Frank úr nagyban magyarázott. Látni se bírom ezeket a darazsakat, mindegyik üvegben egy kis sör van. És csak kínlódjatok, kínlódjatok, gyötörtök engem, darazsak, de most rátok vár gyötrelem, kiabálta. És láttam, hogy mindegyik flaska alján egy sereg döglött darázs és dongó van. A többiek meg iparkodnának kifelé, de minduntalan visszapotyognak a sörbe, utána kikecmeregnek, és ez így megy körbe karikába, még el nem gyengülnek, és aztán el nem pusztulnak. Mert egy ilyen palackból senki sem jut ki élve. Frank úr hirtelen megállt, és el volt kápráztatva. Már a kerten kívülre nézett, a fuldokló darazsakkal teli teljes üvegen túlra, mint egy próféta. Az égre nézett, ahol bizonyára nem a Szent Háromságot látta, hanem harsogó orgonák karéját, vagy azt, hogy a mennyből letekintrás kezét nyújtja felé egy szent, és felhúzza egyenest magához, a bárányfelhőcskék és a fellegek közé az égbe. Húsos ajkára tette az ujját, és elragadtatással mondta. Megvan. Megvan, rájöttem végre. Nincs több kosra kötözött fémlemez, nincs több abroncs, a juhok felől kell megközelítenem a dolgot. Bugyogót varrok nekik, mint ahogy a gazdag kutyusoknak, a szukáknak is árulnak ilyet, valami efféle holmit varrok a juhoknak, bugyit. Zsákvászomból, dupla zsákvászomból kis nadrágot, fogamzás gátló bikinit, izélés ellenvalót, mondta elkápráztatva. És ahogy feltámadt egy kis szél, Frank úr a sárga üvegalma szirmainak szépséges förgetegében találta magát. Úgy állt ott, mint aki megnyitotta a zuhanyt, ott állt a sűrű zuhatagban, kezes lábasában, sáros gumicsizmájában, és a házból telt, újjongó női kiáltás harsant. Hülye kölyök, már megint becsináltál! És egy testes, fiatal nő rontott elő, egy fiúcskát rázva, és cibálta róla a kisnadrágot, és a nadrágot nyomban öblögetni kezdte a dézsában, és utálkozva szedegette ki belőle a hurkácskákat, és Frank úr halkan feljajdult. Milyen szép is volna itt, ha ez az én kis unokám nem kakálna be percenként, ha nem csinálna a nadrágjába, milyen szép is volna itt, ha ezek az én kosaim nem hágnák meg sorra a juhaimat, ha nem lennének ezek a rémséges darazsak. És a fiatal nő oda kiáltott Frank úrnak. Papus, mit bámészkodszod, szedelőzködj, és indulj a legelőre, hogy ne kelljen megint sötétben hazajönnöd, hallod? Hangja lobogóként szelte át az erdei levegő. És ez a hang épp oly szép volt, mint maga a fiatal nő. Frank úr erős és göndör, telt és rózsás lánya. Nagy szeme fölött gyűrűkbe bodorodó fürtökkel, ám ez a hang cérna vékony hangocska volt ahhoz képest, amely most harsant fel a küszöbről, és förgetekként zúgott, dörgött a fekete fenyők és lucok között, hogy hallhatóan belenyögtek az ágak, és ennek a hangnak olyan húzata volt, hogy bár nem fújt a szél, az almáskertben sűrű pászmákban hullottak a szilomlevelek, mint valami hóviharban. Járina! Hasított bele a levegőbe a hang, és a küszöbön megjelent a hatalmas termetű Franková asszony, a hang tulajdonosa. Hol vagy? Mennydörgött tovább a hang. Itt, sipította Frank úr. Mit locsogsz ott, miért nem mész már a legelőre? Dübörgött a hang, és haragos volt, de ugyanakkor nyájas is. Ezen a félreeső magányos helyen itt az erdőben alig, hanem így kell kiabálniuk egymással az embereknek, mert a kiáltozással adnak bizonyságot arról, hogy vannak, hogy léteznek, hogy szeretik egymást. De hát csak egy pillanatra ugrottam el ide gyönyörködni, mondta Frank úr, és homlokát nekiszólította a mama kedvence törzsén. Micsoda! Kiabálta Franková asszony a küszöbről. Egy fél órája ott vagy! Frank úr védekezett. Negyed órája! De Frank úr lánya és felesége roppant élvezettel kiabálták. Fél órája oda vagy! És Frank úr homlokát könnyedén az almafa törzsébe verte. És ezt csuttogta. De hát csak egy pillanatra ugrottam el. Olyan szép lenne itt, ha nem volnának azok a kosok, ha nem volnának azok a darazsak, ha nem volna ez a kiabálás. És ment. És legyintett, és a két nő kiabált a küszöbön, hogy a fenyők törzsei meghajoltak, és koronájukban recsegtek, ropogtak az ágak. Fél órája oda vagy! És Franková asszony eltűnt. És egy ébresztő órával jelent meg újra a küszöbön, és az osztrák vekkel számlapjára mutatott, és az óra most elkezdett csörögni. Olyan szörnyűségesen csörögött, hogy Franková asszonynak viaskodnia kellett a vekkelrel, mintha valami állat lenne, mintha a kezében egy rabulejtett és ádázul ellenszegülő ezüstös ragadozó madár volna. És a két nő kiáltozott örömében is körülfogták Frank urat. Na, hazudik a vekker, beszélj, beszélj! És Frank úr fejével neki támaszkodott a háza falának, s homlokát finoman a máradozó vakolatba verte, amely ráragadt a nyírkos homlokára, és Frank úr megadta magát. Elismerem. El voltam, eltűntem egy fél órára.
0: de a gyümölcsös kertben gyönyörködtem a mama kedvencében, a nyári asztrakámban.
1: És a nők harsogva nevettek. És Frankova asszony egy fokkal lejjebb lépett, és hatalmasan álltott, hatalmas keblével, és ahogy könnyedén előrehajolt, keble súlypontja az első lépcsőfok alá került, és Frankova asszony épp hogy csak meg tudott kapaszkodni az elszáradt petúniával, tölcsérkével beültetett virágos ládába. Aztán beköszöntött a nyár. Frank úr a birkákkal, egy zsákkal és a tranzisztoros rádióval kijárt az erdei tisztásokra a legelőre. Kényelmesen elhelyezkedett a zsákon, bekapcsolta a rádiót és élvezkedett. Túljárt a bombókos eszén. A juhok zsákokba voltak bugyolálva. A jutomporokon körös körül szépen felvart zsák. A bombókos azonban néhányszor úgy rátámadt Frank úrra, hogy egyszer a mezőn a lajtos szekér tetején kellett pucorognia, és akkor nem akarta leengedni, felöklelte, megölte volna. És Frank úr tudta ezt. Így hát segítségért kiabált, még nem jöttek a birkák, és hazavezették a kiéhezett Frank urat. Egy másik alkalommal a bombókos megrohamozta Frank urat, csak úgy repkedett a fenyőkéreg, és Frank úrnak, bár a legelő fél órányira van, 3,5 óráig tartott, mire fenyőtől fenyőig ugrálva hazaért a legelőről. De Frank úr csak nevetett. Mert azt gondolta, ez a kostól kijáró igazságos büntetés azért, hogy a fogamzásgátló bugyogók betöltötték hivatásukat. Ám 3 hónap múltán a zsákok gyanúsan gömbölyödni kezdtek. Pattanásig feszültek. És Frank úr ráeszmélt, hogy a bombókos, a bikinik és a fogamzásgátló zsákok dacára jobban tette a dolgát, mint előtte. Megint lassan lépkedtem a kerítés mellett, és Frank úr ujjaival a kerítés ujjait pengette, mint a boldogtalan Dávid király, és sirámait és zsoltárait énekelte nekem. Olyan szép volna itt, micsoda bőtermés van, nézze csak, a nyári üvegalmából biztos lesz, vagy 2 dézsányi, az asztrakániról nem is szólva, a birkákat is ezzel etettem, de lefogadom, hogy abból a 21 juhból 6 megint vemhes lesz nekem. 3 évvel ezelőtt 12-re akartam csökkenteni a számukat, és most lassan már vagy 30 lesz belőlük, amikor otthon rajtam kívül senki sem eszi a birka húst. De amilyen sok az alma, lamentált, hát olyan sok a darázs is, nézze csak! Az üvegek folyton tele vannak, minden másnap utána töltöm a sört, de az Istennek sem sikerül megtizedelnem a dögöket, mint ahogy a juhokat sem siránkozott és zenélt. És gumicsizmája a zsoltár ritmusában lassan lépkedett a kerítés mentén, és ujjai a húrokat pengették. Jarina, Jarina, panaszolkodott, mint az Agg király. Csőstül zúdul rád az áldás, minden, amit nem akarsz, egyre gyarapszik a nyáj és darás sereg. És ez itt, látja, jól jegyezze, megderült fel Frank úr, ez itt a mama kedvence. Az egyiken 5 dézsányi alma is megterem, hanem ez, amit egy öreg törzsbe oltottam, ez megfázott valahogy. Egyetlen egy alma van rajta. De milyen szép, látja, hogyan mosolyog rám, mint a kisunokám, mint egy szép lány pofikája, látja, ez az én egyetlen örömöm. De ez meg mi? Kiáltott fel elborzadva, és mind a 10 ujjával belemarkolt a drótfonat húrjaiba. Mit nem látnak szemeim, vagy talán csak álmodom? És hozta a létrát, és odatámasztotta az öreg törzshöz, és felmászott a lombkoronába az ágak és gajak közé, és kiabált. A mama kedvencében darázs van benne, szörnyette Frank úr, és csizmája sebesen ereszkedett lefelé a létrán. És Frank úr elnémult, és kisvártatva már rohant is vissza, és egy olyan nagy ollót hozott, akkorát, mint a kaszanyél, mint 2 szegecsen mozgó osztrák kasza, és csendesen mosolygott. És aztán gyűlölettel és haraggal eltelve felkapaszkodott az ágas-bogas koronába, szétnyitotta az ollót, és lesben állt, hogy mikor mászik elő a darázs az almából, amelybe már akkora lyukat rágott, amikor ő maga volt, sőt, még nagyobbat. És amikor a darázs kihátrált az édes gyümölcshúsból, Frank úr összezárta az ollót, és ketté nyisszantotta a darazsat. Diadalmasan nézett rám, és megkönnyebbültem, mondta. A bestia. Megkapta a magáét azért, mert gyötört. Most gyötrődjön ő. Élvezkedett? Ám az almából hirtelen egy másik, megvadult darázs bukkant elő, mint egy a darázsbosszú kettős fogatának tengelyéhez kapcsolva, és megrohamozta Frank úr arcát. Aki csak magasba emelte az ollót, mint két kasza villant meg az olló a szikrázó nyári napfényben, és Frank úr, akárha vallásos hevületben széttárná a karját, az ég felé emelte. Az olló tétovázott egy pillanatig, aztán súlyánál fogva a fűbe zuhant, és markolatig fúródott a porhanyós földbe. És Frank úr leszánkázott a létrán a pázsitra, és hanyat zuhant, most félkönyékre támaszkodott, és megtapogatta a szeme alatt az egyre terjedő darázsméreg okozta kék foltot és duzzanatot, és visszahanyatlott, és élettelenül hevert. És a küszöbön zsarnoki női hang harsant, Jarina! És duzzogott az a hang, valamiféle gyönyörűséges gyűlölettel táplálva maga magát, amely egyszerre volt kiabálás, a szép hang a hangkészlet birtoklása felett érzett öröm is. És újra még harsányabban, hogy az almák megremegtek szárukon, és az a kirágott nem maradt meg tovább odafönn, és a hang erejétől a földre esett. Merre vagy, na megállj, kiabált a hang, és eltűnt, és kisvártatva a küszöbön a napfényben megcsillant az osztrák ébresztő óra, és a roppant hangú és roppant melkasú asszonyság kirontott a gyümölcsös kertbe, és a vekker csörömpölt a kezében, és az asszonyság letérdepelt az árnyékba, a zöld fűbe, a szikrázó napsugár szövedékbe, és kiabált, te alszol itt, felkelni! De Frank úr csak feküdt. Most feleszmélt. Félkézzel megtámaszkodott a nedves pázsiton. A vekker csörgött, Frank úr mondott valamit, de az óra túl csörömpölte, és amikor abba hagyta a csörgést, Franková asszony a férje fölé hajolt, és azt mondta. Ajjaj! Megcsípte a darázs. Mentőt! Mentőt! Kiáltozta, és minduntalan kövér arcához kapott, és Frank úr úgy feküdt ott, mint akit letaglóztak, szörnyű sápadtan. És aztán arra jött valaki autóval, és odarohant, és letérdelt a mama kedvence alá, és letette a földre a vakítóan fehér mentőládát, tetején a vakítóan piros keresztel. Még a részkulcs is egészen valószerűtlenül csillogott-villogott. És odaszaladt Frank úr lánya, a szemébe göndörödő fürtös hajú szépség, és kiabált. Mit tettél, apus? És rázni kezdte Frank urat. Megpróbálta talpra állítani hihetetlen erővel, mint egy kisgyereket, újra és újra felhúzta a földről mázsás apját. De amint gumicsizmás lábára állította, azon nyomban ismét összerogyott, mintha nem volnának csontjai csak hússal, mintha az a hús sem volna, csupán a pálcikákra aggatott melegítő, nadrág és felső rész. De azért csak magához tért, és amikor be akarták tenni az autóba, kicsit felemelkedett a földön, haldokló keze haldokló mozdulatával csendet kért, és haldokló hangon mondta. Isten veletek, galambjaim! Isten veletek, kosaim! Isten veletek, báránykáim! Isten veled, ranett almám! Isten veled, én csoda almám! Isten veled, hű kutyusom! És Franková asszony előre nyújtotta az osztrák vekkert, s már-már pozdorjává akarta törni a Frank úr fején, és kiabált, már halkan beszélt. Te kurafi, és én, velem mi lesz? A lánya meg, apus, és mi, velünk mi lesz? És lögdöste előre a fiacskáját, hogy őt is áldja meg Frank úr, és Frank úr hozzátette. És Isten veletek, galambjaim, Isten veled, én csodám, Isten veled, hű hitvesem. Na azért, ordított fel szeretett teljesen Franková asszony. És a lánya azt mondta, apus nem bírja a darázs mérget, ez itt a baj, tudja, kiabálta. És Frank úr elájult. Jumbo. Pehjünk volt a kocsmárosokkal, vagy szerencsénk? Zbornyik kocsmáros úr annyira fázós volt, hogy a Filákovó márkájú kályha nyáron is izzott. de Zbornyik kocsmáros hosszú irhabundában hordta ki a sört, és vacogott. Míg rólunk, a féktelen sörívása arányosan szakadt a verejték. Azok a vége nincs sörözések. Egy másik kocsmáros viszont folyton lázban égett, mert féltékeny volt a feleségére, így aztán ő télen se fűtött. Ha valaki csak ránézett, vagy ránevetett a feleségére, a kocsmáros már is fenyegetőzött, hogy kasszírozni fog, és aznapra bezárja a kocsmát, és előfordult, hogy be is zárta. Ezt a kocsmárost Regulának hívták, és ezért az volt a rögeszméje, hogy meg kell nevelnie vendégeit. Ha mondjuk kihozta a sört, és a vendég nem úgy ült, mint Nebuló az iskolapadban, nem adta oda neki a sört. És még rá is ripakodott. Illik így ülni a kocsmában, illik így elterpeszkedni, és maga még a lábát is keresztbe veti, nem kap tőlem sört, amíg nem ül tisztességesen. És a vendégnevelés mellett Regula kocsmáros még arra is tudott figyelni, hogy nem néze valaki sokat mondóan a feleségére. Nem vált e vele titkos jelt? Vagy nem külde neki a szemével csókot? Különben a legjobb kocsmárosunk Romána asszony volt. Ő diabetikus konyakkal vagy viszkivel kúrálta az epéjét. Pöttöm és gyönyörű kislányát pedig esténként a mosogató dézsában füröztötte, mert egészségügyi berendezés ebben a mi erdészlakunkban nem volt. Ha ilyenkor valamelyik vendég teát vagy kávét rendelt, a kislány tányérok és csészék közt ült a mosogatótálban, és Romána asszony elmosogatta a szappanhabban a csészét, és utána finom, pazar buborékoktól pezsgő kávét hozott ki, olyan zamatosat, ami ennek a jó konyaknak kell lennie. Minden vendégéhez kedves volt, odaült az asztalához, és a vendégek konyakkal vagy viszkivel gyógyították az epéjét. Csak Beloklávek urat, a repülőgép szerelőt nem szívelte, ő ritkán jött, de ha beállított, akkor jó napunk volt. Ez a Beloklávek mindig buskomoran ült az asztalhoz, aztán négy sör és négy rumos fekete után buskomorság elszállt, és Beloklávek egyszerre csak megkérdezte tőlem, mit csinálok január 6-án, és amikor megmondtam, hogy aznap szabad vagyok, meghívott, hogy uzsonnázzunk együtt Voronyesben, lelkendezve magyarázta, hogy Mazura főpilótával fogunk felszállni, az estét Poprádban töltjük, ahol cigányzene vár ránk, és másnap reggel elrepülünk Voronyesbe, ott megjavít egy összetört 134-est, délután meguzsonnázunk, kaviát meg pezsgőt, és estére ismét Prágában leszünk. De nem ezért orrolt meg Romána asszony Beloklávek úrra a repülőgép szerelőre. Egyszer, öt sör után, Beloklávek úrnak megerett a szava, és elragadtatva magyarázta az egész kocsmának. Szóval az nem úgy van ám, hogy bárkiből pilóta lehet, a repülés lényege a matematika meg a geometria királysága, és ez a királyság itt, ezen a vidéken, csak is rám és Hubka mérnök úrra van bízva, kiabálta lelkesen Beloklávek úr, és kifényesedett, és lángész volt. És Romána asszony hörpintett a konyakból, és azt mondta, és mi a helyzet a geometriával és velem? Rám is rám bíznák? De Beloklávek úr felpattant, és még lelkesebben kiabálta, nem, hölgyem, azt csak férfiakra bízzák, magára nem! Mire Romána asszony, ugyan miért nem? És Beloklávek úr megvilágosodása felett érzett elragadtatásában ökrével az asztalra csapott, és úgy harsogta, nem, mert maga hölgyem eleve hülye! Romána asszony elvörösödött, és azt mondta, na, ezt köszönöm szépen. És Beloklávek úr azóta volt lángész, hogy egyszer traktoron szállított szendvicset. És a TS kapujánál zsaruk várták a traktort, és Beloklávek úr 50 szendvicsel a kezében megparancsolta, irány a kerítés, törd át a kerítést, és menj be a TS-be hátulról. És a traktoros áttörte a kerítést, és utána tovább lakmároztak és ittak az istállóban, mi alatt a zsaruk hiába dörzsölték kezüket, és vártak a szondával a kapuban. Amikor Beloklávek elmesélte az esetet, sarkalatos kérdést tettem fel neki. Hogy tudta ezt megcsinálni? És hogy jutott ilyesmi az eszébe, Beloklávek úr? és ő diadalmasan felkiáltott. Miért? 6 sör és 6 rum volt bennem, és lángész voltam. Így aztán attól fogva lángész volt. Nem mindig, csak néha. Mert máskülönben józan állapotban félszeg volt. Szükszavú, bátortalan és gyakran elpirult. De mint említettem, Romana Regula előtt kocsmároskodott. Márpedig én arról akarok mesélni, ami a Regula idejében történt. Kemény tér volt akkoriban, de Regula csak a konyhát meg a kisszobát fűtötte, ahová feleségét meg gyerekét száműzte. Ha valaki bejött a kocsmába, összerázkodott a hidegtől, és aki kívánta, és perceken belül mindenki kívánta, annak Regula kocsmáros fehér abroszt terített a vállára. Így aztán fehér abroszba burkolva ültek a vendégek, fehér abrosz volt az asztalokon, fehér hó borította kint a tájat. Hogy felmelegedjünk, Beloklávek úr azt tanácsolta, toljunk össze 3 hamutartót, és melengessük a kezünket égő csikkek és papír galacsinok fölött. Később Regula kocsmáros behozott egy fazekat, egy zsíros bödönt, a féle nagy barna füles kondért. Rátette a 3 hamutartóra, amelyben papíros újság és végül aprófa égett, és Regula úr behozta karodülő csemetéjét, és becsúsztatta abba a zsíros bödönbe, így aztán a kocsmában fagyott, de a gyereknek a zsíros bödönben melege volt, és a felmelegedett kezek mégiscsak emelték a hangulatot. Ekkor nyílt az ajtó, és a fehérbe burkolt vendégek és fehér abroszok közé bejött egy kéményseprő, a falu kéményseprője. Seprőstül. Lógatta az orrát, annyira el volt keseredve, hogy abrosz se kért, hanem úgy, ahogy volt, kormosan leült az asztalhoz, fejét a tenyerébe hajtotta, és erős grogot rendelt. És aztán üres tekintettel bámulta a mennyezetet, és azt mondta, hát... ez az évem szörnyű volt, a következő meg iszonyú lesz. Most kaptam készhez a keresett levelet, hogy megerőszakoltam a feleségemet. Igen, a feleségemet. És a vendégek szörnyűködtek, micsoda. És Regula úr határozottan kijelentette, az lehetetlen. És a kéményseprő elővette a tárcáját, és ahogy felállt, a fehér abroszon ott maradt könyökének és kezének lenyomata, és akkor a kéményseprő elindult sorra, rátenyerelt a tiszta abroszokra, és mutogatta a megyei bíróság iratát, melyben felesége megerőszakolásával vádolják. És a vendégek egymás kezéből kapkodva olvasták a keresetet, és a kéményseprő körbejárt, tenyerével, mint cipőtalppal végig sétált az abroszokon, a kocsmáros úr rákiáltott, állj, és újságpapírt teregetett szét, és rendre utasította a kéményseprőt, hogy csak újságpapírosra üljön meg tenyereljen, és nem maszatolja össze az abroszait, mert különben nem főz neki grogot. És a kéményseprő elmesélte, hogy a feleségének van valakije, hogy a felesége szereti azt a pasast, és hogy már ügyvédet is fogadott, és válni akar. Ezért aztán egyszer a kéményseprő, mint a szabin nőket elrabló régi rómaiak, fenyegetéssel kényszerítette, hogy a kedvére tegyen. A vendégek hüledeztek, újra és újra elolvasták a keresetet. És Regula kocsmáros az öklét rázta a konyha felé, a feleségét fenyegette a falon át, ezt a félénk szépséget, aki igaz, 78 kilót nyomott, de a haja fehér volt, mint a szalma, vagy ársfaforgács. Kék szeme pedig annyira meghökkentően hatott itt az erdőben, hogy a vendégek nem tudták levenni róla a szemüket. És Regula kocsmáros örjöngött. Regula úr vészjósul azt mondta, próbálna csak velem csinálni ilyesmit. Az asszony, szláv háztartásban ne legyen szem előtt a balta, de nálam szem előtt van. És a kéményseprő feltápászkodott, bánatától alig, ha nem részeg volt már, megkapaszkodott az asztalokban, letenyerelt, és a kocsmárost követve így lépkedtek a tenyerek asztalról asztalra, és a kéményseprő azt mondta, ne bántsa az asszony szomszéd, ne ölje meg, hiszen ember.
0: Micsoda, süvötött a regular. És én mi vagyok? Férjé mi voltomban? Az asszony engedelmeskedjen az urának.
1: És a kéményseprő a pultnak dőlt, és bejött a csodaszép kocsmárosné. Haja szikrázott, mint a nap, és felizzította a vendégek szemét, letette a dupla grogot, és mindenki őt nézte. Regula úr vizslatva, hogy képes volna-e ez a perszóna szeretőt tartani, és ügyvéddel bepereltetni őt, a férjet nem ilyen rőszakért. És hirtelen olyan szépnek, olyan kívánatosnak látta feleségét, annyira elhitte róla, hogy képes rá, hogy hajlik rá, hogy egy harmadikat szeressen, hogy Regula úr felnyerít. És a feleségére rivalt.
0: Mától fogva pedig kendőt fogsz hordani, vagy kopaszra nyírlak, elhíreztelem, hogy tetves vagy, és volt haj, nincs haj!
1: És Regula a székre rogyott, és olyan remegés fogta el, hogy egy abroszt terített a vállára, egy fehér stólát az abroszkupacból, és leült. És eközben a kéményseprő mohón hörpölte a grogot, és kikiabált a konyhába, hogy
0: még egyet! És uraim, ez még nem minden! A bíróság azzal is vádol, hogy akadályozom egy új boldog házasság létrejöttét.
1: És csönd volt. A gyerek fejecskéje édesen móbiskolt a bödönben, az edény fűtött, és olyan meleget árasztott, mint az öntött vaskályha, kellemes meleget. Mindannyiunk tenyere a bödönre tapadt, és néztük az alvó gyereket. A kicsi édesen felcsuklott, és csend volt. És egyszerre csak Beloklávek úr rendelt egy egész üveg fáradt olajat. Vagyis Fernet Blancát. A kocsmáros szédelegbe elindult az üvegért meg a poharakért, mi pedig azon elmélkedtünk, azt találgattuk, miféle előírás lehet az, amely a szeretőket pártolja és védi, és ezzel a férj ellenében veszi oltalmába az újonnan keletkező boldog házasságot. Amikor Regula úr kitöltötte a poharakba a fáradt olajat, ismét felállt. És miután meggyőződött róla, hogy a kisbalta ott áll az ajtófélfának támasztva, elégedetten elterült a székkel, és révetten nézett a falakon át a leglényegébe annak, ami a kéményseprővel történt. És a kéményseprő megint körbejárta az asztalokat, tenyerével végig sétált a fehér immár keresztül kasú foltos abroszokon, és könnyét hullajtotta a szutykos kormos vászonra. Hogy mondta? Kérdezte tőle Regula úr. És a kéményseprő elővette degeszre tömött tárcáját. Fekete kezével kihúzott belőle egy iratot, nem az volt, visszatette hát kormostul, és aztán megtalálta a megfelelőt. És odaadta a kocsmárosnak, és ő fennhangon olvasta. Tárgy, újonnan keletkező házasság akadályoztatása. Elolvasta, odaadta a többieknek, hogy köröztessék, és kijelentette. Veszek még két baltát, és csak álljon elém valaki, hogy akadályoztatom az újonnan keletkező boldogságot. És nyílt az ajtó, és szalmafényű göndör hajözön jött ki a konyhából. És a kocsmárosné olyan szép volt, mintha a tengerhabjából született volna, sörtengerből és sörhabból. Hozta a gőzölgő dupla grogot, és mindenki felállt. Felemelkedtek a fejeket is takaró abroszok, és minden szem ezt a gyönyörűséget nézte. És volt a kocsmárosnénak egy szerencsétlen szokása, mely szerint mosolygás közben icipicit kancsított. És ez a kancsítás mindennél szebb volt. Ez a kancsalítás, melytől minden férfi úgy érezte, hogy a kocsmárosné megpillantotta a végtelen. Hogy verset ír, hogy titkokat hordoz a szívébe. A kocsmáros azt mondta, vadászjegyet fogok kérni, beállok a vadászó erdészek közé. És a kéményseprő átvette a bögrét a dupla groggal, és remegett a keze, és a kiskanál a fogánál is hangosabban kocogott. Utána leült. És akkor a keze volt, hogy a bögre az üdvözlet Hlinszkóból felirattal együtt eltűnt benne, és a kéményseprő hideg tenyerével hűtötte az italt. Uraim! Kiáltott fel vidáman, és felszabadult a Beloklávek úr, végezvén a hatodik sörrel. Uraim! Lapozzunk tovább! Tudják-e, hol voltam tegnap? Afrikában. És elrepültem a Kilimandzsáró felett. A vendégek kapva kaptak a Kilimandzsáron, és vitatkozni kezdtek, hol is van a Kilimandzsáró. Valahol a Fehér Nílus forrásánál, mondta Kuzmik úr, ugyan már Dél-Afrikában, mondta Gromusz úr, az erdész. Dehogyis, Kuwaitban van, ott összesen 30 fanő, és abból 20 a sejké, mondta Frank úr. Én pedig azt mondtam, a Kilimandzsáró valahol ott van, ahol régebben német gyarmatok voltak. És utolsóként Prohászka úr, az útkaparó emelte fel a fejét, mélyen aludt, de mint máskor is, mindent hallott, felébredt, és azt mondta, jól figyeljenek arra, amit most mondok. Ha az ember részek, Kerszkóban is itt van a Kilimandzsáró. Elég ennyi? Mondta, és már megint bóbiskolt, aztán feje a mellére bukott, és ő mély álomba merült. És megint csend volt. És hogy ne kelljen gondolnia a saját felesége megerőszakolására, meg a házastársi boldogság megrontására tett kísérletre, Kuzmik úr azt mondta. Uraim, a régi Oroszországban a legfinomabb szerszám a szekerce volt. A kocsmáros felélénkült, hazám! És Kuzmik úr folytatta. Régen minden orosz férfi vállán ott lógott a kabátja alatt egy olyan Hozentrágerre, Hevederre akasztva, a kisbalta. Ha hiszik, ha nem, egy ilyen kisbaltával a régi oroszok mindent meg tudtak csinálni, még kakukkos órát is azzal faragtak. És Beloklávek úr öklével az asztalra csapott, és üdvözülten elbődült. Még egy üveg fáradt olajat, uraim! És a kocsmáros felállt, hozta az üveget, és amikor felbontotta és kitöltötte a poharakba az italt, sört is hozott. És a vendégek már nem fáztak, sőt, melegük volt. Odébb ültek az izzó papírfecniktől, a hamutartóktól és a meleg zsíros bödöntől. A kocsmáros kihúzta belőle a nyafogó kicsit és a szobába vitte. Mire visszajött a kéményseprő, már megint a helyiségben kóvájgott, és a sarokban is összejárt a tenyerével az abroszokat. A kocsmáros a tokban lógó bikacsökre nézett, de aztán legyintett, és Beloklávek úr harsogva kérdezte. Mit csinálok, uraim, ez év július 26-án? És a vendége, miután bátorságot merítettek egymásból, mind azt mondták, hogy aznap szabadok, vagy szabaddá teszik magukat. Akkor mindnyájukat meghívom a repülőtérre, kiabálta Beloklávek úr. Az én leszálló pályámon ér földet Prágában először egy jumbo. És akik nem tudták, micsoda az a jumbo, meghökkenve kiáltozták. Micsoda, egy jumbo? És Beloklávek úr felállt, és fehér abroszba burkolt alakja a haladás alakja volt. Igen, egy jumbo. A jumbo 727-es, uraim. Olyan óriás, amiben 360 utas fér el. Ennek az óriásnak mindkét szárnyában 25.000 liter benzin van. Csak hogy én, akire a leszállást bízták. Mi lesz velem, ha az a beton nincs 60 centi mély? Mi lesz, ha a jumbo leszáll és tolni kezdi maga előtt azokat a betonlapokat, és mint a jégtáblákat elhaigálja őket egészen Kladnóig, és a jumbo Prágában darabokra törik? Ordította lelkendezve Beloklávek úr, és a haját tépte. Hogy felelek ezért a hadbíróság előtt? Uraim, én a hadsereg szolgálatában állok, és az amerikai Pan American repülőtársaság szolgálatában is. Én dollárban kapom a fizetést? Igen, dollárban. Tavasszal megveszem a valutás üzletben a szimkámat, elég ennyi? Még ha tudom is, hogy elárultam, amit szolgálati titokként kellene kezelnem. Regula kocsmáros megkérdezte. És mekkora az a szörny? Beloklávek úr nagyot kortyolt az italból, legurította a fáradt olajat, jócskán meghúzta a flaskát, és elragadtatva bömbölte.
0: 78 méter a hossza, 28 a magassága, a szárnyak fesztávolsága majdnem 30 méter. Csak a mi kabinunk, a légi személyzeté meg a kapitányé akkora, mint ez a kocsma,
1: üvöltött fel, és karjával félkört írt le, belefoglalva az erdészlak vendéglőt. Frank úr azt mondta, el nem tudom képzelni, hogy ekkora lehet. De uram, a Jumbo, ha ez a Jumbo állna, és én, meg a kocsváros úr a szárnyába kapaszkodna, ugye nem szállna fel az a Jumbo? És Beloklávek úr a homlokára csapott. Micsoda! El seperné magukat, Rómában a kifutópályán felejtettek egy teherautót, és a Jumbo leseperte, mint valami játékszert, mint egy macska kölyköt, csicsát! Nyávogtam. De Frank úr megkötötte magát, hogyha mindannyian a szárnyába kapaszkodnánk, és jól megvetnék a lábunkat, nem szállna fel. És Beloklávek úr azt mondta.
0: Egy ilyen Jumbo húzó koeficiense 58 tonna!
1: Egyintett.
0: Hisz ez egy iszonyú gépmadár, két emeletnyi étterem van benne, az 10 óriási pajta, 10 kamion vontatóstúl, van maguknál zseblámpa.
1: És mert este volt, már sötét téli éjszaka, a fogason lógó kamátjából mindenki elővette zseblámpáját. Jumbo úr azt mondta.
0: Ki tud távolságot lelépni?
1: Frank úr jelentkezett, hogy ő. És a felvidult és izzadt vendégek, hogy ne kelljen a tulajdon feleségükkel való erőszakos nemi közösülésre, a házasságkötés meghiúsítására tett kísérletre gondolniuk. Kimentek a nyírkos hideg éjszakába. Csak Prohászka úr aludt mélyen és integetett álmában, és azt mondta. De, jelentis ez kazán. És tovább húzta a lóbót. És világos és hideg éjszaka volt. A vendéglő épületének éleit körülrajzolta a hó, és a fehér nyírfák világítottak, mint a neonfény bocsátanának ki, és a tölgyek törzse feketén lett, mint a kéményseprő. Jumbo úr dülöngélt, mindenki megtántorodott a friss levegőn, de Jumbo úr lángész volt. Leszűkítette a magyar zseblámpa fénynyalábját, és egy nyírfára irányította. Olyan magas volt az a nyírfa, hogy veszői az egész vendéglőt beborították.
0: Na már most!
1: Kiabálta Jumbo úr.
0: Hány méteres az a nyírfa?
2: 20,
1: mondta Frank úr.
2: Akkor képzeljék a tetejébe a nyírfa felét,
1: recsegte Jumbo úr,
2: és megvan a Jumbo magassága. Így. És ez itt a kabinom, mármint a kapitányé meg a személyzeté, 13-an vannak, mint a faszisták, partjelzőstül. Úgy. És most lépjen le a betonút mentén 80 métert.
1: És Frank úr megnyújtotta a léptét, és ment, és számolta a métereket, 11, 12, és 53, és 54, és zseblámpája távolodott, és aztán a fény megállt, megemelkedett, és Frank úr jelentette.
0: 80 méter!
2: És most induljanak ketten egymással ellentétes irányban!
1: Adta ki az utasítást Jumbo úr.
2: És lépjenek le 15 métert az erdészlaktól!
1: És a két vendég tántorgott. Igen erős a levegő ezen a vidéken, különösen, ha fáradt olajat isznak hozzá. Kuzmik úr kétszer is elvágódott, amíg megtette azt a 15 egyméteres lépést, de végül ott világított a zseblámpa a távolban. A Jumbo farka végén. A kitárt szárnyakon úgy szintén. Így azután kedvünkre elképzelhettük, mekkora lehet az a Jumbo. És Jumbo úr elragadtatva sorolta nekünk a Boeing 727-es további részleteit és adatait, és aztán beleharsogott az éjszakába.
0: Na, mi van, Frank úr? Vissza tudná tartani a szárnyánál fogva? Hiszen el sem érné a szárnyát, hiszen a Jumbo-ba úgy kell beszállni, mintha második emeletről másztánk bele, és olyan magasan van a szárnya.
1: és egyszerre csak a vendéglő melvédjén ott a kis teraszon apró fények gyúltak ki, mintha a kabin világítana ott, és a műszerfalon piros és aranyzöld lámpácskák villantak föl, és mindannyian elbizonytalanodtunk, és a szemünket dörzsöltük, mert azt hittük, az egészséges levegőtől van az egész, de egy hang megnyugtatott bennünket.
2: Mit csináltok ott, madaraim?
1: Kiabálta a helyi rendőrparancsnok, és mint mindig most is a mellkasára irányította zseblámpáját. Megvilágította az összes érdemrendet meg kitüntetést, amit pártunktól és kormányunktól kapott, és mentem magához rendelt bennünket. Így aztán odadülöngéltünk,

0: Ágában.
1: De a parancsnok jó hangulatban volt, és azt kiabálta.
0: Ezt higgyem is el nektek? Én inkább úgy látom, hogy azon mesterkedtetek, hogy az a Jumbo itt szálljon le. Főúr, kérem!
1: Nyálaszta meg két ujját Jumbo úr, majd esküre emelte.
0: Hiszen én félholt vagyok az aggodalomtól, hogy kibírja-e a ruzinei repülőtér a leszálló Jumbo nyomását. Jó-jó,
1: fordult sarkon álmodozva és elrévedve a parancsnok.
0: Játszatok csak, madárkáim! Ha nem volnék szolgálatban, én is veletek játszanék? De jaj nektek, ha az a Jumbo mégis így szállna le,
1: mondta. És ismét megvilágította összes érdemrendét meg kitüntetését, és elballagott valahová a hatodik fasorba, a Volgájához. És mint mindig, zavar és meglepődés maradt utána. Néztünk, pislogtunk, aztán visszamentünk a vendéglő felé, voltunk néhányan, akik már csak négy kézláb tudtunk felmenni a lépcsőn, olyan erős szél fújt, mintha orkán lenne, holott szélcsend volt. Így mentünk vissza a melegbe. A levegő felfrissített, de a fáradt olaj letaglózott bennünket. A kocsmáros Regula úr, amikor látta, milyen fertelmes nyomokat hagyott az abroszokon a kéményseprő tenyere, a bikacsokra sandított, de aztán legyintett. Prohászka úr felébredt, és azt mondta, kocsmáros úr, ő mindenütt ezt csinálja, a novákéknál úgy összemocskolta az abroszokat, hogy a vendéglős, aki hentes, és ráadásul egy rétért meg egy körtefáért pereskedik, fogta a bikacsököt, és úgy eltángálta, hogy attól koldult. Azóta a kéményseprő elkerüli a novák vendéglőt. Elég ennyi? A kocsmáros felvillanyozva kérdezte, nagyon megverte a kéményseprőt? És Prohászka úr félálomban motyogta, hogy nagyon-e? És aludt tovább. A kocsmáros újabb söröket csapolt. De a rendőrparancsnok a megvilágított kitüntetéseivel továbbra is ott lebegett a vendégek szeme előtt. Így aztán a kocsmáros hozott még egy üveg Fernet Brancát, fáradt olajat, és miután ittunk belőle, csak még élesebben láttuk a parancsnokot, ahogy zseblámpájával a mellére világít, integet, és ujjával fenyeget bennünket. Csak játszatok, madaraim!
0: Szóval, ahogy megbeszéltük,
1: mondta Jumbo úr,
0: július 26-án a repülőtéren csak keressék a parancsnokot, azonnal értem jönnek, hiszen tudják, hogy van. A szerelők a hetesükkel a Cari utcában isznak. De én a nyolcasommal mindenért felelek, és utolsónak távozom, minden az én vállamon van,
1: mondta. És mindenki felemelte poharát. A likőrt gyorsan és jó ízűen leöblítettük sörrel. Prohászka úr az útkaparó is felébredt, ivott ő is, majd elbólintott és aludt tovább, de lélekben virrasztott, és vagy elégedetten bólogatott, hogy egyetért a hallottakkal, vagy tiltakozzon rázta a fejét. És amikor úgy találta, közbe kell avatkoznia, megtartotta előadását, és megint álomba merült. Frank úr, hogy elterelje a kéményseprő gondolatait a bíróságról meg ítéletről, azt mondta, még szerencse, hogy a sok bajod mellett kedvedre politizálhatsz a tanácsnál. De a kéményseprő megcsóválta a fejét, fogott egy újságot, szétteregette a koromtól maszatos abroszon, óvatosan rákönyökölt, hogy az abrosz benne piszkolja ruháját, és azt mondta, annak is már lőttek. Annyira örültem, annyira készültem a beszédre, amit a vándorzászló átadásakor kellett volna elmondanom a tanács ünnepi közgyűlésén, de éhes voltam, és amikor rám került a sor, és felálltam, és fogtam a mikrofont, éppen akkor hoztak nekem egy pár virslit. És láttam, hogy jobbról a Basztecki és balról a Horina, hogy mind a ketten elvettek a tányéromról egy-egy virslit, és akkor a mikrofonba kiabáltam, marhák! És mindenki megijedt. És én csak akkor vettem észre a mikrofont, így aztán magyarázatul belekiabáltam, felfalták a virslimet. És az elnök megköszönte hozzászólásomat, és azt mondta, hogy ennyi elég, hogy ebből kiderül az állás,

ponton, mert ugye az ünnepi beszéd helyett a kaján jár az eszem. És a fernet brankás üveg üres volt, és a vendégek szederőzködtek. A kéményseprő már egyenesen járt, nem érintette többé mancsával az abroszokat. Mint mondta, attól félt, hogy összepiszkolja magát. Amikor kimentünk a vendéglő elé, fagyott. Kiszaladtunk hát az országútra, és a fáradt olaj az országútról a túlsó árokba söpölt bennünket, oda estünk halomba. Ahogy kikászálódtunk, az a fernet branka megint átlódított bennünket a másik oldalra, neki a drótkerítésnek. Prohászka úr az útkaparó biciklire pattant, beletaposolt a pedálba, és a sötétségbe üvöltött. Férje az útból, jó emberek, sebességben vagyok! De láttuk a lámpáját, ahogy az árokba csúszik, elnémul, és eltartott egy ideig, amíg a fény előkecmergett, és megpihent az országút szélén, aztán felemelkedett, megkapaszkodott a fényes kormányban. Az a fény csinált néhány cikcakot, mint amikor cipőnket fűzzük, és már megint az országúton száguldott, és mi feküdtünk az árokban, és fejünknél elhúzott Prohászka úr is kiabált. Félre az útból, jó ember! És megint távolodott tőlünk, míg ki nem ért az autóútra, és ott a fény egy hókupacba csúszott. Csak Jumbo úr ment elegánsan, egyenesen. Kontárok! Sziszegte. És ment haza a kisházába, hogy megetesse még kutyáját, és aztán hajnalban 4-kor az erdei ösvényeken elbiciklizzen a Liszái állomásra, és onnan kimenjen a repülőtérre, az imádott repülőterére, melyet életénél is jobban szeretett. Hanyat feküdtem az árokban, amikor könnyű kék műszálas átmeneti kabátjában Jumbo úr elkarikázott mellettem. A kabát szárnyait, hogy a küllők közé ne kerüljenek, szépen a kormányhoz fogta, fején kackiás svájci sapka, távolodott. Míg Prohászka úr az útkaparó megint ide-oda cikázott az autóúton, és amikor rájött, hogy nem ért haza, hogy jól ment ugyan, de 180 fokkal más irányba, ismét felém száguldott. És mert rossz volt a csengője, messziről kiabálta, félre az útból, jó emberek! Kuzmik úr a kerítés tövénél feküdt, nem mozdult, és a kerítés túloldalán ugató farkaskutya felébresztette a tulajdonost, az fogta a bikacsököt, hogy ellássa vele a kocsmáros baját, amiért a vendégei randalíroznak, a kutya ugat, ő pedig nem tud aludni, és így talált rá Kuzmik úrra. És oda kiáltott neki. Segíthetek valamiben, polgártárs? És Kuzmik úr hanyat fekve kiabálta. Hát kértelek én valamire, te vén bestia! Hagyj békén! Így aztán reggelig ott feküdt, aztán elvonszolta magát a transformátorhoz, ott talált rá a teljes ember, és törött lábbal hazaszállította. És Prohászka úr végül mégiscsak hazatalált, de ahogy elel esett, s lehorzsolta a képét, és a bicikli kormányra szerelt csengő karja az arcába fúródott, 5 óra múlva ért haza. Akárcsak én, holott fáradt olaj nélkül gyalog 1/2 óra az út. Frank úr csak 4 órát biciklizett, és csendesen lefeküdt. De reggel a felesége kiáltozására ébredt. Mi történt, ijedezett Frank úr? Már megint leittad magad tegnap! És Frank úr azt mondta, még hogy én leittam magam? És felesége fülön csípte, kirángatta az ágyból, az ablakhoz cipelte, és azt mondta, nézz oda, te bitang! És Frank úr odanézett, és mindent látott. A hófettek is tisztáson, mint a kéményseprő tenyere az abroszon, ott volt a lábnyoma. Mintha 20 ember várt volna a buszra, és fel alá járkált, meg toporgott volna a hidegben, és mindehhez, mint 10 szemüveg, legalább 10 bicikli lenyomat. Ahogy Frank úr elterült a hóban, mintha egy kerékpárossal készült interjút lapozgatott volna az ember egy képes újságban. És míg Jumbo úr réges-rég ellenanyákat és végelzárókat csavargatott a repülőtéren, és a repülőtér húzatában józanodott, Prohászka úr az útkaparó ágyban feküdt. A kemény hó lenyúzta ábrázatáról a bőrt, és ráadásul arcába fúródva ott volt a csengő kis nyomókarának lenyomata,
és bejött az unokája, csilingelt egyet azzal a lenyomattal, és megkérdezte. Ugye te berúgtál tegnap, nagypapa? És Prohászka útkaparó úr, az igazság bajnoka, szláv szokás szerint fektében meghajult unokája előtt, és azt mondta, be. És mostanra megszámoltam, hogy összesen 28 zúzódásom van, és ezt nagy sikernek tartom, mert semmim se tört el, és agyrázkódást csak kaptam, pedig többször is hanyat vágottam, és bevertem a fejem az áthűlt fagyos betonútba. A kéményseprő úr azzal tetézte gyötrelmeit és balszerencsés évét, hogy mikor reggel ruhástul és seprőstül felébredt a párnák között, megszomjazott. És csak úgy lement a pincébe, hogy a korsóból aludt tejet igyon. És ahogy jó ízűen kortyolgatott, látta, hogy két szem úszik és közeledik hozzá. Arra gondolt, a fáradt olaj teszi. De a szempár mind nagyobb és nagyobb volt, végül elérte mohó, szonyos ajkát, és valami eleven kis dög csusszant a szájába, és a kéményseprő, amikor azt a rángó valamit lábánál fogva kihúzta, látta, hogy egy kis varangyos béka, amely nyilván a tejbe esett. Regula kocsmáros úr reggel elszörnyedt, amikor meglátta az abroszokat. Megpróbálta fonákjára fordítani őket, de a korom, meg a kéményseprő izzadságtól és bánattól nyírkos tenyere a túloldalon is átütött. Így nem tehetett mást, összehajtotta az abroszokat és tisztát hozott. Délután lepihent. És ahogy ágyából kinézett az ablakon, a kocsmáros úrnak úgy rémlett fel, hogy berregést hall, hogy egy Jumbo Boeing 727-es kabinjában ül, és éppen leszáll vagy felszállni készül vele ez az óriás repülőgép. Bejött felesége, göndörödő aranyüstöke, és Regula úr az asszonyra mosolygott, megsimogatta és megkérdezte. Te, ugye nem tudod, mi az az erőszakos nemi közösülés? A megerőszakolás. És az aranyhajú szépség a fejét rázta, és kancsalító szemétől titokzatos lett, elfelejtett kultúrát sugárzott. És Regula úr megint kérdezett. És nincs senki, aki boldog házasságunkat veszélyeztetné. És a kocsmárosné elpirult, és fejcsóválva behunta a szemét. És nincs senki, aki feljelentene, hogy egy boldog házasságot veszélyeztetek. És a kocsmárosné az urához simult, és megcsókolta magától, ahogy évek óta nem tette. És Regula úr tüzet rakott a kályhában, melyben egy éve nem fűtöttek utoljára, és amikor vitte ki a hamut, az átfagyott Belohlávek úr biciklizett arra. A kocsmáros oda kiáltott neki. Kellemes délután, Jumbo úr, benéz hozzák egy szóra, egy pohárkára? Már begyújtottam a kályhába. És Jumbo úr bólintott, de már megint félszeg, elfogódott, zavart volt, elvörösödött, és tovább karikázott, befordult a fasorba, és megetette a kutyáját, és a Jumbo-ról ábrándozott, meg a házasságáról, mely épp úgy zátonyra futott, mint a kéményseprőjé.

0: lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró.
3: Kell takaró.
1: Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Tilos Rádió. Tehát a Kelta Karót halljátok. És vendégünk Parti Nagy Lajos, aki a Fagyott Kutya Lába című nemrég megjelent novellás kötetéből olvas fel. Hallgassatok!

Nyelv tanulmány fej. A sauna Big Mac az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej vagy a jackpot. Gatyaszom luket nézed, mi? Amcsi zászlóból van varva, faszán térd alá lódnanál, hova lógjon, yes. Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you. Én költöttem, mire számítottál, fölhívtam, bemondtam. Yeah, baromira full vagy, Big Mac, mondták, de nem nyertem. Danubiusba. Karton Red Bullt nem. Kedvenc gatyaszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem, az egyedül, megmondom zárójelben. Vagy idéző. Nem voltam magyaros típus iskolában. Inkább torna meg csivésség, de náhogy. Faszomat karatek, hogyha mit hittél? Al Pacino éjjel-nappal. Legfőleg csak usziban hordom, sajnos. Illetve a moment fűnyírok. Főnöknél mondja, wow, bírom ezt a gatyaszot, Big Mac. Tegeződünk oda-vissza, tisztára családias. Yes, Andi, mondom én is a tiedét. Vagyis ezt csak gondolom, de úgyis oké. Süt a napsütés, lekísérem a masszört a sátánok miatt. Múltkor sajnálatos eset volt, főnök megmondta, aki hozzánk jön, nem mászkál a többet szabadon, kiherélésem terhe mellett, vagy ha udvarolnák az Andinak. Tudod ki? Ha elment a masszőr, fűnyírok. Tisztára turbó, mit hittél? Feeling vagyok, mondom, ki vagyok gyúrva, Big Mac, mint az angyalok, olyan lazac. Pedig mostanában csak jó lesésig gyúrok. Faszomnak majom éjjel-nappal. Szóval főnöknél, hogy how do you do, gatyasz? Mellesleg Campari. Csupa gatyám, amcsi, mondom, alap dolog, ami itt nem amcsi, annak uncsi. Én költöttem, beküldtem, nyertem popcorn bérletet. Jó rostos, very nice egészségügyi. Full cure lesz. USA-ból táplálkozástudományi, mire számítottál? Amcsiban minden taszár, nem ám vidéki, mint itt. Izadni a leghifibb. Kísírja magát a háj és az ember Red Bull estét. Másrészt, minden napok addig viselkedj, köcsög, amíg életben vagy. Ott aztán semmi gatyaszom is szabadidőn, Big Mac, hanem külalak. Főnök kurvául kényes, például koszos körömér is levisz hídba, mint a Clark Ádám, és lesprézi az agyam. Azért az agyat sprézemre bivaj geci azt ordítja, mert már alig van a flakonba. Sokat nevettünk, de igazságos. Mondjuk nem csak alulápolt köröm volt, hanem tihanyba el lett veszítve golyóálló mellény. Klub Tihany strandon ellopták Csehszlovák, de akkor is. Fakjukán mondja, még egy fekete pont és Palermo. Azt nem tudom, hogy miatt edették meg a kutyák a pedikűröst. De hamar megbocsátod, egy kis kokit a pisztolyjal, na ne bőgél, Beverly Hill. Most meg öltöz fel, ide is ide megyünk, busi lesz. Szépen öltöztek mind a négyünket, keresztgyerek nem járól áll, öltöny nem papsajt, munkaruha meg munkamellény, kardening, kardencipő, kardenzók, mobil. Mobil otthonhagyás a főben jár, mit hittél? Igaza van. El van érhető és részemről is, ha bármi. Oda csörgés, mint a kígyó. Adódott helyzet, pitty-pitty-pitty, csókolom főnök, aztán már is képben van az ember. Te vagy az? Yes. Melyik te? Hát Ciha. Na, Big Mac, végre, hogy mondod a nevet, hát hangról tudja, melyik vagy, köcsög. Azt akarod, hogy megint kiherjó? Isten ments, főnök, ne csináld, hogy kiherél el, megöl a csajom, mit hittél? Ma jó, fölpróbálom a csajot, köcsög. Ó, az kicsi rád, főnök. Na jó, azért megbocsátok, ide tudsz ekkor és ekkor? Hogy ne tudnák, Big Mac, hol vagy? Vienbe. Vagy bárhol, ahol van, ilyenkor azt mondja be, hogy hol van. Oké, röpcsizek, főnök. Be let's go valamelyik terepjáróba, és néno-néno. Leszkessetek egerek. Vagy esetleg, hogy hova vigyem, moment a limuzint, repülőtér, bármi, Feri-egy vagy Margit-sziget és parlament elé. És hány hára? A forró drót a sikerhez. Olyan hosszú limuzin, Big Mac, mint a 105-ös busz. Szandálfa berendezés, kézmosó, minibár, printer, fuck you, hey. Ha van mobilod, és azt mondja, pitty-pitty-pitty, rögtön nem vagy mesztelen alapdoló. Hello, Bill, itt a mobil. Beküldtem. Mit gondoltál, második lettem, egy hónapos ingyen használat. Éjjel-nappal Hawaii. Kár, hogy nincs belőle vízhatlan uszodához. Akkor úszva is kapcsolat, Big Mac. Sok majom vízhatlan mobil persze nem talál ki. Ezzel, ha bedődök, le tudnám rúgni a Nokiukat. Persze úgyse egész nap vízbe dagonya, az fuck you. Hanem járáskerés, keverés, highlife, éjjel, meló, bárban ülés, icéval, ice nélkül, ilyesmi. De beterül úgyse. Tisztán bizalmi. Tekila, mint a szemét, pisztácia. Négyüknek egy opera bérlet elég. Nagy büfé, szekorit. Reggel meg, ha van fél óra-óra szabad, irány a néno-néno szaunázni. Főnöki privát, oda be nem. Kényes rá, hogy lábgomba.
Kicsit belépsz, lábad levágom. Plácz Fürez Dolores. Legjobb izzadni a világon, Big Mac meg a tánc. Csajokat nem is mondva. Evés még, hasse, hogy es. Evés alap dolog, sokat ráfigyelni arra, mert kell. Épülni a buildingnek. Vitamin a tatamin, én költöttem, beküldtem. Halózás nem mindegy. Színhús, nem farhát, meg proli parizer. Mangalica is nyomelem, ez a jelszavam. De nem csak a strucbélszín vagy a homár, hanem mire számítottál, egy egyszerű szívpöri is étkezdébe. Nénik között fakjú, prolik között lepince, érted, és halózás. Tulaj, ha haver, mindjárt két adag. Termeling is befele. És akkor másnap lazac. Egyel arra ébredek, lazac vagyok, na anyám, belegagyeszomba is, fuss Forrest, fuss. Levárosba, átvárosba, szellőzik a fejbőr. Ezt még nem küldtem be magyar e-mail. Yes. Eating és during. Alap dolog. Valahogy délután leülök frankón, és nézem full lemésztés tükörbe. Ennyi mi? Ja, mit hittél, mert szép. Az izmok csalogánya. Ez itt az utolsó mohikán, máskülönben nem nagyon tetuzok. Meg a seggemen egy Tom és Jerry, de az régi. Isi bőli. Nyolcadikban bőli. De is mérget, mit hittél, nem tudtam ülni, álltam, mint a fasz. Kárt balogattam két napig, megmaradtam, felnőttem, nem panaszkodok. Nagyjából van aprítani. Heti kétszer lövészet, kétszer küzdősportok, egyszer angol. Full time. Néha nem szép munka, van ronda része, ujját visszahajtani, de hát behajtás nem első áldozó. Ha jajgat, bimmak, akkor legszeretnék beteget jelenteni. Hello, főnök, csókollak, beteg vagyok, csukjás izom a hilleszel. Jelszik-e, maradj otthon, ciha, nem erőszak? De ezt csak képzelem, hogy ezt mondja, főnökkel nem lehet így akarni, meg vakel. Legrosszabb, ha etikumtól kell behajtani. Kurva sok az etikum. Csinálják a gyereket Big Mac, mint a pogácsát. Nekem mindegy, minden út Romába vezet. Beküldtem. Még nem nyert. Ülök limuzinba, várok, gondolkodok, kitalálok. Mondjuk öltözködni meg aranyláncot eléggé kamelok, olyan nekem, mint a gyík, levágják a farkát, kinő, ez kéne nekem is, hogy kinő, nem kéne mellén, csak a kamon meg az Al Pacino, hogy gyík volnánk. Most ezt mire mondom? Angya faszra, nem? Csak egészség legyen és popcorn. Szervezet részére fűtőanyag ellátás, az mindig jól jön. Ha egészség oké, nem adom soké. Én találtam ki, beküldtem. Mire számítottál? Pár esetben beküldök, meg fölhívok mobilon. Viszem például mosatni a limuzint és fölhívok. Hello everybody. Hi, mondják. Megismerem a hangodat, mondják. Te vagy, aki sokat beküldesz. Yes, mondom. Popcorn bérlek. Akkor hadd találjam ki, te vagy a lazac, mondja a rádiós köcsög. No, én a ciha vagyok. Story, story, persze, hogy a ciha bocsika. Hogy ejtett, kérdezi rádió. Szia, jétsei. Nem, mondom, vagyis igen. Köszik a hívást, mondja, és bye-bye. Az ilyeneket szeretem, hallani hangom Danubiusból süt a nap. Két proletár köcsök mossa a limuzint, hallják, hogy hallom a hangomat. Ez elég Franco Nero, meg a Sauna Big Mac, az alap dolog, mit hittél, mint az anyatej, vagy a jackpot, gatyasszunk luket, nézed mi? Amcsi zászlóból van varva, faszán térdaláló, na ná, hová lógjon, yes! Boxerom a haverom, elég jó, nem? Rímel, fuck you, én költöttem, mire számítottál? Fölhívtam, bemondtam, jé, yeah, baromira full vagy, Big Mac mondták, de nem nyertem. Danubiusba, karton, Red Bull, nem. Kedvenc gatyasszom, mit gondolsz? Csillagok, sávok, minden, ami kell, de nem sokat hordom. Aktív pihenésem az egyedül, megmondom zárójelben, vagy idéző.

Hieno Estrad. Eszik a hiéna kemény papírt? Talán nem, mondom. Talán ha zörgetjük neki a cellofánt, nem. Megmondanád, mivel zörgessük? Morogja a társam, a puszta szemünkkel? Akkor kiabáljunk, javasolnám, de rögtön rájövök, hogy ez még nagyobb ostobaság, mint a zörgetés. Amint zajt hall, rögtön idejön, és ha azt látja, élünk, nem ússzuk meg. De ha csak dögöt eszik, akkor ha élünk, megúszhatjuk, nem? Ki van zárva, mondom. Az az egyetlen esélyünk, hogy nem eszik cigarettás dobozt. Mindent eszik, miért pont azt ne? Csak, mondom, ne olyan hangosan. Hülye egy érzés, súgja a társam és kancsalít fölfelé. Szinte hallom, ahogy nyikorog a szeme, mégse látja a feliratot. Mindent látunk, csak a kibaszott feliratot nem fölöttünk. Ki fog törni a szemem? Mondja merev szájjal és csúnyán káromkodik. Nekem már a könnyem is folyik, mégse vagyok képes többet kivenni, talán egy ó betűt. Atro. Persze ettől nem leszünk okosabbak. Atrop. Neonszínű betűk, mondom, alig hanem fluoreszkálnak. Valami világítós festék, mint a 60-as évek mozi reklámjain. Biztosan, hogy nem kamel? Eléggé biztos, mondom. Különben is ezt te csak a púpok miatt gondolod. A púpok már az érkezésünk késő délután óta ólálkodnak a parkoló körül. Hol itt, hol ott üti fel a fejét egy, fölbukkan is elmerül, fodros, aránytalanul bonyolult szája még sokáig remeg a homokon. Ezek nem tevék, vakondok, esetleg földi kutyák, mondja. Persze, mondom, csak éppen akkorák, mint egy teve. Akkorák, de mégse tevék, mondja a társam, és megborzong a nedves törölközőtől. Megjáratta volna, ha ott mered meg a zuhany alatt, most leverné róla a víz a lágyrész csontig. Voltak éppen szerencse, hogy épp megérkezett a fürdőből, mikor ez a dolog történt. Így legalább együtt vagyunk. Még a tusfürdő is ott a kezében, és ahogy kinéz, ott is marad. Old Spice az örökké valóságnak. Jó, tehát? Kérdezem. Elkezdtem, de nem volt több 2 eurósom. Nyeli, mint a Niagara. Szörnyű érzés, hogy csak a szánk mozog meg a szemünk, semmi más. Ha fölfelé nem is, körben a helyzetünkhöz képest messze ellátunk. Helyzetünk hülye. A Szahara és a Zahari dombság találkozásánál benzinszürke tájban hosszú, prémes emelkedőn terül el a 761-es számú Szerájstészen. Sok ilyen van a Strádán, nagyjából egyformák, ennek talán jobb a híre, azt mondják, kicsikével jobb filmeket adnak, és kevésbé oknak a lányok. Tisztább a fű. Van persze minden, ami kell, bedobó szauna, síj és gyóntató automata, és van motel, melegkonyhás bistró, drinkbár, melyben esténként élő zene szól. Mint amikor egy fűrészgépre csengőt kötnek, de akkor is valódi esztrád zene. Az autós moziban már állítólag a púpost vetítették. Tízszer láttam mindegyikünk, nem nagy veszteség lemaradni róla. Persze megnéztük volna 11-szer is, ha magunk fajta tud úgy nézni, hogy közben alszik, vagy fordítva. Gyakorlott lomha utazók vagyunk, ha leszáll az est, fehér zoknit húzunk, kockás papucsot, akkumulátorról melegítjük a körömpörköltet, és hetekig el vagyunk mozdulatlanul. De ez most más. Egy sorsára hagyott ideges állatkert kellős közepében éjszakázni nem tiramisu. Morog, vonít, hisztérikusan sóhajtozik flóra és fauna. Még a flórával csak elvolnánk. A szauna ereszéről olykor leszakad egy 5 kilós papagáj, csattanó piros jégcsap. Talán az a legnyugtalanítóbb, hogy a Strádát halkan és módszeresen bemossa a homok. Azt az utat is, amerre jöttünk, azt is, amerre mennénk. Messze ellátni. Hisz akkor a hold van, mint egy kézi festésű szivaros dobozon. Foltos és tekintélyes, nem kérdés, hogy itt ő dirigál. Nem őrködik, csak föllesétál a horizonton, ő tudja a legjobban, nincs hova menni reggelig, unalmában ciceg és füttyöget, hergeli a zsiráfokat. Viaszosan, rémülten lobog a nyakuk vagy a törzsük,
minden bizonnyal gumiból vannak, mint a töltőállomás tetején az oroszlán. Némelyik, ha nem bírja tovább a gúnyos füttyögetést, eldurran, sivítva veri magát a földhöz. Épp nyitottam a fülke ajtaját, mikor villant valami, alig nagyobbat egy villámlásnál, tulajdonképpen ennyit lehetett érzékelni. Azóta a vezetőfülke mellett állok, fogom a félig nyitott ajtót, cigarettával kínálom a társam, szélesen mosolygok, hajamban kifogástalan a hullám. Megbolondult a főnök, mondja a társam, és fölfelé intett a szemével. Most már az álló autók sebességét is méri. Ezen nevettünk, pontosabban nevetünk azóta is mereven, tele szájjal. Nyúl a keze az odakinált doboz után, még nem vette észre rajta az ominózus rajzunkat. Az is lehet, hogy fénykép. Pontosan érzem, ahogy eltelik egy örökké valóság. Jégkrémet viszünk Zalaegerszegről Kamerunkba, papírjaink rendben, semmi rosszat nem csináltunk, el nem tudom képzelni, ki szórakozik velünk, és főleg mit akar. A főnök azt akarja bizonyítani, hogy az ember kisebb, mint a sivatag. Hogy kicsi bénák vagytok, csavarkulcs ide vagy oda. Évek óta erre járunk. Mit bizonyít ez? Zár a bisztró, tekeredik le az ajtóban a dupla acélrács. Az arab udvarosok lehúzott fejjel kirontanak, elcipelik a bozótik a szemetet, kiborítják, vagy hanyat homok visszarohannak, épp becsúsznak a vassodrony alatt. Valaki megtapsolja őket bentről. A nedves, rengő halmok tompán csillognak a holcsütésben. Milyen bisztró az, ahol ennyi friss bélhulladék képződik? Ez jut eszembe, egy darabig ezen tűnődöm. Az albínó öregasszony búvárruhában mossa a szaunát. A bérelt buszban elcsöndesednek a kurvák, csak a készenléti ablaknál ég a stoplámpa, olyasféle ablak, mint a patikában, bekopogsz, eltolják, csak ez lejjebb van és persejes. A rágyújtás tartós küszöbén hiányzik legjobban a cigaretta. Mindkettőnknek azon jár az esze, hogy az éles és letagadhatatlanul erősbüdő kacagás jöhet-e még az autós moziból. De egy idő után már nem jöhet, és a verejtékünk megzizzen, mint a hártyaég, mint a celofán. Nem tudni mi az, de halljuk, hogy egyre közelebb jön. Ez ide jön. Mit akar ez pont mi velünk? Kérdezi a társam, eléggé vékony hangon. Felelek neki, de hogy mit, azt egyáltalán nem hallom. Ebből gondolom, hogy vagy fölébredek másodperceken belül, vagy tényleg nagy a baj. Hosszú, rosszagú felhő csúszik a hold elé. Elihegi, mondom a társamnak. Nem liheg, azt mondja. Hát akkor. Nem tudja, mondja. Pedig tudja. És én is tudom. Aztán visszafolytjuk a lélegzetünket. Fél perc telik el, majd anélkül, hogy meglepődnénk, egy közepes erő a lapunkról az oldalunkra fordít. És néz, és lileg. Ránk cseppen a nyála. Legalább a rohadék fejünket, ha el tudnánk kapkodni. Hülye érzés egy cigarettás dobozra nyomtatva lenni, mondja a társam. Na ne mondd, mondom, és még mindig suttogok. Rövid időre megint kivilágosodik, elvakít az éles holdfény és a dű, hogy továbbra sem tudom a márka nevet leolvasni a fejünk fölött, pedig ez valamivel jobb szög. Alig, hanem mégis atrop. Lehet, hogy egy betűvel se több. Aztán megint sötét lesz, nyál és vonítás. Listen to this.

Testékszerek. Ha felrobban egy gimnáziumi kólagyár, illetve melléküzem, azt úgy kell elképzelni, mint egy sóhajt. Mint ha valami irdatlan világvégi böfögés teleraknak kővel, vasreszelékkel, beélesített mikrofonnal. Mobilok, táskák, testrészek, pink notebookok szállnak szerte szét, hullik belőlük a pezsgő barna vér. Mint kiderül, az esemény ugye rendkívüli, a körülmények ismeretében mégsem váratlan. Legfeljebb a robbanás középfokú intézményhez képest hatalmas méretén lehet csodálkozni. Ilyenkor egyesek, szülők, politikusok, diákjogi aktivisták rendre felvetik az Ipartanügyminisztérium, IPTAÜM felelősségét, s hogy rendeletben kellene szabályozni olyan termelő üzemben, ahol szubverziós dúsító van, illetőleg szénsavreaktor, csak saját felelősségre működhet oktatási intézmény. Ezt más szülők és más politikusok képmutatásnak nevezik, mondván a szabályok be nem tartásából nem az következik, hogy más szabályokat kéne hozni. Föltéve, hogy a szabályok jók, már pedig jók. Meg kell mondjam, olyan felelős tényező is van, aki nem a száját jártatja, hanem cselekszik, és mint tudjuk, aki gyorsan ad, kétszer ad. Egy hét se telik el, és a cég szíves hozzájárulásával osztályunk emlékére fellőnek egy gyászműholdat. A Szikitúrad Astra projekt nem elsősorban reklámhordozó, sokkal a fontosabb, hogy minden tanulóról ott legyen a kis jellemző videoklip, név, kereszt és vezeték, fogyasztási szokások, kabala állat, kedvenc szín, telefonszám, erre bármeddig küldhető MLD-as SMS. Egy interaktív, előrehozott tabló, kedves barátaim, mondja a PR főnök meghatott komoly hangon, hisz maga sem tudja kivonni magát a szülők és hozzátartozók keltette hangulat alól. A vizsgálat nemzetgazdasági érdekből nem fejeződik be, ennél a sebek begyógyítása fontosabb, és az, hogy visszatérjen a termeléshez szükséges béke és bizalom. Ha nincs mihez képest, idővel a találgatások szépen kioltják egymást, és az igazság a feledéssel karöltve elfoglalja megérdemelt helyét a múltban. Ha valaki ragaszkodna az esetleges történtekhez, annyit mondhatok, beosztott tanulótársaim hirtelen megrendelés, netán valami privát üzlet következtében valószínűleg megint niagaráztak, azaz kiiktatták a szekorítómatákat, a kézi vezérlésről pedig tudjuk, hogy életveszélyes. Egy érettebb gondolkodás ezen úrrá tud lenni, de az ifjú lelkeket gyakran elkapja a kóla mámor, gyerünk, mondják, még előre, és bizony ilyenkor ütközésig nyomjuk a karokat, pirosban az érzékelők, villog a monitor, recseg és sír a rendszer, aztán egyszer csak nincs visszaút. A két gyanúsított negyedikes napok óta sápat volt és kialvatlan, s a kérdésekre, hogy mi ez az extra megrendelés, kitérőleg válaszolt. Tanulmányi feladatait nagy ívben elhanyagolta, noha a gépterembe diszponált tanulók számos könnyítést kapnak. És nem tagadható, hogy főleg az éjszakás, kisebb részben a délutános műszakok alatt gyanúsan, baljósan megremegett öreg alma máterünk épülete. Igazgatónőnk a társastánc iránti bizalom visszaállítását, valamint a romok eltakarítását állítja a jövő homlokterébe. Egyébként úgy csinál, mint aki nem tud és nem hallott semmiről. Jobb is, ha nem tud, az egész várost és az agglomerációt ez a gimnázium látja el kólával. El lehet dönteni, mi a fontosabb. Ha az ember, már pedig ezen nincs mit vitatkozni, akkor kell az üdítő. A tanárnő, ha ideje engedi, fitness tanít és jó eszélyt. Alapjában rendes asszony, mosolya, mint a szájkosár, alacsony, gumírozott cipőkben közlekedik a folyosókon, besurran a fizikai szertárba, ahol a palackozót rendeztük be, hunyorít, sóhajt, fejet csóvál, óva int. Nem az iskolának, az életnek tanultok. Éjjel persze sírógörcsök, szívritmus zavarok látogatják, ha végül elalszik, villamos székkel vagy a nyugdíjazásával álmodik. Ő tudja a legjobban, hogy egyszerűen nem lehet eleget termelni. Az üdülőtelepek ki vannak emelve, hasonlóképpen a wellness kommandók, harmad, de nem utolsó sorban pedig ott van a lakosság.
az üres pillapalackokat kötelező 24 órán belül beszolgáltatni, ellenkező esetben igazgatói intő jár, 3 intő pedig egy automatikus rendőrségi feljelentés. Nyár van, a napi kötelező 2 literen túl is kólát iszik mindenki. Trendi a dobhas. Olyan a hasuk, mint az afrikai gyerekeknek. Épp a társastánc verseny kellős közepén robbanunk fel, a parkett kis ördögeinek megállni sincs idejük, az abolátlan sziszegést azonnal követi a csattanás és a nagy, puha bum. Úgy hajlik meg a padló és a plafon, mint a nedves tortalap. Aztán csak a bugyborgás és az égből jövő sikoltozás hullámai, szabályos lökésekben, mint a szívdobogás vagy a sziréna. Kimegyek kólázni, és visszamenet épp megállok az ajtóban, még odakint a folyosón. Így úszom meg, némi sokkal, légnyomással, fülvérzéssel. Állok ott, és nézem, ahogy elröpül 2 emelet, kezemben összelapul a papírpohár, aztán repülök én is. Váratlanul egy szellőzőaknában találom magam, közepesen lejt, vígan csúszdázhatnék lefelé, de másfél méterenként fönnakadok, így az egész menekülésem csak kínlódás. A megrogyott épület csúnyán káromkodik magottan, nagyokat böfög. Ha utána másznas fel akarnak falni, nem lepődnék meg. Az akna 100 méterrel lejjebb a haszonjármű parkoló mellett éri el a felszínt. Kirúgom a rácsot, sokáig állok a lapulevelek közt, nagyon sírok. Szürkéspirosban látom a tájat, a hegyoldalt, a fákon fityegő színes kis testékszerekkel. Egyedül a menetrend szerinti autóbusz zöld. A szállítóautók egyötörte úton imbolyog felém, hámozza le magát lassan, mint az almahéj. A sofőr rögtön megáll az intésemre, tele a busz napsütötte apácákkal, együttemre mindig nyugat felé forgatják a fejüket, a lebukó vörös napkorunk irányába. Nem tűnik fel nekik, hogy kinőtt zakón, fehér ingem, sötétkék nadrágom, csupa vér a fülemtől. Meleg empátiával veszik tudomásul, hogy csak tátogok, mutogatok fölfelé. Igen, kicsi öcsénk, szép gondolat. Ő valóban örökké való, közli az egységes, komoly bólintások. Lent a városban a rendőrök sem mennek velem semmire. Lázasan, csatakosan ébredek másnap. Nem emlékszem, hogy mit álmodtam, de mikor ránézek egy pillepalackra a multikantinban, erős hányingerem támad. És úgy jut aztán lassan eszembe az egész balul sikerült táncverseny. Nagyon sötéten nézhetem a rekeszeket, mert a szeplős vörös ajú eladólány megszólít. Vedd csak meg az adagodat előre. Adagomat? Ja. A fejadagot is, meg a private-odat is. Nagyon előfordulhat, hogy sokáig nem hoznak üdítőt. 2 hétig is. Hát fölrobbant a gimnáziumban a kólagyár. Zoom. Ráadásul épp táncversenykor csezd meg. Lassú táncolt az egész 3. B. Senki nem élte túl. Egyszer csak mind elrepültetek szépen, matróz blúzban.

A szerencse csapása. Megfog a lottózó előtt, hogy én csak legyek szíves, ne menjek be. A külsejét itt nem írom le, nem a napos oldal lovagja szent igaz, amivel se jellemezni, se megbántani nem akarnám. És azt, hogy őrült, azt sem mondom könnyelműen, ki nem az. Tulajdonképpen miért ne fogna meg egy embertársam az utcán, hogy ide vagy oda, ne menjek be. Olyan jó bemenni. Alatt húzom a végképp eszembe se jut, ezt közlöm is vele. Dehogy is nem, mondja. Látja ő. Ha ő itt nem volt volna, én már rég bementem volna. Pedig az ott benn teljesen összezavarja az embert. Összerázza az élete során így úgy leülepedett kis trutyiját. És ettől óvna ő messze menően. Konkrétan a lapátkörmű nőtől óvna, név szerint a disznófejű mammonnétól, ha így jobban értem. Az eheti főnyereményről beszél, naná, mert akire ezt reám érte a sorsanak, annyi, az kezdte gyűjteni a temetésére. Annak merő epeömlés lesz a boldogsága és szakadatlan pokol. Mennyi volna az a pokol számszerűleg? Kérdezem könnyelműen, erre megfogja a gombomacs, belehajol az arcomba, a számba, hogy ne tetessen magam hülyének, hát minden szaros gyermek tudja, hogy 1.673.457.392 itt van számmal neki a tenyerében, esetleg vizuális típus volnék. Ezt ő hetente fölírja golyóstollal a tenyerébe, és lesikálja mindahányszor. Lassan már átlátni a bőrén, igaz, bőrt látni ott is, nem valami intim dolgot, vagy mit tudom én. Úgyhogy ő köszöni szépen, és ezt meg is mondta odabent a nevezett disznófejű nőnek, hogy nem, hiába tetszik ingatni a hajzatunkat, aranyoskám. Szép pénzű, azt kilóra is nagyon vizuálisan el tudja képzelni, bőröngye van több is. Nem számzáros, de több, oda van készítve, ennek ellenére köszöni nem. Végig gondolta, higgyem el. És persze engem most furdal a kíváncsiság, hogy miért nem. Hogyne, mondom, ami azt illeti bizonyos fokig furdal, csak sajnos nagyon sietek. Na, lágva szavamba, azt ő előre megmondhatta volna borítékolice, hogy sietek méghozzá ide a lottózóba, mert hova máshova? Máshova nem érdemes sietni. No menos tamen, ugye? Kitalálta a sunyi kis gondolatomat? Ki? Mondom és megadom magam. És ugye? Rémesen furdal ő iránta a kíváncsiság. Ajaj, mondom ironikusan, rémesen furdal, alig bírok magammal. Na jó, mondja. Ő lassan hozzászokik, hogy az emberek abnormálisan kíváncsiak, a pofátlanságig azok, de most már mindegy, megígérte, elmondja, mégse álljunk itt némán. Még inzultálom őtet, ha nem meséli el. Nem, mintha magamtól nem tudnám kitalálni barkokbálisan, vagy direkte is az ő indítékait. Például a kokáért azért nem, mármint lottózik, mert neki megállna a szíve abban a szentséges pillanatban, rúgna egy nagyot és meg. Így kezdődne a szerencséje, arra mérget vehetek. De ha mondjuk nem, ha mondjuk megúszna az első sokkot egy sima arckoponya beverős ájulással, akkor is mi van? Gondoljátok meg, proletárok, ahogy a költő mondja. Mi van, ha x idő múlva föleszmél a konyhakövön és látja, hogy nagy valószínűséggel ez nem a mennyország, ahhoz túlontúl ismerős a pálmafa alakú beázása spájzajtó fölött, továbbá zúg a feje, merő egy kék folt a homloka és szorongatja a cédulát a markában. Gyűrött. Épp hogy nem dőlt rá estében a tejavíz. Továbbá azért sem a mennyország, mert tisztán hallja magát fektében, ahogy ri. Aztán meg nevet. Remeg a lába. Effektíve a sállával kell összekötözze, úgy tud elmászni a kis szanakszáért. De utána is. Mi van? A hideg verejték. Jó. Egy-két órát eltölt azzal, hogy leellenőrzi, összenézi a káprázó szemével, hát ha nem is ezek azok a számok. De hál' Istennek azok, az összes szemüveggel azok, és se kaparás, se javítás, szép egyenes x-ek, mint a temető félrebillent fejjel. Akkor föláll a konyhaasztaltól, többször elpróbálta, ne féljek, az ajtóhoz lopakodik, ráfordítja a kulcsot egyszer-kétszer. Sajnos nem fordul tovább, egy ilyen szar civil zár. Persze a 100 fordulás volna egy zárban, az is kevés volna. Leül, csipkedi magát egy darabig, de nincs hová fölébredni, pedig talán jobb lenne. Végül bámul csak maga elé, forrón, dobogva, mint a galambok.
Legyek neki őszinte, hát mit csináljon? Kész passz. Ezek után az utcára kiléphető, mint egy halandó? Nem léphet, az fix. Se a szelvénnyel, se nélküle. Akkor meg? De mondjuk eldugja. Beteszi egy bérlettokba és eldugja. Többet már ő a tapintásával ehhez a drága okmányhoz, vagy hogy nevezze, értékpapírhoz nem ismer hozzája nyúlni. Még majd nehogy az új zsír legyen a kizáró ok. De hova tegye? Páncélszekrénye nincs, ki, hogy legyen neki, egy magyar porszemjankó, na náhogy nincs, még egy szaros lemezszekrény se semmi. Vagy egy se semmi. Vagy egy séf. Az se. És ez újabb seb a szívbe.

Szegény agya jár, mint a migrén. Boltba képzelhettem, hogy le nem megy, csöngetésre, kopogásra nem reagál, azaz, és ez a legördögibb a dologban, előbb-utóbb mégis kénytelen ajtót nyitni, ha másért nem számításból, lássák, hogy él. El sem hiszem ilyenek az emberek, mindig van okvetetlenkedő, aki ha nem lát mozgás napokig, már is odajön, édes szagot érez, szaglászik, bekulcslukaszgat. Sőt, mert mi van, ha mondjuk rendőrt hív egy ilyen szakhuszár, és hatóságilag rátörik az ajtaját, ő meg állott a baltával, mert valami védekezés kell, ha már páncélszekrény ugye nincsen, állott kiéhezve, kiidegelve, hát az minimum lipótmező, ha nem szól semmit azért, ha meg elárulja magát azért, és az inkognitónak is annyi. Mindenhogyan annyi kis szarország ez. Úgyhogy értem már a dilemmát. Mert a cél az lenne, hogy minden, de végig minden a legnagyobb titokban történjen. Pont az lenne a legfontosabb, ami lehetetlen. Természetesen fölfogadhatna valakit a temetéspénzből, annyi mindig félre van neki téve, hogy a lottózóig és haza fölfogadjon egy-két security embert. Csak éppen kiket? Tudhatja azt ő, mit rejt az egyen tarkó? És ha nem is rejt semmit, mit mond nekik? Jó napot kívánok, tessék szorosan elkísérni a lottózóba, megyek a kettesemért. Na ugye, hogy ez szociálisan milyen igazságtalan? Milliók egy miatt? Arról nem is beszélve, hogy ha ő ilyen őrzővédő személyekkel a sarkában beállott a sorba, az egymagában is tiszta lebukás. De rendben, azt mondja, hogy a kis unokaöccsei is végigállja a sort. Hanem mit mond az ablaknál a disznófejű asszonynak, aki ha őt meglátja, már készíti is a 470 forintot. Ha megszólal, ha nem, már le van bukva. Okéka, egy pillanatra oda tartja a lukhoz a bérlettokot, kézbe persze nem adja, csak mutatja, cicceget és bököget rá némán az állával. És itt az újabb bökkenő. Nem mondjam én, hogy az az asszony a rádöbbenéstől nem ájul el melegében nagy műbőrlétra létére, mert dehogy nem, elájult. Szalad a műköröm ezer felé. És ha még a fejét is beveri, mit tudja ő? Volt inkognitó, nincs inkognitó. De ha van, se jó. Mert akkor mire az a tenger összeg, ha inkognitó? Apránként azt nem lehet elkölteni. A kiskörme kamatját se, a morzsáját se feltűnés nélkül. Egy kis szobai úszómedence kiépítése meg teszi azt ekkora lakásban. Hát az még az őrzésvédésnél is nagyobb feltűnés. A feszített víz például, amit ő, megmondja őszintén, fizikailag se bír elképzelni, maximum télen, amikor meg úgyis Bahamákra volna röpülve. Egyébként pont a Bahamák az szépen vinni a pénzt. Vagy egy húzamos kaszinó. Több rút téli szaláni. Nem sorolja, mert erre jót a konyhában gondolni se tudna. Jóra nem tudna, csak a rettegésre. Az ilyen ember egy űzött vad a köbön. Minél rafinációsabb, annál űzöttebb. Elsősorban ilyeneket gondolna ő a bekövetkezett szerencse tragédiája után a bezárt lakásában. Hogy nincs vesztesebb teremtés, mint a nyertes. Végül arra jutna, hogy az a legfeltűnőbb, ha ennyire nem kelt feltűnést. És ettől kapna az igazi pánikot, hogy úgyse tudja megúszni ajtórától és balta elmeosztály. A szelvény meg fene tudja hol. Félő addigra el is felejtené, hogy vajon még mindig a vécétartály fedélhez van szigetelő szalagozva, vagy már a mély hűtőben van lefagyasztva, netán azóta a kenyérpirítóban, mert az is fölmerült, ha csak nem a redőnytok lett a nyerő, és így tovább. Találgatna ott a baltával, ráadásul nem is hinnének neki. Ezt nem kifantáziálja, hallott ő olyant, hogy addig dúdosták a családtagok, amíg végleg elveszett a rohadt kurva fecnie, hiába keresték, úgyhogy összeverekedtek az oltári rendetlenség fölött, de rendőri intézkedésig bezárólag, így elveszett nekik az inkognitó, ellenben a tragédia érvényes maradt. Meg olyan is volt, hogy nem elveszett a szelvény, hanem érvénytelen volt, illetve ennek folyamányaképpen veszett el, és csak évek múlva vallotta be egyikük, hogy lenyelte. Igen, jól értem, könnyek között, de megette a lottójukat a fürdőszobában az egészet, mert sajnos megtalálta a pénztárcájában az ellenőrző szelvényt is, meg a beküldendő részt is. Magyarán elfelejtette bedobni, ez még a régi világban volt, amikor be kellett dobni. Ez az illető meg elfeledte, viszont az igazsághoz nem volt szíve, megzavarni a kitörő családi örömöt nem volt,

Erre föltalálta ki jobb hián az elveszést. Sírt szegény, gyűjtötte a nyálát a tükör előtt. Persze, mire mindez töredelmesen kiderült, már válás is volt, öngyilkosság is, megháborodás is. Nem osztott, nem szorzott tehát az igazság. Most pedig én menjek, ahova akarok. Ő nyomatékosan köszöni szépen, de nem kér az ilyen szerencséből, és nem a levegőbe beszél. Előbbieket minden szombaton végig gondolja a sorsolás után, és nincs oka, hogy változtasson az álláspontján, és ne jöjjek azzal, mondja, ne jöjjek, hogy eléggé nagy valószínűséggel esett találná a számokat. Noha, megengedi. Ez is része az igazságnak.

fagyott kutya lába. Vérzőfejű, rendezetlen betegem jön, s miután sürgősséggel ellátom, traumás izgalma, vázamóció, kéztremor, glóbus a torokban, nemhogy csillapul, hanem a konvulzióig menően fokozódik. Vizsgálóágyomon minduntalan fölül, s a széken, mit utóbb engedélyezett neki, nem bír megmaradni. Keszeg előnytelen termetét föllehányja. Arca a labium leporinum jellegzetes kifejezését mutatja, pupillák középtágok, egyenlőek, nyelv kissé balra deviál, reszket. Alkoholszaga nem észlelhető. Néhány ízben obszcénül káromkodik, könnyei folynak, spútum ürítését csak kifejezett parancsomra adja abba. Ezzel együtt még szánnám is, ha nem lenne rossz szagú, s vérig sértett. Néhány zavaros perc elteltével összeszedi magát, és felállva szabályos kihallgatást kér tőlem, mint férfi társától Isten előtt. A hűvös, sőt kelletlen bólintásomra illedelmesen közli, hogy ő tartalékos egyenruha szabó, nemi élete pedig felfokozott és társtalan. Ennek persze is mindennek ő az oka. Ezt kitűnően megtanult a saját káron, hogy az ember nagyon is oka magának, de talán akkor segít elrontott váltöméseken állni évszám, míg elmúlik a sólymos ifjúság. Azon kívül meddig járja goromba kútvájúban mosakszani, hogy mint a tél behullott ablaka úszkál a reggeli jég, és beretválkozni abban meddig? De hagyján, hagyján, ha a fasz, mint a fagyott kutya lába. Értve tán a beállott csöndből hirtelen tónust vált a tanulatlan ember, és folyékonyan előadja, hogy a jobb megértés véget szót kell bizonyos mellékkörülményeiről is ejtenie. Szókincse váratlanul nagy is többrétű, az alantasnak és a fentebb stílnek oly elegye, mely bő és mocskos fantáziára, továbbá erős szenzációkkal teli lelki életre utal. Egy keskeny, ablaktalan kamrában van a szállása, mely ugyanakkor padlásföljárós, maga a szakadatlan léghúzat. Ebből adódik a kínzó, szinte mindennapos tapasztalata, hogy mire a gyönge tüdejével belehelné, már mennie is kell a szolgálatba. És ha nincs tüdő elég, akkor az egész testével kénytelen melegíteni, elméjének és genitáliának legmesszebb menő stimulációja által, hiszen hogy lehetne a létezés korlátlan hidegét kibírni másként, mint gyorsan és fájdalmasan befűtve azzal, ami kéznél van, a keserű bazdühhel, meg a képzelettel. Ezzel együtt jelenti ki, hogy a fölgyűrt ingek, lecsókolt kombinék, illetve nadrágok, vagy a fékjenint suttogások, s készók se nagyon hevítik ezt az ő egérkoporsóját a fagypont fölé. Ahogy a bőséges ejakuláció sem, mely mint az őrült ki letépte láncát, frecsel, amerre lát. Vak csillag a geci, tanár segéd úr, mondja a beteg, és tán még a zubbonyom gombját is megfogná, ha rendre nem utasítanám. Megjegyzem, a teljes anamnézis alatt árulkodó, hogy amennyire truccolni, annyira bruderolni is akarna vélem, s úgy megbotránkoztatásomra, mint megnyerésemre, ravasz kerülő utakat eszel ki a szegény ördög, mialatt a szememet keresi minduntalan a maga bogányszerű pillantásával. Bocsánatomat kéri, majd előadja, hogy a frecselés annyi, mint felrepülni a leszakadt egekbe, és legalábbis ő alóla, mintha valami bronzparipát rúgnának ki olyankor, vagy még inkább az utolsó széket. Igen, a ma leges legutolsót, amiért nagyon sajnos, de mégse kár. Sajnos továbbá, hogy a geci hamar kihűl. Nesze neked, vak csillag! De még az öntő ólomnál is hamarabb kihűl, amelyikkel a Leona és a Ferike firtatírozza a jövendőjét, mikor a kis ringlójuk már nagyon lábújhegyen áll, ha értem őt, amire gondol. Orvos vagyok, válaszolom szárazon, már hogy ne érteném, mire gondol. Azt kérem, alázattal kevés, suttogja a beteg. Orvosnak lenni kevés, érteni, az meg még jobban kevés. Ha nem a Kairoszkízis torzítaná el, egyenesen Pimasznak mondanám az ábrázatát az égő paraszt gyertyáival, mikre szemhéját kockázatos lehet levonnia. Érteni, az klinikus ésszel meg nem lehet, kérem,
hogy mi végre van, ha föláll az emberi fasz, ez a semmi és szalmacsóva, ha a toroktól a bokáig föl van állva belül, tanár segéd úr. Sajnos férfiak vagyunk, büdösek, egyformák és szomorúak. Sajnos, de nem kár, teszi hozzá a beteg kis mélázás és fejének ingatása után, mert mit lehet tenni, ha nincs? Szentséges Istenem, ha még hiányában sincsen nagyobb dolog a pinánál. Vagy van? Mondja meg, van-e? És adjak neki valami nyugtatószert, mert elrepül különben akár az angyal, vagy az ágyugolyó. Hipnobromidot kap, továbbá azt rendelem, hogy beszéljen, hogy tud, zavartatás nélkül fakadjon csak ki, jót tesz a komplexének a fáj, és dolgozik. Mindazonáltal erősen ingerülté tesz a tény, hogy akut bőrpíromat, mint a beteg kérdései fölkeltenek, előle eltagadni nem tudom, hogy bizonyos respektusomat sem. Holott mi egyébtől nyeri ez az ő beszámolója érdekességét, mint a hangos mi voltjától. Attól a pár liter rongyos és bakaszagú levegőtől, mely rezonálja a test némas, közönséges alvilágát. Attól, hogy kifordítja a forró kesztyűt, nem pedig illeget és legyezget vele konszenzus szerint. Nevezze akárki akárhogy, folytatja ez a keserű róka ember, és először teszi le vörös kezét az asztalra. Mégiscsak a pina a közös nevező, nem? És azért nem, ha nem, mert nem, vagy mert natúr csúnya, azért nem. Tehát, hogy egy szép példát hozzon, a mindennapi kenyerünk az nem csúnya, holott abban is benne van a pina hátulról, ha gyorsan egymás után kitetszik mondani a tanár segéd úrnak, nem igaz? Ő megengedi, hogy a mindenféle költők tollán a szerelemke szebb, a rózsabimbó szebb, vagy a cunnika, de az csak úgy mondva van, az udvarlás meg az illendőség véget, mert a legtöbbje ez alatt a kimondott pinát érti és gondolja, ha egyáltalán szót gondol, nem pedig direkt azt a forró, sós és harmatos női szakadékot, mely bölcsönk és sírunk, és ami a pina. Hát a minden Fritz Franznak íhatják. Miért pont ennek nem? Miért ez a csúnya pont, ami pedig a leggyönyörűbb? És azt ne higgye senki, mondja a betegem, senki, hogy amiről nem lehet beszélni, hogy nem arról folyik a legtöbb szó a bőr meg a szégyen húzatja alatt. A test szellőzetlen sajgó palotájában úgy pereg a nemiség, akár egy nyirokezüst vízér, akár kinematográfban a szallagpántlika, amit talán még a hallás sem szakít el, meg fér lekaristolja róla a sok egyenruhaszabót, meg tanársegédet, már bocsánat. Egy szóval a csipisz földi embert, mint a létszart kérem alázatosan, és mehet is tovább minden az idők végezetéig. Ha maga a pina szép, meg ha a fasz is szép állítólag fölállva szegény, és ha az is igenis szép, hogy együtt basz, mint az egyszerű költő mondja az árnyékszékeken, akkor az ártatlan betűje neki, a megnevezése, mitől alantos is disznó? Hát lehet csúnya az, csak tegyem én a szívembe a kezemet, lehet ordenári, amiből könyörgéssel és kiáltozással kifrecselt az emberiség jó része? De rendben, legyen csúnya, mert hát köztünk szólva tényleg olyan, mint a gambászi hernyó, hogy nagy a mellény, kicsi a sejmelés, és nyűszít csak és fáj, és piszkot csinál. Jó, legyen csúnya már, bocsánat, az édesapikánk fasza. De hát az már csak nem csúnya, és az csak nem fúj, amelyből előnyomakodtunk, kérdi ő alázatosan. Az a fájdalmas és mártíriumi édesanyai testrész, az csak nem csúnya. És abban még a vallás sem ellenkezik, mert lehet, hogy a megbaszás maga szeplőtelen volt, tanár segéd úr, de hát akkor is mégiscsak a Szűz Mária ominózusán bújt elő a mi megváltónk, boldogságos pináján, de nem ezt akarja mondani, hanem hogy mi történt. Az egyenruha szabó rossz körülményeihez tartozik, hogy a századosék is szűkösen vannak, kik ő családi szolgálatra befogadták, göbelányaikkal, négyesben lakván a téli konyhát, gangot, a két mutyi szobát téglapadlóval, így még ez úgnak is örvennie kellett, hol a Grádics alatt a daráló, a kerékpár, s mi egyemek mellett, el nem férhetett se ált, se dikó. És
viszont a forrázó teknőben az év túlnyomó részére nézve ágyat vetetett magának. Szinte bölcsőben, mondja ez az én betegem, egy verejték és szőrszagú bölcsőben, amelynek a nyárfája már örökre zsíros és sima, az íze örökre sós meg szappanos, miképp elholt színésznék medencéje. És akár elefántcsontnak is széthasgathatnák, ha nem volna akkora érték, s a szegényes háznak leguniverzálisabb bútora, mely mi mindenre van használva, nem is gondolnám. Elkezdve a disznóölésen azon, hogy egymagában a nyers hús is, ami megfordult benne az idők során, ami csattantott és vérzett és levezett és zogogott a sótól, hogy csupán csak az is megnyomja a 10 magyar tonnát. Ha csak évi 2 darabjával számolja a főhadnagyúr, az is 60 darab kiízlalt, elboncolt állat. Betegem így mondja, elboncolt. És közli, onnét tudja szám szerint, hogy megnézvén a berógott évszámot a teknő oldalán, azt el nem feledhette, születése évszáma az a faragás. Gondolja meg, a rongy 30 év, mégis micsoda körforgás. Kezdve a hajnaloknál, mikor a kiszenvedett nagy pőszetesteket a teknőben megforgatták, és cuppogott a forró, véres szőr, tanár segédúr kérem, és sár ide vagy oda meg szar, arra a tiszta gőzre mégis rá lehetett feküdni, miként a Mohamed koporsójára. Most kezdve ezen, és folytatva tovább a férfi reggeliken, hogy még kering szinte az a sűrt buta vér, még dobog az abárolt szív, mikor körömközűs villahegyről már el lesz fogyasztva, persze addigra a teknőnek ki kell súrolva lenni, mint az ostyatartó, hiszen már is burogatják beli a ringó pájslit, mind a hökkent bárzsingot, nem kell felsorolni előttem, tudom mi egy test. Örökös menet rendez, mint ő gyermekségétől fogva ismer, hisz egyszer másszor foghatta is az állat farkát a leszúráskor, kit cocikának hitt, de hamar elrugdosták onnan tüzelni, belet mosni, egy szóval fölnőni, árván. Ő tehát jól tudja, mondja a beteg, hogy mire mi jön, hogy ezt a belsőséget délutánra a kockára vagdalt zsírszalonna követi, mintha egyenest a korai kávészín alkonyatnak volna a szűz vattája, melyből töpörtyű lesz, mire feljön az első csillag. És éjszakára Circulus Viciosus, ott van az állat megint, feldolgozva és rendbe rakva a nagy teknőben, honnét a hajnallal elindult. Készpassz, jelentem alásan, az alkotó pihen. Ragyog a súlyban sonka és szalonna és oldalas és csordultig van a kamrai éj mindam a bestialitással, itt az emberiség a léte föntartásáért békében megcselekszik, és mi más a lét, mint hogy faj, tanár segédúr. Mint kétségbe esett mohóság a baszásra, az élvezetre. Szőrön és pinahájon forog a mennybort, s uramisten, micsoda szféráki hang az, nagyságos disznók és angyalok jafatolása. Egyébként ő vele egy fürdési délutánon közölte a százados a jelszavát, amit leszűrt az életéből ez a buta ember. Megmondotta, hogy ide figyelj, tanuld meg, nem a pina forog a világ körül, hanem a világ forog a pina körül. Továbbá a költőt kövesd, Vendel. Légy talpig férfi, ha addig nem is ér. Cigarettázott és nyájasan bólogatott a százados, azután mégis elzavarta betegemet a helyére azzal, hogyha csak egyszer is leskelődni mer, széjjel fogja lőni a pompos száját. De spicces ember mély igazságát ő magán tapasztalja azóta, miképpen a száját illető életveszélyes fenyegetést is, és belenyugvással mondja nekem, hogy megérdemli a sorsát, mely az elmúlt éjszaka ő rajta beteljesedett. Oda is ér most már hamar a mesélésben, de ehhez hozzátartozik, hogy a tegnapi estétől neki megint nem bölcső, hanem sírhalom az ágya, hiszen télidő van, enni kell, disznótőni kell. Az idén például egy vilmuska dermed abban a hideg pártsóban.
Kérdő tekintetemre jelenti, hogy a százados lányok minden szezonban becenevet adnak a levágandó jószágnak, színésznőként elsősorban, így jött az idén a Meggyasszai Vilma sorra, kiről betegen megjegyzi, hogy különösen jól sikerült, nem annyira zsírosra, mint hatalmasra. Tele volt vele a téli konyhában a szapuló, s lám még az ő nagy teknője is, utolsó cseppi, épp hogy ki nem bugyogott. Bizony, az ő életében advent második, harmadik hete mindig így telik, majd a betegen, legfeljebb nem mindig van ilyen betyár hideg. Ilyenkor nem alszik, hanem billeg a daráló káváján, és az álmatlanságtól már mindenféléket képzel, illetve lát, jót és rosszat, míg a fáradtság le nem üti a csupasz földre, még jó, hogy ki nem történik valamiért, nem lett volna csoda, már abban a kamrában nincs szabad föld, egy esésnyi sincsen. Ha oda temetnék, így lehet sose halna meg. Betömködi rongyokkal az ajtót, aztán ül. Meggyűjt egy gyertyavéget magán, és nézi a lángot, olyan közelről, mint a csókolózna. Néha a nyelvére is venné, Isten bizony, dömöckölné, hogy hát annak a másiknak is legyen egy kicsi jója. Persze hiába, mert csak is magának jó az ember, ez a földön az elrendezés. Nem tart soká, hamar szemen köpi magát a gyertya, és a sötétben a beteg megpróbál, azt mondja, valami szépre gondolni, egy szerelmes, ingyenes basszásra, vagy a karácsonyra, de csak a szíve facsarodik el akár a cseléd Máriknak. Vagy a mesében a gyufaárus leánynak, akit ő szépen magához ölel, betakar a köpennye és tanítgat összebújni. Jelentem, mondja a beteg, mindig megkérdem tőle, hogy van-e szeretőd, meg hogy nem-e félsz tőlem. Azután azt, hogy szőröse már az egérkéd és ilyesmi kérdéseket, de nem felel. Senki sem felel ebben az életben, tanár segéd úr, csak ez az én sós, vacogó szám. Legfőjebb egy íd rándul meg a teknő mélyén, emlékezvén valami sejem harisnyára a lánykorából. Elmondása szerint tegnap este, amikor megállott a kamrájában, szokatlan ideges konvulziót produkált, olyasmi fölött ráadásul, mint mindig is elvégezni tartozott a szállás és az egyszeri vastag kávé fejében. Fel nem foghatja, de a reszketésig fölhergelte magát, hogy mi dolog ez? Hogy a más fürdése, toka szalonnája után miért ő neki kell a kádat kimosnia, vagyis hát teknőt? Miért? És ez járt benne, mint a dalás, hogy miért? Holott a dologra még csak sor se került aktuálisan, hisz a zsír és hús mind ott feküdt a teknőben a szem előtt, s hol volt még a nap, hogy azt kitakaríthassa? Mégis elég volt a puszta rágondolás, hogy a torkába löki a keserűséget. Azt, hogy mi dolog egy gyomorbajos, de ifjú szabónak, ki tűhöz szokott az ujjaival, nem szőrös jéghöz? Mi dolog annak merő télben, a kopogó hidegben disznóülőteknőt súrolni, s átöblíteni a lúgos vízzel kis tucatszor, míg oly fehér nem lesz a körme, mint a klinikai csecsemők? Igenis, hogy Szabó! Kiált föl váratlanul betegen, passzomány Szabó! A bakkancspapírt ragasztat is véle a betyárkurva élet. Egy morosgoványival, tanár segéd úr. Már meg ne haragudjon a világ. És bizony megragadnám még a karomat is, ha érné, s el nem rántanám. Egy pillantás múlva rendreutasítás nélkül is alázatos bocsánatomat kéri, engedélyemre egyenletesen föl alá járkál, kibelélegzik, majd egy ital vizet kér, s a látható kéztremor dacára szabályszerűen megissza. Közli, hogy itt egy újabb kitérőt kell tennie, de talán a legutolsót, úgy reméli. Nékem doktornak tudnom kell, hogy a vidéken ez a bizonyos forrázóteknő bevett szintere a nagy fürdéseknek is, mik a századoséknál dívó házirend szerint a második szombatokon foganatosítatnak. Már télidőben ezt nem veszik szigorúan, már csak a disznó miatt sem, ami nem várhat, ha eljön az ideje. Az emberek többet bírnak. Advent előtt letisztálkodnak, és az kitart karácsonyig. Lényeg az hozzá. E napokon az ebéd és a mosogatás után betegem tartozik, vagyis hogy tartozott a
teknőt az ecélre felfűtött konyhával fölállítani, kistabilizálni 4, illetve 6 felől, minek utána az odakünti katlanban kellő hőfokon lobogó vízből telehordani, igénye személy szerint. Azután kötelessége pihenj, állásban várakozni az udvaron, és a végzett a szóban forgó személy vagy nő, és erről jól látható jelt ad, betegem köteles kiüríteni a szennyvizet, és bekészíteni a tisztát. Ez a menetrend véle be volt tanítva betű szerint, néha a százados elkérdezte, és pálca járt, ha elakadt valami részletnél. A fürdés ennek ellenére ugyanolyan tennivaló volt, mint a többi. Jelenti a beteg, talán csak kellemesebb, hisz főleg jó szagú. Maga a százados, ez a száraz bőrágyú hamar meg volt a tisztálkodással, nem így a női részlet, aki eléggé várta a második szombatokat, értető. Két eladó leány, és egy aktív Junó valagú asszony, Istenem, ami gőzt és visongást azok csaptak, az maga volt az Orfeum. A Leona és a Ferike, meg az Irma nagysága, akinek gödrös, huncut arcán elég nehéz volt kiigazodni a betegemnek. Ez is volt talán a baj, mondja, de mindegy, most már az is az Irma. Megedzi, hatán érdekel a későbbiekre nézve, hogy szép kis bajsza volt, és kövér kis pinája, kopott erős bozonttal. A beteg rettenetesen félt a századostól, ki igen vigyázott a családja fürdése alatt, végig kint szivarazott a gangon, s ment föl alá, de azért volt néha alkalom a meglesésre, és nem csak az Irma nagyságáira, hanem a lányokéra is. Látta nékik a kis szerelmük kelyhét göbekoruktól, és persze később is, mikor egyik nagyobb cura lett már, mint a másik. Előfordult, hogy a puszta vihogásuktól erekciót kapott betegem, elmondása szerint egyszer-egyszer még a szemenye is elment. De hogy látta, az hagyján. Mert legfőképpen elgondolta mind a hármójukat. A képzeletében szabályosan egybegyúrta, ami vér szerint amúgy is egybe tartozott. A súlyos locsogásukat, a cuppanást, a farukat megemelték, vagy épp a szétfürdött hegyesbarna csecseiket a keserű tejjel, mely mint a dióé. Szombat késő este pedig, lehet mondani, hogy kellemes fáradtsággal a tagjaiban tartozott utánuk átolt szedtik kimosni a teknőt, melyben sok évvel korábban még ravataloztak is egyszer, igaz gyereket. Itt elmondja, hogy ugyan adódott alávaló munka más is, de azért rendszeresen ezt a fürdés körüli dolgot végezte, mintha csak meg akarták volna ajándékozni. Legalább a hideg szappanszaggal a szegény nyúl szájúját. Ezeken az estéken különösen sokáig ült a kamrában a daráló kálláján, és várta, hogy kiszáradjon az a betyár teknő. Nem látom-e, hogy ebbe is benne van a nő, mint mindenben. Várni kellett, mert ha azon nedvesen beléjágy, az maga a reuma, hiszen nincs is annyi váltom, és már nem is lesz az ő puvaárjában, amennyi a tél. És itt van már is, ahová ki akart volna nekem lyukadni, hogy ugyanígy időzött a tegnap este, kifagyva a lépcső alatt, és remegő gyomorral nézte a teknőt. Egy darabig gyertyával, 9 óra után pedig anélkül. Bevackolt a köpenyébe, és átsorgott, hogy a tüzérló, nekidőlt a padlás lépcsőnek, ennyi volt a kényelme, igen sós volt a nyelve, a tenyere, és bízisten, édességnek nyalogatta a könnyei. Hallgatta az orra meg a tüdeje sipogását, és a szívét, ahogy rúgkapál. Csodával határos, hogy nagyon is meleg volt ez a szív, tessék elhinni, mondja betegem, ő réges-rég ki is hűlt volna már enélkül, és ez talán jobb is lett volna. Hallgatta odakünn a szívas kutyákat, a pustoló darát, és abból tudta a takarodót, hogy mint a vekker csörögne, elébb a százados kardja, majd vizelete csörrent az árva ólt cement lábazatán. Kisvártatva háromszor nyílt és csukódott az árnyékszék ajtaja. Elhihettem, hogy álmában is megismeri a csurgásokat, először a két gyengét, utána azt az egy erősebb, harsogót. A százados erre az egészségügyi momentumra mindig nagy súlyt fektetett, hogy a lefekvés előtt okvetlenül tessék hátramenni a családnak,
éppen elég bilizni az éneké vagyján, vagy ha rajt van a nőkön a baj. Mikor mind bementek a szobákba, és gondosan bezárt, a százados Szilentírent kiáltott, hogy csönd legyen most már, de kellett-e parancsolni azt, ami égig ért? Kérdezi betegem, és válaszol is rá, hogy nem kellett. Akkora csönd volt, amilyen csak lenni tud karácsony előtt, és akkora, hogy egy perc telt el benne egy óra alatt, vagy fordítva. Hanem a sötéttel, mondja a beteg, mégis történt valami. Az ajtó és a padlás följáró a dunsztig be volt tömködve rongyokkal, ott fényben nem szökött. Nem beszélve, hogy mi is jött volna onnét, ahol elhagyott, hideg füstölő az éjszaka. Betegem arra jutott, hogy az álmatlansága miatt tapasztal bizonyos derengést, és ezen illuminációban úgy látta a forrázó teknőt, mint a tényleg a kősó termelni a világosságot, az erős pávabányai kősó, és az moccantaná meg akár valamely bizarr feltámadás a sonkák, szalonnák hideg organizmusát. Elég lesz hozzá. Egyszer csak a füle mellett kukorica és likőrszagú levegőt hallott megremegni. Maga az Morosgoványi? Kérdezte ez a sóha, és nem volt benne gúny, pláne tartózkodás, hanem meleg volt, szelíd és kurvás. Belé lehetett fordítani az arcot, és tartani benne szépen. Jött a lehelet, és eltűnt. Betegem vacogó fogakkal jelenti ki, hogy ott és akkor igazándiból nem is lepődött meg, hanem szép nyugodtan megválaszolta a kérdést, hogy igen, százados nénak alázatosan jelenti, ő az, de nem fog megfázni a nagyságos asszony az ágyából ki kell. Erre föl megcirogatták a szeplős kezét, és futó kacagást hallott a közelből, a galéria alul, vagy a padlásról, és azt a mondatot hallotta, hogy a fázás csupán ki az egyenruhaszabó múlik, az ő ügyességén, ha érti. Értettem, nagyságos asszony, felelte betegem. Honnan tudja ő, hogy aki a fülébe súg, az ő a nagysága, nem pedig a leányai. Azt én látom, kérem, suttogta a beteg is, közli velem, hogy tényleg látta, ha csak nem bolondult meg az őt ért gerincsorvadása következtében. Mint ezt a bögrét itt a rendelő asztalon, vagy a revolver tokomat. Olyan világosan látta a századosnét a teknőben, matlaszép ongyolába, papucs nélkül, egy kihajtott piros regénnyel a szívén. Gyönyörű volt, egy falra való fotográfia, épp rámája nem volt. Húsos és távoli, akár az elrepült édesanyák. Hát mi lesz most, te betyár uram Isten? Akargasson Morosgoványi! Szólalt meg az asszony, recsent és cuppantott, mintha egy mesterhegedű nyújtózkodna. Legalábbis betegem így emlékezik, hogy olyan volt ez a hang, és ő boldogan vakargatott az egy szabad kezével, mert a másikkal gombolta is kifele a katona köppent a sliccet, cibálta a gatyakorcot, és egyszer csak ott feküdt a kacagó, szuszogó teknőben, illetőleg rajta azon, és látta is, hogy ott fekszik, mert látott közben mindent. A saját rossz ülepét, és a félvászon regényt, melyel a századosné meglegyintette őt. Ha ezt elmondani nem is igazán tudja. Megőrülök magáért, suttogta az asszony. Magának olyan a csókja, mint hogy egy merőkanál kúrná a számat. A szép, leveses számat. Ugye, hogy szép? Igenis, hogy szép. Felelte gyöngét tónusban az egyenruhaszabó, a nő pedig csak egyre jobban nevetett. A pongyoláján és a síkos hálóingjén át szépen ki lehetett tapogatni a bundabugyi kidudorodását, amit a beteg elkezdett húzkodni lefele. Jelentem, tanársegéd úr, mondja a beteg, lassan, de megállíthatatlanul nőtt a faszom. Ekkor a nagyságos asszony átölelte az ő retkes, elvakart nyakát, és azt mondta, hogy mit csinál kis csacsi a toalettommal, hát lássa, hogy tél van. És egy asszony magától értetődik, hogy nem fázhat föl a berendezésével. Hát nem tudja, hogy annak sok meleg kell, rengeteg meleg.
Tudja vagy nem tudja Moros Goványi? Kérdezte a századosné, és megforgatta csupasz nyelvét a beteg szájában, miközben annak szabad kezét a nagy rengő mellére vonta. Pinameleg kell, súgta a betegem, rengeteg pinameleg, és hogy az orcáját ezen közben oda dörgölte ahhoz a sós, pihés tokához, folyni kezdtek a könnyei. Ne tessék haragudni. Tegezzél, hallotta a választ, tegezzél le a szíve, míg te csődör csecsemő. Igenis, válaszolta az egyenruhaszabó, igenis a te csődör csecsemőd. És kigombolta a hálóinget a csípőjéig, betegem hasonlatával élve olyan volt akár egy porcelánfók. Azután emlékezete szerint szájába fogta a századosné melbimbóit, és azon hintázott, mammogott ott a súlyos teknőben, mintha ennyi volna az élet előre, hátra, balra, jobbra. Ez a cuppogás. Várjál, hát a belem kihányom, te, mondta az asszony, vagy valami ilyesmit, mire a beteg a halál félelmén erőt véve kacagni kezdett, és azt súgta a vastag, homályos fülkagylóba, hogy Irma, meg foglak baszni. Szabad-e ilyet mondani, te? Játszotta le elvékonyított hangon magát, egészen beleérve a beteg, és meg is válaszolta a maga mélyebb hangfekvésén, hogy persze, hogy szabad a kutya istenit. Basszad meg a pinám, kurrogta újfent ez az alaknő, és szabályosan rázta a teknő, dugjad belé tövig a pöcsöd. Az egyenruhaszabó előadja, őnek olyan érzése volt, hogy folyton lecsúszott erről a századosnéről, amit föl nem foghatott, mert ha lecsúszott is, rajta volt, ha mellé dugta is, benne volt, és ezen nagyon nevettek, hogy íme a hús mágnese mindennél erősebb. Édes betyár Istenem, tanár segéd úr, mondja a beteg, és hogy ő akkor már mindenhol benne volt könnyékig, és olyan szépen vinnyogott és nyogott neki az egész teremtés, hogy arra nincs szó, ne is legyen. Azt se tudja, ugyanis kivette le a bokákról a bugyogót, ha csak nem magától málott a semmivé, mint a vattacukor. Az a lényeg, emlékezete szerint egyszer csak semmi más nem volt a százados némeztelen testén, csak valami gőzrongyocska. Ezt meg föl lehetett tűrni puszta szájjal, és így is történt, ő, a szegény betegem, egyszer csak ott találta magát, hogy a mohás pinakoszorút szuszmákolja, amikor pedig a csúszós, párás valagokat a két kezével megemelte, és orcája a szerte döndülő combok közé végleg beesett, akkor minden elhomályosult néki, ami nem oda tartozott a baszáshoz, ehhez a remegő késhez a női vajban, a programhoz, mint belénk írtak a századok. Ha emelkedetten is kifejezheti magát, mondja betegem, őnek ekkor úgy sűrűdött meg, úgy gyűrődött össze az idő, mint valami mennyei sejembugyi, dajna cafrang és kégyönyörűség, és ő, amíg él, sem tudhatja azt kisimogatni az értelmével, ha még élő egyáltalán. Elég az hozzá, erős szappanszak csapta meg, olyan, mint soha, a legszebb szombatokon sem, és úgy érezte, hogy a hajánál fogva rántja magára ez a feltüzelt és dagadó teremtés, ki már csak gurgulázott és szuszogott, és a nyílásain keresztül beszélt hozzá, azzal a közvetlenséggel, mint a kolbászhús, vagy mint az angyalok. Mond nekem, mangalicám, emsém, kövér disznócskám, cocikám, mond nekem, Ferike, meg Leona, meg Vilma, mondj Irmuskát, te! Te, sikítsunk, röfögjük, mert hosszú a sír, és pászincsad, ami belefér. De hát hová lenne a pászintása mindenhová, tanár segéd úr? Kérdezi a beteg, és már csak zihál, csak a hitvány teste beszédével árulja el, hogy mi történt az éjjel ebben a kamrában, hol már alatta és fölötte is mindenhol csak cunnusz volt, és vagina, és rózsaszínű bél, meg suppogás, hogy aki csak élt és halt, és mesztelenkedett ebben a nyomorult teknőben valaha is, az mind a betegem alatt vergődött, ő pedig egyszer csak zokogva, Jézus Máriázva ejakulálni kezdett, igen, pontosan úgy, mint a fölrepülne a leszakadt egekbe, hol körözött kicsit, majd puszilgatva és gügyögetve elaludt ebben az élményében, mit velem, mint férfitársával megpróbált még
utoljára megosztani. Arra lett figyelmes, hogy mentem megfagy, és hogy pucér altesttel hasmán fekszik a széndúrt húsokon, s péniszét rettenetesen csípi a só. Valamint arra, hogy mindezen rajt kapván a kerékpárjáért benyitó százados épp agyonlövi. Csattan a fejhús. De facto erre ébredt.

Tilos Rádió. Kertakarót hallottátok, és Parti Nagy Lajos olvasott fel nekünk a Fagyott kutya lába című nemrég megjelent novellás kötetéből a Magvető kiadónál. És mindenfelé lehet kapni a könyvesboltokban. Meg reméljük, hogy nem sokára megint készítünk ezekből egy audiovizuális előadást, és akkor majd szólunk. Hallgassatok tovább a Tilost!

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárta szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszlizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit sziget platányai között. Margit sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már, s a többi, meg s a többi, meg s a többi, meg s a többi csupán.

járt fenn a halászbástyán, mikor már a nap lement. Esti csúfját takarta e árnyával a parlament. Tudja, hogy éjszaka egy árkád mélyen mély sötét. Mit tud Pestről, aki mindezt nem próbálta még? Góboroljon vélem át egy éjszakát, Pest megér egy estet.

Szívünk felett az éjszakából csupán a hit nincs a világ. Tartson hát össze titeket, a hit remincs a szer. Legyen a szíved egyszerű, ború után jön a derű, a nyár jön a tavasz után, s viszont az ősz a nyár. Akárhogy van, s akármiképp, a vers csak akkor szép, ha szép, piros fedél, fehér anya, és ha nem szép, akkor csúnya. Mert a szívben érzés lakik, az Isten tudja hányadik, s az érzés tiszta dalt kíván, bizony szép tiszta dalt kíván. Kicsim kunyhóban szereted, szeressétek a gyermeket, e szent karácsony ünnepén önöknek ezt kívánom. Mert bíbor bársony vendégség, nél jobb egy napi egészség, opász noje vance nagnuti, kéretik nem dohány.

A költőt kérdik, miért nem ír verset. 1930. szilveszter. Nehány sor elmosódott, aztán az ujjam gémberedett, bal kézzel ezt, a jobbal tartom a kormányt, nagyon csikorog, a szárnyakról vastag jégcsap, a motor nem tudom bírja-e, furcsán horkol itt bent, szörnyű hideg, nem tudom milyen magasan lehetek, vagy mélyen, vagy messze, közel, távol, üres. Minden mérőeszközöm befagyott. Az a Lessing-féle súlymérő, meg az akadémi finom szerkezet, meg a marinetti inga. Gondolom mégis magasan, mert a pingvinek nem kapják fejüket fel, ahogy Ferdén sivít, hasítja a csilingelő északi fényt fölöttük légcsavaron. Már nem hallanak. Itt nincs jel. Lent valami sziklavidék. Új föld. Ismeretlen. Leírták. Kicsoda? Talán Scott, Strindberg, Byron, Leocardi? Nem tudom. Bevallom, nem is érdekel. Fázom. Keserű, szörnyű keserű ennek a híd levegőnek az íze. Lehet, hogy az orrom vére eredt el. Éhes vagyok. Kétszer sültem, kifogyott. Valami ismeretlen csillag hunyorít, amerre pislogok éppen. A fókaszelet megromlott. Mi lehet az a csillag? Talán már onnan túlról? Hányadika lehet? Szerda, csütörtök? Vagy szilveszter? A tűzhely körül kimelegszik most. Testvérkék, éneklő madarak, érzelmecskék féltett tűzhelye mellett, madár testvérek, az ember szív őserdeje mélyén. Halló! Halló! Senki se hallja kivert varjú társát. Engemet itt. Az imént zörrent valami rádium rozsdás idegén. Hallom, D. kolléga szép jelzőt talált a banál kikötőben, C. meg új szóvirágot fedezett fel két rím között, a szerelem szorosban jelenti a társaság. Gratulálok. Majd elmondom, amit... Majd ha leszállok, hazaérek, amit itt éreztem, csak akkor mondhatja el, ha kikerül az utazó. De kikerül-e? Most ezt a pár kusza sort bedugaszolom az üres boros palacba, és a palackot lehajítom. Kockavetés. Tetves gyöngyhalász, ha találja, dobja szemétre törtívű kagylót, de betűt látó tengerész kezébe, ha kerül, ím általa üzenem, itt vagyok, az elhagyatottság 30. szélességi, a szégyen 100. hosszúsági, s a fogat összeszorító dac végső magassági fokán, valahol messze vidéken. És kíváncsi vagyok, lehet-e még jutni előtt?

gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, ó tudó. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha Isten ésszel, angyal érzelemmel használni tudnák éltött napjait. Miért el lomb, hogy mint lyuk a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért el lomb? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépett szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosdott könyvnek lapjai. Emitt a gépek s számok titkai, de akik a ruhát elszaggatták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban, vég nélkül kerengén. Az őrült ágyán bölcsfej álmod. A csillagászat egy vakkoldús asszony candrái léri a világot. Világ és vakság egy hitvány lapon. Könyv lett a rabnév gyábák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők húnyáiból készült lapon regény. Irtózatos hazugság véden, az írt betűket a sápat levél halotti képek ágoztatja el. Országok rongya, könyvtár a neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt csóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek ész napvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők minde többi rongykereskedővel, ez únt fejek sem megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágya üszkén elhamvadjanak. Nem, amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sár fiait a süllyedéstől meg nem mentheték, hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendő nép az emberi, hol a teremtés ős jogai enéhez ember advát örökül, kivéve aki feketén született, mert az baromnak tartják egy dicsőt, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken. A nyers fajokba tisztább érzeményt, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, gyerekek, hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos millió. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors, bármit akar. Ez miért csüggedni nem szabad.
rakjuk le hangya szorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban terem. Ha összehordtunk minden kis követ, építjük egy újabb korbábeli, míg oly magas lesz, mint a csillagok. Ha majd benézünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjé, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevülnek. Menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a kor, és nincs vég semmiben. Nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld és az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, sitvány madárgyanánt, posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni erőnk szerint a legnemes betét. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivívtuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk érvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

gondold meg, ó tudós. Az emberiségnek elhánt rongyai komor betűkkel, mint a téli ég, leírva áll a rettentő tanulság. Hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák értetnak. Miért elom, hogy mint jó a gyepen, legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét. Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűnét. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt. S amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyolánál. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák, és zsarnokok mezéből fehérre mostott könyvnek lapja. Emitt a gépek számok titkai, de akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén örvény nyomorban vég nélkül kereng. Az őrült ágyán bölcs fej álmodik. A csillagászat egy vakkoldús asszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitványlapon. Könyv lett a rabnép gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegő gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betűket a sápat levél halotti képe kárhoztatja el. Országok rongya, könyvtára neve. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogság? Ment-e a könyvek által a világ elé? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, s alakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnapvilága mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon, s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúf háládattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi, ők, minde többi rongykereskedővel ez únt fejek, se megkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt a jók a rossz miatt egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, nem, nem. Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem menthetik. Hogy még alig bír a föld egy zugot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai enyévhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell.
egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelketen. A nyers fajokba tisztább érzemént, s gyümölcsözőbb eszméket oltam, hogy végre egymást szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pór is kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam. Testvérim vannak, számos milliók. Én védem őket, ők megvédnek engem. Nem félek tőled, sors. Bármit akarsz. Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt. Ha összehordtunk minden kis követ, építsük egy újabb korbábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs, és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia, lelkünk a szárny, amely ég felé vizen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozunk, s hitvány madárgyanán posvány iszapját szopva élvezünk. Mi dolgunk a világon? Küzdeni, erünk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll, ha azt kivívtuk a mély csüllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál olyan magasra tettük, mint lehet, mondhatjuk térvén őseink korához. Köszönjük élet áldomásidat! Ez jó mulatság, férfi munka volt.

Vörös Marti Mihály, gondolatok a könyvtárban. Hová lépsz most, gondold meg, mint tudós. Az emberiségnek elhányt rongyain komor betűkkel, mint a téli éj, leírva áll a rettentő tanulság, hogy míg nyomorra milliók születnek, néhány ezernek jutna üdv a földön, ha istenésszel, angyalérzelemmel használni tudnák éltök napjait. Miért elom, hogy mint jó a gyepen legeljünk rajta, s léha tudománytól zabáltan elhenyéljük a napot, az Isten napját, nemzet életét? Miért elom? Szagáról ismerem meg az állatember minden bűneit. Erény van írva e lapon, de egykor zsivány ruhája volt, s amott az ártatlanság boldog napjai egy eltépet szűz gyönge öltönyén, vagy egy dühös bujának pongyoláján. És itt a törvény, véres lázadók, hamis bírák és zsarnokok mezéből fehérre mosott könyvnek lapjain. Emitt a gépek s számok titkai. De akik a ruhát elszaggaták, hogy majd belőle csinos könyv legyen, számon kívül maradtak. Ixion bőszült vihartól űzött kerekén, örvény nyomorban vég nélkül kerengők. Az őrült ágyán bölcsfej álmodik. A csillagászat egy vakkoldusasszony szondráin méri a világokat. Világ és vakság egy hitvány napon. Könyv lett a rabnép s gyávák köntöséből, s most a szabadság és a hősi kor beszéli benne nagy történetét. Hűség, barátság, aljas hitszegők gúnyáiból készült lapon regél. Irtózatos hazugság mindenütt. Az írt betüket a sápat levél halotti képek árhoztatja el. Országok rondja, könyvtára neved. De hát hol a könyv, mely célhoz vezet? Hol a nagyobb rész boldogsága? Ment-e a könyvek által a világ elébb? Ment, hogy minél dicsőbbek népei, salakjok annál borzasztóbb legyen, s a rongyos ember bőszült kebele dögvészt sóhajtson a hír nemzetére. De hát ledöntsük, amit ezredek észnap világa mellett dolgozának, a bölcsek és a költők műveit, s mit a tapasztalás aranybányáiból kifejtett az idő. Hány fényes lélek tépte el magát, virrasztott a szív égő romja mellett, hogy tévedt, sújtott embertársinak irányt adjon s erőt, vigasztalást. Az el nem ismert érdem hősei, kiket midőn már elhunytak, s midőn ingyen tehette, csúfos háladattal kezdett imádni a galád világ. Népboldogító eszmék vértanúi ők, mind e többi ronykereskedővel, ez únt fejek, s e mekkorhat szívekkel, rossz szenvedélyek oktatóival, ők mind együtt, a jók a rossz miatt, egy mágia üszkén elhamvadjanak. Ó, ne! Ne! Amit mondtam, fájdalom volt, hogy annyi elszánt lelkek fáradalma, oly fényes elmék a sárfiait a süllyedéstől meg nem mentheti. Hogy még alig bír a föld egy zúgot, egy kis virányt a puszta homokon, hol legkelendőbb név az emberé, hol a teremtés ősi jogai e névhez ember advák örökül, kivéve aki feketén született, mert azt baromnak tartják-e dicsők, s az Isten képét szíjjal ostorozzák. És mégis fáradozni kell. Egy újabb szellem kezd felküzdeni, egy új irány tör át a lelkeken, a nyers fajokba tisztább érzemény, s gyümölcsözőbb eszméket oltani, hogy végre egymás szívben átkarolják, s uralkodjék igazság, szeretet. Hogy a legalsó pólis kunyhajában mondhassa bizton, nem vagyok magam, testvérim vannak, számos milliók, én védem őket, ők megvédnek engem, nem félek tőled, sors, bármit akarsz. Juhu.
Ez az, miért csüggedni nem szabad. Rakjuk le hangyaszorgalommal, amit agyunk az ihlet órákban teremt, s ha összehortunk minden kis követ, építsük egy újabb kor Bábelét, míg oly magas lesz, mint a csillagok. S ha majd benéztünk a menny ajtaján, kihallhatók az angyalok zenéjét, és földi vérünk minden cseppjei magas gyönyörnek lángjától hevültek, menjünk szét, mint a régi nemzetek, és kezdjünk újra tűrni és tanulni. Ez hát a sors, és nincs vég semmiben, nincs és nem is lesz, míg a föld ki nem hal, s meg nem kövülnek élő fiai. Mi dolgunk a világon küzdeni és tápot adni lelki vágyainknak. Ember vagyunk, a föld s az ég fia. Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen, s mi ahelyett, hogy törnénk fölfelé, unatkozzunk, s hitvány madárgyanánt posvány iszapját szopva éldegéljünk. Mi dolgunk a világon küzdeni erőnk szerint a legnemesbekért. Előttünk egy nemzetnek sorsa áll. Ha azt kivíttuk a mély süllyedésből, s a szellemharcok tiszta sugaránál, olyan magasra tettük, mint lehet, mondjuk térvén őseink porához, köszönjük élet áldomásidat. Ez jó mulatság, férfi munka volt.

És most váltsunk témát. Volt már elég nóta. Változatosságnak jöjjön egy kis próza. Sőt, a prózám átmegy szép simán a versbe, mivel a szerzője vidám versbe szedte. Mi a szórakozás? Színház? Tévé? Mozi? Kétségtelen ez is. De van még a hobbi. Sokak szerint dili, kettelés, szenvedély, nem kell hozzá sok pénz és nem kell engedély. És hogy mi a hobbi? Magyarázat helyett íme néhány példa. Kérem figyeljenek. Van, ki lomos kamrában naphosszat reszel, és így szól a fiához, majd ha nagy leszel, te égi meszelő, reszelhetsz te is, hisz rád marad a régi reszelő. De addig nem tiéd itt egyetlen reszelő sem, mondja és reszel tovább eszelősen. Más ódon papírok rabja, a múlt minden darabja kincs neki, s ha egyéb dolga nincs neki, a hunok bejövetelét kutatja, és fűnek, fának megmutatja, mert te sokat nyom alatba, hol jött be Árpád, s hol ment ki álmos unoka öccse 56-ba. Van, ki bélyeget gyűjt, halomszám nyalja és ragasztja, s keblét dagasztja, hogy nője a drága és becézett, betéve tudja, milyen a vágott és milyen a recézett. S kinek lelkülete agyás, galambot nevel, főleg gatyás és bóbitás fajtát, s a némelyiken egy autó hajt át, hetekig siratja, vagyonát mégis egy töltött galambra iratja. Ki nem a ducban, hanem az ágyban turbékol neki epedőn, tollászkodik a lepedőn. Van, aki lepkét gyűjt, és pitymalatkor, mint leszázalékolt szatír, kitől már édességet nyugton elfogadhat bárki, a zöld mezőre jár ki, hol a liliomok bibéire gókat pipacsok borulnak, mint tyúk a csibére. S mit a mániája ráró, űzni kezd egy lepkét, s kezében leng a háló, míg a harmatos gyepen járja a tangót, s ha fog is valamit, nem fog mást magának, csak egy hazatérő éjjeli pillangót. S kinek szőrös a lelke, nyúlfarmot rendez be telke mélyén, s az éjek éjjén sem izgatják vágyak és puszik, neje mellől kikel az ágyból, s lesi mit csinálnak éjjel a nyuszik. Az akvarista külön téma, ki néma csendben úgy fürkészi, hogy a szeme is szikrázik, kedvenc hala mikor ikrázik, mert tudva levő, hogy a halikra jó hatással van az ilyen palikra. És tartalmaz még egy ritka dilit a lista. Van műkedvelő militarista, kit úgy vonz a hadászat, mint vadászt a vadászat, lakása pontos mása egy várnak, s a vendéget várnak, a felvonóidat leeresztik, s a felfegyverzett rokont lefegyverzett bájjal beeresztik. A konyhában mozsár ágyú posztol, s a házigazda a csőre támaszkodva kosztol, egy horpat sisakban, mely ragad a kosztol. S kivel már rég kacérkodik az elmegondozó, ő kell me a gombozó. Ki gomb terhelten folyton gomb után kutat, s ha valaki mutat olyan gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy Madame Dubarin tartották egy Madame Dubarin tartották egy Madame gombokat, melyek Madame Dubarin tartották egy Madame, és minden gombot legombol róla gondosan, s a nő távozhat gombtalanul, ő pedig marad gombosan, mert közömbös neki a blues alatti domb, csak egy a fontos, a gomb. És van, aki mindenkit azzal dermeszt, hogy nem kimélve a költséget, az erkélyen zöldséget termeszt. És míg a szomszédja neveti, ő az ingét leveti, és a balkont babbal boldogan beveti, mert belebolondult a babba. Jenő, hagyd abba, mondja hitvese, nem lehetsz okosi te se, s az erkét hiába locsolád, ez pest is nem mocsolád. De ő bajuszát pödörve, hordja a vizet egy lyukas vödörbe, mely még Noé előtt ki készült pléből, s míg öntözi talpalatnyi földjét az üdeléből, legalább egy akó áztatja puhára az alattuk lakó aglegény üstökét, ki épp egy agleánnyal költi el füstökét. S van, ki szutykos szerszámos ládák mélyén kotor, mert hobbia a motor, melyet szétszed és összerak gépjesen, mint együgyű gyermek, kit úgy hívnak népjesen, hogy gyagya, pedig az agya épp, csak megbabonázta a gép, melynek kerekeit többet mosdatja, mint a gyerekeit.
s mint régi motoros, vasárnaponként bukósisakba dugja hegyes fejét, és begyes nejét furikázni viszi a botor, de már lepsénynél leáll a motor. S ő ismét kotor, keres és szelel, mert a gumi szelel, vagy a kipuffogó puffog befelé, és közben hull a hűs eső lefelé, melynek cseppjeit oly tikkattan issza, mint aki sejti, hogy már csak reggel indulhatnak vissza. S mikor berobog Pestre újra, mintha könnyebb lenne súlyra, s érzi, hogy a görcs gyomrába becsúszott, mert az asszony, ki lepsénynél még megvolt, útközben lecsúszott. S végül van, ki a muzsika rajongója. Ő a ház örök zajongója, s a szomszédja már fázik, ha pikulázni kezd, vagy hárfázik, s ha előveszi a brácsát, a házmester, mint őrült a rácsát, az öklét rázza, de ő csak ciprázza, míg a dalt mindenki be nem piflázza. Majd működésbe hozza feskis flótáját, és elfújja az egész háznótáját. Én is hallom mindig, télen is, meg nyáron, a szövegét megtanulta már a papagája.

0: Tisztelt hallgató! Az ön lemezjátszóján az első olyan kabaré lemez forog, melyet önök állítottak össze. Talán tudja, hogy a Rádió Kabaré kívánság műsora, a Kabaré Csütörtök minden évben megkérdezi hallgatóit, mely számok tetszettek nekik a legjobban. Ez megtörtént az idén is. Következnek az 1985-ben a legtöbb szavazatot kapott műsorszámok. Boncz Géza híreit felolvassa Sunyovszky Szilvia és Mécs Károly.
1: A Belkereskedelmi Minisztérium a lakosság megnyugtatására közli, hogy a szénhiány enyhítésére a közeljövőben nagy kalória értékű tüzelőkötvényt bocsájt ki.
2: Túlzott buzgóság. A Ferihegyi zöld folyosón a Japánból hazatérő Lázár György miniszterelnök után így szólt Kis Balázs Vámtiszt. Uram, egy pillanatra, mutassa a táskáját. Egy hét múlva saját kérésére áthelyezték a magyar-tibeti határra.
1: Kékestetőtől északnyugati irányban egy elhagyott barlangban egy nyugdíjas találtak, aki 10 éve gumókon és apró rágcsálókon él és forrásvizet iszik. Maugli Zoltán, a fent említett nyugdíjas, elmesélte, hogy nem tudott megélni az átlag nyugdíjából, így aztán remete életet kénytelen élt. A hír hallatára a Társadalombiztosítási Intézet újabb 40 ezer barlangot fedezett föl és utalt ki a nyugdíjasoknak. A barlangok mellé szabadidő központot terveznek barlangvasúttal, amelyben az utazó közönséget postások és gázszámlások ijesztgetik.
2: Ismét Budapestre látogatott a kis karmester, az azóta világhírővé vált Roberto Benzi. A karmester közelében a dohányzás és nyílt láng használata szigorúan tilos.
1: Eredeti kiadás alapján újra nyomják a révai lexikon. Jó előre fölhívjuk az olvasók figyelmét, ne csodálkozzanak azon, hogy Abesszínia olasz gyarmat, hogy Magyarországnak 63 megyéje van, és hogy a rádiót még Marconi találta fel.
2: Baleset veszélyesnek nyilvánította a Kermi a bolgár elektromos írógépet, a Hermészt. Ezentúl csak földelt titkárnői gépelhetnek egy újas kesztyűben, és a főnökök csak világító fázisszeruzával diktálhatnak.
1: Vérhasvírust találtak a Békásmegyeri Omszk tóvizében. Sirilla, a bátor jeges árúszó, vállalkozott, hogy kísérő csónakokkal, ami tele lesz vécés nénikkel, átúszza a tavat. A fő díj egy üvegcsével ellátott fadoboz. Sirilla vállalkozott arra is, hogy a tó átúszása után 20 másodperc alatt beszalad a Pilisvörösvári erdőbe.
2: Az MTI jelenti. Az NSK kémbotrányból a hazai illetékes szervek is levonták a tanulságot, és fokozott biztonsági intézkedéseket vezettek be. Többek között a fegyver- és gázkészülék gyár nevét megváltoztatták, az új név és gázkészülék gyár.
1: Kulturális hírek. Nyáron a szegedi szabadtéri játékok alkalmával bemutatták a János a Vitéz című produkciót. A stáb a századfordulóig még a következő darabok bemutatását tervezi. Muhi a puszta, Mohács a vész, Dózsa a György, Rákóczi a TS, és Néző a hülye. Új sörfajtákat dobott piacra a magyar söripar. Dobozos kőbányai, fesztiválsör, aranyhordó, Holstein. De a legkedveltebb a túlzottan szénsavas Yorkshire-i sör. A folyadék megivása után röfögve távoznak a vendégek, miközben a pincérek fémtálcával vakargatják a hátukat.
2: Újfajta betegség ütötte föl a fejét. Főként a férfiak és kisiparosok közül szedi áldozatait. Kutatás szerint a betegségnek két csoportja van, aki már megkapta, és aki még nem kapta meg. Lappangás ideje 2 év. Elnevezése 4 betűből áll. ADO, magyarul adó.
1: A Budapest-Nyíregyháza között közlekedő Borsod Express tegnap délután téves váltóállítás miatt időben érkezett meg Miskolcra. A halálra rémült utasokat a tűzoltók távolították el a kocsikból.
0: Mit is írta, hogy is hívják 1985-ben?

0: Bár Yehudi Menuhin és Sir Laurence Olivier is gyakran szerepel különféle reklámokban, itthon mégis nagy felzúdulást keltett egyesekben, hogy kedvenc riporterük a Skála színeiben tűnt fel. Így nem csoda, hogy hamarosan elkészült a reklám paródiája. A szereposztás: Skála lányok, Gálvölgyi János, Szilágyi János, Szilágyi János.
1: Jó estét kívánok! Sok szeretettel köszöntöm Önöket a Skála Super Budapest nagyáruházban. Itt beszéltünk meg randevút az üveg visszaváltónál az áruház bűbályos háziasszonyával, Dézikével.
2: Mézi.
1: Kerünk talán beljebb.
2: Törüljen a lábát, mellett töröm.
1: Apropó, kedves Mézike, tudna nekünk ajánlani valami könnyű nyári cipőt?
2: Második emelet balra cipőosztály a férfi klotyó mellett.
1: Aha, ez lesz az. Hát ez a cipő gyönyörű. De a párja még szebb, sőt, bár ezt Mézi nem árult el, én megtudtam, hogy aki egy pár cipőt vesz, az kap két sorsjegyet. És mondja Mézike, mit kap az a kedves vevő, aki két pár cipőt vesz?
2: Négy tyúk szemet.
1: Úgy látom, van néhány ármeglepetésünk.
2: Az van.
1: Itt van például ez itten, ha jól látom, ez egy kétrészes női fürdő.
2: Igen, egy zománcos labor.
1: Na jó. Jó, de jelentős árengedménnyel. 120 forint helyett...
2: 260 forint.
1: Kedves Mézikénk, mit tud nekünk még ajánlani?
2: Órát.
1: Milyen óra van?
2: Záróra.
1: Tényleg akkor talán menjünk tovább, a Buda és Skálától csak egy ugrása. Pardon. Szóval itt vagyunk a Skála metró bejáratánál. Amit látom, már közeledik is Veronika, az áruház háziasszonya. Kezit csókolom, Veronika. Arra kérem, Veronika, mutatkozzék be a mi kedves nézőinknek.
3: Klárika vagyok.
1: Ugyebár ön itt a hostess?
3: Nem, én a Klárika vagyok.
1: No, ez remek. És ezen kívül még mi jót tud nekünk ajánlani, kedves Klárika?
3: Kedves János, jöjjön velem áruházunk első emeleti konfekció osztályára.
1: Igen, és már itt is vagyunk a vasedény osztályon.
3: Elnézést, kedves János, eltévesztettem. Még egyet kell mennünk a mozgó lépcsőn.
1: És már itt is vagyunk a kozmetikai részlegnél.
3: Az a gyanúm, kedves János, hogy még egyet kell mennünk a mozgó lépcsővel.
1: Hát mehetünk, de ez már az ősvezetéri végállomás.
3: Maga huncut. Na, már itt is vagyunk. Hát tudom ajánlani önnek ezt a nagyon divatos női blúz, kétsoros gombolással.
1: És milyen anyagból van?
3: Úgy nézem, csontból.
1: Nem a gombokat kérdeztem, hanem a blúz.
3: A blúz az naftalimból, illetve... Pardon, düftilimből, illetve... Pontosabban düftimből, ilyen könnyített düftimből.
1: Meseszép.
3: Adja ide a kezét, édes János. Átkísérem az írószer osztályunkra, ahová gyönyörű, motoros kerti kapák érkeztek.
1: Klárika, ne csigázzon!
3: János, itt van, nézze meg, nem gyönyörű. Elektromos kerti kapa, de villannyal is megy.
1: Aha, úgy tudom, ez a Skála monopól cikke.
3: Igen, igen, ez csak nálunk kapható, csak a Skála metróban, meg a Skála Goldwynban, meg a Skála Mayerben.
1: Ne vegye tolakodásnak, kedves Klárika, de nekem van egy olyan érzésem, hogy még tud nekünk valamit ajánlani.
3: Jól gondolja, édes János. Kifejezetten a férfiaknak ajánljuk ezt az arcvizet.
1: Ez igen. De nyilván a nézőink tudni szeretnék, hogy ez borotválkozás előtti, vagy borotválkozás utáni arcvíz.
3: Ravasz ember maga, János. De nem tudott megfogni.
1: Pedig azon vagyok, Klárika.

0: Kedves János, ez borotválkozás helyetti arcvíz. Bekeni vele azt a szép arcát, és a szőr az befelé nő, onnan ment egész egyszerűen már csak lerágja.
1: No hát ez igazán pompás, de állítólag remek gázkazánok is érkeztek. Az az igazság, Klárika, hogy én élek halok a gázkazánokért.
0: Ki se néztem magából. Maga kis mohó. Mindent egyszerre, hagyjunk valamit a jövő hétre, és pápi.
1: Na de Mézike! Na de Mézike, illetve Klárika, ne hagyjon itt! Hát úgy volt, hogy legalább maga mutat nekem egy gázkazánt, olyan szép, nagyot, termosztáttal. Klárika, halló! Ne menjen el! Halló! Halló! Halló, hol vagyok?

0: Az elmúlt évi választási küzdelmeket már Ádász kortes beszédek kísérték. Jelöltünket, Kern Andrást hallják.
1: Kedves pentések, kedves pentés nők, tisztelt szelényeink, matláfok. Engedjék meg, hogy a hanarveknyési pörge-mörge részéről így elpüfélhessem önöknek a hanarveknyésiek szívből jövő sunyáit. Meggyőződésem, hogy a mostani bélgamáción nyilvánosan is elpotálhatjuk, hogy noha vronyás idén szilanyásként jött, a gárza ki mégis elegendően telmekós, és már herfel a dumóef. Idén már zselenyákkal pötéltük a poslát, a posla bényét, és a posla bényen belüli rugányt. Nem hiába zodáltuk a dernyét. Rogodásaink, zögördéseink most már végre kumálnak. A magam részéről kifetyélhetem, hogy nem doláztuk el a herfelést, eleget tettünk a harmadik susonkó meléinek, így aztán bízvást számíthatunk Tilmanóra és egy kevés poslára is. A posla bénye idén talán kevesebb lesz, mint tavaly, de felgyumáltunk helyette elegendő bélges menát. Ezen a téren nincs és nem is lehet palizsánkos bélganyáz, vagy bármiféle selga-velga. A dőlmenés, a következetes dőlmenés folyik tovább, és ebben a kis szervezet is vetlás. Vetlás, mert a hanarveknyésiek érzik a tocsolákban rejlő folonyát. Innen ígérjük, hogy gerebben lesz a durmák. A polonyként vezéljük a csumót, és nem engedjük a podolcs lenyány. Erről a helyről is felnyihorlunk, és furákkal élünk a legmagasabb szedál felé, vezélje keresztül a pörgemörgelyek dödéjét. Mert mi büszkénk vagyunk a dödénkre. Ez a döde a mi dödénk. Ahogy az Töcsek, a nagy pöde mondta, inkább ma több döde, mint holnap még kevesebb pumóef. Végül köszönöm, hogy felszögyélhettem a Dézermant, és kívánom az egész bélgamációnak, hogy még nagyon sokáig desle donyáljon a ribám. Éljen a bedő, érjen a tören tárpödle, éljen a tonás-menás vekernye, éljen a nyefke. Köszönöm.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam.
1: Hová, hová?
2: Na, csak ide a sarki ótépőmbe.
0: Betét?
2: Hideg.
0: Kivét?
2: Jég.
0: Akkor valami más?
2: Forró. Ha mindenáron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
0: Jó.
2: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
0: Mit csináljon a mi csodájával?
2: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
0: Miért?
2: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
0: Hogy?
2: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
0: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
2: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
0: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót és behajtja magát.
2: Szeretettel várom. A lakásom OTP, a bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
0: Akkor letiltják a fizetéséből.
2: Az vicces lesz.
0: Miért?
2: Tudja, hol dolgozom?
0: Hol?
2: Az OTP-nél.
0: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
2: Abból nehezem.
0: Miért?
2: Na, nekem fizetésem

0: Miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
0: Ne. Mi maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
0: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondást tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
2: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
2: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
2: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel már izguljanak ők.
3: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
4: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
0: Inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
4: Igen?
1: Na. Ugye? Felemelték az árakat. És adtak 180 forintot.
4: Igen.
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
4: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
4: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
3: No persze igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
5: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Na, az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
5: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? De azt mondja, dehogy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb 4-szer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Cheshire, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember, egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel fölkelek, vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakéta telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségverseny.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
1: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, ittak, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Hát azért tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a télről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist. Sir Kist, mikor ment el Magyarországon?
2: Yes, a long time ago. 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: That's true, ez igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélne, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, hogy Why Don't You Come Back Together in the Vödör, a Gödör. Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem csukja be a kertajtót. Mert ez a kertajtó csak a tudat alattényében létezik, úgyhogy állandóan nyikorgott.
1: Sir Kist dolgozott annak idején magyar rendezők mellett is, mint segédoperatőr és első asszisztens.
2: Yes, it was. A segéd a stimmel a gonzmávakban voltam sokáig. And voltam első asszisztens a fogászati klinikán. És ott a röntgen osztályon egy ilyen jobb felső négyesük a Lukas volt. Ott kezdtem operatőrnek szeretni munka.
1: A filmezést.
2: Láttam gyökereket, én is egyből gyökereket kezdtem ott keresni, és attól nagyon megszerettem ez a, hogy csak bele lehet látni a dolgok mélyébe.
1: Sir Kist, milyen kritikát kapott az első kinti filmjéről?
2: Very successfully. Ez nagyon, nagyon jó kritika. A Newsweek, a New York Herald Tribune, and minden news újsága nagyon egyértelműen azt hitták, hogy very primitive, nagyon... mondták, hogy ez könnyed, nem izzadság, szóval, vagyis nem very take, szóval mondták, hogy ez nem...
1: Sir Kist, ismét itthon, most yeah. Milyen filmet készít?
2: I'm very glad, and when I... itt van vagyok megint, ez nekem nagyon nagy dolog. Ez egy American-Hungarian co-production...
1: Magyar-amerikai...
2: Yes, yeah.
1: Koprodukció.
2: Yeah. Ez egy nagyon magyar koprodukció lesz amerikai. Ez egy nagyon érdekes téma lesz. Nem tudom, hogy itt az itteni közönség in Europe.
1: Mi lesz ez a?
2: Ez egy szerelmi téma. Ez egy nagyon, tudom, hogy ez most teljesen furcsa lesz, de ez egy szerelmi történet. Yes, így van. Ez egy szerelmi történet, ami egy férfi és egy nő között zajlik. Mert most, yes, van divat kint most nyugaton, hogy állítólag férfi a nővel, ez teljesen új.
1: Sir Kist, jelent-e ez esetleg a magyar filmiparnak valami?
2: Elsősorban a filmről még csak annyit, hogy ez nagyon szép szerelmi történet. Szóval itt lesz nagyon sok lira, meg dollár, meg minden lesz ebben magyar. Erre visszatérve, hogy a magyar népgazdaságnak, hát ez, ez rettenetes nagy dollár milliárdokat jelent. Hogy? Rettenetes
1: nagy. Fogja hozni az országnak?
2: Nem hozni, vinni fogja a dollár szépen.
0: Ki mit tud? Ki mit tud?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

aki bejárta a világot. Ismertem egy öreg urat, aki bejárt szinte az egész világot. Látta, mit a földön ember csak láthat, pontosabban, mint látni érdemes. A rákos patak medrében a hajnal, a kormos lábnyomát, a tűzfalakon, a fáradtság végtelen vonulását, a szelszámládás szatyros árnyakat, de nem csupán az angyalföldet, dehogy. Ismerte József város valamennyi odvas kapuját, s a gyulladt szemű házmestereket, kik a föld alól hosszú alsónadrágban és papucsban buktak föl bérkaszárnya szellemek, és ismerte néha már arra gondolt, kezet kellene nyújtani neki az egyetlen budai tulipánfát, s azt a kéményekkel békét kötő ecetfát a ferencvárosi bérház asszony sikolytól lucskos udvarán, s még mennyi táj, mennyi feledhetetlen világrész, a bosnyák téri piac, sikátorai, a lóhús mészárszék, s a káposztás hordók sorfala az ősz csöpögő eresze alatt, a délutáni utcák áradása, s a hullámok közt imbolygó sziget, a Klauzáltér, ahol ha föltűnt, jön már a mi gibicünk, kiáltottak a snapszizó csarnoki ládadobálók, s a világjárni fáradt öregek, kiknek szemében 64 sakkocka, kitelt az élet, annyi a világ, s ki tudná felsorolni talán még ő sem, hol s merre még, hiszen oly otthonos egy tájakon, hogy szinte egy időben a hajnalban nyitó macskaszagú kávémérésben s a telekitér rozsdát okádó ószeres bódéi s Margit-sziget platányai között. Margit-sziget, ott látta Krúdit egyszer, mint fenséges lassú mondatai, sétált oly fenséges lassúan, a többi már satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi, meg satöbbi csupán.

0: Your schedule.
1: Az irodalmi lépegetőt halljátok. És ahogy a múlt héten a Keltakaróban ismét Zelk Zoltánnal vezetjük fel Szőlősi Balást, akit reméljük ezen a héten hallani is fogtok. Jó szórakozást!

Boris Pasternákhoz. A jelenségek megőrzik titkukat. Mi csak pogácsolunk, meg kotkodácsolunk köröttük. Fények és naplementék, tájak és szerelmek, ez mind te vagy. Főleg, ha hideg van, nyárfák fehére, és különleges nekünk mozgalmára elnevek. Eső. Ha úgy érzed, hogy cserben hagynak a szavak, leírod őket. Talán úgy több esélyed van ellenük. A harc a lényeg, nem a győzelem, Boris. Kapargatás az elmerült határokon. Tömötten álló, vattakék magány. Ez megtanulható végtére is. Nincsen titok, amíg nem szembesülsz vele.

látom a színeket. Olyan az életem, mint az álom, olyan édes és bizonytalan. Olyan a május, mint a platán a parton. Olyan szikrázon gyanútlan, mégis mióta áll, szilárd. Olyan valóságosan balesetmentes a gesztenyefákon a sok óriás virágpamacs. Mint mikor a legtisztebb, legpontosabb ívet próbálom kiszámítani a kiskör kanyarjában, járókelők között. Mint bárányfelhők cikáznak lenne a völgyben mindenfelé virágágyások kavalkádjai. A szerelem érett gyümölcsként ölembe pottyan, merengetem. Még nézhetem, mielőtt végleg egyesülnénk, tapogathatom. Hamvasan ragad, nyomot hagy. Mint jól olajozott, simán forgó biciklilánc, olyan a mozdulat összhangja most. A hídon fölfelé egyel könnyebbre váltok, hadd suhanjanak mellettem. Addig én gondolok neked még dolgokat. Egy cédrust például, áldogál a völgy felett a napsütésben, bogjait ősereg zúzmó lepi, és nem változik, nem változik. Egy fejkendőt, mintája lobban, a könnyű szélben talán itt repül nem sokára. Lefelé elfelejtek visszaváltani, minek, úgyis csak gurultam. Amíg nem voltam itt, a szobrokat borostyán nőtte be. Látod a színeket? Hallod őket? Körbevesznek, mint a május, a gesztenyék virágai. Az életem.

mint kék bársonyon. Tekintetén, mint kék bársonyon futtatott arany, tükröződött a felkelő nap. Mint csillogó fonál az ég felé, ringatózott, szűkült a tér körötte. Halványzöld mezőn, téglafal köré fonódó narancsvörös lián, a szaggatott lüktetés. Milyen idegek? Milyen génállomány mozgatja így a testre rendezett szövet gyűrődéseit? Puhán lépdel, mint kék bársonyon, egy halvány árnyalattal a göröngyös, murvás út fölött. Remélem, rám borul még egy ilyen reggel. Remélem, átölel egy ilyen fenyőfa árnya, mikor majd újra eltűnik. Tudom, hogy otthon talál. Szemközt. Táj, tájak. Az ablakon kinézve, sosem volt gyerekkor rajzolódik magától. Az üres BMX pálya kacskaringóján mosódik össze tisztára az idő. A szemléletben összegyűlik, a távolba fókuszál a panelsorok összefüggés rendszere, meg a tévétorony piros háromszög fényei. Szábreklám sasül egy házfalon. Nézed a szemközti ablakok sárga pontjait. Elnyúlnak messze fel, egész a képet lezáró domboldalig. Csillagok folytatják a sort. Ha szellőztetsz, az ablak lehet, hogy megremeg. Elfordul, de a távolság megmarad. Csak a hideg jön be. A bőrérzékenyek öt össze most a kintivel. De biztonságban tudhatod magad. Régi versek szitálnak rád a homályban. Ráncokban megbújnak, szemük csillog, vidámak. Felbudjan belőlük, kuncogva, egy-egy féloldalas vagy sutáskarím. Az ablak mögül meg csend vagy halk suttogás. Az otthonosság meleg párás illata. Ebbe dőlsz belé majd, remegős csodálkozva. Kíváncsin, mit hozhat még az éjszaka. Míg el nem jön nagyon puhán, vele is egymásban a lényeg. A feloldódás, a megnyugvás, a reggeli kurta ébredésig. Tábortüzek között. Csiszolt lapokkal álmodom. Tábortüzek között, rohanvást ide, oda, mindig új áruhában, koncentrikus körökben meghitkedő sátorlakók közé. Ing nyakkendő szorosra fűzve, ez se jobb. Kötötten, célra tartva siklani, mocsárba süppedő háztömbök között, csiszolt lapokkal álmodom. Egy ott felejtett koccanásra rezzenek fel. Széldülöngél a metró szerelvény ablakon. Rágyújtok egy már félig kiszáradt emlékemre. A kátrány visszahúz, de már a füst és pernye száll. Ha szerencsém lesz, és én nem pihenhetek meg, a tábortüzek közti indes rengetegben eljutok egy sokkal végérvényesebb magányig.

Életünk a kettes metró. Őrsvezértere. Itt jártam 2 hete. Egy spanyol barátom lakást vett, és most bebútorozza IKEA-val. Néztünk pár cuccot. Rendeltünk pirosat, kéket, barnát, feketét. Pillangó utca. Itt mindig csak elmegyek. Már jó pár éve egyszer, hogy a Gödöllői hévig kísértem ki egy lányt. Úgy döntöttem, lesétálok. Kihagyom azt a délelőttöt. Pont ahogy most teszem. Végül a Krúdi utcánál kötöttem ki, a sarkon, elég keserves állapotban. Pont ahogy elindultam. A Pillangó utca pont semmilyen se volt. 2 helyi forma furcsán figyelt, és összeröhentett mellettem. Stadionok, meccsek, koncertek. 1-3 a portugálok, 1-2 a Bázel ellen. Samson futás. Évek óta nem szálltam le itt. Keleti pályaudvar. Itt jártam 1 hete. Most máshonnan. A bejáratot lezárták, kacskaringós vonalban kell lejutni, mert állítólag másik vonal is lesz ide. Jól bepiált anyók, a csöves újságot próbált rám tukmálni. Épp róluk beszéltünk előző este azzal, akitől jöttem elfele. Reggel volt. Blaha Lujza tér. Itt jártam tegnap délután. Zsebemben 100 arany. Váltottam jegyet, az ellenőrt nem érdekelte. Akkor meg minek? Astoria. Itt szálltam le most. Zsebemben nincs arany. Volt jegyem, de elfelejtettem megváltani. Az ellenőrt nem érdekeltem. Az ellenőr nem érdekelt. Pont úgy, ahogy akkor régen egyszer. Úgy döntöttem, kihagyom ezt a délelőttöt. De most rögtön a Dohány utca felé kerülve, célirányosan beültem. De már késésben vagyok. 12 óra van. Deák Ferenc tér. Itt mindig jár az ember. Csak leszállni stresszes, mert van másik vonal. Habár volt idő, hogy minden áldott délután metróztam, és pont idáig, 7:30 felé. Kossuth tér. Itt jártam tegnap este 6-kor. Zsebemben 80 arannyal, kicsit késésben voltam, de mivel pont előttem ment el a 2-es villamos, úgy döntöttem, lesétálok. Meg jó, hogy ő is késett. A Lánchídon állva egy képet is készítettem egy japán turistáról. Megkért, jó béna lett. Batthyány tér. Itt jártam tegnap éjszaka. Zsebemben 20 arany. Egy török sráccal futottam össze. Adtam belőle, szüksége volt rá, azt hiszem. Remélem, akkor már szép lesz neki ma éjszaka. Moszkva tér. Itt szálltam föl ma délelőtt. Direkt vettem jegyet, nehéz volt nagy címlettel, zsebemben 10 arany, de az ellenőrt nem érdekeltem. A felfelé jövőkre várt. Akivel jöttem, az óránál a munkásokról azt kérdezte, hogy ők is home leszek-e. Déli pályaudvar. Itt elhaladtam 2 napja, biciklivel. Zsebemben 100 arany. A lakás kicsit feljebb van, a domboldalon. Késésben voltam, még ebédeltem egyet. Mentemben néztem a pályaudvart. Ez itt marad. 2 magyar, 1 szlovén, 2 spanyol, 1 lengyel, 1 francia. Az IKEA-s cuccokat szerelgettük össze. Piros, kék, barna, fekete.

19 abfahrende S-Bahn.

Csinos Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szőlősi Balázs saját verseiből olvas föl, és utazunk tovább különféle zenei stílusokba, különféle országokba. Meglátjuk ezúttal, mi fér még bele az elkövetkezendő egy órába. További jó hallgatást!

két Bugge-Wesseltoft koncert között. Két Bugge-Wesseltoft koncert között a város öntudatra ébredt. Utcái virágos mintájú, kapucnis pulcsis lányok mindig más alakban. Édes vizmossa arcuk hajnalonta. A hegyalja út hátra csapja sötét fürtjeit. Ereszkedik. Lent hordalékszag, úsztatott fák, rekedt sirályok doppergő kórusa. A fekete hajú lány a Rákóczi útra ér. Körömlakján a lámpafény aranyhíd. A dombokon szemét lehúnyva fészkelődő nappal összeér a vackáról kisandító éjszaka. A környezet, mint regiszterekre lúpolt, átkevert futam, egy iPaddel összekapcsolt zongorán. 4 év alatt a város otthonommá érett. És otthon az, ahol, ha nincs is rend, tájékozódsz. Endrézen hangja hasít át a múltból, és Kornstadt szaxofonja innen válaszol. Később a tört ütemben úszva arra gondolok, hogy ennyi idő alatt csak az nem voltam épp soha, akinek éppen kellett volna lennem. Alig emlékszem, honnan érkezik a nyárfák suttogása. Az olajos erezetre csurranó eső, mint vodka szóda torkomon, sejmesen lecsúszik. Alig hallható, fülemben őrzöm reggelig. Kicsit fáradt vagyok már, és kicsit kiábrándult. Mosolygunk, tartjuk a frontot, épp aki ráér. Szemem lehunyva, hogy legyen hely. A fekete hajú lány éppen elteker, vagy pultban áll, ha mégsem, akkor is. Mint langyos átmenet a hegedű szó halk foszlányain. Ha van is, tán ő se tudja már, mi mindent éltem túl. Két Bugge-Wesseltoft koncert között.

Én láttam őket. Láttam a nagy, pecsétes viaszkokat, amikkel el voltak zárva az ember szívelől. Hatalmas, sóhajtós páncélzatokkal takartak el múltat és jövendőt. De láttam őket is. Egy másik alkalommal. Az Asztórián egy fickó szembe jött velem, akiről majdnem azt hittem fukó. De erről talán egy másik alkalommal. Én láttam őt. Egyszer, az utcán, elmenőben. Talán az utolsó pillanatban kaptam el. Már háttal volt felém. Haja csapzott volt, a szembeszél fölé tornyosult, és egyáltalán nem hasonlított senkire. Ballonkabátján kövér kávépecsét dagadt, az öv fölött, derékban, rendezői jobban. Mintha orvlövésszel számolt volna el. De ment. Világgá, köddé, és tovább. Egyenletesen csillogó pontokra osztódott szét a nyelvben.

Legyen ön is valószínű. A világ nem célszerű. A célszerűség látszat. Kap magadra vékony fájtladat, a vágyat, akarattal sűrűsödj bele. A többi létezőt majd így érzékeled, a keresztezés, a becsapódás súlyosságából. Menj a városba. A szabálytalan érintkezések hálózatában keresd magadnak konzisztenciát. Ha végig tudsz menni rajta többször úgy, hogy összefügg a változás, az nagyszerű, az lakható. Szemed sarkából elrévedve megfigyelheted a láthatatlan tárgyakat. Szilárdulsz. Definíció. A valószínűség meghatározatlan, mint minden jó fogalmunk, de mérhető. Adott elem együtthatója mindig az állandóság és a rendszer szinten érvelhető alakulás arányában utólag megmondható. Mindig utólag. Ez állapot. Ez vagy, mint a világ. Nem célszerű.

Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak ellepik a járdát a szórólapok. Bokáig hegyi szél forgatja, egyengeti. Egyszer csak kiürülnek mind a pályaudvarok. Egyszer csak nem visznek el sehova sinek. Egyszer csak leverik a reklámtáblákat. Egyszer csak leszaggatják a rendjeleket. Egyszer csak betörik a kirakatokat. Egyszer csak bennégnek a magas feszültségben. Jéghideg perzselésnyomok, a dróthúzalba gabajodott, bőrtelen testek húsára fagyva. Egyszer csak rádugranak éhes oroszlánok. Egyszer csak elcsitul a szél. A csökkenő esőcsepp nyomásban. Egyszer csak zöld árnyék borul a parlament fölé, és egyszer csak rád borul a csönd. És nem lesz folyó, és nem lesz nap és virág. Egyszer csak morzsák maradnak mindezek után.

Erindia. Hozzávalók. Egy tálca porfehér, csészényi kincs, esetleg zaj, nem feltétlenül. Abált vagy füstölt szív is megteszi. Bár lenne még idő, de nincs. A világ végén meg mit tehetsz? Tekerj egy ócigit. Leszívod, mélyen tartod, álmodol. Csendesebb létet, maroknyi hullámokat. A világ vége szélesen sodor. Repülsz az égen, hó bele. Előbb is szórjál felőre némi porcukor. Ne legyen mégse tök sötét. Ügyelve, figyelmesen szórd, jusson mindenfelé, de néhol legyen hol több, hol kevés. Ez ízlés dolga. Tudnod kell jól, mi mennyit ér neked. Elegáns habzás kell, észszerű alakzatok. Stabilan tündököljön, hosszú lesz az út. Készen vagyunk. Most hátradőlhetsz, élvezd ki egy kicsit. Mert aztán mindig újra kell majd keverni. Nem árt, ha tekersz egy párat jó előre.

Uruguayban nincsen semmi baj. Hogy legyen olyan hely, ahol nem omlanak gátak, mert nincsenek folyók, a síkság népe kiharcol egy köztársaságot. Hosszú a part, üres. Az emberek szeretnek apró cseprő gondjaikkal élni. Indiánok nincsenek. Tragédiák vannak. Ha néha, mert kinéznek olykor-olykor, sőt, szükségszerű, hát sajnálattal, fejcsóválva eltekintenek. Elküldik, megérkezik akkor is, mikor már rég nem kézbesítik. Minden reggel 8-kor megy a hírközpontba távirat. Uruguayban nincsen semmi baj. Uruguayban hallgatnak a némák. Uruguayban nem látnak a vakok. Uruguayban nem járnak a bénák. Uruguay már rég volt világbajnok. Van valami állat, ami folyton kaparász egy csomó ember padlás szegletén. Uruguayban rengeteg titok. Uruguayban nincsen semmi baj.

Az oroszlánok Rómába mennek. Összepakolják a vitt almaik, zsákmányállatok csontjait, szakadt töltényhüvelyt, hosszúkás fűcsomót, tájak szagát szavannától dzsungelik, az ernyék, az ejtőzés, a lesbenállás, a napvilág ízét. Kölyküket vállukra veszik, és elégyárulnak fenséges teremtő. A Piazza San Pietro meg sem telik velük. Hiába érkeznek Indiából is, és minden úton, mert minden út hozzád vezet. Nem is üvöltenek, sörényük mozdulatlan, ájult tekintettel figyelnék pápád minden moccanását. Ha lenne mit, csak szobrok néznek vissza rájuk. Szétszélednek, fegyelmezetten falkákba rendeződve. A Navónán, a spanyol lépcsőn, a Kolosseumnál elnyúlva, lustán figyelnek, várnak. Ott maradnak még néhány napig. A szökőkutakban játszadoznak kölykeik. Nem szólnak, nem nyúlnak hozzá emberethez. Elmenet búcsúzóul, bosszúféleképp megszaggatják mediterrán domíniumot, előszült lombjait.

kilátópresszóba. Vajon hány évig tart még ez az átkozott november? És meddig várjuk még az örök zöld esőt, mi elmossa mind a neon színeket? Riadt csonkokra lát a löszfalon lezúduló anyag. Nem éri el, és nincs már vissza út a lejtőn fölfelé. Hány évig körösítjük még a négyszöget, míg áthajlik végre teljesen? Nehéz falak. Ne vágj beléjük óvatlan biztosító kötéltelen. A tetőről, már felülről kell csinálni. Lent lángoló kardjába dől az elgyötört föld. Szikkad megfele. Elül a köd. Lenőnek rólam. Kisimulnak göcsörtös körmeim. Lustán elomló hegyvonalba pendül be egy-egy rianás. Ülünk. Néhány esetleges kődarab kirajzol. Kiró egy büfét, már összerakva. Ember vagyok, én is. Ölelést iszom, ölést eszem. A saját gyengeségre már senkitől nem várok bíztatást. Egy fröccsöt még kikérek. A kilátópresszóban mégis elemelt a naplemente. Szemüveges, nyugalmas bácsit képzelek tulajnak. Ülünk a valódi fáradalmak kezdetén. A kilátópresszóban az életem már nem egy harc. Az életem a szabadban telik.

Mit kell tudni Kubáról? Kubában választások vannak. Kubában választások nincsenek. Területe 110.861 négyzetkilométer. Kubában időnként az emberek döntenek, hogy a választott vezetőség és pártja helyén maradjon-e. Kubában sem az emberek döntenek. Kubában támaszpontok is vannak. Vannak betiltott pártok, és van nem betiltott. És vannak illegális, meg fegyveres csoportok is. Legmagasabb pontja 2005 méter, de többnyire termékeny síkságok borítják. Július 26 mozgalom. Kicsit olyan, mint nálunk egy amatőrligában játszó kispályás csapat neve. Fontosabb sziget még Pindos, mostanában Isla de la Juventud, magyarul ifjúságsziget. Hogy miért, ez nem derült ki. A sportolóinak viszonylag nagy hányada szokott emigrálni, főként az Egyesült Államokba. Egyesek szép sikereket érnek el. Haszonnövények, kávé, cukornát, dohány.

egy pillanatnyi csend. Urfában esténként feltámad a szél. Felrebbennek a ketrecbe zárt galambok. A pusztában ördögszekér kalimpál. Egy-egy sólyom kutat hiába kopasz varjakat. A nap vörösen hirtelen bukik le. Mintha csak, de nem történik semmi több. Csak mintha eloltaná. A forgószelek leejtik homoktestüket. Elpihennek a ketrecbe zárt galambok. Forrong a város, nőzaja. A mecsetből imára hívnak, mintha nem történt volna semmi sem. A bazárok kiürülnek, a teázók megtelnek emberekkel. Éjjel dobszóra ébredek. Ki tudja, milyen kísértetek rázzák a táncot? Milyen történetek nyitnak kaput? Harcolnak ébresztőre hívó hanggal. Ki tudja, szembeszáll vele. Neszek, ajtók, ablakok csapkodása, riadó tollak berzenkedése, a pusztákon harkály, pirkadat. De hat felé, felülről nézve, simán világos van, próbálod megbecsülni, hűvösebb lesz-e ma. Mikor még üres a város, még nincsenek kísértetek. A ketrecbe zárt galambok, fejük tollukba hajtva, mélyen alszanak. Olyankor tisztán látszik, hogyan vonja be erősebben gyémántnál, perzselésnél, a bazárokat, teázót, szemetes utcaköveket, egy csomó közös történet kezdete.

A szabadság két jelentése. Hányszor találkozzak még Mehmet Atessel? Hogy ne csak megértsem, hanem tudjam is. A szabadság jelentések mindig érvényesek. Másodjára is, mint egy véletlenül futottunk össze. A hegyi falu kocsmájában ott volt a bátyja is. Először nem ismert meg. Kicsit már be is rugott. De két év után is könyörtelen természetességgel ültetett maga mellé. Aztán a kocsiba, amivel érte jöttek. Elmondott szabályokat, épp hogy csak rám tekintve. Csak ismer. Ne igyál sokat. Ennyit kiáltott csupán fiának, aki elvitt aznap este a haverjához, legény búcsúba. Másnap reggel 6-kor együtt reggeliztünk mindhárman szédelegve. És találkozom-e még valaha Bába Szábriével, hogy biztos lehessek benne, a szabadság milyen finom alkatrészekből áll. Húzal, csavar, palló, milyen bonyolult összefüggésrendszer feszül, tart a bizonytalan partok között. Én nem állítanám a világért sem azt, hogy elsajátítottam. A WC-jébe ingyen mentem be, az igaz, Szófiában. Mikor Miklóska, ő nevezte így, bemutatott neki. De ő erősködött, hogy nem fogad el pénzt, és végre is 30-40 éve volt övé a plac, mióta férje meghalt. Hozzám nem is beszélt törökül, a férje nyelvén. Csak tapogatott, hogy milyen szép szállegények vagyunk. Ezt mondta Miklóskának, meg hogy szégyelni a kiejtését. Ajándékot nem tud adni, mondta. De bármikor jöjjünk, mikor csak szükségét találjuk. Még megteszem. A pontatlanság az istenek erénye. Nekünk halandó mód kell megpróbálni nagyvonalúnak maradni, önmagunkkal szemben is, akár a völgyekben a felhőpamacsokat, mint fejleményeket kezelni. Óvatosan figyelni meg, hogy feljut-e a cédrusig. A csúszásokat meglátni, helyükön kezelni. Nem birtokolni, használni mindazt, mit elveszíthetsz. Egy azon minőség 100 és 100 árnyalatát úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei. Hogy itt, hogy ez lehetnél, de nem vagy ez, de itt vagy. Ez vagy, a múló részletekkel együtt. Próbáld meg hallani, mit mond a táj, a valóságos játszótér. Ne csapjon be könnyű látszat megoldásokkal. Ne fejtsd meg, amikor megpihensz, akkor is vegyél részt. Úgy nézd, hogy áttűnjenek a lehetséges világok forgószelei, a változó díszletekkel együtt. Hogy egyetlen egyszer biztos az, hogy itt lehetsz. Hogy kezedbe vedd és tartsd sajátodat. A szabadságnak nem csak két jelentése van. Én hányszor találkozhatok még Mehmet Atessel, Bába Szábriével, hogy mindez megjelenjen? Ideje volna inkább eszünkbe vésni. Ha mindezt megéltük, ha már ideig eljutottunk, és mindezt végig zongoráztuk. Már úgy sincs visszaút. Ne is gondolkozz rajta. Nem tudunk visszazárkózni önmagunkba.

Niki ai töredékek. Istenek vagyunk. Az Olimposzról nézzük Hélioszt felszállni szekerén a tengerekből, a hegytetőn épülő szálloda emeletén. Kizárólag ezért keltünk fel ilyen korán. Te, ő, meg én. Végtelen fergeteg feszíti vitorlánk. Nincs modern, csak halhatatlan perspektívák. Amíg üres, amíg az első napsugár be nem tör hátra a kráter túlsó pereméhez, érezhettük a nagyszerűség egy frissebb fuvallatát. Aztán kecskék jelentek meg. Bókláztak, füvet kerestek kőtörmelék között. Aztán munkások kászálódtak ki a betonváz melletti vas konténerekből. Egy év múlva elkészült a felvonó. Az út tél volt. Fakon csillogó hó gúnyolódott a talppal. Ha nem lettem volna ott, talán egy harmadik baráttal. Később egy fával beszélgettem. Egy iskola udvarának árnyékában, éjszaka. Panaszkodott. Azt mondta, elmentek rég a görögök. Helyükbe dzsiv-dzsiv cserfelő, habkönnyű nép került. Gitárjuk, mint ő maga, oly mélabus dalokra pendül napkeletről. Szájról szájra jár köztük, azt mondja, még fent a cédrusok között is. Ezt megerősíthetem, magam jártam utána, Olimposzra mentünk előtt az éjszaka. Xantippos, az utolsó görög tragédiája. A kalózok felprédálván városát, ő visszatért követségéből, Níceából, és bánva-bánva mind a gyöngyöket, míg segélykérés céljából a püspöknek adattak. Életét egymaga élte le a romos Farcelisben. Elmentek a görögök. Ez biztos, hogy igaz. A napsütötte ész görögjei, kik annak mondanák maguk ma, csak gyökértelen szószátgyárok, hazug csalók. De ihletett pillanataiban az úr még néha csodás dolgokat teszen. Vehetjük annak azt a reggelt, vagy azt a nem kiszáradt patakot egy erdőlepte völgyben, hol mesztelen fülöttünk két orosz zsidóval. A távolságot. Pydnáj, Mira, Efes Pilsen. Ezekkel vigasztaltam azt a fát is. Vigasz gyanánt, meleg, maroknyi, elrohadt faágakból, nekünk az éjszaka. Fél egy felé aludtunk el, hogy háromkor már induljunk a csúcsra. Előtte bambán nézegettük a fényt és a távol ormokat. Utána, szendergés rendzenetlen, virágos földön, délig. A hegy túloldalán kaptunk vizet egy pásztorcsaládtól.

0: prepare for launch in 3, 2, 1.
1: Chris, at this cat's who chit chat. Chris,

kisváros. Tiétek az az üres 389-es? Akkor hozzátok előre. Csöndszag, lombsusogások. A vámvizsgálaton hamar túlesünk. Egy-két erősebb szívdobbanás. Erősebb fájdalom, hogy fáj most visszalépni itt. Más nem hozok haza. A többi ott maradt az úton. Két puha dobozos Marlboro még másnap reggelig. Hamar elosztogatom. A kamionossal Belgrád mellett ismerkedtem össze. Egy csupa homok éjszakázós parkolóban, este 10 felé. Néhány sör mellett elhülyéskedünk. Nem kérdeztük meg egymás nevét. Az útlevele tele van egzotikus határátkelő helységnevekkel. De azt mondta, másnap elvisz az Üllői útig. Végül kiegyezünk a Népliget metró megállomásban. Állapotok, helyek csupán ezek. Én az érzésekre lennék inkább dühös. Az elvesztett, fakuló jelentésekre, a bizalom végső, utolsó cseppjein mind jobban, egyre csak magány. Olyan nehéz megválni tőlük. Mégis ők taszítanak távolabbra, azonos-azonos töltésűt. Emberek, fogalmak úsznak el, összegombolódva. Régóta halhatatlan, kipusztíthatatlan, fárasztó szó. Haza. Én őszintén mondhatom neked. Kis kényelmetlenséget, mást semmit nem jelentett ott, ahogy beléptem kamionok és egyenruhák között. Nyáj meleg, egymás szaga, arcunkban egymás van. Kiáltozások és szorongatások, bizonygatás, ki inkább, ki jobban, és kinek kevésbé. Kinek ez, kinek az? Hogyan találkozhatnánk önmagunkkal? Még nyár volt, délelőtt, sütött a nap, és ez történt meg ott velem. Délfelől érkezem. Amit találok, kis telek. Kisváros, határátkelő, unalmas fasorok, zöldek, búzamező és napcsobogás, kisszerű komposztba hallgatás. Fáj az is, hogy ennyi csak. Mi más lehetne itt? Nem igazságos vagyok, csak összerendezem. Újságpapírfoszlányok, üresség, dombok között. Ezt most a rózsadomb oldalából írom. Akarjam, nem mond el semmi titkosat. Túl könnyű térkép, néhány szelíd vonal, egyszerre látkép és szégyenlős takargatás. Mégis szeretni, ha bár csak múlt idő, itt mostanra minden üres, vagy poros, vagy megbízhatatlan. Itt nincsen megállás, itt nem tudok megállni. Gyerekkorban itt kötődés, gyűlölet. Akárhogy is. Most érzem az ősszagát. Nem mintha bajom lenne tőle. Kicsit jobban fel kell majd öltözni, tanulmányozni hullóleveleket, a felhők rohangását. Állapotok, helyek csupán ezek. Ég veled, Budapest! Hová tűntek el álomszép lányait? És hová lett a rengeteg idő? Az elpazarolt fényes délutánok. Még nyár volt. Káprázó, ódon fogalmak keringenek. Ég veled, Isztambul! Mecsetek, fejkendők, Galata, Kandalló, Taksim, Fatih, Tömer. Tengerek, parkok, török nyelv, otthon, autóstop. Nem igazságos ez, csak összerendezek. Mindig csak arcképek, tájak és helyek. Kérdezzek? Kérdezek. Ha lett volna esélyem megmaradni, mondd meg, jobb lenne úgy? Ha még egyszer elmegyek már, de innen jöjjek el? Mondd meg, ki vagy te? Kihez beszélek? Mondd meg, kit kezelsz? Minek?
ne csak hallgasd az értesítéseket. Megint csak arcok, tájak és helyek. Mozdíthatatlan függönyök. Ha jó kezekben tudhatom, az megnyugtatna mégis. Ha elhagytam is valahol csillanó álmaim felőle. Kezeld a liftet. Repíts magasra. A mozgásban volt a csillanás. Kisváros, így vagy úgy, tiéd marad. Formálhatod. Tégy belátás szerint. Tiéd az ország.

0: Tilos Rádiót hallgatjátok. És ezennel vége lett az irodalmi lépegetőnek. Köszönjük Szőlősi Balázsnak, hogy bejött hozzánk.
1: Én köszönöm.
0: És elnézést a múlt heti incidensért. De tulajdonképpen ugye már sokkal régebb óta tervezzük ezt a felolvasást.
1: Így jobban is jártam, meg kétszer is beszélhetem. Mondhattam és tulajdonképpen.
0: Köszönjük szépen, és meséld el nekünk, hogy miből olvastál fel.
1: A kötetem a Szabadság két jelentése, 2009-ben jelent meg a Fiatal Írók Szövetsége fizikönyvek sorozatában. Második kötetemből készülő második kötetem verseiből is olvastam, most ez egy ilyen keverék volt.
0: És az mikor fog kijönni?
1: Hát azt majd reméljük, hogy egyszer.
0: De úgy tudom, hogy a Fiatal Írók Szövetségéhez egyéb szálak is kötnek.
1: Igen, hát ott abban elnökségi tag vagyok, és szoktunk szervezni különböző eseményeket. Remélem, hogy még
0: tehát az interneten vagy lehet találni.
1: Az interneten lehet versenyeket.
0: Köszönjük szépen, és további jó rádiózást mindenkinek. Sziasztok!

0: Szervusztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió Budapest FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, adástelefonunk 215-37-73, Fekete Balázsa, Zöldi Zsoltal és vendégünk Nagy Kriszta.
1: Szervusztok, kedves hallgatók! Nagy Krisztát hívtuk meg ma vendégünknek, aki egyébként a MTA Jogtudományi Intézetében kutató. Milyen nagy meglepetés, ugye? Szinte nem szoktunk
2: mindenki
1: szinte soha
2: hívni. Mindenki meg van döbbenve, senki nem jön soha az MTA hálózatából hozzánk. Igen.
1: De Krisztának van egy hosszú MTA Jogtudományi Intézet előtti élete is. És hát médiával, médiatudatossággal és hasonló dolgokkal foglalkozik, ebből írja ő a PhD-ját is. De először minden vendégtől meg szoktuk kérdezni, hogy keveredtél ehhez a témához.
2: Mesélj magadról valamit.
1: Beszélj magadról.
2: Akarsz róla beszélni?
3: Hát eredetileg én jogászként végeztem, és a frissen megalakult, 96-ban megalakult ORTT-nél kezdtem el dolgozni. És lényegében 2010-ig ott is dolgoztam, és azon belül gyermekvédelemmel foglalkoztam, tehát médiajogi gyermekvédelemmel, és a média tudatosság az úgy jött, illetve ennek az egésznek az oktatási része, hogy azt láttam a 2000-es évek közepétől, hogy a világban egyre inkább az oktatás felé fordul a médiaszabályozás, illetve hogy szabályozási eszközökkel nem lehet a gyerekeket megvédeni, hanem sokkal inkább egy tudatos felkészítéssel lehet a média káros hatásaitól megvédeni őket, és akkor én elkezdtem foglalkozni ezzel, először csak óvodásokkal, mert azt tapasztaltam, hogy a kicsiknél ez egyáltalán nincs, illetve akkor volt óvodáskorú a gyerekem, és akkor ez úgy...
2: Micsoda véletlen, micsoda egybeesés, ugye
3: érdekelt. És akkor néhány évvel később megalapítottunk egy egyesületet, ez a Televele Média Pedagógiai Egyesület, és elkezdtünk médiapedagógiai programokat csinálni. És
2: neked van némi német tapasztalatod, erről mesélsz?
3: Igen, az egész az úgy indult, hogy én találtam egy német könyvet, az 2006 körül lehetett, ami a kisgyermekkori médiapedagógiával foglalkozott, kifejezetten óvodás médiapedagógiai programok voltak benne leírva, és ezt a könyvet én lefordítottam, és ennek alapján kezdtünk el itthon óvodai foglalkozásokat tartani 2007-ben.
2: És dolgoztál is Németországban, jól emlékszem? Vagy ösztöndíjjal voltál? Hogy is volt ez?
3: Igen, nem dolgoztam, hanem egy ösztöndíjjal voltam kint, egy nagyon érdekes szervezetnél.
1: De ha dolgoztál
3: szervezetnél...
1: volna, is letagadnád, mert az illegális.
3: Nem.
1: Ki mész tanulni, az dolgozott.
3: Nem, ez egy nagyon érdekes szervezet, ahol én eltöltöttem néhány hónapot.
2: Igen, ezt akartam kiugratni a bokorból, mert merőben szokatlan a történet, de majd te elmondod.
3: Ez egy olyan szervezet Németországban, ami kifejezetten a demokráciára neveléssel foglalkozik, és ott eltölthettem 3 hónapot, ami egy nagy élmény volt. Egy olyan osztályon voltam, ami a média oktatás és a demokráciára nevelés metszetével foglalkozott.
2: És erre a kérdésre még ki fogunk térni a mai nap folyamán, de akkor Zsolt...
1: Arra gondoltam, hogy két dologról beszélgetnénk. Ugye az egyik ez a médiatudatosság, de azt majd csak később, mert ami engem jobban érdekel, és amit most az adás felvezetőjébe is úgy kiposztoltunk a Polkultnak a Facebook oldalán, ezek az álhírek. Hogy elszaporodtak az álhírek, és te meg kutatóként részben ezzel is foglalkozol, és az első kérdés az, hogy csak én érzékelem úgy, hogy tényleg elszaporodtak az álhírek? Vagy hogy más lett az álhíreknek a státusza, vagy nem tudom, hogy másképp viszonyulunk hozzájuk? Több is lett belőlük, meg a hatásuk is nagyobb, konkrétan erre gondolok, hogy ezt nem jól érzem?
3: De hát ez a 2016-os évnek a sláger témája volt, és alapvetően a hálózati kultúra miatt van, hogy úgy érzékeljük, de így is van, hogy...
2: Bocsánat, ha kevésbé művelt hallgatók, mint például én, a hálózati kultúra alatt mit értesz?
3: Hát azt a fajta összekapcsoltságot, amit a digitális technológia eredményezett, illetve az a fajta platformok által vezérelt, algoritmus alapú, személyre szabott információ áramlásra épülő új hálózati.
2: És akkor ez alapvetően a Facebook, vagy azért ennél egy kicsit szélesebb
3: hát
2: körben gondolkodunk?
3: A Facebook az egyik olyan nagy platform, amin keresztül zajlik az az információ áramlás, ami egyébként nagy mennyiségben dob ki álhíreket. Tehát, hogy önmagában ennek az új kommunikációs formának, vagy kommunikációs kultúrának a része az is, hogy sokkal nagyobb mennyiségben fordul elő az álhír. Korábban is volt, tehát, hogy ez önmagában nem egy új jelenség, de ez a fajta tömegessége az ezzel függ össze, tehát a technológiai háttérrel. Másrészt önmagában megjelent az a jelenség, hogy használják politikai szereplők a dezinformálást, mint kampánystratégiát, kommunikációs stratégiát, gondolok itt a putyini dezinformációs kampánystratégiára.
2: Most hát itt azért megint egy picit ilyen történelmi különvéleményt jelentenék, hogy ilyen volt, tehát hogy a Szabad Európa Rádiónak is volt azért egy ilyen funkciója, hogyha jól tudom például, még így a hidegháború alatt, tehát hogy önmagában ez nem egy akkora újdonság, hanem talán a platform más.
3: Persze, meg a tömegessége. Meg az, hogy itt most a megosztásokon keresztül te is részese tudsz lenni, tehát az emberek nagy többsége oszt meg úgy tartalmat a Facebookon keresztül, vagy más közösségi média platformon keresztül, hogy sokszor nem is olvassa el, hogy mit oszt meg, tehát a technológia lehetővé teszi azt, hogy sokkal nagyobb mennyiségben jelenjen meg ez a maga az álhír a nyilvánosságban.
1: Jól sejtem, hogy vannak veszélyeztetettebb korosztályok? Ez intuitív. Tehát, hogy látom, nekem is a Facebookon
2: te vannak. Nem vagy az.
1: Nem, hát én nagyon okos vagyok, és soha el nem hinnék semmi. Nem, egyébként nem igaz. Emlékszel, hogy még a mértékben is előfordult, hogy egyszer sikerült megosztani egy ilyet, tehát bárki beleesett ebbe. De nem azt akarom mondani, hanem nekem az a érzésem van, hogy például az idősebb korosztály, akik ezek a digitális bevándorlók, ugye van ez a kategória, digitális benszülöttek bevándorlók, akik az életük nagyobb részét Facebook, meg számítógép, meg internet nélkül élték le, tehát viszonylag késő, vagy idősebb korban érte őket az internet, és akkor ezeket látom én, egyébként a Facebook ismerőseim között is, ezeket látom egy picit védtelenebbnek, igaz ez? Vagy vannak védtelenebb, vagy sérülékenyebb rétegek, vagy...
3: Most az álhírre
1: jobban bevők.
3: Nagyon kutatási eredményeket még nem tudok neked mondani, mert hogy ez tényleg egy olyan új jelensége ennek az új hálózati kultúrának, aminek igazán alapos kutatásai még nincsenek. Én azt képzelem, hogy ez feltételez egyfajta olyan kritikai tudatosságot, ami nem biztos, hogy a idősebb generációnak megvan, pont azért, mert ő egy tömegmédiára szokott közeg, és az a fajta interaktivitás, ami az új médiára jellemző, és a gyerekek vagy a fiatalok sokkal, sokkal könnyebben használják az új média platformokat. Ez a fajta kritikai tudatosság, ami ahhoz kell, hogy én meg tudjam ítélni, hogy az a tartalom az valóban mennyire hiteles és megbízható, és legyen benne rutinom, hogy miket nézek, hogyan próbálom végig gondolni, milyen szempontjaim vannak, az a idősebb generációnak talán kevésbé van, pont azért, mert a tömegmédia volt a korábban
1: ami megjelent, amit bemondott a tévé, az egy több, biztos, pontosan, hogy egy többször sem igen. Szűrt, egy kontrollált ellenőrzött.
2: Ezt akartam mondani. Egy kontrollált ellenőrzött álhír volt.
0: Hogy maximum az a fajta kritikátlanság van meg, hogy ugye bemondták.
3: Pontosan, igen.
0: De ugyanakkor én nem gondolom korosztályfüggőnek egy olyan országban, ahol az emberek többségének a szövegértésével generális problémák vannak.
1: Hát összefügg a szövegértéssel, azt gondolod?
0: Szerintem igen. Nagyon erősen, én azt gondolom.
3: Igen, szerintem is összefügg a szövegértéssel, és én sem gondolom, hogy a fiatalabbak azok, tehát hogy ez egy generációs kérdés lenne, hanem sokkal inkább ennek a kritikai tudatosságnak a kérdése. Tehát, hogyha valaki képes az információt megfelelően feldolgozni és rákérdezni, tehát hogy valóban feltenni azokat a kérdéseket, amiket egy megosztás során föl kell tenni, hogy az információ megbízható vagy sem, akkor el tudja dönteni, de nagyon sokszor azt tapasztaljuk, hogy...
2: Most tamáskodom meg.
0: A kérdések föltétele az pedig szerintem műveltségi kérdés. Részben,
3: de azért ez fejleszthető.
2: Én rácsatlakozom a Maxra, hogy tamáskodom egy kicsit, tehát milyen kérdéseket kell föltenni, meg hogy működhet ez, mert azért ez szerintem olyan fokú tudatosságot feltételez, ahogy most itt leírod, ami hát mondjuk nekem sincs meg minden esetben.
3: Igen, ez azért...
2: Meg egy olyan fajta ilyen világismeretet, amivel nem biztos, hogy rendelkezünk. Tehát, hogy látok valamit, hogy nem tudom, brit tudósok mondták, akkor
1: Tehát, simán elhiszed.
2: Én simán elhiszem. Én mindent elhiszek, amit a brit tudósok mondanak egyébként is.
0: Adjuk ki a brit tudósokat, annyira haragszak erre a terminusra.
2: De hogy tényleg, tehát hogy melyik a legfontosabb
1: tudod,
2: ilyen...
1: Azt tudod, hogy a Deltából jön, azt hiszem, nem? Akkor azt mondták, hogy
0: nem,
2: nem. Visszarántanánk a műsor menetét egy ilyen kérdésre,
1: hogy, ragudjatok, bocsánat.
2: Hogy milyen, melyik a legfontosabb készségek, amikhez kellenek, és milyen kérdéseket kell föltenni elméletileg egy ilyen idealizált, tudatos hírfogyasztónak ahhoz, hogy többé-kevésbé el tudja dönteni, hogy álhír vagy nem. Uh-huh.
3: Hát ennek a média tudatosságon belül, vagy a média pedagógián belül egy önálló fejezete ez, hogy hogyan lehet ezt a kritikai tudatosságot fejleszteni. Egyébként most a Televele Egyesületben pont egy ilyen tananyagcsomagot készítünk felsősöknek és gimnazistáknak, most kezdődött el a foglalkozássorozat. Hát az alapkérdések, amiket meg kell tudni, vagy föl kell tudni tenni, az az, hogy tehát ilyen alapdolgok. Van-e szerzője? Mit tudunk a szerzőjéről? Milyen hatása van rám elsősorban? Tehát, hogy valamilyen módon detektálni azt, hogy hogyan hat rám az a szöveg. Milyen a minősége? Tehát mondjuk a kép és a szöveg egysége az megvan-e? A cím és a tartalom mennyiben koherens? Mennyire kattintékony, tehát mennyire szenzációhajház.
2: De szép szó, kattintékony, most tanultunk valamit.
3: Tehát, hogy mennyire szenzációhajház az a tartalom. Tehát ezek az alapkérdések, amiket ha...
1: Hát meg hol jelent meg?
3: Persze, tehát hogy mi a forrása, a forrás az mennyire megbízható, akkor milyen terjesztési csatornákon jutott el hozzám.
1: Hát én például konkrétan tudom Facebook ismerőseim. Tehát tudom az, hogy kik azok a Facebook ismerősök, akik biztos, hogy tehát akik sérülékenyek, tehát osztanak meg ilyen tartalmakat. Tehát egy idő után az embernek ez lejön, nem? Nektek nem így van, hogy van itt a 5-600 ismerős az embernek,
2: nem tudom, én nem
1: van
2: Facebook az
1: a
2: 20-30, hogy...
1: aki ezt
2: én igyekszem nagyon limitálni a Facebookozásomat, úgyhogy nem figyelek erre annyira, hogy...
1: Na igen. Tehát, hogy igen, forrás, és ez mit jelent, hogy... Rám milyen hatással van, ez megragadott nekem.
2: Igen, engem is, hogy azt látom, hogy fú, de Franco, akkor húha, itt valami gond van, vagy hogyha nagyon engem próbál elérni, meg akar mozdítani, valamit erre gondolsz? Te.
3: Igen, illetve fel kell tenni azt a kérdést, hogy vajon mi lehetett a szerzőnek a célja, vagy a közlőnek a célja?
2: És szerinted erre képes az emberek többsége, amikor, amit Max mondott, alapfokú hát szövegértés amit, és egyéb képességekkel sem rendelkeznek, rendelkezünk.
3: Ez az, amit lehet fejleszteni.
0: Egy kicsit szerintem. Mert ugye olyan kell adott esetben fölismerni, hogy mondjuk megerősíteni akar a cikk, vagy félelmet kelteni.
3: Pontosan, tehát, igen. Mi tehát a tulajdonképpen a rejtett üzenetét és a szándékát és a nézőpontját kell feltárni. Ami valóban így van, hogy egy hihetetlen nagy vállalkozás, hiszen annyi információ ér minket nap, mint nap, hogy most mindegyiknél ezeket a kérdéseket végig gondolni, hát az
2: összeomlik az életünk abban a pillanatban.
3: Ez nem lehet. Ugyanakkor viszont el lehet kezdeni ennyi idős korban már egy olyan fejlesztést, amivel azért tudatosítani lehet ezeket a kérdéseket, amivel egy másfajta információfogyasztás lehet elérni, nem rögtön, de hogyha ez egy folyamatos fejlesztés, akkor azért lehet hatást elérni ezzel.
2: Kicsit megcsavarnám itt az álhírek témáját, hogy ugye most a 2015-ös év másik ilyen sláger témája az volt, hogy az álhírekkel hogyan lehet a politikát befolyásolni. És te személyesen egyetértesz azzal, hogy a Facebookon terjedő álhírek, illetve egyéb ilyen csatornákon keresztül terjedő álhírek, azok tényleg képesek választásokat, meg ilyesmit eldönteni, befolyásolni. Itt a macedón srácokra gondolunk, akik mindenféle bevételi forrás bűvöletében gyártották, állítólag, ami ugye ki tudja, hogy álhíre vagy nem.
1: Hát igen, pont ezen gondolkodtam, hogy ugye kitettem
2: mert annyira valószínűtlen, hogy van Macedóniában egy kis város, ahol vannak tinédzserek, akik Trumpnak
1: akik képesek voltak eltorzítani, nem is befolyásolni, vagy döntően befolyásolni, de mondjuk elhajlítani, eltorzítani ezt az amerikai választást úgy, hogy nem is tudnak angolul, mint ahogy a cikkből kiderült. Tehát teljesen ilyen copy-paste módon rakták össze ezeket. Tehát nyilván valamennyire tudnak, de ők maguk nem fogalmaztak szinte semmit, hanem copy-paste. Tehát nekem ez egyszerűen döbbenetes, hogy ennyire sérülékeny lenne a...
2: Szóval a szakértő véleményét kérdezzük, hogy mennyire járunk jó vagy rossz nyomon. Járunk jó vagy rossz nyomon.
3: Hát én azt gondolom, hogy nem zárhat.

0: kitette a Facebookra egy ilyen 10 oldalas, tehát egy ilyen giga nagy nem posztot. És abban például egyértelműen úgy fogalmazott, megfogalmazza azt, hogy a Facebook milyen módon próbál segíteni azokon a jelenségeken, amelyek egyfajta társadalmi kockázatot jelentenek, vagy hoznak a Facebook teljes működésével összefüggésben. Na és az egyik az, hogy a Facebook mit tud tenni annak érdekében, hogy egy jól informált közösség, Facebook közösség jöjjön létre. És ebben a Zuckerberg egyértelműen azt állítja, hogy az álhírek azok kockázatot jelentenek, és az álhírek ilyen mennyisége a Facebook forgalomban kockázatot jelent. És erre azt mondja, hogy ő egy olyan algoritmust, vagy hát mesterséges intelligenciát próbál, illetve a Facebook majd egy ilyen algoritmust próbál kialakítani, ami az olyan tartalmaknak a nagyobb súlyát jeleníti meg majd a Facebook információ forgalomban, amelyek felhívják arra a figyelmet, hogy egy-egy információ közlésénél minél több nézőpontot nézzen meg az ember, illetve azokat a tartalmakat fogja előnyben részesíteni, ahol a többféle nézőpont megjelenik, illetve az úgynevezett fact-checking oldalaknak az információ forgalomban való jelenlétét próbálja majd ez az algoritmus erősíteni.
1: Hát akkor ez azt jelenti, hogy lesznek olyan oldalak, amiket szeret a Facebook, majd meg lesznek, amiket nem szeret.
0: Igen,
1: olyan
0: igen, de,
1: olyan
0: de ebben a kiáltványban kifejezetten az van, hogy ő nem akarja blokkolni ezeket az álhíreket, csak meg akarja jelölni azt, hogy ezek álhírek.
1: Tehát, hogy lesz egy nagy piros felkiáltója.
0: Pontosan, ez az egyik. A másik pedig előnyben részesíti azokat a posztokat, vagy azokat a tartalmakat, ahol többféle nézőpont jelenik meg. Mert, hogy azt mondja...
2: De hogyha mondjuk én írok egy hardcore konzi publicisztikát, akkor ezt rögtön hátrányba részesíti, mert abban egyféle nézőpont jelenik meg az én publicisztikai álláspontom.
1: Azt akartam mondani, hogy ugye ez egy hihetetlen ingoványos talaj, amire rátévedtünk. Mert ugye az van, hogy az UFO hívők tényleg elhiszik, hogy vannak UFO-k. Tehát ugye nekik az az igazság. Ez most, tehát van egy mainstream tudomány...
3: Csodás UFO konferencia lesz napokon belül.
1: Megyünk, öcsém. Na, hogy tehát ők elhiszik ezt, ami azt jelenti, hogyha ugye a tudomány jelenlegi állása szerint, tehát magyarul az általuk hivatalos akadémiai tudomány lenézett és őket átverni próbáló akadémiai tudománynak az eredményeit hozza majd elő például a Facebook, akkor azt fogják mondani, hogy ez gáz, mert akkor ő nekik az igazságot. Tehát ők ezt úgy fogják megélni, hogy az igazságot elnyomják. A másik, amit a Balázs mond, hogy mi lesz a vélemények piacán. Tehát azért én azt konkrétan tudom, nem tudom, te megerősítesz, vagy megcáfolsz ebbe, de például a Jobbikot kitiltották egy időre. Volt egy idő, amikor kitiltották a gyűlöletbeszéd miatt, azt hiszem, vagy gyűlöletbeszédszerű valami miatt kitiltották
0: a Facebookot. Szerintem az a Krucinfo volt.
1: A Krucinfo tiltották, mindegy. Tehát a Facebookról időnként így kitiltogatnak így hírforrásokat.
3: Most a Puzsért reggel olvastam.
2: Hát szóval Lovas István is szeret erről ilyen posztokat közzétenni, hogy melyik posztját mikor szedték le.
1: Érted, hogy ez egy...
2: Ezért ez nekem meccses, tehát, hogy így hogy nagy testvérén is majd megmondja.
1: Hogy ebből lesz egy ilyen gondolatrendőrség. Na most ez tehát hol áll meg azt mondja, mert van, ami tényleg gáz, mert valaki azt mondja, hogy és nem tudom, jön a meteorit, azt nem is jön, vagy nem tudom, akármi most találtok ki valami blőd baromságot, de ember van egy hihetetlen nagy szürke zóna, ami aztán elvezet odáig, hogy mondjuk véleményt mondok valamiről, tehát, hogy mit tudom én.
3: Ami szerintem már most is jelentkezik abban, tehát ugye a Facebook, amennyire én olvastam, a megerősítésre játszik. Tehát ugyanazt, mint a vélemény.
1: Igen, ez egy másik
3: hogy
1: probléma.
3: Olyan tartalmakat ad föl,
1: ami neked tetszik,
3: ami tetszeni fog, amit szeretni fogsz, lájkolni fogsz, kattintani fogsz, tehát megint ez a clickbait.
1: Igen. Ide
0: is visszakanyarodhatunk majd ez a személyre szabott információ áramlás.
1: Meg a visszhangszobára,
0: meg a szűrő buborék kérdése. De visszatérve a Facebook erejére, és mondjuk a véleménynyilvánítás szabadságának korlátozása kérdéskörére, mert ez ugye ideig vezet el.
1: Igen.
0: Hát ez tényleg egy óriási kérdés, hogy hol húzódnak a határok, illetve, hogy egy olyan intézmény vagy szervezet, aki lényegében a jogon kívül létezik,

0: És profitorientált, ezt is tegyük hozzá.
1: Igen.
2: Igen, ez egy amerikai nagyvállalat. Tehát
1: vagy hát nagyon nehéz a jogi eszközökön keresztül fogást találni rajta, inkább így fogalmaznék, mert nem a jogon kívül van, de nagyon,
2: azért
1: nagyon nehéz.
2: Azt tegyük hozzá, te is tudod, hogy azért próbálják betartani a helyi törvényeket. Tehát nem
1: persze, de a jogérvényesítése, tehát hogy a YY jogérvényesítési lehetősége az nagyon-nagyon kicsi. Tehát ezek abszolút reális kérdések, amiket itt felvetettetek, és nem tudom, hogy hogyan fog működni a jövőben. Ebben a kiáltványban nagyon általánosan fogalmazza meg ezeket az irányokat a Zuckerberg. Tehát az, hogy ez hogyan fog működni a gyakorlatban, én se tudom. Tehát ez egy óriási valószínű.
2: Az, hogy itt mesterséges intelligenciával ebben a szürke zónában, ahol ilyen nagyon finom különbségek határolják el egymástól a szabad véleménynyilvánítást és az ordas baromságot, ezt mesterséges intelligenciák fogják szűrni, ezt egyszerűen nem hiszem el. Már most is egyébként azon bizonyos országokban ülnek emberek. Effektív,
1: persze,
2: ott ülnek, azt olvassák, azt addig nem megy ki a hírfolyamba, amíg nem enterez rá a, nem igen, tudom, kicsit, de a Németországban lehetett erről olvasni.
3: De azért a Google-nak vannak erre egyfajta eredményei, tehát ugye a találatok, amiket ad, és ott azt az 1 millió találatot, azt nem fogja neked 0,038 másodperc alatt begépelni ott ember. Tehát várjál, tehát azért ott is trükk. A Google keresés is már egy trükk.
1: Persze, az is egy szűrt tartalom.
3: Szűrt tartalom. Egyénre szabott.
2: De Max, a Google keresésnél az van, amikor...
0: Milyen jól elbeszélgetnek, ugye?
2: Amikor kiraksz egy tartalmat...
0: Hátra is dőlünk ide a Krisztával, hogy beszélgessetek.
2: Akkor van egy csomó idő arra, hogy a Google algoritmusa lemérje a kattintását.
0: Ez szerintem a hallgatókat is nagyon érdekli.
2: Ugorjunk, bocsánatot kérek.
3: Menjünk át egy másik kocsmába.
2: Bosznál, ami akkor keletkezik, ez nehéz.
0: Mert a Krista, ha jól emlékszem, a német dolgokról szeretett volna beszélni. Volt egy ilyen mondatod, amikor belé törte a szót a Zsolt, hogy Németországban is úgy van, hogy...
2: Ez mansplaining egyébként, amit most csinálunk. Elnyomjuk a nőt.
3: Ez így van.
0: Én szupportív vagyok, ti nyomjátok el.
2: Ez most egy ocsmány.
3: Mi nyomjuk el,
2: úgyhogy most hátradőlök is.
0: Na szóval, igen, én egy picit konvencionálisabb műsorvezető vagyok, szeretem hagyni, hogy a vendégünk beszéljen. Úgyhogy azt mondtad, hogy Németországban ez úgy van, hogyha jól veszem, hogy tényleg vannak, akik ellenőrzik a tartalmat.
1: Hát 2015-ben a Facebook kötött egy megállapodást a német kormánnyal, hogy ott kifejezetten a német felhasználókra tekintettel valamilyen módon szűrik a tartalmat, egyértelműen elsősorban a gyűlöletbeszéd korlátozására vagy csökkentésére, de úgy tűnik, hogy azért ez egy kicsit tágabb. Pontosan én sem tudom, és nagyon-nagyon kevés információ jelenik meg mindenről a nyilvánosságban, de azt lehet tudni, hogy a gyűlöletbeszéd kérdéskörében van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a német felhasználók által látogatott, vagy látható információ áramlást.
0: De akkor ez nem az álhírekre megy, tehát nem arra mennek rá, hogy valami orbitális baromság van benne, akkor azt levesszük, hanem arra figyelnek, hogy ugye hát a német történelmi hagyományokkal összhangban.
2: Ez a citromlévi, hogy gyógyítja a rákot meg.
1: Igen, elsősorban igen. De a fejlesztés iránya az, hogy valahogy az álhírek témaköre is belekerüljön ebbe a fajta szerkesztés, kvázi szerkesztési gyakorlatban, mert hogy azért valljuk be, ez egy szerkesztési tevékenység.
0: Igen, erre gondoltam, tehát, hogy itt meg egy másik dolog, hogy akkor akik szerkesztik, ugye nekik is van világnézetük, elképzelésük, stb. Tehát, hogy erre vannak ilyen belső kódexek, hogy szűrt ki, mik azok a szempontok, erről tudnál mesélni?
1: A Facebooknál?
0: Hát mondjuk például ezeknél a német szerkesztőknél, tehát ők mi alapján mondják valamire, hogy gyűlöletbeszéd, mert azért ugye jogászok vagyunk mind a ketten, ez egy elég széles kategória.
1: Igen, van a német team, aki ezt csinálja, ott van egy kódutasítás, ami alapján szűrik a tartalmat, hogy az gyűlöletbeszéde vagy sem. Tehát ez egy...
0: De arról mi nem tudunk, hogy mi van ebben a kódutasításban. Tehát, hogy ezt csak ők használják.
1: Nem, ez egyébként most már nyilvános, nagyon sokáig nem volt az.
2: Tényleg?
1: Igen, de most már hozzáférhető. Bevallom őszintén, hogy ezzel még alaposan nem foglalkoztam, tehát nem fogok tudni neked ilyen részletes...
0: Nem, én tényleg csak kíváncsi vagyok, tehát, hogy ezt hogy lehet. Mert ugye ennek tényleg óriás, egy ilyen szerkesztőnek, én ennek nevezném, olyan értelemben óriási a felelőssége, hogy adott esetben bizony ilyen alapjogi kérdésekbe gyalogolhat bele, hogy véleménynyilvánítás és így tovább. És ugye ez nagyon izgi, hogy lényegében egy olyan módon korlátozhatja a véleménynyilvánítás szabadságát, amit nem lehet peresíteni, nincs fölötte semmilyen kontroll, és így tovább. Tehát, hogy alkotmányjogilag azt mondanám, hogy érzékeny.
1: Abszolút ez a megközelítés. Érzékeny. És ezért is hangsúlyozza a Zuckerberg ebben a kiáltványban, hogy ő nem a, tehát az álhíreknél nem ilyen módszert fognak alkalmazni. Tehát nem a törlés az elsődleges módszer, hanem a figyelemfelhívás. Tehát, hogyha bejelentesz egy tartalmat, hogy szerinted ez alapvetően a felhasználókra fog épülni, legalábbis a...
0: Ajajaj.
1: Tehát, ha bejelentesz egy tartalomról, vagy egy posztról, olyan, hogy ez álhír, akkor a mechanizmusát még nem tudom. Tehát akkor lehet, hogy kap egy ilyen jelzést ez a poszt, és az algoritmus úgy lesz kialakítva, ami az információ áramlást irányítja, hogy az ilyen jelzésű posztok, azok kisebb arányban fognak megjelenni, szemben, és az algoritmusban meg lesz egy olyan elem, ami meg ezt a több szempontú, vagy több nézőpontot bemutató
0: tartalmaknak... Hát nekem ez gondolatrendőrségre hajaz, bocsánat, tehát, hogy ilyenkor jön elő az én nagyon, nagyon hardcore konzervativizmusom, hogy algoritmus majd megítéli, eldönti, mit látok, stb. Tehát, hogy innen a Matrix azért már nincs olyan messze, szerintem.
1: Jó, de ezzel az információ mennyiséggel és információ, tehát a tömeges információval nagyon nehéz.
0: És az teljesen kizárt, hogy, és akkor ugye átvezetem majd ezzel a műsornak a második részét, hogy az emberekben bízzunk, tehát, hogy valamilyen pedagógiai módon, médiapedagógiai és egyéb módon megtanítsuk őket, hogy ezt tudják kezelni.
1: Ez a megközelítés nem áll távol tőlem, én is ebben hiszek, hogy azért ezt lehet fejleszteni. Az a nehéz, hogy ennek az intézményes háttere és megvalósítása, hát az egy óriási kihívás. Nem csak a gyerekeknél, hanem, tehát nem csak az oktatási rendszeren belül, hanem a felnőtteknél, hogy hogyan lehet ezt intézményesíteni, és hogyan lehet ezt egy folyamatos tudásmegosztás formájában a teljes társadalmat elérő módon megvalósítani, ezt nagyon.
0: Tegyük föl, hogy egy ilyen ideális világban élünk, te ezt hogy képzelnéd el Magyarországon? Mi lenne az a teljesen ideális intézményesített megoldás, amiről azt gondolod, hogy hatékonyan működhetne? Persze, a hatékonyságot ne tökéletesnek értsük, hanem hogy egy ilyen nehézségerő van mögött, egy kritikus tömeg.
2: Már hogyha egy kezdünk így átevezni erre a második blokkra, akkor először én most csak feltenném előtte a kérdést, most mi a helyzet? Tehát van most ilyen médiatudatosságra a nevelés, vagy oktatás, van ilyen óra, vagy ha van ilyen, akkor milyen óra keretében, hány órában, mit kapnak a gyerekek, itt tanítják ezeket? Mit tudunk erről?
1: Van, elvileg van, ez jó régóta van, tehát több mint 10 éve a Nemzeti Alaptanterv része, a médiaismeret.
2: Média ismeret, ez
1: média. Mozgókép, kultúra és média ismeret, ez a neve a tárgynak. És a 2012-es Nemzeti Alaptantervnek, ami ugye most ami él, meg a kerettantervi rendszernek egy nagyon fontos eleme. Az a baj, hogy míg a Nemzeti Alaptantervben megjelenik az egész vertikumban, tehát az alsó tagozatban is megjelenik már. Ez egyébként nem minden európai országban van így, hogy a Nemzeti Alaptantervnek része a média ismeret, tehát nálunk ez egy elég korszerű megközelítés.
0: Húha, ilyet se hallottunk azért.
1: Ez így van. Ugyanakkor viszont, amikor a megvalósításra kerül a sor, tehát amikor a kerettantervek kibontják a Nemzeti Alaptantervben foglaltakat, akkor azt látjuk, hogy a médiaoktatás az nagyon... hát mostoha körülmények közé került, mert lényegében általános iskolában nincs önálló tantárgyi státusza. Az alsó tagozatban a vizuális kultúra, tehát a rajzoktatás részeként jelenik, meg a felső tagozatban pedig a magyar, a történelem, az informatika és a rajz, tehát a vizuális kultúra részeként. És akkor gimnáziumban van 9. évfolyamon egy fél év, illetve az iskola választása szerint a művészeti tantárgyak között 11. vagy 12. osztályban. Tehát így néz most ki a rendszere, és persze kérdezhetnétek, hogy miért a művészeti tantárgyak között, amikor ez egy társadalom ismeret elméleti alapot.
0: Igen, én is ezt gondolnám, hogy ez kevésbé...
2: A magyar oktatással kapcsolatban nem kérdezek semmit se, tehát már semmit se csodálkozom, úgyhogy...
3: De én úgy emlékszem, hogy pont az elmúlt 5 éven belül, vagy évekkel ezelőtt fogalmaztak meg kritikákat, nagyon erőset, hogy ez veszített a súlyából, nem jelenik meg úgy,
1: pontosan ezt mondta,
3: ahogy
1: igen.
3: Korábban megjelent.
1: Igen, mert hogy korábban, tehát 2012 előtt, a 7.-8. osztályban volt egy fél év, és illetve 11-12. Osztályban egy fél év kötelező. Tehát a kerettantervi rendszerben önálló státusza volt, önálló tantárgyi státusza volt. Ez az, ami elveszett 2012-ben. Aha. És így valamilyen, tehát beintegrálódott más tantárgyakba, illetve az iskola döntésétől függ, hogy a gimnáziumban találkoznak ezzel a tantárgyal.
0: Na és akkor mi lenne az ideális? Te hogy látod? Hogy kéne ezt csinálni?
1: Hát én nekem nagyon-nagyon tetszik a finn modell.
0: Ami igen, persze... Setényi Jánost innen is üdvözöljük, és majd igen, várjuk igen, még majd egyszer. Finnországról mesél nekünk. Igen.
1: Szóval a finnek egyedül először Európában csináltak egy ilyen egységes média literacy, tehát média műveltség policy-t, és ennek keretében, illetve párhuzamosan zajlott egy oktatási reform, ez most az elmúlt 4-5 évben zajlott Finnországban, és csináltak egy olyan átfogó stratégiát, és aztán azt lebontották konkrét intézkedésekre, ami átalakította a rendszerüket úgy, hogy a média oktatás náluk tényleg beépült és integrált formában jelenik meg. Tehát nem egy tantárgyként, hanem az összes tantárgy részeként megjelenik, és egészen kicsiktől, tehát hogy az általános iskola kezdetétől. Én egyébként az óvodai nevelés részévé is tenném, tehát hogy már az óvodában el kell kezdeni ezzel foglalkozni. Nem pusztán azért, hogy a gyerekek fejlesztése elkezdődjön, hanem azért is, mert az óvodáskorú gyerekek szüleit mindenképpen el kell érni ahhoz, hogy a szülői tudatosságot ezügyben fejleszteni lehessen. Ha óvodáskorban a gyerekek nem kapják meg azt a fajta szülői figyelmet és tudatosságot, később már sokkal nehezebb elérni azt, hogy családi körben ezt fejleszteni lehessen.
2: Az óvodában igazán nem is az óvodásokat kell.
0: Én egy óvodás kisfiú büszke apukája is vagyok. Hogy kell nekem tudatosnak lennem?
1: Húha, hát...
0: Röviden természetesen, ami a műsoridőben belefér, tehát, hogy...
2: 3 perc maximum. Foglald össze, légy szíves, hogy legyen a Balázs tudatos
1: néhány olyan elemet mondanék, együtt kell vele nagyon sok mindent csinálni. Tehát, hogy jelen kell lenni.
0: Ez megvan, tehát innen üdvözlöm a Barnit, és...
1: Jelen kell lenni az a gyerek média használatában, hogy a gyerek kérdezni tudjon, hogy...
0: De itt arra gondolsz például, tehát, hogy ha bekapcsolja a tévét, akkor ott kell vele
1: ülni. Ott kezdődik, hogy nem biztos, hogy egyedül bekapcsolhatja, vagy meg kell kérdeznie.
0: Tehát, mert nálunk nincs tévénézés hétközben például, aha, meg ilyesmi, tehát, hogy és mindig meg kell kérdezni.
1: Na, hát az nagyon jó. Tehát, hogyha van egy ilyen rendje, vannak szabályok a média használat során a családon belül,
0: akkor ez az első, hogy legyen valami szabályosság annak.
1: Igen, hogy... tehát hogy az egy rendben történjen. Az óvodáskorban az jó, hogyha még a szülő az, aki a távirányítót használja. Persze a gyerek is használhatja, ha
0: megengedjük.
1: Igen. A másik az, hogy együtt kell vele csinálni nagyon sok mindent, illetve már itt elkezd, illetve olyan most úgy mondom, hogy játék lehetőségeket kell neki adni, ami segíti az ő média élmény feldolgozását. Tehát, hogyha, most akkor mondok példákat.
0: Szuper, annak mindig nagyon örülünk, mert ez hozza hozzáférhető közelségbe az elveket.
1: Hogyha mondjuk nem tud elaludni, mert valami rosszal találkozott, ez nem feltétlenül krimi vagy véres dolog, amit őt megérintette, és valamiért felzaklatta, akkor lehet vele mondjuk másnap, vagy még aznap este egy kis bábjátékot vagy szerepjátékot játszani azzal kapcsolatban, ami ott történt. Hogy legyen neki egy olyan lehetősége, hogy ami a média élményen keresztül bement, az egy játék formájában ki is tudjon jönni. És a feldolgozáson keresztül annak a feszültsége, amit a média élmény keltett, az ki tudjon jönni belőle.
0: És akkor ezt annyival egészítem ki a magam szemére, hogy tudjuk szülőként azt, hogy a média élmény az bizony nem csak egy ilyen passzív befogadás, hanem hat a gyermekünkre, és akár feszültséget is kelthet benne. És ezt meg kell ismernünk. Ennek ugye elég jól látható jelei vannak, de ezt nem árt, hogyha tudatosítjuk, hogy...
1: Igen, és nem biztos,
0: segítenünk kell őket abban, hogy dolgozzák föl.
1: Igen, és nem biztos, hogy ugyanaz vált ki nála feszültséget, amit felnőttként gondolnánk, hogy feszültséget vált ki. Tehát, hogy nagyon oda kell figyelni arra, hogy ő miket mond, és hogyan jelzi azt, hogy neki mi volt nehéz ebben a konkrét mesefilmben, vagy tartalomban. Ugyanígy a rajzaikban is egy csomó minden megjelenik, egy csomó üzenet van, ami a média élménnyel kapcsolatos, és akkor érdemes egy kicsit beszélgetni velük a rajzról, amit éppen rajzolnak, és kiderül, hogy ez valami média vonatkozású rajz, és abból egy csomó, tehát azon keresztül, hogy kiteszi, tehát egyrészt megrajzolja, másrészt beszél róla, ezen keresztül ennek a feszültsége is oldódik, amit esetleg az a média élmény keltett benne.
0: A szülők hogy fogadják, amikor ilyeneket kértek tőlük?
1: Mi szoktunk velük játszani nagyon sokat, a szülőkkel ugyanúgy, tehát mutatunk nekik gyerekrajzokat, és akkor megpróbáljuk facilitálni őket, tehát ezeket a média nevelési kis mindennapi trükköket készségszinté tenni számukra, vagy készségként megismertetni velük, hogy hogyan lehet a mindennapokban ezeket a...
0: És látok erre fogadókészséget? Mert azért nekem az a benyomásom, hogy nem feltétlenül ez mondjuk végzettségbeli vagy társadalmi státusszal kapcsolódik össze, de a szülők egy jelentős része a médiát egyfajta ilyen gyereknevelési, gyereklekötési eszköznek tekintő, hogy legalább addig se beszél, vagy el van, vagy ilyesmi.
1: Hát igen, de minden szülőt nem lehet
0: megváltani,
1: illetve átállítani erre az üzemmódra. Azok a szülők, akik odafigyelnek a gyerekeikre, illetve a gyerekek megkapják a kellő figyelmet a szüleitől, velük lehet. És én nekem az a tapasztalatom, hogy az ilyen típusú szülők azok igénylik is ezeket a praktikus segítségeket, hogy hogyan tudja ő a mindennapokban segíteni a gyereknek a média használatát, és ezzel kapcsolatban még visszautalnék a beszélgetés elejére, amikor azt kérdezted, hogy hatás, hogy mi az, hogy hatás.
0: Pontosan.
1: És itt jön be az, hogy ha én óvodáskorban, meg kisiskoláskorban beszélgetek a gyerekkel arról, hogy rá milyen módon hatott az a tartalom, meg tudja fogalmazni az érzéseit, a gondolatait azzal kapcsolatban, akkor én egy ilyen önreflexív működést tanítok meg neki, ami szükséges ahhoz, aztán majd később, amikor már nagyobb lesz, és mondjuk el kell dönteni egy adott információt.
0: Ne nézz ember valami kapitális baromságot.
1: Igen, hogy rá milyen hatással van. Tehát, hogy egyszerűen ennek a gondolkodás módját kell megtanítani neki.
3: De azt gondolom, hogy ebből a szempontból a média pontosan ugyanolyan, mint bármi más a gyerek életében. Hát egy gyerekben rengeteg feszültség keletkezik, aztán annak a során, hogy fölnő, és találkozik a világgal, és találkozik dolgokkal, és ezekből a média az mindössze egy. Oké, azt hajlamosak emberek rettenetesen felelőtlenül kezelni. Pont amit Balázs mondott, hogy akkor az a üljen le, fiam, nézed, aztán majd szólj, ha ilyes vagy. Szóval...
1: Igen, de ha belegondolsz, akkor egy szülőnek tényleg az a feladata, hogy megpróbálja a gyermekével megbeszélni a világot. Azon a szinten, ahol a gyerek tart, és amiket kérdez, és a kérdései alapján segíteni az ő világ megértését.
3: Minden ilyent indukál a gyerekbe, amiben találkozik. Tehát nem csak a médiát, tehát ebből a szempontból. Én csak azt akartam mondani, hogy nem érzem a médiát ebből a szempontból specifikusnak. Tehát ugyanúgy egy valamilyen.
0: Én viszont most vitatkoznék a...
2: Az se az, hogy azért, hogy törődni kell a gyerekkel, meg vele kell lenni, meg sokat kell vele foglalkozni. Ez ugye
0: bocsánat, de
2: azért van néhány ilyen nagyon egyszerű dolog.
0: Egy szempontból vitatkoznék a Max-szal, belterjő rovatunkból akkor egy ilyen pici ízelítő, hogy szerintem a média azért abból a szempontból rendkívül speciális, hogy teljesen más típusú ingereket állít elő, mint amivel a való életben valódi emberek között találkozol. És szerintem indokolt ezért az egyedi kezelés, és illetve mondjuk egyfajta ilyen szülői tudatosság felépítése.
3: Hát vagy egy kicsit másfajta, talán könnyebben befogadható, tehát kevesebb van a fantáziára bízva, mondjuk egy vizuális dolognál.
1: Igen.
3: És azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos különbség. Tehát, hogy fantázia, meg is mutatja.
0: Megint letekerjük a saját okosságunkat, és a Krisztánál vinném tovább a kérdést annyival, elnézést Zsolt, hogy oké, Ovi, inkább a szülő legyen tudatos. az alsósoknál hogyan változik meg ez a kép? Ők az első generáció, akiket már lehet ilyen sui generis tudatos média használatra tanítani?
2: Meg már alsóba már bejön, akkor megkapják már szerintem az első, alsó végén az első mobiltelefont, ugye?
1: Ja, már hamarabb. Már hamarabb.
0: Na de mesélj akkor erről, hogy mi
2: az alsó az kritikus, meg akkor már a közösségi médiába is felfeltűnögetnek már az alsós korban. Tényleg az van, hogy a szülő hozzájárulása kell?
0: Nem. Szerintem ez most részletkérdés.
2: Mindegy, jó, mindegy.
0: Nézzük, hogy Krisztának mi a véleménye
2: szerintem
0: erről.
2: Szerintem az alsó a kritikus időszak.
0: Hogy látod az alsót, médiatudatosság szempontból érzékeny időszakot?
1: Tehát azt lehet látni, hogy folyamatosan nő a gyerekek önálló média használata. Tehát ahogy az életkor halad előre, úgy nő az önálló média használat. És hogyha az önálló média, tehát hogyha alapvetően a gyerek önállóan fogyaszt médiatartalmat, akkor azért megnő az esélye annak, hogy egyrészt a káros hatások azok jobban érik, nem tud eligazodni, hülyeséget csinál, mondjuk a közösségi média felületeken, tehát jobban ki van téve a média káros hatásának. Egyébként ezt a mobileszközök, tehát a tablet és a mobiltel, vagy az okostelefonok ezt nagyon felerősítették, és az az érdekes a kutatási eredmények alapján, hogy az elmúlt 3 évben óriásira nőtt a gyerekek mobil média használata. Tehát ilyen megdöbbentő adatokat olvastam mostanában, hogy 3 év alatt megduplázódott a 3 és 4 év közöttieknek a tablet használata.
0: Mi van 3 és 4 év közöttiek?
1: 3 és 4 év, ezek amerikai adatok.
0: De elnézést kérek, időt kérek, bocsánat, tehát, hogy itt nem arról van szó, hogy játszik a tableten, hanem hogy média tartalmat fogyaszt, tehát benyomja magának a YouTube-on a rajzfilmet, vagy ilyenekre
1: egy
0: gondolsz?
1: Egy másik adat, ami számomra is megdöbbentő
2: hogy
1: volt.
2: Hogy kizét a kinder tojás kicsomagolót. Amint ott ledöbbentem, hogy ezért annak a legnagyobb nézettsége.
0: Oké, de.
2: Durva. Na igen, bocsánat.
1: Ez is egy amerikai adat volt, hogy nem, ez egy angol adat volt. 3-4 évesek, 2016-os, 3-4 évesek, 37%-a rendszeresen fogyaszt YouTube tartalmat. A 5-6 éveseknél ez az adat 54% volt, és a 12-15 éveseknél pedig 79%. Szóval...
0: Döbbenten ülök a székben.
1: Én is megdöbbentem, főleg a 3-4 meg az 5-6 éveseknél.
3: Én azt gondolom, hogy a YouTube használatot azt is befolyásolja, hogy a YouTube-on fönn van egy csomó olyan dolog, amit mi gyerekkorunkban esetleg a tévén néztünk.
1: Persze, ez óhatatlan.
0: Moha és Pálfány például.
3: A tévé és a DVD pótléka.
1: Igen, itt megint az a kérdés, hogy a szülő mennyire vesz részt. Mert hogyha a szülő ott van a háttérben, és folyamatosan látja azt, hogy mit csinál a gyerek a tableten, mert ugye alapvetően a YouTube az a tablethez kapcsolódó eszköz, akkor ez rendben van, mert akkor valószínűleg a Moha és Páfrányt nézi mondjuk a magyar gyerek, a másik meg a Tobit.
3: És ebből a szempontból a TV vagy a DVD zárt rendszer.
1: Igen, de itt, ott van a világhálón, mellette megjelenhetnek mások, fölúrik egy ablak, szóval, hogy azért ez egy más környezet, mint amikor a DVD-t a szülő benyomja.
0: Na, és akkor az alsósoknak hogyan lehet segíteni, vagy mit lehet értük tenni?
1: Hát az alsóban is még óriási jelentősége van ennek, hogy a média élményekkel dolgozunk és játszunk. Tehát ott is játékteret kell adni a média élmények feldolgozásának. Tehát nagyon sok szerepjátékot lehet velük játszani. Ez az egyik. A másik, el lehet kezdeni egy ilyen média alapszókincsépítést. Tehát el lehet kezdeni tudatossá tenni mindazt, amit egyébként sok esetben a gyerekek tudnak a médiáról. Tehát nagyon sok mindent tudnak a médiáról már 8-10 éves korukra, csak a tudásuk az nagyon töredezett és esetleges. És akkor meg lehet próbálni ezt a tudást valamiféle rendszerbe gyűjteni vagy szerkeszteni. Tehát ez az, amit mi csinálunk, elmélyítjük ezt a tudást, és egyfajta rendszerbe helyezzük el.
0: És ez megint azért fontos, hogy egy ilyen reflektív személyiségé váljanak, tehát hogy tudják kezelni az ingereket, amik érik őket.
1: Uh-huh. Igen. Tehát hogyha mondjuk felteszel egy olyan kérdést, hogy akkor, hogy mi az, hogy hoax, azt gondolom, hogy az alsósoknak egy jó része már ezt fogja tudni. De, hogy mit kell vele csinálni, és alapvetően mire kell odafigyelni egy hoaxnál, azt már nem biztos, hogy tudja, vagy nem biztos, hogy ilyen rendszerezetten tudja. És akkor mi azt csináljuk, hogy ezt próbáljuk rendszerbe helyezni az ő kicsi fejükben.
0: Mivel a Polkult a műsorunk címe, ezért még tovább lendíteném egy gondolattal ezt a beszélgetést, hogy alsósoknál már ugye lehet akár tudatos média használatról is beszélni. És a demokráciára nevelés, politikai kultúra formálása az ebben a korban, vagy később már adja magát valahogy a média segítségével?
1: Hát most azt tudom erre nagyon leegyszerűsítve mondani, amit mi csinálunk a gyerekekkel. A két dolog metszetében, tehát a médiaoktatás és a demokráciára nevelés metszetében. Ugyanis ilyen kicsi korban, tehát az óvisoknál és az általános iskolában alapvetően egyfajta kultúrát próbálunk, a demokrácia kultúráját próbáljuk átadni, tehát az egymásra figyelés, az együttműködés, a kérdezés, a rákérdezés kultúráját. Tehát, hogy egy ilyen sokkal inkább a személyiségfejlesztés felől közelítünk, és mondjuk a politikai intézményrendszer, vagy az alapjogok kérdése, az ebben a korban még nem jön elő, mert hát nem tud vele mit kezdeni. Hanem ezt a fajta attitűdöt, vagy gondolkodásmódot, illetve kultúrát próbáljuk, a demokrácia kultúráján alapjait próbáljuk megjelenteni, vagy átadni nekik, illetve fejleszteni bennük ezeket a készségeket.
0: Igen, mert nem tudom, hogy jól gondolom-e, de a kritikai médiafogyasztás az egyben egy fontos polgári erény is, például, ha így kicsit Montesquieu-sen fogalmazom meg.
1: Abszolút oda tartozik, nem beszélve arról, hogy később, amikor már részesei lehetnek különböző közéleti politikai diskurzusoknak, akár már gimnazistaként, akkor annak alapja az, hogy ő eligazodjon abban az információs közegben, amiben mozog, el tudja dönteni egy adott információról, hogy mennyire megbízható, mennyire nem. Tehát ilyen értelemben teljes mértékben.
0: És a gimnazistában például tudatosulhat az, hogy ő a média használaton keresztül formálhatja a környezetét, akár valamilyen módon így az úgynevezett közélethez is közelebb kerülhet. Tehát látják ezt a fajta csatornát, hogy nem csak arra van, hogy nézzük a cicás képeket a Facebookon, hanem ezen keresztül hatást gyakorolhatunk, kiválthatunk valamit, és így tovább.
1: Ez nagyon a közegtől függ. Tehát, hogyha egy gyerek úgy nő fel, hogy része akár a családi környezet miatt, akár egy olyan iskolába jár, hogy ennek a kultúrája a mindennapokban, az ő mindennapjaiban benne van, akkor igen. Tehát, hogy egy gimnazista már akár vélemény alakító, formáló pozícióban vagy szerepben is beléphet. Aki nem ilyen közegből jön, vagy nincsenek ilyen háttere, ott azért ez nem jelenti.
0: Szerinted ez egyébként egy tanítható képesség? Tehát egy ideális világban lennének olyan megoldások, amivel ez tanítható lenne?
1: Én azt gondolom, hogy igen, és a németeknél én azt láttam, hogy azzal, hogy ők erre tényleg nagyon, tehát az elmúlt 70 évüket rátették, és nagyon komolyan fejlesztették az oktatási rendjüket ebbe az irányba, és ez nem pusztán is
0: ismeretlen. Hoppári, bocsánat.
2: Valaki, reméljük, nem a technikust kell keresi. Halló, itt vagy?
0: Halihó.
2: Nincs itt, csak a
0: sérülés. Elvesztettünk
2: egy hallgatót, úristen.
0: Akkor térjünk vissza, tehát a németek 70 évvel rátették erre a hangsúlyt.
1: Igen, és én azt gondolom, hogy az a fajta reakció, amit úgy is szoktunk hívni, hogy Willkommenskultur, tehát, hogy
2: ezt akartam még mondani, hogy na tessék, és mi lett belőle? Tessék, Willkommenskultur lett.
1: Igen, de hogy azért azt lehetett látni az elmúlt másfél évben, hogy a német társadalomban van egy olyan nagyon erős törekvés, hogy ezzel az új helyzettel valamit kezdeni tudjon, és a szolidaritás, az együttműködés, az odafigyelés kultúrája az azért elég erősen jelen van a német társadalomban. Persze vannak a másik oldalon is, de azért az a fajta willkommens kultúr, amit látunk, azért az egy nagy eredmény szerintem.
0: És akkor ez egy ilyen média hatás is, tehát hogy addig formálták a közgondolkodást, amíg lett hatása?
1: Nem pusztán a média hatása, az oktatási rendszer hatása. Tehát hogy ez egy komplex kérdés.
2: Igen. Ez, hát én nekem csak ilyen hallomásaim vannak erről, meg rokonaim élnek Németországban, de hogy ez nagyon inkluzív valóban. Tehát ilyen a magyar szemmel nézve ilyen kicsit már veszélyesen inkluzív. Ugye van egy bűntudatok a második világháborúból, és az utána felnőtt nemzedékek, most a második, harmadik nemzedék, ilyen ez a nagyon feltételnek befogadó. Tehát ezt erre nevelték őket, ezt lehet, most szépen lehetett látni ennél a Willkommens Kultur. Tehát amikor jött ez a válság, hogy hogyan reagáltak rá, és a különböző országok hogyan reagáltak rá, és ehhez képest ők. De ez valóban nem csak a média. Tehát akkor azt leszögezhetjük egyébként, hogy ez a fajta média oktatás, vagy média tudatosság egyébként általánosan egy kultúrának a része. Tehát a németek azok inkluzívak, tehát az ő média oktatások is ilyen lesz. Mi meg egyébként nem vagyunk azok, különböző okok miatt, miénk meg valószínűleg nem tudom, nem lesz olyan hatékony. Legalábbis ezt gondolom.
1: Igen, és még ehhez talán hozzátartozik az, hogy az ő média pedagógiájuk az nagyon személyiségcentrikus, tehát hogy nem pusztán ismereteket akar átadni a médiáról, hanem a személyiséget is akarja fejleszteni. Tehát hogy úgy gondolja, hogy a média befogadás az nem pusztán egy kognitív művelet, hanem nagyon erősen az érzelmekre ható, és az érzelmekre...
0: És akkor hol a határ a manipulációval?
1: Na, ez nagyon jó kérdés, ugyanis...
0: Köszönöm a bókot!
1: Mert hogy erre könyvtárnyi irodalom van, hogy hogyan lehet ezt elhatárolni. Tehát, hogy hogyan lehet úgy...
0: Igen, mert azért benne mindig van egy pici fenntartás minden ilyen elszemben. Na, a német
1: sokat,
0: példa, igen.
2: Amikor meghatódsz, akkor biztos manipuláltak. Igen.
1: Tehát, hogy hogyan lehet úgy ezt a fejlesztést csinálni, hogy az ne legyen indoktriner, ne akarjon egy véleményt súlykolni, és annak a véleménynek a...
2: Meg ne neveljen ilyen cinikus
0: barnokat. Kiugrott belőlem megint a cinikus konzervatív, hogy persze a Willkommens Kultur az se nem indoktrinált, se nem egy vélemény, tehát...
1: Annyira tudtam, hogy ez elő.
2: Oké, köszönjük, kedves hallgatók.
0: De vállalom, ide jöjjetek, köszönjük, igen.
2: Megint a Balázst hallották.
0: A Magyar Nemzet volt kolumnistája, stb.
2: Na jó van, Balázs.
0: Bocsánat, térjünk vissza a kérdésre.
2: Hol kezdődik a manipuláció? Tehát meg egyáltalán, hogyha állandóan azt súlykoljuk, hogy de semmit ne higgyetek el, meg semmit meg állandóan mindent kritikával, akkor lehet, hogy ebből lesz egy nagy akcinizmus.
0: Na, de tényleg, tehát hogy lehet meg húzni a választóvonalat?
1: Erre nagyon hosszan lehetne válaszolni. Két elemet említenék, ami náluk a demokráciára nevelésnek az egy alapja. Az egyik az, hogy ha egy kérdés az tudományosan és a társadalomban ellentmondásosan értékelt, akkor az oktatásban is ellentmondásosan kell bemutatni. Ez az egyik.
0: Aha. Ez gyönyörűen hangzik, de nem tudom, hogy meg lehet-e valósítani.
1: Jó, ezek az elvek, és aztán persze...
0: Oké, persze, értem, igen.
1: Lefordítva ez azt jelenti, hogyha a magyar közegre visszatérünk, hogy mondjuk az olimpia megrendezésének a kérdéséről úgy lehet beszélni egy osztályteremben, hogy megjelenítjük az egyik oldal rendszerét vagy érveit, meg a másik oldal érveit. És akkor itt jön a másik, amit szerettem volna mondani, hogy ennek az egész demokráciára nevelésnek az egyik kulcseleme az, hogy a gyerekek olyan helyzetbe kell hozni, vagy olyan helyzeteket kell teremteni az osztályban, amikor ezt tanítjuk, hogy ő felismeri egy adott szituációban a saját érdekét, és azt végig képviselni tudja. Tehát ez a két olyan el...
0: Itt most leesett az állam, így ennek köszönhető a pillanat.
1: Tehát nem az a cél, hogy őt átállítsuk egy másik gondolatpályára, vagy egy érdek elfogadására, hanem hogy ismerje föl a saját érdekét a konkrét szituációban, nagyon sokat dráma játék formájában fejlesztenek, és ha felismerte, akkor ahhoz következetesen ragaszkodjon, képviselje azt.
0: Ez nagyon szép, mert egyébként a retorikai hagyományhoz is közel visz minket, ebbe most nem tudunk belekezdeni, de azért nekem nagyon utopisztikus mind a két elv.
3: Van olyan iskola, Balázs, ahol így tanítják a gyerekeket. Igen. De csak ezt tudom mondani.
1: Igen, ezt Magyarországon is van, és nem sok, de...
3: Hat évig járt ilyenbe a lányom.
2: Nehogy reklámozzuk. Na igen, most egy kicsit megdermett a légkör. Tehát, egyébként nekem az a véleményem, hogy ez meg együtt egy szülői, a szülői háttérrel együtt hatékony. Tehát én nem hiszek abba, hogy kirekesztő, gyűlöletkeltő, nem tudom milyen ellenségeskedő, nem tudom én náci otthoni légkörből kilépve az iskola ezen drámaian tudna változtatni. Tehát az, amit otthon kap a gyerek, az 90%-ban befolyásolni fogja a későbbi életét. Tehát te hogy látod azt, hogy mennyire van értelme ennek a fényébe? Tehát, hogy úgyis a gyerek nagyjából az olyan lesz, mint amit otthon kap, az iskola az csak...
0: Én itt nem értek egyet a Zsoltán, ezt bejelentem.
2: Na, tehát... akkor jó, akkor mondjátok.
0: De Krisza véleménye érdekel minket a leginkább.
1: Én azt a kiinduló pontot szeretem, hogy önmagában amiatt, hogy nem lehet mindenkit fejleszteni, vagy megmenteni, vagy átállítani a demokratikus gondolkodásra, az még nem azt jelenti, hogy nem is kell csinálni. Tehát persze. Uh-huh. Lesznek olyanok, akik olyan környezetben nőnek fel, hogy ez nagyon idegen számukra, és az oktatás az lepereg róluk, de nem lehet abból kiindulni, hogy emiatt akkor egyáltalán nem csinálunk semmit.
0: Én itt veled vagyok, abszolút. Tehát...
2: Próbálkozni kell mi?
1: Uh-huh. Hát nem feladni.
0: És akkor szerinted most Magyarországon a médiaoktatás szempontjából jó, vagy inkább rosszabb irányba mennek a dolgok? Mert ugye a médiaoktatás, ha jól gondolom, akkor egy ilyen demokratikus nevelés is benne rejlik.
1: Elvileg igen, és nagyon érdekes módon a Nemzeti Alaptanterv is ezt követi, vagy ebben a gondolatmenetben íródott.
0: De akkor azért ez nem annyira retrográd, meg tarsolylemezes, meg minden. Tehát,
1: nem, így... nem, ez a része, nem, ez a része, én azt gondolom, hogy rendben van. A gond az, és tavaly pont ilyenkor adta ki az ombudsman, az általános ombudsman egy jelentésében azt a gondolatot, hogy azt a megállapítást fogalmazta meg, hogy lényegében fogalmunk sincs, hogy mi történik médiaoktatás címén az iskolákban. Aha. Hát egyszerűen nincs tudásunk arról, hogy mi zajlik, és akkor felkérte az EMI-t arra, hogy, tehát a minisztériumot arra, hogy akkor térképezze föl, hogy mi zajlik, és egyébként meg a tanárképzésre óriási energiákat kellene fektetni, mert hogy az derül ki, hogy van néhány lelkes tanár az országban, de körülbelül itt megáll a médiaoktatás gyakorlati.
0: Sok generációs tanárcsalád legifjabb sarjaként én úgy képzelem el, hogy van pár óra a médiára fenntartva, amit aztán majd az elmaradó magyar órák, matek órák és egyéb bepótlására használunk.
2: Persze. Tehát... Hogyne, így van.
0: És akkor közben valamit beírunk a naplóba.
2: Igen,
0: de ha jól látom, akkor
2: trigonometria van helyette inkább. Na,
0: szomorú pillanathoz értünk el, mert megint annyi mindenről tudnánk még beszélni, de sajnos a mi időnk lejárt, Mészöly Kálmán klasszikusát.
2: És soha nem tartjuk be azt a szabályt, hogy a műsor közben is időnként be kell mondani, hogy a vendégünk Nagy Kriszta.
0: Ez pedig a Tilos Rádió. Totálisan amatőr rádiósok vagyunk amúgy.
2: Média tudatosságról és álhírekről beszélgettünk ma este. Két hét múlva is találkozunk a vendégünk.
0: Zsupán András lesz a heti választól, aki talán Magyarországon a legjobban ismeri a szíriai helyzetet, és ő fog nekünk Szíriáról mesélni.
2: Hallgassatok bennünket két hét múlva is. Sziasztok!
3: Sziasztok!

0: Például adásba. Élő van.
1: Az ennek a legősebbnek nem lehet könnyű.
2: Mindjárt.
0: Mert?
1: Hát nem lehet neki.
0: Nem lehet, soha, senkinek nem könnyű. Mondjuk el, hogy a bátor kis mókus, aki azt mondta, majd elmondja adásban, nem sokára visszajön a Gerló, de nem ő a vendég, hanem Sugár János, szervusz.
3: Van remény.
0: Jó, átadtam a szót. Na, mondd a sztorit.
3: Milyen sztorit?
0: Mondtad, hogy elmondod majd adásban.
3: Ja, csak annyit, ha már itt el, megkérdezte Ibrahim, hogy miért nem Bálintnak hívjuk ezt, ami ma van.
0: Most egy vicc.
3: És mondom, azért nem, mert Valentin. De ezt most akkor...
0: Valentin a vonalban.
4: Fazekas Katalin vagyok, és Szolnokról beszélek. Interneten keresztül hallgattalak titeket. Több megszakítással, mert reggel kezdéskor, aztán este, és most hajnalban fölébredtem, és kíváncsi voltam, hogy értek-e.
0: De miért nem alszol?
4: De fölébredtem. Öreg vagyok már, és korán ébredek. Uh-huh. Mondjuk 60, de ez már öreg.
1: Mikor fekszel?
4: Mikor feküdtem? Hát olyan 10 körül.
3: Ja, hát úgy nem kursz korán
0: kell. De azért mondjuk ki, mert mindig panaszkodnak az öregek, és én is öreg vagyok, hogy van jó az öregségben, sokkal kevesebbet kell már aludni. Én fiatal koromban rengeteget aludtam, és álmos voltam.
3: Én is volt, hogy amikor nem szoptam, akkor aludtam, olyan is volt.
4: Hallom, a humorotok az még megvan.
1: Mi a vélemény a műsorról?
4: Nagyon szeretlek titeket, szoktam hallgatni a egyéb, de legtöbbször az a baj, hogy archívumból, így aztán mondom, kihasználom az alkalmat, hajnalban úgyse sokat zavarok másokat telefonba. Szolnokon nem hiszem, hogy túl sokan hallgatnak titeket.
0: Szerintem...
3: Hát Ausztráliában is hallgatnak, szóval...
0: De Ausztráliában többen, mint Szolnokon.
3: Nem nagyobb. Szóval akkora, mint Ausztrália.
4: Nem, közel utcánban. Sem, sőt, egyre csökken, úgyhogy lassan alig fogunk látszani a térképen.
1: És mi újság Szolnokon?
4: Nagy az elvándorlás.
3: Az agyva jól van?
4: Kicsoda?
3: Az agyva.
4: Az agyva biztos jól van, már elég régen láttam, bár nem messze van tőlem. De mióta nem szennyezik annyira, nagyon szépen kitisztult, úgyhogy a múltkoriban sétáltam, és még kagyló is volt.
3: Már nem is zagyva az agyva.
1: Kagyló is volt benne, hallod, Feri? Mi van az öngyújtóra írva?
3: Na akkor felolvasom neked, hogy mi van az öngyújtóra írva, nemzeti
0: múltkoriban
3: vásároltam. Következő. A dohányosok korábban halnak, később kagylónak öltöznek a jelmezbáron.
4: Aha. Akkor lehet, hogy ők voltak ott az agyvával. Hát nem tudom.
0: Na, összehoztátok Szolnokot és a
3: lehet.
0: Kisipart és a képzőművészetet.
3: Vagy legalábbis annak vannak öltözve.
4: Aha. Szóval nagyon örülök, hogy bevállaltátok ezt a műsort. Majd remélem archívumból végig lehet hallgatni, mert
0: az az őrült, aki végig hallgat 24
2: végig dalt. Lehet, és köszönjük.
4: Szakaszokba, mert azért végig... Nem, hát tényleg nem mondom, tudom, de majd valahogy kikeresem. és kitartást kívánok nektek továbbra is.
2: Köszönjük, már nincs sok hátra.
4: Igen?
2: Hát 8-ig vagyunk. Hát 1-3-4 óra.
4: És nem is fordítottatok úgy közben egy-egy kicsit?
0: Én nem.
2: Nem, kitartottunk végig.
4: Mondjuk Tibor hangodon hallatszik, hogy te nem
1: nagyon...
0: nem, igaz, hittem.
4: De olyan náthás, olyan igazi náthás hang.
1: Nazális, tényleg, ez nekem is föltön.
4: Ugye?
3: Igen. Mondtam, hogy a Héraklejtos szerint, hogyha a világon minden füsté válna, akkor az orr lenne a megismerő.
0: Ez a görög műveltsége, ugye? Ez odavágott korán hajnalba. Ja.
4: Nagyon. Ja, én még ennyire nem vagyok friss,
0: hogy... a Gerló miatt.
3: Hát miért az, hogy a nazárisról eszembe jut valami funkció?
0: Valami szellemes és bölcs, igazad van.
2: Nem, mégis így egész hajnalba kapkodtak, és szopogatós gyógyszereket.
4: Aha. És mindannyian ott vagytok. Na hát, nagyon örülök. Nagyon jó volt hallgatni titeket, többször is.
0: Köszönjük.
4: Többször is. Leginkább egyébként nem tudom, kivel beszélgettetek a tüntetések szervezéséről, őt nem ismertem, még nem hallottam róla. Tegnap délelőtt olyan 11 körül volt.
0: Szilágyi Sándor, igen.
4: Hát az nagyon tanulságos volt az a riport.
0: Hát jaja, jaja.
1: Nem csak tüntetés szakértő, hanem fotográfia
0: ja, igen,
1: szakértő.
0: Még ahhoz is ért.
1: Még ahhoz is ért.
4: De hát amit a mostani tüntetések, hát azon nem tudok egész nap napirendre térni. Mert én itt Szolnokon itt csak a hírekből tudom, hogy mi történik Pesten, mert fölutazni nem igazán tudok.
1: Hadd kérdezek valamit az Eleven emlékműről, hallottál? Szabadságszínpadról? Hallottál? Szabadság. Csak kíváncsi vagyok.
4: Hogy nem.
1: Nem? De hát ez egy olyan tüntetés, amit bárhol meg lehet csinálni, beszélgetnek az emberek, leülnek,
4: ja.
1: Összehordják a székeket, a szabadságtéren már
4: tudom, azt hallottam, igen.
1: Napi szinten, és beszélgetnek. És,
4: na, oda egyszer fölmegyek egyébként a szabadságtére, mert oda egyrészt megnézni ezt a szörnyet, amiről annyit behallgattam, meg ezekre a beszélgetésekre nagyon kíváncsi lennék. De hát az a helyzet ám, hogy a vidék, főleg a Dunán a keleti része, iszonyúan kimarad mindenből. És ma már olyan drága a közlekedés is, hogy nem úgy van, hogy na kapom magam és felszaladok Pestre valami rendezvényre. Szóval iszonyúan.
1: Ha csak nem hoznak busszal.
3: Pása elpislákol.
4: Micsoda?
0: Most ez, hogy jön ide.
1: Nem, ha föl szeretné jönni az Eleven emlékműre,
4: igen?
1: Beszélgetésre, akkor amíg nem lesz egészen jó idő, akkor le kell ellenőrizni, mert hetente kétszer van beszélgetés. A többi másik két napon pedig a szabadságszínpad, aminek a Várdos DKG is az egyik szervezője.
4: Tehát ezt gondolom valahol mindig fenn van interneten.
1: Persze, ha ilyesmit, hogy Facebook meg ilyeneket tudsz használni, akkor megtalálod, de nagyon nagy élmény. Ezt állíthatom, és ha teheted, és mások is hallgassák meg, mert ez az igazi tüntetés. Tudod, nem az az érdekes, hogy egy nagy tüntetésen 5000-en vagy 15000-en vannak ott, hanem hogy 300 napja, minden nap
4: igen,
1: ott van.
4: Igen.
1: 35-40 ember, és beszélgetnek, igen, és megszervezik, és odaviszik a fűtést, barkácsolnak egy házat. Hogyha lehet kapni a Balkon című folyóiratot, a februáriban lesz egy cikk arról, hogy mi ez az egész, ha még nem árusítják, akkor két hónap múlva az interneten a Balkonban el lehet olvasni.
3: Kérdezzük meg a Sugárt, hogy nem véletlenül ő írta.
4: Balkon? Tehát ha beírom
1: Balkon.
3: Te írtad, János?
4: Balkon, akkor kiírja nekem.
1: Balkon, és ez két hónap múlva, mert nagyon, nagyon korrektek, fölteszik az anyagaikat az internetre. Uh-huh. Ez egy nagy alakú művészeti folyóirat, szerintem a legjobb művészeti folyóirat. A Feri kérdésére válaszolva, az egyiket én írtam, az a címe... a másik, az egy beszélgetés a Byronnal. Az én cikkemnek az a cím, hogy Kotányi Attila és Viktor Papanek találkozik a szabadságtéren, és beszélgetnek. Na, Viktor Papanek az, aki a design, a tártervezés kultúráját új megvilágításba helyezte. Az egyszerű, olcsó design, az egyik nagy terméke az volt, hogy $5 hogyan lehet rádiót csinálni afrikaiak számára, és az a kis bódé, amiben most beszélgetnek a szabadságtéren, az abszolút a Viktor Papanek szellemében épült.
4: Na jó, fel fogok menni a tavasszal, ha már egy kicsit szebb idő lesz, meg világosabbak lesznek a délutánok és az esték. Ja, de már ma reggel arra ébredtem, hogy a macskák vérnyognak, úgyhogy itt a tavasz nincs mese.
3: Más rímelő sor is van arra, hogy itt a tavasz, de azt most nem mondom.
4: A macskák azok jelzik, mert úgy tudok fordítani.
5: Mindenki ravasz.
4: Na, hagylak titeket dolgozni.
5: Oké, köszönjük.
4: Szórakozni, akkor most hogy mondjam.
1: Létezni.
4: Köszönjük szépen.
1: Dolgozz ingyen, vagy végez olyan munkát, amit ingyen is elvégeznek.
3: Épp úgy tudod, hogy melyik műszakba akarunk lenni, ezért mind a hármat legyen.
4: Épp úgy tudod, hogy
1: számunkra nincs szabad vakáció. Mindig dolgozunk.
3: Minden vakáció, rab vakáció.
5: És akkor is dolgozunk, mikor nem dolgozunk.
1: akkor dolgozunk a leginkább.
3: Igen.
2: Szerintem már kiszálltam, hogy elköszönöm.
0: Igen, igen.
2: Hát, hogy
1: hát miért? Hallani?
2: Persze.
1: Csak válaszolni
2: lehet. Azt hittem, hogy ez egy búcsúval.
0: Én teljesen tájékozatlan vagyok. Mi van a bírósági pereddel? Az vége van annak?
3: Vége.
1: Ez nagyon érdekes.
0: Fölmentettek, mint rongálót?
1: Nagyon érdekes volt a történet, mert...
3: Hallgassuk be a hallgatót, mert nem biztos,
1: ja,
3: hogy
1: neki tudja, hogy mi az. Nem is tudom. Oké. Szóval ezt frappáns rádiós műsorvezetők úgy szokták bevezetni, hogy akkor egy hosszú történetet fogjunk rövidre.
3: Igen.
1: Lehetetlen. A lényeg az, hogy egyszer egy ilyen közéleti felháborodásban egy nagyon szellemes stencilt kifestettem két helyre Budapesten, az egyik a VAM Design a Király utca 27-ben, a másik a Kogárt nevezetű ház, ami korábban az FMK volt,
3: igen.
1: Fiatal Művészek Klubja, legendás hely, és most meg megint valahogy az van, hogy eladja, vagy mert nincs is ott, vagy mert leszarja. És a Kovács Gábor a tetőn csinált magának egy luxus lakást, az alapsorban egy luxus éttermet. Zárójelben egyébként egyszer egy fogadásom voltam az étteremben, és hihetetlen gyenge volt. Tehát nem attól luxus egy étterem.
0: Arról a Kogártról beszélünk, ami ebbe az ügybe 7 milliárdot.
1: 600 millió.
0: 600 millió. 600 millió, 7 millió. Én a focira volt, igen.
6: András út 122.
1: Azaz, igen. És az történt, hogy a Kogártnak valószínű jobb tanácsadói voltak. Ott hihetetlen, képzeljétek el, másnap vagy harmadnap olyan szürke festéke volt lefestve, amit nagyon nehéz eltalálni, mondjuk a járdának a szürkeségét. Tehát ez nem úgy megy, hogy bemész, és ezért totál. Tehát én csak azért tudtam megtalálni, mert föltűnt, hogy hol frissebb a szürke. És a VAM Design tulajdonosa pedig azonnal feljelentést tett a rendőrségen. És nagyon jó kapcsolatai lehetnek a rendőrséggel, mert a rendőrség még aznap kiszállt egy rendőrautóval és 6 rendőrrel a Fiatal Művészek stúdiójába, mivel valahogy azt sejtették, hogy ott lesz. És ott lesz az elkövető, és onnan be is idéztek egy művészt. Ja igen, még az is, hogy a műcsarnokban is kim volt. Mert meghívtak egy kiállításra, és úgy voltam, hogyha a műcsarnokba ezt kiteszem, akkor illik két másik helyre is, ami kevésbé védett kitenni. És amikor hozzám eljutottak, megmondtam ennek a... Igen, az volt a szöveg, hogy angolul wash your dirty money with my art, hogy a piszkos pénzedet a művészetemmel mossad. Ebbe egy apró kis szóvic van, mert ugye a pénzmosás angolul nem úgy fejezik ki, mint ahogy itt kifejeztem.
3: És ez azt implikálja, hogy a your money is dirty.
1: Igen, dirty money. És úgy folytatódott a dolog, hogy én nem titkoltam, hogy ezt én csináltam. Ahogy ő megtudta, hogy ezt én csináltam, az eredetileg is horribilis 500 000 forintos kárértéket fölnyomta másfél millió forintra. Másfél millió forint, úgyhogy egy fél négyzetméteres egyszínű pencél van kinn a falon, aminek a letisztítása áfástól, ezt pontosan tudom, kb. 10 000 forint, hogy ezt leszedjék onnan. És ami nagyon érdekes, és ezzel a bíróság nem foglalkozott, hogy ezt a másfél milliós árajánlatot egy olyan cég adta, amelyik a szomszédházban van bejegyezve, tehát Király utca, mit tudom én, 29 vagy akármennyi, és egy olyan cég utána nézte, aki komoly ilyen közbeszerzéseken indult és nyert, tehát praktikusan rutinosak amely, hogy hogyan nyomjanak föl bármit bármire. Tehát ez 80 centi magasan volt, ők beköltségbe tették, az egész házat mozgó állványzattal kell beborítani, az egész homlokzatot újra kell. De a lényeg az, hogy akkor volt egy tárgyalás, én nem fogadtam el ezeket az árbecsléseket, levitték 30 000 forintra, másfél millióról 30 000, és ez se tűnt fel, hogy senkinek, tehát nem mondták, hogy itt valami súlyos szélhámosság van. És a tárgyaláson...
2: Néhány nulla véletlenül került.
1: Igen. Elképesztő egyébként. A tárgyaláson kaptam 6 hónap börtönt, fölfüggesztve, nem tudom én, 2 évre, és akkor ezzel nem fellebeztem. És az történt, hogy akkor egy új ügyvéd vállalt el, egy nagyon profi ügyvédi iroda, aki pro bono, tehát az ügyért elváltak a védelmemet, és elkezdtünk a felebezésen dolgozni. Őrületes volt, mert tényleg egy ilyen nagy ügyvédi irodában a megbeszélés az úgy nézett ki, hogy 2 rendkívül csinos ügyvéd bojtár lány, vagy nem tudom, ügyvéd hölgy jött spirál füzette, és akkor el kellett mondani, ez is stencil, meg nem tudom, művészet, meg ez, mindent fölírtak. És vártunk arra, hogy kitűzzék a másodfokú tárgyalás napját, és az történt, hogy kb. Egy év múlva kaptam egy hivatalos levelet a bíróságtól, hogy az ítéletet megváltoztatták. Kész. Semmi, nem volt fellebezés, semmi. Az ítéletet, hát most megváltoztatjuk. És akkor megváltoztattak az egészet próbaidőre.
0: Kár, hogy
1: az indoklásban már nem semmi nem szerepelt. Tehát nem volt olyan, hogy rájöttünk, hogy ez mégse, nem tudom, még nem is 30 ezer.
0: Küldtek egy másik levelet?
1: Gyakorlatilag azt mondták, hogy hát ez az ítélet kuka, akkor csinálunk egy másik ítéletet. Hát voltak elő újságcikkek, nem tudom, minden heti lap, a HVG is foglalkozott. Heti válasz, és mondjuk ott nagyon ekésztek, hogy
3: otthon. A hetivel kezdődő heti lapok is.
1: Igen, a heti is heti lapok.
0: Mivel elkésztek téged?
1: Hogy hát ez a szokásos, hogy mit tudom már én, de nem is a tisztetlenség, hanem hogy ez nem művészet, meg hogy ez garázdaság, meg hogy otthon is ismerd ezt, hogy akkor otthon is felrakod a lábadat az asztalra, vagy
0: otthon is festesz.
1: Nálatok címzár van az ajtó.
3: Otthon is van internet?
1: Szóval így történt ez a történet, akkor egy picit egy évig, ezt most már itt nyíltan elmondhatom, egy évig paráztam, mert hogyha bármi történik, tehát most mit mondjak,
0: tilosban parkolsz,
1: vagy nem tudom én a bicikli, nem tudom én a bicikliden nem ég a hátsó lámpa, vagy akármit kitalálok.
3: Akkor mész a dutyiba.

0: Igen, és... igen, és akkor a Ludwig foglalás volt egy hétig. Uh-huh. Ez meg volt?
1: Meg volt, igen.
0: És aztán ez véget ért, és el lett felejtve, kellett valamilyen büntetést fizetni, vagy perköltséget, de végül is azt úgy, hogy mondjam, belekalkuláltam, én nem akartam én ezt így megúszni. Igazából azt gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogyha erről tényleg nyíltan lehetne beszélni, akármik aspektusáról, tehát arról is, hogy ez most mi az a művészet, amiben ez is belefér, vagy miért fér bele a művészetbe pont a 21. század, vagy mit tudom én, vagy pont itt, és pont most ez, meg bármi egyéb. Úgyhogy ez a... És rengeteg vicces részlet van, amiről most nem tűnek ki.
1: Jó. Jó, van, örülünk, hogy azért végül is...
0: Megúsztam a bőrit.
1: A bőrit megúsztad.
0: Pedig volt egy a gimnáziumban az orosz tanárom, Dr. Kincs Lajos.
2: Ezt úgy kell, szóval tudják a hallgatók, hogy ez a piaristáknál volt ez az orosz.
0: Ami a Mikszent téren szemben a Attilossal, az első orosz órán azt mondta, fiúk, az orosz nyelvet is a Jóisten teremtette, tehát tanulunk oroszul. És egy nagyon értelmes faszi volt, azok közé a tanárok közé tartozott, aki szándékosan kialakított egy nagyon merev rendszert, tehát pontosan lehetett tudni, hogy mikor fog feleltudni.
2: De és akkor,
0: a hülye diák azt hitt, hogy most túljár az eszébe. Holott tőnek ez volt a célja. És egyszer nagyon elérzékenyült, és azt mondta, és ezt akartam most nektek elmesélni, hogy valami miatt nagyon jó hangulatban volt, és azt mondta, fiúk, ha valaha egyszer börtönbe kerültök, okvetlenül vigyetek magatokkal egy görög nyelvtant, mert nincs annál nagyobb öröm, mint az Odüsszeiát eredetben olvasni. És úgy tűnt, hogy ennek valami alapja van, tehát, kicsit, hogy tudja,
2: nagyon,
0: hogy
2: nagyon kicsit ezzel én próbálkoztam, és
3: tényleg
2: nagy öröm, és hogyha különben az ember börtönben van, akkor
1: mit olvasson, igen. Férfiúról szólnék a múzsa.
0: De a börtönben két dolgot lehet csinálni, vagy fordítani, vagy animációt
2: vagy
0: készíteni. Van ilyen animációs kurzus raboknak. Egyszer láttam egy
2: vagy lehet kölcsönösen.
0: Persze, hát értem, mert van idejük. Az animáció az hihetetlen időigényes, tudod megrajzolni a fázisokat.
3: Persze, de mondjuk másban nem különbözik, mint egy más iskolában megtanult, csak...
0: Nem, persze, hát ezzel, hogy eltöltsék azt a sok időt. És láttam egy olyan animációs...
1: Kiszínezem azt a három diátadást, még.
0: Hogy két
1: lámpaoltás előtt.
3: Azt a 130 levelet
0: kísérte a diátadúr a díjazott animátor.
1: Azt olvastam, azt nem is értettem, hogy a Velencei Biennáléra nem az idióták választják még ki a pályaműveket, hanem még a Petrányiék. Tényleg? Ez hogy fogható föl? Hiba a rendszeren belül?
0: Nem. Hát szerintem az van, mint szerintem sok más téren is, hogy rájöttek, hogy a túlnyerés, a minden az egy csomó helyen nem működik, főleg ahol nincs direkt nagy mennyiségű pénz. Mert ott szerintem ott nincsenek sok
1: annyira,
0: sok.
1: Aha,
0: hogy ez nem és jelent. Hát érted, iszonyú nagy égés, tehát a Velencei Biennáléről az a legfontosabb, hogy ott hogy ott egyrészt van egy nemzetközi kiállítás, egy nagy nemzetközi kiállítás, amit egy...
2: Na ki bolykottálja melyiket, ezt meséld el?
0: Én nem...
2: Magyarország részéről.
0: Mit?
2: Nem volt valami Velencei Biennálé elleni bolykott?
0: Ja, igen, hát elindítottak egy olyan kezdeményezést, hogy azért, mivel megváltoztatták a nemzeti biztos státuszát, aki most azt hiszem Balatoni Mónika, ha jól tudom, egy idegenforgalomban jártas szakember, ideig mindig művészettörténész, illetve olyan aktív kurátor volt, akinek van napi gyakorlata, tapasztalata arról, hogy hogyan kell kiállítást csinálni, plusz meg, hogy mi a túró ez a Velencei Biennálé, mert ugye általában azt hiszik, hogy ez egy nagy kiállítás, nagyon nagy presztízsű, de ugyanakkor ez egy nagyon spéci konstrukció, mert vannak nemzeti pavilonok, amiket még anno, tudom én, a múlt előtti század végén építettek a nemzetek. Nyilván vannak olyan nemzetek, akiknek nincs, mert akkor éppen nem voltak benne a pixisben, és oda

0: A különböző nemzetek delegálnak művészeket. Na most ez csak úgy érdekes, hogyha azok, akik delegálják a művészeket, ismerik a Biennálét, ismerik annak a történetét, és ismerik azt a közeget, aki a többi pavilonban felelős. Tudod? Mert hát ez olyan, hogy hát a Jóska Pista azt hiszi, hogy menő az, amit
1: Jóska
0: a...
1: Jóska Pista?
0: Igen, csinál, és kiderül, hogy egy tök nagy égés az egész. És ugyanakkor meg szokott lenni egy nagy közös csoportos kiállítás, amit egy ismert kiállítás szervező rak össze. Az abban nincs beleszólás a nemzeti biztosoknak. Úgyhogy itt az volt a helyzet, hogy ez keltett egy megdöbbenést, hogy tényleg rengeteg olyan szakember lenne, aki tudja, hogy mi ez. Mert ez kommunikáció is, tehát ez nem csak az, hogy oda mész, és akkor két fikusz között az államtitkár mond egy-két szót, és akkor úgymond finom magyar borokat adnak, és akkor meg lehet írni a hazai újságoknak, hogy hatalmas sikerő veszte a nem tudom micsodát.
2: A finom magyar borokat,
0: hanem egy olyan kommunikációs helyzet, amiben ugyanolyan komolyan részt kell venni. És ezt kevesen tudják. Tehát ami igazából jól működött, idáig azt szerintem kettő volt. Az egyik, amit a Tímár Kati csinált a Fogarasi Andrással, ami meg is nyerte az ilyen nemzeti pavilonok számára kiírt arany oroszlánt első ízben Magyarország. Ez pár évvel ezelőtt volt, és az előtt pár évvel pedig a Petrányi Zsolt vitte ki a Kisvarsót a Nefertiti testével. Ami szerintem más szempontból, vagy sok más szempontból is egy jelentős dolog volt, mert az volt az első olyan biennálé, aminek az előkészülete megmozgatta az egész magyar aktív szcénát. Ha emlékeztek, akkor a úttörő áruház, nem az úttörő, a divatcsarnok. Akkor az még üres volt, és akkor a divatcsarnokból azt kibérelték, vagy megkapták, egy ilyen gigantikus nagy műterem volt, és ott még a Biennálé előtt csomó más kiállítás volt, oda lehetett menni, jó volt.
2: Fekete Gyuri hatás az érezhető? Nem tudom, hogy az ő szellemisége az létezik, vagy...
0: A szellemisége nem, mert nincs szellemisége, remélem hallgatja. Fekete György arról híres, hogy 1991-ben, amikor azért még tényleg eléggé fiatal művész voltam, nem tudtam, hogy ez visszakerül hozzám, és visszamondják nekem. Egy névsorban látta a nevemet, és azt mondta, hogy én nem vagyok magyar művész. És az illető megkérdezte, hogy és miért nem?
2: Igen.
0: Mert ugye hát elvileg magyar volnék. Magyarnak köpött ki a föld. És azt mondta, hogy nem csinálok magyar művészetet. És ezt tovább nem ragozta. Na mindegy, szóval neki nincs szellemisége, mert ez egy ilyen...
1: Pénze van.
0: Még, hát most igen, most
2: nem
0: van
2: most,
0: pénze.
2: Tehát igen, de...
3: Nem zárvetül, hogy a kettő egy.
0: De az érződik, tudod, hogy elindult egy ilyen kis mozgolódás. Tehát, hogy tudod, most az MMA belengedte azt, hogy jelentkezhetsz tagnak, megjelentek hirdetések, nem kapod a havi apanást, mert ugye nem tudom, hogy a kedves rádióhallgatók, és ti itt tudjátok, hogy majd valamelyikőtöknek eszébe jött ez a Petőfi vers, ez a láncos kutya meg a szabad farkas, vagy hogy hívják, hogy bizonyos művészek...
2: Farkasok ének és kutyák dalom.
0: Igen. Bizonyos művészek kapnak egy havi alapjuttatást, csak azért, mert akadémiai tagok, havi kb. 160 ezer forint nettót. Nézzetek meg, menjetek fel a honlapra, nézzetek meg, és versenyezzetek, hogy ki ismer több nevet közülük.
2: Ez azért önmagában elegendő, hogy behúzza a neveket, nem?
0: Hát nézd, ez azért ciki, mert senki nem tiltakozott az ellen, hogy milyen dolog, hogy fér össze egy modernista művészet fölfogással az, hogy az állam fizet nekem pénzt, vagy mindenkinek fizessen, mindenkinek az égvilágon.
1: Szerintem mindenkinek fizessen
0: pénzt. Mert megoldható lenne. vagy pedig
1: ez puskát kell gyártani, mire,
0: és akkor milyen művész az, akinek az egzisztenciája attól függ, hogy megkapja az állami adó bevételből a havi alapfizetését. Szóval érződik, ja igen, és akkor van egy ilyen jelentkezési lehetőség, erre nem lehet jelentkezni, mert erre vigyáznak, de lehet jelentkezni ilyen buzgó mócsingnak, aki pénzt nem kap, de szavazhat, meg nem tudom én, ezt-azt csinálhat, meg ott okoskodhat, ilyen köztestületi tagként. És én azt látom, hogy azok a rutinok, beidegződések, amikre emlékezhettek így a szocmóból, azok így kezdenek így előjönni. Tehát, mint amikor valami kis gaz napot kap, és akkor megszívja magát, és azért tök rendben van, ismerem, emlékszem, ugyanígy volt régen, és akkor... Úgyhogy kezdenek egy picit a művészek.
2: De hogy az radikálisabbak a és magyar táj, magyar ecsetig?
0: Tessék, hogy?
2: Ez el fog jutni a magyar táj, magyar ecsetig?
0: Hát nézd, most szerintem kevesen hallgatnak, ezért én azt mondom bátran, hogy azért látjátok ezt a cicaharcot a Dr. Máriás és a Nagy Kriszta között, meg nem tudom én, ki mindenki próbál már festeni ezért ilyen politikus sport, persze ilyen cikk is, de érted, de azért mégiscsak el lehet adni.
1: Orbán Viktor szappamból.
0: Orbán Viktor mentette meg a Nagy Krisztát, mert eladott nem tudom én 100 ilyen nyomtatott Orbán Viktor portrét.
1: Az nem a Nagy Krisztak.
2: De.
0: A Dr. Máriás is csinált picit másot, szerintem besértődött, hogy a Nagy Kriszta elhapolt előtte. Szóval én ezt nyíltan a nyilvánosság előtt nem vállalnám, de most így szűkörben azt mondom, hogy ez gécs, és ez is azt a totális dezorientációt jelenti, aminek a politika elefántja a művészet polcánbaltjában.
1: Uh-huh. Ezt nem bírjuk már tovább. Nem bírjuk tovább.
2: Mit nem bírsz?
1: Hát így egy zeneszám nélkül ezt a sokkoló
2: dolgot. Elolni a fölébredést, kiakad.
1: Ezt a sokkoló dolgot.
2: De éppen egy érdekes részhez érkeztünk, amelyben a magyar táj, magyar ecsettel eljut a gics, a politikai gics egy...
1: Angolom.
2: Jól értette?
1: A lepsénél még megvolt, de úgy látszik, már aligán vagyunk.
0: Ja, meg hát egy picit ez az óvatos művészet, tudod, ez nincs benne semmi, de az legalább érthető. Ez a Szabolcska Mihály világ, és ezt minden stílusban, minden módon lehet gyakorolni.
2: Ez azzal is összefügg, hogy a mi a magyar... Figyelj, nekem még az tetszett ez a kiállítás, mert ezt a kérdést egészen érdekesen próbálta végig görgetni.
1: Nem mindenkinek tetszett, Baki.
2: Jó, mondom, hogy azért kezdtem úgy, hogy
1: nekem. Nem volt elég magyar, hiába volt az a címe.
0: Nézd, egy ilyen felvetés, hogy mi a magyar, ez rohadt érdekes.
2: A válaszok voltak érdekesek.
0: Igen, csak én szerintem nagyon, nagyon óvatosan vagy tájékozatlanul, vagy óvatosan és tájékozatlanul válogatott azokból a művekből, amik ide besoroltok lettek volna, mert mint egy ilyen, mintha előre, tudod, mintha úgy lett volna ez összeállít, hogy minden esetben, mintha előre hallotta volna azokat a, nem tudom, ilyen kritikákat, hogy lehet megvédeni ezt, hogy lehet megvédeni azt. És bizonyos dolgokat, mintha nem is léteznek volna. Tehát azért, ami a magyarba, például a Galántainak a Magyarország a tiéd lehet, vagy a Várnagy Tibornak, vagy nem tudom én, még sok mindenki másnak voltak olyan munkái, lettek volna olyan munkái, Szent Jóminak, hogy már beszélünk, ami ebbe érdekes lehetett volna, fontos lehetett volna, és akkor az egész egy igazi diskurzus. Így pedig egy mű dolog lett, ami olyan, mintha, de mégse, ez az okos lány, aki hoz is, meg nem is, meg ez.
1: Ja, a Mátyás királyt legyőző okos
0: lányról
2: beszélsz.
0: Igen.
2: Gerló, köszönjük. Most
1: ne bírjuk tovább. Rossi,
2: most ne bírjuk tovább.
3: És ez most? Itt a most?
1: nem azért mondom, hogy sötétellássátok a jövőt, de már a 24. órában vagyunk.
3: Ez a leggyönyörűbb óra szerintem, de milyen sötétségről beszél.
2: A jó indulat és a mutyiról jut eszembe, hogy gondolom Sugár János inspiratív szellemi legalultáplált környezetben a művész hajlamos az alkotásra. Nem? Tehát bizonyos értelemben az, hogy
1: mindig hajlamos volt. Voltak emberek, akik hajlamosak voltak alkotni bármikor.
2: Nem, mit tudom én, egy slam poetisnek, vagy egy újságírónak, vagy stb. Nincsen nehéz helyzete, mert nem kell lehajolni a témát, mert szájba veri. Ez képzőművészetben nem tudom, hogy van, mert más azért az egy zártabb világ.
0: Hát nem zártabb világ, hát más.
2: Mert zártabb és nyitottabb világ. Tehát fél ez az,
0: az újságíró és a szlem költő az nyilván hivatásszerűen konfrontálódik a valósággal, hogy mert hát azzal kell neki dolgozni. Tehát ha nem arról szólna az újság, nagyon érdekes lenne, volt egy-két ilyen kísérlet, akkor az nem töltené be azt a funkciót, amit az emberek többsége, döntő többsége elvár az újságtól. Ugyanis témmel a slam poetry-re. Képzőművészek azok mások, mert abban van, ami szerintem nagyon... Hát egyrészt benne van az, hogy minden művészetben, hogy nem olyasmit csinálsz, ami nem praktikus. Tehát amit nem kérnek számon rajtad. És minden fejlődés a civilizációban mindig abból ered, hogyha valaki olyasmit csinál, ami nem praktikus, olyanra szán időt, amire más nem szán időt. Gondold el, amit a Kurt Schwitters a szemétből kikurkászott ilyen cetliket, és összeragasztott, tehát mindenki hülyének nézette valószínű. És mégis egy zseniális alkotó. Úgyhogy ez mindig is így volt, és ez az érdekes a művészetben, hogy a társadalom föntart, eltart, megbecsül bizonyos helyeken olyan tagjait, akik vállaltan egy más, mondjuk időrezsimben, vagy időstruktúrában dolgoznak.
2: De ez okoz olyan károkat, mint hogy a tudományban nem a tudást, az innovációt, vagy a kutatást fejleszted, akkor lehet azt mondani, hogy szép lassan, de nyilvánvalóan lemaradunk 20-30-40 évvel. Hogy ugyanígy le lehet maradni a művészetben is?
0: Persze, csak a művészet az szóval semmilyen téren se úgy működik, hogy van a művész, azt csinál valamit, és onnantól kézben, vagy fejezve. A képzőművészetben pedig ez még egyértelműbb, hogy kell, hogy legyen egy reflektivitás, reflexió. És amíg cenzúra volt, akkor volt egy ilyen represszív figyelem. Tudod, elképesztő, hogyha belegondolsz, hogy nem tudom én, a Magyar Kommunista Párt Központi Bizottsága foglalkozott a Déri Tibor felelet regényével, hogy a hős az most tényleg az új szocialista ember, vagy kommunista, vagy nem. Gondold el, ahelyett, hogy nem tudom, a gazdasággal, vagy ilyesmivel. És van egy nem represszív figyelem, ami az olvasó, a közönség, aki sorok között akar olvasni, meg akar érteni valamit, válaszokat keres. És van egy szakmai figyelem, ami pont azt segít elő, hogy amikor valami még új és érthetetlen, mert ugye azért csinálnak a művészek dolgokat, hogy ez ne legyen elsőre érthető, mert akkor átélheti mindenki azt, hogy elindult, találkozott valami, és nem ért, és aztán picit gondolkodik, és megérti. És ez a nagyszerű, és ez a legfontosabb, hogy mindenkinek legyen élménye arról, hogy jé, van valami, amit fogam sincs, nem értem, másmilyen, nem az én világom, és akkor egy picit nem pofonvágja, vagy belerúg abba a dologba, hanem elkezd keresni kapaszkodókat, elkezd gondolkodni, asszociálni, és az asszociáció zátonyain keresztül eljut az értésig. Úgyhogy, és amit kérdeztél, abszolút érződik, nem a művészek teljesítménye az, ami igazából mérvadó szerintem, hogy milyen egy ország kultúrája vagy művészeti élete, hanem hogy mennyire reflektív az a közeg. És azért Magyarország arról híres, hogy hatalmas, nagyon érdekes, nagyon fontos dolgok totál reflektálatlanul jelennek meg.
2: Tehát megjelenik egy fontos kiállítás, és nem veszi észre senki, így gondolja?
0: Igen. De ez stimmel. Nekem például az egyik kedvenc példám, ami pont nem képzőművészet, hogy de Amerikában nem esett le az irodalomtörténészek fejéről a képzetbeli korona, amikor mondjuk a Bob Dylant, vagy Kanadában a Leonard Cohen-t költőként is számon tartják. Magyarországon hihetetlen vacak költők, akik csak költészettel foglalkoznak, és tényleg
1: és énekelni nem
0: fakezőek, nem is kell énekelniük, remélem nem énekelnek, kapnak József Attila díjat, miközben nem tudom én, a Vig Mihály, a Vető, vagy a Mennyhárt Jenő, mint költő, vagy akár még a kis Pál.
2: Hát ne csináld, ők nem neo-avangardok voltak. Én emlékszem, még kisfiú vagyok, amikor Vető János. Szerintem ebben az országban soha nem bocsátják meg az avangardot.
0: Lehet, hogy az van, de én szerintem az van, hogy inkább, hogy van egy ilyen szakmai merevség, és azt gondolják, hogy inkább a Jóska Pista kapjon már valami díjat, mert hát ő, nem tudom én, bölcsészet végzett, és már írt
2: 28 verset. Rendes tűzzománcos.
0: Igen,
2: erre mondom.
0: Mert hihetetlen gazdaggá válnak. Nekem akkor, az egy nagyon régi élmény, még a Pecsa működött, és ott volt egy Kis Pál koncert, és pont a Feri pont a Tilos Rádióban hallgatta a Folyó bemegy a híd alá.
1: Nem, Sokat keres az én szívem.
0: Sokat keres az én szívem című számot, és akkor azt mondta, hogy ez a Kis Pál mennyire zseniális. És akkor vagy veled, vagy másokkal elmentem egy Pecsás Kis Pál koncertre.
1: Hajszív, vagy mi a számok.
0: És elképesztő volt, hogy a tinédzserek ezeket a szöveket fejből tudták, úgy, mint az Arany Jánost, vagy a Petőfét korábban, vagy még jobban.
3: Sokkal.
0: És ezek versek. Uh-huh. És most nem kell azon vitatkozni, most az Arany Jánost tudják, vagy ezt, mert hogyha valaki tudja a Kis Pált, az az Arany Jánost is fogja.
1: Kapott Kossuth-díjat, Arany János nem.
0: Kapott Kossuth-díjat, a Lovasi?
3: Hadd reflektáljuk erre annyira, hogy volt egy ilyen zenekari kezdeményezés, csak ezt hadd meséljem el. Például a Velszi Bárdokat ők megzenésítették, és ők például egy rokkosabb zenekar volt, és egy picit rokkosabb beütőbe. Ez már királyom! És teljesen az elejétől átolt szettünk, meg van zenésítve. És én, amikor ugye ezt még annó tanultam, ez már akkor létezett, tehát ez elég régi dolog, és én így tanultam meg. És sok rigmusokban, ütemesen, zenére, na, sokkal egyszerűbb.
0: Táncoltál a
1: király lépzett fakorlován, ezt
3: én. Persze, ott headbendeltem meg, amit akartam. Nem tudok énekelni, és rohadtul nem fogok
2: elkezdeni
3: neked énekelni.
0: Azért, hogy egy ilyen szűkebbűség jellemző a magyar kultúrára, szűkebbűség, ami nem interpretál, nem reflektál, nem jár utána, nem gondolkodik, hanem ezekben a merev és egy ilyen lekövető szellemiségben érzi jól magát, és ez az, ami miatt a művészet, a kortárs művészet, az élő művészet, amikor találkozhatsz a másik, mert csak az a érdekes a kortársban, hogy ott van a nem tudom, Bak Imre, és hogyha veszed a bátorságot, akkor nem tudom, bekopogtatsz hozzá, vagy mit tudom, megnézed a kiállítását, megrázod a kezét.
2: Én a kortárs művészek közül iszonyatosan élveztem, amikor együtt ittam Kaur is Makival.
0: Igen. Tehát ez, mert létezik egy ilyen dolog, hogy mindent megtudhatunk a másikról, hogy a könyvét, meg látjuk, az arcát,
1: stb. Együtt ivás közben.
0: Hát a szimpó, igen. De mégis az, hogy egy térben, egy időben ott vagy valakivel, akkor hát pont a Szondi Lipót szenőbe beindul egy csomó olyan mechanizmus.
2: Te most mit csinálsz ebbe a kellemes világhelyzetben, ebbe a világállapotban, de most mint művész, egyébként nem mint pedagógus
1: meg,
2: vagy.
1: Háború van most a világ, vagy
0: háború.
2: Háború, ez egyértelmű. Igen, egyes nők tagadják, de ez érthető a bennük lévő félelem miatt.
0: Hát mindig változik a háború, hát érted, a első világháborúban is az volt a tragikus, hogy nem olyan volt, mint a korábbi háborúk, mert nem tudom, mérges gáz és golyószórót kitálták, másik rákabövös. Hát nézd, Egyrészt, hát mivel elég régóta csinálom a dolgokat, van ennek egy ilyen olyan tehetetlenség, ami az idővel növekszik, tehát érdeklődnek a munkáim iránt.
1: Mármint a lenckerék úgy működik, tehát van, tehát nem kell neki már
0: van,
1: egy szalmaszálat se arrébb tenni.
0: De ez hülyeség, Ferikém.
1: Karikírozok és poentírozok. De
0: akkor se stimmel. Tehát hogy van úgy, hogy megkeresnek gyűjtők, vásárolnak, stb. És pontosan azért, mert amit én csinálok, az nagyon nehezen kvázi piacosítható, kommercializálható, ezért ez egy érdekes helyzet. Tehát, hogy kvázi ez kvázi egy teljesítményben én nem tartom annak. Hát aztán mindig vannak dolgok, amik foglalkoztatnak. Konkrétan, ami most érdekes, hogy április 24-én nyílik egy olyan program, amit úgy hívnak, hogy Off Biennale. Ebben az az érdekes, hogy azok a művészeti szakemberek, akik a kulturális fordulat révén elvesztették az állásukat, ingyen és bérmentve elkezdtek szervezni egy hatalmas kiállítást. Ugye Magyarországon még a Gulyás Gábor is bejelentette, hogy lesz Budapest Biennálé. Uh-huh. Valaki fizetésért ezzel dolgozott. Ha rákerestek, még van is egy website, amit nem tudom, nem frissítettek, nem tudom,
2: fél éve. Érzem, hogy rossz a vége, de folytatom.
0: És nem lett ebből semmi. És ez a társaság meg elhatározta, hogy csinál egy Off Biennálét, amibe olyan projekteket hívtak meg, aminek van valami egyéb támogatottsága, tehát pénzt direktbe nem ad, hanem kommunikációt és egyfajta közösséget. És ez
2: már ellenkulturális kiállítás.
0: Ez nyugodtan lehet annak nevezni, és ebben csinálok két dolgot. Az egyik a cigány-magyar elnézést táblát a műszére kitesszük a Somogyi Béla utcába, tehát így merülegesen az utcára így be fog nyúlni. A másik...
1: De az úgy hosszú távon ott marad.
0: Az ott, igen, azt nagyon szeretik, és azt akarják, és a Keleti Károly utcában kiteszünk egy emléktáblát, nagyon speciális emléktábla, mert egy teljesen abszurd dolognak szól. Annak szól, hogy 1944-ben, amikor egyszerűen az élet mindenki számára életveszélyes volt Budapesten, főleg azoknak, akik valamiképpen az ellenállásba dolgoztak, mint például a Wallenberg, aki ugye melleveleket írt, és egy festőművész, aki szintén picit a Wallenbergnek segített papírokat így, nem tudom, ilyen megdolgozni, hamisítani, stb. Kérdezed el, a festőművésznek modellt ült. Tehát akkor, amikor kvázi ropognak a fegyverek, és bármilyen pillanatban elvihet a gestapo, egy épületben dolgoztak, ott volt az a Wallenbergnek irodája, és ismerték egymást, és megfestette ez a festő a Wallenberg egyetlen létező portréját. Ez azóta a Svéd Királyi Akadémiában van, egy nagyon gazdag család, a Wallenberg család, nem is nagyon, a leggazdagabb svéd talán család, és ennek teszünk ki egy emléktáblát, amikor a festő megfesti a portrét. Tehát egy olyan pillanat, ami teljesen abszurd, mert józan ésszel, tehát ha praktikusan gondolkodik valaki, akkor behúzott nyakkal, nem tudom én, a fal mellett elosonnak, és ilyen luxusra, hogy most mert a portré festés azt jelenti, hogy azt mondja neked a festő, hogy hát akkor most létszes maradj úgy egy darabig, és nem hozok.
3: És ez mondjuk
0: nem, azért gyorsan szoktam menni, de próbálja ki mindenki, hogy csak úgy kell, akkor ez egy ilyen meditáció. Tehát olyan, mintha annak tennénk egy emléktáblát, hogy a Wallenberg garantáltan ott fél órát meditált. És ez egy stencil lemez lesz, svéd acélból kivágva, lézerrel, és ez lesz egy kis távolsággal a falra szerelve. Tehát három figura, a festő, a modell és a portré.
2: Szóval, amikor egy ilyet kitalálsz, akkor hogy viszed át az engedélyeztető hatóságokon? Mert azért az nem lehet egyszerű beszélgetni.
0: Nézd, ennek a története az, hogy akik erre fölkértek, azoknak azt mondtam, hogy én nem csinálok emléktáblát. Tehát én értem, nagyon szépnek tartom ezt a dolgot, de én ebben nem dolgozom ebben a műfajban, és ők ragaszkodtak hozzá. És akkor azt mondtam, hogy jó, kitálok valamit, Nyugodtan visszautasíthatják, segítek abszolút, hogyha kell olyan művészt, aki megcsinálja.
1: De a méltóságot nem vehetik el.
0: Nem? És azt mondták, hogy nekik ezt tetszik.
2: Letámadtad őket egy
0: az nem, nem támadtam le, hanem ők támadtak le engem, ők azt mondták, hogy nekik ezt tetszik, és az összes engedély megvan, tehát ez föl lesz szerelve. Na most lesz egy harmadik projekt is, amit én nem mertem volna javasolni, de a szervezőknek nagyon tetszik. Erről nyilván fogtok még hallani. Ez az a projekt, amit én úgy neveztem, hogy Tűz a múzeumban. Azt szerettem volna, hogyha a Kiscelli múzeum templom terébe, amíg a kiállítás tart, addig ég egy tábortűz, és a kiállítás látogatók tehetnek fát a tűzre, meg van szervezve, hogy 24 órán át őrzik. És ezt, amikor kitaláltam, prezentáltam a múzeumigazgatónak, aki azt mondta, hogy nem mondott túl sokat, azt mondta, hogy ő felőle oké, hogyha megszerzem a tűzoltóság engedélyét. És kiszállt a tűzoltóság, és azt mondták, hogy ha ezt 24 óráig őrzik, akkor tulajdonképpen nincs ennek akadálya, mert akkora nagy a légtér, hogy ez nem fogja az oxigént elvenni. És amikor elkezdtük szervezni, akkor ez már 2011 volt, az a figura, aki egy beosztott tűzvédelmi szakért, vagy nem felelős, praktikusan egy lótifuti. Tehát akinek az a tűzoltó, akit engedélyezte, az fényévekkel magasabb rangú. Tehát nem is egy tűzoltó, hanem csak valaki, akinek ez a többek között ez a feladat a múzeumban, az olyan szinten beoffolta, hogy nem lehetett megcsinálni. És azok, akikkel én ezt előkészítettem és segítettek nekem, azok a fiatal kurátorok, ők ezt szeretnék bevinni az Off-Biennáléra. Úgyhogy abban a központi helyszínen, ami még nem biztos, hogy hol lesz ez a 24 órás tűz, és lehet jönni őrizni, be kell jelentkezni, illetve bárki oda mehet, és bármit elégethet, lesz oda készített tűzifa, matrac, szék, karosszék, lehet üldögélni, nézni a ős tévét. Úgyhogy ez lesz áprilisban.
2: Egy kis
3: programajánlót
2: Platón.
3: És nagyon fontos híreink vannak.
1: Na akkor mondjuk be őket.
2: Micsoda?
3: Hogy az utolsó fél órában vagyunk.
2: Ez tényleg, ez préselted ki magad, ami nagyon
0: fontos. A célegyenes.
2: Figyelj, közszolgálat. Igen, mert mondanék
3: egy csomó dolgot, hogy itt a Valentin nap, de igazából...
0: Nyakunkon a Valentin nap.
1: Egyet
3: mondhatjuk. Kőkeményen a homlokunk közepén.
1: Az Állás utcában Rákoszer Mihály és Cinkota sarkán van egy Valentini szalon. És a Gárdonyi Géza téren pedig ott a...
2: Hadd kérdezzek még egy kicsit, bocsánat.
1: Pedig egy Valentin nemű fodrászat.
2: A Valentin...
1: Ott nagy forgalom lehet a mai nap.
2: A képzőművészek mennyire kiszolgáltatottak, mert ha a magyar film meseket nézem, szinte nincs más lehetőségük, mint Andrew Vajna jó minőségű parokáját szopogatni. A képzőművészetben van ennél nagyobb a mozgástér?
0: Nézd, csak annyi, amennyiben olcsóbb. Uh-huh. Tehát a művész ember az, valljuk be, őszintén ingyen is dolgozik.
2: Hála jó Istennek,
0: vannak, akik nem hajlandók, de azért a művészek ez nem zsúk.
2: Nem hagyja abba a művészetet
0: azért. És a képzőművészet az legalábbis a filmhez képest olcsóbb. Tehát ez a hatalmas nagy különbség, és ezért tekinthető úgy, hogy a filmművészet az eleve egy cenzúrázott műfaj, mert a befektető, aki a pénzt adja a film elkészítéséhez, az szeretné még a saját életében visszakapni.
2: Igen.
0: Tehát például az egyik kedvencem, te biztos ismered a Godardnak a Megvetés című filmje.
2: Igen.
0: Fritz Langgal, Brigitte Bardotval, Michel Piccolival együtt. Hát ez egy akkora bukás volt, holott a legzseniálisabb film, és többet nem is kapott olyan jellegű költségvetést, mert az volt egy ilyen úgymond ilyen klasszikus mozifilm költségvetés először az ő élete pályafutásában. Úgyhogy nincs egy ilyen értelmű helyezkedés, egy picit ez a finom helyezkedés van, tudod, ami csak érzed, hogy úgy rájönnek emberek, hogy akkor most bizonyos témákat kerülni kell, meg ezt a hamis spiritualitást, tudod,
2: Ami ezekre vagyok kíváncsi, van most valami spiritualitás?
0: Hát persze, hát, több ilyen kiáltásnál lesznek vallásos
2: művészet. Az igaz spiritualitás és a hamis spiritualitás.
0: Hát ne, a Pilinszkire gondolja, aki azt mondta, hogy olyan nincs, hogy vallásos költő, mert költő van, aki adott esetben vallásos. Tehát, hogy, és a spiritualitás gyakorlatilag minden művészetben megjelen, hiszen mire mutat föl, arra nagy ismeretlenre mutat föl, amit vagy Istennek nevezünk, vagy Stephen Hawkingnak, vagy Big Bangnek, vagy akármilyen, amit nem tudunk, arra mutat a művészet rá. Tehát minden művészeti alkotás spirituális, tehát hogyha itt az asztal közepén álló virágvázát most hirtelen művészetnek nyilvánítanánk, akkor az azt jelenti, hogy valami olyasmit teszünk hozzá, amit hogyha valaki erre ránéz, akkor tulajdonképpen van egy ilyen mű, váza virággal, az a címe, Erné Miklós mű, ami tényleg egy váza virággal, és ki van téve, be is tiltották a kiállítást, mert nem értették. Mert attól félt, hogy ismerne a cenzor paranoiás.
2: Nem érti.
0: Amit nem ért, az lehet bármi. Tehát, az biztos, tehát hogy mindig a legrosszabbra gondol, tehát amit nem ért, az biztos én ellenem.
2: De ez a kék váza.
3: Még ez a legjobbat reméljük, de a legrosszabbra számítunk.
0: Úgyhogy én ezt...
2: Jársz külföldre, meg itt szívod a...
0: Persze, igen? Járok.
2: Hát jó, már van, aki már nem jár, mert már nincs egy filléres, és már nem megy külföldre.
0: Hát ez nem úgy járok, hogy most... Azért nagyon sok mindentről lehet tudni, anélkül is, hogy jár az ember, de járok, tehát...
2: Te eljársz Berlinbe?
0: Igen. Az utóbbi időben nem voltam annyiszor külföldön, amennyiszer szerettem volna, viszont egy csomó más esetben voltam. Legutóbb a Péterváron voltam egy ilyen radikális művészeti nem tudom, ilyen találkozón. Szentpéterváron hajóval mentünk át Helsinkiből, ott kellett aludni a hajón, nagyon érdekes volt. Ablaktalan vas szobában. Ami egy hajó.
2: De jó helyen, Péterváron.
0: Nyomasztó volt a Pétervár, mert most már másképp látja az ember. Tehát azt látod, hogy eleve nyomasztó, mert csak az egésznek az építészete és az egész vizualitása a hatalomról szól, amit még ugye a Nagy Péter és egyebek alkottak meg, tehát ilyen kilométer hosszan azonos homlokzatok, és tudod, hogy azok nem paloták voltak, hanem ilyen adminisztratív, tehát ilyen hivatalok, tehát azok mögött mind volt ember, és közben meg az a végtelen szegénység.
2: De nem ott laknak a legpénzesebb képzőművészet rajongók?
0: Nem tudom. Én ezen kevén nem találkoztam. Az volt egy érdekes tapasztalat, hogy ott a Néva partján megy egy háromsávos autópálya benne a városba, és ott úgy döngetnek az autók, hogy nem, hogy átkelni nem lehet, hanem hogy a smog meg a nem tudom, micsoda, ami a fék dobokból kerül levegőbe, gyakorlatilag elviselhetetlen, közben pedig néha nagyon szép.
2: Szép lenne, ha látom.
0: Ugyanez Helsinkiben úgy néz ki, hogy a kikötőnél a tengerparton vezető út, ami szerint a városnak a része, mint hogyha az alsó rakpartról beszélnénk, ott nincs se zebra, se zöld lámpa, mert bárhol egy gyalogos megközelíti az utat, 100 méterről lelassít, és előtted 10 méterrel megáll az autó, hogy átmehessél.
2: Jó, de
0: tehát nem is úgy, hogy csikorgó ezekkel 2 mm a térdettől.
2: Jó, de hát az ezt értem.
0: Hát nézd, kell persze, hát ez a veszélyesen élni ez az utolsó csepi a szabadságnak, tehát azért csinálják ezt, mert azért mennek át a szocialista országból származó emberek a piros lámpával, mert valahol ki akarják élni a szabadságukat. És hogyha nem lehet másodt,
2: akkor... Lukács György ezen gondolkodott, és igazán nem jött rá a végeredményre, hogy lehet az, hogy valaki kockára teszi egész, túléli a kelet-európai történelmet, majd a pirosban igen, szépen meghal is.
3: Ez a sorsfintora, nem lehetne ezt
2: elmondani. Hát, nem tudom.
0: Nézd, a piros lámpában valahogy az van, hogyha közösségi motiváció valós valakiben, akkor azt mondja, hogy hát itt egy megállapodás van, itt megállapodunk abban, hogy az megy, akinek zöld van, és egyszer nekem megy, egyszer meg neked megy, és akkor... Igen. Ha Ha pedig valaki frusztrált, és úgy érzi, hogy a szabadságában korlátozik, akkor azt mondja, hogy bassza meg, hiába van pirosi nap, és átmegyek, mert nekem ez jogom van, és akkor iszom, és akkor cigizek, és akkor nem tudom, csinálok bármit, mert de ez a, például a tetoválásokon nagyon látszik, hogy az utolsó határ, last frontier, ami még a tied, és amit nem vetnek el, az a tested, és hogyha telivarod, és akkor az te vagy, és megmutattad a világnak, hogy te tökös csávú vagy, és szalsz a konvencióval.
2: Igen, én is gondoltam, hogy olyan alkonyatkor pirkadatig tetoválást rakatok a nyakamra, hogy
3: teli hátason gondolkodtál, remélem.
2: Mit csinál?
3: Teljes hátadat, valami szép.
2: Ahogy gondolkodtam. Nem, pont fekszem a strandon Horvátországban, és azt nézem, az összes nőn tetkó van. És olyan volt, mint egy ilyen súlyos proli tömeg, akit megbélyegeztek. Tehát tulajdonképpen...
3: Jaj, már nem.
2: Mi van? Az arisztokratáktól lopták el a prolika tetkót. A tetkó története, jól mondom, az angol királyi család volt az első ilyen tetováló családok, és aztán ez elterjedt az egyszerű nép között tényleg. Nem, semmilyen... Ha meglátok egy tetkós testet, valószínű nem is nézem már meg, mert nem vagyok kíváncsi annak a nőnek a személyiségére, aki tetkót...
0: Ez nem szabad
2: ilyen egyszerűen mondani, de azért ez nem a Yakuza féle tetkók csodálatos világa, hát ezek ilyen
3: van
2: szexuális olyan... felhívójelként működő tetkó.
3: Nem feltétlen, tehát ezt akarom kérdezni, hogy neked melyikkel van problémát, tehát hogy az, ami mondjuk most csúnyát fogok mondani, de idézem a rendes nevét, ahogy az emberek ismerik, a ribant rendszámmal van bajod.
0: Ezt tudod, mi annak a története? Hogy azt a pornószínésznők vezették be, hogy hátulról is meg lehessen őket ismerni, azonosítani.
2: Igen,
3: tehát hogy azon vagy kiakadva, vagy az már unszimpatikus neked, vagy
2: rendkívül mondjuk egy kicsi forma kínálatból rendkívül nagy tömegek választanak egészen igénytelen megoldásokat.
0: Hadd vessek be egy szempontot ezzel, mert ezen én is gondolkodtam, mert nagyon sok ilyen sztori volt. Tehát, tudjátok, hogy volt egy operaénekes, akit Bayreuth-ba azért szállítottak le a színpadról, és nem énekelhetett, mert holott remek hangja van, mert egyszer fiatal korában valami horogkeresztet tetováltatott még a mellkasán, és a próbán észrevették. Hogy azt gondoltam, meg a Lars von Trier az öklével, hogy tulajdonképpen a tetoválásban az a probléma, hogy van benne egy alaptévedés, a legtöbben egy olyan alaptévedés, ami valahogy a véglegességről szól, és az emlékeztetésről. Tehát azért tesz föl mondjuk valaki valamit, hogy anyám, vagy a szerelmét, vagy nem tudom, micsodán. Éva. Hogy is volt ez, hogy volt ez azt hiszem, hogy Cseh Tamás szám, vagy melyik, amiben volt egy ilyen tetoválás bűn az éve, nem mindegy, jó.
2: Igen.
0: Hogy ne felejtsék el, hogy megmaradjon, hogy kötelezzék magukat, hogy mindig is ott van, nem tudom, nem az a bizonyítom a hűségemet, hogy a testemre teszem az illető nevét, vagy ami fontos. És hogyha belegondolunk, ez egy tévedés, mert nem attól, tehát nem, ez egy mechanikus, tehát mint amikor az Odysseus a árbozhoz kötözteti magát, nehogy behódoljon a szirének énekének. Ez azt jelenti, hogy lemond a szabadságáról, és valami mechanikus módon.
3: Ezt akartam kérdezni, hogy nincs ebben egy ilyen birtoklási vágy, hogy tedd magadra, hogy Mari, vagy legyek ott a mellkasodon, tehát, hogy nem lehet benne egy ilyen másik oldali nyomás, és mondjuk, hogy érted, mint
0: persze, hát ez az...
1: János, te azzal foglalkozik-e valaki ezzel a kérdéssel, hogy mondjuk Adi oda tetováltatta volna
0: Léda.
1: Ezek után, hogy a csinszkával randizni, az érdekes.
0: Egy nagyon szép, vagy több nagyon szép munkáról tudok, képzőművész munkáról. Az egyik, egy román művész, Most a hajnali órán most ne várjatok tőlem túl sok részletet, de...
1: Már nincs hajnal,
0: már reggel. Jó, tényleg 3-4-8 lesz 4 perc múlva, hogy valami ilyesmit tetováltatott magára, hogy nem tudom, szeretlek Románia, és aztán, és ez dokumentálta, és aztán azzal a fájdalmas technikával, amivel ezt le lehet vetetni, levetette. És egy másik művész pedig, nem, egy idős ember, egy idős bácsi.
2: És bele a szeretlek Románia szövege a sebekkel lett leszedetve, és beírom. Azért ez szép.
0: Ez nagyon szép. Ez
2: kicsit a Hajas Tibor.
3: Ez nagyon
2: jó,
3: hogy egy
2: percénhoznak
3: mondhatódat,
0: hogy egy jó akció. Eltökélt dolog volt, és mondom, egy ismert művész, mert mondom a nevét, addig mondok egy másikat. Ez valami olyasmi volt, erre is itt is lehet, hogy a részletekben tévedek, hogy egy idős holokausztul élő bácsi, mivel elhalványodott a tetoválás a karján, visszatetováltatta egy tetováló szalomba a számot. Erről az jut eszembe, hogy egyszerre NDK, amikor még volt NDK, művész, tehát diák társakat nekem kellett kalauzolni, és Balatonon Tihanyba elmentünk egy borpincébe, finom bort inni, akkor mi ugye nem volt ilyen borvilág, mint most, és kis mennyiségű bort nem tudtak eladni, tehát kis mennyiségeket nem tudtak eladni, és nagyon finom borok voltak, így kvázi kimérve, és hozta a házigazda feleség a kancsókat, és nyár volt, és rövidű jó ruha volt rajta, és a karján ott volt egy tetoválás, és akkor az egyik kelet-német művész megszólal németül, hogy ez biztos egy fontos telefonszám lehet a karján. Amiből csak az derül ki, hogy hát, szerintem ennyire bunkók biztos nem voltak, tehát hogy ennyire nem tudtak. Honecker világban arról, hogy tulajdonképpen mi is az ő múltjuk.
2: Igen, a litcseiek, igen.
3: Nekem ezekről a tetkós dolgokról visszakatolva, nekem vagy nagyon negatív élményeim vannak, nem saját magamon ismerősök, amit hallomásból, tehát hogy ez a legátgondolatlanabb, a legrészegebben megcsináltató, tehát hogy a legelvetemült, tehát tényleg hogy jut eszedbe egy pónilót, de tényleg 30 éves férfi létedre, a mellkasodra, tehát hogy így ennyire abszurdtól, például a gyönyörű szép jelentéstől kezdve, tehát ez is mondjuk lehet egy művészeti önkifejezés, ahogy te is mondtad, de ez mondjuk a póniló is egy ilyen... Vagy ez tényleg már csak annak tudatóbb, hogy valaki nagyon sokat volt. Mert ő nem tudott
0: rá választani. A tetoválás egy hatalmas műfaj, tehát ennek a, most álltak az öt szín ezen a jégbe fagyott, mumifikálódott ősemberen tetoválásnyomokat.
2: Van egy szenzációs orosz film, az a címe A tetoválás. És arról szól, hogy börtönfilm, hogy...
0: Ez klasszikus, az orosz börtöntetoválások azok...
2: Azoknak képzőművészeti történet.
0: Nem.
3: Album.
1: Orosz.
0: Na, abban az albumban olvastam egy...
2: Na, de várjátok a sztori. És arról szól, hogy van egy fickó, teljesen bele van épülve a orosz bűnöző világba, tehát jól érzi magát mindenki, haver.
1: Köcsög vagy nem köcsög?
2: Most ez...
1: Mindegy.
2: Jó, igen.
1: Lehet, hogy nyelvet.
2: Nem köcsög. És megtér valamilyen, mindegy, igen, van ilyen orosz léleknél elégyszer.
0: Na persze.
3: Annyi volt.
2: És akkor elhatározza, hogy és föltetoválja ma egész testén Jézus Krisztust, ahogy föl van feszületve. És onnantól megváltozik az élete, és ha gondolhatjátok, hogy a végén végigjárja a Jézusi kanosszát, vagy a kanosszát, Jézusi kanosszát, miket tudok? Az Jézusi kanossza,
1: na,
2: végre találtam valami! 3:48-kor, magyarok! Jézusi kanosszát járjatok! Hogy, hát semmi, rászáll a közösség, és megölik, és igen. Tehát a jó film. Na, csak annyit akartam mondani, hogy úgyse néztek orosz filmeket. Te nézel még orosz filmeket?
0: Dehogy nem.
2: Jó.
0: A Bolygók együttállása.
2: Nincs még Bolygók.
0: Zseniális, Paradzsanov film. Bolygók együttállása. Hadgyakorlatról szól, behívnak tartalékosokat, és valahogy elvesznek.
2: Tehát, de ez most Penny Parad.
0: Nem.
1: Szovjet
0: film, nagyon jó.
2: Bolygók együttállása.
0: Hát talán... Nem tudom, hogy ezt szabad-e mondani.
1: Szabad.
0: Ismerek egy portást.
1: Nem, azt a szabad.
0: Ismerek egy portást, akinek a megszállottsága az, hogy hát egész nap ül a portán, nézi a biztonsági kamerát, és szabad idejében a barátaival orosz film megszállott, vagy szovjet film megszállott, és teszi föl ezeket mindenféle ilyen obskurus szájtokon, meg kitalálják, hogy hogyan legyen a feliratozás, meg honnan veszik le. Nem csak oroszokat, tőlem BBL, vagy tőlem az én filmemet kérte. Na mindegy. Azt akartam mondani, hogy ebben a könyvben, ebben a általad is idézett tetoválás könyvben szerepel egy történet, hogy a bűnözők, amikor vonaton utaznak, és ugye a tetoválásból indult ki, mert vannak ilyen rangsor tetoválások, hogy ki mit tetoválhat magára, akkor néha azt mondják, hogy kártyázunk? Jó, kártyázunk. És miben kártyázunk? Válasz? Az utolsóba.
1: Azaz?
0: Hogy aki veszít, az az utolsónak felszállt utast lelövi.
3: Jézusom. Úristen!
0: Vagy megkéseli, megöli. Uh-huh. És ez komoly.
2: Szimpatikus ilyen játék.
0: Ehhez a KGB-nek...
1: Ez az orosz rulettnek egy ilyen turbosított.
0: És a KGB orosz rulett, hogy behívnak téged, és azt mondják, hogy kedves Bakács elvtárs, itt van a vallomásod, hogy te nem tudom én, ezer év óta CIA, FBI, vagy mit tudom én, angol titkosszolgálatnak dolgozol, írd alá. Azt nem írom alá, hát én nem dolgozom nekik.
2: Igen, ha aláírod,
0: és akkor hogy megáll két ilyen smasszer, és úgy érzed, hogy most rohadtul meg fognak verni, és azt mondják, jó, nem írja le? Tényleg nem írja le? Jó. Akkor, mit tudom én, Kuznyecov elvtárs, hozza be az első járókelőt. És lelövik. Mit tudom, a nénit a cekkerrel. És akkor az elkezd remegni az illető, azt mondja, hogy hát de én nem vagyok orosz. Oké, Kuznyecov, a következőt. Ez komoly, hihetetlen, hogy mire képes az emberi elme.
2: Nem sokára jön Putyin, szeretettel várjuk Magyarországon, és örülünk, hogy...
0: Keresetek meg, a Sorokinnak van egy nagyon, ezt el is küldtem talán neked.
1: A interjú vele, ugye?
0: Az orosz lélekről. Igen. Hó, vér és tömjén.
2: Sorokin, hó, ezt vér és tömjén.
0: Az orosz lélek három alapelemből áll.
1: Uh-huh. Hóból, vérből
0: és tömjénből. Az a tömjén.
2: Az a tömjén rész.
0: Kategóriában.
2: Igen.
3: És ugye kedden visszacsatornak,
0: amit
3: már
0: napjuk
3: egyszer említettem, hogy egy hallgató meg is erősített, hogy ő sem nagyon tudja, hogy lényegében kik csinálták ezt, hogy vették fel, de kedden lesz egy ilyen kis külön kiadás, ugye a drága Putyinunk megérkezése a Kalmából egy ilyen külön kiadás a South Parkból, meg a Family
1: Guy-ból. Ja, igen, szerepelben South Park,
3: és Putyinos Family Guy lesz majd kérdés.
0: Franco South Park?
3: És valami, tehát volt bemutatni, trélert is megcsináltak, és én ott láttam húni a magyar zászlót, magyarul beszélnek, ott van benne Ádár, őt mondjuk pont nem láttam, én Putyinra emlékszem, és
4: Ádár János egyezkedik Putyinnal a játék határok közül.
3: Igen, játékhatárok nélkül, hogy ezt kicsináltam.
1: Most csináltam az irányt, amiről
3: az real, vagy
1: iszonyú sok epizód volt?
2: Most nagyon sok információ egyszerre
1: hullott le.
0: Vagy kérdés. Lehet egy programajánlót?
1: Lehet.
2: Igen.
1: Programajánló követke.
0: Programajánló, ugye ma már 14-e van és szombat. És már szó volt arról, hogy micsoda nagyszerű dolog az Eleven emlékmű és a Szabadság színpad a Szabadságtéren. És a Szabadság színpad Sarankó Mária, kezdeményezésére csinál egy vásárt a Fiatal Képzőszeg stúdiójában, Rottenbüller utca 35. Ez szabadon lehet bármit odavinni, szabadon lehet bármit ott megvásárolni.
1: Rottenbüller Damjanics
0: Rottenbüller Damjanics sarok, igen, És amennyiben lesz ebből származik valami bevétel, az a szabadságszínpadhoz jut, és egyébként meg nagyon jó hangulatú dolog lesz, tehát erre szerintem garancia az, hogy a fiatal képzőnészek vállalták ott a helyszínt. Úgyhogy látogasson el mindenki, délelőtt 11-től szerintem esti órákban, aki pontosabb információra vágyik, az biztos megtalálja.
2: Hogy jó lesz a hangulat, azt hadd mondjam meg, hogy én bölcsészként például az Epreskertbe jártam, mert azért vidámabb hangulatú társaságot a képzőművészeknél azért nehéz, nem? A festők a legerősebbek?
0: Nézzük, itt hogyha többször is időzőjelbe, hogy mondjam, ilyen közhiedelem jár, hogy a festők boroznak, a szobrászok pálinkáznak.
2: Igen, de ez nem igaz.
0: A szobrászok sokszor bográcsban sütnek, főznek, csinálnak éneket.
2: Főznek még az eplőzbe?
0: Szoktak, vagy most néha úgy tűnik, hogy ezt megtiltották, néha úgy tűnik, hogy ezt nem tartják be, de a főzés, mint ilyen közösségképző, vendégszerető aktus, ez azért jelen van. De ami nincs, ami korábban volt, és ez fantasztikus volt, pont abban az időben, amikor te is jártál. Szerintem lehet tavasztól, ugye a másik fél év az tavasz, meg kora nyár, tehát jó az idő. És a modelleknek kötelezően egy órán belül 10 perc szünetet kellett mindig adni, hogy kimessenek. Tehát ugye ott festőosztályok, szobrászosztályok vannak, általában annak nagyon, hogy mondjam, sokan jelentkeztek modellnek, a figuránság mellett ez a híres budapesti huligánok jó része modell, Szilágyi Lenke is volt modell a képzőművészeti főiskán, és sokakkal össze is barátkoztunk. És a lényeg az, hogy a lányok egyszerűen lepedő, mert az egyetem lepedőt adott neki, tehát a modell, amikor fölvette a munkát, kapott egy tiszta lepedőt, és azzal takarodzott, és arra állt, hogy ne a piszkos, nem tudom, mire álljon. Csak azt látod, hogy 3-4 mesztelen lány egyetlen egy lepedőbe burkolózva, nem tudom én, kimegy, ott mászkál, beszél, egymás egy beszélgetnek,
2: cigiznek. Ez fantasztikus feltétele.
0: Mert ez nem alkalomhoz kötődött, hanem ez folyamatosan ott egy része volt.
2: Igen, jó volt. Én nem beszélni, jó volt. Szedjétek össze magatokat, fiúk, elbúcsúzunk, jó? Nem kell pöcsönni, pár percet.
1: Elbúcsúzunk, hogy értitek, hogy akkor most a 24. óra, és akkor a Damok lesz, és akkor volt, Damok volt.
3: És akkor a rádió világnapját így le is zárjuk.
2: A hallgatóval, nagyon így kell befejezni, így a hallgatóval.
1: Fejezzük be a...
5: Hogy bírtad, Vakács?
2: Károlyok!
3: Téged hiányoltunk, mond!
2: Hiányoltatok!
3: Egy órával ezelőtt rólad beszéltünk a dohányzóba, hogy na te vajon mellett?
5: Hát én hallgattam a kalafiát, orsolyát, a pénzeket.
3: Végig velünk voltak
5: erre? Az akkor már bicikliztem. Aztán hallgattam azt a előtte lévő, az nagyon jó volt.
2: Látod, milyen jó, hogy együtt a család, Károly.
5: De egyet hiányoltam, ne haragudjatok. Be kellett volna mondani, mondjuk, nem két nem óránként, meg a három óránként, hogy milyen műsor fog következni.
2: Bebizony.
5: Nem mondtam, nem jól mondtátok be. Ki fog következni, értem meg abban? Milyen vendég?
2: Igen.
5: Pontosan időpontra.
2: Jaj. A titkárnő majd fölhív adás után, és elmondja, hogy miért nem csinálta meg ezt a részt, jó?
5: Engem fölhívni, hát nincs meg a
2: számodok. De lent vár a taxim, abban van a titkárnőm, és őt majd onnan fölhívunk téged, hogy ez most miért
5: nem jött össze. Engem meg a számom, de már nagyon-nagyon furcsán ez a levegőt. Na, hagyok másnak is lehetőséget,
2: hogy elbújtsuk. De most már nem vagyok másnak lehetősége. Szervusztok!
1: Lehetőséget kapunk
3: azért,
1: akkor arra.
3: Igen.
1: De elköszönjünk 24 óra után a hallgatóktól.
3: Azért egy pár mondatban én elmondanám, hogy kiket...
2: Foglald össze.
3: Igen, én szeretném összefoglalni, hogy azért kiket tudtunk behívni erre a 24 órára, és kik voltak azok, akik velünk együtt hadban állva letalpalták ezt a 24 órát, szépen mondott, pedig amúgy seggeltük már, bocsánat. Tehát, hogy ugye az első vendégünk, akivel kezdtünk, a Szilágyi János volt, azért vele is nagyon érdekes dolgokat beszélgetni, hogy hazai
2: család. Ne értékel, csak mondd a neveket.
3: Jó, akkor nálunk voltak a Brui kis csapat, a sörfőzőink, a Hackerspace, igen. Budapest, aztán jött Csirágyi sem.
2: De olyan gyorsan, igen, azért meregjünk el abba, igen.
3: Na most meregjünk, vagy soroljak? Tehát, hogy azért...
2: Az, hogy ne értékel.
3: Öt perc
0: alatt. A Szilágyi János az nem a híres régi rádiós.
2: De.
0: Hogy van?
2: Jó.
0: Arra, most jutott az eszembe, mert nagyon...
1: Mit ült az Aranka?
0: Olvastam régen, szóval amikor ezek voltak az interjúit, Pilinszki meg egyebek.
3: A női hallgató, aki az előbb betelefonált Szolnokról, előbb egy órával ezelőtt, ő például őt említette, hogy neki ő volt a kedvence.
0: Ez egy fantasztikus figura, és kvázi jól tartja, és kvázi jól tartja magát.
2: Nem, teljesen.
0: Ugyanolyan.
2: Tiszta, teljesen. Oké.

0: Még, mert érted, van az időséggel egy ilyen lelassulás. Tehát én már a Vitraival nem akarok nagyon vitatkozni, mert egyszerűen tiszteletlennek tartanám az életkora miatt, hogy gyorsabban.
1: Miért nem. Tök jól néz ki, most láttam a Vitrairól egy fényképet.
0: Csak azt mondom, hogy gyors és éles elmélyű.
2: Annyit azt mondjuk, hogy 9-től jött be, tehát hogy vissza akarja valaki hallgatni, péntek reggel akkor kezdett nálunk, és akkor így
1: olvasom
2: a többieket, ugye a Brújé csoport volt 10-től a sörfőzők, aztán jöttek 11-re a Hackerspace Budapest, Szilágyi Sándor, Saci volt ugye déltől egyig, Palóc Eszter kicsit megkésve, de az egy órás órából is befutott, ő volt ugye az énekes.
0: Ő ma koncertezett.
2: Igen, ő volt a koncertezett. Ugye utána volt egy kis zenei atmunk, ugye Feledi Botond érkezett meg utána 3 órára, így van, Karafiát Orsi követte őt 4 órakor, Péntek Orsi és az Andalúz Lányai című könyvről beszélgettünk 5 órakor. Ugye itt bejöttek a utána velünk horgászoztunk, tehát hogy itt a
0: horgászok. Legyező horgászokat nem tudtuk leverni.
2: Igen. Így van.
0: Utána soha nem gondoltam 8, volna a legyező horgászról, hogy ilyen békés, jó természetű, egyszerű embereknek gondolod a legyező horgászokat, mert őket nem tudtuk kitolni.
2: Viszont, mivel mi is behívtunk. Régi
3: például nem egy egyszerű, de egy olyan emberek, akit leírtál.
0: De
2: hogy mivel ezt nem tudják a hallgatók, annyit hadd mondjuk el, hogy a 24 vendéget betartva volt bent saját vendégünk, amit jövő héten le fogunk adni, igen. Tehát hogy ezt nem fogjuk kihagyni, hogy meglegyen az, hogy ki is volt abban az órában a másik vendég. És 8-tól volt a Kincses Marcel a Coming Out könyvnek, ugye a meleg volt lelkész. Ugye utána jött szinte rögtön egy fél órás késéssel, vagy csúszással ilyen 8:30-9 körül, ugye Bodrogi Bea volt velünk, a média jogász, civil, ezért fontos, mert ugye igen, mindig kihangsúlyozta. Ugye onnantól Szerb Horváth volt nálunk, ugye ő több órát is vendégeskedett nálunk.
0: Az vidám pillanatokat szerzett.
2: Az volt a legvidább, amikor utána ugye a Bárdos Deák Ágékkal mindenki bent volt egyszerre, és tehát ők 2 órát voltak bent egyszerre, ugye? Tehát, hogy ez egy két órás
1: archív
2: is lehet. Szerb Horváth 3-at. Bizony. Utána pedig ugye a filmeseink jöttek 3-ra, ők voltak még, akiket visszatudtak.
0: Ők fiatal
2: hallgatni.
0: YouTube-osok voltak, és...
2: Filmes, hát egy forgatókönyv, tehát egy forgatnak, klippet csinálnak, reklámot csinálnak, tehát elég érdekes így a...
0: Képzeld, ezek teljesen ilyen házakban lakó magánemberek, akik... tök más, nem, mert a MAFS meg a BBS meg egy csomó minden miatt kialakult valahogy valakiből, hogy lesz filmes vagy valami. Otthon elhatározzák és saját erőből megvalósítják.
1: Volt egy ilyen diákunk, aki egy tök jó sztelikemet és gémet meg ilyeneket hegesztett össze, és klipeket csinál az ismerős zenekaroknak, és
0: abszolút... Föl sem merül benne, hogy állami
2: tehát
0: támogatást
2: ebből van, hogy belülük ketten az SFN, tehát a Színház Filmüzet Egyetemen végeztek, ráadásul, tehát hogy ez nem egy olyan távol.
0: Nem arról az, hogy később aztán mindent megtanul,
2: ja.
0: Mert szüksége van ahhoz, hogy tudja az anyagot, hanem hogy hát figyelj, az, aki az anti realityt adja, hogy hívják a...
2: Imagy show, igen.
0: Az ő saját...
2: magánélete.
0: Fejlesztése, televíziós igen. Fejlesztése volt az agyába. Érted, hogy ez ugyanolyan, hogy kérdezte a néni, hogy Szolnokon mit lehet csinálni, és átéreztem, mert a Kopikon is onnan jött. És tudod, ha ott él Szolnokon, akkor azért azt tudod, hogy mi az. Az olyan, mint hogy Várpalotán születtem. Szüles Várpalotán, és akkor megérzed azt, hogy...
2: És akkor kemény leszel.
0: Nem, akkor van egy húzása a szabadságnak, és megszületek. Tehát mindig azt hiszem, nem adtak egy büdös fillért se a Magyar Független Film Szövetségnek, és akkor azt hiszed, hogy vége a Magyar Független Filmnek, de nem. Nem, semmi.
3: Az igazán független.
0: Semmi köze a művészetnek bizonyos értelemben a finanszírozáshoz, ez nagyon érdekes.
2: Szombat háromkor
0: el. Azt mondja, hogy na, vegyük tovább. Tényleg itt van a Hoti Hada 48 órás adásának az utolsó kétharmada.
2: Bírjátok ki, tehát Regős Robival nevettünk nagyon sokat, meg az ő abszurd történetei.

0: Reggel 5-kor, hajnali 5-kor, perről rözzed, a Sugár János csatlakozott hozzánk 6 órakor, 8 óra van, letelt a 24 óra, mi megyünk, alszunk, és szerintem egy hétig nem beszélsem.
1: Olvasatok könyvet. Na, egy darabig nem látjuk egymást, van jó hír a halálban. Na, puszi.
0: Addig imádkozzatok, mert szeretek.
2: Éppen a Pikke Pált magyarázzuk fiatal vendégeinknek.
3: Ez itt a Honti és Honna a jó érzésű magyarok műsora.
2: Péntek az mit jelent nálunk?
4: Most remény van.
2: Dehogy van remény, megöltük az Isten szórakozót.
3: Reggel
2: indult a műsor.
3: Nem is kezdnek
4: megölni az este felé.
2: A szöget belemerted a Krisztus tegyeibe.
4: Jó, most meg nyár van, nyári ruha van remény. Az embereken. 60 fok van, finom remény. Hideg sör van az asztalon.
2: Puszi Nyuszi kommandó van ott a pultnál most is, és még megy a műsor, ők folyamatosan vetkőznek, de ezt nem fogjátok látni, mert ez egy fülbe mászó műsor.
3: De egyébként egyszer adhatnánk már webkamot.
4: A webkamot rájuk állítjuk majd egyszer.
2: És akkor tényleg megcsinálják, azt gondolod?
4: Persze, muszáj lesz
3: nekik. Hívjuk gyönyörű szép vendégeket, és akkor csináljunk webkamerás műsorot.
2: Azért egy igazi paraszt.
4: Igen, igen!
2: Nők előtt azért ez a megjegyzés. Ó, barátom, hogy lett neked ennyi gyereked azt?
3: Bocsáss meg, a vendégek között nincs nő.
4: De én itt vagyok, mint női műsorvezető. Van két női technikusunk, mi drondák vagyunk.
2: Jó, nem a hóépe nem számít, tényleg. Tényleg.
4: Hát igen.
3: Ja, hogy magunkat mutassuk ezért?
2: Haláltól nem áll fel a farkam. Légy szíves, mutasd be a vendégeket, és aztán aprózzuk majd. Csak...
4: Pont most jönnek be az utódok, többiek.
2: Jó, sokan vagyunk.
4: Hú, rengetegen leszünk, vagyunk a stúdióban. Lényegében nem is tudom, hogy mi erre a jó szó, mert mindenki máshogy hívja magát szerintem ebbe a bizonyos körbe, de szerintem egy átfogó.
2: Akkor mindenki mondjon két nevet, a sajátját,
4: YouTube,
2: meg még ahogy
4: videós,
2: hívja magát.
4: Talán. Sziasztok, srácok!
2: Ciao.
3: Gyertek.
4: Próbáljátok valamelyikre leülni. Ne arra, hogy egy ilyen.
2: De úgyis panaszkodtál a videóban, egy kicsi vagy ülj oda létre.
4: Picit döcög a szék, de vigyázzatok.
3: Kicsit összetöröm a
4: sejtet. Szóval, most már azért 6 vendégünk van, sejtetek, hogy mennyire ezt nagyon nincs levegő. Igen, már egyre jobban nehezen veszem.
3: Azt mondja, 6-tal leszünk, ezt mondta a Noémi az adás előtt, mondom, plusz mi 5-tel, igen.
4: Igen, az 11. Jó, mindegy. Lényegében... próbáltam pedzegetni a YouTube videósok, videókészítők, műsort.
2: De
4: gyártók,
2: ezt várja, a YouTube ezt elfogadjátok, hogy egyből mond egy ilyen szervert?
3: Soha nem szerves.
2: Vagy minden, de értik a kérdést, hogy a YouTube, tehát hogy lekötöd magad egy... Érted?
3: Hát a YouTube az nem lekötés.
5: Hát valami mondani kell.
2: Oda rakjátok föl nagy részt a cuccokat, nem?
5: Igen. Hát az fogja egy össze gyakorlatilag, úgyhogy mondjuk, hogy beálltunk az égiszük alá, de... mennyire támogatjuk az más kérdés, de hát valami mégiscsak jó, mert...
4: Hát ezen a platformon, ezen a csatornán jelentek meg lényegében, úgyhogy ezért nem azt mondom, hogy RTL klubos hanem ez így.
2: Na jó, de voltak, akik kitettek a YouTube-ról magatartás, fegyelmezetlen magatartása miatt.
6: Azt nem tudom képzelni ezt a szintet, amikor valaki már a YouTube-nak is vállalhatatlan.
3: Tehát a kocsmák is ki szoktak tiltani.
2: Igen, tudom, engem is tettek ki, csak azért nagyon vannak.
3: Ezt nem hiszem, hogy a YouTube.
4: De figyelj, szerintem az a legegyszerűbb, hogyha mindenki elmondja saját maga, hogy ki van itt, jó? És akkor valakinek ismerős, valakinek nem, majd mindenki szépen bemutatja magát, hogy mi a
2: ja, és várjatok, még egy nagyon fontos, mert szerintem használjuk fel ezt a műsort arra, hogy magatokat egy kicsit reklámozzátok, meg hogy nyomjátok. Emiatt nekünk be kell mondani egy mondatot, mert a jogászok, ha nem mondják meg, akkor megbüntetnek, nem viccelek. Mm-hmm. Látjátok, hogy nem
4: miért nem mondjuk nem az viccelek, egész ugye? Műsorra persze, akkor, hogy programajánlót, meg kultúrajánlót
2: hallottok? Programajánlót! Miért nem szereted ezt?
3: Programajánló következik, ezt akarja mondani a bakán.
2: Az egész műsorban végig programajánló. Igen.
3: Csak úgy gondolja, hogy ezt szebben fejezi ki, hogyha úgy mondja, hogy program! De nem.
2: Na jó, és értendő hatig. Jó, hatig. Tehát minden alkalommal be kell mondani, de gondolhatja, hogy idiótaság, gondolja.
3: Jó, hatig előfordulhatnak igen, a műsorban, program, elvétve igen. Programajánlók.
4: És ezért termékajánló.
3: Erre fejlődjük a figyelmet.
2: Meg termékajánló, igen.
7: Én Veres Attila vagyok, Sirin, az Otherworld magazintól.
6: Én Brahinszki Zoltán, Zoli, az Otherworld élmény magazintól, mint főszerkesztő.
8: Sziasztok, én Freddy D. vagyok, és talán a Rosszpéci játékos sorozatból ismerhet a többség.
9: Sziasztok, én Szala Isti vagyok, a Szala Isti csatornára.
10: Sziasztok, én Kesnem vagyok, az Imagy Show, illetve az Imagy Kor feje. Sziasztok, én Bence vagyok, vagyis Ryan626, YouTube-on.
3: 626? Szóra, ezt lehet rögtön belekérdezni a dolgok közepébe, hogy mit jelent az, hogy csatorna ez esetben, ugye? Mert az, hogy mi a TV csatorna, azt tudjuk, de a YouTube-on mi egy csatorna, és akkor mit jelent az, hogy úgy definiáld valadat, hogy
2: az újságtól meg ideológiai csatornán fejtegetést kérünk.
3: Na, szóval, hogy végeredményben valami hasonló. Jó, hát
11: amíg mi felkészülünk addig, átengedném valakinek a csatorna definiálás.
5: Nyugodtan, Ryan,
2: neked ma lett vége a
5: tegnap az egyéves pályafutásnak, az egyéves ciklusnak. És hogy ebből vagyon a csatorna?
2: Igen, tehát akkor ezt te hisz, te nemrég fejeztél be valamit csatorna jellegűt.
5: Én ezt úgy látom, ugye, hogy a úgymond az én kis brandemnek, amit kitaláltam ugye erre, tehát elég tematikusan összeraktam az én kis műsoromat már előtte jóval így fejbe, és ebből adódóan, tehát nekem az egész ugye elépült föl, úgyhogy ez tényleg Image is van neve, minden tartalom köthető hozzá, tehát nincsenek ilyen cikázó tartalmak, tehát egy-kettő, az is ilyen live, tehát az is azért erősen kötődik. És így gyakorlatilag tényleg ez a csatorna, hogyha aki mondjuk feliratkozott rá, az azt kapja, amit ugye, amiért oda jött. Tehát gyakorlatilag tényleg azt a napi kvázi kis valóságsót kapja. Úgyhogy az én csatornám mondhatni úgy, hogy de szerintem azért van egy pár ilyen tematikusabb csatorna, ami tényleg egy dolgot ölel föl, és nem ilyen nagyon szertágazó, hogy kicsit ehhez, kicsit az, hanem én így próbáltam egy vonalat fölvenni.
2: Tehát, ha mondod, hogy fejben nagyon felkészültél, ez mit jelent?
5: Tehát, hát nekem ez egyéves műsornak a terve az egy jó évvel korábban majd bennem megvolt. Tehát én már elkezdett bennem körvonalazódni, hogy ugye én is látom, hogy mit csinálnak a többiek nyilván a YouTube-on, és azért van a YouTube-ot, mert ebbe gondolkodtam én is.
2: Jó,
5: és
2: nem utáljuk, csak rákérdezünk.
5: És én úgy gondoltam, hogy amit én csinálnék, tehát ez, hogy tényleg minden egyes napon úgy bemutatom, mint kvázi egy tényleg egy kereskedelmi tévében egy valóság, csak tényleg ebben ezúttal valóság lesz, így nincs fent. Tehát lehet, hogy valaki vlogol, vagy veszi fel a dolgait, de nem egyben, nem rakja össze egy videóban, nem egy nap rakja föl, tehát szétszórtabban rakja össze, illetve másba is belekóstolom, én meg úgy voltam, hogy csak ez. Tehát nem fogok videójátékkal játszani. Nem
0: akkor mondd el, hogy te mit csinálsz, mert ezt nem ám tudja.
2: És a technológiát is mondd, hogy gondoltad el, és hogy valósítottad meg.
5: Hát amit én elkezdtem ugye csinálni tavaly május 22-én első részt felraktam. Ez gyakorlatilag annak az ötlete volt, hogy saját magamat, illetve a környezetemben élő pár barátomat, akik közelebb vannak hozzám, én minden egyes nap fölveszem, hogy mi történik reggel a keléstől fekvésig. Legyen az, hogy éppen forgatni megyünk egy klippet, vagy éppen csak otthon dolgozok ilyen utómunka jelleggel a gépen, és ezt összerakom mindig másnap, tehát mindig másnak raktam fel a videót, és ebből összeállt egy ilyen, mondjuk egy 20 perc körüli anyag, jó esetben egy 20 perc, valamikor persze sokkal több, és így végig lehet vezetni, hogy megyünk boltba, főzzünk, eszünk, dolgozunk, el vagyunk. És hát ez ugye ennek az volt én amikor elkezdtem, kitűztem azt, hogy lesz vége. Tehát már akkor lehetett tudni, persze ezt ugye nem akkor nyilván úgy gondolták, hogy persze nem adja abba egyebek, de most mégis. És hát ugye ez volt a tematika, hogy minden egyes nap így fölveszem, ráadásul ugye én behoztam ezt az újítást, úgymond a YouTube-ra ezt az egész GoPro történetet, így kirobbantottam ezzel, mert én gondolom...
0: Magyarázzuk el, hogy mi ez a GoPro?
5: A GoPro az egy, igen, nálam is van, persze nem látszik, de ez ugye ez a kis kamera, igen. Ugye ez egy akciókamera gyakorlatilag, ezzel ugye inkább ilyen síelők, mindenféle sportokat vesznek föl, viszont én tudtam...
2: Tehát a NASA technikához fordultál
5: igen.
2: A borodban.
3: Ez egy ilyen kis mini kütyük.
5: Igen, semmi.
3: Úgy néz ki, mint egy ilyen miniatűzált egykori szovjet kamera.
5: Igen, és nagy előnye annak, hogy nincs kijelzője, ellenben viszont nagyon széles az átfogása a képnek, tehát nem lehet hibázni vele.
0: Sportolók használják, tudod, mikor síelnek, és így a fejükre felcsapatják, akkor ezekkel a kamerákkal csinálják ezeket a felvételeket.
2: Hogy értsék a hallgatók, ugye. Megjelent az észrevétlen kamera a felvételben, korábban Hollywoodban akkora volt a kamera, hogy le kellett dobozzal fedni, és ugye stb. Grünwaski álmodozott arról, hogy akkora kamerákkal lehet filmet készíteni, mint egy gyufásdoboz, és nektek már egyszerűen semmilyen szorongásotok nincs bekapcsolni és használni.
5: Hát igen, meg hát tényleg ez az utcán, vagy bárhol megyek, akkor ugye ez is koncepció, hogy bárhol.
3: Tehát mi a neve ennek a kameratípusnak?
5: GoPro, ennyi.
3: GoPro.
9: De Hero hanyas.
5: Hero 3.
3: Ja, hogy magyar professzionális professzionális felvételt készít, miközben te ugye...
2: Ki használja ezt még rajta?
9: Hát most már
2: én is.
10: Körülbelül tényleg keserű.
8: Én most látok ilyet először.
11: Hát mi rendes forgatásokhoz szoktuk használni néha.
7: nem ilyen egész nap megyünk vele.
3: Hangot is veszel, persze.
5: Persze, persze, ugye hangot mindent, de mert ugye lehetne ezekkel a DSLR gépekkel is, mert nekem olyan is van, de azzal lehetetlen egy napi dolgot megoldani. Tehát egy ilyen nagyon objektíve sétálni az utcán azért...
0: De figyelj, egy jobb minőséget csinálni.
5: Volt olyan, hogy... Hát ez full HD felbontásban tud akár 60 képkockát, úgyhogy ez elég jó minőség van, tehát abszolút szerintem arra nincs hiba.
0: Azt megkérdezni, hogy miért?
2: Azt ne, hogy miért csinálja.
0: De én ki nem, miért az ő élete?
2: Akkor
0: neki
2: állítás. Miért akarod, hogy kövessenek? Vagy érted?
0: Miért akarod megmutatni?
2: Miért akarod? Igen, tehát nem az, hogy miért ilyet nem lehet.
0: Mert a miértben sok minden beletartozik.
2: Tudom, azért nem lehet.
3: Hogy látva lássanak azért.
5: Nem a magam mutogatás miatt, mert az...
3: Mert látva lássák a csatornát.
5: Inkább az, hogy talán valamit megmutatnom, tehát így emberileg gondolom, hogy és nem ilyen nagyzolóan, hanem tényleg úgy érzem, hogy van egy olyan bizonyos gondolkodás, illetve emberi lényem, ami mondjuk lehet, hogy akár idézőes példa is lehet, és mondjuk nyilván ennek látom valamilyen visszacsatolását, de...
3: Mennyien pont, nézik a csatornádat?
5: Hát pont ma lett meg a 3900 feliratkozó, ami szerintem az egy éven belül...
3: Az nem sokkal többen nézik gyakorlatilag.
5: Hát, hogy napi szinten...
2: Mint 3900 ember nem fér be a stúdióba, az jó. Figyelj, azért mindenki beletörődik egy idő után, és ezt tőlem elfogadhatod, hogy exhibicionista, aki ezt a műfajt csinálja.
5: Persze.
3: Hát de mindenki exhibicionista, aki
2: ki nem akar mindenki, lépni, a puszinyusz hírek nem exhibicionista.
3: Na, szóval aki valahol exponálja magát, hát az, és erre hangsúlyt fektet, és meg akar mutatkozni, hát az, nem?
2: Jó, de érted, hogy
3: nagyon közel. Egy festő, aki exhibíciót, azaz kiállítást, exhibition csinál, az is exhibíciónista.
0: Egy picit hadd vegyek a közbe, és egy picit kontrázunk egyet. Például az ilyen közösségekben, nektek magyarázok egy picit, te mondjuk kevesebb ilyet nézel, Gerló, hogy van, aki megmutatja teljesen az arcát, az életét, egész napját, hogy most fogad, hogy borotválkozik, hogy szedi ki a tetveket a hajából. Tudom, hogy nem volt ilyen rész, de mondjuk például személyesebb jellegű dolgokat is megmutat. És itt ül az asztal végénél egy olyan ember, aki viszont egyszer néz meg, most nem mondta a saját nevét se, egy videójában nem lehet látni az arcát, nem lehet az emberről tudni semmit, és mégis egy nagyon-nagyon nagy lábnyomot hagyott a magyar YouTube-on szerintem.
2: Akkor hadd tegyek hozzá még két római élményt, én néztem a videótokat, és közben Bence 3 évesen mászkál. És vele mindig megbeszélem kisfiammal a dolgokat. Egyrészt majd lesz egy komoly kérdésem, hogy alapvetően ugye ti gyerekek vagytok. A másik, de nem ezt lesz majd később kérdezem meg, hanem hogy kérdezi, hogy mit csinál a bácsi, amikor ott zselézed a hajadat, tudod. Hát mondom, a gyereknek mindig őszintén kell. Hát szépítkezik, szép akar lenni. Nézi a Bence a képet, hogy nagyon... Na, meglátta a gonosz boholcot. A boholc az nálunk nagyon negatív figura. És akkor így mondtam, hogy...
3: Ő csak... Nálatok sírni kell.
2: Nem, mondtam, hogy csak lejtőzködik a gonosz boholc mögé, és ő azért nem annyira gonosz, de mondjuk tényleg úgy első látásra. Azt ugye, azt tudod, hogy a horrorfilmek alapvető hát kell.
0: Nekem a boholc jutott, mint akciósorozat eszembe először, amúgy
3: ez a maszk,
0: maszkról,
8: amit használsz. Hát erről a maszkról tudni kell, hogy az elején mindenféle sálot, meg kendőt, meg nem tudom, mi mindent használtam, de annyira nem kaptam levegőt alatta, hogy nem gondoltam, valami újat ki kell próbálni. Aztán pont a most szabad szupermarket nevet említeni?
2: Vagy persze, mindent.
8: Jó, a Spár kosszájánál 49 forintért láttam annól egy olyan visszataszítóan béna maszkot, és egyből szerelmes lettem belé, hogy ez az, amire vágytam. És...
2: De tényleg nem illik az arcodra, az nagyon jó.
8: De, tehát nevetséges az egész. Tehát, de annyira, hogy mondjam, felismerhető, és hogy mondjam, hát annyira béna, hogy már jó egyből, és éppen ezért maradtam ennél a ismertetőjelnél.
0: De te így is kezdted, szóval a legelső art mutatásodnál is már ugye felvettél valamit. Ez ennyire tudatosan felépítetted, hogy bármi lesz ebből, engem soha? Senki?
8: Hát nem tervezem.
2: Vagy van az a pénz. Érted.
8: Erről van az a pénzről, elmondhatom, hogy eddig egy forintot nem kerestem a videóimmal, mert én
3: van nem... Van közöttetek, aki már igen?
10: Igen.
2: Hoppá!
3: Mi az eljárás?
2: Nem egy igen, mivel keresték pénzt? Nehogy már igen nem.
3: Azt akarom, hogy mivel lehet a YouTube-on pénzt
10: keresni? Hát reklámokkal, amiket kirakva.
3: Más megoldás nincs, illetve az bonyolult.
2: Ja, hogy reklám?
10: Hát a, igen.
3: Ezek a kis mini Google reklámok.
2: Tehát annyira nézték a dolgodat, hogy már elkezdett a reklám csörögni?
10: Igen.
2: Akkor ez megélhetés.
3: És ez hol van a lélektani határ, mondjuk, ami fölött már ketyeghet? Ha valaki erre odafigyel, a hány mondjuk egy csatornának hány előfizetője, vagy subscriberje, vagy nem tudom, followerje lehet ahhoz, hogy kerül legyen ahhoz, hogy...
7: De alapvetően úgy emlékszem, hogy 1000 vagy 1200 feliratkozó kell a partnershiphez?
10: Körülbelül.
7: Igen, és utána már akárhány megtekintésed van, arra már ketyeg valamennyi, tehát akár 10-re is ketyeghet.
3: Csak... 1200 fölött.
7: Igen.
10: Aha. De ez csak nagyon sok, doktor.
7: Csak ugye a kifizetés az nem mindegy, mert...
2: Igen.
10: A szerződéstől, mert mindentől igen. Nagyon sok.
3: Az világos. Gondolom, hogyha az ember szerződik
4: annyit
3: többet...
4: Annyit azért mondjunk el, hogy a partnership ugye az annyit jelent lényegében, hogy valami multimecénás így felkarol valamelyik csatornát, vagy valamelyik embert, igen.
10: Hogy automatikusan? Nem, hát...
3: Automatikusan is kap-e valaki, vagy csak a szerződik?
10: Csak szerződéssel. És van, akinek
2: felajánlják, lehet jelentkezni.
3: Jelentkezni is lehet is fel is
2: Akkor persze ez érdekes, mert ezt azért lehet gondolom manipulálgatni, nem? Tehát, hogyha ez referencia.
11: Lehet manipulálni, de nem szerencsés, mert maga a rendszer eléggé le van korlátozva ahhoz, hogy ha ez kibukik, és észreveszik, mert pedig ezt nagyon figyeli a Google, a YouTube csatornát, akkor ennek borzasztó kemény szankció.
2: Jó, tehát akkor alányleg ez egy tiszta rendszer akkor.
11: Hát azért ezt nem mondom.
9: Nem.
2: Nem? Mondjad.
9: Nekem nincsenek nagyon élményeim, tehát én összesen 60 dollárt kerestem eddig az egészen.
2: Igen?
9: Igen.
4: Egy de 60 más, dollár
9: az de másfél év alatt, szóval.
4: Nem
9: másfél, de...
8: És ez még adóznod kell ez.
9: És ezt még adóznom is kell.
4: Nem mondjátok, hogy ez
9: de,
4: még
9: de,
4: hát, ez bruttó 60
9: dollár. Mit nem kell?
8: Adóbevallásnál.
9: Találsz egy követ, azt is le kell adózni.
2: Mondjuk meg, hogy most Superman szólt közbe.
9: Persze.
2: Tehát mi a Bencével otthon pókember és vasembert játszunk, miért a Supermant választottad?
9: Mert a pókembernek tornadressze van, és ez a nagy hájamra nem a legszerencsésebb, tehát hogy futok fel, és akkor ezek az egész...
2: Ez nem fogadom el, a Superman jelmez sem.
9: De az az érdekes, de azon volt egy ilyen
3: mű... A Superman az a legjobb.
2: Nem azt mondom, nekem tetszik, hogy kövér a Superman, csak ez nem indok a pókemberrel szemben, hogy a pókember
3: nagyon
2: izmos. Nem a
3: pókemberrel szemben, én a Superman szeretem.
4: De mondjuk igaza van, érted, mert a Superman nem, azért ez... egy nagy darab, meg az ő jelmezén is egy ilyen kitömött, ilyen mű, nem is páncél, ilyen műizomzat van, ahogy én jól láttam. A pókember azért egy víznek is nyíkhaj valami, a Supermannek azért van egy kiállása.
2: Vizuális hasonlóság
9: miatt már... A Superman is egy diabéteses ember azért, tehát azért az úgy hozzá, de... De alapvetően volt rajta tényleg, ahogy mondja Émi is, hogy volt ez a mű izomzat valami rajta. Nem tudom, kimondhatom a neved egyébként.
4: Nyugodtan, csak nem
9: tudom. Hóhér, bocsánat, a hóhér jól mondta. Csak ez olyan ijesztő.
3: Hóhér
9: kap. Tehát én megkaptam.
4: Hóhér kap, és akkor
3: ez így sokkal kedvesebb. Noémi vagy hóhér.
4: Tök cuki, ka.
5: Ja, én tudom, én mindent kár.
9: Na mindegy, és az a műizom az úgy rejtett valamit. És valahogy úgy el is fért alatt a belem. Ennyi. Alapvetően. De nem volt semmi így.
5: Abból volt csak egy olyan nagy méret, nem?
9: Meg abból volt egyébként csak 3x-es méret is egyébként. Tehát a bálizom az itt volt körülbelül a könyökömnél.
4: Most senki nem tudja, hogy ki beszél és hogy mit csinál nem igazából. Ugye a kesnek tudjuk, hogy mit csinál. Egy pár mondatban mindenki mondja, hogy mit csinál, meg igazából mi az, amivel nem keresi a kenyerét a YouTube-on. Jó, és utána menjünk el egy szünetre.
2: Jó, de még a filmkritikákat, ugye te csinálod a filmkritikákat, ugye? Jól emlékszem?
8: Nem, én egy podcastet csinálok, Filmbarátok podcast néven. És a Hóhérka is szerepel benne már többször.
2: Az szerencsére kiadtam azt.
8: Ezt szomorúan hallom.
4: Szittalak benne pedig.
8: Semmi másról nem szólt.
2: Jó, az normális, hanem hogy...
4: film témában.
2: Hogy igen, miért jutunk el nagyon hamar a filmhez, mint témához? Egyszer azért, mert nagy a képi nyersanyag, és akkor szabadon lehet benne gördeszkázni, mert ugye ez az online videózás, ez rettenetes távolságban van egyébként a giga produkcióktól. Az összes előnye abban származik, hogy nem giga. Mégis a Giga produkció sablonjait szívesen használja, nem baj, csak kérdezek, mit volt, elpusztul filmkritikus, kérdezek mostan foglalkozó filmmel foglalkozó fiatalokat.
6: Én valahol elcsúsztam, mi a kérdés?
2: Az, hogy kemény, te vagy a főszerkesztő, ugye? Én is voltam a főszerkesztő, most már úgy kérdezek, mint főszerkesztő. Az hogy lehet, kollega, hogy érdekes módon ez a teljesen szabad, eredeti, online, tehát közvetlen visszacsatolásban lévő rendszer hollywoodi kliséket használ az ábrázolásban. Nyilvánvalóan ironikusan vagy távolságtartóan, de azért azt.
6: Mármint a YouTube csatorna, ezek a videók?
2: Ezek a videók.
6: Szerintem nagyon egyszerű a magyarázat, az, hogy megteheti. Tehát igazából
2: ezt kérdeztem egyébként, ez volt azért csinálja, mert megteheti.
6: Igen, tehát igazából van lehetőségünk arra, pont amire itt az adás elején rávetítettetek, ez a GoPro-val kapcsolatban. Tehát azzal, hogy a kamerák beköltöztetjük a mindennapokba és a háztartásokba, lehetősége van igazából bárkinek arra, hogy egy saját valóságsót összehozzon, filmkritikát készítsen, bármit házilag megcsináljon. Pont a pár hete voltunk egy sajtóbemutatón, és ott tényleg arról beszéltek, hogy ma már gyakorlatilag teljesen amatőr filmeket lehet profi stúdió minőségben leforgatni, és erre egy tökéletes formátum, vagy felület, fórum, ha úgy tetszik, a YouTube. Tehát mindenki megmutathatja, hogy mire képes. Az más kérdés, hogy sokan éreznek több bátorságot, mint amennyit kellene ahhoz, hogy megmutassák magukat. De ez
2: hát,
6: benne
2: hogy nem annyira jó, hogy, mint amennyire...
6: Hát, hogy talál magának egy olyan kamerát, ami éppen csak működik, beül egy tök sötét verembe, ahol nem látszik belőle semmi, nincs egy egyenes gondolata, racsol össze, minden baja van, és akkor ebből csinál olyan videókat, ami kikerül a napi szarra, az generál neki 12 000 nézőt, tök büszke magára, és ilyen emberek időről időre előfordulnak.
2: Jó, az a rossz szakmában is van, ez mindenütt van.
4: Jó, oké.
2: Ugye a tehetségkutatók tele vannak ilyenekkel.
6: Igen.
4: Igen, ilyenek mindig felbukkannak, de azért ti ugye azért elmondhatjátok szerintem majdnem mindenki, sőt mindenki magáról azt, hogy nem ebbe a kategóriába tartoztak azért egy bizonyos élet, nem azt mondom, hogy életet, de azért belefektetitek energiát, pénzt akár, időt arra, hogy azért minőségi dolgokat csináljatok a magatok ingere szerint.
9: Hát én néha azért oda tartom magam. Én vagyok olyan kisítő.
4: Hova?
9: Hát, hogy ilyen gagyiba, közé.
2: Jó. Tehát, igen, a trashnek, tisztelet a trashnek, igen, egyetlen
10: tisztelet mondjam. Tisztelet a gagyina.
2: Igen.
9: Jó, hát akkor...
12: Üzenjük Brüsszelnek.
4: Miből gondolod a képminőségét,
9: nem.
4: Miből gondolod azt, hogy a te csatornád, vagy a te videóid itt gagyiba
9: plenni? Azért, mert talán nem... Tehát nincs mögötte olyan nagy gondolat, mert szerintem olyan nagy munka sincs mögötte. Mint mondjuk például egy Dancsó Péternél, mint mondjuk egy Freddy D-nél, mint mondjuk az Otherworldnél. Tehát ők külön mikrofonnal felveszik, rendesen meg
4: értelme van. De te tök más kategóriát képviselsz azért, vagy itt, mert tök más kategóriában nyomulsz.
2: A bikinit azt te csináltad, ugye?
9: Igen.
2: Például ott mondom
9: azt 16 évesen, vagy valami ilyesmi.
2: Nagyon jó, nagyon jó.
10: Ez a bikini.
2: Mondom, hogy képzeld
10: azt... Gondolom, nem a Magferó zenekara, és nem is a fürdőruha.
2: De a zenekar
9: az jó.
2: És te énekled el, méghozzá nagyon egyszerű technikával szól az ének, és tátogsz rá.
12: De,
2: de van benne például...
9: Igen, ugyanaz a zene, a közeli helyeken című szám.
2: Paródia.
12: Vagy re,
2: és amikor mindig lelocsod az arcod vízzel, és az egész vérhetetlen béna, suta, de fantasztikus, amikor a harmadszorra odaérsz a szöveghez, hogy az arcomba a víz, nem öntöd le, csak így fölemeled, és ugyanaz a fájdalmas, és tényleg látom a virtuális vizet a pofádba csapolni. Tehát úgy is mondhatnám, és előtte kétszer megismétled. Figyelj, ez estenék szerint, igen, ez a montázs. Ezt hívják montázs elméletlen. Ez vágódik, nem is mutatod a lepkét, de miután kétszer látod, hogy a lepkét lecsaptak, harmadszorra már a csapó kéznél látod a lepkét. Működött, alapvetően működött, tehát nem fogadom el, te intellektuálisan egy kicsit ravaszabb vagy, és ilyen nagy testű tahónak mutatod magad. De az nem azt jelenti, hogy nem látszik. Csak mondom, hogy ezért igaza van a trash-el, hogy te tényleg törekszel arra, hogy megtartsd ezen belül, nem?
9: Igen, tehát én azon vagyok, hogy én nekem az a fő célom, hogy vicces is legyen, ne alpári módon, ne butítson lehetőleg, mint mondjuk a... hagyjuk.
10: Ilyen hofizat.
2: Ne,
10: ilyen a nép és a vicc. Nem,
2: hát szerintem a... Egyébként rá kell kérdezni a stand-up komedire is, mert azért ebben egy pici stand-up komedi is van. stand-up comedy. Szerintem a... Egyébként rá kell kérdezni a stand-up comedy-re is, mert azért ebben egy pici stand-up comedy is van. Nem?
9: Hát, nagyon kevés pici, is van amatőrön, tehát...
0: Pici. Benny Hill.
2: Pici van,
3: YouTube comedy.
2: Én is gyűlölöm őket, nem arról van szó, de akkor is el kell ismerni, hogy van benne stand-up comedy-s elemek, amelyben saját magad nyomod a saját vonaladat, én pedig csak hallgatom.
7: De hol válik, ugrik át sima humor a stand-up comedy-be, tehát ez szerintem csak sima humor, hogyha ebből a szempontból nézzük. Mert azért az itt, egy egész performance.
9: Igen, persze, az meg van írva, előre ki van találva, ez pedig nekem úgy működik, hogy leülök a kamera elé és elkezdem csinálni. Tehát ezért mondom, nincs mögötte semmi gondolat, nincs mögötte azt, hogy most mit fogok csinálni. Talán azt, hogy mit tudom, most csinálok egy vezetős videót, és akkor majd valami eszembe jut, aztán majd mondom.
2: Jó, de...
9: Tehát nem az előre
2: átudatosan. És live. A váratlanság, én ennyivel nézem, a stand-up comedy-nél meg mindent már pontosan tudok, hogy milyen hülye poénok vannak. De az, hogy azonnal és spontán módon fejeződik ki, az engem egyáltalán nem csökkenti
0: az érdeklődésemet. Valami azért, mert valódi és real-time-ban megy ki a fejedbe, meg az arcodon keresztül ki az agyadból, attól még lehet vicces, szórakozató ez, akár egy Jackass szintű poén, akár egy stand-up comedy szintű poén, az vicces, attól, hogy real-time, és nem 60-szor előre meg van írva, attól még lehet valami vicces, attól még kedvelhetnek az emberek, és azért itt, na.
3: De más típus.
2: Nem biztos, mert van egója, azt ugye tudtuk, hogy...
9: Nekem aztán semmi.
2: Volt a tilosban DJ, akinek mi volt a neve, hogy...
0: Kire gondolsz?
2: DJ nincs. Igen, talán ez volt a neve.
3: A múlt heti vendégünk Geokozmosz, és újabban Egokozmoszt ír egyébként. Annyira nincsen egója egyébként. Hogy... Illetve van, de úgy van, ahogy csak
2: átjátassanak. Tutira nem fut nekünk Lékondira. Mert minket a hallgatók tartanak el. Képzeljétek, én is olyanok vagyunk, mint ti, hogy online eltartanak. Dobd le a...
3: Menjünk föl a vízszintje fölé,
2: menjünk föl, lélegezzük le, és jönünk vissza, jönnek a Bimane műsor.
0: Jó, akinek...
3: Addig hallgassatok
2: meg. A puszinyos hölgy a két nő egymásra néz, és szép lassan lehúzza. Hogy ugye nektek van egy magazinotok, egy kicsit vagy úgy kell beszélni, hogy mi ilyen nyomtatott újságoknál voltunk, tehát nem sok fogalmunk van már ezekről a dolgokról.
3: Bocsáss meg azért, az nem azt jelenti, hogy nyomtatott.
0: De ez nem olyan magazin, mint amit te gondolsz.
3: Erről nincs fogalmunk annyi, mint nekik, és azért vannak itt.
2: Nagyon fontos, hogy ez a megjegyzése nagyon fontos volt, hogy Underworld, vagy mi a...
7: Otherworld.
2: Otherworld, igen, tehát ez nem ugyanaz. Igen. Igen.
7: Hát hogy gyakorlatilag úgy működünk, mint egy rendes szerkesztőség, csak...
2: Mi van szerkesztőségi ülés, ültök?
7: Minden összeülünk, persze. Aha, megbeszéljük együtt, találjuk ki ezek a dolgokat, mindenkinek megvan a saját dolga, amihez ért, amit tud csinálni, és hát így a végén egy kész produktumot tudunk kipakolni.
2: Hogy alakultak ki a profilok? Vagy ahogy ti ilyenek lesztek?
13: És... Hát alapvetően az egész rendkívül blogszerűen indult, vagy vlogszerűen, hogyha tetszik. Annyi volt az egésznek a lényege, hogy kitalált én a kedves párommal, hogy csináljunk egy felületet, ahol a saját hobbinkkal foglalkozunk. Ezek a videójátékok voltak és a filmek. Beszéljünk róla, mint átlagember az átlagemberhez. Már elcsépelt nagyon, de úgy, mintha egy korsó sör mellett beszélgetnénk. Rendkívül hétköznapi, közvetlen, rendkívül egyszerű nyelvezettel. Ez 6 évvel ezelőtt volt. Akkor belőttünk egy ilyen blogot, és elkezdtük szépen felépíteni, hogy csináljunk ezt, csináljunk azt, mi lenne, ha elintéznénk sajtóvetítéseket, mi lenne, ha elintéznék ezt, aztán azt. És szépen lassan az egészből kialakult egy olyan intézményesített rendszer, most nagyon nagyzoló szóval élve, hogy rendesen emberek jöttek be, így jött például Sirin is, aki azt mondta, hogy például sokat tudna hozzátenni a videójátékokhoz. Ő akkor már ismerte a videóvágó szoftvereket, különböző rögzítési technikákat, ami mondjuk a játékokhoz kell. És ugyanígy jöttek a filmes emberek, és most például ugyanígy tapogatózunk különböző egyéb irányokba. Tehát gyakorlatilag ez így állt össze. Igazából a hobbi magazinnál több, nagyon-nagyon szervezett, merev magazinokhoz képest lényegesen flexibilisebb, így egyetlen.
2: Az eszedbe jutott, hogy azért egy idő után be kéne törni a lázába? Tehát az ilyen jellegű nem jutott eszetekbe?
13: Hát itt a GoPro, úgyhogy mit keresünk a lázába. Tehát nagyon nem.
2: Jó, figyeljetek, a Tilos Rádióban azért jó pár hacker járt, már szálló Istennek, vagy hogy mondjam, meg is haltak, tehát beszélhetek róla, hogy igen. Tehát azért mondom, nem volt egy oktondi kérdés, hogy egy idő után sok szakértelem összeáll, akkor az különleges dolgokra képes.
13: Ez teljesen
2: így van. Átutal magának 10 centeket egy szoftvercégből.
13: Azért ennyit, hogy nem egészen.
0: Mi sem álltok meg ebben, hogy akkor jó beszéltek egy kicsit a videókról, meg a filmekről, azért emögött egyre több van az évek elmúlásával szerintem. Erről is tök Érdekes lenne, ha beszélnétek.
13: Hát, hogyan mi halad ez az egész. Tehát igazából most jó, akkor most egy kicsit fényezem magam, amelyik nem jellemző. De hát, hogy eljutottunk addig a pontig, amikor tényleg van az embernek a magyar viszonylatban 117 ezer feliratkozó, az borzasztóan sok. Mm-hmm. Tehát, hogy a 10 legnagyobb YouTube csatorna egyike vagyunk, ez tényleg az a pont, amikor az ember azt mondja már, hogy igazából már ezek a számok annyira nem számítanak, és nyilván egy idő után már többet szeretne, más szeretne, egészen más területeket, mert nem elég az, hogy mondjuk hardverek irányába megyünk, nem elég már az, hogy innen-onnan csinálom mondjuk beszámolókat, hanem mondjuk egy olyan terület, mint hogy például mondjuk itt vagyunk, hogy megjelenhetünk egy rádióban, vagy mondjuk csinálhatunk saját rendezvényeket. Tehát egy olyan területen is megméretteti magát az ember, ami egyébként ettől a kultúrától vagy közektől mondjuk idegen.
0: Milyen rendezvényeket?
13: Saját rendezvényeket, ezek lehetnek mondjuk táborok, lehetnek úgynevezett lunch partik, ez mondjuk hagyományosabb értelemben nyitóbulit jelent, tehát például, ha megjelenik egy videójáték előző este, akkor egy ilyen nagy összejövetelt csinálnak. Ez annyira elkezdett egy szinten stagnálni, hogy ez gyakorlatilag ki is halt már, tehát itt nagyon-nagyon szorványosan vannak már csak ilyenek, de egy párat csináltunk mi is. De például múlt októberben csináltunk egy hatalmas rendezvényt.
2: De miért maradt abban? Mert például bizonyos más partikon azért, mert hozzászoknak a cucchoz.
13: Pont azért, mert hogy mások is hozzászoktak ahhoz, hogy hát akkor annyit csinálunk, hogy levisszük a gépeket, levisszük a szoftvert, elkezdjük este 8-kor, csinálunk egy kvízt, aztán este 10-kor bezárjuk a bulit, és amikor ez mondjuk egyszer esíti az ember, az tök jó, de hogyha 3 évig ez megy, akkor egy idő után tele lesz mindenkinek a hócipője. De mondjuk szerintem az elég sokat elárul magának ennek a közegnek az erejéről, hogy tavaly októberben a League of Legends, az egy videójáték nagyon-nagyon nagy, az úgynevezett e-sportnak mondhatjuk, hogy a zászlós hajója. És erre meg tudtunk mozgatni akkor a Lourdes-ba 1100 embert. És három termet megtöltöttünk, borzasztó erőlapul ebben a közösségben. És ez még mindig szerintem csak a tetején az egésznek. Tehát a legnagyobb youtubernek, segíts nekem, PewDiePie-nak mennyi feliratkozója van?
14: 25
13: millió. Túl sok. Hát két magyarországi, 2,5 magyarországi. Hát igen. Úgyhogy tényleg ez egy hihetetlen lehetőség.
2: Miért pacsisztatok?
13: Ismerik egymást.
14: Nem szeretjük. Ő se szereti a PewDiePie-t, én se szeretem a PewDiePie-t.
15: PewDiePie.
14: Ez egy külföldi.
0: PewDiePie.
14: Igen.
0: Enyhe után.
14: Ő azt a minőséget szállítja, ami szerintem azt
9: egy mutatja. Határon túl van.
14: Határon túl, igen. Tehát az igen. Svéd vagy finn vagy valamilyen.
15: Svéd.
14: Igen.
9: Svédia.
14: És azt a minőséget szállítja, amit én úgy nevezek, hogy nincs olyan kritikája az embernek. Tehát ez nagyon nagy baj szerintem például a YouTube-on, hogy sokan...
2: De ez az északiak alaptulajdonsága.
0: Igen, igen, a svéd.
2: Ugye azért mondom, hogy svéd-dán esetében ez normális.
9: Nézd meg egy videót! Nézd meg egy videót!
2: Jó, de...
9: Nézd meg, és akkor majd...
0: Jó. A táborról meséljetek egy kicsit.
13: Na, Sirin.
14: Hát a táborunk az gyakorlatilag, hogy is kellettek, ez egy Zoli.
13: Pingpongozunk? Annyi volt az egész, hogy volt egy hirtelen jött ötletünk, amikor azt mondja, otthon borozgattunk, ez ki van pontozva, persze nem.
0: Amúgy nálad az asszonyok kreatív, ugye?
13: Ketten hozzuk meg a döntéseket igazából. Muszáj, mert hogy egyébként, ha rám lenne bízva, akkor én az a hülye döntést meghoztam volna többek között, ha 3 évvel bezártam volna az Otherworldot. Tehát...
2: Minden nő mögött áll egy férfi.
13: Így igaz, tehát nálunk ez hatványozottan érvényesül. Igazából volt egy hirtelen jött ötletünk, hogy amikor már eljutottunk addig, hogy fúristen, már van 10 000 feliratkozó, atya úristen, ez mekkora szám, csináljunk már egy tábort. Milyen nap, hogyha azt mondanánk, hogy jöjjünk össze egy páran, kiszoktunk egy tök jó helyet a Balcsi parton, van medence, marhajó, mit csinálunk még, leviszünk pár játékot, még jobb lesz, és biztos lesz buli. Biztos jó lesz, aztán, hogyha nem,
2: de
13: akkor majd
2: de mindent megoldottatok a kaja, fekvés.
13: Jó, nyilván nem volt hibátlan, tehát hazudnék. Elég távol voltunk a hibátlantól, lehetnénk távolabb is persze, de marha távol voltunk a hibátlantól.
0: És azóta ez hogy fejlődik?
13: Azóta nagyon-nagyon jó. Tehát most már tényleg a tavalyi az hatalmasat karcolt.
14: Hát az első tábor, ahol én még csak táborozóként voltam ott, nem mint szerkesztő, az egy két napos plusz egy ugye a hazamenős nap. Az volt egy, mit tudom én, egy-két PC-t vittünk le, vagy vittek le Zoliék, egy-két konzola lehetett játszani, és voltunk rá 10-20-an gyakorlatilag. Ez oda nőtte ki magát, hogy a másik táborra már azt hiszem 50-en voltak, a tavalyi táboron már majdnem 100-an, vagy hát 100-an, nem tudom pontosan, az már egy hetes tábor volt, a második kettő, és oda már tényleg nagyon nagy technikát mozgattunk le, hogy az embereknek ne kelljen ezt levinni, mert ugye ez se evidens itt Magyarországon, hogy csinálsz egy rendezvényt, ahova valaki lejön és ott jól érzi
2: magát. De mi ez? Ez ilyen szakmai továbbképzés, hogy mindenki
13: nem. Ez sima szórakozás, semmi más, csak szórakozás. igen, ez a probléma ezzel, hogy azt mondom, nem az a probléma. Nem az a gond, hogy amikor pont emiatt fogjuk egyébként abba hagyni, mert nagyon sok esetben a szülőket nagyon nehéz meggyőzni arról, hogy egy tábor miért kerül mondjuk 45 ezer forintba. És amikor felhívnak, és meg kell mondanom, hogy mert ez nem olyan tábor, mint amikor mondjuk Béla lent volt mondjuk a Bükkben, és ott mondjuk egy hétig tanulta az angolt, és azt megúszták mondjuk 16-20 ezer forintból. Az nem ugyanaz, mint amikor meg kell mozgatni mondjuk 20 PC-t, 15 kioszkot, és olyan energiaellátást meg hálózatot kell behúzni egy épületbe.
4: Uh-huh. Miért nem adod így oda a szülőknek a villanyszámlát?
13: Mert azért nem akarnék külön elmenni Debrecenbe. De egyébként a villanyszámla is egy elég érdekes jelenség, mert egy hét alatt generáltunk valami 30 ezeres villanyszámlát. De az durva volt. Tehát tényleg ez egy
1: erős dolog. Olcsó dolog.
13: Hát nagyon nem. Csak a számítógépek bérlése tavaly 700 ezer forint volt. Uh-huh. És ezeket nyilván ki kell valahogyan kalkulálni, ezért nem olcsó egyébként ez a tábor sem. De egyébként szerintem a YouTube-ról, ami többször fölmerült, a YouTube-nak az elejét szerintem nagyon jól demonstrálja az, hogy velünk szinkronban van egy másik hasonló tematikájú tábor, ami zömmel arra épült, hogy az emberek hozzák le magukkal a számítógépeket. Na most oda tavaly körülbelül 45-en mentek le. Mi vittünk le 110 embert. Úgyhogy oda le kellett vinni a gépeket. Tehát
1: tudunk kezdeni teherautó, kamion, vagy hogy?
13: Ilyen? Nálunk?
14: Hát egy teherautóval.
13: Teherautóval.
14: Megpakolva, tévékkel.
13: Mondjuk azt a tehertaxit is élmény volt nézni, hogy kinézett, de...
9: Meg úgy, hogy ennek a tábornak nagyobb múltja is van, nem?
13: Mármint a másiknak.
9: Igen, jól tudom. Jó.
14: Néha vakargatják a fejüket, hogy hogyan fangba csináljuk. De hát...
9: Jó. Hát akkor fogom.
13: De tényleg, tehát a YouTube az tényleg egy olyan közeg, ahol szerintem azok, akik tenni akarnak és meg akarják mutatni a képességüket, azok meg tudják csinálni, tényleg értelmes vlogok tudnak születni, és akár egy magazin is ki tud fejlődni. Egyébként én úgy tudom, hogy akár még európai régió minőségben is az, hogy szerkesztőség szinten működik egy csatorna, ez rendkívül kuriózum, totálisan unikum.
1: Hát meg édes testvéreim, hadd köszöntsünk titeket, a Tilos Rádió is mindig ebbe gondolkodott, hogy saját maga fölépíti, finanszírozza magát, és nem kell neki semmi, nektek se kell gondolom semmi állami, nem?
13: A helyzet, amit egyébként is tivázolt, az egyébként
1: nálunk is. Rákérdezek a pénzre, tudod, mert egy idő után. Figyelj, ha van egy kis pénzem, akkor leszel az emberem? Vagy figyeltem vagy.
14: Az nem kis pénz.
1: Egyébként a Dr. Faustusban mondja azt az ördög, hogy csak pénz kérdés. Abból bármennyi van, igen.
13: Hát olyan, az tényleg az a gond, hogy sokan, tehát szerintem nyilván nem mondja ki senki, de sokan azt hiszik, hogy nekünk a mondjuk forgalmazói oldalról nekünk az olvasókból van valahonnan pénzünk, az olvasó részről meg sokan azt hiszik, hogy a forgalmazók tejelnek azért, hogy létezünk. Uh-huh. Az igazság az ennél sokkal-sokkal prózaibb, sehonnan sem. Tehát egyedül mi a YouTube-os létből tudjuk
1: fenntartani. Mit szólnak a forgalmazók, amikor anyázátok a termékeket?
14: Hát van olyan forgalmazók, és ez már többször is előjött sajnos a magazin fennállása óta, ahol ugye azzal próbáltak minket megfogni, hogy nem adtak játékot, nem adnak játékot. Igen. Hogy ne tudjunk róla elmondani az igazat.
1: És akkor mit csinálsz?
14: Hát,
1: megszerzed a játékot,
14: megszerzed, máshonnan, hogy leszarjuk. Mert igazság szerint most már azon a szinten vagyunk, hogy igazság szerint akármit kirakadtunk a YouTube-ra, akármilyen játékot csináltunk, nem kell az a legújabb cím, nem kell ahhoz a legnagyobb cím. Mit tudom én, egy svéd ilyen 5 egyetemista összerakott játékot csinál, mi azt leteszteljük, az nekünk gyakorlatilag ugyanakkor a megtekintési számot hoz általában, mint a legnagyobb ilyen cucc, amit
1: tudtak adni. Akkor már rászúrtak, azt lehet mondani.
14: Hát igen. Lecsúrtak. A másik meg az, hogy ugye most már merjük azt mondani, hogy ha nem foglalkozunk velük, az nekik nagy kiesés az eladásokban.
1: Jó, ezt azért fontos hangsúlyozni, mert hát ha hallgatja multivezér, vagy PR-os, vagy marketinges az adást. És nem, figyeljetek, én is átértem sok dolgot, például most direkt mondok neveket, hogy izgalmasabb legyen, jó? A Borsodi Sörgyár egyik igazgatója megkért, hogy a hétvégi magyar labdarúgó mérkőzéstől pozitív hangú cikket írja. Már éreztem, hogy ez állati nehéz gáz vagy szarba léptem. És képzeljétek el, Katarral játszottunk. Tudjátok, hol van Katar?
4: Nem.
1: Az India. Az egy ilyen pici.
4: Öböl.
1: Alig van. Biztos van futballistájuk. Biztos tuti. Na, 3 óra kikaptunk. És akkor visszaadta a melót. Érted? Meg kell érteni, hogy hiába találja ki egy marketinges a nagy eszével, hogy neki jó
2: lenne egy kis promóció a játéknak, a szar játéknak, a szar labdarúgásnak. Sajnos van egy marketing feltétele, hogy ha valami borzalmasan szar, azt nem lehet csinálni promóció.
16: Nem, szarból nem lehet aranyat
2: csinálni. Nem lehet aranyat
13: csinálni. Azért sietve tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet futni, és te sajnos bele lehet. Tegyük hozzá, hogy azért hál' Istennek nem okvetlen ez az általános felfogás idehaza, de sajnos bele lehet futni, és nem is nagyon elvétve. Tehát tényleg bele lehet futni, és ezeken te is találkoztál ilyen példákkal, gondolom.
2: Hát azért mondom, hogy igen, hogy a kritika helyett azt akarják, hogy promóciót csináljon az ember, pedig hát nem akar.
13: És ez itt a legnagyobb probléma, ami miatt egyébként az Otherworld és a nevében is, hogy más világ címmel létrejött, mert pont ezt vettük mi is észre, hogy itthon a fősodratú média, hogy úgy fogalmazzak, az igazából inkább egy promóciós magazinként, egy flyerként, szólólapként kezeli a saját magazinját, meg a saját felületét, mint sem igazi tájékoztató médiumként. Az elsőleges feladat, tehát a legtöbb magazin már nem látja el.
14: És a legszörnyűbb ugye a saját véleményét, tehát nem tudom, nekem úgy ellenszenves lenne az, hogy én a saját véleményemet megváltoztatom valakinek a kedvéért. Tehát ez...
2: Hát igen. Jó, ez a sajtószabad.
14: Igen. Ezt szeretik elfelejteni, hogy van ilyen.
2: Figyelj, mindig elfelejtik. Azért mindig küzdeni. Az érdekes, a sajtószabadság az minden korban, minden szinten küzdeni kell érte. Ti egészen más szinten, de ugyanazért
16: küzdeni. Általában küzdeni. A szabadság
2: az igen.
0: És hogyha a bemutatókról ugye kikérted már egyszer magadnak, ha jól emlékszem, hogy te nem vagy kritikus itt a előbbi pár percben, de hogy te is lényegében így kezdted, hogy bemutattad a saját véleményedet. Először a játékokról, aztán filmekről. Neked volt ezzel például problémát, hogy mit tudom, valaki rátszólt, hogy na Ácsi bácsi, ezért még se kéne mondanom.
8: Na jó, azért tegyük hozzá, hogy én olyan legalja játékokkal játszottam, hogy azt nagyon ritkán védte akárki is. Tehát,
2: megvárta az
0: igazat. Igen, azért a rossz PC játékok cím az
8: igen,
0: volt valamit.
8: És azért hozzá kell tenni, hogy én sosem voltam egy nagy játékos egyébként, ezt az emberek hajlamosak elfelejteni, vagy azt hinni, hogy én valami játékguru vagyok. Pont az Otherworld táborban voltam tavaly, mint hát úgymond meglepetés vendég.
2: Díszvendég. De mert folytatnád, tudod mi a karthal a pókervilágbajnok legnagyobb dumája?
8: Nem.
2: Hát ugye nem vagyok egy nagy játékos. Én ezt nem is értem. Csak mondom. Ja,
0: kis
13: világbajnok. Fogadj el, hogy játékgurú vagy.
8: Ott egy halom srácot kérdezgetett, hogy mondjam el véleményet erről, mondjam el, és így nem is hallottam róla. Tehát így nem, én nagyon ritkán játszom. Tehát azáltal, hogy ezekkel a monstrumokkal kellett.
0: Akkor viszont ezeket hogy szúrtad ki, ezeket a szarokat? Ha te elfekvőt nem ilyen szól, akkor egy ilyen radarod van, így mész a Tesco-ba, vagy valahogy.
8: Az elején a saját kis játékgyűjteményemből válogattam, hogy igen, ez annyira nem volt jó, ez megér egy bemutatót. Utána vészesen kezdtem kifogyni, és akkor az emberek maguktól küldözgettek játékokat. Tehát így az utánpótlás meg volt.
2: De amikor már nem, de elég szart, akkor a nagy közönséghez fordult.
8: Világos, tehát ha tényleg csak sajátomból kellett volna válogatnom, akkor talán így egy évad lett volna az egész a négy helyett, de egyszer fordult, nem, bocsánat, kétszer fordult elő, hogy vettem valamit, ami így, wow, ez szerintem jó alany lesz, de nem ez volt a jellemző, tehát tényleg az emberek így gyakorlatilag, én még a mai napig így, pedig már befejeztem 2011-ben, hogy próbáld ki. Hát mondom, hát jó, de már nem szándékozom ilyenekkel tölteni
0: de
8: az időmet.
0: De még lelkesednek ez szerintem teljesen.
8: Hát mert van, aki most felezi fel, és azt hiszi, hogy wow, ez még milyen, ez még megy, és jaj, de jó, aztán látja, hogy ja, hát ez utolsó feltöltés, nem tudom, hány évvel ezelőtt.
0: Miért hagytad abba a játékokat?
8: A játék bemutatóknál úgy éreztem, hogy így gyakorlatilag így már mindent elmondtam, amit el lehetett.
0: Minden szarnak elmondtam, minden.
8: De nem akartam ilyen önismétlésbe átmenni, meg munka mellett nem fért már bele. Tehát így azért sok ember nem gondolja, de akár egy hónapot is ültem egy ilyen 10 perces videón. És ami így a nagy különbség a mai videósok többségéhez szerintem, hogy így gyakorlatilag egy felvételbe felvesznek valamit, most itt nem akarok itt. Tényleg nem. Ez egy más stílus. Tehát,
2: más dolgok ezek.
8: Tehát ma szerintem azáltal, hogy sokkal nagyobb konkurencia van, mint annó, mindenképp arra mennek az emberek, hogy aktuálisan újabb anyagot rakjanak ki. Még én megtehettem 3-4-5-6 évvel ezelőtt, hogy akár csak havi egyszer kirakok valamit, és dolgoztam rajta, kétszer végigvittem egy játékot, még meg tudtam vágni.
2: Van, amelyik így nagyon hozzád simult, mint hozzám a Honti és Hanna?
4: Valamelyik.
8: Ja, hát hogy természetesen. Hát van egy olyan verekedős játék, ahol ilyen bikinis lányok küzdenek egymás ellen. És ha kell, kölcsön adom.
2: Jó, és
8: az annyira borzasztóan rossz játék, de maga módján lenyűgöző, hogy milyen rossz, és rendszeresen, tehát így valaki átjön hozzám, akkor így sokszor így játszunk vele, vagy...
2: Képzeld el, ezt elmondom neked, mert ez tetszeni fogsz majdnak, hogy volt olyan munkám, hogy a reklámspotokat kellett elhelyeznem a Beach, az, amiben Hasselhoffon, hogy hívják?
8: Baywatch.
2: A Baywatch-ba. És mindig ilyen mellek után kellett megállni, leírnom, hogy 48-12, és odaadtak egy évfolyamot. És képzeld el, hogy nem lehet végignézni, hát tudod, az beteg dolog, hanem hát ugye szörcsölget, és úgy ránt a szemem a csöcsre. És mindig, no, akkor már láttam egy csöcset, akkor megnyomtam, egy hét után visszaadtam a melót. Tényleg, azért mondom, hogy figyelj, ez annyira borzalmas. Tényleg, a szexuális életem tönkre, nem tudnak annyit fizetni, érted, hogy egy B-vacsot. Azért mondom, hogy lelkileg közel állunk egymáshoz, csak azt akartam
4: ebben mondani. Jó, de mondjuk a Freddy nem a csöcsök miatt hagyta abba azért a játékokat, de... Az
8: valaki honnan tudod?
4: Csak sejtettem, reméltem. És neked ez az éles váltás, ez tudatosan benned volt, hogy jó, akkor a játékokat már lehordtam mindenek, jöjjenek a filmek, és most azokat is jól leszarozom? Vagy?
8: Nem, ez... Nem, hát van egy jó tucatnyi ilyen filmbemutatóm, elneveztem 99 forintos DVD bemutatóknak, mert így effektíve 99 forintos DVD lemezekről van szó, és így ilyen nagyon nagy filmgyűjtő vagyok, tehát Zoli tanúsíthatja.
2: Jaj, apró kérdés. Igen. Én is nagy filmgyűjtő voltam, de tényleg óriási. Ma már beláttam 54 évesen, semmi értelme az archívumnak.
8: Na, ezzel vitatkoznék. Miért?
2: Kérlek szépen a...
16: Mert mások archiválnak?
2: Nem, mondok egy példát, a Gege haveron beáll a kis kocsijával, és majdnem egy órán keresztül pakoltunk olyan 600 VHS kazettát be az autójába, mert hazavittem, mert ő elteszi. Mert mondtam, hogy nekem gyerekem született, én már újra élni akarok, nem fogok VHS technikát nézegetni. Óriási gyűjtemény volt az. Akkor elkezdtem gyűjteni a számítógép agyára. Egy darab dolgot, valamit megfigyeltem, ez nagyon érdekes dolog, hogyha valamit az archívumba teszek, azt már többet nem nézem meg.
8: Hát ez nálam abszolút nem így van.
2: Ha nagyon nagy filmfogyasztó vagy, ne haragudj, én rettenetes filmfogyasztó vagyok, nem nagyon majd jut időm az archívumban, a 364. Jean-Luc Godard, érted, nem fogod előhívni azt az archívumból azt az anyagot.
4: Mert
2: az, igen, az újabb feldolgozás az archívumban nagyobb feladat, mint az archívumot használni.
16: Nem kell olyan szigorúan csinálni.
2: Vagy akkor egyedül élsz és nem veszel magad
8: nem
2: az
8: ételt. Egyedül, de nekem ez egy óriási
4: valakinek
8: öröm.
4: Valakinek az archívum meggyűjtése, bocsánat, van nekinek meg a folytonos fejlesztés, növekedés a saját kultúrának. Hogy
2: de mi értelme ebben a korban archívumnak, amikor bármikor
16: elérhető? Nekem teljesen hol van ez a dolog.
2: Tessék.
16: Hogy az én saját archívumomban vagy elérhető, és hogyha kell, akkor letöltöm, vagy nem tudom én. Szóval a lényeg az, hogy
8: azért,
16: a használata fontos, nem a tulajdon.
8: Mert például Zorival voltak már filmestéink, és utána átjönnek, és így nem tudtuk, hogy mit nézünk. És akkor kinyitottam a szekrényt, és ott negyed órán át nézegettünk, hogy wow, ez most mire van kedved? Mit láttam én, mit láttam? És ez
2: akkor mozi tulajdonos akarsz lenni? Alapvetően.
8: Hát manapság már nem
4: tudom,
8: biztos,
4: hogy nagyon csúnya, és most ne figyeljen ide senki, akinek bármilyen cége van. Most értem én ezt, hogy kinyitod a szekrényt, és ez megfogható, kézzel szagolható, simogatható, etc. Nem, az archívum neki van, mert ő kézzel megveszi minden darabot. Igen. Viszont amiről igenis itt siklik el, a bakács, amiről beszél, ez a letölthető dolog akár ott is, ugyanúgy amúgy mondjuk egy N-betűs videótékában, szerintem ugyanúgy negyed órát én is elböngészek, hogy mit nézek, viszont nem foglal annyi helyet mondjuk a ruháim mellett a szobában.
8: Hát jó hely az,
4: hogy
8: az nyilván.
4: Miért van neked ez a fétised, hogy megfogható példányba megmenjél
1: vele? Jól hogy fétised van.
4: Mert tudom. Hogy
2: mindig megveszi. Könyvei vannak, fiatalok, mondom nektek, hogy fét is csináltok. Komolyan CD-ből.
4: Igen.
2: Tudod, hogy mekkora az élettartam egy CD-nek és egy VHS, egy magnetikus kazettának?
4: Na,
2: az egyiknek 30-szor hosszabb. Ha akarsz egy kis archívot, akkor nehogy már CD-re nyomasd a filmet.
4: Nehogy már VHS-re nyomasd.
16: Nehogy már,
4: csak,
2: nehogy már. Mackó, én nem hiszem, hogy fiatal
4: vagy. Tudod, hogy VHS kazettán valami szarrá ment azért, mert nem lehet megnézni az első 25-30
2: év után, 25-30 év után.
4: Nem, csak 20 év
16: gyerekek
4: után,
16: gyerekek itt hallgatók vannak.
2: Na de erre mondom azt, hogy az archiválás az egy bonyolult filozófiai kérdés, nem mindegy, hogy mire archiválsz. Figyelj, a kőbe belevésed, az megmarad. Az megmarad.
4: Na jó.
2: A filmszallal kérdezett, föl kellett digitálisan újítani a színbádnak a kockáit, mert leszakadt róla a szín. Csak a fiatalok gondolják azt, hogy megőrződnek a dolgok, a lófasz
4: őrződnek
2: meg, a CD el fog korlani, és a zsír megzabálja.
8: De a CD-re is sokszor mondták, hogy jaj, hát 10 évet adnak rá, és én a 80-as évek végebeli CD-imet ugyanúgy jó meghallgattam.
2: Mert te vigyázol rá.
8: Hát de ki nem vigyázt CD-ket?
2: Figyelj,
8: hát de asztal alatt
2: ha gyerekkel ezt nyilvánvalóan vasra akar, van, elzárod a gyereked elől, akkor ügyesen
8: elzárod. Még nem éri el, szerintem.
2: Ja, hogy te még abba
8: hát még járni se tudsz.
2: Jó. Akkor van egy-két rossz hírem számodra.
4: Lehet, hogy el kell majd zárni azt egy
8: után. Lehetséges, igen, mert kell foglalkozni
2: ezzel. Bárik ezt nekünk.
4: És most csinálod ezeket a filmes podcasteket, kezdteket, igen. És nem, bocs, és de mi a kicsit mutasd már bele ezt egy kicsit, légy szíves.
8: Tehát gyakorlatilag a podcast az olyan, mint a tilos rádió gyakorlatilag, de amit mi művelünk, hogy összegyűlünk, hogy most már ilyen havi kétszer kb. Többek között a Zoli is sokszor szerepelt mellettem is, a Sirin is.
7: Hát én sorozatos témában.
8: Hát nagyjából igen, és aztán beszélgetünk filmekről, és nem mondjuk azt, hogy mi filmkritikusok.
4: Hogy kezdődik?
16: És ezt valami streamingelitek, hanem?
8: Én rögzítem, egy Skype konferencia.
16: És akkor
8: én utólag föltöltöm.
2: De így beszámolsz, hogy 7, 8, 5, 6, 7, vagy hogy kezdődik el egy beszélgetés?
8: Hát köszönünk.
2: Okay.
16: Megbeszéljük, hogy kik vannak, kik miről fognak
8: hát,
16: beszélni.
8: Igen. Tehát nem úgy, mint most. Most kicsit, ez már túl nagy anarchia volt ahhoz képest, amit mi szoktunk csinálni, de egyébként mi is nem szoktunk kifejezetten ilyen, hogy mondjam, M1 stílusban.
2: De freestyle-t nyomadtok.
16: Teljesen.
8: Igen.
16: Jó.
4: És milyen filmekről?
8: Hát akármiről
2: azt megnézünk.
4: Nem így, csak, hogy mit tudom én, inkább régebbi, újabb.
2: Miért nem kérdezed, mert ő végtelen csöndben van, és nem tudok róla semmit.
4: Mindjárt majd tudom, hogy is kap egy kis időt, csak most mindenkiről akarok egy kicsit.
8: Hát, amit éppen láttunk, aktuális mozik, tök régi filmek, és van egy olyan nagyon közkedvelt rovatunk, hogy az emberek küldenek be filmet, és van egy már jó 600 filmcímes listánk, és utána véletlenszerűen egyet kiválasztunk, és azt következő adásra mindenkinek meg kell nézni, és utána véleményezzük. Ezekből nagyon kellemes meglepetések és horrorisztikus filmélmények születnek.
2: Igen, nagyon jó, azt én éreztem, teljesen őrült választások alapján igen, történik. Igen, igen, nagyon jó.
8: Úgyhogy,
2: politikába bele tudtok futni, nem futtok, mit csináltok vele? Tehát a jelennel mit csináltok?
16: A politikával?
2: Hát a poén, érted? A poént építesz föl, mi? Őket kérdik a
4: fiatal. Jó, de most egy körbenézel, szerintem senki.
7: Mi direkt elkerüljük egyébként, az a politikát, a vallást, mindent.
16: Azért azt hozzátenném, hogy viszont ez visszafelé annyira nem igaz. Ebben nem szeretnék nagyon mélységébe belemenni, de mi kerüljük ezt a dolgot.
2: De nem hagyják, hogy kerüljétek?
16: Volt egyébként már megkeresésünk innen, de most nem akarok konkrétan mondani, de volt rá példa.
2: Nem, az, tehát azt mondod, hogy vissza tudjátok utasítani őket.
16: Kell is, mert a közönségünk egyébként nem toleráns. Uh-huh. Teljesen mindegy, hogy jobb vagy bal oldalról beszélünk. Uh-huh. Tehát
2: Jó, én nagyon örülök neki, csak akarom hallani, vagy létezik. Figyelj, a másik média, amiben nem vagytok, az azért is lett ilyen beteg, mert pártpolitikai szándékok irányítják az egészet. Hát onnantól már majdnem nem is érdekel. Ha nem érdekelne a politika, akkor érdektelenni válik. Így el tudok érzelni, hogy inkább titeket néznek, mint érted a Gyemegy híradót.
13: Hát azért ott még nem tartunk, de...
2: De azért én... megnéznek egy Gyemegy híradó nézettségét egyébként, az azt nem tudom mindig.
13: Ha megszerzett, ő már átlétszi meg.
4: Kevesebb.
9: Most egy kicsit ugrat.
4: Ha érdekel állítom,
13: a statisztikákat
4: ezekből a
13: nézettségekből. Köszönöm.
2: Még van tabu ezen kívül, hogy politika, vallás...
13: Politika, vallás...
2: Van-e még tabu?
13: Nyilván az ilyen nemzetiségi dolgokban, dettó nem. Ami szerintem így normál. Szerintem egyébként teljesen normális keretek között, hogyha működik egy ilyen keretek között, hogyha működik egy ilyen médium, akkor, de ez nem csak ránk vonatkozott, szerintem ez mindenhol máshol is normális. Tehát ez

0: világomat, illetve amit én ezzel kapcsolatban úgy uh-huh. élek, mondjuk inkább úgy mondta, nem azt, amiről gondolok, hanem azt, amit még tudok hasznosítani, illetve tényleg van tapasztalatom benne, azt, de nem úgy, hogy beletolom a szájba, hogy na, ezt kövessétek, mert én ezt mondom, hanem ugye, amit mondta ez a kis példamutatás, hogy bele van szűve az, hogy igen, így is lehet. Tehát lehet, hogy például írták azt is, hogy mondjuk látják, hogy sokkal nyugodtabb vagyok, mint mondjuk más videós, és ez látszik a videóimban, hogy nem úgy viselkedem egyébek, és ez már alapból érdekes lehet egy embernek, hogy hát hogy most miért nem panaszkodik? Miért nem mondja azt, hogy a kurva anyját a csekkeknek, miért nem mondja azt, hogy ez az amaz, hanem hogy tényleg egy tök normálisan el tud úgy lavírozgatni, és hogy akkor, és hogy ez is legyen érdekes. És én mondjuk én például ülök ezzel, hogy ilyen szint inkább beleszövöm azt, hogy egy ilyen alternatív képet mutatok mondjuk a hétköznapi emberről, olyan értem, hogy persze az én vagyok teljes mértékben, viszont mondjuk lehet, hogy nem találkoznak se a tévében, se mondjuk máshol, mert ugye nyilván ez nem olyan szinten, nem vagyok eladható, mert nem veszekszünk orba szájba, meg nincs sem olyan nagyon kirívó dolog, persze valamikor itt bulizunk egyebek, de az mégse egy olyan dologba csap át, ami egy ilyen tényleg a tévében egy ilyen valóvilág színvonal, hogy pörgetem a brét, és akkor meg ilyenek, tehát ez nem. Tehát
1: de a jó ötleteket az embereknek,
2: meg a végén. Majd a következő vlogban.
3: És ti is srácok?
4: Nem, ez egy anti-reality show, ilyen szempontból.
0: Hát igen, illetve a reality show, hogyha úgy nézzük, azért anti, mert hogy gyakorlatilag ez az, aminek annak lennie kéne. Mm. Tehát nekem mondjuk maga a formula az tetszene, csak nem abban a formában, amiben ők csinálják. Tehát nem azt mondom, hogy rossz az a fajta dolog, tehát amit akár a tévé is sugároz, csak hogy nyilván ott ugye teljesen másról van szó, mert az egész egy legyártott történet, tehát az teljesen más. Én meg úgy gyártom le a sajátomat, hogy
4: mekkora én szerkeztem. Mekkora a harc a mainstream médiával, vagy azért jó nektek, mert onnan jön az anyag nagy része?
0: Nekem szinte
4: semmi. Tehát azért semmi?
5: Hát most, azért tegyük szerintem azzal, hogy most még. Szerintem most még nem igazán érződik, hogy ugye a YouTube meg a mainstream média
0: szerintem az. Semmi. Hát egyelőre nem, de
5: az időben szerintem
0: meg jövőben biztos lenni. Egyébként szerintem.
6: Tudni. Egyébként szerintem lassan úgyis terítődik a magyar piac e szempontból, mert már végtelenségig nem növekedhetnek a feliratkozó számok, mert egész egyszerűen így már, tehát nincs annyi ember.
4: De szerintem a nélküli ország vagyunk, vagy miért?
6: Hát nem, mert szerintem eleve így mindannyian elmondhatjuk, hogy így nem a plusz 50-es korosztálynak készítünk tartalmat, és tehát azok eleve kilőve, és ha
4: az de a koroszt... veletek együtt fognak megöregedni.
6: De nem biztos, hát sok régi nézőm biztos már azóta dolgozik, és egész egyszer már nem követi. Tehát kiöregszik ebből, és ez egyébként szerintem semmi gond.
4: Mert... van generációs hatás.
3: De nagyon gondolom.
7: Hát, én például Freddy Dinn nőttem fel gyakorlatilag. És ezt most minden segnyalás nélkül. De tényleg. Tehát amikor 2008 környékén azt hiszem akkor kezdted, akkor
6: volt
7: 2007-ben, de 2008 környékén kezdte el nézni, megvettem a Mesterlövészt. De ez nem úgy...
5: Gratulálok
7: Freddy. Ez egy játék, amit Freddy Dinn mutatott be először.
3: De hát akkor szar.
7: Fos,
6: de mindenkinek kötelező kipróbálni, mert hát egy élmény.
7: Egy sör mellett, vagy valami. De úgy vettem meg, hogy nem a hatásodra. Tehát én elmentem, láttam ott a borítót, no hát tök jól néz ki, megveszem. Leültem, játszok vele, mondom, jó, oké, beírom a YouTube-ra, vagy valami, hogy kezdel, mit kezdel csinálni, és akkor kidobta te videódat, szétröhögtem az agyamat. És így igazából miatta is kezdtem el, hogy videózgatni. És akkoriban nagyon menő volt az, hogy mindenki akkor sál, meg mizém, és akkor ez itt az igénytelen játékok, és bemutatom ezt,
4: ja,
7: meg nagyon sok copy ment, borzasztó sok, és én meg igyekeztem azt csinálni, hogy már most is egyébként ezeket a... Én mutatom a fejemet, dagadt vagyok, nézzétek, kössetek fel, szúrjatok ide, ezt döfjetek le! Nem érdekel, és így... Így ennyi. Szóval nekem ez így kezdődött, úgyhogy és minden seggelása off vége. Sziasztok!
3: És akkor már értünk hozzád, akkor mesélj már egy kicsit, hogy akkor te konkrétan mit csinálsz az interneten?
7: Hogy mondjam?
4: Ne azt, hogy mit csinálsz. Megnéztük a dolgokat.
3: De persze! De ő egy tök más kategóriát képvisel. Most úgy akartam amúgy átvezetni először, hogy akkor térjünk át a GoPro szekcióra. És akkor igazából, hogy értem én, hogy próbálom definiálni, hogy így kitartott kézzel saját magadat veszed, és poénokat önmondasz, meg különböző élethelyzetekben.
4: Igen,
3: igen, igen.
4: Testével
3: igen.
4: És a rapper szövegével

0: együtt hozza az időtár magas szinten, aránylag szerintem.
1: Az annyira szép volt.
0: Hát igyekszem. A kultúra története, csak ő nem tudja, nagyon sok hasonló figura volt, nagyon jók is, a Dixiről beszélgettünk valaha, de a Szőke András is ilyen egy kicsit, azért Badár, vannak csomóan, akik ezt a műfajt űzik. Azért mondom, hogy te lényegében szólók ezek, nem? Ezek szólók.
2: Eléggé.
0: Igen, igen. De hát ez azért a dolog értelme. Arra nem is gondolsz, hogy néha itt csapatban őrülj meg? Vagy jó ez a magányosan?
2: Hát én jobban szeretek magányosan, de voltam már például az Imagine Show-ban is.
0: Igen,
2: de nem úgy, hogy... Tehát, hogy
0: de így magadnak nem építesz fel a csapatot? Hogy
2: nem, valahogy úgy nem.
0: De
2: igen, alapvetően én sok esetben egy borzasztó borzasztó elviselhetetlen ember vagyok. Tehát én hajlamos vagyok arra, hogy így beszélek, és akkor egyetlen így felveszek egy hangerőt, ami már úgy
3: fősértő.
0: Nem az az a... Én ezt tudom, mert amikor először találkoztunk, megkérdeztem, hogy mit keresek itt.
2: Igen.
0: Akkor így gondoltam, hogy szőrös a stílusod. Igen, volt.
2: Ja.
0: De normális volt a kérdés.
2: Persze, de nem.
3: Helyén való volt lényeg is.
0: Túl öreg voltam az asztal körül. Hogy... ezeket visszanézed, mert nekem mindig két korszakom volt. Volt, amikor figyeltem magam, és azt gondoltam, hogy ha figyelem, akkor építem magam, vagy módosítok. Máskor, amikor depressziós vagyok, egyáltalán nem érdekel, hogy milyen vagyok. Valószínű, ez az őszintébb és a jó. Uh-huh. De te így nézed magad, vagy építgeted ezt? Vagy tehát
3: van igen. Benne egy akaratos fejlődés,
0: visszanézed először is? Egyszer biztos, de hogy...
2: Hát a vágásnál visszanézem, persze.
0: De azon túl?
2: Azon túl...
4: Szerintem azon túl senki nem nézi.
2: Nem, mert alapból amíg megvágom, tehát egy vágást, így háromszor nézek vissza, hogy jó lett, és akkor...
4: Igen.
2: Tehát, hogy már a végére már így tudom az egészet.
0: Az érdekes, mert akkor nem gyönyörködsz a saját...
2: Nem.
0: Jó, én nekem nagyon sokáig gyönyörködtem, az ember leszokik erről egyébként, tényleg, ha exhibicionisták vagyunk, azért mondjuk.
1: Azért nekünk újdonság lehet, mert mi visszaszoktuk nézni a saját anyagainkat.
0: Tessék,
5: én zenítős hívő vagyok, hogy nekem ugye megint máshol minden napjomban szól, és tök érdekes viszont, hogy 6 hónap ezelőtt úristen, hogy
6: néztem.
5: Tehát és van egy ilyen... Tehát nem azért nézem magam, hogy igen, itt vagyok, de csodás vagyok, de
3: valami... Egy picit azért
5: hát picit persze azért is, de hogy én tudom úgy nézni, hogy ilyen harmadik félként, hogy én meg tudom úgy nézni, mint egy néző, hogyha ezt mondjuk én nézném, mint egy X ember.
0: Tehát téged izgat az időmúlás, titeket nem?
5: Hogy mi is az az egész, tehát hogy milyen érdekes volt, hogy akkor ez volt, és pont, hogy most, hogy vége, pont ez így benne volt, hogy ez az egy év, hogy mindig eltelik egy csomó év az ember életébe, de valahogy ez azért volt másra, mert végig dokumentáltam, ugye, ezáltal annyira élénkebben él bennem, hiszen volt, hogy visszanéztem, most csináltam ilyen búcsú videót egyébek, tehát még jobban visszanéztem, és sokkal érdekesebb, és jobban érzem ezt, hogy basszus, eltelt egy év, és úgy eltelt, mintha csak
6: tegnap. Ez a 13 volt?
5: Hogy?
6: Ez a 2013 volt?
5: 2013, május 22-től mostanáig.
7: Itt beszeretnék kapcsolódni ebbe a beszélgetésre, mert
3: nekem is...
7: Hát nekem is ugyanez, hogy én is visszaszoktam nézni, de inkább az emlékek miatt. De nekem is, mondjuk azért én nem úgy nyomom, mint kell, hogy minden nap, meg minden napra egy ilyen 20 perces összefoglaló, nekem a vlogok azok eléggé, hát ugye én inkább játékokról szoktam videókat csinálni, meg élőben közvetítek, meg ilyenek, szóval igazából én inkább ezzel foglalkozok, vagy ezzel haladok így előre, és a vlogok azok pedig hát ritkán vannak, hogy amikor így saját dolgokról beszélek, vagy bármiről, ami velem, vagy akárkivel történt. És például előző nyár, az előző, hogy volt? Ja, igen, előző nyár végén csináltam egy videót az akkori nyári emlékekről, és ezt például most megnéztem januárban, amikor ilyen nagyon rossz idő volt, tényleg hideg, minden, és tök jó érzés volt visszanézni, hogy igen, ott voltunk Balatonon a barátaimmal, mit tudom én, felvettem, hogy vonatozunk, és akkor ott ment a vonat.
0: Akkor
7: és
0: te dokumentumként használod a filmet, igen?
7: Igen.
0: Mondok neked, egy kézzel láttam egy olasz fickó, Michael Newman, amerikai olasz Newman-nek a fotó kiállítását, egy szoba volt, egy üres szoba, és 364 polaroid volt rátéve, amint csak az arca volt. És hogy beléptél, itt volt az első nap, és ugye a végén ment a szobának az egy év véget ért, és ugye nem borotválkozott.
7: Ilyen videót is szoktak amúgy.
0: És marha jó, és ugye fantasztikus a trükk, mert ugye pont az a dolog érdekessége, hogy a lassú időmúlás miatt nem látjuk a változást. De a fázisok stb. Mutatják azt, hogy mégiscsak öregebb vagy egy évvel. Mi már nem egy évvel, olyan 100 évvel vagyunk öregebbek, mert nincsen levegőnk, és de szálljatok ki egymásból.
8: Szálljatok magatokba!
0: Adjatok egy kis zenét.
9: Mert mi lesz ezután?
10: Kertakaró.
7: Jó.
10: Jó.
11: Jó.
10: Kertakaró.
12: Sanyi, Atesz és Varek.
10: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
13: Kettős vállalkozás.
10: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
14: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány ügye, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
10: Régi könyvek életre kelnek.
9: Nem értem.
10: Hallgass.
15: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
12: Tilos Rádió?
10: Jó.
12: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
10: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

şiray. Vak szemgödör halott sirály, kiholt a tenger medre már, vak szemgödör halott sirály, lelke víjogva visszaszáll. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, se oda, de jön talán a villamos, mely téged végre visszahoz. Hát állok itt, hát várlak itt, nyitja, becsukja szárnyait a tél, a nyár, borul, ragyog, fű voltam mostan, sár vagyok. Sár voltam mostan, zuzmara, nem jössz haza, nem jössz haza. Hallod, rám szólnak, kire vár, már ezer éve itten áll. Igen, százezer éve már, vakszemgödör halott sirály, villamosok és évszakok, és fű és sár és hó vagyok. Milyen ifjú a temető, mi zöld a tuja, a fenyő, az erdő már halotti váz, de örök zöld a gyász, a gyász. Miként a rab cella falat, úgy kopogtatnám sírodat, megtanultam ott a jelet, de más rabság ez a tied. Talán a fény a fergeteg, s a vadgesztenye levelek, míg sírodra keringenek, ők tudják a morze jelet. Talán az emlék, mert lehet, hogy zuglót járom most veled, lábunknál rég holt kiskutyánk, a régi eső hullrejánk. Ó, milyen szegények vagyunk, de élünk és együtt vagyunk, de fülelem lágy lépteit, de behozod a reggelit, de összebúva hallgatunk, vagy egy gyermekdalt dúdolunk. Gyengék vagyunk, elfáradunk, talán bizony meg is hallunk. Talán bizony, ó a Palás, utcában az a kis lakás, benn kályha szó kün hó szakadt, és megvetem az ágyadat. És kinézek az ablakon, a tél híreit hallgatom, nézd mennyi kedves hírhozó, varja körvénye csókaszó. Miért is lettem hűtelen, mi más hír kellett én nekem? Tavalyi hó, tavalyi táj, vakszemgödör halott sirály. És megyünk a hegyoldalon, vár a mennybéli cimbalom, földid a földre szállt cigány, és játszott egész délután. A húrokon gyermekkorod villant, cikázott, pattogott, kupren, akkor is jászberény, tornác, leander, lámpafény. Csak zugló és csak jászberény, mert addig élek véled én, csak lépteid lélegzeted, csak kócos gyermek éneked. Csak az a tél, csak az a táj, csak az a hóra szállt madár, csak az az ág, mely ott remeg az ellippent madár felett. Mert ami van, el nem hiszem. Én szívem messzibre izen, nem a jövőbe, múltba már, vakszemgödör halott sirály. Az ágakon a cimegi, a sírok közt a nénikék, egyik oly régen térdepel, mintha soha se kelne fel. Az arca föld, az arca rét, nagy sárga könnye margarét, és jő a szél, s úgy fújja szét, mint szirmokat a nénikét. Aluszik már a cinege, röpül a sír a nénike, a tujabokor, a fenyő,
az égre száll a temető, mert alkogyú Isten veled, én is megyek, hová megyek. Megyek az utcán sehova, megyek se ide, sehova. Esik, esik, megyek, megyek, mondják, akkor is így esett. A június végi eget megszállták őszi fellegek. A kis csapat a gyász mellett, a néma-néma döbbenet. Barátok árva asszonyok. És zokog és zörög nevem a koszorún, jelen, jelen. Nem láthattam holt arcodat, kifosztották a gyászomat. Most már tudom, miért megyek, most már tudom, hová megyek, most már tudom, hol is megyek, örökkön koporsód meget, és villoghatnak az egek tükrei tavaszt vagy telet, köröttem az az őszi nyár, vakszemgödör, halott sirály. Kié kulcs, mit nyit ez ár, kié nélkület kopár, szoba ez a farkas verem, nem otthonom, csak fekhelyem. Háltam bokorban én spadon, volt szúnyog zöngés paplanom, és ébresztőnek berregett a zápor, hogyha megerett. S az ágyra járás, amikor hét égő szájon a pokol, horkol, hörög, a nappalok, kénköves kínja bugyborog. S azok a téli éjszakák, kapu alatt vacog a vágy, egy konyhazug, egy szalmazsák, ha ennyi lenne a világ. Mert ennyi volt a nincs a kín, melynek lángjánál álmaim perzselt pille szárnya, repes, meleg vacok, tányér, leves. Tudtam egyszer az is akad, nagyobb karé, hű dunyhaszag, s egy este csak kigyúlt a nap, egy este megtaláltalak. De ez a nincs, ez a hiány, e vonító farkas magány, ez a négy fal, ez a fedél, szívemre tekereg a szél. Szívem körül süvöltenek a nem vagy és a nélküled, vánkos fölött és takaró alatt befúg temet a hó. Így fekszem egyedül, ágyam szélén az Isten ül, csak néz, mert nincs rám szava már, vakszemgödör, halott sirály. Mi ez a boldog riadás, hajnali patkó csattogás, ébreszt Istenem, hát lehet, álmodhatta ezt egy gyerek, lehet, hogy amennyi halál egy gyermek álmaiba száll, hogy lehunyt pillái mögött csontváz staféta fut, zörög. Csattogj hát, patkó csattogás, tűnjél lidérc, múlj rossz varázs, bojtora vén fiá keres, egy hajnali kaput keres. Minket keres, ugye, apám? Hányszor ígérted most talán, Pestre viszel, csattogás, Miskolc, Mozdonyfügy, állomás. Vagy már Szatmár, az új major, anyám teknő fölé hajol, sziszeg a tűz, kél a kalács, és künn a csattogás. Én ifjú szép özvegy anyám, hajolj fölém, mint hajdanán, ha mint hajdanán, mint most, ma, itt, űzzük el végre álmaink és halálaink. Hol vagy cipős, te foltos ing, korán kell az inas gyerek,
gyártürtje, szénás szekerek. Meglát, utánam fut, csobog, fűsz fáival a homoród, s mintha gyümölcsük nyújtanák, jönnek elém a szilvafák. Kertek, vagongyár, rét, malom, behunyt szemekkel is tudom, és mégis megvakít, hogy téged nem talállak itt, hogy nem oszthattam meg veled e tájat, mintha két gyerek felizne zsíros kenyeret, egy harapás nekem, neked, mintha ott, akkor két gyerek, de csak a kína nem lehet, a soha sehol nem lelek te rád már, kínyas istereg. Kínomból villám sistereg, fölperzsel lombot és füvet, s az üszkös hold füzek alatt a homoród is kiapad, és már csak a por füstölög az elhamvat vidék fölött, csak por, csak füst, csak pernye száll, vak szemgödör, halott sirály. Hamuban járó reggelek, élek vagyok, hát felkelek, halál után halál előtt, bevégtelen a délelőtt. Bevégtelen két pillanat között a lét, a sivatag, úgy múlik el itten marad, ez a szélütött téli nap, ez a vetetlen párna és ez a tányér és ez a kés, ez a kóvájgó lehelet, nyolc Celsius fagypont felett. Az ákác hattyú szárnya száll, de ittben ez a január, s a papíron a szótagok, mint üszkösödő végtagok. A semmihez csak semmi nő, de mondják, múlik az idő, de mondják, alkony délelőtt, halál után, halál előtt. Mint lányok a tükör előtt, öltözködünk a sír előtt, hordjuk, mint halotti ruhát, a hajnalt délt a délutánt. És mondjuk tél, nyár, évszakok, azóta kitavaszodott, füstölgő réteg zöld romok, fölött egy holt sirály zokog. Hát miféle szerzet vagyok, hogy felkelek, élek, vagyok, ágyat vetek, ajtót nyitok, nem értem, miért nem ordítok, mert mit üzentem onnan én, s velem a szószátjár remény, száll cérnán két hegy csúcs között, úgyis visszajövök. Hát visszajöttem, hát megint ablak és párna és kilincs, s a nap s a hold reflektora, s én nem megyek haza soha. És kávéház, és Balaton, és villamoson, s vonaton, kattog a kerekek dala, nem megy haza, nem megy haza. Ha rigó füttyel fürtös ág, bezúzza a tél ablakát, s elsőt kiállt az orgona, én nem megyek haza soha. Ha domb tetőre lép az ősz, mint dobogóra vén dizőz, véres a szél, sikolt az a, nem megy haza, nem megy haza. Ha dér, ha sár, ha nyárpora, ha égbolt utca és szoba, ha kilincs párna és pohár, vak szemgödör, halott sirály. Barátaim, megértitek, egy ember él közöttetek, van kulcsa és van ajtaja, hazamegy és nem megy haza.
lefekszik és nem alszik el, egy néma istennel perel, míg rákövül az éjszaka, az álom kényszer zubbonya. És hályok színű virradat, s ő fölkés megy, megy, mint a vak, villamosok autók alatt, csak megy, mintha vizek alatt. És hallgatja, hogy nyikorog, mint szakszofonok s vad dobok között egy árva nyenyere, a gyászhintó négy kereke. A temető, a temető, behallgatag most a fenyő, beharsog a rózsa bokor, s a két napig élő csokor. Zihál a föld, márvány az ég, s kit őszi szél fújt szerte szét, lám újra visszaszállt ide a halhatatlan nénike. Mint cella falát a rabok, kopogtatom-e kőlapot, verem, miként a fergeteg, ráhullok, mint a levelek, hogy bekiáltozom veled a mindenséget az egek, vásznára vetítem neved, te szemérmes, nem sértelek, de értsd meg, ha kiáltozok, Irén, Irén, nincsen jogod a földbe ásni homlokod, tekinteted, mozdulatod. Miért vártad másfél éven át kinyílni cellám ajtaját, ha nem tudod, hogy nyitva már? Vakszemgödör, halott sirály. Hát jöjj és hívjad holt ebed, és hozd a vézna kerteket, és hozd a rákos patakot, a zuglói alkonyatot, mert mind elföldelték veled. Micsoda podgyászt vitt kezed, hogy bírtad el, hogy bírtad el? Jaj, Istenem, hogy bírjam el, ha az a perc, csak azt, ha még, már este van, lámpát sem ég, csendé alvadnak a neszek, én állok, én csengetek. Csengő sikolt aztán az a másik, a lélek sikolya, aztán a száj, a szó, az a hazajöttél, haza, haza. Aztán hallj meg, ha jobb neked, arcod a sárba rejtened, ha iszonyatos gyöngy sorok, szép melleden hólé csorog. Hallj meg, de karjaim között, hallgassam én is a rögök deszkán didergő dobszavát. Megértem én már a halált. Nem értek én már semmi mást, nem hallok én már semmi mást, csak azt a néma suhogást, azt a szárnyatlan szárnycsapást. Csak azt tudom, hogy visszaszáll egy szárnya vesztett holt sirály. Lebeg, lebeg, aztán leszáll, szívem vak tengerére száll.

Köszönts rám, vers! Köszönts rám, vers! Várj meg a tengerparton este! Tárd felém pálmáit, felső szoknyáit, mutasd meg nekem a biztos csillagot. Köszönts rám, vers! Emeld meg szalmakalapod az utcán, incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem, mit kapok, mind nem várt ráadás, ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük, jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. Mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lép ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, a gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod, lenn a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad,
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével. Ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem. Tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemet. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer hunyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja egy dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, száll a kés, pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák, tüzelt, vadritusára ráng, újra elvadított hadak árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok, de egyszer még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és Angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta otthonaiban iszom a csend édes lélegzetét. Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek, itt kell vacognom 20 fokos magányom, itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és e kor meredekjeit adta sorsomul a lét, ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, s a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart.
ebben a földben kell meggyökereznem. Akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre. A kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög. Barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell. Rövid az egy tavasz. Virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet. Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, s nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyam. Piros és sárga lámpák tilosaiban és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt itt mutassak. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyák felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üvegablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják, s a honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok erkölcse alól. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát dalol. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél, s az uralkodásról lemond a szerepért. Volt urai még biztatják, zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohózkodj és imádd sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mért magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél! Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek,
Csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre, a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt. Akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul, a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti, mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, imamalmai. Igen, az elvtárs, építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestye homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak, deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidíjak, félájultan az utcán. Na, végre pihenhetsz. Dehogy, itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyd le, az a tróger, eladta a hazát.
Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy, gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés! Villamos, átszálló, balra 2 kilométer, ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat. Hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is. Hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis. A vidék, ugyan a nép. Ezt a lemezt újra. Imádom, hülye vagy. Tölts még a vesém. Holnap a tárlat. Elmentek. Ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el? Kihull a kezemből. Jaj, a levél. Haza sürgöny. Apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll, az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem, tettem e nap? Csak az van eszemben, amit ma megint kiirtottam a szívemből. A bevégzett kis ügyecskék rajzolják ki a dolgaidat, amit tenni kellene itt. A legürcölt robotocskák írják fel a fejfa keresztre. Mi az, amihez kezdeni kellett volna nekünk? A felépült házakat többé sose nézzük, csak a foghíjas telkek kezdenek hangosan ordítani. Te bolond, már összeroskadsz. Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Kibiztatott e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel oda állj, hol a veszély szíven talál. Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Kikérte forró haragod, szeretni kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt? Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza, gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd. Kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó. Tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vadügynöke, parasztfiúkért szájaló, állásaikért házaló,
nyilvános összeesküvő, biszta cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz. Jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. S halálos indulataid

0: értük halálra roncsd, míg össze nem rogysz, te bolond.
1: Még nem elég. Nem elég megborzongni, de lelkesedni kell. Nem elég fellobogni, de mindig égni kell. És nem elég csak égni, fagyot is bírjon el, ki acél akar lenni, suhogni, élivel. Nem elég álmodozni, egy nagy-nagy álom kell. Nem elég megérezni, de felismerni kell. Nem elég sejteni, hogy milyen kor jön el. Jövőnket tudni kell. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek, elől indulni el. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak azt hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég jóra vágyni, a jót akarni kell. És nem elég akarni, de tenni, tenni kell. A jó szándék kevés, több kell, az értelem. Mit ér a hűvös ész? Több kell, az érzelem. Ám nem csak holmi érzés, de seb és szenvedély. Keresti, hogy miért élj, szeres, szenvedj, remélj. Nem elég a világért, több kell, a nemzetért. Nem elég a hazáért, több kell most, népedért. Nem elég igazságért, küzdj azok igazáért, kiké a szabadság rét. Csak nem látják még, hogy nem elég. Még nem elég.

kortársak. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, de tám csak egy, vagy annyi se, mindegy. Végez velünk a betegség, az undor, vagy a véletlen fegyvere. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, és megbékélve mind együtt leszünk a földben. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s gyötörtük egymást szomorú testvérharcban, amely sokszor ma is olyan már, mint egy színpadi háború. Irigység, szeretet küszködött sírva bennünk, s kapocs volt még az is, hogy ellenség lehettünk. De hozzád mi közünk titokzatos jövendő. Ami különbség most akad ember s ember között, sosem olyan kegyetlen, amilyen idegen te vagy. A sírból mi közünk hozzád örök jövendő. Te neked, ami volt, mind semmi és egyenlő. Az igazi haza az időé, nem a földé. Az időből halunk ki mind, az időből, amely hazák fölött hazánk lett új és nagyobb közösség szerint. Az igazi haza az időé, nem a földé. Meghal az egy idő, de a föld él örökké, s akár egy idegen planéta is lehetne, ahogy tovább forog, s viszi hátán új népeit, míg minket összerágnak uha fekete fogai. Akár egy más világ csillaga is lehetne, úgy száll majd temetőnk a tilos végtelenbe. A tilos végtelenbe. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, s tetszik, nem tetszik, látni kell, ellenségünkkel is közösebb sors köt össze, mint azután majd bárkivel. Még 20 év, 10, talán 30, esetleg 50, béke, miért vagy csak a halottaké a földben?

distanță. Ugoj sa marcia. Arok port bogancia. Jártki, de jártki. Szoknyádat tartsa fölle, ne ráncsa forgó szél, akárki. Tele a vendő, cifra a kendő, magad kelendő. Jártki, kilássa. Rengjen a padlat, pengjen az ablak. Világ a vaknak, látónak légy vakulása. Marit, te marcsa, már is hó. Legény szívek nem gyemekjenek, ást. Hét az hét. Már nem is éltél, fültél, féltél, fáztál, égtél. Nyolc ősz, nyolc nyár. Rejött te volnál. Sose is voltál. Ugorsz addig. Hajnalig hallik pikula, brácsa, ebbvonítása, szaporász kopogóst, járján lassú, csúgas, csúlyogóst, hadd hallgassuk! Ej, Mari Marcsa, Máriskóm, legény szíveknek gebedjenek meg, Áriston! Ugorsz a Marcsa, a szemed sásnyás, a bukszán, a tűzön, a tinón, az üszön átlás, ugorsz a Marcsa, csurog a máslás, járd ki te! Tartsa szoknád az áldás, járd vele csizma, járd vele bakancs, cincok, hegedű, bőgő, vakkancs, rajta, de rajta, Máriskom, legény szíveknek, gebedjenek meg, Áriskom, ugorsz a Marcsa, áró fogáncsa, járd ki, szoknyádat tartsa, fölle ne ráncsa, forgó szél, akárki, csapod a pendely szárnyanőtt, hoppon, hagy zsindej háztető, istállót, hatökör, hombárt, gabona, markot, az ököl, boszorkát, babona, tudóst, a tudomány, koldust, adomány, fináncot, adohány, holtat, koporsó, vizet a harcsa, s itt hagy utolsó ingem!

0: kóda. Méhet bezárva fényre szomjas fiat kiáltott vajudó anyám, anyánk. Simogató vagy faggyal hűvös, mint a hó, ki fölemelsz vagy porrá rontasz, rejtőző s megmutatkozó. Hozzád kiáltok, drága öl, ki megapol és meggyötör. Vakíton csillog messziről, de mégis valahol itt sejlik bennünk a szabad, és értelmed elménkben ég, és minden kínod a miénk, mintha szívünkbe öntenéd, s harc, béke, jóság és harag köldök zsinórként összeköt. Hozzád kiáltok, szűj meg, és fényedből minden rezzenés, és agyadból minden merész gondolat, s minden eltörött álom, és minden épp való, s minden, ami a toldozott életben minket összefog, hújjon belém a pórusok tárt kapuján, s a szem, s a szó, s a szív, s a zilált idegek minden moccanása alatt őrejtőzzék, s a pillanat, s a végtelen idő szabad tág terein, míg életet lehel a tüdő, míg a szem színeket olvas, míg a száj csókolni tud, s hozzád kiált, míg az izom parancsra vár. Izzó anyatej, értelem, ömölj a sejtekbe, kohók érc folyamánál égető végéssel, s add, hogy más előtt, mint te előtted, te örök, ne hajoljak meg, minden ok telé és minden okozat. Ó, Európa, légy otthonom, te lobogj minden szavamon, élezgetőm, dajkálgatóm, anyám, szüld meg magzatodat, ki félni lassú, tenni gyors, ki benned ég, de távolod fája, ki téged áhított, hegyeidet, ezer folyót, városaid, a szűz s a torz lelkülyeket álmodja kis életek istájaira, s nem tudja elhinni soha, hogy az önző, az ostoba vadembertelenségnek is jogot adsz uralkodnia, ki hóhéro kégyilkosok véres kezén túl csillagod lángját kutatta, s tiszta szód, víjon Majakovszki szava az intés, hívás, drága jel, az emberségé és a lét értelméé, ki mindenét ránk bízza szigorún, ki épp szívünkben szítja szép tüzét, míg földet magába ölel.
1: Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol.

Bartók Amerikában. Milyen széles az óceán annak, ki hazagondol, s rossz hír számára mi rövid az út, s százszor jajabb annak, ki már-már gondolkodni se tud a gondtól. Jaj neked, húsvér idegen, szerves gép itt az ember, próbáld szeretni, hisz mégis az a dolgod, nem kilóra mért szerelemmel. Hova vetemettél szivárványhavasról, szivárványhavasról tűzre tevettettél, hamuvá vedlettél, mint jó Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka, ifjú Rádúj Péter szömemönyecskéje, románul Marinka, magyarul Margitka. Jaj, Istenem a világ! Kinek szoros, kinek tág. Jaj, de szoros a világ, csontig hatol, velőt vág. Hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát? Dolgos állat az ember, így bírja ki magát. Lesz még célszerű is az agyon tervezett világ. Mindennek oka, s célja, s valami haszna van. A jövő alaprajza az arcráncaiban, emez már föld alá nő, amaz csillagokig. Komponálni lehet még, de hát az ember dolgozik.

ki más értené, ha nem Bartók tanár úr. Gyöngyeiteket ne hányjátok a disznók elé, hogy meg ne tapossák lábaikkal, és fordulván meg ne szaggassanak titeket. Estéiben, vrakban, urak, hölgyek, hölgyek, urak, zongoraszónál szebb zongora födélen a lak, gyémánt bolygók keringenek, csiribiri valcer, pucérfüleknek szól, veszett ez a hangszer. Kicsi ember, tudsz-e szépeket hazudni, szép álságot hinni? Van-e erőd utolsóig minden poharat kiinni? Kin veszed meg végül, hogy nem alhatol? Ten bűnöd az is, ha megszaggattatol. Fáj az otthon, ki megtagadott. Fáj az otthon, a megtagadott. Halál elől meghalásba menekül, aki él. Út-e az út, mely nincsen? Kevés helye az életnek ott, hol túl sok a vér. Kevés helye az embereknek, hol túl sok az Isten. Akit sorsa meg akar tartani, síriglan reményben ég el. Akit sorsa el akar veszteni, megveri tehetetlenséggel. Gond a pénz is, míg szabadságot ad, gond a csönd is, ha nincs. Hogy mindent megértesz, ne áltasd magad, a lélek végül rád pirít, hisz nem olyannak ismer, ki az alázatra is ráér, körönfeketényi szabadságért. Mert a lélek, a lélek, a lélek már semmiségnek örülni sem által, ó, boldogság az is, ha mond Vernonben barátságot kötsz egy cicával. Marinka, Marvitka, hamvasság, hamvedre, ajkadból rózsanő, rögtapos kezedre, jó rádúj Péternek szöme szép mönyecske, Marinka, Marvitka, hamvasság, hamvedre. Távol a gyűlölet, a szeretet is, távol. Akad-e, ki a soha többéig kísér a Westside hospitálból? Egy fájdalom sem érhető mással. Megértik-e, mennyire megérte kimondani az óriás keserűséget úgy, hogy a legtörpébb is értse? Jaj, Istenem, a világ, kinek szoros, kinek tág, jaj, beszoros a világ, csontik hatol velőt vág, hogy kitágul a világ, ha egyszer jobb időt lát, fából paragott fájdalom, kőbe kalapál gyűlölet, a legró barbaró jelen! Polifón álom, ó jövő! Rezdőj végig a megismeréstől a fölismerésig a céltudatos húrokon. Rezdőj végig a végestől a végtelenségig tudatos, észszerű varázs, mert csak az igaz, ami végtelen. Minden véges, megalkuvás. Tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Fű, füst, zöld, kék, tűz, víz, föld, ég. Vasapestát megölték. Tűz, víz, föld, ég. Fű, füst, zöld, kék, hívó hűség. A természet zenévé szerveződik. Figyeljetek hangjaira. Dúdol a mélybarna szemű, itt csak Mr. Bartók, amerikaiak közt egy európai, felhőkarcolók közt az elemek rokona. Könnyel áztatott, jajszóval súlykolt idegeken világot lépik az értelem. Aj, múló élet, múlhatatlan hangjainál pusztuló vörös vértestekben gondolkodik a halál. Van-e jogod elítélni, hisz benne,
s belőle is élsz, a jelent, mert kínjában kérész éltű fogalmakat teremt. Aki alkot, visszafele nem tud lépni, s ha már kinőtt minden ruhát, mesztelenül borzong a végtelen partján, míg fölzárkózik mögé a világ. Szereti a világ, ha újra költik, hisz objektív valósággá válik az újraköltés is, így lesz a világ halhatatlan. Mit számít a te, az ő, az én halhatatlanságom? Egyedül küzdelmünk számít az egyetemes megmaradásért. Értetlenül él-hal, ha ki az érzelmek dialektikájához nem ért. Sajnálhatod a himnős fajokat, kettős, tehát kettőzött magányukért, kik sose tudják fölfogni, hogy az élet, a reménytelenül szeretett, egymásra utaltság, s az egymásra utaltság legmagasabb fokon szervezett formája, a szeretet. Minden élőre ezer halál jut, könnyezik a kő is, a borzalom napjaiba belefárad az idő is, dolgos állat az ember, a cél remény is egyben, így hát a félt halál sem oly kérlelhetetlen. Éjek zuhogó titkát engeszteli a nap, ki messze fényekig ellát, az a boldogabb, s fájóbb. Már nem áltatja semmi. Unokák szeme tükrén, jó lesz elpihenni. Mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Mesztelenül a vallató fényben, hány szemünk is van már? Hány fülünk? Ki ismeri még szeretőjét? Ki meri anyját hívni a bajban? Feltámaszthatatlan Krisztusok, glória nélkül, lecsupaszítva, betonlövész árokban lökve, árván a jövő célpontjai, szó lehasítva a szájról, távirányított lélegzetvétellel, megoszthatatlan fájdalomban, egy kiáltásra kiakasztva, rácsokkal a tüdő körül, mert nincsen immár se sötétség, se menedék, se néma gyász. Lóden kabát, Kelet-Európa szegény. Sorba minnyájan belebújunk a közös esőben. Hull a szemét a szánkból, hajunkból a rozsdás szegek, arcunkról a vakolat, fejünk felett összecserélhető lóden kabát az égen, összecserélhető sorsok térképei, összecserélhető halálok, összecserélhető hitek részgombjai, összecserélhető népek belei, összecserélhető szerelmek rúsfoltjai, összecserélhető kampók, kiakasztott lódenkabát a szélben!

Bartók hangzavart, azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, azt, földre hult pohár föld csattanó szitokszavát, fülész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége, ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott, a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavart azt, ha nekik az, ami nekünk vigasz, hogy van, van lelke még a népnek, él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak, s kőnek szitok változatait bár a zongora, s a torok fölhangolt hurjaira, ha így adatik csak vallani a létnek a maga zord igazát, mert épp e hangzavar, e pokol zajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált, mennyi hazugul szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ, hanem a nép szólal újra fölségesen. Szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett, volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahova leszálltál, hogy épp e mélység még szűk bányatorka hang tölcsérén átküldted a sikolyt föl a hideg, rideg, óriás terembe, melynek csillárjai a csillagok. Bánatomat sérti ki léha vigasz húz a fülembe. Anyánk a halott, a bucsúzótnek kuplé zenezengje, hazák vesztek el, ki meri siratni verkli futamokkal. Van-e remény még emberi fajunkban, ha ez a gond, s némán küzd már az ész, te szólaj, szigorú, szilaj, agresszív nagy zenész, hogy mégis okunk van remélni s élni. S jogunk van, hisz halandók, s életadók vagyunk, mindazzal szembenézni, mit elkerülni úgysem tudhatunk, mert növeli, ki elfödi a bajt. Lehetett, de már nem lehet, hogy befogott füllel és eltakart szemmel tartsanak, ha pusztít a förgeteg, s majd szidjanak, nem segítettetek. Te megbecsülsz azzal, hogy fölfeded, mi neked fölfedetett, a jót, a rosszat, az erényt, a bűnt. Te bennünket növesztesz azzal, hogy mint egyenlőkkel beszélsz velünk. Ez vigasztal, be más beszéd ez, emberi, nem hamis. A joggal erőt ad a legzordhabbhoz is, a kétségbeeséshez. Köszönet érte az erőért a győzelem vevéshez a poklokon is. Ime a vég, mely előre viszi. Ime a példa, hogy ki szépen kimondja a rettenetet, azzal föl is oldja. Im a nagy lélek válasza a létre, s a művészé, hogy megérte poklot szenvednie. Mert olyanokat éltünk meg, amire ma sincs ige. Picasso két órú hajadonai, hatlábú ménnyei tudták volna csak eljajongani, vágtatva, kinyeríteni, amit mi elviseltünk, emberek. Amit nem érthet, aki nem érte meg, amire ma sincs szó, stán nem is lehet már. Csak zene, zene, zene, olyan, mint a tiétek, példamutató nagy ikerpár. Csak zene, csak zene, csak zene, a bánya mély ős, hevével tele, a nép jövő dalával álmodó, s diadalára ápoló, úgy szabadító, hogy a börtön falát is földig romboló, az ígért üdvért itt e földön káromlással imádkozó, oltár döntéssel áldozó, sebezve gyógyulást hozó, jó meghallóit eleve egy jobb világba emelő zene. Dolgozz, jó orvos, ki nem andalítasz, ki muzsikád ujjaival tapintva lelkünk mind oda tapintasz, ahol a baj
s be különös, be üdvös írt adsz azzal, hogy a jaj síralmát, ami fakadna belőlünk, de nem fakadhat, mi helyettünk, kik szívnémaságra születtünk, kizenged ideged húrjaival.

Abból az emberfajtából való, amely örök elégedetlenségtől hajtva mindent meg akar változtatni, minden szebbé, jobbá akar tenni, amit csak a Földön talál. Ebből kerülnek ki a művészet, tudomány nagyjai, a nagy felfedezők, feltalálók, politikában a nagy forradalmárok, Kolumbusok, Galilei, Kossuthok, akik mind másképp hagyták maguk után a világot, mint ahogy találták. Természetesen sok az elégedetlen, aki szeretné megváltoztatni a világot, de nem tudja. Bartók tudta, mert műveiben megvan az a titokzatos, eleven éltető erő, ami hiányzik sok külsőre hasonló műből. Mert sokan próbáltak az utolsó félszázadban új zenét írni, azaz sokakban tört a világszerte bontakozó új szellem művészi kifejezésre, de keveseknek sikerült azt maradandó formába önteni. Bartók e kevesek közül való, s ezért már ma is világszerte a legtöbbet játszott szerzők egyike. Noha világszerte sokan vannak, akik a régihez, megszokotthoz ragaszkodva nem szívesen hallják az új hangot. És valahányszor előadják egy művét, egy percre Magyarországra is gondolnak, ha nem többet annyit, mégsem lehet utolsó ország, ahol ilyesmi megterem. Ezt köszönjük neki külföldi viszonylatban. Lássuk, mit köszön neki a magunk kis világa. Nem csak Liszt Ferenc idején, hanem még a mi pályánk indulásán is két út közt kellett választania a magyar zenésznek. Itthon akar-e dolgozni, vagy külföldön? Sokan választották az utóbbit, ma is sok kiváló zenészünk él külföldön. Bartókot is kísértette a külföldi siker, készült is rá, próbálgatta, de erős hazafias érzése győzött, és már 22 éves korában írja egy levelében, én részemről egész életemben minden téren és minden módon egy célt fogok szolgálni, a magyar nemzet és magyar haza javát. Nem tudta még akkor, milyen áldozatot jelent ez. A magyar zeneszerző ugyanis nem tehette azt, amit régi kultúrájú országoké tehetett, hogy egyszerűen leül szobájában és írja egyik művét a másik után. Mert mit és kinek írt volna? 1867 után a magyar műzenei kísérletek elfordultak a néptől, nem folytatták a reformkor nagyszerű lendületét, amely különben még nem jutott el kialakult magyar zenestílusig. A zeneélet főképp idegen művekből táplálkozott, a századfordulón élt itt egy igen vékony, zeneileg művelt réteg, de a magyarságtól teljesen, nagyrészt nyelvében is idegenül. Másfelől itt voltak a magyarság tömegei, minden zenei műveltség nélkül, egyedüli táplálékuk a cigányzene. Világos volt, hogy ilyen elemekből egy a magasabb magyar zenét óhajtó és tápláló közösséget csak akkor lehet teremteni, ha a művelt réteget sikerül zeneileg magyarabbá, a magyar tömegeket zeneileg művelté tenni. Ez sok ember hosszantartó, áldozatos munkáját jelentette. Sok esztendei munkát, még csendes békeidőben is. A lefolyt félszázad eseményei eléggé magyarázzák, miért nem sikerülhetett a vállalkozás mai napig, és miért kell újra meg újra nekilátnunk. Mi adott erőt, és mi adhat továbbra is erőt erre a szinte lehetetlennek látszó vállalkozásra? A néphagyomány. A nép zenéjében való elmélyedés megmutatta, hogy él még itt egy régi, eredeti, értékes, csak fejlődésében megrekedt zenekultúra, amit ki lehet emelni a rárakódott törmelékből, és amire lehet magasabb művészetet építeni. 1900 körül a magyar zeneszerzőnek előbb népdalt kellett gyűjteni. Akár csak íróinknak egy századdal előbb, sőt még Petőfiig, Aranyig. Eleinte csak az elveszett régi dallamokat kerestük, de látva a falu népét, az ott kallódó sok tehetségét és friss életerőt, feltetszett előttünk egy a népből újjászületett, művelt Magyarország képe. Ennek megvalósítására rászántuk életünket.
hogy Bartók a magyar zeneszerzők közvetlen szükségletét messze meghaladó, nagyszabású gyűjtésekbe merült, kiterjesztve figyelmét a szomszéd, majd távolabbi más népekre is, arra egyrészt tudós hajlama, angyaszorgalma és munkaszeretete, de ugyanannyira széleskörű zeneszerző érdeklődése vitte. Vonzotta az új, a különös, a soha nem hallott, ismerni akarta az embert minden zenei megnyilatkozásával. De más-másféle zenék egyre újabb távlatokat, lehetőségeket nyitottak számára, alkotó munkájában is, nyomuk ott van műveiben. És ez egy másik élesen elválasztó vonalat jelent közte és a nyugati modernek közt, akik különben sohasem ismerték el egyenrangú újítónak, mert a néphagyományok talaján áll. Ők szabadon minden hagyományt elvetve írják, kombinálják műveiket. Bartók legmerészebben kísérletező műveiben is érezni a hagyomány talaját. Még ha a stratoszférába röpül, sem szakad el teljesen a földtől. Ha vett is tőlük egy-egy ösztönzést, és hogy nevet volna ő, akit a világ minden népének zenéje érdekelt, sokkal inkább az ő eredetiségének hatása látszik meg a nyugat zenetermelésén mindenfelé. Hátra van a kérdés, mit kellene tennünk, hogy Magyarország is részesüljön gazdag hagyatékának éltető, építő erejében. Mostanában itt is, ott is találni már egy-egy tanítóra, még falusi iskolában is, aki az új pedagógiai módszerek birtokában biztos kézzel vezeti növendékeit a zenei írásolvasás felé. Ha a tanítókat a kellő számra lehetne szaporítani, és ezt nem ajánlhatjuk eléggé tanügyi kormányzatunk gondjaiba, belátható idő alatt épp úgy el lehetne tüntetni a zenei analfabetizmust, mint analfabetizmust, mint lehetett a nyelvit. Akkor az út nyitva áll a magasabb zene felé a legszélesebb rétegek számára. A szolmizálás elemeivel bíbelődő falusi gyermek nevelésének legközelebbi foka nem a kékszakállú vagy a hatvonós négyes lesz. A gyermeknek nem adunk tokai bort, de azért nem öntjük ki a tokait, mert nem gyermeknek való. Pedagógiai tapintat kérdése, mit, hol és kinek nyújtsunk Bartók műveiből. Van ott elég a gyermekek, kezdők, haladók számára. Viszont, mint minden nagymesternek, neki is vannak alkotásai, amelyek járatlan, sőt járhatatlan útain csak a beavatottak tudják követni, azok sem fáradtság nélkül. Túlbuzgó szószólói csak ártanak vele, ha e fajta műveit akarják avatatlan tömegek elé vinni. Munkássága egy és osztatatlan, de minden részletében méltányulni csak széleskörű zenei műveltséggel lehet. Bartók diadalmas, végleges hazatérésének feltétele a zeneileg művelt ország. Ennek munkálására kell összefogni minden tényezőnek. A majd egykor azokhoz is eljut művészete, akiktől ered, a dolgozó néphez, és az megérti, akkor lesz magyar zenekultúra, akkor lesz igazán boldog a nép.

0: Sziasztok, ez itt a Megtervezett Valóság, és most egy speciális műsorunk lesz, ugyanis a gyűjtők napjához mi is kapcsolódtunk, és ez a műsor, ez most felvételről fog menni, úgyhogy sajnos nem fogtok tudni betelefonálni, de hogyha esetleg mégis bennetek maradna bármi kérdés, akkor a Facebook oldalunkon tudtok nekünk üzenetet küldeni a Megtervezett Valóság oldalán. A gyűjtők napjához mi olyan módon kapcsolódunk, hogy mi úgy gondoltuk, hogy a műgyűjtésről fogunk beszélgetni, és ehhez hívtunk most meg vendégeket, vagy ehhez a témához hívtunk meg most vendégeket, Spengler Katalin, műgyűjtő, illetve ékszergyűjtő, a másik vendégünk pedig Valkó Margit, a Kisterem Galériának a vezetője és kurátora. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást. És persze a műsorvezető társam Petra, és Feri is itt van velünk, én pedig Zsuzsi vagyok. Úgyhogy akkor szerintem kezdjünk is bele ebbe a témába. Ugye a műgyűjtésre szerintem mindenkinek a luxus, a gazdagság a jut eszébe. Engem nagyon érdekelne az, hogy hogyan lesz valakiből műgyűjtő, hogy ezt így, hogyan, mi az a motiváció, ami miatt ezt valaki elkezd nagyon drága tárgyakat gyűjteni.
1: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit. Amikor elkezdtük a férjemmel a Somlói Zsolttal a műgyűjtést, akkor egyáltalán nem voltunk jó módúak, elég fiatalok voltunk, ez 1992-ben volt, ez egy közös érdeklődésből született, és ez a szenvedélyünk, és nagyon nehéz volt eldönteni egyébként azt valóban, hogy mit is jelent ez a műgyűjtés, és mit is érdemes gyűjteni. Nem is kortárs képzőművészettel kezdtünk, hanem aukciókra jártunk el, és ott vásároltunk olyan olcsó, vagy el nem kelt műveket, vagy kikiáltási áron megvásárolható műveket, amiket megengedhetünk magunknak. Akkoriban még főleg azért, hogy a lakásban, ahol laktunk a falon, ne valamilyen sokszorosított plakát, vagy poszter, vagy ilyesmi legyen. És akkor ennek kapcsán ébredt föl az érdeklődésünk a képzőművészet iránt, de azt nagyon hamar megéreztük, hogy nem a klasszikus művészet gyűjtése lesz a mi útunk, részben anyagi okokból is, hiszen akkoriban mind a ketten a pályánk elején voltunk, és ezt egyáltalán nem engedhettük meg magunknak. Nagyon izgalmas volt egyébként, mert akkor indult a magyarországi műkereskedelem a 90-es évek elején, ugye rendszerváltás után, és nagyon izgalmas volt ebbe bele csöppenni, megismerni azokat az embereket, akik rendszeresen aukcióra jártak, megismerni az aukciós házak világát, de aztán meg 94-95-ben éreztük, hogy más utat kell választanunk, és nagyon sokat tanulmányoztuk azt, hogy Magyarországon kik voltak a műgyűjtők, akár a 20. század elejétől, akár a 19. században, és hogy ők mit gyűjtöttek, hogyan mozogtak ezen a terepen egyáltalán, hogyan választottak, milyen modelleket követtek, mit vásároltak. Nagyon érdekes ezt végig tanulmányozni. És tulajdonképpen 96-ra jutottunk el arra az elhatározásra, hogy csak kortárs képzőművészetet érdemes gyűjteni, és 96-tól máig, pontosan 20 éves ez a kortárs művészeti kollekció, azóta kortárs művészetet gyűjtünk, és itt el is kell ezzel kapcsolatban mondani, hogy a kortárs művészet egy rendkívül izgalmas terep, számos kihívást rejt, mindenféle szempontból, tehát szellemileg is, akár anyagilag is, akár fizikailag is, hogy elhelyez esetleg a lakásodban bizonyos típusú tárgyakat. De egy mindenképpen mindenkinek javaslom, mert a kortárs képzőművészet egy olyan terület, ahol a gyűjtést egy egészen kis összegektől a csillagászati összegekig lehet gyakorolni.
0: Galériás szempontból ez hogy néz ki?
2: Hát röviden csak annyit, hogy a műgyűjtőket nagyon fontos jól informálni, és szerintem a galériásoknak ez egy nagyon fontos feladata. Én azt tudom, hogy vannak olyan gyűjtők, akik teljesen spontán és mindenfajta előzetes ismeret gyűjtés nélkül vágnak bele a gyűjtésbe, egyszerűen azért, mert valahol kapcsolatba kerülnek kortárs művészettel, és vannak, akik egy hosszabb utat járnak be, ahogy a Kati is elmesélte, akik elkezdenek valamilyen típusú, stílusú műtárgyakat gyűjteni, és aztán egyre jobban belemerülnek abba, hogy hová lehet ezektől a műtárgyakig eljutni. Tehát például múzeumokba és kiállításokra járnak, ami azért egy nagyon fontos információszerzés a gyűjtők számára, és annak alapján jönnek galériákba is, mert hát igen, először talán az nagyon fontos lenne tisztázni, hogy a kortárs műtárgy fogalma hát az akkor, mit
0: akkor ezt szerintem pontosítsuk, hogy
1: hát, tudjuk egyáltalán.
2: Igen, igen, szóval ez azért érdekes, mert én például nagyon régóta foglalkozom kortárs művészettel, de a galériám maga az csak 10 éves, mert addig egyszerűen nem éreztem alkalmasnak a terepet ahhoz Magyarországon, hogy galériát nyissak, mert különböző médiájú művekkel akartam foglalkozni. Tehát én a 80-as évektől már ismertem és nyomon követtem az akkor is aktuális kortárs művészetet. Pont a Sugár János volt az egyik, aki megismertetett a kortárs művészettel, mert én nem művészeti tanulmányokból jöttem, és az ő révén egy olyan új látásmódot szereztem, ami annyira izgalmas volt így a rendszerváltás megelőző időben, hogy mindenképpen azt gondoltam, hogy szeretnék a kortárs művészet te való munkába bekapcsolódni, és végül is, ami az első ilyen fontos lehetőség volt a számomra, az, hogy elkezdtem egy külföldi galériában dolgozni, és ott annyira sok mindent tanultam, és annyira kinyílt a világ, hogy tulajdonképpen azt éreztem, hogy ez akkor Európában már egész másképp működött, mint itthon, de hogy én úgy szeretném csinálni, mint ahogy ott működik, és ezt vártam körülbelül 15 évet, hogy megtehessem, és akkor nyitottam meg a saját galériámat, és azóta azt hiszem, hogy lehet azt mondani, hogy progresszív műveket próbálok kiállítani, és progresszív művészeket képviselek.
0: Mi alapján történik a szelekció? Tehát mind a két esetben ugye ti nektek magángyűjteményetek van, teket pedig a galériának a gyűjteménye. Mi alapján válogatjátok ki, hogy milyen...
1: Illetve, hogy máshogy választ-e egy galerista, igen. És máshogy választ-e egy olyan gyűjtő, aki egy magángyűjteményt tart fönn, de nem feltétlenül egy galériás rendszerben működik. Vagy hogy mennyiben más? Mik a szempontjaitok?
3: Hát nagyon más, mert a gyűjtő együttműködik a galériával, oda megy, kiállításokat néz, és vásárol. A galériának nincsen gyűjteménye általában, hanem kiállításokat rendez, és művészekkel szerződésben van, és ugye onnan lehet választani. Tehát egy bizonyos módon szelektálja a művészeket, és az ő munkáikat ajánlja föl. Én kapcsolódnék ahhoz, amit az előbb Valkó Margit mondott, hogy nagyon érdekes helyzet alakult ki a műgyűjtésben szerintem a rendszerváltás után. Mert nagyon megváltozott a helyzet, kinyílt a világ, különösen a 90-es években ugye az internet is már nem csak a történelmi változások, hanem az internet is egy nagy robbanást idézett elő. És mi például a férjemmel úgy éreztük, hogy nem lehet a 90-es évek második felétől, meg a 21. század elejétől, vagy az ezredfordulótól kezdve nem lehet Magyarországon ugyanúgy gyűjteni, ahogy korábban lehetett. És azt gondolom, hogy a galériák is valamelyest érzékelték azt, hogy talán, hogy új típusú gyűjtők jelentek meg a színen, másféle emberek, mint akik a rendszerváltás előtt gyűjtöttek. És mi például nagyon komolyan elkezdtünk azon dolgozni a férjemmel, hogy megteremtsünk, vagy végiggondoljuk azt, hogy milyen újfajta gyűjtői magatartás az, ami ehhez a megváltozott körülményekhez igazodik. Mert hogy ugye nem lehetett azt követni, ami Nyugat-Európában vagy Amerikában, ahogy egy gyűjtő él, mozog, viselkedik, hiszen ahogy az előbb Margit is mondta, itt nagyon mások voltak a viszonyok, mi itt a hazai műkereskedelem csak gyerekcipőben járt. Ugyanakkor ahhoz képest, ami a 20. században volt Magyarországon, a rendszerváltozás és az internet nagyon más körülményeket hozott. Tehát ez sem volt már egy teljesen járható út, és mi például ezért indultunk el egy más irányba, és elsősorban azokkal a galériákkal vagyunk kapcsolatban, és azoknak köszönhetünk sokat. Itt a Margit a Kisterem galériát képviseli, de sorolhatnám még azokat a budapesti galériákat, a Várfog galériát, ahol elkezdtünk gyűjteni, a Knoll galériát, ahonnan nagyon sok segítséget kaptunk, az ACV galériát, az Inda galériát, és sorolhatnám még tovább. Tehát, hogy vannak olyan galeristák, akik azokat a képzőművészeket választják ki, azokat kínálják a gyűjtők, kínálják a gyűjtőknek, azoknak a munkáit mutatják, akik a legpróbálkozóbb

0: szó, és aztán attól kezdve elkezdtünk kiépíteni egy nemzetközi kapcsolatrendszert, és nemzetközi galériáktól vásárolni, és így egy olyan gyűjtemény jött létre, ami egyébként szerintem a magyar műgyűjtés hagyományaitól, régi hagyományaitól nem áll távol, ahol a magyar és a nemzetközi művészet egyfajta integrációban van jelen, tehát nem azt mutatja a gyűjtemény, hogy mi itt Magyarországon egy zárványként élünk, hanem, és hogy a magyar képzőművészet egy bizonyos értelemben egy zárvány, hanem azt kommunikálja a gyűjtemény, hogy a magyar képzőművészet a nemzetközi művészetnek, a nemzetközi művészeti szintérnek a része.
1: És te egy jelentős nemzetközi és hazai, vagy ti a férjeddel gyűjteménnyel rendelkező gyűjtőként, hogyan látjátok azt, hogy a ti szerepetek ebben az egész művészvilágban, abból a szempontból, hogy mit gyűjtötök, hogy miben láttok fantáziát, hogy mit tekintetek nagy értékűnek, hogy ez vajon hogyan hat vissza a kortárs képzőművészetre, a hazai kortárs képzőművészetre, mert biztos van egy ilyen visszafelé működő hatás, és nem csak az, hogy amit ti látok, azt hogyan építitek be a gyűjteménybe, de hogy innentől kezdve, és onnantól kezdve, hogy ti nemzetközi presztízsű gyűjteménynek a tulajdonosai vagytok, innentől kezdve ti választásotok szerintem meghatározza azt is, hogy valamilyen módon, és igazából ennek a mértéke meg a módja érdekelne engem, hogy ez hogyan alakítja az aktuális művészeti közeget.
2: Tehát bizonyos szempontból véleményvezérekké váltok azáltal, hogy egy ilyen gyűjteménnyel rendelkeztek.
1: És egyébként ezt épp úgy a galéria vezető szerepkörére is értem ezt a kérdést.
3: Csak gyorsan én ehhez az előző kérdéshez annyit akartam mondani, hogy tényleg egy mondatot, hogy én azt szoktam mondani, hogy én a művészeimnek keresek gyűjtőket, és nem pedig a gyűjtőknek keresek műtárgyakat, tehát hogy én azt mutatom be, amit én jónak tartok, és jó esetben ez tetszik gyűjtőknek, sokat dolgozom azon, hogy tessen, de hogy alapvetően én nem egy tehát, hogy nekem az fontos, hogy én az alkotó oldalról induljak, és ahhoz keresek egy közönséget. És ehhez a kérdéshez pedig csak röviden annyit, hogy, és talán ez még így tovább kibontható téma, hogy a kortárs képzőművészettel kapcsolatban mindig nagyon gyorsan eljutunk ez a nemzetközi szintérhez, akár a galériák működéséről beszélünk, akár a gyűjtemények építéséről, mert egyszerűen ez ma nem működhet. Tehát mindenképpen ez egy országhatáron átívelő tevékenység. És emiatt itt mindenki nagyon igyekszik, a művészek azon, hogy különböző múzeumokban legyen kiállítású, külföldön, kiállítási intézményekben, rezidencia programokon vehessenek részt. Tehát ez a művészeknek ambíciója. Aztán később, hogy jelentős gyűjteményekbe, akár külföldön is bekerüljön a művük. Tehát ez egy fontos szempont, hogy a művészeknek milyen fontos közgyűjteményekben van munkája, és a galériásoknak pedig az, hogy a művészeiket egy nagyon fontos fórumon, a külföldi vásárokon bemutassák. Tehát az volt nekem is mindig az ambícióm, hogy részt vegyek külföldi vásárokon, és ott jön az a nagyon érdekes fordulat, hogy sokszor magyarok is vásárolnak külföldön magyar művészeket, magyar galériától. De ez már tényleg egy...
2: Folytasd csak.
0: Visszatérve a kérdésedre, azt hiszem, hogy mi soha nem szerettük volna ezt a szerepet vindikálni magunknak, hogy véleményvezérek legyünk. Szerintem a gyűjtésben az egy nagyon jó dolog, hogy rengetegféle szemlélet érvényesülhet, rengetegféle hang megszólalhat, és mindenki találhat magának egy olyan nagyon érdekes területet, ami az ő számára egy új felfedezés, vagy ami a világ számára is egy új felfedezés, amit ő reflektorfénybe szeretne

0: helyezni. Tehát inkább azt mondanám, hogy végül is mi a kapcsolatrendszerünk révén egy olyan szerencsés, vagy nem tudom, hogy azt hiszem így mondhatom, hogy szerencsés történelmi pillanatban kerültünk jókor, jó helyre, amikor a világ nagy múzeumai, ugye akik tényleg véleményvezérek a képzőművészetben, meg a saját területükön, felismerték azt, hogy egészen a második világháború utáni korszakban, ugye a hidegháború évei alatt meg, amikor ugye itt a világ így kétpólusú volt, akkor a szocialista országoknak a képzőművészete, ugye az a 4-5 évtized, ami eltelt a 20. század második felében, az gyakorlatilag kimaradt az ő gyűjtési területükből. Tehát a kánon az kánonba nem tartozott bele, az ő általuk írt kánonba, a képzőművészeti kánonba. És tulajdonképpen az ezredforduló után jött az a változás, amikor a nagy múzeumok elkezdtek azon gondolkodni, hogy ki kell egészíteni, újra kell írni ezeket a gyűjteményeket, és hogy ez nem maradhat így. És hát ebben az egyik élen járó intézmény, az a Tét Modern volt, ugye MoMA és a Tét Modern, de hozzánk ugye a Tét Modern van közelebb, nyilván itt Európában, és hát nyilván ennek a folyamatnak a része az, hogy ők úgy döntöttek, hogy ezeknek a lyukaknak a befoltozására, vagyis gyűjteményei kiegészítésére olyan regionális bizottságokat hoznak létre, akvizíciós bizottságokat, amelyek segítik azt, hogy az ő gyűjteményük az kiteljesedjen. És 4 évvel ezelőtt alapította meg a Tét Modern az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságot, ahová keresett ebből a régióból olyan gyűjtőket, akikkel együtt tud működni a gyűjtemény építésében, visszamenőleg is, meg előre is nyilván, és hát ennek a nemzetközi kapcsolatrendszernek a révén, amit mi kiépítettünk az előző évtizedben a férjemmel, mi meghívást kaptunk ebbe a bizottságba. Így a kérdésedre válaszolva, Petra, gyakorlatilag ebben egy részben intézményesült szerepünk lett, mert egyrészt abból a pénzből gyarapítja a Tét Modern a kelet-európai gyűjteményét, amit mi minden évben tagdíjként ebben a bizottságban befizetünk, tehát ez a mecenatúra része. Másfelől viszont a Tét Modern kurátorai ennek a bizottságnak a tanácsadó munkájára hagyatkozva nyúlnak vissza ugye az időben, és építik a gyűjteményükben ezt a kelet-európai részt, ami kimaradt. Egy picit aztán itt volt egy léptékváltás, de hogy 2 évvel ezelőtt a Párizsban a Centre Pompidou is úgy döntött, hogy ilyen bizottságot hoz létre, és oda is meghívást kaptunk, úgyhogy igazából most így 2 nagy múzeummal működünk együtt elég intenzíven, Párizs és London, és azon túl, hogy a két bizottságnak a munkáját támogatjuk, azon túl ajándékozunk is műveket, mert a két bizottság munkája egyelőre elsősorban az időben visszafelé megy, és a 70-es évek magyar művészetét helyezi a fókuszba, és azok a fiatalabb kortárs művészek, akik most vannak a pályájuk kezdetén, vagy csúcsán is már akár, de mondjuk a 30-as, 40-es, 50-es generáció, ők egyelőre még nem tartoznak bele ebbe az érdeklődési körbe, tehát az ő munkáikból pedig mi személyesen, mint gyűjtők ajándékozunk a gyűjteményeknek. Ez nemrég indult el ez a folyamat, csak 2 éve, de már sikerült Kaszás Tamástól egy fantasztikus installációt bejutattunk a Tét Modernbe, és a Pompidouba pedig Ősz Gábortól egy nagyon fontos fotót, és Nemes Csabától a 90-es évek elejéről egy fotósorozatot. Úgyhogy igazából ezzel a munkával kifejezetten azt szeretnénk segíteni, hogy azok a erejük teljében lévő művészek, akik most vannak a csúcson és most alkotnak, hogy az ő munkásságuk még érdekesebb legyen, hogy az ő karrierjük még jobban szárnyalhasson.
1: Tartsunk most egy pici szünetet, és mindjárt jövünk vissza.

0: Sziasztok, ez itt ismét a Megtervezett Valóság, a Gyűjtők napján, és a műgyűjtésről beszélgetünk, műgyűjtő és galériás szempontból beszélgetünk erről a témáról. És itt most a szünetben elkezdtünk beszélgetni arról, hogy hogyan néz ki teljesen tényleg a gyakorlatban a gyűjtésnek a folyamata. Tehát, hogy kezd elképzelni teljesen ilyen laikus szinten, hogy az ember hogy kezdi ezt el, hogy nem tudom, bemegy a galériába, és akkor megtetszik neki egy festmény.
1: Akarod, hogy kik a gyűjtők, mert mesélted, Katalin, hogy ti, mikor elkezdtetek egyáltalán a 90-es években a férjeted együtt műgyűjtésen gondolkozni, vagy legalábbis az első lépéseket tettétek ezen a területen. Azt néztétek meg, hogy egyáltalán kik voltak a történelem során a gyűjtők, illetve hogy ma kik a gyűjtők, mondjuk ez a 90-es években volt, és hogy engem az érdekelne, hogy ma kik a gyűjtők, tehát hogy ki az, aki egyáltalán úgy gondolja, hogy a pénzét kortárs képzőművészetbe fekteti.
2: Hát azt hiszem, kimondtad a kulcs szót, tehát azért alapvetően a mai világban a legtöbb gyűjtő olyan üzletember, polgárember, akinek van pénze, amit befektethet kortárs képzőművészetbe, tehát a gyűjtők zömében ilyen típusú emberek, szemben azzal, hogy mondjuk a 19. században nyilván arisztokraták voltak a gyűjtők, a 20. század első felében nagyon sok iparos, gyáros, nagypolgár, nagyon sok jellemzően, nagyon sok zsidó származású ember, kereskedők is például gyűjtöttek. Aztán a II. Világháború után, a szocializmus évtizedeiben elsősorban olyan értelmiségiek, akik valamilyen nagyrészt értelmiségiek, akik megengedhették ezt valamilyen módon maguknak, és nyitottak voltak erre, vagy értettek ehhez, tehát orvosok, ügyvédek, de ugyanakkor látjuk azt az elmúlt évtizednek a kiállításaiból, hogy nem régen egy komoly, nagyon komoly galériában egy nagy gyűjteményt láttunk, amit például egy hentes foglalkozású gyűjtő hozott létre, vagy például a Vasilescu gyűjtemény tulajdonosa is egy vállalkozó volt. Tehát, de már azért a gyűjtők közé elsősorban olyan emberek tartoznak, vagy az ismert gyűjtők közé, nyilván nagyon széles a paletta, akik üzletemberek, és alapvetően pénzzel is foglalkoznak. És azt gondolom, hogy nyilván azok lesznek a legjobb gyűjtemények, ahol a gyűjtő nem egyszerűen befektetésnek, vagy nem elsősorban befektetésnek tekinti azokat a műtárgyakat, amiket megvásárol, hanem megpróbál egy intellektuális kapcsolatba kerülni a képzőművészettel, és megpróbálja megérteni, hogy miről szól a mai képzőművészet. Egyébként a férjem, aki szintén üzletember, nagyon gyakran szokta azt mondani, hogy őt az üzleti világban is nagyon segíti az, hogy egy folyamatos interakcióban van a kortárs képzőművészeknek a munkáival, mert annyiféle új nézőpontot, egy olyan újfajta szemléletet vetnek föl, amit ő például nagyon jól be tud építeni az üzleti gondolkodásba is.
1: Mert hogy ez lett volna a kérdésem, igen, hogy ha én egy elfoglalt gazdag üzletember vagyok, aki nagyon sok korában azzal foglalkozik, hogy pénzt csináljon és működtesse a vállalkozását, akkor hol van nekem időm, energiám, rálátásom, műveltségem és a többém arra, hogy tudjam, hogy mit kell gyűjteni?
2: Szerintem mindenkinek arra van ideje, amire szakít, de átadom a Margitnak a szót, mert ez sokkal jobban ért.
1: A galériásnak a szerepköre.
3: Igen, hát tulajdonképpen a galériák nagyon rugalmasak, nagyon rugalmasan alkalmazkodnak az üzletemberek életmódjához. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy van egy állandó nyitvatartásuk, de azon kívül bármikor kinyitnak, hogyha valaki meg akarja nézni az éppen aktuális kiállítást, és ha olyan gyűjtők jönnek, akiket általánosan kell valamiről informálni, akkor az is előfordul, hogy leszedjük az aktuális kiállítást akkor, amikor éppen a közönség előtt zárva van a galéria, és akár egy napra megépítek egy másik kiállítást, majd leszedem, és utána visszarakom az aktuális kiállítást. Tehát azért sokan gondolják, hogy ez egy csodálatos dolog ülni a festmények között a galériában. Nem, nem ülünk a festmények között a galériában. Nincsenek is festmények, nagyon sok minden más van, de hát van, de nem vannak festmények, hiszen nagyon sokféle tárgyat mozgatunk, és mondom, nagyon-nagyon sok mindenben alkalmazkodunk a gyűjtők igényeihez, és tulajdonképpen a közeg is változik, tehát, hogy tényleg azért az nagyon szerencsés, hogy az utazásai kapcsán az emberek eljutnak az új múzeumokba, és ez felkelti az érdeklődésüket, tehát azért sokan, akik elutaznak külföldre, Londonba, Párizsba, nagyvárosokba, megnézik az aktuális kiállításokat, ha szerencsénk van, és akkor felkelti az érdeklődésüket, hogy de ilyesmit mit láthatnak otthon esetleg. És itt rengeteg dologról lehetne még beszélni, de most nem, és hogy tulajdonképpen ha nem teszik ezt, akkor én mondom nekik, tehát hogyha véletlenül különböző alkalmakkor lehet érdeklődőkkel találkozni, akkor sok mindenre felhívjuk a figyelmüket, tehát mondom, ez üzleti szféra ilyen szempontból, vagy a for profit galériás, sok nagyon jól együtt tudnak működni szerencsés esetben a non-profit kiállító helyekkel, múzeumokkal, és egyszerűen a gyűjtőkkel egy hosszas, sok mindenre kiterjedő, beszélgetős, műterembe járós, kiállítását rendezős viszonyban vagyunk, ha ez...
0: Hogy talál egymás a galériás és a műgyűjtő? Hogy az mitől függ, hogy ki hova, vagy ki hol vásárol mondjuk gyűjtemény?
3: Szerintem tényleg nagyon sokáig ez egy nagyon kötött helyzet volt, tehát nagyon keves, ez egy kevés szűk körben létező tevékenység volt, egy kortárs műgyűjtés, és kevés olyan fórum is volt itthon, ami segítette volna az egymásra találást, de az újabb időszakban tényleg azt érzékelem, hogy egyre több ember fordul a kortárs felé. Tehát, hogy tényleg most van egy igény, és az utcáról bejönnek emberek, és érdeklődnek, ami eddig nem volt nálam legalábbis. Tehát, hogy minimum a... Hát az internet segítségével, egyes művészekre rákeresve, az újságcikkek alapján, tehát az is nagyon fontos, hogy mit ír rólunk, és ki, és milyen fórumon, ez mind segíti az eligazodást, a tájékozódást a gyűjteni vágyóknak.
1: És ezt úgy kell inkább elképzelni, hogy van egy állandó gyűjtőkörötök, tehát hogy egy kialakult kapcsolatrendszeretek a visszatérő gyűjtőkkel, ismeritek az ízlésüket, és hogyha van egy olyan alkotó, vagy egy olyan mű, amiről azt gondoljátok, hogy XY-nak biztosan tetszene, akkor így is működik ez a kapcsolat?
3: Tehát ezt próbáltam megfogalmazni, hogy elsősorban kiállításokat csinálok, tehát nem arra gondolok, hogy ez milyen műgyűjtőnek fog tetszeni, hanem először megcsinálunk egy kiállítást a művésszel, és az egy nagyon érdekes, fontos folyamat, és az egyes művészek munkásságában is sokféle szakasz, periódus van, tehát nem is tudom mindig, hogy mit kapok, és akkor megkeresem, igen, azokat a gyűjtőket, akiknek azt gondolom, hogy tetszett, de azokat a gyűjtőket is, akik a más milyen korszakukban ismerték őket. Tehát gyakorlatilag az egy váratlan helyzet, hogy kinek, melyik művésztől mi tetszik, de persze célzottan is dolgozunk azon, hogy az valakit elérjen, akit... akit mutatok a galériában. És igen, van egy állandó gyűjtőkör, és arról beszélek, hogy mostanában feltűntek újabb érdeklődők, ami egy nagy dolog. Tehát most 10 éves a galéria, és az utóbbi időszakban nyilván én ez ismertebb is lett, tehát ismertebb is lett a galéria is, a művészek is, és így az utóbbi időben nagyobb gyakorisággal tűnnek fel új gyűjtők, mint a kezdeti időszakban. De szerintem egyáltalán nagyobb érdeklődés van talán a kortárs képzőművészet iránt jelen a szcénában, mint korábban.
2: És ez egyébként nagyon szerintem egybevág a nemzetközi trendekkel, mert hogy ugye a nemzetközi művészeti szintéren már az elmúlt évtizedben sőt, már több mint egy évtizedben beszélhetünk arról, hogy a kortárs képzőművészet iránt egyre fokozódik az érdeklődés, és akár a múzeumok tevékenységéről, tehát az intézményi világról beszélünk, akár a műkereskedelemről beszélünk, és hát nyilván ezek a trendek, vagy ezek a folyamatok előbb-utóbb azért beszűrődnek Magyarországra is, szerencsére, és nyilván, hogy azok a Magyarországon élő gyűjtők, akik mozognak a világba, és látják, hogy külföldön milyen folyamatok érvényesülnek, azok ennek a hírét el is hozzák ide, és itt is próbálnak úgy működni, vagy úgy élni, mint ahogy látják, hogy máshol van, meg hát az érdeklődés is nyilván, hiszen a kortárs képzőművészet pontosan arról szól, amiben mi most élünk, és ez nagyon érdekes.
0: Engem még nagyon érdekelne az, hogy ebben az egész műkereskedelmi rendszerben, tehát hogy néz ki egy műtárgynak a körforgása, vagy hogy így honnan indul, hova jut el a végére, tehát amikor ugye megvásárolják mondjuk egy műgyűjtő, akkor utána bekerül tehát a magángyűjteménybe, de hogy utána hogy kerül például egy múzeumba ugyanez, tehát hogy mi ennek az útja.
1: És ez akár idehozhatjuk ezt az ajándékozást is, amit az előző szünetet említettél, ami szintén nagyon izgalmas szerintem, hogy ez hogyan működik.
3: Hát tulajdonképpen körforgás az nincs, de hát hogy azt szeretném mondani, hogy számomra, tehát hogy valahogy én realitásként azt látom, hogy a nagyon kortárs művészet az a galériából bekerül egy műgyűjteménybe, és pont, és boldogok vagyunk. Onnan, ha rögtön ki akar kerülni, az kicsit nehéz, mert a nagyon kortárs művészetnek viszonylag kicsi a másodlagos piaca. Azoknak a műtárgyaknak, amik ritkaság számban mennek most már, mert a 60-as, 70-es évek művészei és műtárgyai, azok természetesen ott már egy keresleti piac van, tehát azokat lehet aukcionálni, lehet másodlagos kereskedelemben eladni, de ez is egy bonyolult helyzet, és ezt így nehéz lenne elmondani. A kortárs művek, azokat Magyarországon így nehéz még szerintem újra értékesíteni, de majd azok is egy idő múlva már alkalmasak lesznek egy ilyen másodlagos piacra. Viszont a főművek a kortárs művészektől is keresettek lehetnek, és egy-egy ilyen múzeumi ajándékozás kapcsán csak nagyon fontos művek jöhetnek szóba, és ott viszont azt mondd el te, hogy milyen alapon működik.
2: Igen, tehát a műtárgyak útja az Magyarországon ugye úgy vezet, hogy a művész létrehozza a műtárgyat, az egy galériába vagy egy intézménybe kerül kiállításra, és akkor vagy a galéria ezt tovább értékesíti, vagy az intézmény megvásárolja, ha ott volt kiállítva, ha nem vásárolja meg, akkor az a mű is a galériába kerül, és hogy a gyűjtők onnan vásárolhatnak. És itt, amit a Margit mondott, itt véget ér sajnos egy kicsit a folyamat. Külföldön nem feltétlenül van így, nálunk így van, hogyha a gyűjtő szeretné a gyűjteményét átalakítani, mondjuk, vagy újra dimenzionálni, vagy bármi egyéb, akkor nagyon, nagyon nehezen tudja másodszor eladni a művet. Ugye a galéria az elsődleges értékesítési hely.
1: De bocsánat, itt akkor azért felmerül ez a kérdés, hogyha befektetés célán vásárolunk kortárs képzőművészeti alkotást, akkor
2: igen, hogy is felmerül ez a kérdés, ebben az esetben elég hosszú távú befektetés kell gondolkodni.
3: Tehát nem a... Jó döntéseket kell hozni, tehát...
1: Kell tudni a jövőben.
3: Igen,
2: és nem könnyen mobilizálható befektetésről beszélünk, mint mondjuk egy ingatlan, vagy nem tudom, egyéb dolgok esetében, igen. De azért visszamenőleg már szerintem látszik az, hogy a második világháború után keletkezett képzőművészetnek már azért van egy komolyabb másodlagos piaca, tehát nyilván megvan a remény arra, hogy az a műkereskedelemnek, a magyar műkereskedelemnek ez az elmúlt 2,5 évtizedes fejlődése, ami a rendszerváltás óta volt, ez egyre gyorsabb, és hogy majd itt is kialakul a másodlagos piac, illetve a másik lehetőség az, hogy kitágul a piac, és nem csak a magyar gyűjtők és a magyar érdeklődők kezdenek érdeklődni a magyar képzőművészet iránt, hanem a nemzetközi piacon is értékesíthető lesz. Ugye ez is egy nagy vágyálom, és igazából ehhez fontos az, amiről az előbb beszéltünk, igen, hogy nagy, nagyon komoly brandértékű, a kánont író múzeumi gyűjteményekbe, nemzetközi múzeumi gyűjteményekbe bekerüljenek magyar művészek. És hát az ajándékozásra visszatérve, sokan gondolják azt, hogy jaj, nagy szó, mi az, hogy odaadni egy jó művet egy jó múzeumnak. Hát aki ezt mondja, az, hogy ez nem nagy szó, az nem nincsen pontosan tisztában azzal, hogy ez hogyan működik. Ugye a nagy múzeumok nagyon komoly brandet építettek maguknak az elmúlt évtizedekben, és ezt nagyon féltve őrzik, és nem fogadnak el csak olyan ajándékot, ami minden szempontból azt a minőséget hozza, illetve azt a illetve úgy passzol a gyűjteményükbe, ahogy a mindenkori aktuális kurátorok ezt a lehető legjobbnak tartják. Egyrészt nyilván védekeznek az ellen, hogy nagyon gazdag emberek nagyon drága ajándékokkal befolyásolni próbálják őket, ugye ez ellen,
1: az egész művészvilágot feltételezem.
2: Igen, ez ellen nagyon erősen védekeznek, az ellen is védekeznek, hogy művészek megpróbálják őket befolyásolni, ugye, hogy a jelfogultá tenni, és ezért nehezen fogadnak el ajándékot. Egyrészt abba a pozícióba kell kerülni, hogy az ember ajándékot tudjon felajánlani, tehát kapcsolatba kell kerülni azokkal a megfelelő kurátorokkal, akik erről döntenek.
0: Igen, ezek mennyire érdekelni, ez hogy történik meg az első lépés? Hogy egy e-mail, vagy egy telefon, nem, vagy ez hogy?
2: Úgy, hogy meghívást kaptunk az Orosz és Kelet-Európai Akvizíciós Bizottságba, aha, ahol 4 éve dolgozunk, és 4 éve folyamatos kapcsolatban vagyunk a Tét Modern kurátoraival. Az azt jelenti, hogy ők pontosan tudják, egyrészt ismerik a gyűjteményünket, pontosan tudják a tudásunkat, a felkészültségünket.
3: Ez úgy történt, hogy mivel a Katiék a nemzetközi szintéren is aktívak, tehát hogy ismerik őket jelentős külföldi nemzetközi galériák is, más gyűjtőket is ismernek, külföldi gyűjtőket is, és azokat már ismerték a tétes kurátorok, és ajánlották, és javasolták. Uh-huh. Tehát ebbe a kuratóriumba ajánlat
2: tehát egy információgyűjtés előzi meg minden tagnak a felvételét, és akkor ebbe beletartozik ez. Tehát nyilván itt az évek során való együtt dolgozás, mi se ajándékozással kezdtük először, megpróbáltuk megismerni azt, hogy ők mit szeretnének, az ő gyűjteményüket merre szeretnék építeni, milyen szempontjaik vannak, mit várnak, minek örülnének, nem tudom. Tehát ez nyilván így folyik, és amikor már az adott kurátorokkal is megállapodik az ajándékozó, még akkor több bizottság van, amin keresztül megy, hogy elfogadják-e az ajándékot. A végső szót egyébként még a végső körben, a végső döntésben a restaurátorokat is bevonják, és a raktárosokat is bevonják. Hiszen az is egy nagy kérdés, hogy hogyan lehet, megfelelő módon lehet-e raktározni a munkát. Például a Kaszás Tamást Kisterem képviseli, és Margit is részt vett ebben a folyamatban, hiszen amikor már ott volt, elfogadták a munkát, akkor ugye jött ez a feladat, hogy itt egy nagyméretű installációról volt szó, amit olyan megfelelő módon kellett becsomagolni, és instrukciókkal ellátni, hogy ami szét van szedve, az később
3: külön összerakható legyen. Külön ide utaztak előtte, egy külön szállító csapat, aki megnézte, hogy ezt hogy lehet szállítani. És utána jöttek el ténylegesen becsomagolni és szállítani.
2: Egyébként a műgyűjtésnek az egyik nagyon fontos kérdése a raktározás. Ez már ugye nyilván igen. Nem az alapszinten, de rendkívül fontos kérdés. De
0: például,
1: volna megkérdezni nálatok.
0: Igen, hogy ti hol tartjátok a saját gyűjteményeteket? Igen.
2: Hát egy raktárban tartjuk a gyűjteményünket természetesen, hiszen jóval több műtárgy van benne, ugye ez mi esetünkben körülbelül 500 műtárgyról beszélünk. Ez nem a legnagyobb gyűjtemények egyik, ennél sokkal nagyobb magángyűjtemények vannak ma Magyarországon is. De az biztos, hogy megőrizni, fenntartani, tehát folyamatosan ugye a műtárgyak állagát óvni, és raktározni a műveket, ez egy nagyon nagy kihívás minden gyűjtő számára. Tehát ez tulajdonképpen majdnem mondhatom, hogy ott kezdődik a gyűjtő, amikor valaki már ezzel a témával is szembesül, hogy hogyan őrizzem meg olyan műveket, ami mondjuk a 70-es években keletkezett, és már amikor ugye a gyűjtemény, mondjuk az én gyűjteményembe bekerült, már akkor sem volt egy fiatal munka, tehát, és nekem is ugye tovább kell őriznem, vagy én legalábbis mindig érzem ennek a felelősségét és a súlyát.
0: De akkor ezek gyakorlatilag nincsenek is kifüggesztve, úgyhogy láthatóak legyenek, hanem ezek szépen becsomagolva vagy raktárban vannak.
2: Ehhez már egy elég nagy múzeumi épület Aha. kellene, hogy ezt ki lehessen függeszteni. Hát mi mindig azt szoktuk mondani a férjemmel, hogy különböző utak vannak. Van, aki magának épít múzeumot. Mi azzal, hogy elkezdtünk múzeumoknak ajándékba adni műtárgyakat, mi ezzel az intézményi gyűjteményeket építjük, amiket így módon a magunkénak érzünk. Ez egy másik út. De van az út is, amikor egy gyűjtő a saját gyűjteményének múzeumot épít, vagy múzeumi épületet szerez. Ez is egy járható út, vagy ez is egy nagyon jó dolog.
0: De például kiállításokat szoktatok szervezni a saját gyűjteményből?
2: Nem.
3: Meghívják a gyűjteményeket, tehát a magángyűjteményeket gyakran meghívják különböző helyszínekre bemutatkozni. Uh-huh. Túlzás, hogy gyakran, de ez többször előfordult.
2: Hát
0: a szállítás.
2: Én azt mondanám, hogy rendszeresen kölcsönzünk a gyűjteményekből műveket kiállításokra. Most például jövő héten nyílik a Ludwig Múzeumban Szűcs Attila kiállítása, ott is lesz a gyűjteményünkből néhány darab, mint ahogy sok más magyar magángyűjteményből, tehát ott például nagyon sok művet lehet majd látni. A mi gyűjteményünkből kétszer volt kisebb kiállítás, de ilyen átfogó nagy bemutatkozó kiállítás nem volt. Nyilván nekünk nincsen arra helyünk, felületünk, hogy ezt a gyűjteményt bemutassuk. Amennyiben egy intézménytől kapunk erre meghívást, akkor ennek, ha lehet, akkor eleget teszünk. De nem ez az elsődleges célunk.
1: De hogy a hazai kortárs képzőművészeti világ az úgy működik, hogy akik ebben dolgoznak, akár ti, vagyis hát igen, tehát hogy egy galéria mondjuk teljesen tisztában van azzal, hogy mi az az 500 műtárgy, ami nálatok van, vagy van erre egy katalógus, ami elérhető, vagy...
3: Nekem semmi közöm nincs ahhoz, hogy mi van a Katinál.
1: Nem, tehát, nem, csak arra mondom, hogy mondtad, hogy meghívnak néha, vagy kérnek tőletek kölcsön néha műtárgyat egy kiállításra, és akkor engem az érdekelne, hogy ők honnan tudják, hogy egyáltalán nektek mit
2: a művészek fog... tudják. Ja, a művészek értem, tudják, hogy hol vannak az ő műveik, uh-huh. és nyilván a kiállításokra mindig művészeket szólítanak uh-huh. meg, illetve hát nyilván a szakmai körökben azért vannak olyan szakemberek, akik bizonyos gyűjteményeknek, gyűjteményünknek például bizonyos egységeit ismerik. Uh-huh. Például amikor műcsarnokban még annak idején a Páldi Lívia rendezett a Balázs Béla stúdió történetéből egy nagy összefoglaló kiállítást, akkor mondjuk ő tudta, hogy vannak nálunk olyan művek, amik érdekesek lehetnek, ő eljött hozzánk, és akkor egy napot eltöltött a gyűjteménynek az átnézésével, és ki is választott, nem tudom, 20 művet, amit kölcsön kért erre a kiállításra. Tehát ez általában így történik. Vannak olyan gyűjtemények, amelyek nagy magyar magángyűjtemények, amelyekről sok katalógus jelent meg, és amik nagyon hozzáférhetők, ilyenek a Vas László gyűjteménye, az Irokész gyűjtemény, vagy az Antal Péter gyűjteménye, ugye ezek nagyon híres, nagy, jelentős gyűjtemények. Mi erre még nem fordítottunk elég időt és munkát, mert mással voltunk elfoglalva, és ahogy mondtam, egy kicsit más úton járunk. De majd ennek is eljön egyszer az ideje.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltatok, közben letelt a műsoridőnk, úgyhogy akkor nagyon örülünk, hogy velünk voltatok.
2: Köszönjük szépen.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Adhesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

0: kényelmes szénapadlásokra gondolt a béristálókban, az ottani meleg rácsozatokra, ahol oly sok éjszakát eltöltött. Ostoba módon néha elégedetlenkedett, és pofákat vágott arra az életre. Hihetetlennek tűnt, de annak idején unalmasnak találta. Mostanra elege lett. Hazamegy, és kész. Ecetes uborka, hallom hívó szavat. Félrelökte két virágot, méltóság teljesen maga köré tekerte rongyos köntösét, arcát a láthatár azon pontja felé fordította, amely irányban hite szerint szülővárosa elterült, és mélységes eltökéltséggel, valamint figyelemre méltó szórakozottsággal egyenesen lelépett a 30 láb magas sziklatömb tetejéről. Körülbelül 10 perccel később, amikorra az aggódó és eléggé töredelmes hangulatba került két virág kiásta egy nagy hótorlaszból a kövek lábánál, arckifejezése mit sem változott. Két virág kémlelőn nézte. Jól vagy? Kérdezte. Hány ujjamat tartom fel?
1: Haza akarok menni.
0: Oké. Ne, meg se próbálj lebeszélni, elegem van. Szívesen mondanám, hogy jó mulatság volt, de nem tehetem. Micsoda? Azt mondtam tőlem, oké. Erősítette meg két virág. Szeretném újra látni Ankh-Morpork-ot. Úgy számítom, mostanra már elég sokat újjáépíthettek belőle. Meg kell jegyezzük, hogy amikor utoljára látták, a város éppen vadul leégőben volt, amely tény sokat köszönhetett annak, hogy két virág megismertette az érdeklődő, ám tudatlan tömegeket a tűzbiztosítás fogalmával. Mindazonáltal a pusztító tűzvészek a morporki élet mindennapos eseményei közé tartoztak, s a várost mindig dalolva, s aprólékos gonddal építették újjá a hagyományos helyi szokásoknak megfelelően, taplószáraz fából és a vízhatlanság végett kátránnyal bőkezően megkent zsúbból.
2: Ó, mondta széltoló egy kicsi lelohadva.
0: Ó, hát akkor jó. Akkor minden rendben. Pompás. Akkor akár indulhatnánk is. Felkászálódott, s leseperte magáról a halat. Hanem azt hiszem, várnunk kéne reggelig, jegyezte meg két virág. Miért? Nos, mivel farkasordító hideg van, nem tudjuk pontosan, hol vagyunk, a podgyász elveszett, sötétedik, soroljam? Széltoló megtorpant. Elméje sötét szakadékaiban ősöreg papír zizzenését vélte hallani. Az a szörnyű gyanúja támadt, hogy álmai mostantól ismétlődőek lesznek, és jobb dolga is akadt, mintsem egy csomó vénséges varázsige előadásait hallgatni, akik még abban se tudtak megállapodni, hogyan is keletkezett a világegyetem. Egy vékonyka hang a hátsó agyából feltette a kérdést.
3: Miféle jobb dolgot?
0: Fog már be a szád! Fakadt ki.
3: Hát csak azt mondtam, hogy dermesztő hideg van, és...
0: kezdte újra két virág. Nem te! Én!
3: Mi?
0: Fogd már be a szád, mondta széltoló csüggettem.
3: Feltételezem, hogy semmi ehető nem található errefelé, ugye?
4: A hatalmas sziklák feketén lettek, és fenyegetően meredtek a magasba a naplemente haldokló zöld fényében. A druidák a belső körben tolongtak. A jó egy néhány mágiott a kivilágításban sörögtek, forogtak, ahogy a kőkompjúter szükséges perifériáit hozták üzemkész állapotba. Fagyöngyel koszorúzott póznákra koskoponyákat tűztek, kígyóhímzéses lobogókat feszítettek, és így tovább. A tűzfény körén kívül gyülekezett egy nagy csapat fensík lakó. A druidisztikus fesztiválok mindig is népszerűek voltak, különösen olyankor, amikor valami balul sült el. Őket bámulta merően széltoló.
0: Mi folyik ott?
5: Nos hát! Jött tűzbe két virág egy csapásra. Ami azt illeti, ez a szertartás több évezredre nyúlik vissza, és célja a hold újjászületésének megünneplése.
3: Vagy esetleg a napé? Nem, mégiscsak azt hiszem, hogy a holdé.
5: Igen, holdé. Kétségtelenül egy nagyon emelkedett, csöndes, méltósággal felruházott és gyönyörűséges ceremónia.
0: Széltoló megborzongott. Mindig aggodalommal töltötte el, amikor két virág lelkesedni kezdett. Egyelőre még szerencsére nem használta a festői és idilli szavakat. Ezeket széltoló eleddig nem tudta kielégítően lefordítani, de a legjobb megközelítésnek a baj tűnt.
6: Bárcsak itt lenne a podgyász,
0: sóhajtott sajnálkozva a turista.
3: Akkor fényképezhetnék. Ez olyan festőinek és idillikusnak ígérkezik.
4: A tömeg várakozás teljesen mocorgott. Nyilvánvaló volt, hogy az események hamarosan mozgásba lendülnek. Figyelj csak, mondta sürgetőleg Széltoló. A druidák papok. Semmiképp se feledkezz meg erről. Ne csinálj semmit, ami felbőszítheti őket. De ne ajánld fel, hogy megveszed a köveket. De én ne kezdj festői benszülött népszokásokról beszélni. De én azt hittem, semmi esetre se próbálj biztosítást kötni velük. Az tutira feldühíti őket. De hát ők papok! Jajdult fel két virág. Széltoló meghökkent. Hát persze, pont ez a lényeg, hát nem? A külső kör másik oldalán egyfajta körmenet kezdett kialakulni.
3: De hát a papok jóságos, kedves emberek, mondta két virág. Otthon a kolduló tálkájukkal járkálnak mindenfelé. Az az egyetlen tulajdonuk,
4: tette hozzá. Csodálkozott el Széltoló, aki egyáltalán nem volt benne biztos, hogy jól értette.
2: Hogy felfogják benne a vért, ugye?
4: Vért?
2: Persze, az áldozaté.
4: Széltoló azokra a papokra gondolt, akiket otthonról ismert. Természetesen mindent megtett, nehogy magára haragítsa valamelyik istent, részt is vett, ki tudja hány templomi szertartáson, és összességében úgy ítélte, hogy a körkörös tenger melléki papság legfontosabb meghatározása az, hogy olyan személy, aki rengeteg időt tölt hónaig vérrel borított karral. Két virág elborzott.
3: Hogyan? Dehogy! Ahonnan én jövök, a papok szent életű férfiak, akik szegénységi fogadalmat tettek, és magukat teljesen a jó cselekedeteknek és az isteni természet tanulmányozásának szentelik.
4: Széltoló gondolkodóba esettem újdonat megközelítés hallatán. Nincsenek áldozatok?
3: Abszolút nincsenek.
4: Széltoló feladta.
2: Nos, ez nem hangzik valami hűdeszentnek az én fülemben.
4: Bronzkürtök kara recsent hangosan. Széltoló körülnézett. Lassan, libasorban druidák masíroztak el. Hosszú sarlóikon fagyöngy ágacskák lógtak. Több ifjú druida és tanítvány követte őket, akik az ütőhangszerek legkülönfélébb válfajain játszottak, melyekről azt tartja a közhiedelem, hogy előzik az ártó szellemeket, és a hallottak alapján azt kell mondjuk, a közhiedelemnek kivételesen igaza van. A fáklya fény izgalmasan drámai mintákat rajzolt a sziklákra, amik baljóslatúan meredeztek a zöldbe játszó ég háttere előtt. Tenge iránt az Aurora Coriolis csillámló függönye hunyorogni és tündökölni kezdett a csillagok közt, ahogy milliónyi jégkristály táncolt a korong mágikus mezejében.
0: Pelafon elmagyarázta nekem az egészet,
4: suttogta két virág.
3: Aminek hamarosan tanúi leszünk, az egy keligen régi ceremónia, ami az ember és a világegyetem egységét ünnepli. Legalábbis ezt mondta.
4: Széltoló fanyarú szemlélte a körmenetet. Amikor a druidák szétszélettek a nagy lapos kő körül, ami a kör közepét uralta, Széltoló nem tudta nem észrevenni a vonzó, ám meglehetősen sápadozó ifjú hölgyet középütt. A lány hosszú fehér ruhát viselt, aranyi nyakéket és bizonytalan bal sejtelemre való arckifejezést.
3: Az a lány egy druida nő?
4: Kérdezte két virág.
2: Nem. Nem hinném,
4: felelte vontatottan Széltoló. A druidák kántálásba fogtak. Széltoló úgy vélte, az ének különösképp visszataszító és nagyon unalmas darab, és határozottan érezte, hogy gyors crescendóban fog végződni. A látvány, ahogy a fiatal nő ráfeküdt a nagy kőre, egyáltalán nem siklasztotta ki ezt a gondolatmenetet a kerékvágásból.
3: Amit ön mondani akarok, kezdte két virág, az az, hogy szerintem az ilyesfajta szertartások a primitív egyszerűséghez térnek vissza, ami...
4: Igen, igen, vágott közbe Széltoló. Ha minden áron tudni akarod, most fel fogják áldozni a lányt. Két virág megdöbbenve nézett rá.
2: Megölik?
4: Igen.
3: Mi?
2: Ne tőlem kérdezd, hogy kikeljen a gabona, hogy felkeljen a hold, vagy ilyesmi. De az is lehet, hogy csak szenvedélyesen szeretnek embert ölni. Na, nesze neked vallás!
4: Hirtelen tudatára ébredt egy halk zümmögésszerű, inkább érzékelhető, mint hallható hangnak. Úgy tűnt, hogy a mellettük álló sziklából jön. Kis fénypettyek villoztak a kő felszíne alatt, mint aprócska csillámszemcsék. Két virág levegő után kapkodott.
6: Nem használhatnának esetleg világokat, meg bogyókat, vagy ilyesmit, valami jelképeset?
4: Kizárt dolog.
6: De kipróbálta már valaki?
4: Széltoló felsóhajtott. Ide figyelj, kezdte. Nincs az a magára valamit is adó főpap, aki végigjátsza az egész előadást a kürtökkel, meg lobogókkal, meg mindennel, hogy aztán a kését egy narcizba, meg két szilvába döfje.
5: Szembe kell nézzél a ténnyel, hogyha kicsit is megkaparod ezt az egész hóbellevancot az aranyággal, meg természeti ciklusokkal, rögtön kibukkan a szex meg az erőszak. Általában mindkettő egyszerre. Legnagyobb megrökönyödésére két virág ajka sírásra görbül.
4: Két virág, Széltoló tisztában volt vele, de még mennyire. Nem csak, hogy rózsaszín szemüvegen át, de ráadásul rózsaszín aggyal is szemlélte a világot, és rózsaszín fülekkel hallgatta. A kántálás megállíthatatlanul emelkedett a crescendo felé. A druidák vezetője körmével tesztelte sarlója élét, s minden szem a körön túli, kimagasló szikla újra merett, ami fölött a hold vendég fellépése volt hamarost várható.
5: Semmi haszna, hogy... kezdte Széltoló, de már nem volt hallgatósága.
4: Azonban a körön kívüli jeges táj nem volt teljesen élethíján. Először is egy csapatnyi varázsló közelgett, akiket Armand már riasztott. Ám egy kis magányos figura is nézelődött egy eldőlt szikla alkalmatos rejtekéből. A korong a legnagyobb legendáinak egyike kísérte figyelemmel az eseményeket, jelentős érdeklődéssel. Látta a druidákat körbeállni és kántálni. Látta, ahogy a fő druida magasra emelte a sarlót, és akkor meghallott egy hangot.
6: Elnézést! Elnézést, ide hallgassanak! Mondhatnék valamit?
4: Céltoló kétségbe esve nézett körbe, a menekülés útját keresve. Hát nem akadt egy sem. Két virág, ujját figyelmeztetőleg felemelve, az oltárkő mellett állt udvarjasan, ám eltökélte. Széltolónak eszébe jutott az a nap, amikor két virág úgy vélte, az épp elhaladó hajcsár túl kegyetlenül ütlegeli az összvéreit és érveit, és érvelése az állatkínzás ellen azt eredményezte, hogy Széltolót végül

0: aztán sajtos pálcikákhoz hasonlatos ujjak fogták be a száját, egy borotva éles vágóél csiklandozta az Ádám csutkáját, és egy frecsegő hang közvetlen a füle mellett azt mondta.
1: Egy szót se vagy, meghalsz!
0: Széltoló szeme úgy forgott gödrébe, mintha kiutat keresne.
1: Ha azt akarod, hogy ne szóljak egy szót se, akkor honnan fogod tudni, hogy értettem, amit épp most mondtál?
0: Sziszegte.
1: Kusj! És mondd meg, mit csinál az a másik idióta! Na ide figyelj, ha be kell fogjam a számot, hogy tudnám el...
0: A torkának feszített kés hirtelen a fájdalom forró csíkjává vált, és Széltoló úgy döntött, egye fene a logikát.
1: A neve két virág, nem erről a vidékről való. Nem is úgy néz ki, a barátod?
0: Van köztünk némi gyűlölet, igen. Széltoló semmit se látott foglyulejtőjéből, de úgy érezte, az illető teste ruhafogasból lehet. Ezen kívül erős mentolszagot árasztott.
1: Van benne kurázsi, azt meg kell hagyni! Tedd pontosan azt, amit mondok, és akkor lehet, hogy nem végzi az oltárra kötözve.
2: Uram, atyám!
1: Tudod, ezek errefelé nem igazán ökumenikusak.
0: Ez volt az a pillanat, amikor a hold illő módon engedelmeskedve a meggyőződés törvényének felkelt. Bár a számítások törvényére való tekintettel még csak a közelében sem annak a pontnak, ahol a szinkalkopjúter szerint felbukkannia kellett volna. Azon a helyen foszladozó felhő közül kukucskálva egy vörös csillag ragyogott. Pont a kör legszentebb sziklája fölött lógott, úgy sziklázva, mint a villózás a halál szemgödrében. Bajós volt és borzasztó, és Széltoló észrevette, hogy múlt éjjel óta egy kicsit nőtt. Az egybesereglett papságból a rémület sikolya röppent a magasba. A környező földsáncokon a tömeg előrébb nyomult, a fejlemények izgalmasnak ígérkeztek. Széltoló kezébe belesiklott egy kés, szerencsére a markolat, és a szortyogó hang a háta mögött megkérdezte.
1: Csináltál már ilyesmit korábban?
2: Milyesmit?
1: Berontani a templomba, megölni a papokat, ellopni az aranyat és kiszabadítani a szüzet?
2: Hát nem mondhatnám.
1: Így kell ezt!
0: Két hüvelyknyire Széltoló bal fülétől a hang olyan visításban tört ki, amilyet a pávián ad ki, ha lába beszorul egy visszhangzó kanyomba, és egy apró, ám szívós és izmos alak száguldott el mellette.
3: A fáklyák fénye megvilágította, hogy az elsuhanó alak egy nagyon öreg ember, abból a sovány fajtából, amit általában virgonc öreg úrnak neveznek. Teljesen kopasz, csak nem térdig érő szakállal és piszkafa lábakkal, amiken a viszerek egy meglehetősen nagy város úthálózatát rajzolták ki. A hideg ellenére sem viselt mást, csak egy szegecsekkel kivert bőriszákot, meg egy pár csizmát, amiben még simán belefért volna egy másik pár láb. A férfihoz legközelebbi két druida összenézett, és egyszerre lendítették sarlójukat. Röpke kavarodás után azonban mindketten labdává gömbölyödtek fájdalmukban és hörögtek. A következő izgalmas percekben Széltoló az oltárkő felé oldalazott, félénken markolva a kést, hát ha így elkerülheti a nem kívánatos kommentárokat. Valójában a kutya se figyelt rá. Azok a druidák, akik nem menekültek ki a körből, általában a fiatalabbak és izmosabbak, összegyülekeztek az öreg ember körül, hogy a kőkörökkel együtt járó emberáldozat teljes témakörét megvitassák vele, ám a lármából és a csontrecsenésekből ítélve az aggasztján legalábbis egyenrangú vita partnernek bizonyult. Két virág érdeklődéssel nézte a küzdelmet. Széltoló vállon ragadta.
1: Tűnjünk innen!
2: Nem kéne segítsünk?
0: Biztos vagyok benne, hogy csak láb alatt lennénk, nyilatkozta Széltoló sietve. Te is tudod, milyen pocsék érzés, amikor roppant elfoglalt vagy, és mások a vállad fölött belebámulnak a munkádba.
2: De legalább mentsük meg az ifjú hajadont, követelte határozottan két virág.
0: Jó, de siessünk. Két virág elvette a kést, és oda rohant az oltárkőhöz. Több hiába való kísérlet után sikerült elnyiszálni a lány kötelékeit, aki felült és könyvzáporban tört ki.
2: Jól van, most már minden rendben,
0: kezdte a turista.
4: A francos nyavaját van rendben,
0: csattant fel a lány kisírt szemmel rámeredve.
4: Miért kell az embereknek mindenbe belavatkozniuk és tönkretenni a dolgokat?
0: Bosszusan belefújta orrát ruhája szegélyébe.

0: két virág zavarba esve nézett Széltolóra. Úgy látom, nem egészen érted a helyzetet, mondta. Úgy értem, a biztos halál torkából mentettünk meg.
1: Erre felé igazán nem olyan könnyű, válaszolta a lány. Úgy értem, megőrizni a...
0: Elpirult, és zavarában tekergetni kezdte öltözéke szélét.
1: Úgy értem, megmaradni, hogy nem hagyni, hogy nem elveszíteni az alkalmasságot.
0: Alkalmasságod? Visszhangozta két virág. Kiérdemel ezzel a multiverzum leglassú felfogású személyének járó Széltolókupát. A hajadon szeme összeszűkült.
1: Mostanra már odafenn lehetnék a holdistennőnél mézsört kortyolva ezüst sellekből,
0: zsémbelt.
1: Az a 8 év, amíg minden rohadt szombat este otthon maradtam, kárba veszett!
0: Felnézett Széltolóra, és savanyú arcot vágott. Széltolónak rossz érzése támadt. Lehet, hogy egy osonó lépés zaját hallotta meg, vagy a mozgás tükröződött a lány szemében, de lebukott. Valami átsűvített a levegőn, ott, ahol egy másodperce még a nyaka volt, és nekivágódott két virág kopasz koponyájának. Széltoló megpördült, és megpillantotta a fő druidát, aki épp újra lendítette a sarlóját. Az elfutás minden reményének híján kétségbe esetten odarúgott. A rúgás pontosan tért kalácson találta a druidát. Ahogy felsikoltott, selejtette fegyverét, a húsba döfött acél ocsmány kis nesze hallatszott, és a pap előre zuhant. Mögötte a nyiszlett, hosszú szakállú ember kihúzta kardját a tetemből, letisztította egy marék hóval, és így szólt.
2: Én az a lombágom. Ti fogjátok cipelni a kincset?
0: Kincset? Nyögte Széltoló elhalóan.
2: A nyakékeket, meg az összes többit. Az aranyláncokat. Szok van belőlük. Hát ilyenek a papok,
0: mondta az öregember erősen nyálazva.
2: Semmi más, csak nyakék, nyakék, nyakék. Ki ez atyúk?
3: Nem hagyja, hogy megmentsük őt, felelte Széltoló.
0: A lány dacosan nézett az öregre az elkent szemfesték alól.
2: A francba vele!
0: Mondta a vén. Egyetlen mozdulatta, felkapta a hajadon, hátára dobta, feljajdult a csúsztól és összeesett. Egy másodperccel később, még mindig hasonfekve így szólt.
2: Ne átsorogj ott, osztoba asszonyállat! Segíts fel!
0: Széltoló legnagyobb megdöbbenésére, és valószínűleg a sajátjára is, a lány szót fogadott. Eközben Széltoló megpróbálta felrázni két virágot, akinek halántékán egy nem túl mély horzsolás vérezgetett, ám a kis ember eszméletlen maradt. Arcára ráfagyott kissé aggodalmas mosoly. Lélegzése ziháló volt és különös. És nagyon könnyű is volt. Nem egyszerűen a normálisnál kisebb súlyú, de kifejezetten súlytalan. A varázsló ennyi erővel akár egy árnyékot is tarthatott volna a karjában. Széltolónak eszébe jutott, hogy a druidákról azt rebesgetik, különleges és szörnyű mérgeket használnak. Persze gyakran ugyanezek a rebesgetők állítják azt is, hogy a bűnözőnek a szeme se áll jól, hogy a villám sose csap kétszer ugyanoda, és hogyha az istenek arra szánták volna az embert, hogy repüljön, kezébe nyomtak volna egy repülőjegyet. De két virág könnyűsége valamiért megrémítette. Halálra rémítette. Felpislogott a lányra, akinek egyik vállán átvetve lógott az öreg, s egy bocsánatkérő félmosolyra görbült a szája. Úgy a leányzó vese tájékáról egy hang esznyeszörette.
2: Megvan minden! Tűnjünk innen még, mielőtt visszajönnek!
0: Széltoló a hóna alá csapta két virágot, és utánuk baktatott. Mi mást tehetett volna? Az öregnek volt egy nagy, fehér lova egy sorvadozó fához pányvázva, egy kicsi hólepte vízmosásban, nem messze a kőkörtől. A paripa szőre fényesen csillogott, és a pompás csatamén általános özbenyomását csak némileg csökkentette a nyerekhez kötött aranyér kímélő párnácska.
2: Oké, tegyél le! Van valamiféle kencefél a nyerektáckában, ha lennél olyan szíve?
0: Széltoló, amilyen gyöngéden csak tudta, odatámasztotta két virágot egy fához, és a holdvilágnál, meg ébredt rá a vészjósló új csillag halomány vörös fényénél, most először alaposan szemügyre vette megmentőjét. A férfi félszemű volt. Hiányzó szemét fekete kötést akarta. Vékony testét behálózták a sebhelyek, és jelenleg fehéren izzó izületi gyulladástól vibrált. Nyilvánvaló volt az is, hogy fogai már réges-rég leköszöntek hivatalukról. Ki vagy te? Kérdezte Széltoló.
1: Betán,
0: felelte a lány, aki egy maroknyi, ocsmányul bűzölgő, zöld gyógyírt masszírozott az öreg hátába. Fellépése azt sugallta, hogy ha előzőleg megkérdezték volna tőle, miféle események következhetnek be, amikor a hős, hófehér paripán megmenti a feláldozandó szüzet, vélhetőleg nem hozta volna szóba a gyógykenőcs lehetőségét. Ám ha már úgy alakult, hogy a balzsamnak elő kellett kerülnie, feltett szándéka, hogy profi módra alkalmazza. Az öreget kérdeztem, mondta Széltoló. Egy csillagfényű szem tekintett fel rá.
1: Cohen meghívnak, fiú.
0: Betán keze megállt masszírozás közben.
1: Cohen?
0: Lehelte.
1: Cohen a barbár? Thank you, Bob.
0: Várjon csak, kezdte Széltoló. Cohen egy nagy darab, délceg Dalia, nyaka, mint a bikáé, mellizmai olyanok, mint egy zsák focilabda. Ő a korong legkiválóbb harcos, egy élő legenda. Emlékszem, a nagyapám mesélte, hogy látta egyszer a nagyapám.
4: Elcsuklott a hangja a szúrós pillantás súlya alatt.
0: Ó, hebegte. Ó, hát persze.
4: Elnézést.
1: Hát igen,
0: sóhajtott a Cohen.
1: Pompaszan ez van, fiú. Én vagyok az egész élet a saját legendámban.
0: Megáll az eszem, ámult Széltoló. Pontosan hány éves is vagy?
1: 87. De te voltál a legjobb,
0: kiáltotta Betán. A bárdok még mindig a te tetteidet zengik.
4: Cohen vállat vont, s ettől rögtön fájdalmasan felszisszent.
1: Szoszám kaptam honoráriumot,
0: mondta, és a havat nézte merengve.
1: Ez életem mottója. 80 év meló, és mit tudok felmutatni? Hátfájászt, aranyeret, rossz emésztészt, és legalább 100 leveszlet vettek. Levesz, jó, utálom a leveszt.
0: Betán összeráncolt homlokkal kérdezte.
1: Levesz?
0: Leves, magyarázta Széltoló.
1: Az, levesz,
0: fintorgott Cohen undorral.
1: Tudod, a fogam miatt? Senki se vesz komolyan, ha nincs fogad. Azt mondják, csücs ide a tűz mellé, apó, és egyél egy kis lev...
0: Élesen Széltolóra merett.
1: Nagyon csúnyán köhögte, fiú.
0: Széltoló nem volt képes a szemébe nézni. Elfordította a fejét, és elszorult a szíve. Két virág még mindig a fának támaszkodva hevert, békésen, eszméletlenül, és olyan szemrehányóan nézett ki, ahogy csak lehetséges volt az adott körülmények között. Cohennek is eszébe jutott. Bizonytalanul lábra állt, és odavonszolta magát a turistához. Mindkét szemhéját felhúzta, megvizsgálta tekintetét, majd a pulzusát.
1: Eltávozott,
0: mondta. Halott? Kérdezte Széltoló. Elméje parlamentjében egy tucat érzelem ugrott talpra, és kezdett ordibálni egyszerre. A megkönnyebbülés emelkedett szóra elsőnek. Aztán a megrázkódtatás szólalt fel, s javasolt rendeutasítást, aztán a zavar, a rémület és a veszteség érzet kapcsolódta be a vehemens vitába, ami csak akkor ért véget, amikor a szomszéd teremből átjött a szégyen, hogy megnézze, mit ölik ezek egymást.
1: Nem!
0: Válaszolta elgondolkozva Cohen.
1: Nem egészen, csak eltávozott.
0: De hova?
1: Dunstan szincs,
0: felelte Cohen.
1: De azt hiszem, ismerek valakit, akinek lehet, hogy van egy térképe.
0: Messze kinn a hómezőkön fél tucatnyi vörös fénypetty izzott az árnyakban.
3: Már nincs messze,
0: jelentette ki a vezérvarázsló egy kis kristálygömbbe kémlelve. A háta mögött felhangzó általános mormogás azt sugalmazta, hogy bárhol is legyen Széltoló, semmi esetre sincs távolabb, mint egy jó leső forró fürdő, egy kiadós étkezés, meg egy puha meleg ágy. Aztán a leghátul caplató varázsló megállt.
3: Hallgassátok csak!
0: Hallgatták. Elsősorban a tél kis neszeit, amely kezdte végre igazán markába kaparintani a vidéket. A kövek csikordulását és apró cseprő élőlények tülekedésének tompított zaját a hótakaró alappi járatokban. Egy távoli erdőben farkas üvöltött. Zavarba jött, mikor senki sem csatlakozott hozzá, és gyorsan abbahagyta. Ezen kívül a holdvilág ezüstös havazásának hangja hallatszott még, na meg fél tucatnyi varázsló zihálása, ahogy megpróbáltak halkan lélegezni.
3: Nem hallok semmit, kezdte az egyik.
2: Rendben.
0: Aztán mind meghallották. Egy erőtlen távoli recsegést, mintha valami nagyon gyorsan mozogna a ropogó hóba.
5: Farkasok? Vetette fel az egyik varázsló. Mindnyájan a gírhes, éhes testek százaira gondoltak, ahogy szökelve közelednek az éjben.
3: Nem, rázta fejét a vezér. Túl szabályos. Esetleg egy hírnök?
5: Már harsogóbban szólt, úgy, mint amikor valaki siet veszi az ellert.
3: Fellövök egy jelzőfényt,
5: döntött a vezér. Felmarkolt egy maréknyi havat, labdává gyúrta, magasra hajította, és meggyújtotta az újbegyéből kilövellő oktarintűz sugárral. Mindez rövid ideig tartó, vadul kékellő ragyogást eredményezett.
3: Csönd támadt.
5: Aztán egy másik varázsló megszólalt.
3: Te hülye állat, most nem látok semmit.
0: Ez volt az utolsó, amit hallottak. Mielőtt valami fürge, kemény és zajos vágódott nekik a sötétségből, aztán eltűnt az éjszakában. Amikor kiásták egymást a hóból, csak csepp lábnyomok takaros, zsúfolt csapását találták. Kis lábnyomok százait, mind nagyon közel egymáshoz, amik olyan egyenesen vágtak át a havon, mint egy fényszóró.
3: Nekromancia,
0: borzadt el Széltoló. A banya a tűz másik oldalán vállat vont, és előhúzott egy pakli elpiszkolódott kártyát egy észrevehetetlen zsebből. A kinti ordító fagy ellenére a jurta légköre leginkább egy kovácsmester hónaljára hasonlított, és a varázsló már izzadt, mint a ló. A lótrágya jól tüzelt, ám a ló népének még volt mit tanulnia a szellőztetésről, kezdve a szó jelentésével.
6: Betán oldalra hajolt. Ki az a nekromanci?
5: Suttogta.
3: Nekromancia, halott idézés, beszélgetés a holtakkal, magyarázta Széltoló.
0: A lány kissé kiábrándultnak látszott. Már megették a lóhúsból, lósajtból, véres lókolbászból és lóheréből álló vacsorát, lóbabbal és lótusszal, s megitták a gyenge sört, melynek eredetéről Széltoló nem kívánt találgatásokba bocsátkozni. Cohen, akinek lóleves jutott, elmesélte, hogy a tengelyföldi lótörzsek nyerekben születnek, amit Széltoló nőgyógyászati képtelenségnek ítélt, és hogy különösképp jártasak a naturális mágiában, mivel a pusztai életmód ráébreszti a népeket arra, milyen remekül illeszkedik az ég a földhöz, méghozzá minden ponton, és ez óhatatlanul elmélyült gondolatokhoz vezet, mint például miért, vagy mikor, és miért is nem próbálkozunk meg egy kis marhával a változatosság kedvéért? A törzsfő nagyanyja odabiccentett Széltolónak, és kiterítette maga előtt a kártyákat. Ahogy már híven feljegyeztük, Széltoló volt a korong legpocsékabb varázslója. Egyetlen más varázsige sem maradt meg a fejében, amióta az ige beleköltözött, körülbelül ahhoz hasonlóan, hogy a halak sem törekszenek a csuka közelebbi ismerettségére. De ettől még megőrizte büszkeségét. És ugyebár a varázsló rühellik nézni, mikor nők visznek véghez varázslatot. Legyen az a legszimplább bűbáj. A láthatatlan egyetemre sose vettek fel lányokat, valami dünnyögve a vízvezeték hálózat átszerelésének egekbe rúgó költségéről. De az igazi ok, a kimondatlan rettegés volt attól, hogy ha a nőknek is szabad lenne babrálni a mágiával, valószínűleg zavarba ejtően jól csinálnák.
3: Különben se hiszek a tarokkártyákban,
5: morogta Széltoló.
3: Az a szöveg, hogy a világegyetem lepárolt bölcsessége rejlik bennük egy nagy ökörség.
0: Az első füstsárgította, időrágta kártyalap. A csillag kellett volna, hogy legyen. De az ismerős, kis, kezdetleges sugarakkal körbevett kerek korong helyett egy apró, vörös petty látszott rajta. A banya mormolt valamit,
5: Megkaparázta a lapot a körmével, majd fürkészően széltolóra merett.
3: Semmi közöm hozzá.
5: A nyanya megfordította a kézmosás fontosságát, a 8x8-ast, az égboltozatját, az éjtócsát, az elefánt négyest, a teknőc ázt, és széltoló már várta a halált.
4: Valamit a halállal se stimmelt.
5: A kártyalapon egy viszonylag élethű ábrázolása kellett volna legyen annak, ahogy a halál megüli habfehér paripáját, s valóban ő ott is volt. De az ég mögötte vörösbe játszott. És egy picény figura tűnt fel egy távoli hegyen, épp átkelőben, a lózsírral töltött lámpások fényénél alig-alig kivehetően. Széltolónak nem kellett azonosítania az illetőt, hiszen a képen látszott mögötte egy lába sok száz lábikóval. A podgyász mindenhová követi a gazdáját. Széltoló egy pillantást vetett a jurtán keresztül két virágra. Sápadt talak egy rakás lóbőrön.
4: Tényleg halott? Kérdezte.
5: Cohen tolmácsolta a vénasszonynak, aki tagadólag rázta a fejét. Belenyúlt a mellette lévő falábába, az alján kotorászott mindenféle zacskók meg üvegecskék között, míg végül lelt egy kicsiny zöld fiolát, melynek tartalmát Széltoló sörébe öntötte. Széltoló gyanakodva szemlélte.
1: Azt mondja, valami orvosszág,
4: mondta Cohen.
1: Én a helyedben megint, nem? Mert ezek a népek könnyen dübegurulnak, ha a vendég szeretetük elutasításra talál.
4: Fú, nem fogja szétrobbantani a fejemet?
1: Azt mondja, életbe vágó, hogy megint.
4: Nos, ha egész biztos vagy abban, hogy a dolog oké, hát jó, az biztos, hogy a söríze ennél rosszabb már nem lehet.
5: Ivott egy kortyot. Teljes tudatában annak, hogy minden szem rámered.
1: Na, nem is olyan...
5: Valami felkapta, és a levegőbe hajította. Ugyanekkor egy másik érzéklet szerint még mindig a tűz mellett üldögélt. Látta magát odalen, egy egyre kisebbedő alakot a tűzfény körében, amitől sebesen távolodott. A körülötte lévő játékfigurák intenzíven bámulták elhagyott testét, kivéve az anyót, aki felnézett egyenesen rá, és vigyorgott. A körkörös tenger rangidős varázslói egyáltalán nem vigyorogtak. Kezdtek ráébredni, hogy valami teljességgel, újjal és félelmetessel kell szembenézniük egy karrieréhes fiatalemberrel. Valójában egyikük se tudta, hogy Armand hány éves igazából, de ritkás haja még mindig feketén lett, és bőrének viaszos árnyalatát könnyen nézhette valaki, főképp gyenge megvilágításban, az ifjúság hambának. A nyolc rend hat túlélő vezetője a hosszú, fényes és új asztalnál ült, amely korábban Galdor Mállatvix dolgozó szobájában állt, és mind azon törték a fejüket, hogy mi is az pontosan Armandban, ami miatt égeti őket a vágy, hogy belerúgjanak. Nem az, hogy becsvágyó meg kegyetlen. A kegyetlen emberek ostobák. Mind tisztában voltak vele, hogyan lehet kihasználni a kegyetlen embereket, és még annál is jobban tudták, hogyan hajlítsák mások becsvágyát saját előnyükre. Nem maradt sokáig 8. szintű varázsló, ha nem vagy mestere az ilyesféle szellemi dzsúdónak. Nem az, hogy vérszomjas, hataloméhes, vagy különösebben gonosz lett volna. Mindezen tulajdonságok nem szükségképpen jelentenek hátrányt egy varázslóban, sőt, nagyjából is egészében a varázslók semmivel se gonoszabbak, mint mondjuk nagy általánosságban a Rotary Klub bizottsága. S mindőjük nem annyira varázslatos ügyessége, mint inkább ellenlábasai gyöngeségeinek sosem szűnő kiaknázása révén emelkedett választott hivatásának magasába. Nem az, hogy kiemelkedően bölcs lett volna. Bölcsességice minden mágus ugyancsak nagyra tartotta magát, ez a munkakörrel jár. És még csak személyes vonzereje sem volt. Mind azonnal felismerték a karizmát, amikor szembe jött velük, és Armandnak annyi se jutott belőle, mint egy kacsatojásnak. Az igazság az, hogy Armand nem volt jóságos, vagy gonosz, vagy kegyetlen, nem volt szélsőséges semmilyen módon, kivéve egyet, a szürkeséget. Ezt emelte egész a szép művészetek szintjére, és kifejlesztett magának egy olyan elmét, ami zord volt, irgalmatlan és logikus, mint a pokolbugyrai. Az volt a legkülönösebb az egészben, hogy a varázslók mindegyike találkozott már munkája során nem is egy tűzokádó, denevérszárnyú, tigriskarmú lénnyel, egy mágikus nyolcszög meghitt bizalmasságában, de még soha, de soha nem érezte magát annyira kényelmetlenül, mint alig 10 perce, amikor Armand becsörtetett a szobába.
7: Elnézést a késésért, uraim,
5: hazudta, kezei dörzsölgetve szaporán.
7: Oly sok a teendő, oly sok a szerveznivaló. Biztos vagyok benne, hogy megértik, hogy is van ez.
5: A varázslók oldalvást egymásra sandítottak, amíg Armand helyet foglalt az asztalfőn, és sietősen átlapozott egy csomó papírt.
8: Mi lett Galdor székével? Azzal, aminek oroszlán mancsai és csirkelábai vannak?
5: Érdeklődött Csiglád Bért. A trónus eltűnt. A megszokott bútorok többségével egyetemben. S helyüket most sok-sok alacsony, bőrrel bevont cég foglalta el, amik hihetetlenül kényelmesnek tűntek egészen addig, amíg nem ültél rajtuk úgy 5 percig. Azzal?
8: Azt elégettettem.
5: Armand felsenézve vetette oda.
8: Elégettette? De hát az egy felbecsülhetetlen értékű varázstárgy, egy eredeti csupán csak limlom, attól tartok,
5: mondta Armand, és megajándékozta egy röpke mosolyra.
8: Meg vagyok győződve arról, hogy valódi varázslóknak ilyesmire semmi szükségük. Na és most, ha a napi intézendőknek szentelnék becses figyelmüket.
9: Mi ez a papír, fecni?
5: Ágált tovább Csiglád Bért a megtévedtek közül, azzal az irattal hadonászva, amit korábban elétettek, annál is inkább dühösen lobogtatva, mert tudván tudta, hogy saját széke odafent, telezsúfolt és kényelmes tornyában, ha lehet, még díszesebb, mint Galdoré volt.
8: Egy ágenda, Csiglád,
5: oktatta Armand türelmesen.
8: Egy agenda? Az meg miféle újisten?
5: Nem isten. Csak azon dolgok listája, amiket meg kell vitassunk. Roppant egyszerű. Sajnálom, ha úgy érzi.
8: Korábban sose volt szükség erre.
5: Úgy vélem, szükség az lett volna rá. Csupán csak egyesek elmulasztották ezt felismerni, mondta Armand észszerűséget zengő hangon. Miért tétovázott?
8: Na jó, rendben,
5: felelte mogorván, miközben körbenézett, támogatást keresve.
8: De mi az, hogy ez itt?
5: Azt mondja, orrához emelte az írást,
8: hogy Gréber Mölcs utódja. Az öreg Rumli Zammár lesz az, hát nem? Hát már 1000 éve várakozik.
5: Igen, igen, valóban. De elég józan gondolkozású.
8: Mi?
5: Meg vagyok győződve arról, hogy mindnyájan tisztában vagyunk a megfelelő vezetői képességek fontosságával. Fuvalászta Armand. No már most.
8: Zamár, nos, természetesen kitűnő fickó. Kitűnő a maga módján. Ám nem a mi dolgunk,
5: vágott közbe a többi jelenlévő egyike.
8: Nem,
5: de lehetne, mondta Armand. Csönd támadt.
8: Beavatkozzunk egy másik rend belügyeibe?
5: Kérdezte Vért.
8: Szó sincs róla.
5: Utasította vissza Armand. Csak azt javallottam, hogy esetleg adhatnánk tanácsot.
8: De térjünk erre vissza a későbbiekben.
5: A varázslók még sosem hallották a hatalmi bázis kifejezést. Máskülönben Armand mindezt nem úszta volna meg szárazon.
8: Ám az az igazság, hogy a varázslók számára teljességgel ismeretlen koncepció egy másik mágus megsegítése a hatalomért folyó küzdelemben, még ha ez esetleg meg is erősíteni saját pozíciójukat.
5: Függetlenül az ellenséges érzületű, paranormális lényektől egy becsvágyú varázslónak bőven elég megharcolnia maga harcát rendjebeli ellenségeivel.
8: Úgy vélem, most rátérhetnénk a széltuló ügyre,
5: javasolta Armand.
8: És a csillagra,
5: tette hozzá Vért.
8: Egyesek már észrevették, ha nem tudná. Aha, és azt mondják, hogy nekünk kéne valamit tenni,
5: zsörtölődött Lumoyel Panther az éjfél rendjéből.
8: És vajon mit, kérdem én? Ó, ez egyszerű,
5: legyintett Vért.
7: Azt mondják, olvassuk el az oktávót. Mindig ezt mondják. Rossz a termés, olvassuk el az oktávót. Döglődik a pehén, olvassuk el az oktávót. A varázsigék majd mindent szépen rendbe hoznak.
3: Lehet, hogy van ebben valami, mondta Armand. Az én néha jelődöm meglehetős alapossággal tanulmányozta az oktávót.
7: Mint mi mindnyájan, csattant fel Panther. De mi haszna? A nyolc igének együtt kell működnie. Ó, igen, egyetértek. Ha minden más csődöt mond, akkor talán meg kell kockáztassuk. De vagy együtt mondjuk ki mind a nyolcot, vagy sehogy. És az egyik, annak a széltorónak a fejében lappang.
3: Akit nem vagyunk képesek megtalálni, jegyezte meg Armand.
7: Így áll a dolog, nem de bár? Biztos vagyok benne, hogy mind megpróbálkoztunk vele maszekban.
5: A varázslók pirulva néztek egymásra. Végül Vért legyőzte zavarát.
7: Nos, valóban. Na jó, terítsük ki a kártyákat. Úgy látszik, nem vagyok képes lokalizálni.
10: Én kristálygömbbel próbálkoztam, vallotta be egy másik.
7: Semmi. Én famulósokat küldtem a nyomába,
5: tódította egy harmadik. A többiek felegyenesedtek. Ha már a sikertelenség beismerése került napi rendre, akkor mind átkozottul világossá uhajtották tenni, hogy heroikusan buktak bele.
7: Csak én démonokat küldtem. Én meg az elnézést tükrébe néztem. Múlt éjjel, egész álló éjszaka runáival kerestettem. Felhívnám a jelenlevők figyelmét, hogy én megpróbálkoztam mind a rúnákkal, mind a tükörrel, és még egy kerti törpe belsőségeivel is.
11: Én a mező állataival és a lég madaraival beszéltem.
7: Eredmény? Nulla! Nos, én magának a földnek a csontjait faggattam. Aha, meg a földtani rétegeket és annak a hegyvonulatait.
5: Hirtelen barátságtalan, fagyos csönd támadt. Mindenki arra a varázslóra merett, aki ezt mondta. Akit amúgy Gánmak facsanknak neveztek,
3: s jelenleg kényelmetlenül fészkelődött a székén.
11: Csingilingi csengőkkel a nyakadban, mi?
7: Azt nem mondtam, hogy válaszoltak, mondtam? Nem mondtam, na ugye?
5: Armand végighordozta tekintetét az asztal mentén. Én utána küldtem valakit, hogy előkerítse, nyilatkozta. Vért felhorka.
7: Az utolsó két alkalommal nem túl sok sikert hozott ez a módszer, ugyebár?
3: Azért, mert mágiát vettünk igénybe, holott nyilvánvaló, hogy széltoló valahogy el tud bújni a varázslatok elől. De a lábnyomait nem tudja elrejteni.
7: Nyomkeresőt küldött?
3: Azt is lehet mondani.
7: Egy hőst?
5: Vért tónusa sikerrel tömörített sok-sok jelentést egyetlen szóba. Ilyen hangnemben hangzik el egy másik világegyetemben, egy echte déli szájából a mindennapi dögölj meg, Jenki! A varázslók leesett állal bámultak Armandra.
7: Igen, mondta ő nyugodtan. Kinek a megbízásából?
5: Kérdezte Vért. Armand rászegezte szürke szemét. A sajátomból. Nem volt szükségem senki máséra.
7: Ez rendkívül szokatlan. Rendkívül. Mióta kell varázslóknak hősöket bérelniük, hogy elvégeztessük velük a saját munkánk?
3: Amióta egyes varázslók ráeszméltek, hogy a mágiájuk nem működik,
5: vágott vissza Armand.
7: Csak pillanatnyi kudarc. Pillanatnyi, semmi több.
5: Armand a vállát vonogatta.
3: Lehetséges. Ám nincs vesztegetni való időnk. Bizonyítsák be, hogy tévedek. Találják meg széltolót a kristálygömbökkel, vagy beszéljenek a madarakkal. De ami engem illet, bölcs akarok lenni, és a bölcsek azt cselekszik, amit megkövetelnek az új idők.
5: Közismert tény, hogy a harcosok és a varázslók nem jönnek ki valami hűde jól egymással, mert az egyik oldal szerint a másik oldal vérszomjas idióták gyülekezete, akik nem tudnak egyidejűleg járni meggondolkodni, míg a másik fél magától értetődően gyanakszik egy olyan férfi új testületre, amely állandóan motyog és bokáig érő ruhát visel. Ó, mondják a varázslók, ha már erről van szó, akkor hogy is van csak azokkal a szögecsekkel kivert örvekkel, meg olajozott izmokkal oda le a fiatal férfiak pogány egyesületében? Amire a hősök azt felelik, ez aztán a szemre hányás egy rakás semmire kellőtől, akik nem mernek még csak a közelébe sem menni egy nőnek, mert hogy, ezt kapt ki öregem, attól remegnek, valahogy kiszívja belőlük misztikus erejüket. Rendben, mondják erre a varázslók, de azzal nagyjából ki is fújtatok, ti meg az illegő, billegő bőrzacskóitok. Aha, mondják erre a hősök, miért is nem, és így tovább. Ez a dolog már évszázadok óta tart, és számos jelentős csatához vezetett, amik hatalmas földterületeket tettek lakhatatlanná a diszharmonikus mágia frekvenciának köszönhetően. Valójában a hős, aki e pillanatban az örvényfenség irányába galoppozott, sosem keveredett bele az efféle vitákba, mert a hősök az érvelést nem veszik igazán komolyan, de legfőképp azért, mert ez a hős egy hősnő volt. Ráadásul vöröshajú. Na már most. Ez az a pont, ahol rendszerint az ember átpislant a válla fölött a könyvillusztrátorra, és beiktat egy hosszadalmas leírást bőrruházatról, combközépig simuló csizmákról, meg mezítelen pengékről. Olyas szavak, mint például telt, gömbölyded, mi több hegyke lopóznak az elbeszélésbe, míg nem az író végül kénytelen jeges zuhany alá állni és lepihenni. Ami elég nagy butaság. Mert az olyan nő, aki nekivág, hogy kardjával keresse meg a kenyerre valót, nem fog úgy kinézni, mint valami specializált, csak kifinomult ízlésvilágú haladóknak fehér nemű katalógus címlapja. Á, a francba. Minden esetre szögezzük le, hogy Heréna, a hennehajú hárpia, ha bár egész klasszul nézhet neki egy alapos fürdetés, nagy teljesítményű manikűrözés és csápítaó keleti egzotikumok, hastánc és harci felszerelések boltjának hősök tere, Ankh-Morpork bőráru osztályán tett látogatás után jelenleg eléggé praktikusan könnyű láncinget, puha csizmát és rövid kardot visel. Jó, egye fene, legyen a csizma bőrből. De nem fekete! Kíséretében lovagol egy csapat napbarnított férfi, akiket minden bizonnyal hamarosan megölnek. Így bemutatásuk nem feltétlenül szükségszerű. Abszolút semmi hegyker nem akad egyikükön sem. Jó, figyelj, ha nagyon akarod, lehet rajtuk bőrgúnya. Heréna nem volt túlzottan elragadtatva tőlük, de Morporkban nem lehet más felbérelhető zsoldost. Számos polgár költözött ki a városból, s vette útját a hegyek felé, rettegve az új csillagtól. Ám Heréna másokból tartott a hegyvidék irányába. Elfordulva a fennsíktól, peremiránt terült el a sivár Troll csonthegység. Heréna, aki oly sok éven át használta ki a páratlanul egyenlő esélyeket, melyek mindazon hölgyek rendelkezésére állnak, akik egy laza csukló mozdulattal tudják megsúhogtatni szabjájukat, ösztöneire hallgatott. Armand leírása szerint ez a bizonyos széltoló egy patkányra hasonlított, márpedig a patkányok előszeretettel bújnak fedezékbe. Meg aztán a hegyek jó messzire voltak Armandtól, s noha ő volt jelenlegi munkaadója, Heréna ennek szerfelett örült. Volt valami a pasas modorában, amitől viszketni kezdett a tenyere. Széltoló tökéletesen tisztában volt azzal, hogy pánikba kellene esnie. De nem ment a dolog. Mert noha ennek nem volt tudatában, az olyan érzések, mint például a pánik, meg a rettegés, meg a harag, mind a mirigyekben tocsogó nedvekkel függnek össze, amely mirigyeket széltoló hátrahagyta a testében. Nehezére esett tisztázni azt, hol is van valójában az igazi teste. Ám amikor lenézett, abból, amit épp elméjének megőrzése véget továbbra is bokájának hívott, egy vékonyka kék szálat látott kinyúlni és eltűnni a környező feketeségben. Észszerűnek tűnt tehát feltételezni, hogy teste a szál másik végén található. Ő lett volna az első, aki elismeri, hogy nem volt valami különös kép kiváló test, de némely darabjához szép emlékek fűzték, és ráébredt, hogy ha az a kis kék szál elszakadna, akkor hátralevő életét, létezését kénytelen lesz spiritista szeánszokon használatos ABC-s deszkalapok közelében eltölteni, azt színlelve, hogy valaki más halott nagynénikéje, és egyéb olyan dolgokra is rákényszerülne, amikkel az elveszett lelkek hagyományosan múlatják az időt. Az ezen gondolat menet szülte szintiszta rettegés olyannyira megfagyasztotta ereiben a vért, hogy észre sem vette, amikor újra földet taposott a lába, vagyis inkább valami földféleséget. Úgy döntött, ez biztos nem a föld, ami, ha jól emlékezett, egyrészt nem volt ilyen fekete, másrészt nem örvény lett ilyen őrítően. Körülnézett. Körülöttem meredek, élesen kirajzolódó hegyek meredtek fel a kegyetlen csillagokkal teli hintett fagyos égre, olyan csillagokkal, amiket a multiverzum egyetlen mennyei atlasza sem tüntet fel, ám amik között világosan kivehető volt egy rosszindulatú, vörös korong. Széltuló megborzongott, és elfordította tekintetét. A föld előtte éles szögben lefelé lejtett, és száraz szél suttogott a fagytól repedezett sziklák között. Effektíve suttogott. Ahogy a szürke örvények belecsimpaszkodtak köntösébe, és megcibálták haját, széltoló hangokat vélt hallani. Elmosódóan, messziről, amik ilyesmiket mondtak.
12: Biztos vagy abban, hogy azok ehető gombák voltak a gulyásban?
13: Mintha úgy érezném,
5: és a kilátás gyönyörű, ha egy kicsit kijebb hajolsz, és ne hisztíz, ez csak karcolás. Meg ilyeket, hogy hé, vigyázz, merre célzol az az íjjal, majdnem. És itt tovább. Kezével befogta fülét, lecsetlett, lebotlott a lejtőn, és olyan látványban lett része, amit kevés eleven halandó láthatott. A talaj még élesebb szögben meghajlott. Óriási, mérföldszéles tölcsérré alakult, amibe a hold lelkek suttogó fuvallata fújt bele végtelen, visszhangos susogással, mintha maga a korong lélegezne. Egy keskeny sziklanyúlvány ébelt ki a lyukból egyenesen föléje, ami egy körülbelül 100 láb széles sarkantyúban végződött. Oda fenn egy kert gyümölcsössel és virágágyásokkal, meg egy elég kicsi, fekete villa. Egy keskeny ösvény vezetett oda. Széltoló hátra nézett. A fényes kék szál még ott volt. És a podgyász is. Az ösvényen gubbasztott és őt leste. Széltoló sosem jött ki jól a podgyásszal, mert a podgyász mindig azt a benyomást keltette, hogy rengeteg kifogásolni valót talál Széltoló maga viseletében. De most az egyszer nem utálkozva merett rá. Határozottan szívszaggató látványt nyújtott, mint a kutya, mely friss tehénganéjban kellemetesen meghemperegve hazatér, és rá kell döbbenjen, hogy a család közben átköltözött a szomszéd kontinensre. Rendben, vetette oda Széltoló kegyesen. Na gyere! A podgyász kidugta a lábait, és követte őt fel a csapáson. Széltoló valahogy arra számított, hogy a nyúlványon elterülő kert tere lesz elfonnyadt virággal. Ám gondosan ápoltnak bizonyult, és nyilvánvalóan olyan valaki ültette tele, akinek jó szeme volt a színekhez, feltéve, hogy a szóban forgó szín mély bíbor, évfekete vagy szemfedőfehér. A levegő hatalmasra nőtt liliomoktól illatozott. A frissen kaszált pázsit közepén egy mutató nélküli napóra állt. A lassan baktató podgyásszal a háta mögött széltoló végigosont egy márványtöredékek borította ösvényen a ház hátsó végéhez, és belökte az ajtót. Négy ló bámult rá abrakos tarisznyája fölött. Melegek és elevenek voltak, és valószínűleg a leggondozottabbak, amiket Széltoló valaha is látott. A nagy fehér ménnek saját box jutott, aminek ajtaján egy ezüst szín és fekete lószerszám lógott. A többit a szemközti falnál egy szénakas elé kötötték ki, mintha a látogatók csak rövid időre ugrottak volna be. A podgyász megtaszította a bokáját. Széltoló megpördült, és azt sziszegte. Koplette! Podgyász visszahúzódott. Meghökkentnek tűnt. Széltoló Lábujjhegyen a másik oldalon lévő ajtóhoz óvakodott, és betaszította. Az ajtó egy kövezett átjáróra nyílt, ami aztán egy tágas halba vezetett. Előre settenkedett, hátát szorosan a falnak vetve. Mögötte a podgyász Lábujjhegyre állt, és idegesen sietett utána. Maga a hal... Nos, nem annyira az aggasztotta Széltolót, hogy a hal sokkal nagyobb, mint kívülről az egész villa. Ahogy a dolgok manapság állnak, Széltoló gúnyosan kinevetett volna bárkit, ha azt bizonygatta volna, hogy a lehetetlenre vállalkozik, aki egy akóbort próbál beletölteni egy messzelyes kupába. Nem is a dekoráció, melynek stílusa a korai kripta irányzatot idézte, és tobzódott a fekete drapériákban, hanem az óra. Roppant nagy volt. Teljesen betöltötte a teret, a két kanyargós faragványa borított a falépcső között. A faragás olyasmiket ábrázolt, amiket épeszű ember kizárólag valami illegálissal kötött, szorosabb és hosszabb ismeretség után vizionálhat, de akkor sem muszáj. Az órának továbbá volt egy nagyon hosszú ingája, és ez az inga lassú, fogcsikorgattató tiktakkal lengett, ugyanis az a fajta szándékos, bosszantó ketyegés volt, aminek kifejezett szándékában áll, hogy ráébresszen minden egyes tikk, és minden egyes rohadt tak újabb másodpercet orzott el az életedből. Az efféle hang ugyancsak elevenbe vágóan sugallja, hogy azon a bizonyos, feltételezett homokórán valahol még néhány homokszem perget ki alólad. Magától értetődik, hogy az inga súlya élben, mégpedig borotva éles élben végződött. Valami megbökte Széltoló vesetájékát, ingerülten fordult hátra. Ide figyelj, te bőrönt fajzat, mondtam már, hogy... De nem a podgyász volt. Egy fiatal nő állt ott. Ezüst hajú, ezüst szemű, eléggé megrökönyödve. Ó... Széltoló levegő után kapkodott. Szia! Te életben vagy? Kérdezte a lány olyan hangon, amiről az embernek rögtön strandnapernyő, napolaj, enyhe, alkoholtartalmú, jégbe hűtött italok jutnak az eszébe. Élénkkel remélem, felelte Széltoló, azon mélázva, vajon a mirigyei, akárhol is vannak éppen, jól mulatnak-e? Néha nem vagyok benne egész biztos. Mi ez a hely? Ez? Ez a halálháza. Aha, mondta Széltoló, és végignyalt a kiszáradt ajkát. Hát akkor örventem a szerencsének, már itt se vagyok. A lány összecsapta a kezét. Jaj, ne! Ne menj el! Ritkán akad élő látogatunk. A halottak meg olyan unalmasak. Nem gondolod?
14: De igen.
5: Értett egyet lázasan Széltoló, az ajtóra szegezve pillantását. Úgy képzelem, nem csevegnek valami sokat.
15: Aj, mindig csak amikor még életben voltam, meg az én időmben még tudtuk, hogyan vegyünk levegőt,
5: idézte a lány, karcsú fehér kezét Széltoló karjára téve. Rámosolygott. Tisztára begyöpösödöttek. Semmi móka, olyan hűvösek, olyan merevek. Kihűltek? Meg merevedettek? Segítette ki Széltoló, miközben a lány egy boltíves folyosó felé terelgette.
15: Teljesen. Hogy hívnak? Az én nevem Isabel.
14: Széltoló.
5: Már elnézést. De ha ez itten a halálháza, akkor te mit keresel itt? Nem látszol holtnak?
15: Én itt lakom.
5: Isabel átható pillantást vetett rá.
15: Figyelj csak. Ugye nem azért jöttél, hogy megmentsd elvesztett szerelmesed. Ugye? Az mindig felidegesíti apust. Azt mondja, még jó, hogy sosem alszik, mert különben állandóan felébreszteni a trap, trap, trap, ahogy az ifjú hősök ide masíroznak, hogy visszacipeljenek egy csomó butalibet. Ezt szokta mondani.
5: Gyakran fordul elő, mi? Hehegte Széltoló, ahogy végig mentek egy feketével bevont folyosón.
15: Állandóan. Szerintem oltári regényes. Csak amikor elmész, nagyon fontos, hogy ne nézz vissza.
5: Miért?
15: Isabel vállat van. Hát fogalmam sincs.
6: Talán nem túl szép a látvány. Tényleg, te egy igazi hős vagy?
5: Hát nem igazán. Tényleg nem. Egyáltalán nem. Ső, még annyira se. Csak azért jöttem, hogy megkeressem egy barátomat, mondta széltoló nyomorúságosan. Esetleg nem láttad őt valamerre? Kis kövér fickó, rengeteget locsog, szemüveget hord, meg röhelyes ruhákat.
15: Miközben beszélt, érezte, hogy valami lényegeset nem vett figyelembe. Lehúnyta a szemét, és megpróbálta visszaidézni a beszélgetés legutolsó pár percét. A felismerés úgy kólintott a fejbe, mint valami homokzsák.
5: Apus!
15: A lány tartózkodóan lesütötte a szemét.
6: Hát, igazából csak nevelő apám. Azt mondja, akkor talált engem, amikor még pöttöm voltam. Jaj, az egész egy rendkívül szívfacsaró történet.
15: Felderült az arca.
6: Gyere, bemutatlak neki. Ma este pont itt vannak a barátai is. Biztos vagyok benne, hogy nagyon fog örülni. Nem sűrűn érintkezik emberekkel társadalmilag. Ahogy én se.
5: Tette hozzá.
15: Bocsánat, vágott közbe széltoló. Jól értettem. A halálról beszélünk, ugye? Magas, kiállnak a csontjai, üres szemgödrök, kaszával jól felszerelt, ugye?
5: A lány felsóhajtott.
6: Igen. Attól tartok, a külleme ellene szól.
15: Igaz ugyan, hogy amint korábban már utaltunk rá, széltoló úgy viszonyult a mágiához, mint egy bicikli a poszméhekhez, mindazonáltal osztozott a varázsművészetek gyakorlóinak amakiváltságában, hogy halála pillanatában maga a halál kell személyesen igényét benyújtsa rá, nem pedig len valamely alacsonyabb rangú antropomorf mitológiai megtestesülés, ahogy általánosságban szokásos. Széltoló a meghalást, jó részt a szükséges rátermettség hiányában, állhatatosan elmulasztotta a kellő időben. S ha volt valami, amit a halál igazán rühelt, hát az a pontatlanság.
6: Figyelj csak, én azt hiszem, hogy a barátom csak elcsavargott valamerre, mondta. Hát mindig ilyeneket csinál, ebből áll az egész élete. No, hát nagyon örültem a találkozásnak, de most mennem kell.
15: Azonban a lány már oda is ért egy magas, bíborszín bársonnyal bevont ajtó elé. Hangok hallatszottak ki belülről. Vérfagyasztó hangok. Olyan hangok, amiket nincs az a tipográfia, ami megfelelően tudna ábrázolni. Még valaki fel nem fedez egy linotype szedőgépet visszhang visszaverővel, és ha lehetséges, olyan betűképpel, ami úgy néz ki, mintha egy mesztelen csika nyomtatta volna. Ezt mondták a hangok.
2: Volnál olyan szíves még egyszer elmagyarázni ezt?
6: Nos, ha bármit hívsz, kivéve adut, akkor Dél két ízben is lopni tud, csupán egyetlen teknőcöt, egyetlen elefántot, és közben csak egy nemes arkánumot veszik, és...
2: Ez két világ,
15: piszegte széltoló.
2: Bárhol megismerném a hangját. Várjunk csak kicsit. Kicsoda, Dél? Tökvész? Ugyan már? Ha? Mort, ugyan? Már... Ezt már elmagyaráztam. És mi van akkor, ha éhínség visszahív egy... Hogy is hívják ott egy... Adót?
15: Ezt egy ziháló, nedves, gyakorlatilag már önmagában is fertőző hang mondta.
6: Ó, akkor csak egyetlen teknőcöt tud lopni kettő helyett,
15: felelte lelkesen két virág.
2: De ha a háború eredetileg adót játszott volna ki, akkor kettővel elbukta volna a bemondást, igaz?
6: Pontosan.
2: Ezt nem teljesen értem. Mondd el még egyszer a lélektani licitálást. Azt hittem már kapizsgálom.
15: Ezt egy súlyos, kongó hang mondta, olyan hangzású, mint amikor két nagy ólomdarabot összeütögetnek.
6: Az akkor fordul elő, amikor elsősorban azért licitálsz, hogy megtévezd az ellenfeled, de persze a partnerednek is gondot okozhat.
15: Két virág hangja tovább duruzsolta maga örökké lelkesedő módján. Széltoló értetlenül nézett Isabelre,
5: ahogy ilyen kifejezések, mint visszavehető szín, kettős impassz és nagy szlem szűrődtek át a bársonyon.
6: Értesz belőle valamit?
5: Kérdezte a lány. Hát egy szót se.
6: Állati bonyolultnak hangzik.
5: Az ajtó másik oldalán a méről kongó hang ezt mondta.
14: Azt mondtad, az emberek ezt szórakozásból játsszák.
5: Méghozzá néhányan. Egész jól, igen. Attól tartok, én csak amatőr vagyok.
14: Csak alig 80 vagy 90 évig élnek. Te csak tudod, Mart,
5: mondta egy hang, amit széltoló nem hallott korábban, és egész biztosan nem is akart soha többé hallani, főleg nem sötétedés után.
14: Mindez határozottan nagyon érdekes. Osz újra, és meglátjuk, hogy rájöttem-e a nyitjára.
6: Szerinted nem kéne bemennünk?
5: Kérdezte Isabel. Egy hang az ajtó mögött így szólt.
14: Bemondom a teknős béka Bubit.
15: Ajajajaj, nem, sajnálom. Biztos vagyok benne, hogy az úgy nem lesz jó. Hadd nézzem meg alapjait.
5: Isabel kitárta az ajtót. Alapjában véve egy viszonylag lakályos dolgozószoba tárult eléjük. Talán egy cseppet komor. Nem kizárt, hogy a belső építésznek épp rossz napja volt, amikor megtervezte. Fájt a feje, és ellenállhatatlan vágyat érzett arra, hogy minden lapos felületet telepakoljon nagy homokórákkal, és rengeteg magas, testes, sárga és elképesztően csöpögős gyertyával, amiktől bizonyára meg akart szabadulni. A korongvilág halála hagyománytisztelő teremtés volt. Aki közszolgálati hivatalát büszkeséggel látta el, és ideje zömét depressziósan töltötte, mert személyre szabott szolgáltatását nem értékelték kellőképp. Ha tehetné, felhívná a figyelmet arra, hogy senki sem magától a haláltól fél, hanem a fájdalomtól, az elválástól és a feledéstől, és hogy határozottan észszerűtlen valakit hibáztatni csupán azért, mert üresek a szemgödrei, és csendes méltósággal végzi a munkáját.
15: Ezek ő még mindig kaszát használ,
5: mutatott rá, míg más világok halálai már réges-rég befektettek egy kombányba. A halál a szoba közepén álló fekete filccel borított asztal egyik oldalán ült, és éhínséggel, dögvésszel, meg háborúval vitatkozott. Egyedül két virág nézett fel, s vette észre széltolót.
15: Na né, hát te meg hogy kerülsz ide?
5: Nos, egyesek azt mondják, a teremtő kezébe vett egy maroknyi... Nem, ezt most nem könnyű megmagyarázni, de én...
15: Nálad van a podgyászom?
5: A faláda előre furakodott széltoló mellett, és gazdája lábához telepedett, aki felnyitotta a fedelét, és körbe kotorászott benne, még meg nem lelt egy kis bőrkötésű könyvecskét, amit aztán átnyújtott háborúnak, aki páncél öklével épp az asztalt verte.
15: Ez itt Nosy Vas, a hívás szabályai című műve,
5: mondta két virág.
15: Egész jó. Sokat ír a kettős impasszról, és hogy hogyan kell...
5: A halál csontkezzel lecsapott a könyvre, végigpörgette a lapokat, tudomást sem véve a két haladó jelenlétéről.
14: Pompás, mondta. Dögvész, védj elő egy újabb paklikártyát. A végére járok, ha beledöglök is. Képletesen szólva persze.
5: Széltuló megragadta két virágot, és kirángatta a szobából. Ahogy végiginaltak a folyosón a mögöttük galapozó podgyásszal, így szólt.
15: Mi volt ez az egész? Nos, rengeteg ráérő idejük van, és úgy gondoltam, esetleg örömüket lelik benne.
5: Lihegte két virág.
15: Miben? Kártyázásban? Oho, ez egy spéci kártyajáték,
5: világosította fel két virág.
15: A neve?
5: Tétovázott. A nyelvismerete nem tartozott sarkalatos erényei közé.
15: A te nyelveden szerintem annak a dolognak a neve, ami például a folyón keresztül húzódik,
5: fejezte be.
15: Vízvezeték,
5: találgatta széltuló.
15: Horgászsineg,
3: Vízduzzasztó. Gát. Lehetséges, igen. Igen.
5: Kijutottak a halba, ahol a nagy álló óra még mindig nyesegette a másodperceket az égvilága mindenki életéből.
3: Mit gondolsz? Meddig fogja lekötni őket? Két virág megtorpant.
15: Halvány fogalmam sincs,
5: mondta elgondolkozva.
15: Valószínűleg a végelszámolásig.
2: Micsoda többenetes óra!
3: Meg ne próbáld megvenni,
5: tanácsolt a széltoló. Nem hinném, hogy az ilyesmit jó néven vennék errefelé.
15: Hol is van pontosan ez az errefelé?
5: Érdeklődött két virág. Oda intette a podgyászt, és felcsapta a fedelét. Széltoló körbenézett. A hal sötét volt és kihalt. Magas, keskeny ablakait jég borította. Lenézett. Még ott volt a bokájából kinyúló halvány kék szál. Most azt is észrevette, hogy két virágból is lóg egy hasonló. Halottak vagyunk, ám bár

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Bohumil Hrabal, Sörgyári Kapriccsó.
1: Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt, mikor rongyal és összegyűrt nemzeti politikával tisztítom a lámpák üvegcilinderét. Gyufával ledörzsölöm az égett kanócok feketéjét, visszateszem a részsapkákat, és pontosan 7 órakor bekövetkezik az a gyönyörű pillanat, amikor abba hagyják a munkát a sörgyári

0: Képek, és a dinamó, mely az áramot nyomja mindenfelé, ahol villanykörte ég, az a dinamó csökkenteni kezdi a fordulatszámot. És ahogy gyengül az áram, gyengül a körték fénye is. A fehér fény lassan két rózsaszínbe megy át, a rózsaszínű fény pedig szürkébe, flóron és organdin szűrődik át. Végül a wolfram szálak piros, angolkoros gyermekújjakat mutatnak a plafonon. Piros violén kulcsot. Aztán meggyújtom a kanócot, felteszem a cilindert, felcsavarom a sárga nyelvecskét, felteszem a porcelán rózsákkal díszített tejüveget. Szeretem azt a néhány percet este 7 óra előtt. Szeretek fölfelé nézni az alatt a néhány perc alatt, mikor úgy folyik el a körtéből a fény, mint a vér a kakas elvágott torkából. Szeretem nézni az elektromos áramnak azt az egyre halványuló kézjegyét. És borzadok a gondolatára, hogy eljön az az idő, mikor bevezetik a sörgyárba a városi áramot. És az összes sörgyári lámpa, az istálok összes viharlámpája, az összes kerek tükrös lámpa, az összes kerek kanótos hasas lámpa egy nap fogja magát, és nem gyullad meg. Már senki nem lesz kíváncsi a fényükre, mert ezt az egész ceremóniát felváltja egy kapcsoló, akárcsak a vízcsap, ami azokat a szép nyomós kutakat váltotta. Szeretem ezeket az én égő lámpáimat, melyeknek fényében tányérokat, még evőeszközt hordok az asztalra. Újságok vagy könyvek nyílnak szép. Szeretem a lámpáktól megvilágított, csak úgy az abroszon pihenő kezeket. A levágott emberi kezeket, melyeknek ránc kézírásából kiolvasható annak az embernek a jelleme, akié az a kéz. Szeretem a hordozható petróleum lámpákat, melyekkel esténként a látogatók elé megyek, és az arcukba meg az útra világítok. Szeretem azokat a lámpákat, melyeknek fényében függönyöket horgolok, és mélyen álmodozom. Azokat a lámpákat, melyek egy erőszakos fújással eloltva szúrós szagot árasztanak, és ez a szag szemrehányással önti el a sötét szobát. Csak legyen erőm, ha bent lesz a sörgyárban az áram, hetente legalább egyszer meggyújtani este a lámpákat, és figyelni a dallamos sistergést. Azért a sárga fényét, mely mély árnyakat vet, és óvatos járása és álmodozásra késztet. Francin az irodában két kerek kanócos, hasas lámpát égetett. Két házmesterné módjára örökké morgó lámpát, melyek az óriási asztal szélén álltak, két lámpát, melyek úgy árasztották a meleget, mint két kis kályha, két lámpát, melyek óriási étvágyal habzsolták a petróleumot. E dundi lámpák zöld ernyői szinte vonalzóval meghúzva hasították fénytérre és árnytérre az irodát, úgyhogy ha benéztem az ablakon, Francin mindig szét volt vágva egy vitriollal leöntött Francinra, és egy fél homály elnyelte Francinra. Iszonyú húzatuk volt a sárga részszerkezeteknek, ezeknek a részkosaraknak, amelyekben viszintes sróffal le vagy felcsavart kanóc mozgott. Annyi oxigént fogyasztottak a Francin lámpái, hogy kiszipolyozták maguk körül a levegőt, olyannyira, hogy a Francin a közelükben tette le a cigarettáját, a részszáj kék füstszalagokat szürcsölt befelé, és a cigarettafüst, ahogy a bűvkörébe került ezeknek a hasas lámpáknak, kíméletlenül szürcsölődött befelé. És az üvegcilinder húzatában elemésztődött a lángtól, mely zöldesen fény lett a sapka fölött, mint az a fény, ami a korhat tuskóból jön, mint a lidérc fény, mint a Szent Illés tüze, mint a Szentlélek, amely a kerek kanóc kövér sárga fénye fölött levegő lila lángocska formájában szállt le. S a lámpák fényében Francin a nyitott sörgyári könyvekbe írta a söreladást, a bevételt és a kiadást, összeállította a heti és a havi jelentéseket, hogy minden év végén megvonhassa a mérleget az egész naptári évre, és úgy ragyogtak-e könyvek lapjai, akár a keményített ing mellek. Ha Francin lapozott, a két hasas lámpa úgy felháborodott minden mozdulaton, hogy kialvással fenyegetett. Elterpeszkedtek a lámpák, mintha két álmából felvert nagy madár lenne ott. Az a két lámpa a szószoros értelmében mérgesen tekergette hosszú nyakát, széjjel haigálták a plafonon azokat a szüntelenül lélegző árnyátékokat, azokat az özönvíz előtti állatokat. A plafonon ezekben a félárnyékokban mindig lobogó elefántfüleket láttam, lélegző csontváz melkasokat. Két nagy éjjeli lepkét odaszögezve ahhoz a fénycölöphöz, ami az üvegcilinderből állt ki és emelkedett egyenesen a plafon felé, ahol mindegyik lámpa fölött vakító, kerek tükröcske fény lett. egy-egy élesen megvilágított ezüst pénzdarab, mely szakadatlanul, alig észrevehetően, de mégis mozgott, kifejezve melyik-melyik a maga lámpájának hangulatát. Francin, amikor lapozott, újra fölírta a vendéglősök kereszt és vezeték nevét. Ehhez hármas redisztollat használt, és ahogy a régi misekönyvekben és ünnepélyes oklevelekben szokott lenni, minden kezdőbetűből iniciálét kanyarított, tele díszes kacskaringókkal és dalmahodó erővonalakkal. Ahogy ott ültem az irodában, és a félhomályból néztem az irodai lámpáktól klórmésszel bekent kezét, mindig az volt a benyomásom, hogy a Francin azokat az iniciálékat az én hajamról mintázza, az inspirálja. Mindig a hajamon felejtette a szemét, szikrázott belőle a fény. Láttam a tükörben, hogyha én este ott voltam valahol, ott az én frizurám meg a hajam minősége miatt mindig egyel több lámpa volt. Francin a redisztollal felírta a főbb kezdőbetűket, aztán vékony tollakat mártogatott az impressziója szerint zöld, kék vagy piros tintába, és neki látott körülrajzolni az iniciálékat az én dalmahodó hajammal. Mint a lugast körülnövő rózsabokor, úgy díszítette fel Francin a hajam vastag vonalainak sűrű hálójával és ágabogával a vendéglősök kereszt és vezeték nevének kezdőbetűjét. Aztán, mikor fáradtan hazajött az irodából, állt az ajtóban az árnyékban, fehér manzsettái arról árulkodtak, mennyire kimerült a nap folyamán. Az a két manzsetta szinte a térdeit érte, annyi gondot és bosszúságot vett a vállára Francin a nap folyamán, hogy mindig összement 10 centimétert, talán többet is. Én pedig tudtam, hogy a legnagyobb gond én vagyok. Hogy mióta először megpillantott, láthatatlan és mégis oly konkrét hátizsákban cipel a hátán. És az a hátizsák napról napra nehezebb. Aztán álltunk minden este az égő, lehúzós lámpa alatt. A zöld tányéri akkora volt, hogy mind a ketten aláfértünk az alá, az esernyőnyi csillár alá. Ott álltunk alatta a sziszegő petróleum lámpa fényzáporában. Félkézzel átöleltem Francint, és a másik kezemmel a tarkóját simogattam. Neki le volt hunyva a szeme, és mélyeket lélegzett, és mikor megnyugodott, átölelte a derekamat. Úgy nézett ki, hogy valami szalontáncba akarunk fogni, csak hogy valami többről volt szó. Tisztító fürdő volt ez, és Francin abban súgta a fülembe, mi minden történt vele aznap. Én megsimogattam, és minden kézmozdulatom a ráncait simította ki. Aztán kibontott hajamat simogatta. Minden alkalommal lejjebb húztam a porcelán csillárt. Sűrűn körül volt aggatva korallal egymáshoz erősített színes üvegcsövecskékkel. Zörgött az a sok csingilingi a fülünk mellett, mint meg annyi bádogmű gyürke és dísz egy török táncos nő dereka körül. Néha az volt az érzésem, hogy egy üvegkalap az a nagy lehúzós lámpa, mindkettőnk fejbe nyomva fülig, egy metszeti jégcsapok záporával körülaggatott kalap. Hátra kergettem Francin arcából az utolsó ráncot, valahova a hajába, vagy a füle mögé. Ő meg kinyitotta a szemét, fölegyenesedett, a manzsettái visszakerültek a csípője magasságába. Bizalmatlanul rám nézett, és mikor elmosolyodtam és bólintottam, ő is elmosolyodott, aztán lesütötte a szemét, és leült az asztalhoz. Összeszedte a bátorságát, és rám szegezte a tekintetét, én meg rá, és láttam, mekkora hatalmam van rajta. Láttam, hogy a szemem megbűvöli, mint a tigris kígyói a rémült pintjet, ha rámered. Ma este nyerítés hallatszott be a sötét udvarról, aztán még egy nyiogás, aztán paták dobogása hangzott fel, láncok csörgése és csatok csilingerése. Francin felegyenesedett és fülelt. Fogtam a lámpát, kimettem a folyosóra és kinyitottam az ajtót. A sörgyári kocsis kiabált odakint a sötétben. Hola, ide care, hola, istene! De mondhatta azoknak, vágtattak ki az istállóból a herélt belga lovak lámpával a szügyükön, úgy, ahogy megjöttek fáradtan, kifogva a kocsiból igástul, és a hám szegélyére akasztott istránggal, teljes szerszámmal az egész napi sörhordás után. Amikor mindenki azt hitte, hogy ezek a herélt csődörök másra se gondolnak, mint a szénára, a puttony cefrére meg a láda zabra. Szóval ez a két ló évente négyszer váratlanul visszaemlékezett csődöréveire, még kifejletlen mirigyekkel, de mégis már mirigyekkel teli geniális ifjúságukra, és fellázadtak. Csináltak egy kis lázadást. Sötét alkonyokon jeltattak egymásnak az istállóba hazatérőben, és megbokrosodtak. Megbokrosodtak? Csak az emberek mondják, hogy ezek a volt csődörök megbokrosodtak. Nem bokrosodtak meg azok, csak nem felejtették el, hogy még mindig az utolsó pillanatig követeti az állat is a szabadság útját. Most a szolgálati lakások mellett száguldottak a betonjárdán, patáig szikrát hánytak. A vezetékló szügyén dühötten rángatózott és hánykolódott a lámpa, és röpködő csatokat és szakadistrángot világított meg. Kihajoltam, és a petróleum lámpa finom fényében átrepült a belga pár. A kövér, óriási herél csődörök Ede és Kare 25 métermázsát nyomtak együtt. Se 25 métermázsát most mozgásba hozták, se ez a mozgás minduntalan zuhanással fenyegetett. És az egyik lózuhanása a másikét is jelentette, mert egymáshoz láncolták őket a hevederek, meg a bőrcsatok, meg a gyeplő, de mintha folyton összebeszéltek volna abban a vágtában, mindketten egyszerre bokrosodtak meg, és hol az egyik, hol a másik vezetett, nem többel, mint néhány centiméterrel. Mögöttük szaladt a szegény kocsis az ostorral, kiverte a hidegverejték, hogyha az egyik ló a lábát törné, hány évig vonná az le neki a sörgyár igazgatóság. A két ló veszte, meg azt jelenteni, hogy fizethet élete végéig. Holá, Ede, Kare, holá, Istene! Ám a fogat már a malátázó előtti húzattal robogott szemközt. Most lágyabbak lettek patáik a kémény meg a szérű melletti sáros úton, lassítottak is a lovak, aztán az istállóknál a macskaköveken megint gyorsítottak, a folyosok petróleum lámpáinak szögletes fényakláitól bevilágított kis betonjárdán pedig, azon a járdán, melyből minden földön vonzolt csat, minden lánc, minden patkó szikrákat csiholt, szóval ott nekiíromodott a két belga, nem is rohanás volt az már, hanem a visszafogott zuhanás, mint a vásári trombita úgy fújtattak az orlikaik, szemük kimeredés szonyattal tele. Az irodánál a kanyarban mindkettő, mint egy börleszben megcsúszott a betonjárdán, de siklottak tovább szikrákat hányó hátsó patáikon, a kocsis megdermedt félelmében. Francin az ajtóhoz szaladt, de én az ajtófélfának támaszkodva álltam, és imádkoztam, hogy ne essék semmi bajuk a lovaknak. Nagyon jól tudtam, hogy az ő esetük az enyém is, és Ede meg Kare újra egyetértésben ügetett egymás mellett a malátázó húzatjával szemben, patkóik lehalkultak a puha sárban a csiráztató szérű melletti úton, és megint jeltattak egymásnak, és harmadszor is nekiramodtak, a kocsis félreugrott, s a lámpa, ahogy az egyik ló megrántotta a kantárt, nagy ívben elrepült, és pozdorjává tört a mosókonyhán. A csörrenés új erőt adott a belgáknak, felnyerítettek, előbb egymás után, aztán mindketten egyszerre is nekiramodtak a betonjárdán. Francint néztem, mintha én változtam volna hát egy belga csődörpárrá. Az én lázongó természetem volt az. Havonta egyszer örjöngeni egy jót. Én is negyedévenkénti szabadságvágyban szenvedtem. Én, aki herélt sem voltam, épp ellenkezőleg egészséges, olykor túlságosan is. Franci meg rám nézett, és látta, hogy a megbokrosodott belga fogat, az a két világos, lobogó sörény, meg a két hatalmas, a barna test mögött a levegőben lobogó farkcsóva, mindez én vagyok. Nem én, hanem az én természetem. Az én sötét éjszakám végigröpülő, megbokrosodott aranyfrizurám, az én lobogó, össze nem fogott hajam. Félretolt, és most ott állt a Francin előre nyújtott kézzel a folyosóról áradó fény alagútjában, fölemelt kézzel a lovak elé lépett, és idudududududu holát kiáltott, a herélt belga csődörök lefékeztek, patkóik alól szikrák röpködtek, Franci hátraugorva kantáron ragadta a vezetéklovat, megrántotta a kantárt, a zabla belemélyedt az állat habzó pofájába, s a lovak mozgása lecsillapodott. A csatok, a gyeplő és a szerszám szíjai a földre estek, odaszaladt a kocsis, és kantáron fogta a nyergest. Gondok úr, dadogta a kocsis. Lecsutakolni őket szalmával, átvezetni az udvaron, 40 000-et ér ez a pár, érti, Martin úr? Mondta Francin, és ahogy berobogott a kapu, mint egy ulánus, akiknél a monarhiában szolgált, hát fellök, ha félre nem ugrok. Keresztül ment volna rajtam. Aztán a sötétből ostorcsapások hangzottak, és a belga lovak fájdalmas nerítése. Káromkodás és ostornyélelmért ütések. Aztán a lovak sötétben ugrándozása és a hosszú ostor csattogása, mely a lábukra tekeredett és a bőrüket hasogatta. Hanem hozzátartozik a portrémhoz 4 sertés is, a sörházi sertések. Sörtörkölyön meg krumplin hízlattam őket. Nyáron pedig, mikor ért a répa, a zöldjéért jártam nekik. Azt aztán összevagdaltam, leöntöttem kovásszal, meg állott sörrel, és az állatok 20 órát aludtak, és 1 kilogrammot is gyarapodtak naponta. Mert az úgy volt, hogy mikor hallották az én malackáim, hogy kecskét fejni megyek, hát már visítottak örömükben, mert nem tudták, hogy kettejüket sonkának adom el, a másik kettőt meg levágatom házi disznótorra. Mikor megvoltam a kecskefejéssel, már visongtak elragadtatásukban a malackák, mert tudták, hogy az egész kifej tejet egyenesen elé büköntöm. Cicvárek úr csak ránézett a malacra, s már mondta is, mennyit nyom, és az mindig annyi is volt. Aztán felnyalábolta, és bedobta őket egy olyan böllérkocsiba, hálót vont fölébük, és azt mondta, ellenkeznek a kis dögök, akár csak az anyjukon, mikor fiúkoromban először csókoltam meg. Azt mondtam búcsúzóul a malackáimnak, pápá malackáim, remek sonka lesz belőletek. Tudtam, hogy a malacok nem vágynak ilyen dicsőségre, de hát egy halállal mindannyian tartozunk. A természet pedig könyörületes. Ha már nincs mit tenni, akkor minden élőt, aminek hamarosan meg kell halnia, elfog az iszonyat, mintha csak állatnak, embernek kiégnének a biztosítékai. Aztán már nem érez semmit, és nem fáj semmi, az iszonyat lecsavarja a kanócot, hogy az élet már csak úgy pislákol, és rémületében nem tud semmiről. A böllérekkel nem volt szerencsém. Az első annyi gyömbért tett a hurkába, hogy édesség lett belőle. A második annyit ivott reggel óta, hogy amikor felemelte a húságot, hogy elkábítsa vele a disznót, a saját lábát törte el. Ott álltam az odakészített késsel, mérgemben majd a böllért vágtam le, ráadásul vihettem kocsin a kórházba, és szaladgálhattam másik után. A harmadik böllér meg a találmányával jött. Felfedezte a forrázás helyett a forrasztó lámpával való perzselést. A leves helyett a böllért kellett volna WC-be öntenem, mert egyrészt benne maradt a bőrben a sörte, másrészt és főleg benzinszagú volt a disznó, és a kanálisba kellett öntenünk a levest, mert még a megmaradt disznónak se kellett. A miclik úr, az böllér volt, az én szájam íze szerint való. Kikevert márványkuglófot és teljes kávét hozatott, és rumot csak akkor ivott, mikor a májas hurka már az üstben volt. Egy olyan böllér, aki minden szerszámát konyharuhába csavarva hozta magával. 3 kötény volt vele. Az egyiket a leszúráshoz, a forrázáshoz és a zsigereléshez vette fel, a másodikat, amikor a deszkára szórta a belső részeket, a harmadikat meg, amikor már majdnem minden készen volt. Arra is kioktatott miclik úr, hogy vegyek egy üstöt tartalékba, és az csak a hurkák, meg a disznósajt, meg a belsőségek abálására, meg a zsír kisütésére használja, mert amit fazékban abálnak, annak szaga marad. Márpedig a disznóölés az ugyanolyan a nagyságos asszonyom, mint amikor a pap misét mond, mert mind a kettőben vérről, meg húsról van szó. És miközben sütöttük a knédlit a hurkába, és hoztuk a teknőt, és főztem éjszakáig a darát, és készítettem ki a tányérra a sót, meg a borsot, meg a gyömbért, meg a majorannát, meg a kakukkfüvet. A malac délben már nem kapott enni, és böllérkötényt szimatolt. A többi jószág is szomorú volt és csöndes. A malac előre remegett, mint a nyárfa levél. A többi fa nyugodt. A vihar valahol a Kárpátokban vagy az Alpokban dühöng, de a nyárfa levél remeg és zizeg, mint a disznóm, amelyet holnap ölni fognak. A disznót mindig én hoztam ki az olból. Nem szerettem, ha zsineggel felkötötték a pofáját, mire jó fájdalmat okozni neki. A böllérhöz csalva a füle mögét vakargattam, aztán a homlokát, aztán a hátát, aztán jött hátulról miclik úr a szekercével, felemelte és hatalmas csapással leterítette a disznót. A biztonság kedvéért odavágott még 2-3 mélyrehatót a szétroncsolt sertés koponyára. Átnyújtottam miclik úrnak a kést, lehajolt és beledöfte a gyilkot a nyakatövébe. Egy darabig kereste a hegyivel a verőeret, aztán előtört a vérsugár. Oda tartottam a fazekat, aztán még egy nagy lábast. Miclik úr, mikor edényt váltottam, mindig udvariasan befogta tenyerével a sugárban ömlő vért, aztán megint elengedte. akkorra már a keverővel kavartam a vért, hogy meg ne alvadjon, aztán a másik kezemmel is két kézzel egyszerre csapdostam bele a gyönyörű, gőzölgő vérbe. Miczik ura segédjével Martin Kocsis úrral belegurította a disznót a teknőbe, csöbrökkel öntötték rá a forró vizet, nekem meg föl kellett tűrnöm a ruhám ujját, és szétfeszített ujjakkal kavarnom a kihűlő vért. Alvat vérdarabokat haigáltam ki a tyúkoknak, mindkét kezemmel könnyékig a hűlő vérben. Egyre gyengült a kezem. Cincáltam vele az utolsó alvat vércsomókat, mintha az utolsókat boxolnám a disznóba. Aztán engedett a vér. Kihűlt. Kivettem a kezem a fazekakból és a lábasból, miközben a leforrázott, megkopasztott disznó lassan emelkedett a krumholcon a nyitott szingerendája felé. A levágott disznó fej nyelvestül a deszkán feküdt. Éppen elhoztam a két lapockát. S már szaladtam is át az udvaron a kendőm alatt összefogott hajjal, hogy egy percet se szalasszak el, mert Miczik úr már kiontotta a beleket, és utasította a segédjét, hogy menjen és fordítsa ki, és mossa ki őket. Ő meg emlékezetből turkált a disznó belső részeiben, mint a vakhanus a toronyórában, elvágott valamit, kiszabadult a lép, a máj, a gyomor, végül a tüdő meg a szív is. Oda tartottam a csöbröt, és belefordult ez az egész gyönyörű pejsli. A nedves színeknek és formáknak ez a szimfóniája. Semmi sem lelkesített föl úgy, mint a halványpiros sertéstüdő, gyönyörűen dagadó akár a laticel. Színben semmi sem olyan szenvedélyes, mint a máj sötét barnája, az epes maragdjával díszítve. Mint a viharfelhők, mint a sejmes bárányfelhők, ugyanúgy vonul a belek mentén a göröngyös zsír, sárgán, mint a szétcsöpögött gyertya, mint a mély viasz. A gége is kék, meg halványpiros gyűrűkből van összerakva, mint a színes porszívó csöve. És amikor kigurítottuk ezt a gyönyörűséget a deszkára, Miczik úr fogta a kést, megköszörülte a fenőacélon, aztán levagdalt hol egy még meleg husika darabot, hol néhány májfecnit, hol egy egész vesécskét, meg egy fél lépet. Én pedig oda tartottam a nagy lábast a pirított hagymával, és bedugtam azokat a sertésből kiszedett pirít darabokat a sütőbe, de még előbb gondosan megsóztam, paprikáztam az egészet, hogy meglegyen délre a disznótoros gulyás. Szitával kiszedtem a megfőtt disznó aprólékot, a lapockát, a félbevágott fejet, kifordítottam őket a deszkára, húsdarabot húsdarab után, Miczik úr kiszedte a csontokat, és amikor egy kicsit kihűlt a hús, ujjam közé fogtam egy darab fület, meg egy darab fejhúst, kenyér helyett disznófület haraptam hozzá. Francin kijött a konyhába, soha nem evett, egy falatot se tudott lenyelni. Hát csak állt a kájánál, és üres kenyeret evett, kávét ivott hozzá, és nézett rám, és helyettem szégyelte magát. Én meg jó ízűen ettem, és ittam a sört a literes üvegből. Miczik úr mosolygott, és csak úgy udvariasságból vett egy darab húst, de aztán meggondolta magát, és a teljes kávé meg a márvány kuglóf mellett döntött. Aztán fogta a hintakést, feltűrte a ruha ujját, s a hatalmas mozdulatok kikezdték a húsdarabok alakját és funkcióját, s a hintázó kések félholdjaitól lassan töltelékké változott a hús. Miczik úr odatartotta a tenyerét, beleszórtam a leforrázott fűszert. Miczik úr volt az egyetlen olyan böllér, akinek le kellett öntenem forró vízzel a fűszert, mert, mint mondta, és én azt nagyon is tapintólagosan értettem, finomabb lesz azoknak az illatoknak az eloszlása. Aztán hozzátette a beáztatott knédlit, és hatalmas tenyerével, ujjaival megint összedögönyözött és összekevert mindent. Aztán mindkét kezéről lehúzta a tölteléket, beletúrt, megkóstolta, és szép volt a percben, mint egy költő. Extázisban a mennyezetre nézett, és ezt ismételgette magában. Borsó, gyömbér, kakukkfű, knédli, fokhagyma. Miután eldarálta ezt a kis böllérimát, beledugta az ujját a töltelékbe, és oda nyújtotta. Az ujjamra vettem, azt meg a számba, megkóstoltam, én is a mennyezetre néztem, sertés extázissal teli szememmel széttártam, és nyelvemen ízlelgettem ezt az egész illatlegyezőt, majd bólintottam, hogy mint gazdaszony jóvá hagyom az ízlajstromot, és semmi akadálya, hogy elkezdődjék a májas húrka készítés. Miczik úr fogta a levagdalt, egyik végükön behúrka pálcikázott béldarabokat, bal keze két ujjával kitágította a nyílást, és a másik kezével csak gyömöszölte, és gyönyörű májas hurka nőtt ki a markából. Fogtam, és hurkapálcikával elkötöttem, és így dolgoztunk, és ahogy fogyott a töltelék, úgy nőtt a belek közlekedő edény lánca mentén a májas hurka halom. Martin úr, hol maradozik már megint? Kiabált minduntal a Miclik úr. És Martin kocsis úrral mindannyiszor az történt, talán egész életében valahányszor egy kis ideje akadt, hogy elácsorgott a színben, az ólban, a kocsi mögött, a folyosókon, elővett egy kis kerek tükröt, és bámulta magát benne. Annyira tetszett saját magának, hogy megrendülve azon, amit a kerek tükörben látott, egész órákat volt képes eláldogálni az istállóban. Elfelejtett hazamenni, mert csipesszel tépdeste orrából a szőrszálakat, tépkedte a pamacsokat a szemöldökéből, sőt, nem csak a haját, hanem még a szempilláját is festette, és púderozta az arcát. Mondtam magamban, nekem a következő disznóhoz más segédet küldjön a francina sörgyárból. Martin úr, hol volt már megint az Istenért? Szíveskedjék felvagdalni itt ezt a bélhájat. Darás meg zsemlésvéres hurkát fogunk csinálni. Hol volt? Miclik úr töltötte a darás hurkát, már megitta a második stampedlit. Egyszerre csak belenyúlt a véres hurka töltelékbe, és vércsíkot kent az arcomra. Elnevette magát, apró szeme megcsillant, mint egy gyűrű. Belenyúltam a véres lábosba, és mikor arcon akartam kenni a böllért, az elugrott, mire tenyérrel a fehér falnak estem, de mire sikerült összekennem, Miclik úr már nyomta is rám a második flekket, és közben pálcikázta tovább a hurkát. Megint belenyúltam a vérbe, és nekieredtem. Miclik úr néhányszor félreugrott, mint a szavolyai táncban. Aztán összevéreztem az arcát, pálcikáztam tovább a darás véres hurkát, és nevettem, ahogy a böllérre néztem. Egészséges, öblös nevetéssel nevetett. Nem csak afféle nevetés volt az, hanem valahonnan a pogánykorból jövő nevetés, mikor az emberek hittek a vér és a nyál erejében. Nem tudtam megállni, hogy föl ne markoljak egy csomó darásvért, és megint össze ne kenjem Miclik urat. Újból félreugrott. Elvétettem, ő meg nagy röhögéssel újabb csikot kent az arcomra, közben szurkálta tovább a pálcikákat a hurka végekbe. Martin úr hozott egy rekes sört az erjesztőből, és amikor óvatosan lehajolt, egész maroknyi véres tölteléket mázoltam az arcába. Martin kocsis úr kivette a zsebéből a kerek tükröt, megnézte magát benne, és alig hanem jobban tetszett magának, mint bármikor máskor. Egészséges nevetéssel felnevetett, és három ujja közé fogott egy csipett tölteléket, beszaladtam a szobába, Martin úr utánam, kiabáltam. El se jutott az agyamig, hogy a falon túl már ülésezik a sörgyár igazgatósági tanácsa, és áthallatszik a székzörgés meg a kiabálás. De Martin úr összekent vérrel, és nevetett. Az a vér valahogy közelebb hozott bennünket egymáshoz. Nevettem, leültem a kanapére, előre nyújtottam a kezemet, mint egy bábú, nehogy összepiszkítsam a húzatot. Martin úr is ugyanúgy tartotta összekent kezét, de lassanként testének egész többi részét elfogta a nevetés. Rázkódott, és a torkából fullasztó, újongó, köhögő röhögés tört fölfelé. Miclik úr odarohant és beletenyerelt Martin úr arcába. Úgy villogott a dara azon az arcon, mint az igaz gyöngy. Erre Martin úr abba hagyta a nevetést, elkomolyodott, úgy látszott ütni akar, de nem. Elővette a kerek zsebtükröt, belenézett, és alig hanem olyan szépnek találta magát, amilyennek még soha. És felkacagott, felvont a torka zsilipjét, és röhögött bömbölve. Miclik úr egy terccel mélyebben hahotázott, gurgulázó nevetéssel, mely a fekete bajusz alól kikandikáló apró fogaira hasonlított, és így röhögtünk torkunk szakadtából, nem tudva miért. Elég volt egy pillantás, és már is kacagásban törtünk ki, hogy fájt tőle az oldalunk. Ekkor kinyílt az ajtó, és beszaladt Francin redingotban, mellére szorítva káposztalevél alakú kravátliát, és az összevérezett arcok meg az iszonyú röhely láttán összekulcsolta a kezét, de én nem tudtam megállni, hogy három ujjal kinevegyek egy kis véres tölteléket, és a Francin arcába ne kenjem, hogy akarva akaratlan felnevessen, ám de ő úgy megijedt, hogy azon véres hurkásan visszaszaladt az ülésterembe, az elnökség két tagja hanyat vágódott, mert azt hitték büntény esett a serfőzdében. Maga az elnök, gruntorát doktor úr rohant be a konyhába a hátsó bejáraton, körülnézett, aztán mikor látta azt a nagy röhögést az összevérezett arcokon, fellélegzett, leült,
1: Én meg a töltelékes kezemmel piros csikot húztam a doktor úr arcára, egy röpke pillanatra mindnyájan elhallgattunk, könnye folyós szemmel néztük doktor Gruntorádot, ő meg felállt, és ökölbe szorította a kezét, és buldog állkapcsot vicsorított, ám egyszerre csak felkacagott, a vér ereje tette, az a szakrális valami, hogy nem tudom mi, el legyen hárítva. Ember emlékezet óta így tombolták ki magukat az emberek sertésvérrel való összekenőzködéssel. A doktor úr belenyúlt a töltelékbe, és nekiíramodott. Kacagva szaladtam a szobába, nem talált el a doktor úr. Rátenyerelt a megvetett ágyra, megint kiment a konyhába, és teli marokkal jött vissza. Az asztal körül kergetőztünk, a fehér abrosz tele volt a tenyér lenyomataimmal. Gruntorád doktor úr pillanatonként otthagyta véres névjegyét az abroszon, megelőzött, visongva szaladtam ki a folyosóra, ami az ülésteremmel köti össze a lakásunkat. A teremben már égett a villany, én meg belerohantam az ülésbe. Aranycsillárok, alattuk zöld posztóval bevont asztal, rajta nyitott akták meg jelentések. Gruntorád elnök úr utánam szaladt, az igazgatósági tanács minden tagja azt hitte, hogy az elnök úr meg akar ölni, sőt, már meg is kísérelte. Francini ült a széken, és a homlokát törölgette a véres kezével. Az elnök úr néhányszor körülszaladta velem az asztalt. Visongtam, mindkettőnkről csurgott az izzadság. Akkor megcsúsztam és elestem, és doktor Gruntorád, a korlátolt felelősségű városi sörgyár elnöke az arcomba tenyerelt, és leült, lógtak a manzsettái. Rájött a nevetés, nevetett, akár csak én. Nevettünk, de a nevetés csak fokozta az elnökségi tagok rémületét, mert mind azt hitték, hogy meghibbantunk. Ha nem veszik rossz néven, uraim, meghívom magukat a disznótorra, mondtam. Gruntorád doktor úr hozzátette. Maga meg, gondok úr, intézkedjék, hogy hozzanak az erjesztőből 10 rekeszt ászoksot. Mi 10-et? 20 rekeszt! Jöjjenek, kérem, uraim, de a disznótoros gulyást leveses tányérból kell enniük, kanállal, csurig! És mindjárt jön a májas hurkatormával, meg a zsemlés véres hurkácska. Erre kérem, uraim, tessékeltem be véres kézmozdulatokkal a vendégeket a hátsó bejáraton. Aztán késő éjszaka az igazgatósági tanács tagjai szétszélettek a bricskáikban, kiki a maga kockója felé. Mindüket lámpával a kezemben kísértem ki. A kapu elé beálltak a bricskák, a sárfogóra erősített égő kocsilámpák a lovak tompán fénylő farára világítottak. Az igazgatósági tanács összes tagjai kezet fogtak Francinnal, és vállon beregették. Azon az éjszakán egyedül aludtam a hálószobában. A nyitott ablakon hideg levegő húzott be, a székek között a padlót borító rosszalmán májas és véres hurkák csillogtak. Közvetlenül az ágy mellett hosszú deszkákon hűltek a disznó szétszerelt alkatrészei, a kicsontozott és felparcellázott sonkák, karajok és sertéssültek, lapockák, csülkök és lábak minden glédába állítva Miclik úr utasítása szerint. Mikor lefeküdtem, hallottam, hogy Francin fölkel. Langyos kávét tölt magának a konyhában, és száraz kenyeret harap hozzá. Pazar lakoma volt, úgy tömte magába az ételt az igazgatósági tanács minden tagja, mint a fizetnék érte. Csak Francin ácsorgott a konyhában, és itta a langyos kávét, és harapdálta hozzá a száraz kenyeret. Feküdtem a dunnák közt, és elalvás előtt még kidugtam a kezem, és megtapogattam a lapockákat, meg a sültet. És ujjaimmal a szűzérméket érintve aludtam el, és az egész disznót megettem álmomban. Hajnalban, amikor felébredtem, olyan szomjas voltam, hogy mezítláb mentem az üvegsörért. Kihúztam a dugót, és mohón ittam. Aztán meggyújtottam a lámpát, és a kezemben tartva jártam falatról falatra. És nem tudtam megállni, hogy meg ne gyújtsam a petróleumfőzőt. Levágtam két szép sovány szeletet a combjából, kiklopfoltam, megsóztam, megpaprikáztam, és vajban 8 perc alatt kisütöttem. Egy örökké valóságnak tetszett, az egész idő alatt a nyálamat nyeldestem. Ez volt az én stílusom, megenni mindkét combot csak úgy. Natúr szeretekben, citromot rácsepegtetve. Végül vizet is öntöttem a snitzlik alá, befőttem, dühötten tört ki alóla a gőz, és már raktam is ki a húst a tányérra, és faltam mohón. Szokás szerint leettem a háló ingemet, mint ahogy mindig leeszem a blúzomat a lével vagy a mártással, mert ha én eszek, akkor nem eszek, hanem habzsolok. És mikor megettem, és kitörültem a kenyérrel a tányért, láttam, hogy a nyitott ajtón át a sötétben néz rám a Francin szeme. Csak az a két szemrehányó szem.
0: én megint úgy eszem, ahogy egy rendes nő nem eszik. Még jó, hogy addigra jól laktam, mert ez a tekintet mindig elvette az étvágyamat. A lámpa fölé hajoltam, de eszembe jutott, hogy a kanóc füstje beleenné magát a húsba. Kivittem a lámpát a folyosóra, és egy erőteljes fújással elfújtam. És visszamásztam az ágyba, és egy sertéslapockát érintve ujjaimmal lassanként álomba merültem. És előre örültem, hogy sütök ki, és kapok be reggel, ha felébredek két natúr szeletet. Bogya Cservinka mindig szívügyének tekintette a hajamat. Azt mondta, ez a haja régi szép időkből maradt itt, sose volt ilyen haja fésűm alatt. A Bogya kifésülte a hajamat, mint a két fáklyát gyújtott volna meg az üzletben. A tükrökben, meg a tálakban, meg a korsókban fellángolt a hajam mágiája, és kénytelen voltam elismerni, hogy Bogyának igaza van. Sose láttam olyan szépnek a hajamat, mint Bogyánál az üzletben, mikor megmosta abban a kamilla teában, amit otthon főztem, és a teljes kannában hoztam magammal. Amíg nedves volt a hajam, soha nem nézett ki belőle az, ami száradás közben történt vele. Alig, hogy száradni kezdett, mintha csak 1000 aranymély, 1000 Szent János bogárka született volna azokban a hajfolyamokban, mintha 1000 borostyánkő robbant volna szét. És amikor Bogya először húzta át a fésűt a sörényemen, hát pattogott és szikrát hányt a hajam, és felduzzadt, és megnőtt, és forrt, és Bogyának le kellett térdelnie, mint a két egymás mellett álló csődör farkát fésülnék kaparóval. És fény gyúlt az üzletében. A biciklisták leugráltak a kerékpárjaikról, és a kirakat üveghez nyomták az orrukat, hogy lássák, és megtudják, mi vonzotta oda a szemüket. Maga Bogya meg elmerült a hajam felhőzetében, és hogy zavartalanul tehesse, mindig bezárta a boltot. Pillanatonként belém szagolt, és amikor végzett a fésüléssel, kéhesen felsóhajtott, csak aztán fogta össze a hajamat a maga ízlése szerint, de én rábíztam magam. Hol lila, hol zöld, hol piros vagy kék pántlikával, mintha valami katolikus szertartás részét képezném, mintha valami egyházi ünnep részét képezné a hajam. Aztán kinyitotta az üzletet, kitolta a biciklimet, felakasztotta a teljes kannámat a vázra, és udvariasan a nyerekbe segített. De akkora már egész tömeg verődött össze az üzlet előtt, mindenki azt a kamillaszagú hajat bámulta. Amikor beletapostam a pedálba, Bogya úr egy darabig szaladt mellettem, és fogta a hajamat, nehogy bekapja a lánc vagy valamelyik drót. És amikor eléggé felgyorsultam, Bogya úr a levegőbe lendítette a frizurám csücskét, mint ahogy csillagot hajítanak a levegőbe, vagy sárkányt lendítenek az ég felé, és kifulladva ment vissza az üzletbe. Velem meg szaladt a bicikli, és lobogva úzott utánam a hajam. Hallottam, hogy pattog, mint a só vagy a selyem, ha dörzsölik, mint ahogy a távolodó eső kopog a bádok tetőn, mint ahogy a bécsi szelet sül a zsírban, úgy lobogott mögöttem az a hajfákja, mint mikor a srácok szurkos seprővel szaladgálnak Szent Fülöpjak a vészakája előestéjén, vagy mint a boszorkányt égetnek, úgy lobogott mögöttem a hajam füstcsíkja. Az emberek pedig megálltak, és én egyáltalán nem csodálkoztam rajta, hogy nem tudják levenni a szemüket erről a lobogó hajról, mely mint egy reklám vonul feléjük. Nekem is jól esett látni, hogy látnak. Az üres kamillás kanna kormányhoz ütődve csilingelt, és az áramló levegő fésülye hátrafelé fésülte a hajamat. Átvonultam a téren, minden tekintet az én lobogó hajdíszemben futott össze. Akár csak a drótok a bicikli kerekében, amelyen a pedál taposta az én mozgásba lendült énem. Francin kétszer látott így lobogni, és az én lobogó hajam mind a kétszer belé folytotta a szuszt. Meg se szólított, mintha nem ismerne. Képtelen volt oda kiáltani. Váratlan megjelenésem úgy megbénította, hogy odalapult a falhoz, és várnia kellett egy darabig, hogy újra lélegzethez jusson. Az volt a benyomásom, hogyha megszólítanám, összerogyna. A szerelmessége, az nyomta oda a falhoz, mint azt az árva gyereket az Aless festőtől az olvasókönyvben. Én megnyomtam a pedált, hol az egyik, hol a másik térdemmel bögtem bele a kannába. A szembejövő biciklisták megálltak.
1: Volt, aki megfordította a biciklihét és tépett utánam. Megelőztek, hogy visszafordulhassanak, és megint szembe jöhessenek velem. És köszönhessenek a blúzomnak, meg a kannának, meg a lobogó hajamnak és teljes egészemnek. És én megértően és jó szívvel tártam elébük ezt a látványosságot, és csak azt sajnáltam, hogy nincs meg az a képességem, hogy egyszer is szembe biciklizhessek saját magammal, és én is örülhessek annak, amire büszke voltam, és amiért nem tudtam szégyenkezni. Még egyszer végigmentem a téren, aztán a főúton a Grand Hotel előtt. Ott állt egy Orion. Az Orion előtt Francin gyertyával a kezében. Ott állt a motorbiciklijével, és biztos látott, de úgy tett, mintha nem látna. Folyton baj volt az Orionjával, a gyújtással és egyáltalán. Francin ezért nem csak az összes kulcsot, meg fogót, meg srófúzót hordta magával az oldalkocsiban, hanem még egy kis lábmeghajtású esztergapadot is. Francin mellett ott állt a korlátolt felelősségű sörgyár igazgatósági tanácsának két elnökségi tagja. Mielőtt lepleccsent volna a cipőm talpa a kövezetre, hátra nyúltam, előre húztam a hajam, és az ölembe tettem. Szerbusz, Francin, mondom. Francin belefújt a gyertyába, és hogy meghallotta a hangomat, ujja közül kiesett a gyertya. Az arcán két piszok csík a szereléstől. Kezit csókolom, köszönt az igazgatósági tanács két tagja. Jó napot, uraim, szép időnk van ma, mi? Mondtam, és Francin a feje bubjáig elvörösödött. Hova ejtetted, Francin, azt a gyertyát? Kérdem. Lehajoltam, Francin letérdelt, és az oldalkocsi alatt kereste a gyertyát. Leterítettem a zsebkendőmet a kövezetre, letérdeltem, a hajam leomlott, de Giorgi úr, a kémény seprőmester gyengéden fölemelte a hajamat, és átvetette a karján, akár a sekrestyé és a papírruhát. Francin térdepelt, és az oldalkocsi kék árnyolán merezgette a szemét, és láttam, hogy a jelenlétem úgy fejbe kólintotta, hogy csak azért keresgél, hogy magához térjen. Ugyanez volt az esküvőnkön, mikor ujjamra húzta a gyűrűt. Úgy remegtek az ujjai, hogy kiejtették a jegygyűrűt, és úgy elgurult valahová, hogy előbb Francin, aztán a tanúk, aztán a násznép, először csak lehajolva, majd négy kézláb, még a pap is négy kézláb mászkáltak a templomban, amíg végül a minisztráns gyerek megtalálta a szószék alatt a jegygyűrűt. Azt a gömbölyű jegygyűrűt, amely épp az ellenkező oldalra gurult, mint ahol négy kézláb kereste az egész lakodalmi gyülekezet. És én nevettem akkor. Ott álltam és nevettem. Ott van valami a kanál is mellett, mondta egy fiú, és hajtotta tovább az abroncsát a főúton. A gyertya a kanál is mellett feküdt. Francin felvette, és mikor be akarta csavarni a motorba, úgy remegett a keze, hogy a gyertya vacogott a menetben. Kinyílt a Grand Hotel ajtaja, kijött rajta Bernádek úr, a kovácsmester, az, aki együttében megivott egy negyedes hordó pilzenit, és hozott egy pohár sört. Nagyságos asszonyom, ne vegye rossz néven, igyon az enyémből. Egészségére, mester úr! Beledugtam az orrom a habba, föltartottam a kezemet, mintha imára emelném, és lassan élvezettel ittam az édesen keserű italt. És mikor elfogyott, mutató ujjammal megtöröltem a számat, és azt mondtam, azért a mi sörgyárunk söre is van ilyen. Bernádek úr meghajolt előttem, csak hogy a pilzeni sör nagyságos asszonyom jobban megközelíti az ön hajszínét engedelmével, habogta a kovácsmester. Engedelmével megyek az ön tiszteletére tovább iddogálni az ön aranyhaját. Meghajolt és távozott, 120 kilós személyiség, hátul iszonyú lebernyegekben lengett a nadrágja, olyan lebernyegekben, mint az elefánté. Francin, kérdem, megjössz ebédre? Csavargatta beljebb, meg-meghúzta a gyertyát a motor fejében, színlelte, hogy összpontosít. Meghajoltam az igazgatósági tanácsbeli urak felé, beletapostam a pedálba, hátradobtam pilzeni sör folyamaimat, és sebességre tévén szert felkarikáztam a szűk utcán a hídra. És a korlát mögött kitárult előttem a vidék, mint egy esernyő. Illat szállt felém a folyóból, és a háttérben ott emelkedett a drap sörgyára malátázóval, a korlátolt felelősségű részvénytársaság polgári serfőztéje. Az Ander doboz fedelén ez állt. Önnek is ilyen szép teste lesz, hatalmas izmai és iszonyú ereje. És Francin minden reggel edzette az izmait,
0: mert bár ugyanolyan ragyogóak voltak, mint az expander fedelén látható gladiátoré, Francin saját magát nyúzott nyúlnak látta. Öltettem a rezsóra egy fazék krumplit, felvettem a dobozt, amelyen annak a gyönyörű izomférfiúnak a fényképe díszelgett, és hangosan felolvastam. Önnek is akkora ereje lesz, mint a tigrisnek, amely mancsa egyetlen csapásával leüti a nála sokkal nagyobb marhát. Francin kinézett a járdára, és kezében lekókadt az expander, mint egy colstok. A heverőre rogyott, és azt mondta: Pepin.
1: Akkor végre meglátom a bátyádat, végre hallani fogom a hangját a sógoromnak, a sógorkámnak.
0: Ezzel neki támaszkodtam az ablakkeretnek. Ott állt a járdán egy ember, ovális kis kalapban, kockás lovagló nadrágja zöld tiroli harisnyájába gyűrve, fintorgatta az orrát, s a hátán katonai rükszakot hordott.
1: Józsim bácsi! Kiáltottam a küszöbről. Kerüljön beljebb! Hát én volnék a maga sógornője, Isten hozta.
2: A minden, itt ez ám a szerencse, hogy ilyen helyre sógornőm van, de hol a Francin?
0: Kérdezte a bácsi, és csörtetett befelé a konyhába meg a szobába.
2: Hát te, mi van veled, fekszel? No, a minden, itt eljöttem hozzátok látogatóba, nem maradok tovább két hétnél.
0: Darálta a nagybácsi, és a hangja zúgva hasította a levegőt, mint egy lobogó, mint egy katonai vezényszó. És Francin minden szó áramütésként érte, felfelpattant, és magára gabaitotta a takarót.
2: Mindenki üdvözöl, csak boha lenne, nem? Amár föld alatt van valami tahinire, puskaport tett neki a tűzifához, azt amikor a vénasszony betette a sparhátba, fölrobbant, s képen törülte a vénasszonyt, hogy rándult egyet, azt vége volt.
0: Boha lenne? Csaptam össze a kezemet. Az a maga nővére volt?
2: Nővérem a fenét, a komasszonyom volt, olyan vénasszony volt az, hogy egész nap almák meg bukták röpködtek a keziből, és 30 évig mondta: gyerekek, én nem soká meghalok, én már legszívesebben semmit se csinálnék, csak alunnék, hanem rajtam is van valami kórság.
0: Mondta a nagybácsi, kibogozta a hátizsák zsinekét, és a padlóra szúrta a cipész szerszámait. Francin, ahogy meghallotta ezt a csörömpölést, tenyerébe temette az arcát, és úgy jajgatott, mintha az agyába szúrta volna a nagybácsi a Schuster-szerszámot. Józsim bácsi, mondtam elébe tartva a tepsit, tessék egy kis bukta. Pepin bácsi megevett két buktát, és kijelentette:
2: rajtam a kórság!
0: Nini, térdeltem le, és csaptam össze a kezemet a kaptafák, kalapácsok, mejpek és egyéb Schuster-holmik felett.
2: Vigyázat! Össze ne kenje nekem a vala hosszú hajával, hanem hallod-e, Francin? Az Borzsil pap úgy eltörte a combját csípővel, hogy nyomorék lesz egész életibe. Zavicsák bácsi tetőt javított a templomtornyon, megcsúszott vele a palló, azt repült lefelé a bácsi, de elkapta az óra mutatóját, és itt fogta a toronyóra mutatót, de a mutató kilózult, azt 11:42-ről leszaladt 12:00-re, akkor a bácsinak lefele gurutába lecsúszott a keze a mutató rú, és zuhant lefele, de hársfák vannak ott, és a bácsi beleesett az egyik hársfa koronájába, az Borzsil pap meg, ahogy ott nézte, összekúcsolta a kezét, és látta, hogy esik lefelé ágról ágra a Zavicsák bácsi, aztán meg hanyat, azt szaladt mindjárt gratulálni az Borzsil pap, de nézte a lépcsőt, és elesett, és eltörte a lábát, azt az öreg Zavicsáknak kellett fölpakolni az Borzsil papot, azt már vitték is a Prosztyajovi kórházba.
0: Felvettem egy női cipőre való kaptafát, és megsimogattam. Gyönyörű holmi, ugye, Francin? Kérdeztem, de Francin felbődült, mint a patkányt vagy békát mutogatnék neki.
2: Gyönyörűség, de még mekkora?
0: Mondta a bácsi, és elővette egy cvikkert, fölrakta az orrára, de a cvikkerben nem volt üveg. És Francin, meglátva az üveg nélküli cvikkert a bátyja orrán, felvinnyogott, csak nem elsírta magát, a falnak fordult, és hánykolódott, hogy nyöszörgött az eped akárcsak Francin.
1: Hát a Tomelléki bácsi mit csinál?
0: Kérdeztem. A bácsi megvetően legyintett, vállon ragadta Francint, maga felé fordította, és hatalmas hangon lelkesen ecsetelte.
2: Hát a tómelléki Metú bácsi olyan fura dolgokat kezdett mivelni, azt egyszer olvasta az újságban, hogy unatkozik, vegyen mosómedvét. Metú bácsinak nem volt gyereke, hát írt arra a hirdetésre, és egy hét múlva meggyűjt ládában a mosómedve. Na, az volt csak, aztán akár egy gyerek mindenkivel barátkozott, csak éppen amit meglátott, megmosta, és megmosta a Metú bácsi vekkerit, meg három karóráját, hogy azt már helyre nem igazítja senki. Aztán egyszer megmosott minden fűszer. Aztán meg Metúd bácsi szétszette a bicikliét, a mosómedve meg hordta kimosni a patakba. A szomszédok jöttek egymás után, és mondták, Metek bácsi, nincs szüksége ilyesmire, a patakba találtuk. Azt mikor már hoztak neki néhány alkatrészt, megy a Metúd, hogy utána nézzen, hát a mosómedve csak nem az egész bicikliét széthordta neki. De ez a bukta el jó. A medve csak az almáriumra járt, a dolgára, büzlött tőle az egész háza, végén mindent el kellett zárni a medve elől, sőt, még beszélniük is suttogva kellett. Ez a bukta el jó. Kár, hogy rajtam a korság. De a medve megfigyelte, hová dugják a kulcsot, és kinyitotta, amit csak eldugtak előle, de a legrosszabb a volt, hogy a medve este hegyezte a fülit, és ha a Metúd bácsi megcsókolta a nénit, a medve odarohant, és ő is akar. A Metúd bácsinak az erdőbe kellett randevúznia a Rozára nénivel, mint legénykorába, de még ott is folyton hátra-hátra fordultak, nem áll le mögöttük a mackó. Szóval nem unatkoztak, míg nem egyszer két napra elutaztak, pünkösd volt, és a medve unalmába széthajgálta a szobába a nagy cserépkályhát, és végleg úgy elintézte a bútort, meg a dunyhákat, meg a fehér neműt, hogy Metúd bácsi leült, és apró hirdetést írt a morva sasba, unatkozik, vegyen mosómedvét, azóta kigyógyult a buskomorságból.
0: Pepin bácsi beszélt, és ette a buktát egyiket a másik után, most belenyúlt a tepsibe, az egészet végig tapogatta, és hogy nem tapintott ki semmit, legyintett, és azt mondta.
2: Rajtam van a kórság.
0: Mint a Bohalenán.
2: Miket zavarog itt össze? Bohalena olyan vénasszony volt, aki tömte magába az almát, éppen csak látomásai voltak.
0: Az almától?
2: Lófarát! Látomásai! No, hát a vénasszonyoknak látomásaik vannak. A templomból voltak a látomásai, hogy éjszaka nagy ló röpű a város fölött, és annak a lónak égett a sörénye, meg a farka. No, és azt mondta akkor a Bohalena, háború lesz, és tényleg volt. Ha nem, Francin, hát a mi városunk az föl volt bojdulva tavaly. A vénasszonyok térdre hullottak, én is láttam, a tér fölött, meg a templom fölött a kis Jézus röpült a levegőbe. Aztán kiderült, mi volt az, az a pöttöm lolan bárányt legeltetett, és ahogy gyakorlatoztak az aeroplánok, és egy olyan zsákot húztak maguk után, és golyószóróval lőttek bele, megfeledkeztek a kötérről, és ahogy csúszott a földön a kötér, átekeredett a lolan lábára, igen szép gyerek az a lolan, fehér a hajacskája, és ahogy az a röpülő röpült fölfele, ment vele a kötél is, és rajta a lolan, és a városunk fölött röpült a levegőbe a lolan. De a vénasszonyok azt hitték, hogy a kis Jézus röpül ott. Hát még amikor a kötér beleakadt a templomnál a hársvágba, és a kis Jézus hullott lefele ágról ágra, mint az Avicsák bácsi, és Lola leesett a földre, és azt mondja, hol vannak az én báránykáim? És a vénasszonyok meg letérgyepődtek, hogy megáldja őket.
0: Beszélt a bácsi, és hangja öblös volt, és lelkendező, és dörgött a szobában. Francin öltözködött, most fölvette a kabátját, a redingotját, benyomta a káposztalevél alakú nyakkendőjét, megigazította a kajlasarkú kaucsúgalériát, felpillantottam és a szemébe néztem, megpuszíltam az ujjahegyét. 14 napra, suttogta. Majd meglátod, hogy 14 évig marad itt, de lehet, hogy életfogytiglan. Látva, milyen szerencsétlen, ajkára nyomtam szokásos csókomat, ő pedig szégyenkezett, szemrehányóan nézett rám, hogy egy rendes asszony nem viselkedik így a nyilvánosság előtt, még ha csak a Pepin bácsi képviseli is azt a nyilvánosságot. És kibújt az ölelésemből, és a hátsó bejáraton át bement az irodába. Hallottam a falon át, hogy kivágódik az üvegcsapóajtó. Ó, a Francina rendes asszonyozásával! Mióta csak hozzámentem, folyton fennen lobogtatta a rendes asszony ideáját, ecsetelte nekem a mintaszerű nőt, ami soha nem voltam, és nem is lehettem. Én úgy szerettem a cseresznyét, de a kedvemre ettem, ahogy Isten igazából móvón és vadul a feje bubjáig elvörösödött, én meg nem értettem, miért van úgy felháborodva. Aztán láttam magam is, hogy a számban levő cseresznye szolgáltatja az okot az elégedetlenségéhez, mert hogy egy rendes asszony cseresznyét ilyen mohón nem eszik.
1: Mikor az ősszel kukoricát morzsoltam, hát megint csak nézte azt a morzsoló tenyeremet, meg a szememben villogó tüzecskéket, és megint, hogy egy rendes asszony így nem morzsol kukoricát, vagy ha igen, hát nem ilyen széles jókedvel és lángoló szemmel, mint én. Ha látná valami idegen pali, abban az én kezem dörzsölt ecsőben valami kedvező jelet láthatna a vágya számára. Pepin bácsi szétrakta a Schuster kincseit a hokedlin, majd lehúzta a lábamról a cipőt, és miután sorban megnevezett minden alkatrészt, újból föltette üvegtelen cvikkerét, és ünnepélyesen kijelentette.
2: És minthogy rendkívül intelligens hölgynek tetszik lenni, megjavítom minden rossz cipőjét, mert én cipőt udvari szállítónak csináltam, aki nem csak a császári udvar kegyét élvezte, hanem az egész világét, ahova szállította a cipőt.
1: Biciklin.
2: Lófarát! Hát talán valami patkányírtó egy ilyen udvari szállító, vagy bőrhulladékgyűjtő. Egy ilyennek hajói vannak, meg vonatai, ha biciklinak adna rá a császár.
1: Hát a császár is biciklin közlekedett?
2: Mit jár a szája, mint a kacsa feneke? Mondom, ha biciklinak adna rá a császár egy ilyen udvari szállítóra, hát elvenné tőle...
1: A biciklit.
2: Lófarát! Ezt a címet meg a sasta cég táblájáról.
1: Pepin bácsi krákogott és hörgött, de ahogy a hokedlire nézett, boldog mosoly ömlött el az arcán, elővette egy dobozt, kinyitotta, megszagolta, velem is megszagoltatta, és én is megszagoltatta, és intett.
2: Örülhet, sógorasszony, ez itt cipészurok, mi szerint?

0: marhákkal, meg gabonával egy udvari szállítónak. Egy ilyen udvari szállító szörnyű ideges, az öreg Kafka olyan ideges volt, hogy mikor a kislánya pillanatonként beverte a fejét a bútor sarkaiba, akkor az öreg Kafka, az udvari szállító, kihozott a műhelyből egy egész kosár váltömést, és körülbélelt vele minden bútor sarkot, no és már olyan ideges volt, olyan hevesen nyitotta ki az ajtót, hogy elkábította vele a kislányát, a láttal meg azt javasolta neki, hogy csak egy váltömést ragasszon, de azt a kislánya homlokára.
1: Józsim bácsi, a láttal az a Francin unoka fivére volt?
0: Szart! Láttal volt a tanító! Tavaly lezuhant az első emeletről, mikor azt magyarázta, hogy mi az, hogy egyenletes idő, meg hogy az olyan, mint amikor a vonat megy, az megy, és csapkodott láttal mindkét kezével, és mint egy vonat ugrált oda a nyitott ablakhoz, és kiesett rajta, és az egész osztály boldogan tódult az ablakhoz, hogy a tanító biztosan eltörte a lábát a tulipán ágyásba, de láttal már nem volt ott, az udvaron át megkerült az épületet, fölment a lépcsőn, és megint megy a vonat, megy, és úgy lépett be megint az osztályba az ablakon kihajoló tanulók háta mögött.
1: Az ülésteremből megint áthallatszott a falon az elnöklő gruntorát doktor úr hangja. Gondnok úr, ki bömböl itt ilyen istentelenül? A bátyám jött kérem látogatóba, mondta Francin. Akkor menjen át, gondnok úr, azt üzenem a bátya urának, hogy csillapodjék, és hogy ez a sörgyár itt a miénk. Ennek a láttalnak a Mercina volt a felesége, a maga unokahúga, ugye, Józsim bácsi? Kérdeztem gyengéden.
0: Dehogy! Mercinát Vanyura bácsi vett el, Balkáncúgon volt szakács, itt lakott Csehországban valahol Nihovok Radistében, és amikor a Balkáncúg hetente egyszer átment Nihovok Radistén, Mercina délelőtt 10:30-kor elengedte a kutyát, az kiment a pályaudvarra, Vanyura bácsi kihajolt a Balkáncúgból, és leejtett egy nagy csomag csontot, a kutya hazavitte, de az idén, amikor Vanyura leejtette a csontot, a csomag leütötte az állomásfőnököt, és Vanyurának fizetnie kellett az uniformis bepiszkításáért.
1: Újból kezébe vette a cipőmet, fölvette az üvegtelen cvikkert, és boldogan ordítozott.
0: Mire megy ezekkel a szamárságokkal? Még egyszer elmondok mindent, aztán a kezébe adom, most maga megpróbálja. Szóval ez egy parizer snit. Ez meg itt a cipőn a lágyék, avagy glenk, mi szerint hajlat. Ez meg itten az aljarész, mi szerint tag. Ez meg a sarok, avagy abzac. Jegyezze meg sógornő, hogy aki cipész akar lenni, avagy lábbeli készítő, annak segédlevéllel kell rendelkeznie, és egy ilyen levél az olyan, mint az érettségi vagy a doktorátus. Weinlich, udvari szállító.
2: Ulrich!
0: Weinlich! Wein, mint bor. Szóval egy tök fej elfuserálta a cipőt, és úgy vitte be Weinlich udvari szállítónak, azt mondja a szállító ember. Maga ezt a cipőt elrontotta, mit csináljak én most ezzel? Az a tök fej meg azt mondja, adja el a zsidóknak. A Weinlich maga is zsidó volt, azt már üvöltött is. Mi az? Hát a zsidók talán valami disznó?
1: Pepinke.
0: Szart! Én mindenütt dicséretet kaptam, majd épp egy ilyen uracska fog velem komázni, még hogy Pepinke, sógorasszony ostoba kent, mint az egyszeri gyerek kora reggel a vizsgán.
1: S olyat csapott öklével a homlokára, hogy a cvikker az almárium alá repült, de egy cipőmre vetett pillantás lehűtötte a bácsit, leült, és az ujjával mutogatva és bömbölve továbbogtatott.
0: Ez meg itt, amint már mondottuk volt, az abzac, vagy sarokrész, és a sarokrészen, avagy abzacon a sarokráma, mi szerint keret, hivatásos lábbeli készítők között úgynevezett kéder.
1: Fölvettem egy hosszú vaskanalat, a végén érdes volt, mint a marha nyelv, és megkérdeztem. Józsim bácsi, ez ugye egy abnémer.
0: Micsoda? Az abnémer az ez. Abnémer, mi szerint leszhető kés, de az, amit a kezében tart, az egy ráspoly, avagy reszelő, mi szerint fareszelő.
1: Kivágódott az ajtó, és az ajtókeretben ott állt Francin. Begyűrte a nyakkendőjét, széttárta a karját, és letérdelt. Két rét görnyet Józsi bácsi előtt, aztán előttem is azt mondta.
3: Mit övöltöztök itt, mint két kozák őrmester, Jóska? Miért óbejdatsz úgy?
1: És beletenyerelt a nyitott csirizes dobozba.
0: Nem én voltam.
3: Hát ki? Talán én?
1: Mutatott magára mindkét kezével Francin.
0: Valaki itten, bennem.
1: Mondta

0: Pepin bácsi és az ujját fonogatta egymásba zavarában. Csillapodjatok! Ülésezik a Sörgyár igazgatósági tanácsa, maga az elnök úr küldött ezzel az üzenettel. Mondta Francine, felemelte a kezét és curikolt kifelé a folyosóra. Aztán ismét hallatszott halk hangja, Francine mondta tovább a jelentést, kifejtve benne, mi módon egyenlítődik ki a jövő hónapban az éppen elmúlt hónap passzívája. Behoztam a zsíros bödönt, és egymás után kentem Pepin bácsinak a zsíros kenyereket, amikor beszélni akart, adtam a következő karét, de az ülésteremben elhallgatott a franci hangja. Felhangzott a cipőtalpak csusszanása, majd kiáltások, zörögni kezdett a tonetszékek lába, mintha az igazgatósági tanács minden tagja fölkelt volna róluk. Azt hittem, hogy már vége az ülésnek. De felhangzott a Sörgyár igazgatósági tanácsa elnökének Gruntorát doktor úrnak a hangja. 10 percre felfüggesztem az ülést. Úgy vágódott ki az irodát a folyosótól elválasztó ajtó, mintha belerúgtak volna, és berontott a szobába Francin, nyakkendőjére szorítva a kezét, és ordított. Kirakta a székemre ezt a ragasztót, borzalom! Úgy összeragasztottam vele az ívet, hogy nem tudtam tovább lapozni. De Georgi úr segíteni akart, és úgy összekente magát, hogy még a kezét se tudta levenni a zöld posztóról. Az elnök úr meg úgy összekente a cvikkerét, hogy az orrára ragadt, és főleg nekem ragadtak oda az ujjaim a nyakkendőmhöz. Ide nézzetek! Francine eltartotta magától a kezét, a nyakkendő tartó gumi megfeszült.
1: Hozok egy kis langyos fizet, mondtam.
0: De Francine hevesen megrángatta a kezét, mire a gumi megfeszült és elszakadt. A nyakkendős kéz kivágódott, és a gumi Francine nyakára csapódott, ő pedig halkan feljajdult, mint egy kisfiú. Au! Pepin bácsi felvette a doboz tetejét, Franci szem elé tartotta, és büszkén így szólt.
2: Ezt a lábbeli készítő világ bécsi központja, a Salamander cég gyártja!
0: És feljebb tolta orrán az üveg nélküli cvikkert. Francin minden hónapban felment Prágába, de minden alkalommal eltörött valami a motorbiciklében, és azt kellett javítgatnia. De visszajövet mindig sugárzott, és részletesen végig kellett hallgatnom, mi mindent kellett csinálnia hozzá, hogy az üzemképtelen Orion újra az a motorbicikli legyen, amely mindig célba ér. A célba érés azt jelenti, hogy visszajutott vele a Sörgyárba, vagyis néha úgy tolta be. De nem káromkodott soha. Tolt a 10-15 kilométeren is az egész bazárt, de néha csak 5-ön, és ha az Verzsinekből egy 3 kilométerre lévő faluból tolta haza, örvendezett a Francin, hogy már javul a helyzet. Francin ma tehénfogattól vontatva jött meg Prágából. Kifizette a parasztot, és berohant a konyhába. Én, mint mindig megöleltem, megint odaléptünk a lehúzós lámpa alá, és ha valaki benézett volna az ablakon, csodálkozott volna. Ugyanis valahányszor megjött Prágából Francin, olyan rituálé következett, hogy ő behújta a szemét, én benyúltam a szivar zsebébe, de Francin megrázta a fejét, aztán a bal zsebébe nyúltam, és Francin rázta a fejét, aztán kigomboltam a kabátját, és a zakója zsebébe nyúltam, és Francin a fejét rázta, aztán a nadrág zsebébe nyúltam, és Francin bólintott, és még mindig boldogan le volt hunyva a szeme. És én a ruhái valamely zugából mindig előhúztam egy csomagocskát. Lassanként kibontottam, elképedést és örömet színlelve. És hol egy gyűrűt, hol egy brost csomagoltam ki, egyszer egy karórát. De ez a rituálé nem az első volt. Régebben, mikor Francine megjött Prágából, ahová a serfőző székházba járt be havonta egyszer, megjövet mindig megvártam, míg besötétedik, rám szólt, hogy csukjam be a szemem. Én becsuktam, alig, hogy belépett a konyhába. Bevitt a szobába, leültetett a tükör elé, megígértette velem, hogy nem fogok leselkedni, és miután ezt megígértem neki, a fejemre tett egy gyönyörű kalapot. Akkor mondta a Francin, hogy lehet, és én a tükörbe néztem, és megfogtam a kalapot, és a magam feje szerint raktam a fejemre, megfordultam, és a Francin megkérdezte, na, ki vette ezt neked, Mariska? És én azt mondtam, a Francin, és megcsókoltam a kezét, ő pedig megsimogatott. Máskor meg a nyakamra hozott valamit, ami hideg volt. Kinyitottam a szememet, és a tükörben egy jablonéci nyaklánc csillogott.
1: és a franci megkérdezte, na, ki vette ezt neked? És én megcsókoltam a kezét, és mondtam, te francin? És ő megkérdezte, és ki az a francin? És én mondtam, az én férjecském. És így kaptam ajándékot minden hónapban. Francinek az összes testméreteim megvoltak, kívülről tudta őket. Mindig kipuhatolt, amit szeretnék. Soha nem mondtam meg nyíltan. Beszéltem valamiről. Franci meg kiokoskodta belőle. Aztán, mikor előszörre hozta a gyűrűt, odalépett a zöld lehúzós lámpa alá, és először megtanított, hogy kutassam át nagy és kis zsebeit, én meg mindig kitaláltam, hol lehet az ajándék, de mindig utoljára nyúltam oda, hogy örömet szerezzek Francinnak. Ma, ahogy megjött tehénfogattól vontatva, megkért, hogy csukjam be a szemem, és valamit bevitt a szobába. Aztán leoltotta a lámpát a szobában, kézen fogott, és behúnyt szemmel magával vitt. Leültetett a tükör előtti kis fotelba, aztán elment összehúzni a függönyt. Hallottam, hogy kattan egy fedél, azt hittem kalapdobozt vett. Aztán hallottam, hogy bedug egy dugaszt, azt hittem, hogy valami robotgépet, szuperforralót vagy kvarclámpát vett. Aztán sercegő, lassan erősödő zúgást hallottam. Francin finoman a vállamra tette a kezét, és szólt, hogy lehet. Kinyitottam a szemem, és amit láttam, gyönyörű volt. Úgy állt ott Francin, mint egy varázsló. Kezében egy cső, a csőben halványkék fény világított, egy olyan dús, lila fény. És a Francin kezére is, arcára is, ruhájára esett. Folytott lila tűz az üvegcsőben. Francin a kezemhez közelítette, és a karom mágneses lett. Éreztem, hogy lila vasreszelék pattog ki abból a fényből, anyagtalan szikrácskák, melyek belém hatolnak, és úgy átillatosítanak, hogy egy nyári vihar illatát árasztom. A szoba levegőjének is olyan illata volt, mint villámcsapás után. És Francin lassan az arcához emelte a szép tárgyat. Megint láttam azt a szép profilját. Olyan ünnepélyes pózban állt ott Francin, mint a Gunnar Tolnes. Aztán a csövet óvatosan leeresztette a nyitott bőrönt fölé, és ott a fedelét is beborító piros plüssön legyező alakban mindenféle ecsetek, csövecskék, csengettyűk voltak. Minden üvegből is lezárva, mint a palackok, üvegszerszámok tucat szám. És Francin kihúzott egy csövecskét, és kivette a bőröntből, és az egyik ilyen gyönyörű tárgyat a másik után kapcsolta be a bakelit kapcsoló táblába. Az üvegedénke minden alkalommal felragyogott, és megtelt lila fénnyel, mely szikrázott és átszűrődött az ember testébe, kinek hogy volt rá szüksége. Francin cserélgette és kipróbált az összes neongázzal töltött elektródát, és halkan beszélt. Mariska, most aztán bömböllet a Pepin bácsi. Most aztán csinálhatnak nekem kalamajkát a sörgyárban. Sértegeted, akinek jól esik. Itt vannak ezek a gyógyszikrák, amelyek egészségé változnak. Nagy feszültségek, amik új életörömöt adnak, új életbátorságot. Neked is, Mariska, neked is jut tesz a te idegeidnek, a te egészségednek. Ez itt az a katód, amelyik a fület gyógyítja. Ez a katód meg a szívet masszírozza. Gondold el, egy foszforeszkáló szikrázás, amely megnemesíti a szívedet. Ez meg itt a hisztériára való, meg az epilepsziára. Ez az ibolyaszín ózon megszabadít attól a vágytól, hogy olyasmit tegyél a nyilvánosság előtt, amire egy rendes embernek csak gondolnia szabad, vagy odahaza csinálni. A többi elektród az árpára meg a májfoltokra van, meg izomszakadásra, migrénre, a 15. agybővérűségre, meg hallucinációra. Beszélt halkan Francin, és mindig másmilyen neon töltetű formák vonultak el a szemem előtt. Ezek az elektródák inkább hatalmas orchidea bibékre, vagy porzókra, vagy szirmokra hasonlítottak, mint sem gyógyászati eszközökre. Füleltem, és először úgy meg voltam lepve, hogy meg se tudtam szólalni. És bár a hallucináció elleni elektródák és a hisztéria meg az epilepszia elleni magas frekvenciák rám való egyenes célzást jelentettek, nem volt miért védekeznem, annyira levett a lábamról az a violaszín szépség. Francin beállított egy telefonkagyló alakú elektródát, a homlokomhoz közelítette, a tükörbe néztem, Hát az volt csak a látványosság. Olyan voltam, mint egy szép vízitündér, mint azok a hölgyikék a szecessziós képeken. Lila, egy hajfürttel, amit rőtesre perzsel az esthajnal csillag. Egy légüres doboz lila északi fényviharral. Franci megint a kis koffer fölé hajolt, és bedugott a bakelit táblába egy neonfésűt. Úgy sugárzott az a neonfésű, mint valami bécsi vagy párizsi divatáruház fölött a reklám. Francin lassan odajött, hajamba illesztette a szikrázó fésűt, néztem magam a tükörben, és tudtam, hogy most már nem lehet más vágyam, mint hogy újra meg újra végigfésüljem a hajam azzal a fésűvel. Francin pedig, mintha csak tudta volna, újra és újra végigjártatta a világító fésűt földig érő makrancos hajamban, és újra meg újra végigment rajta magas frekvenciákkal töltött fésűvel. Egész testemben elfogott a remegés. Át kellett ölelnem saját magamat. Francin halkan lihegett. Egy alkalommal sem tudta megállni, hogy bele ne merítse az arcát a hajamba. Annak meg olyan jó volt az ibolya hideg vihar, hogy amikor visszaért hozzá a fésű, a hajszálak vége felé ágaskodott, és megint az a hajamon át lefelé törtető lila fésű, az a hajam örvényein, vízesésén lefelé rohanó kék csónakocska, az a lila velővel teli üreges üvegfésű. Mariska! Suttogta Francin mögém ülve, és lassan megint végigkuzogatva a fésűt elektromossággal töltött hajamon. Mari, ezt minden nap megcsináljuk. Azért hoztam ezt, hogy a kék színnel enyítsek minden élet zajlást. Megnyugtassam az idegeidet. Nekem pedig inkább a piros színű elektródák lesznek jók, mert gyorsítják a vérkeringést, és felpesdítik az életorganizmust. Bukta Franci, és kalapácsütések hangzottak fel a konyha mögötti kamrából, és egy türelmét vesztett és egyre dühösebb hang emelkedett egyre feljebb, Pepin bácsi, aki 14 napra jött, már egy egész hónapja nálunk volt. És Francin miközben a lámpa alatt simogattam, és a kezem hajlatával törölgettem róla a félelmet, azt mondta, attól iszonyodik, hogy Pepin bácsi 20 évig itt marad, de lehet, hogy életfogytiglan. Pepin bácsi megfoltozgatta a cipőinket a kamrában, ott is aludt. De nem cipő volt az, amivel Pepin bácsi birkózott. Valami élőlény volt az. Föltette a kaptafára, és úgy csepülte szitta. Olyan káromkodásokat hallottam, amilyeneket még soha addig. Ráadásul fél óránként felkapta a foltozott cipőt, és ha már eléggé lehordta, hagyta a fenébe, odavágta, csak ült a széken és struccolt. Amikor lecsillapodott, lassan megfordult, ránézett a cipőre, bocsánatot kért tőle, és megint kézbe vette, megsimogatta, és faszegezte tovább, és foltozta dratvával, és mivel valahogy olyan ügyetlen ujjai voltak, mindig akkorákat kiabált, hogy beszaladta, mert azt hittem az ujjába szaladtak nejt. De csupán annyi volt az egész, hogy nem ment át a dratva a cipő talpán, és az egész cipő elrepüléssel fenyegetett. És meg is tette, mint amikor a megcsavart rugó ugrik ki a lemezjátszóból. Úgy lőtte ki magát a cipő, mint a szappan a tenyeredből, és fölugrott egészen a szekrény tetejére meg a plafonra, mintha valami motor volna benne. És amikor kirepült a bácsi kezéből, a bácsi a cipő után vetette magát, mint a kapus Robinsonáddal a labda után. És most kiabált a bácsi.
2: Anyád! Anyád!
1: Francin letette a neonfésűt, a kis kofferben lévő szerkezeteket betakarta a kis plüsttakaróval, a bácsi ordítása felé nézett és azt mondta. Ezek a fulgurációs áramok mindjárt elsőre erőt öntöttek belém. Ezzel feltette a koffert a szekrény tetejére, aztán megrántottam a fogantyút, erre felszaladt a ruletta, a porcelán fogantyú a fogamnak koccant, a gyümölcsösen át láttam a sárgás szürke malátázót. Egy munkás, egy aszaló ment fel a lépcsőn az első emeletre, hasas lámpával a kezében, aztán eltűnt. Aztán egy emelettel feljebb megint előbukkant a lámpa. Megint eltűnt és előbukkant, lépcsőfokonként emelkedett. Mintha magától járná az esti serfőzdét egy lépcsőn mászó magányos lámpa. Aztán eltűnt a lámpa, de újra felbukkant. És ablakról ablakra haladt azon a kis fedett átjárón, amely a malátázót kötötte össze a főzőházzal. De ki járt ott csak úgy át a botában? Ki vitt ott lámpát csak azért, hogy olyan legyen, mintha a lámpa magától menne fölfelé a malátázóban meg a főzőházban? Álltam az ablaknál, és mint egy vadász, úgy vártam a dámvadat, melynek ki kellett jönnie elém az írtásra. És sejtésemre megremegtem. Most a lámpa egészen a hűtőkádaknál jelent meg, márpedig ott ilyenkor nem jár senki. Ott, ahol akkora medence áll, mint egy jéghoki pálya. Az a tartály, amelyben egy egész főzett sör hűl, fickósör. És most ott megy a lámpa. Az a lámpa, mely mintha tudná, hogy nézem. Az a csakis én miattam odavitt lámpa. A hűtőház 10 nagy 4 méteres ablaka ki van takarva résnyire nyitott zsalugátterekkel, mint az ablaktáblák Olaszországban meg Spanyolországban. A lámpa meg csak megy. Megy! Időnként megszakítja az a 100 meg 100 zsalugáterlét. Egy égő lámpa csíkokra szabdalt mozgása. Most megállt, láttam, hogy kinyílt a zsalugáteres ablak. Valaki a lámpával kiment a jéghombár tetejére, amely alatt egy 4 emelet magas jéghegy van. 1200 fuvar befagyott folyó, 26 fuvar jégfedél, amit fuvaronként szór felülről a jéghombár vagy vödrös lift. Egy jéghombár, melyet felül fél méteres homok és folyami kavics réteg véd. Tavasztól őszig kövér rózsa nyílik rajta, 100 000-nyi kövér rózsa zöld mohapárnák között. És most egy hasas lámpa állott, amelyet a sörgyári munkások közül vitt oda valaki, egy maláta asszaló. Kinyitottam az ablakot. Kellemes férfi hangot hallottam fentről, mintha az égő lámpa énekelne. A szerelemnek vége van, picike volt, piciám, aranyos szép kis cicám már elszaladt, hírehamva sem maradt, eltűnt a nimburki mély víz alatt. A kamrából felharsant Francin kiáltása. Az Istenért, Joska, hagyd abba! Lassan kimentem a szobából. Nem is néztem meg, hogyan huny ki az elektromos áram, mint az a szerelem, amely a vízbe veszett. Francin már lámpát gyújtott, kimentem a folyosóra, ott ült Francin a sámlin, kezét a mellére szorítva igyekezett lelkére beszélni a bácsinak, hogy mindent hagyjon már abba, és ha már egyszer itt van, akkor olvasson, járjon templomba, moziba, de legyen a házban csend és nyugalom. Francin fel akart állni, de valahogy nem ment. Még egyszer megpróbálta, de össze volt nőve a székkel. A számhoz kaptam ilyettembe, mert tudtam, hogy Francin beleült a Schuster csirizes dobozba. Pepin le volt törve. Úgy szerette volna megjavítani az öccse összes cipőit. Annyit mesélt erről, mert jobban szerette az öccsét mindenél, amit csak valaha is szeretett ezen a világon. Francin minden erejét összeszedve fel akart kelni, de nem tudott elszakadni a széktől. Lehajolt és elvágódott. Ott feküdt a padlón, és vele együtt a szék is. Megijedtem. Megpróbáltam elrántani róla Francin, de a cipészurok... Mi szerint csiríz úgy odaragasztotta, hogy olyan volt, mint egy ledöntött ülő Krisztus szobor. Pepin bácsi a vállánál fogva húzta Francint, megpróbáltam Francin mögé feküdni és az ellenkező irányból húzni a széket, de úgy látszott, hogy előbb szakítjuk szét a férjünket, respektíve öcsénket, mint sem kihúzhatnánk a slamasztikából. Felkeltem, és a hajam felemelt valamit. Kézbe vettem a hajamat, bevontottam az ölembe, és láttam, hogy ez meg a másik cipészurkos, azaz csirizes dobozba ragadt bele. Fogtam egy ollót, és levágtam a dobozt a hajam végével együtt. Mint a szicíliai aranybulla, úgy hevert most ott a doboz a hajam pórázára kötve. Francin, látva, mi történt a hajammal, felágaskodott, mint a ló, s a hasadó szövet gyönyörű hangja horkant végig a kamrán. Francin kiperdült, és megint ott állt egészséges és vad, szikrázó haraggal szemében. Egymás után

0: Sziasztok, kedves hallgatók! Tilos Rádió 90.3, és hogy hallottátok a Hont és Hanna maratoni adása, mármint hogy reggel, ma reggel 8 órától, holnap reggel 8 óráig hallhattok minket, és vendégünk Feledi Boton, a Szent Ignácy Jezsuita Szakkollégium rektora és külpolitikai szakértő. Úgyhogy köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat.
1: Köszönöm szépen a meghívást!
0: És most ebben az órában külpolitizálni fogunk Botonddal, és kezdjük egyből a fegyverszüneti megállapodása, amit Minszkben kötöttek a minap. Hogy értéked, ez normális jelenség, hogy kötöttek egy megállapodást, ami mondjuk csak vasárnaptól lép érvénybe?
1: Hát ez már önmagában egy jó kérdés, hogy mikor szoktunk úgy tűzszünetet kötni, hogy még két napig viszont kilőjük az összes maradék töltényt, esetleg még be is hozunk párat.
0: És friss hírek szerint már valamelyik városban 3 gyerek is meghalt, tehát gyerekek.
1: Sőt, sokkal több, tehát hogy igazából úgy tűnik, hogy van ugye egy stratégiai pont most a két szakadár terület között, ahol még az átjárást biztosítani akarják némi kis orosz segítséggel. A szakadárok, és ezt a várost el fogják foglalni. Tehát nagyon úgy tűnik, hogy mire itt a tűzszünet megkezdődik, addigra ezt az egyébként autópálya és vasúti átkelőpontot a két szakadár terület között még meg akarják szerezni. Nyilván ezért is gondolták azt, hogy érdemes lesz néhány órát, még 48 órát adni maguknak, mielőtt a tűzszünetbe belefognak. Tehát ez önmagában mutatja, hogy azért itt nagyon-nagyon átgondolt pozíciók voltak. Ebből a szempontból már az is kis csoda, hogy létrejött a megállapodás. Nagyon kevés konkrét pontja van, sokkal több, mint a szeptemberinek ahhoz képest, azt ugye körülbelül 24 óráig se tartották a felek.
0: Hát ez az.
1: Most meg meglátjuk, hogy a tűzszünet maga el tud-e indulni ugye vasárnap éjféltől, vagy pedig már ezzel elbukik. Ha nem bukna el, akkor ugye van 2 hét arra, hogy visszavonják a nehéz fegyvereket. Kijelöltek demarkációs vonalat, kijelöltek még további pontokat, hogy akkor mikor, miről kellene beszélgetni a feleknek, de vannak olyan dátumok, hogy 2015 vége. Azért ez ugye egy eléggé bizonytalan pont.
0: És ez mire jelölték ki ezt a dátumot, hogy mi lesz 2015 végén?
1: Gyakorlatilag vétójogot adtak a szeparatistáknak abban, hogy akkor kaphatja vissza a kijevi kormány az orosz-ukrán határ ellenőrzését, ha új alkotmányban rögzítik ezeknek a különleges területeknek a státusát. Ehhez nyilván neki kell hozzájárulniuk, már az ott élő szakadároknak. És ez egy kérdés, hogy mi lesz az a kijevi csillagzatállás, amihez ők hajlandók a nevüket adni. Mondhatjuk úgy is inkább, hogy a béke folyamatban vétót emelhetnek bármelyik pillanatban, és felboríthatják.
2: És ennek a két különleges jogállás területnek milyen szuverenitást adnának?
1: Ugye a legelső körben azt szeretnék, hogy nem szuverenitások, egyáltalán a nyugdíjakat és a szociális támogatásokat utalják ki, ezután pedig arról is szó van, hogy saját rendőrséget működtessenek, ugye a tűzszünet után elindítsák az önkormányzati választást. Abszolút. Az orosz kereskedelmi kapcsolatokat azt kikötötték, hogy vihetik saját maguk, tehát lehetne egy ilyen különleges orosz csatornájuk, ami izgalmas, hogy Poroshenko ezután már rögtön tagadta, hogy gyakorlatilag szövetségi irányban fejlődne Ukrajna, tehát szerint erről nincsen szó. Ahogy az oroszok tagadták, hogy érdekeltek lennének ebben az egész történetben, és ők csak egyfajta garantor, vagy tehát egy biztosíték szerepet látnak saját magukban.
0: Mint amikor a konvojokban sem fegyver érkezik, hanem segélyszállítmány.
1: Igen, és ja, hát persze, egy konvoj ugye az már befutott múlt héten, egy újabb óriási konvoj. Ezekben se nagyon tudjuk, hogy mik vannak, és az egész történetnek ugye azért valahol megint az EBSZ megfigyelőkön is múlhatna a lényege, de alig 200 megfigyelő van egyébként a szakadár részeken.
0: Tehát túl sok mindent nem is csinálnak állítólag.
1: Hát vagy nem engedik őket, vagy más úton módon elérik, hogy ne azt lássák, de azért ez egy óriási terület. Tehát ez nem egy 200 ember által jó körülhatárolt szavazó helységeket kell megfigyelni, mint azt szoktunk, hanem rejtett tevékenységeket kéne feltárni mi egyéb. Tehát nyilván ez a 200 néhány ember, aki ezen a területen van, az nagyon, hát szóval elég reménytelen a helyzet.
0: És az, hogy ezeken a tárgyalásokon például ez a Donyecki kérdés konkrétan szóba se került, annak milyen jelentősége lehet? Szóval szerint, hogy hallgatólagosan elfogadta mindenki, hogy akkor ez itt történt, és ezután is így lesz? Vagy?
1: Már hogy nem a Donyecki, a Krím nem került szóba. Tehát ugye a Krím az, ami teljesen kimaradt.
0: Igen.
1: Hát ez van, nem beszélünk róla. Igen, azért nem. Az furcsa lett volna, ha Donetszket sem.
0: Jó, nem, ott is volt valami, tudom.
1: De az, hogy a Krimről nem beszélünk, az ugye Merkelnek is meghagyja a lehetőséget, meg az európaiaknak, hogy elmondhassák, hogy ez jogsértés, és az oroszoknak is azt, hogy megtartják. Tehát ez inkább egy ilyen face-saving akció, hogy de akkor most ezt a konfliktust nem nyitjuk meg a Minszki tárgyaláson. Ugye ott ez a kisebbségi kérdés ilyen élesen nem merül föl már, mint itt a Donetszki részeken. Ettől függetlenül az, hogy itt ugye amnestiát is aláírtak, hogy akkor mindenféle fajta amnestia érvényes lesz az itteni lakosokra, ami gyakorlatban ugye azt jelenteti, hogy akár akik mostanáig vitték a szakadárok parancsnokságát, azok büntetlenül tovább tárgyalhatnak, ha megnyerik az önkormányzati választásokat a kijevi rezsimmel. Tehát itt azért nagyon furcsa kontinuitások is lehetnek majd ebből fakadóan. És hogy mindebben Moszkva, hogy most is támogatja még ennek a határvárosnak az elfoglalását, a területek közötti határvárosnak, hihetetlen információs kapacitással rendelkezik, ugye az ukrán titkosszolgálat gyakorlatilag kétharmada a kezében volt. Ha lefejezték a titkosszolgálat adott szerveit, akkor azért tehetetlenek, mert ugye nincsenek új emberek. Eközben Washington azért még mindig gondolkozik azon, hogy akár fegyverek, akár nem fegyverek, de leginkább, hogy valami kis kiképzést adjon, ugye háttértámogatás, logisztika, mi egyéb, ami eddig is ment bizonyos szinteken. Tehát valami időt nyertünk, de hogy ez kinek lesz jó igazából, azt most nehéz még megmondani. Tehát, hogy ez most az oroszoknak biztosít egy kis gondolkodási időt, vagy Merkelnek nem olyan kiélezetté teszi a görög válsággal a háta mögött azt, hogy a szankciókról dönteni kelljen, hiszen kimondták azt, hogy akkor most nem gondolják meg azt, hogy növeljék a szankciókat, csak fenntartják. Tehát diplomáciailag ez kényelmes lehetett a nagyobb érdekeltségű feleknek. Akiknek biztos, hogy ez hát az utolsó remény, de nem tudni, hogy hosszú távon jó lesz ez a helyi lakosság. Hát azért ott ugye amellett, hogy van 5000, több mint 5000 halottunk, német szolgálati források szerint ez akár tízszerese is lehet ennek.
0: Hát olyan több, mint 50000.
1: Tehát, hogy a helyi lakosság nem kap hónapok óta semmilyen segélyt, semmilyen nyugdíjat, közszolgáltatásokat elzárták, hogy ezt meg tudják-e nyitni, fizikailag ezek az infrastruktúrák működnek-e. Ugye a bankrendszerből is kivették ezt a területet, tehát hogy legalább a kijevi hatóságok a pénztranszfereket visszaengedik-e. Ezek óriási kérdések.
2: Tehát akkor te csak időlegesnek látod ezt a megállapodást?
1: Nehéz azt mondani, hogy a felek elszánták volna magukat arra, hogy akkor itt most mindenki nagyon örül ennek a békének. Szemmel láthatóan a fotókon látszott gyakorlatilag, hogy hát mindenki annak örül, hogy lett valami. Tehát ha már ott ültek 16 órát, akkor valami történt. És szerintem mindenki egy picit arra adott időt, hogy jobban felméri a másik pozícióit, mert azt látjuk, hogy ugye a hátsó pozíciókban vannak változások. Tehát a Syriza győzelmével,
2: az orosz gazdasági helyzet,
1: olajártörténet, titkosszolgálatok Pegida lefejezése, tehát ezek mind szépen lassan úgy a mérleg serpenyőjét mozgatják, és most hát nyilván egy picit ezeket megpróbálják nyomni, és ha nekik épp úgy áll be, akkor lehet, hogy megtartják a szerződést, lehet, hogy nem. De oroszoknak teljesen mindegy, hogy mit írnak
2: alá. Nekem az a kérdés, hogy olvastam a Magyar Narancsban az interjút felett 2-3 hete, ugye volt egy interjú, és abban azt nyilatkozott, hogy a Magyarország számára hagyományos külpolitikai eszköztár, ideológiák azok megváltoztak és beszűkültek ez a típusú mozgástér. Tehát megszűnt ez a hagyományos ideológiák, meg mozgástéren alapuló diplomácia.
1: Hát ott beszéltünk belpolitikáról is, meg külpolitikáról is, tehát beszéltünk arról, hogy tehát ott a fősodor az volt, hogy a fiatalokat egyébként a hagyományos eszmerendszerek mennyire fogják meg, és erre mondtam azt, hogy ez nem biztos, hogy manapság ebből indulnak ki a fiatalok. És beszéltünk arról, hogy a magyar külpolitika mozgástere egyébként akár értékalapú, akár nem, akkor de facto be van szűkülve.
2: Ez utóbbit is tartom. Most ebben a konkrét konfliktusban, ami most az ukrán-orosz konfliktus intéz, ott szerintem mennyire van egyáltalán bárkinek milyen mozgástere?
1: Tehát a budapesti mozgástér ebben a konfliktusban az meglehetősen szűk. Tehát egyrészt, hogy a kárpátaljai magyarság miatt is különösen kitettek vagyunk, tehát még egy lengyel vagy balti államokhoz képest is. Ugye azok a baltik, akik aztán nagy orosz kisebbséget látnak el a határaikon belül, ott meg az a probléma. Ugye a Putyin látogatás előtt, sőt már a Merkel látogatás előtt tudtuk ezt a kijevi utat, hogy Orbán Viktor feltehetőleg el fog menni Poroshenkót meglátogatni. Ez a döntés, hogy kiküldik a magyar miniszterelnököt Kijevbe, ez alapvetően azt mutatja, hogy tehát ez nem Putyin felé üzenet elsősorban, hanem a szövetségesek felé. Mert már ki kellett volna menni 3 hónapja, 5 hónapja, 6 hónapja.
2: Tehát a gázt meg elzárták?
1: Hát pont ez az nyilván egy elzárt gázsappal, hogy meg nem mehet ki ebbe. Tehát szeptemberi sem már egy között nem is lett volna lehetősége kimenni, hiszen hát egy zárt gázsappal bekopogni Poroshenkóhoz az kicsit furcsa lett volna. Éppen ezért ugye kinyitotta január 1-én, és utána lehetett már ezt az időpontot egyeztetni. Ez egy szimbolikus üzenet a szövetségesek felé, hogy valamit mi is csinálunk. Miközben a lengyelek már ennél tehát hitelt folyosítanak, vezetéket építenek, kiképeznek embereket, küldenek a helyszínre.
0: Szóval valamit mi is csinálunk, ez mit akarhat? Mit csinálhatunk? Tehát az, hogy kimegy Orbán Viktor, okay, és beszélgetnek egy kicsit Poroshenkóval.
1: Hát ennek szimbolikus jelentősége azért lehet, hogy egy Merkel látogatásnak is itt volt szimbolikus jelentősége, anélkül, hogy BMW gyárat nyitottunk volna. Az, hogy ezek után ők ott elkezdenek-e megállapodni valamivel, vagy egy ilyen szimbolikus látogatás elindít-e kisebb folyamatokat, és mondjuk Szijjártó Pétert megkéri akkor, hogy dolgozzanak ki egy konkrét programot, és mi történik.
2: Most bocsánat,
1: nyugodtan.
2: A külpolitikában ezek az aktusoknak mekkora szimbolikus jelentőség, és egyetlen maga a külpolitikai aktusoknak mekkora szimbolikus jelentőség? Tehát mennyire számít a szimbolikus jelentőség?
1: Szerintem a pszichológiából érdemes itt kiindulni. Tehát azért, ha megnézzük azt, hogy Orbán Viktor kimegy, találkozik Poroshenkóval, találkozott Merkellel, akkor ezek után sokkal nehezebb akár neki, akár bárki másnak, aki ilyen helyzetben van, egy olyan nyilatkozatot tenni, ami szembe megy azokkal a tárgyalásoknak a jelentőségével, értékrendjével és szimbolikájával. Tehát egyszerűen olyan helyzetbe hozzák egymást a felek, hogy figyelj, hát tegnap is velem kártyáztál, tegnap előtt is velem kártyáztál, akkor most nem mehetsz át a másik kaszinóba. Uh-huh. Tehát egy picit ugye erről szól ez a történet, hogy kötjük magunkhoz a szövetségeseket, kötjük magunkhoz a kisebb-nagyobb államokat, és abban reménykedünk, hogy a hátunk mögött ők nem fognak óriási fordulatokat végrehajtani, mint mondjuk azt Románia történelemben párszor eljátszotta. Tehát, hogy ezeknek nagyjából van egy ilyen jelentősége. És aztán az, hogy tehát egy szimbolikus dolog, amit mi látunk a médiában, hogy emögött mennyi minden van, tehát egy államfői, egy miniszterelnöki csúcstalálkozó előkészítése azért az egy hihetetlen hosszú munka. Tehát találkoznak a kabinetfőnökök, államtitkárok, ugye Lázár János kiment ugyanúgy előkészíteni a Merkelt még utolsó napokban, de nagykövetségi szinten is megy az előkészítés, hát nyilván ezért szivárok ki, és tudunk róla. Tehát az a munka, ami megelőzi, és az a munka, ami követi, az igazából még fontosabb. Tehát az, hogy vállon lapogatják ott egymást a nagy emberek, örülünk, lefotózzuk, kiposztoljuk, de az, hogy előtte, utána szakemberek, feltehetőleg szakemberek részt vesznek abban, hogy elindítsanak folyamatokat, az a, hát hogy mondjam, a mi polgári vagy emberi szempontunkból sokkal fontosabb.
0: Mint hogy itt szükségszerű az, hogy bármilyen folyamat elinduljon, vagy valamikor megáll ez így a szimbolikus találkozásnál? Hogy
1: abszolút
0: így...
1: megállhat. Hát a kínai barátkozásunk erről szól. Tehát lehet aláírni nagy hangzatú memorandumokat, megállapodásokat. Ha nincs előkészítve a terület, a terep arra, hogy magyar vállalkozók valóban egyébként betörjenek piacokra, akkor ez nem fog működni magától, és ez nyilván igaz ukrán meg uniós vonatkozásban is. Itt van a transatlanti kereskedelmi megállapodás, hogyha erről nem fogunk beszélni, nem készítjük fel a magyar vállalkozókat, a magyar munkavállalókat, akkor a nyakukba jön a vizes hideg zuhany. Tehát az, hogy valaki kezet fog valakivel, attól abszolút nem következik, hogy a maradék 10 millió ember, aki az országában él, az felkészül arra, amit rához.
2: Úgyha ebben a folyamban veszük most Putyin látogatását, az gondolom, hogy ez túlmutat a szimbolikus jelentősége. Tehát ott annak volna konkrét...
0: Ja, most mivel meg nincs itt Putyin, ezért jósolgatható.
3: De mindjárt itt lesz.
2: Igen, mindjárt itt lesz, tehát konkrét üzenete van, és azon...
4: Megfogható üzenete
2: van. Igen, mert hát úgy értem, a szimbolikus aktusokon túl. Tehát ott azért gondolom, konkrét elvállások vannak a felek részéről, és szerinted ez mennyibe befut? Ezek az elvállások mennyire érintik akár az energia kérdés, vagy pedig a háború kérdés, vagy az, hogy a Magyarország mennyire utasson egységet a szövetségesek szankciórendszerével?
1: Hát Putyin nem csak velünk játsz el azt, tehát itt a kompországok régiójában minden komp tett már egy kört Moszkva körül. Tehát Románia, Szlovákia, Ausztria megtették ezeket a tiszteletköröket, hogy a Bulgáriát egy kicsit visszahúzták most a mi partunkra az amerikaiak. Tehát, hogy ez folyamatosan megy, szimbolikus szempontból egyébként óriási jelentőségű a sortörés. Tehát azért nem fogadták Vlagyimir Putyint a malágép lelövése óta európai fővárosban. Tehát találkoztak vele itt, találkoztak vele ott, ugye a francia államfő a reptér szélén, de nem hívta meg senki. Tehát ilyen szempontból ez egy sortörés. mert hogy ennek van valóban most egy nagyon nagy szimbolikus üzenete. Az, hogy egyébként a magyar kormányzat ezt a gázárszerződés hosszabbításával indokolja, ez annyiban áll gyenge lábakon, hogy egyrészt ugye még óriási mennyiségű gáz van a tározóban, amit ha érvényes szerződés szerint lehívhatunk a következő években. Tehát nem annyira sürgető ez a dolog, hogy az ukrán konfliktus közepén kelljen megegyezni róla. Másrészt pedig ugye amiről Merkel is röviden tett említést, az az interkonnektor hálózat, amiben az összes közép-európai országot igyekeznek beépíteni, és ez jelenleg a mi irányunkban Romániából és Horvátországból nem működik annyira erősen. Megoldható Magyarország gázellátása középtávon, nem orosz forrásokból is, akkor, hogyha valóban az alternatív forrásokat és egyéb megoldásokat is be tudjuk vetni, és van egy összeurópai összefogás ebben. Hogyha más lesz a lámiznak, tehát Magyarország egyedül nyilván nem tud szembe menni a gázszerződés történetben, de hogyha lenne egy erős berlini vezetés, aki ezt a régiót felkarolja északi áramlattal együtt, LNG terminálokkal együtt, tehát cseppfolyósított földgáz terminálokkal együtt megpróbálnák megoldani ezt, akkor fizikailag kivitelezhető egy konfliktus, akkor is, hogyha az oroszok elmennek addig, hogy elzárják a gázcsapot. De ha elzárják a gázcsapot, nem lesz pénzük. Nem tudnak most vezetéket építeni Kínáig. Tehát azért ez nem úgy van, még Kína kapcsán sem, hogy holnap akkor oda beépítek pár ezer kilométernyi vezetéket. Innentől kezdve pedig ők is kiszolgáltatottak, és nyilván ezért tartunk ott, hogy létezik egy konfliktus, ami gyakorlatilag egy hidegháborús proxy háború, és az nem nagyon került elő, hogy akkor elzárjuk a gázvezetéket. Hát mondhatnák simán Merkelnek, hogy elzárják az északi áramlatot, ezt még soha senki nem dobta be. Előbb hallottunk olyat, hogy Finnországot lerohanják, mint az, hogy elzárják a gázcsapot. Tehát ilyen szempontból Magyarországnak a mozgástere nem csak azért pici, mert egyébként nincs mit kínálnunk. Tehát ugye mi itt vevők vagyunk ebben a felállásban, de nem adunk el semmit. Ugye a német ipar azért valamit elad, sőt, nem kevés dolgot ad el annak az orosz elitnek, aki befolyással rendelkezhet még a Kreml döntéshozatalra. Ilyen szempontból ezek a kisebb közép-európai országok elég kiszolgáltatottak, tehát mi kérünk. És azért, amiért valamit kérünk, ezért olyan dolgokat tudunk adni, ami a szövetségnek fontos. Ezzel meg kicsit veszélyes üzletelni, de ezt mások is megteszik. Tehát azért az osztrák barátainkat nem kell félteni ebben. Bécs körül mennyi mindent adtak el nekik, és hát ott is az uniósok határán egyensúlyoznak azzal, hogy az infrastruktúra és a gáztartalom a tározóban, akkor most hogy kerülhet orosz kézbe? Ezt milyen tulajdonosi struktúrának kell ahhoz hívni, hogy a versenyjogászok nem fogják meg Brüsszelben? Tehát az a baj, hogy folyik egyfajta verseny, hogy kik tudnak oroszok kegyeibe jobban beférkőzni.
3: És mivel tudunk beférkőzni a kegyeibe?
1: Hát de pont ez az, hogy
3: mi aduászunk.
1: Hogy nekünk nincs aduászunk ebben a történetben.
2: De a geopolitikai helyzet az aduász, nem?
1: De nem, de miért?
2: Tehát, ez csak többféle elmélet van, hogy mondjuk azt, hogy Magyarországot, mint EU-s tag országot adott esetben megnyeri maga mellé, hogy bizonyos szankciókon ne szavazzon, vagy képviselje adott esetben Oroszország érdekeit, és ne kell érdekeit képviselje.
1: Olyan sose lesz, hogy egy ország nem szavaz meg 27% szemben valamit.
2: Akkor nem a szavazásról mondom, tehát alapvetően neki érdeke lehet adott esetben, hogy itt egy gyengítse a
1: Tehát az orosz érdek az, hogy legyen egy koalíció, aki mellette áll később, lesznek hangosabbak és lesznek halkabbak. Ebbe benne tartani Magyarországot az orosz érdek. Hogy ezt Orbán Viktor kormánya, vagy 2018 után egy mondjuk jobbra húzó kormány fogja megcsinálni, az egy komoly történelmi kérdés. És ki tudja, hogy mi vár az országra ebből a szempontból, de ugye ezt látjuk, hogy Görögország is hihetetlenül elment ebbe az irányba, hogy az új görög külügyminiszter azért meglehetősen meredek kijelentéseket tett az elmúlt 20 évben, és azóta is, hogy ő mit gondol a szovjetekről és az oroszokról. Tehát aduászunk nincsen.
3: Lehet aduászunk, tehát hogy ki tudunk dolgozni egy olyan dolgot, ami érték mondjuk a gáz az oroszoknál.
1: Egyedül biztos nem. Tehát az a titka ennek az egész uniós macerának, amit annyira igyekszünk nem szeretni, de közben ez az egyetlen mentő ennek az országnak, mert többinek a régióban, hogy együttműködnek. Tehát hogyha ha a balti államoktól Horvátországig végre megszületne az a egyébként különösebb diplomát nem igénylő felismerés, hogy érdemes összefogni, mert csak akkor tudjuk akár Berlinnel szemben, akár Moszkvával szemben érvényesíteni az érdekeinket, akkor ez működne. De ez tipikusan a közlegelő problémája, ugye? Tehát, hogy én viszem a tehenemet előbb oda, is lelegeli a füvet a másik elő, vagy a másik. Mert azt hiszük, hogy van fű. Most ugye azért ez egy alapkérdés, hogy vajon kit vág át Putyin. Tehát most azért versenyzünk, hogy kit fog előbb tudni átvágni. Tehát azért ez egy elég absztrakt és abszurd helyzet.
2: És Oroszországnak most a gazdasági szankciók révén bizonyos szempontból meggyengült a gazdaságot. Még mennyi potenciál van benne szerinted? Igyáltalán, hogy mennyit gazdaságilag még így.
1: Hát ennek a potenciálnak a vitájáról szól az egész amerikai fegyverszállítás története. Tehát, hogy azt gondoljuk, hogy Oroszország addig megy el, amíg, ahogy te mondod, a gazdasági potenciálja engedi, és akkor valószínűleg nem menne el túl messzire, hiszen a belső stabilitást ez belátható időn belül veszélyezteti. Vagy már régen nem egy ilyen amerikai cost-benefit költséghaszon elemzéssel döntik el, hogy ők mit csinálnak, hanem van Putyin, van körülötte egy erősen szelektált információs környezet, ami azért több kelet-európai vezetőre jellemző, tegyük hozzá, és ebből a környezetből első jutnak hozzá azok az információk, amik a legjobban kellenének, és innentől kezdve pedig ő nem úgy fogja eldönteni, hogy akkor még van pénz a kasszámban, hanem megmutatom neki csak azért is. És ugye erre mondja azt Amerika, hogy akkor ilyen esetekben vajon védekezni kell, adni kell, vagy lehet hezitálni.
3: Amit említettél, hogy az orosz hegyekért azért sokan versenyeznek, ugye? Ez nem lehet egy fúzió kezdete, ez a látszat, találkozás, mert kell el, ugyan, beszéltek az előtt, ez nem lehet egy elvetemült ötlet a kormány fejébe, hogy na, talán jó lenne valamerre társulni, hogy akkor szuperek legyenek a dolgok, vagy szerinted ez...
1: Tehát, hogy azért találkoztak Merkellel, hogy visszakössék a hajót a nyugati partra? Dehogy nem. Tehát ugye ez a pávatáncnak része, vagy a hintapolitikának, hogy egyszer itt vagyok, egyszer ott vagyok. Ugye én abban az elméletben hiszek, hogy Oroszországnak nem értékes a jelenlegi geopolitikai helyzetben senki, aki kiesik a transatlanti szövetségből. Ez megváltozhat. Tehát egyébként a bőszkész szenárió az ugye az, amikor a görögök mondták, a Podemos ugye Spanyolországban hozta fel, hogy esetleg NATO kilépés. Tehát nyilván van az a fokozat, amikor akkora rések keletkeznek a rendszerben, hogy elkezdik esetleg ők is a szalámizásban a nagyobb kés használatát. És egyszer csak a nyugati szövetségési rendszer felvonására látnak lehetőséget, ugye ez a szélsőséges forgatókönyv, de messze nem kizárt, hogyha a Syriza, Podemos egyéb vonalak, ötcsillagmozgalom, stb. Esetleg lendületet kapnak. Nyilván ennek a végső betetőzése az, hogyha Németországban egy AfD vagy egy Pegidához hasonló alakulat komolyabb hatalomra tesz szert. Hogy ez most nem látszik azért reálisnak, hogy Németországot megfordítanák, de hogy mit kezd Németország egy megfordított déli övezettel, az viszont egy alapkérdés. És ez eurót is befolyásolja, a TTIP-en keresztül a dollár ideérkezését, tehát ugye ennek beláthatatlan gazdasági következményei vannak, amiről lehet kockáspapíron számolgatni, de hát ez olyan, mint hogyha azt akarnám kiszámolni, hogy elrepül-e a madár a korlátról, vagy nem.
3: Én tenyérjósáshoz hasonlóan sok az esélye, mint a tenyérjóslásnak.
1: Mert a társadalomtudományok azért az nem atomfizika. Tehát lehet, én azt mondom, hogy forgatókönyveket lehet írni, és egy jó kormányzat forgatókönyvekre készül. Tehát abba hinni, hogy bárki ebben a régióban forgatókönyvet ír, és azt el tudja játszatni, az nyilvánvalóan nagyon optimista, de az, hogy van neki 5 forgatókönyv a fiókban, és elő tudja húzni, amikor bekövetkezik, és Brad Pitt belép az ajtón, akkor tudja, hogy neki mit kell válaszolni, az viszont lehetséges. És hát ebbe kell bíznunk, hogy
3: Fiat Péter. Akkor mondjuk tegyük fel, hogy ami mozzalik mondjuk az utóbbi időben, ez már... láthatóan egy bizonyos forgatókönyv, ami mondjuk egyszer már megtörtént, vagy ez egy teljesen olyan új dolog, hogy még a szakértők, politológusok is azt mondják, fogják a fejüket, hogy úristen, bat, mi történik itt?
1: Ez egy nagyon jó kérdés, mert erről tényleg nagy vita van a szakértők között is. Ugye van, aki Obamát és Putyint is úgy írja le, mint a legnagyobb intuitív politikusokat, akik aztán reggel felkelnek, és hogyha balról ugrott be a medencébe, akkor ez történik, ha jobbról, ugye Putyin sokat húzik.
3: Igen.
1: És vannak, akik szerint ugye ez inkább már a Conteóba hajló összeesküvés elmélet, hogy Amerika akkor Európát is gyengíti, de közben tehát elképesztő magyarázatokat tudnak hozzátenni. Én személy szerint azt hiszem, hogy amit meg lehet magyarázni emberi hülyeséggel, azt nem kell megmagyarázni semmi mással. Tehát, hogy nem kell Conteókat gyártanunk a mögé, hogy mi történik. Biztos, hogy a rendszerekben sokkal több a hiba, mint ahogy azt gondoljuk. Tehát
3: itt is érvényesült az okkán borotvája, hogy mindig az a lehetség, igen. Tehát, hogy igen.
1: Igen, igen, abszolút. Úgyhogy, tehát itt szerintem nagyon nagy forgatókönyvek nincsenek, azért az egész ukrán történet eszkalációja, és most nem arra gondolok, hogy az oroszok benyomulnak, hanem arra, hogy mi elkezdünk egy társulási szerződést nyomni. Ez azt mutatja, hogy mindenki így picit félig bekötött szemmel tette a tétjeit, és aztán egyszer csak azt vettük észre, hogy a saptárlát elborították. Hmm. És aztán, hogy most ki meddig emlékezik vissza erre a történetre, tehát hogy azért igazából, ugye ha visszagondolunk, volt az az éjszaka, amikor szintén Merkelék aláíratták a Janukovicssal azt a megállapodást, hogy minden jó lesz, és ugye másnap menekült el Janukovics, mert hogy a tüntetők egyébként picit erőre kaptak. Hogy ott mi történt, picit. És itt veszítettük el a demokratikus vonalat. Tehát ugye igen. A nyugati kormányok aláírtak valamit, amihez by the way nem tartották magukat. És innentől kezdve egy picit macerás a történet olvasata, mert erre ritkán térünk vissza, de azért valahol mi is szószegőkké váltunk. És hát az adott helyzethez kezdtünk el alkalmazkodni, hogy oké, hát ha az emberek ezt akarják, de hát hogy az emberek akarták azt, vagy hát ugye ott most már annyi foreign agentet emlegetnek, hogy ki tudja, hogy ott kik döntötték el azt, hogy mi történik a téren, amire hivatkozva aztán a további folyamatok megtörténtek, hogy itt egy teljesen extrex helyzetben vagyunk. Amit persze aztán elnökválasztással minden egyébben legitimáltak. Tehát, hogy nincs hogy mondjam, jogi szempontból ez nincs exponálva ez a kérdés, de hogyha már itt ilyen morális dolgokat feszegetünk, akkor ez nem egy egyértelműen eldönthető dolog, hogy itt a nyugatnak van ilyen formán így igaza, a nyugat is vétett el saklépéseket, és annak az eredményeit ő is hát meglehetősen intuitív módon próbálja helyre pofozni.
3: Tehát akkor ez egy olyan forgatókönyv, amivel még ti is nagyon ilyen hadilábon álltok, hogy ez most micsoda lényegében?
1: Minden pillanatban tudunk új forgatókönyvet gyártani, tehát ez biztos, hogy itt nincs valamilyen nagyon kiszámítható
2: jövő. És például forgatókönyvként, most ez figyelhet, hogy egy merész például, mondjuk a Hitler hatalma jutása utáni európai államok viselkedésére mennyire hasonlít ez?
1: Ugye pont erről szól az amerikai vita. Tehát az, hogy van egy gőgös, de racionálisan kalkuláló diktátor Putyin, akit el lehet ijeszteni azzal, hogyha az agresszió költségét, ergo amerikai fegyverekkel Ukrajna beruházását növelem, mert már nem éri meg neki, hogy ezt a kis emberi vágyát ilyen módon elégítse ki, vagy pedig van egy diktátor, aki úgy érzi, hogy ő egzisztenciálisan fenyegetve van, mert hogy bementünk abba a Hitlernél élettérit pedig befolyási övezetébe, amiben nem lett volna szabad, és amiből ő megmondta, hogy elnyebenye nem szabad belépni, ebbe beletettük a lábunkat, és innentől kezdve ez sokkal inkább a sorokba szorított emlős állat esete lesz.
2: Én nem erre gondoltam, tehát erre is, de arra, hogy konkrétan egységes határozott cselekvés akkor se volt, meg most sincs.
1: Ja, igen. Hát megmohácsolni magunkat magyar szinten, európai szinten tökéletesen és mindig képesek vagyunk. Tehát ez ugye az egész unió története egy ilyen mohács történet, hogy mikor ki mit csinál, és aztán ezeken szépen lassan túljut az unió, és aztán végül vagy aláírjuk mindannyian, vagy pedig az európai alkotmányt átkereszteljük Lisszaboni szerződésre. Tehát, hogy ez tényleg egy ilyen nyögvenyelős folyamat, csak hát nehéz nyögvenyelni, miközben gyerekek halnak, meg emberek halnak meg, és ráadásul annyi őrül szaradgál az utcákon, meg kormányhivatalokban, hogy az eszkaláció azért potenciálisan mindig bekövetkezhet. Tehát mi van, ha valaki megnyomja a gombot?
3: Tehát akkor még mindig, ugye, és visszacsatolok Ibrának a kérdésére, hogy még mindig fontosabb az egy ilyen kialakult helyzetnél, mint ugye Putyinnak a makacsága, nem tudom, hogy fogalmaztál pontosan, gőgössége, még mindig fontosabb az a kormánynak, vagy a kormányoknak, ugye az országoknak, hogy az egységet, vagy a kapcsolati rendszert építsék, és megtartsák, mint az, hogy akkor összefogva, kollektíven mindenki egy ilyen embert megpróbáljon, tehát, hogy eltüntetni onnan, például ugye Hitler idejében, tehát ott is fontosabbak voltak az, hogy ki kivel áll szövetségben, meg ki ki ellen van, mint az, hogy akkor egységesen jó gyerekek, ez nem jó, tehát pont most néztem nemrég egy filmet, a Kódjátszmát, abban volt egy ilyen sztori, hogy lényegében ugye az angolok is, Churchill nagyon fejét vakarta, mi nem adunk ki semmilyen titkot senkinek, mert mi egyedül fogjuk az egész náci ízét leverni, de ez akkora butaság, hát erről szól ez az egész, hogyha összefognánk mindenkivel a túloldalon, meg tényleg, tehát összefogás lenne, sokkal könnyebb valamit leverni, mint az, hogy én vagyok itt a izé, mondjuk a magyar főcsászár, és akkor majd én megmondom, mi lesz a tutiért. Egyedül úgyse tudod megmondani. Tehát mindig ez a fontos, tehát ez már egy forgatókönyv, szerinted?
1: az biztos, hogy már egy forgatókönyv, hogy sikerül az együttműködést elérni. Ugye, tehát a nemzetközi kapcsolatok tudományának, hogyha van tudománya, szerintem van, de nem mindenki szerint. Ha van ennek...
2: Ez egy külön téma, is tudtam ezt.
1: Igen, tehát mondjuk, hogy tapasztalati tudásának nagyobb részét azt teszi ki, hogy az együttműködést eddig az államok mivel érték el. És aztán időnként kísérletezünk azzal, hogy ezt a jövőre nézve is érvényesnek gondoljuk, és azt látjuk, hogy akkor most működik, ugye a rezsimelmélet meg ilyen szép nagy szavakat használnak, hogy hogyan kell államfőket úgy összezárni, hogy akarjanak együttműködni. De addig, ameddig egy hogy is hívják a freeridert szépen, amíg egy potyautasnak a haszna potenciálisan nagyobb, mint a együttműködésben mindenkinek résztvevő visszaosztott darabonkénti haszna, addig ugye nagy a potyautas veszély, hogy szindróma. Tehát itt a játékelmélet is erről szól. Tehát ez, hogy hogyan kényszerítünk embereket együttműködésre, ez viszonyú macerás. És hogy van elég nagy veszély ehhez. Tehát kell egy lengyel sorompót náci csapatoknak ahhoz ott ugye elferdíteni, hogy az összefogás felismerése megszülessen, miközben hát az orosz katonák már tornádó rakétákkal.
4: Startra készen, igen.
2: De ugyanez volt az én, és amikor Németország elvonta Lengyelországot, ott se történt semmi hónapokig. Amikor most egy merész kérdésem, most jutott eszembe.
4: Még egy.
2: Hogy egyik kedvenc íróm az Spiró György, és ő azt már könyvében is, meg több nyakotában azt a fordulatot vázolta föl, hogy így ez az egész közép-európai, közép-kelet-európai régen nem tud felzárkózni az Unióhoz, és akkor vagy lesz egy vagy kettő szakad az Unió, de az a lényeg, hogy azt mondta, hogy ebben a régióban, mivel itt mindig a második, mindig kiszolgáltatott lesz a nyugati, gazdaságilag a nyugati rendszereknek, mindig tartósodik az életszínvonal különbség, a gazdasági fejletlenség, és itt kódolva vannak a háborúk. De ezt még kb. Egy fél éve is nyilatkozta, és az még a ukrán válság előtt. Még és hogy ezt mennyire látod rá is voltok, hogy ez az egész régióban, csak tehát itt azt mondta, természetesen állapot a béke, tehát van folyamatosan vagy izgatáson, vagy fai, vagy más alapon, vagy gazdasági alapon, a társadalmakon belül és kívül, és állam, tehát ez egy rendhagyó állapot, ami most van, ez a kegyelmi állapot, hogy most volt egy 20 évig egy békállapot, és ez az egész régióban, ez egy kiterjedő.
1: Ez nagyon sok kérdést feszeget. Ugye egyrészt az, hogy a gazdasági egyenlőtlenség az konvencionális háborúhoz vezete. Ebben azért így ilyen formán nem vagyok biztos, de mondjuk 3 éve sem mondtuk volna azt, hogy Ukrajnában lesz ilyen konfliktus. Tehát,
2: most nem is csak Ukrajnára gondoltam. Az egész
1: én is ezt most úgy általában mondom, de azt,
2: hogy... Koszovót is vehetjük, hogy bármit.
1: Igen, de az, hogy, tehát, hogy Magyarország azért nem fog Szlovákiára támadni, mert Szlovákiában euró van. Tehát, hogy ilyen konfliktus nem, de hogy polgárháború nem,
2: azt mondta, hogy polgárháború zajlik, vagy gazdasági megközelítésből, tehát, hogy a szegények vagy faj alapon. Tehát, és hogy akkor is polgárháború zajlik, amikor nem zajlik polgárháború, tehát fontos úszítás van ezekben a régiókban.
1: Igen, tehát a politikai kultúrának az a része, hogy mindig keresünk valamit, ami ellen lehet hergelni a többséget. Ugye ez a zászlóköré gyűjtés hatás, ahogy ezt szépen a tudományban hívják. Ez mindig működik. Hogy az Egyesült Államokban ugye most ez a racial profiling, tehát az, hogy csak a feketéket állítom meg New York utcáin, ha rendőr vagyok. Vagy Szlovákiában az, hogy most ugye a legutóbbi népszavazás a homoszexuálisokat találta meg azzal, ami nyilván egy nem túl nagy kisebbség az országnak. Tehát a magyar kártya helyett most homoszexuális kártyát sikerült elővenni a szlovák politikai elitnek. Az, hogy Romániában most Transnistria moldávok, bolgárokat, vagy épp a magyarokat kell a politikai elitnek utálni ahhoz, hogy szavazatokat szerezzen. Nálunk ez, hogy antiszemitizmus van, vagy rasszizmus van, vagy éppen a szomszédos népek közül valakit pécézünk ki. Tehát ezt tényleg végig tudjuk nézni, és ennek hát finoman szóval hagyományai azért olyan mélyen vannak ebben a régióban. Tehát olyan történelmi gyökerek vannak, hogy ezek a zsigeri reflexek aztán mindig feléleszthetőek. Tehát...
2: Igen, és de úgy értem, hogy ez manifestálódik is szerinted, hogy akár egy emberöltön belül, hogy konkrét fegyveres konfliktusok lesznek nem csak országon belül, hanem régión belül?
1: Hát erre azért most nem mernék itt egy B-jóslatot levezetni, de az biztos, hogy abban reménykedhetünk, hogy amíg a nagyhatalmaknak nem érdekel, hogy a hátsó kertjükben a kis országok egymás fejéhez vágják a poharat, addig itt tudnak békét tartani. Tehát amíg Németország jónak látja ezt a megújított osztpolitikát, már amit a közép-európai térséget illeti fenntartani, és itt gazdasági szempontból kihasználni az adottságait, legyen ez piac, legyen ez összeszerelő üzem, vagy bármi egyéb. Addig van remény arra, hogy ezek a struktúrák megtartják ezeket az országokat. Hogyha nem léptünk volna be itt a környéken senki, tehát nincs 10 új tagállam, nincs NATO bővítés, hogy akkor már vajon a kis Antant meg az egyéb dolgok felérednek-e, tehát milyen más szövetségek születnének, hogyha nem a létezők működnének, hát ez nyilván óriási spekuláció.
2: De ebbe a felvázolt forgatókönyvben ő azt vizionálja konkrétan, hogy kiesik ebbe a rendszerbe az összes régióbeli ország itt. Most nem biztos, hogy NATO-ba esik ki, lehet, hogy csak a nem tudom, a gazdasági közösségből esik ki, de hogy alapvetően bizonyos szempontból nem mondanak erről a régióról.
1: Na, de ebben reménykedjünk, hogy nem, vagy szóval erre szerintem vannak racionális okok, hogy nem mondjanak le. Tehát ahogy most ez a bevándorlás probléma is élesedik. Nyilván szép lassan a nyugati politikai

0: mindenkori nyugati politikai elitet megpróbálja majd arra kényszeríteni, hogy ne adja el ezeket a hátsó kerteket, mert itt pont elég répa nő. Tehát nem indokolt az, hogy most ezeket leszereljék, és ilyen szempontból ugye itt sem kőolaj, semmi olyan nincsen, ami miatt egy olyan háború tör ki, hogy akkor most a vízkészletek vagy az olajkészletek miatt le kell rohanni a másikat, vagy legalábbis ezt most a következő 10 évre nem látjuk még, hogy emiatt törnek ki. Tehát én abba bíznék, hogyha mondhatom ezt válaszként, hogy akármit is akarnak itt a picik, és biztos, hogy lesz mindig buzítás egymás között, mert a politikai kultúra nem jutott még el oda 25 év alatt azért egyik helyen sem arra magas fokra. De hát, ha segít az integráció abban, hogy megtartsa ezeket az országokat a saját érdekei mellett az integrációban. Még akkor is, hogyha lesz kétsebességes Európa, és nem fog mindenki Bulgáriától Budapestig Euróval fizetni, akkor is lehet ez egy előkert, ami értékes lehet az ipari Rajna-vidék, Párizs, London, Berlin háromszögnek.
1: Tehát akkor mind kis kertészeket addig tartanak meg minket, amíg úgy látják, hogy elegendő répát, igen, adunk nekik a te példáddal élve. De mi lesz, hogyha, tehát hogy ugye haladunk egy olyan utopisztikus, nem mondom egész Európára, de mondjuk ország felé, amikor már nem fog itt elég répa teremni. Tehát akkor mondjuk lehet egy olyan kis zug, hogy ott egy kis lukacska, onnan nem jön semmi érdekes, meg nincs semmi érdekes, akkor úgy valahova toljuk el. Tehát, hogy ilyet várhatunk esetleg. Láttok-e ilyen forgatókönyvet?
0: Ugye ez annyiban még akkor erősíteném az előző válaszomat, hogy miért nem látom ezt a forgatókönyvet, hogy ugye biztonságpolitikai szempontból is, amikor megkérdezik a mindenkori magyar miniszterelnököt, hogy akar-e további integrációt, akkor ugye azt mondja, hogy igen, vegyük fel a szomszédos államokat. Tehát ez egy alapvető biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a határon, hanem legyen valaki mellettem, aki a határon van. Uh-huh. Ugye Ukrajna részint erről szól, erről a történetről, és ugyanerről szól az, hogy mi miért akarjuk annyira a Nyugat-Balkán integrációját, és ugyanerről szólt az, hogy Németország miért akarta a kelet-európai tagállamok gyakorlatilag gyorsított felvételét. Uh-huh. Ez mind egy biztonságpolitikai érdek, hogy ne én legyek a szélén a térképnek. Uh-huh. Igen. Tehát ebből a szempontból, ha más nem, akkor még a répa mellett egy-két törvódé is elfér itt a mi határainkon, és ezek is erősítik a pozíciót.
2: Teltek még egy kérdést, hogy az a kérdésem most, hogy egyébként Putyin meg visszatérek erre a kérdésre, hogy most tegyük fel Putyin bizonyos szempontból megzsarolja, vagy bármilyen szóval nyomást gyakorol Magyarországra, és akkor Magyarország bizonyos közösségeket válasz, ezek nyilvánvalóan válnak, akkor az mennyibe járhat az, hogy mondjuk az Unió felfüggeszt, vagy megszüntett támogatásokat, tehát hogy szankciókat edve Magyarország ellen, és ez mennyire járult hozzá a jelenlegi rezsim bukásához?
0: Tehát az, hogyha egy tagállam bilaterális alkut köt egy harmadik országgal, tehát mondjuk Magyarország Moszkvával, ezt szavazati jog felfüggesztéssel nagyon nehéz lenne.
2: Nem szavazati jog felfüggesztés, mondjuk nem támogat bár bizonyos utas támogatások.
0: Mert hogy tehát ezekkel jogilag összekötni,
2: de nem így gondolom, én is tehát ismerem egy ilyen szempontból jogos jogot, hanem bármilyen módon azért Magyarországon nagyon sok kritérium nem felel meg, bármilyen más támogatásokat,
0: aki keres, azt talál. Így
2: van. Tehát, hogy ez ilyen lehet egy ilyen szankció, hogy mondjuk ilyeneket közölt esetleg az esetben Merkel, hogy bizonyos normáknak feleljen meg, a demokratikus normáknak, meg különben ilyen meg ilyen.
1: Retorzió
2: lenne. Átudtam.
0: Akkor lehet, hogy én pessimistább vagyok nálatok, de szerintem annyira még mindig nincs a figyelem középpontjában az ország. Vagy, tehát, hogy nem villog, tehát lehet, hogy narancssárgán villog, de nem vörösen villog jelenleg berlini térképen a magyar terület. Tehát,
1: de a még mindig nem.
0: Görögország, igen. Tehát Görögország
2: is nem. Ugyanúgy, mint 56-ban, nem? Nincs az egyiptomi helyzet, akkor nem verik le az 56.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy a magyar politikai életnek szerencsé van.
3: Fáj, nem Merkel oldja meg ezt a kérdést?
2: Nem fáj.
3: A mi kérdésünket.
1: Nem, az fáj, hogy nem villog az ország mindenhol vörösen, és nem látják ezt a környező dolgot.
3: Azért egy apai tudat van bennetek.
1: Milyen?
3: Apai tudat.
0: De tényleg egyébként teljesen egyetértek fel.
1: Persze,
0: mert
2: csak kérdeztem, hogy rá folytok, hogy mennyire valószínű, nem azt mondom, hogy mutassák meg, hanem azt, hogy mennyire valószínű egy ilyen, mert én nem gondolom, hogy Putyinnak nem fog bizonyos eredményeket.
0: Legutóbb volt egy érdekes vita arról, hogy erősíteni kell-e a demokratikus kontrollmechanizmust az unión belül, hogy a tagállamokkal szemben legyen Brüsszelnek erősebb jogosítványa. És én ott is pont ezt mondtam, amit most te mondtál, hogy tehát az állampolgárok válláról ne vegyük már le a politikai felelősséget. Tehát sok mindent lehet erősíteni, de amíg a saját kertünk előtt nem söprünk el, és a Merkel

0: érkezésekor többen tüntetünk, mint bárki a miniszterelnök háza előtt, addig miről beszélünk? Tehát, hogy ne intervenciót várjunk már, hogy majd jönnek az oroszok, meg jönnek a Merkelek, meg jönnek az Obamák, meg a CIA főleg, ugye, hanem ha valakinek baja van, akkor szervezze meg, menjen ki, és csinálja. Nyilván ehhez fog külföldi támogatást kapni, de nincsenek illúzióink.
1: Platont idéztem, hogy a demokráciát nem lehet bevezetni. Tehát nincsen intervenció a demokráciának. Az belülről izzadott ki. És igen, hallom, azért...
2: Igen.
1: Jó, csak látom az egész.
3: De kell hozzá egy kedvező geopolitikai folyam környezet.
0: De most 56-ban nem volt, és mégis nekiálltunk izadni.
3: De a városállamokat is mondhatnám például. Tehát, hogy kell egy olyan fajta környezet, hogy éppen mondjuk Xerxész nem rohanja le a környező államok. Mukat.
0: Hát kell a környezet, de kell a felvilágosodás. Tehát,
3: és minden, a felvilágosodás meg kintről jön. Tehát az esetben mindig egy jön.
0: De nem, tehát a 21. században az információs korban nem jön már semmi kintről. Tehát kinyitod a telefonodat, és ott van a felvilágosodás. Tehát, hogy aki akarja, az tudja, hogy miről szól a demokrácia, és ha akarja, igen, akkor másnap egy akkora Facebook csoportot csinál, amekkorát bír. És beletol 5000 forintot, és 10-szeres a licsártya. Tehát, hogy ilyen szempontból ez a paternalista reflex, ami a posztszovjet országok lakosságában van, borzasztó káros.
1: Igen, jó, ez szemben.
3: De ez nekem nem az a reflex, nem az, hogy
0: kérdeztem. Nem véged a reflexezni, ez úgy általában. Tehát, hogy...
1: Ha valaki csak segíteni fog rajtuk.
0: Ugye ez az egyetemi hallgatótól az idősebb generációig megvan, ezt ki kell nőnünk, hát azért, ha belegondolunk, akkor 50 éve nem utaztak feketék a washingtoni villamoson, tehát, hogy vannak időperspektívák, amiben az a jó, hogy most türelmetlenek vagyunk, és ez arról mesél, hogy akarunk valamit csinálni, csak most még éppen a Deus Ex Machinát várjuk, de aztán előbb-utóbb rájövünk, hogy még van 3 felvonás, abban lesz katarzis, meg lesz testvérgyilkosság, de a végén azért csak jön. Hát reméljük nem hamar.
3: Én úgy gondolom, hogy ez amit mondasz, ez igaz, de erre a régióra különösen nem, tehát különösen nagyon csekély mértékben igaz, mert ebben ez a régió mindig idegen hatalmak által megszállt régió volt. Soha nem volt a saját döntési lehetőségébe.
0: Egyébként...
3: És na, azért, és
1: mondod ezt akkor, amikor a történetben először 20 éve abban van.
3: Nem.
1: Hát azért most jelenti, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
3: Nézzük meg, a török megszállás óta.
1: Most azt mondod, hogy idegen hatalom uralkodik Magyarországon.
3: Nem, hanem a reflexek,
2: azok évszázadok ki.
1: Igazad van.
3: De az nem megy át. Nem
2: csak
3: úgy egy elmondom, hanem évszázadok
1: ilyen külső. Soha nem volt úgy, hogy szabadságban irányíthatjuk volna magunkat, és ez borzalmas eredménye.
3: Hát az Árpádházi királyok óta mondjuk.
0: Nem Mátyás király óta.
3: Mátyás király óta nem volt. De nem csak Magyarországra vetjük. Lengyelországot, ami sose létezett, Finnországot, ami mindig vagy Oroszországhoz, és Svédországhoz
0: tartozik. Oké, de hogyha itt visszacsatolsz arra, hogy tehát a magyar elmúlt 500 év az országban idegen hatalmak váltogazdaságáról szól, és az osztrák magyar
3: monarchiában is.
0: Igen, de a szlovákoknak van most egy tapasztalata, hogy nekik sikerült függetlenedni, nekik sikerült Csehszlovákiaként működni, a lengyeleknek van egy tapasztalata, hogy újra megjelentek a térképen, a románoknak van egy tapasztalata, hogy nyertek egy világháborút, kettőt, nekünk meg van egy tapasztalatunk, elveszettünk 2 háborút, jöttek további megszálló hatalmak.
1: De föltaláltuk az atombombát. A magyarok bosszúja. Igen, a magyar zsidók bosszúja.
0: Tehát, hogy ilyen felmondott, pont a magyar mentalitás az, ami ebbe a történelmi mocsárba a leghajlamosabb beleragadni a régióban, mert nem volt meg a pozitív tapasztalatunk, a 89-et leszámítva.
3: Te hiszel a nép lélekben?
0: Biztos, hogy van nemzeti kultúra, és ebben van politikai hagyomány, és ezt van, aki nép léleknek hívja, igen.
1: Igen. Nem tudjuk eldönteni, itt már évek óta ezen gondolkodok, hogy van-e néplélek, mert legszívesebb az ember tagadná, ugye, hisz mondjuk, hogy minden lélek az egyénhez kötődik. De mégiscsak úgy érezzük, hogy valamiféle...
0: De egyébként, ha megnézitek, hát komoly ilyen World Consciousness kutatások vannak magukat komolynak nevelő egyetemeken. Tehát, hogy a nem tudom micsodát mérik, hogy a valami változik, és azt nézik, hogy a bizonyos katasztrófákkor mi következik be. Tehát ez egy kutatási téma, ehhez nem értek, de az, hogy van, tehát nyilván, hogy valamilyen módon vannak közös gondolati egységek, amiket mondjuk a szlovákokkal nem osztunk, meg a románokkal nem osztunk. Egyébként, ha elmentek Szlovákiába, ezt szerintem érezni.
1: Figyelj, mondd ki, a szlávokkal nem osztjuk.
0: A románokat még nem sorolom oda, de ő csak kis Antant. De ahány szlovákkal beszélek, őket abszolút nem érdekli Trianon. De ha ide jönnek, nem zavar őket a túlmadár. Tehát, hogy őket nem ezt foglalkoztatja.
3: De én mindig is szélső perspektívával, vagy nagyobb időtávval gondolkodok. Tehát például kidőttek ugye több, nem tudom hány lépcsőfokban magyarok ebben a területre. Itt már volt a Nagy Morva Birodalom, egy teljesen más típusú, meg nem tudom milyen szláv telepek tömkelege, teljesen más életformát üztek meg.
1: Az a rákükkökkel.
3: Formát, igen, de azt mondom, hogy teljesen más volt a berendezkedés. Tehát én azt, tehát ugye a politikai forma, a gazdasági formán, illetve fordítva. És én nem tudom elképzelni, hogy ezek nem hatnak ki a tudatra, és azután nem öröklődik tovább. Akár mind kollektív mén, vagy nem tudom, hogy nevezni.
1: A morva tudata magyarban erre gondolsz?
3: Nem, hanem a különböző.
1: Tetszik, a Pajzs Mikinek is tetszene. Csomó bank együttes fölkarolná a gondolatot.
3: De a Morva Birodalom tényleg itt volt, ugye az alaváról.
0: De hát biztos, hát erre mondjuk, hogy van petalanis a reflex, és azért a 40 év szovjet hatás nem csak a dadog orosz nyelvismeretben mutatkozik meg még a magyar lakosságban, tehát nyilván van ilyen hatás. Én csak azt mondtam pont tegnap egy ilyen beszélgetésen, hogy basszus, három olyan ünnep van ebben az országban, ahol azt nézzük meg, hogy miért jó, hogy nem az oroszokkal vagyunk. Megünnepeljük március 15-én az önállóságunkat, hogy ugye az orosz szári intervenció milyen jó, hogy megérkezett az országba. Megünnepeljük 1956-ot, hogy milyen jó, hogy felszabadították Magyarországot a szovjet tankok, és augusztus 20-án egyébként by the way megünnepeljük, hogy nem a kereti ortodoxiához, hanem a nyugati katolikus egyházhoz csatlakoztunk. Tehát három darab nemzeti ünnepünk van, ami konkrétan mind a három arról szól, hogy semmi közünk nincsen a tőlünk keletre fekvő területekhez.
1: De most, de az orosz,
0: hát ha van néplélek, akkor azért ebben benne van.
1: Az orosz szolgasság azért annyiban más a töröktől meg máshoz viszonyítva, hogy az orosz nem hagyott itt semmit. Mert hát azért a török a kultúráját, a nyelvét, a fürdőit, és a többi az orosz, azért alapvetően
4: az a mongol
1: kirablom a, és elviszek mindent.
3: De hogy nem teremtett?
1: Nem teremtett.
3: Nem.
1: Mi?
3: Nem épített, igen.
4: Mert végül is oroszul kellett tanulni.
1: Még a borsleves se tudnak a magyarok főzni, most tök komolyan.
0: Ha van alakult.
4: Jó, de azért egy picit hosszabb időintervallum volt azért, hogy nekik azért volt idejük.
1: Nem tudsz megtanulni? A
4: hát persze,
1: nem
4: hogy nem, mert akkor még meg se tanulod.
1: A nyelvet se.
4: Átlendíteni magad, tehát hogy azért 150 év alatt azért csak, hogy jó, most nem már mindegy, már lement, hát több ember öltő, most már mindegyik.
0: De ha megnézed, a törökök ott hagytak valamit, ahol kiirtották a magyarokat. Tehát ugye Egerben túl sok magyar nem volt, mikor az a minelet felépült, viszont Budán se. Tehát a felvidéki részen meg túl sok török hagyomány nincsen, ahol megvédtük ugye a maradék végvárainkat. Tehát ilyen formán a épített környezeti szempontból talán jobb, hogy az
1: nem vagyok török fan, csak mondom, hogy az orosz...
4: Csak nem a Szulajmánokban tanulsz.
0: De hát a németek hagytak itt valamit az osztrák-magyar monarchiával? Tehát, hogy...
1: Hogy mit köszönhetünk a pragmatika szankciónak, azt kérdezted?
0: Tehát, hogy mit köszönhetünk a kérdezésnek? Mert hát itt van Budapest, ugye? Tehát azért mégiscsak... Nem egyesül ez a város, és nem így néznek ki a homlokzatok, annak idején a közmunkatanács nem mondja azt, hogy a összes házköltségvetés 20%-át a homlokzatra kell költeni, és akkor alkalmaztunk el az német szakikat, és ráadásul az első színház német nyelvű volt Budán. Tehát, hogy ki mit hagy itt? Hát átjáróház vagyunk.
4: Amúgy igen, mi vagyunk az előszoba.
0: Szentendrén, Ráctelep, tele vagyunk egyébként nagyon színes, szép nemzetiségekkel, ugye most már a kunokkal is vagy.
4: És akkor most magyar benne nem vagyunk kint.
1: De az a dolog a pikás, hogy még a történelmünk során mindig tartottuk magunkat a német tengelyhez, eljutottunk a 21. században oda, hogy még a német szellem tényleg megújította és fejlődött, mi ebben nem tartottunk lépést. Uh-huh. És ilyen értelemben Merkel már inkább ellenség, de értitek.
0: Versenytárs, igen.
1: Versenytárs. Igen. Azért mondom, hogy érdekes volt, mintha most leszakadnánk a német tengerről, és azon orosz tengerről puszilkodunk fel, ami történelmi során nyomasztó volt. A lengyelek ezt nem is értik, a magyarokat ebből a szempontból.
4: Sok mindenki nem ért szerintem ezért minket. Megszentek
1: ezen. És Orbán is onnantól kezdett kétséges figura lenni, mert a lengyelek a szorsa történelmük miatt csináljátok az asztalat, hogy igen. Ez egyedül...
4: Megagadtál egy kicsit, igen.
5: Megrázott bakért.
1: Ez egyedül Orbán Viktor döntött el, szerinted?
0: Hát azért erről is mindjárt beszélünk, hogy a magyar közpolitikai döntéshozatal mechanizmusai vajon hova jutottak el, de tehát azért azt mondjuk el még egyszer, hogy az orosz barátkozás az nem magyar találmány. Tehát ezt,
1: persze, nyilván a Gyurcsány is megkötötte volna a paksi egyezményt.
0: Meg az osztrákok is kötik, és Merkelék egyébként a maguk mondján nagyon is kötik. Tehát ott azért van egy szentpétervári dialógus, meg van északi áramlat, meg van mindenféle, ami hát azért mégiscsak a Schröder az pacskolja a Putyin vállát születésnaponként egyszer. Tehát ott nagyon-nagyon komoly kapcsolatok vannak. Ők sem akarnak hosszú távú konfliktust Oroszországgal. Itt a kérdés csak az, hogy hogyan lehet Putyinnak azt a megoldást felkínálni, amivel ő kiszáll végre ebből a idióta konfliktusból, és mi is anélkül ki tudunk jönni, hogy a nemzetközi jogot szembe köpnénk, amit mindenütt máshol is próbálnak
1: kérdésre. De Putyin nem fogja engedni kis Viktor testvért, hogy az ölelő karjaiból kiszálljon. Miért tenni?
0: Putyin, szerintem ebben a koalícióépítésben teljesen pragmatikus. Tehát, hogyha lesz Podemos, Syriza, Ausztria, akkor az, hogy tehát Orbán Viktor értéke az egy ilyen tőzsdei érték a Kreml kis kivetítőjén. Tehát ő akkor értékes, hogyha kevesen vannak, ő is akkor egy hangosabb tag a kórusban. De hogyha ebben a kórusban sokan lesznek, akkor mi is csak egy diszkontált értéken fogunk tudni ebbe beszállni. Mert pedig most nem csökken ezeknek a száma.
1: Úgyhogy... Jönnek az oroszok.
4: Pár nap.
0: De az orosz kémek már rég itt vannak.
1: Azt tudom, de nem zavarnak, csak hogy...
0: Hát dehogy nem.
1: Tudom, de.
4: Ebben az egész oroszos történetben nekem azt tetszik a legjobban, hogy jövő héten kedden. Biztos ismeritek a South Park nevű... Jövő héten kedden egy putyinos külön kiadás lesz, utána egy...
1: Igen?
4: Aha, utána egy putyinos Family Guy külön kiadás.
5: Igen, de mint hogyha ebben a kiadásban maga Áder János is feltűnne.
4: Már mindent mondtak, de hogy mondjuk a reklám, hogy és Putyin látogatása alkalmából külön kiadás kedden, putyinos szauszba, és így
1: De most komolyan beszélsz?
4: Komolyan beszélek, az a legdurabb, igen.
1: De hogyha is fogták az adást ott tengeren túl, vagy nem értem?
4: Nem, olyan külön részt csinálnak.
1: Összevágtak.
0: De ez magyar hacker csoport
4: meg. Én nem tudom, a lényeg az, hogy...
1: Azért van a csodálat összetúlva, mert beleszólunk a világ
4: minden társában. Nem tudom, mert bővebb mint infót nem találtam róla. Ennyit találok, hogy majd lesz egy ilyen putyinos rész. Lehet, hogy nem miattunk, bár szerintem, de nem tudom, lesz egy putyinos rész. Kedden nézzétek, amúgy programajánló volt.
1: Jó, nem, oké, köszönjük.
4: Ennyi, ez volt a lényeg.
5: Jó, hát Boton, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Elmesztünk jobbra-balra, és ezt szerintem nem sokára majd, hát úgy nem sokára néhány hétemről ezt folytatjuk.
0: Lesz mit?
5: Igen.
4: Kivesézzük, hogy mi lett a forgatókönyvvel.
0: Ha bármit megtudnánk egyébként véletlen arról, hogy mi történik a tárgyaláson, amire túl sok reményünk sincs.
4: Hát majd te megtudod és elmondod nekünk.
0: Jó, megkérdem Pétert.
5: Hát akkor most tartunk egy kis szünetet, és Karafiát Orsival térünk vissza.
1: Észak-Koreából jön Orsi.
5: Hát fel kéne még venni?
4: Vegyük, persze.
1: Mackó.
5: Haló akkor.
4: Szia!
6: Robi vagyok, ez a putyinos különkiadásos dolog. Hát erről le is hoztak egy ilyen trailer videót.
4: Igen.
6: És ugye Áder János is szerepel benne.
4: Igen.
6: Ugye fölhívja a Kremlen Putyin. Hát nem tudom, hogy ki rakta össze a kis rajzfilm sketchet, de... Nem rossz. Na.
4: Szerintem is zseniális, ugye kedves.
6: Én most mondom azt, hogy kár, hogy nem nézek tévét, de azért tartom magam
5: el. Ezt nem ad ki.
6: Na, sziasztok.
4: Köszi.
1: Szia.
0: Akkor igaz.
5: Igen, így lesz.
1: Nyomjál 15-től. Behozom a kávét.
4: Itt van egy tea, ez ki.
7: Folytatódik az adás, tehát most a kalózkorszak utolsó adását fogjátok hallani az utolsó fél órában, és utána pedig egy élőkör kapcsolással fogunk már visszajönni a kedvenc tilos rádiós műsoraitokkal.
8: Sziasztok!
9: Hello!
10: Az nem lehet, hiszen a miénk nem lesz benne.

A mögöttem szólóval a pénteki adást szerkesztettük, és reméljük, hogy ezután is maradt hely nekünk az éterben és pénteken, és lehet, hogy ez az egész csak tréfa.

Sziasztok, mi pedig a Get Mihály, aki után következik, majd január óta vagyunk csak itt a rádióban, és csak elképzelni tudom azokat az érzéseket, amiket az alapító tagok érezhetnek most, akkor egyszerű gyermeküket vesztik el, lehetőleg csak egy időre. Egyébként a Betövőben dolgoztam én, és kedden délelőtt. Sziasztok!

Valóban itt Geti Mihály, a kedd délelőtti és csütörtök éjszakai, remélem kellemes percek szerzői, és remélem, hogy valamikor szeptember környékén leporolhatjátok a rádió bekapcsoló gombját, de addig is keresgéljetek a 95 és 5 környékén.

0: És itt a Tilos Rádióban egy szóval erejéig még egyszer egy kis természet hangja. Most, hogy ilyen eklektikusan elbúcsúzós lett ez az egész este, úgy gondolom, hogy voltunk olyan nexusban, hogy merjem úgy vállalni, hogy még egyszer idejövök a mikrofon elé. És tényleg, akkor most már egy átérezve ennek az egésznek a súlyát, hogy itt most mi történik, most így elbúcsúzni tőletek. Mert hát, szóval voltak elég rossz pillanatok is, meg nagyon jók is, és hogyha ezt valaki végigült el és végighallgatta, akkor egy picit ott vagyunk mindannyian. Tehát akkor még egyszer teljesen másképpen. Most már akkor sziasztok, Antoni Evics Emond, és Fellő Alacskás Nagy Tomi elbúcsúzik tőletek.
1: Tilos Rádió, FM 95.5. 95.5.
2: Tilos Radio FM 95.5.
3: Tilos Radio 95.5 FM.
4: Tilos Radio FM.
5: Képbe vagyunk. Képhatáron. Sziasztok, KVB is. Én nem osztom ezt a nagy szomorúságot, ez nem búcsú volt meg, ez ilyen csönd, szóval most ilyen erőgyűjtés, ti is, jó nyaralást, palatinus, szúnyogok, meg minden. Yeah. És így a viszontlátás, szóval ez nem ilyen hanem all the best, next time.
6: Úgy töröm a videót.
5: Nem?
7: Tilos Rádió, FM 95.5.
8: Lassan ketten maradunk, ahogy szoktunk tavaly nyáron még az esti adásokon az Zsoltán. Csak annyit akartam mondani, mielőtt elfelejtjük, hogy volt nekünk két technikusunk, a Béla meg a Józsi. Ezek persze álnevek. Akik nélkül ez nem ment volna, közben mutatják nekem, hogy királyok udvariassága, pontosság, én azt hittem, mi prolik vagyunk. De mindegy. Szóval, hogy éjfélkor akkor befejezzük. Legyen a búcsúszó a Zsolté. Ilyen gyerek hasonlatok nekem is eszembe jutottak különben, de azt hiszem, hogy nem. Nem annyira autentikus, tényleg nem kéne annyira beszarni, nem Zsolt?
9: Nem, legközelebb a Szabad Tilos Rádiónál. És azt is reméljük, hogy a 95,5-es megahertzen.
8: Ha de rossz esetben piros rádió.
9: Jó, de valószínűleg a keletre megyünk.
8: Ja.
9: Mármint az URH-n.
7: Tilos Rádió, FM 95.5.

0: Kilos Radio FM 95.5.
1: A Vilkurjai Világkiállítás tervezőbizottsága felajánlotta a budapesti Expónak.
2: FM 95.5.
3: Ha elküldi, de ezt is volna, hogy ugye a jövőségről továbbítani, hogy jöjjön. Jöjjön. Hazafelé. Tehát, hogy ott noch ein, hogy a

0: Heads up.
1: Hallgatóink, figyelmét felhívjuk, hogy a Bartók Rádió műsora 2 óráig szól. A Magyar Rádió éjszakai műsorát 0 óra 15 perctől a Kossuth Rádió 540 kHz-es középhullámú és a Petőfi Rádió ultrarövid hullámú adóin sugározzuk.
2: Our first tune tonight. A Tilos Rádió 1993-as augusztus 31-i búcsúadásának utolsó 15 percét hallottátok.
3: Now, which means let's start what we have come into the room to do.
2: Fel a kutit hallod.
3: Right on. Here goes. 1

0: Jó.
1: Jó. Kelt a karó.
2: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
3: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
4: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
5: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
2: Tilos Rádió?
1: Jó.
5: Ez nagyon jó.
2: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Ma csoda történt. Milyen csodálatos kaland. Senki, de senki nem hallotta. Egész biztos. Csak is én. Egyes egyedül. Egészen bizonyos vagyok benne. Fantasztikus. Fantasztikus.
1: Hol?
0: Reggel mihelyest felébredtem, szólítottam Mávrát. Fantasztikus. Odahozta a csizmámat. Kérdezem, hány óra? 10 óra múlt. Ennek elkezdtem sietni az öltözködéssel.
1: Bevallom, egyáltalán be sem mentem volna a minisztériumba. Ha csak egy percre is előre láthatom azt a savanyú képet, amit az osztályvezetőnk vágott.
0: Csak egy idő múlva szólalt meg. Hé, te, papriscsin! Miféle zűrzavar van mostanság a kobakodban, mi? Úgy dolgozol, mint akinek nincs ki mind a négy kereke? Olyan zagyvaságokat művelsz, hogy az ördög sem ismeri ki magát az irományaidban, hát nem látod? Címzések kisbetűvel, nem ír se dátumot, se iktatószámot. Iktatószámot? Majom pofa!
1: Egyszerűen féltékeny rám.
0: Féltékeny rám, mert én ülök a kegyelmes úr előszobájában, és én hegyezem neki a tollakat. Ki van az ember?
1: Szóval be sem mentem volna a minisztériumba, ha nem akartam volna felkeresni a pénztáros, hogy adjon egy kis előleget a fizetésemre.
0: Vagy az is. Micsoda egy zsugorja. Előbb jön el az utolsó ítélet, mint hogy ő egy kis előleget adjon. Szent Isten, könyöröghetsz. Négy felé vághathatod magad.
1: Az átkozott kopasz vénség a kopas.
0: És közben otthon a szakácsnője pofozza. Ezt mindenki pofozza.
1: Semmi haszna a minisztériumban.
0: Mi semmi? Nem hoz semmit a világon.
1: Nem hoz semmit.
0: A bíróságon vagy az adóhivatalban. Az igen.
1: Igaz, ott a hivatalnokok nincsenek olyan jól berendezkedve. Olyan is van, aki egy kis sarokba szorulva kénytelen.

0: Kabátjuk biztos. A pofázmányuk olyan, hogy az ember legszívesebben ráköpne. Ő meg kell nézni, micsoda világban laknak. Szóba se jöhet ezeknek például aranyozott porceláncsészéket ajándékozni. Erre azt felelik, hogy megölne ennek egy lódoktor. Vagy már jó látó lovacska, egy nyitott kis mitó, vagy egy 300 rubeles nutriabuda, az már igen. Azzal már lehet nálunk valamit kezdeni. És hagyj néznek rá, micsoda ártatlan kép. És milyen finoman beszélnek, milyen válaszvékosan. Kegyeskednék megengedni, hogy zsebkésemmel megfegyezzem a tollát. És közben meg úgy megkopasztják az ügyfelet, hogy az ingén kívül semmi sem marad. Ezzel szemben nálunk a pénzményünkban a szolgálat roppant előkerül. Mindenütt olyan tisztaság van, amilyenhez foghatunk máshol nem igen találni. Az asztalok mind mahagóni túl, az ember mindenkinek. Hát igen, én bevallom, én már régen ott hagytam volna a minisztériumot, hogyha a szolgálat nem volna olyan előre. Folytassuk csak! Felvettem a rendes hétköznapi köpenyemet, esernyőt is vettem, szakadt az eső. Az utcán ilyenkor senki. Csak itt-ott látni egy-egy asszonyt, aki a felső szoknyáját borítja a fejére. Egy-egy kereskedőt, aki esernyőt tart a feje felé. No, meg kocsisok. Most éppen ott baklatott előttem egyik hivatalnok kollégás. Nemes ember, mint ő. Ahogy megpillantottam a sarkon, rögtön megértettem, miről van szó. Barátocska, te nem a minisztériumban ülekszik. Te annak a hölgyeminnek a nyomát követed, aki ott szaporázza előtted a lőzés. Annak a lábikrájára merettette a szemed. Micsoda fickók vagyunk, mi állami hivatalnokok. Szavamra mondom, leckét vathatnánk a tisztulatnak. Ez most lehet. Titkos írás. Jobbról balra. Senkinek sem mutatom meg. Még magamnak sem. Ha egy hölgy csak az orra hegyét mutatja nekünk a kalapja alul, mi már is rohamra indulunk. És ahogy így elmélkedtem, hirtelen egy hintó állt meg a kirakat előtt, amelyről állogáltam. Hiszen ez a mi kegyelmes úrunk kocsia. De mi keresni valója van a kegyelmes úrnak ebben az üzletben? Ez egészen biztosan a lánya! Persze! Mit is kereshetne a mi kegyelmes úrunk ebben a divat üzletben? A fal mellé húzottam. Egy inas kinyitotta a hintó ajtaját, és ő kirebbent belőle. Akár egy kis madár. Egy pillantást vetett jobbra, egyet balra. Én tisztán láttam a szemét, és a szemöldökét. Úristen! Micsoda gondolat, ilyen időben eljárni az úrról. És még mondja valaki, hogy a nőknek nem a ruha az istenük. Nem ismert rám. De bevallom, én magam is mindent tőlem telhetőt elkövettem, hogy elrejtőzzem a szeme elől, mert a köpenyem már nagyon piszkos. És ami még nagyobb baj, már nem is eléggé divatos. Most egy nagy gallért viselnek, az enyéme meg két kicsi van, egyik a másikon. Meg aztán az enyém posztó is elég durva, meg rosszul is van felgőzölve. A kutyuskája nem tudott fölmenni a bolt lépcsőjén. Kint maradt az utcán. És ekkor több fantasztikus. Ismerem ezt a kutyuskát. Megkinek hívják. Még óvatosan odaléptem hozzá, és megszólítottam. Ugye meginek hívnak? Még igen.
1: Te harapsz?
0: Nem szabad. Milyen édes, milyen helyes kiskutyuska vagyunk, igaz? És ebben a pillanatban megszólalt mellettem egy cérna vékony hangocska. Szervusz, Meggy! Szervusz, Meggy!
1: Puff, Meggy! Vedd ki szó!
0: És két hölgyet láttam is esernyővel. Az egyik fiatal, a másik már idős. De hiszen ezek már régen elhaladtak mellettem. Legalább 20 lépésnyire lehetnek tőle. És ekkor újból megszólalt ugyanaz a cérna vékony hangocska. Na hát, Meggy! Ezt igazán nem vártam volna tőle. Látom, hogy Meggy egy másik kis kutyát szagáz. Nyilván az imént elhaladt két hölgy kutyuskáját.
1: De mi az ördög, csak nem vagyok berúgva!
0: Ez úgyis elég ritkán szokott velem előfordulni. Ugyan, Jolikám, te félre ismersz-e, igen? A saját szememben láttam, hogy ezt meg Meggy mondta. Én csak váú! Én csak nagyon beteg voltam! Na! Ezt a kutyát! Nézze meg az ember! Én bevallom, az első pillanatban teljesen elámultam, látva, hogy egy kutya úgy beszél, mint egy ember. Ahogy jobban utána gondoltam a dolognak, rájöttem, hogy tulajdonképpen nincs ezen mit csodálkozni. Elvégre sok hasonló megfigyelés történt már ezen a téren. Ha jól emlékszem, Angliában partra úszott egyszer egy hal, mondott két szót valami idegen nyelven, aztán visszaúszott, és a tudósok 3 év óta törik a fejüket, hogy mit mondhatott, és azóta se tudnak rájönni. Meg aztán az újságban is olvastam, hogy két tehén belépett egyszer egy boltba, és kért 1/2 font teát. De bevallom, az sokkal jobban meglepett, amikor Meggy azt mondta. Hidd el, Jolika, én megírtam neked, hogy beteg voltam, csak az a gazember Hektor biztos nem adta át a leveleimet. Mondják meg a fizetésemet, ha valaha is hallottam, hogy egy kutya írni tudja. Még hogyha hallottam volna is ilyesmit. Ez lehetetlen. Írni nem elég. Helyesen kell írni. Helyesen írni pedig csak a nemes ember tud. Nem mondom. Vannak kereskedő segédek is. Sőt, a jobbágy népség között is akar olyan, aki valamiféle ákombákomot papírra tud vetni. Ez nem emberi írás. Sokaféle gépies tevékenység. Se vesző, se pont, se stílus. Hát szóval, elámultam. Bevallom, én az utóbbi időben gyakran látok és hallok olyan dolgokat, amelyeket rajtam kívül senki nem lát és nem hall. Na jó, mondom magamban, kövessük csak ezt a Joli nevű kiskutyát. Majd megtudjuk, kicsoda és mit akar. Kinyitottam az esernyőmet, és utána eredtem a két hölgynek. Ezek befordultak a Gorohavaja utcába, onnan a Sztoljárnaja utcába, végül a Mieszenszkaja utcába, a Kokuskin híd irányában, és megálltak egy nagy ház előtt. De hisz ezt a házat én ismerem! Persze, milyen szamár vagyok, hogy nem jöttem rá rögtön, hisz ez a Zverkov ház! Bérkaszárnya, amiben mindenféle lépcsény alakítanak. Szokácsok, ügynökök, néhány magamfajta fickó is. Úgy laknak ott az emberek egymás hegyén hátán. Akárcsak a kutyák. Van egy barátom, aki gyönyörűen játszik trombitán. Az is ott lakik a harmadik emelet. Nos, ebbe a házba léptek be a hölgyek, és fölmentek a negyedik emeletre. Mára elég, itt abba hagyom. De azért a helyet jól megjegyzem. Zverkov ház. És nem fogom elmulasztani, hogy nem fogom elkasztani. Pontosan is a szakadt az ez. Megáll.

0: Oktoberli. Mintha egy fiatal lánynak az ő társadalmi helyzetében megengednék, hogy ilyen késő időben kiálljon. Én vagyok a hiba. Én vagyok a hibás. Igazán mehettem volna hamarabb is. Annyi baj legyen. Lássuk csak ezt a naplócskát. Dúljál csak elő a matrac alul. Mit is tudsz te a mai napokról? Ma szerda. Mint minden szerdán, reggel 7 óra 30-kor elindultam a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. Szánt szándékkal jókorán indultam, szépen elhelyezkedtem, és megfaragtam valamennyit. Hát igen, a mi kegyelmes urunk kétségkívül roppant intelligens. A legtöbb szekrénye tele van könyvvel, és micsoda tudományos könyvek. Nem a magam fajta tuskónak van. Csupa német, csupa francia. Én soha nem hallottam tőle egyetlen egy fölösleges szót. Még akkor is, amikor az ember átad neki egy aktát. Akkor is csak azt kérdezi. Adaként? Nyirkos, kegyelmes uram, nyirkos. Hideg van és nyirkos. Őt nem abból a fából faragták. Ő államférfi. Bizony, ő államférfi. De azt azért észrevettem, hogy engem különösen szeret. Hiszen, hogy a lányom is. Csak egyetlen egyszer. Micsoda arcátlanság ez, mi? Ezért pofon jár! Fúj, fúj, fúj!
1: Tudom. Hallgatok.
0: Miféle könyv ez itt? Polignac. Szemelvények a francia politikai irodalomról. Micsoda ostoba népség ezek a franciák. Hát mit akarnak ezek tulajdonképpen? Szabadságot a sajtónak? Valamennyit börtönbe csuknám és megbotoztatnám. Badarság. Még szerencse, hogy képes újságba van kötve. Báli beszámoló egy kurszki földbirtokos tollából. Milyen jól írnak ezek a kurszki földbirtokosok.
1: Jó, A napló!
0: Igen. De akkor észrevettem, hogy már fél egy, és a mi kegyelmes urunk még mindig nem jött ki a lakosztályából, de fél kettő felé rendkívüli esemény történt. Váratlanul benyitott a szobám.
1: Ezt így nem lehet.
0: De fél kettő felé olyan rendkívüli esemény történt, amilyet semmilyen toll nem képes leírni. Hirtelen kinyílt az ajtó. Én rögtön fölpattantam, magamhoz vettem az aktákat, mert azt hittem, hogy a kegyelmes úr jön. De nem volt. Ő maga. A lánya. Istenem, de gyönyörűen volt öltözve. A ruhája fehér. Hagyjuk be, hely, tündökletes. És ez a pillantás, amit rám vetett. Napsugár. Valóságos napsugár.
1: Röviden üdvözöltem. És azt mondta. Papa,
0: nincs itt. Ez a hang. Csalogány. Valóságos kis csalogány.
2: Valóságos kis csalogány.
0: Ne. Ne büntessen engem. Kegyelmes kisasszonyka. Vagy igen. Igen. Ha ez önnek jól esik, csak fenyítsen meg engem. Tulajdon felséges kis kezés. Igen. Ezt kellett volna mondani. Ezt mondhattam volna. Tudj Isten, a nyelvem egyszerűen összezsugorodott, és csak... Nem tudom, kérem. Csak ennyit tudtam ki. Rám nézett. Egy pillantást vetett a könyvekre, és aztán elejtette a zsebkendőjét. Én rögtön odaugrottam, de elcsúsztam azon a nyavajás padlón, majdnem feltöröltem az orrommal. Aztán nagy nehezen összeszedtem magam, odaugrottam, és fölemeltem a zsebkendőt. Mennyei szertek! Micsoda zsebkendő! Batiszt! A legfinomabb batiszt! És milyen illata volt! Ámbra! Nincs más kifejezés rá! Ő megköszönte. Halkan fölkacogott, alig nyitva ki édes szájcskát. És aztán kilebbett az ajtót. Én ott maradtam mozdulatlanul. Egy óra hosszat. Aztán belépett egy inas, és azt mondta, Popristin úr,
3: menjen haza! Ő excellenciája már nem jön.
0: Nem szenvedhetem az inasok társaságát! Csak remzsenek az erőszobában! Egy fejbólintást sem hajlandók odavetni az embernek, csak a plafont bámulják! De még ha csak ezt tennék. A múltkor egy ilyen barom arra vetemedett, hogy fel sem kellene a helyéről, dohánnyal mert kínálni engem. Tudod te, nyavajás rabszolga, hogy én nemesi származású állami hivatalnok vagyok!
4: Mindegy.
0: Vettem a kalapomat. Bebújtam a köpenyembe magam, mert ezek a lakály urak úgyse segítenik fel az emberre is hazament.
4: Itthon eldőlve az ágyamon pihentem szinte egész nap.
0: Meg nagyon szép verseket is másoltam. Egy órája nem láttam, egy év telt el az óta. Az éltem megutáltam, halálom ez az óra. Ez csak Puskin írhatta. Senki más. Késő este beburkolódtam a köpenyelbe, és elindultam a kegyelmes urai házához. Lesbeálltam a lépcsőt lezsárónál, és hosszú, hosszú ideig vártam a kisasszonykát. Hát, ha kijön, kocsiba ül, és én még egyszer láthatom. Benne

0: November Hot.
1: Osztály vezető. Osztály vezető.
2: Mi az az osztályvezető? Egy szappanbuborék. Ráfújok. És eltűnik. És eltűnik.
1: Tudod te egyáltalán, hogy miket művelsz? Miket
0: művelsz? Ezt meri nekem mondani.
1: Miket művelek, miket művelek? Semmit sem művelek. Gondolkodjál csak egy kicsit, te popriscsin. Már elmúltál 40 éves, nem igaz? Ideje, hogy benőjön a fejed lágya.
0: Azt hiszed, hogy én nem veszem észre a csibészségeidet?
1: Hogy most pont a kegyelmes úr lánya körül ólálkodol? De csak szedd össze az eszed egy percre.
2: Ki vagy te? Mi vagy te? Egy senki, egy semmi.
1: Nincs egy fityinget se. Öntelt, az vagy. Miért nem nézel a tükörbe?
0: Ő beszél.
1: Azért is belenézek. A pofázmányod olyan hosszú és rücskös, mint valami kiszáradt marhahólyag. A fejed búbján ezt az egyszál megmaradt hajcsomó tincsbe bodorítod, valami rózsaillatú pomádéval kened, hogy égnek álljon, és azt hiszed, hogy neked minden jól áll.
0: Hiába nevetsz rám a tükörből. Nyelvet nyújtasz.
1: Tudjuk, miért haragszol rám. Féltékeny vagy. Féltékeny. Nyilván megleptek a jó indulatnak azok a jelei, amelyekkel engem elhalmoznak. Csak hogy én köpök rád, érted?
0: Osztályvezető.
1: Méltóságos úr. 30 rubelért csinált a cipőt, aranyláncot akaszt az órájára. Na és aztán mehetsz vele a fenébe!
0: Hát én?
1: Az én apám tán nem volt nemes ember. Tán szabó volt, vagy örmester volt? Nemes ember vagyok én is! Én is előléphetek!
0: Miért ne?
1: 42 éves vagyok. 42 év a mai időkben pontosan az a kor, amelyben épp hogy elindul az ember a karrierjén.
0: Hé,
1: barátocskám, lesz még belőlünk is méltóságos úr. Sőt, még több is, ha az Isten is
0: még több is, ha az Isten is
1: fejedbe vetted, hogy rajtad kívül nincs is igazi gavallér többi a világon, né? Csináltassak csak én is egy frakkot rucsnál. Kössek hozzá olyan nyakkendőt, mint a tiéd. Mindjárt olyan kicsi leszel mellettem, hogy...
0: Hogy
1: a bokámig sem érsz. A bokámig se.
0: Csak az a baj,

0: No vender yours. No vender. Give him a sign, give him. Give him. Yeah, shake.
1: Bravo! Bravo! Bravo! Hoy boy! Hoy boy! Hoy boy!
0: Hoy Deseret extíme, hát vagy járni.
1: Egy gyönyörű a műsor füzet is, ezzel az égszínkék szallaggal átkötve. Filotka és Miroska, a két vetétársak, avagy egy ara és négy lélegény. Bohózat.
0: De jól adták a bolondot. Rengeteget nevettem rajta.
1: Aztán volt egy színű, és azt valami hülye orosz írta. Meg egy gúnyvers az ügyvédekről. És egy másik. Egy börtönírnokról. Ki, az nagyon merész volt. Én csodálom, hogyan engedheti meg az ilyesmit a cenzúra.
0: A kereskedőkről nyíltan kimondják, hogy becsapják az embereket, hogy a drágalátos csemetéig dorbízolnak, és nemesek között pöffeszkednek.
1: Aztán volt egy mulatságos kuplé is az újságírókról.
0: Szóval, hogy az újságírók megragadnak minden alkalmat, hogy kiöntsék az epéjüket. És a szerző a közönség védelmét követi.
1: Nem. Manapság a szerzők nem írnak eléggé szórakoztató dolgokat.
0: Nem írnak. Mert nem tudnak.
1: És én. Én tudnék.
0: Miért ne tudnék? Hogy ne tudnék?
1: A címe...
0: Nem, ez nem jó.
1: Aha. Alfonz. A csábi. Szomorú játék. Szomorú játék. Írta Axel Cintán. És címzetes fogalmazó.
0: Alfonz.
1: Ki kell hegyezni a tollamat. Ez se jó. Hol egy másik
0: fog?
1: Szereplők. Alfonz.
0: Csupa
1: napra. A kedvese Szofi. Hallgatok. Egy elfátyolozott hölgy. Nevezzük csak így.
0: Első felvonás. Budoár.
1: Egy elfátyolozott hölgy. A tükör előtt ül. Ruhája szép szórva kapaszt.
0: Súbaj.
1: Alfonz. Hol vagy? Ó, Alfonz. Hol maradsz? Megöl ez a bizonytalanság.
0: Ó, Alfonz. Hol vagy?
1: Alfonz. Elegáns. Bókolva köszön. Szótlanul bókolt. Egy elfátyolozott hölgy kettős Alfonz. Isten hozta.
0: Adaként.
1: Alfonz. Alfonz, adja ide a kezét. Tegye ide a szívemre. Érzi, hogy dobog, szinte riadót ver. Ó, Alfonz, maga hűtelen csábító. Magának az asszonyok, csak egy szőnyeg, amelyen tapos.
0: Amelyen tapos.
1: Szőnyeg, amelyen tapos. kitűnő. Ezt leírom a naplóba is, csupa nagybetűvel. Szűnyeg, amelyen tapos. Na, tovább, tovább. Ön diadallal távozik, ó Alfonso, de egy összetört leány szívet hagy itt. A fájdalom a legnagyobb csábító. Ön arra kényszerít engem, ó Alfonso, hogy a gyűlölt bárót válasszam. Ne! Ne! Ne! Ne! Ne! Függöny! Ne! Második felvonás. Második felvonás. Alfonso lakosztálya. Inas be. Inas. Uram, egy elfátyolozott hölgy kér bebocsájtatást.
0: Vége.
1: Most az agyamban levetkőzöm is lefekszem. Én nagyon szeretek színházba járni, amint három kopékát érzek a zsebemben. Én nem tudok ellentállni, már is futok oda. Bezzeg a hozzám hasonló állami hivatalnokok között. Valóságos disznók is vannak, akik a világ minden kincsért sem mennének színházba. Még akkor is csak alig-alig méltóztatnak odafáradni, hogyha ingyen jegyet kapnak.

gyöngyöm, mind néked adtam, mind a tiéd szerelmem. Nincs egyebe, csak a szívem.

0: beszéltél, mindig csak arra a másikra gondoltál. Hiszen ha csak egyetlen November 9. 8-kor bementem a minisztérium.
1: 8-kor bementem.
0: Az osztályvezetőnk úgy tett, mintha észre sem vele. Nekem aztán mindegy. Én meg a magam részéről úgy tettem, mintha nem is volna köszönöm. Mit is csináltam a hivatalban? Ja igen. Átnéztem és szignáltam az aktákat. Csoport. Igen. Mikor eljöttem, 3 órakor, elmentem a kegyelmes úr lakására, és bementem a dolgozó szobájába. 23 tollat kaptam meg neki. Neki pedig a kisasszonykának. A kegyelmes kisasszonykának. A kegyelmes úr nagyon szereti, hogyha sok tollal megfaragva a kezemben. Micsoda vagy. Csodálatos elme. Az biztos. A száját soha ki nem nyitja.
1: A száját soha ki nem nyitja.
0: Én sejtem, miféle súlyos gondolatok foglalkoztatják az elmét. De azért jó volna tudni, mire gondol általában. Mit forgat az agyában?

November 11. Miért is nem tudom soha megmondani a kegyelmes úrnak, amit szeretnék? Például ma is többször is megpróbáltam, de tudj Isten, a nyelvem egyszerűen nem engedelmeskedik. Hideg van, meg meleg van. Ez minden, amit ki tudok nyögni. Pedig, hogy szeretném ezeknek az embereknek az életét közelről látni. Két értelmű beszédeiket, a grimasszaikat, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak.

0: sul salognano. Sul salognano. Va bene, tu su, poi torno io, il fumolo. E sbella, schnivo, dai. Mi c'ho da costa, perena, desi. A so capo, basti, a so capo, porzellano. Zugo cicaba, oh la la, io la pito, oh la la,
1: cari,
0: ho da sereni che beiutri, a buto aria, ogni volta con errende, a so come ne fila vasac, a so cas uec cic, a so cas virgo, a me che te sempre fio, a me se ne ti faccio, e me lo sta, e so padlo, so passizzo, lo so, vai, abba, vai, abba. Labočkaja, te jesi, nizmi, a mi to labočkaja, rofelu za hršnjak, a mej gönjuješ fehir, mi to friše neše, tudom, hallgatok, az a beszél. Két kutyuska között. Amit egyszer kihallgattam a Nyevszkij prospekten. Úristen, hogy is mehetett ki a fejemből ez a két rohadt dög, Meggi és Jali? Aztán mindent meg kell tudnom. Most azonnal elmegyek. Úristen, hogyan felejtkezhettem meg erről? Meggi és Jali. Megálljatok. Most azonnal elmegyek, és megkeresem ezt a kis Meggi. Meggi, te vagy az, Meggi, hát eljöttél, Meggi, mivel kínáljalak meg? Egyél egy kis kenyérmorzsát, Meggi, nesze, ugye milyen édes, milyen helyes kis kutyuska vagyok, nesze, gyíl csak, kapd el, majd megsodom neked, te kapod be mindjárt ezt a finom kis galacsát, jó volt, ízlik? Persze, hogy ízlik. Na, még, Egil, most nem kell félned, Meggikém. Most egymagunkban vagyunk. Akarod, hogy becsukjam az ajtót? Ne, Meggi, Meggikém. Mondjál el nekem mindent, amit a kis úrnődről tudsz. Kicsoda ő, és milyen gyöngéd, s vajon engem... Várj, Meggi, ne hagyj! Meggi! Te! Micsoda rohadt kis bestia, tessék! Behúzza a farkát, kapja magát, és anélkül, hogy egy árva szót is szólna, egyszerűen kiszalad a szobából. Én már réges-régen gyanítom, hogy a kutya sokkal agyafúrtabb, mint az ember. Arról is meg vagyok győződve, hogy igenis tud beszélni, de milyen istentelen makadság folytán nem teszi. Ez egy nagyon érdekes politika a részéről. Megfigyel mindent. Nem kerüli el a figyelmét az ember legkisebb cselekedete sem. És nem beszél. Csak ír. Levelez.
2: De honnan szerez be egy ilyen kis kutyuska
0: levélpapírt? Hogy honnan? Bemegy a boltba, köszön, és 10 kopékáért vásárol 10 közönséges ifjapírust.
2: Aztán nyilván összehajtogatja, így, szépen, sarkosan, tár még át is köti a csomagot egy szalaggal,
0: egy ilyen égszínkék szalaggal, mint amilyen ez itt a műsorfüzet, amilyen ez például. Aztán zsebrevágja, és távozik. Lefszami lesz.
2: elmegyek abba a Mieszanskaja utcai Zverkovházba. Holnap. Én holnap elmegyek abba a Zverkovházba, és megkeresem azt a másik is. Azt a Joli nevűt. Sőt, ha szerencsém van, akkor még meg is kaparinthatom a leveleket, amelyeket megkiír neki. Azonból majd kiderül egy és más.

papírom, azt a káposzta szagot, ami a Miesanszkaja utca butikjaiból dől. És ráadásul minden kapuajból is olyan büdösség árad, hogy hanyathomlok voltam kénytelen menekülni. Majd a nyakam szem... Ki van az ember? Senki. Majd a nyakam szektem. És ezek a gazember iparosok is annyi füstet, annyi izzadság szagot eregetnek a műhelyeikből, hogy teljesen lehetetlen azon a környéken sétálni. Nyaj, estek! Csontig belém hallott! Az a fontos, hogy ő is megkapta tőlem a magáit. Egy hamar nem gyógyul be az a harapás, amit ő kapott tőle. A leveleket pedig mégis megkaparintottam. Jó nagy csomag. Lehet vagy 10 fél. De erősen összecsomózta ezzel az ékszínkék szallaggal. Nagy Kópi, elsőnek nézzük ezt. Nem tudom kisillabizálni, de kutyaírást különben sem lehet gyertyafénynél olvasni. Majd holnap napvilágnál elolvasom őket. Gyorsan visszakötni a szallagot. Most pedig leírjuk szépen, hogyan történt az egész eset. Ma, 2-kor, azzal a szilárd elhatározással indultam el hazúról, hogy mindenképpen megkeresem és kivallatom Jolit. Mi van ezekkel a tollakkal? Egy se ír rendesen. Hogy a szél ütnél a farát ezeknek a finnasszonyoknak? Ez a mávra! Már megint kihegyezte a tollaimat. Az én tollaimat. Elérve az Verkófház 4. emeletére, becsöngettek. Egy fiatal lány nyitott ajtót, nem csúnya, kis szeplőcskékkel. Rögtön ráismertem. Ez volt az a fiatal lány, akit az idősebb hölgy társaságában láttam, hogy ez kinyarszegtem. Elpirult, és én rögtön megértettem, miről van szó. Te kis huncut, neked már régen vőlegényre van a szükség. Mit óhajt? Ezt kérdezte. Sürgősen beszélem kell a kegyedik kis kutyuskájával. Milyen ostoba volt ez a lány. Rögtön láttam rajta, hogy milyen ostoba teremtés. Ebben a pillanatban ugatva beszaladt a kutya. Én meg akartam fogni, de az a gyalázatos dög majdnem belekapott az orromba. Észrevettem a packát a sarkban egy kosárban. Odaugrottam, kifordítottam a szalvát, és a legnagyobb örömömre csak ugyan meg is találtam az iratcsomót. Ebben a pillanatban a kutya beleharapott a bokába. És amikor látta, hogy mégiscsak magamhoz veszem a leveleket, vadul csaholva megvesett. Nem, nézz innen, nem, látocskám, ne! Ezt már nem adom vissza! Nesze, nesze! Jól megharaptam, és elmúltam. Most végre fényben ül a két értelmű beszédeikre, a grimaszaikra, ahogy udvarolnak, ahogy viselkednek, amit otthon csinálnak. Most végre megismerem a gondolataikat, a cselekedeteiket, az indítékaikat, és végre én is elérek mindent. Azt hiszem, ez a lány. Ez bolondnak nézett engem, mert nagyon megijedt. Mindegy. Most lefekszem, a leveleket pedig ide rejtem a combom közé, hogy senki el ne lopja. Holnap minden kiderül. Ezekben a levelekben benne lesz minden. A kutyák nagyon is intelligens lények. Mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük. Ezekben a levelekben benne lesz minden. Benne lesz a kegyelmes úrnak. Ennek a ritka férfiúnak a teljes arcképe. Minden legapróbb kis cselekedete. És talán lesz benne egy és más. Tudom. Hallgatok. Hallgatok.

0: Beteg vagyok, ne zavarjanak. Ezt a cédulát kiteszem az ajtóra. Kezdjük. Kezdjük. Igen, igen, igen, igen. Napfénynél ennek a levélnek a betűi eléggé olvashatóaknak tűnnek. Édes Jolika. Sehogy se tudom megszokni ezt a közrendű nevet. Mintha nem adhattak volna neked elegánsabb nevet. Joli, mintha engem Rózsinak hívnának. Brrr, micsoda közönségesség. No de hagyjuk ezt. Örülök, hogy levelezhetünk. Hát igen, ez a levél egészen szabatosan van írva. Nem tudnám megmondani miért, mégiscsak van benne valami kutyás. Jó lehet a pontok, a vesszők, az írásjelek is mind a helyükön vannak. Bezzeg ön, milyen tisztelt osztályvezető úr. Korán sem ír ilyen szépen. Hiába is bámul rám olyan gúnyosan a tükörből. Tudjuk, milyen előkelő egyetemeken végezte a tanulmányt. Olvassuk csak tovább a levelet. Nekem úgy tűnik, hogy megosztani egymással a gondolatainkat, az érzéseinket, a benyomásainkat, egyike a legnagyobb boldogságoknak ezen a földön. Igen. Ez valami német könyvből van kimásolva. A címére már nem emlékszem. Ezt tapasztalatból mondom, édes Jorikám. Jól lehet, én nem sokat forogtam a nagyvilágban a mi házunk kapuján túl. Az én életem jó képben. Úrnőm, akit a papája Szofinak hív, őrülésig szeret engem.
1: Szofi! Tudom. Hallgatok. Szofi, őrülésig szeret. A papa is nagyon gyakran megsimogat. Teát iszom, és kávét tejszínhabbal. Én bevallom neked, édes Jolikám, én semmiféle élvezetet nem találok azokban a hatalmas csontokban, amelyeket a mi Hektorunk rákcsál odakinn a konyhában. Csak a szárnyas vadak csontja ízes, de csak akkor, hogyha még nem szopogatták ki belőlük a velőt. Nagyon szeretem a mártásukat is összeöntve, de csak akkor, hogyha nincs bennük kapor vagy másféle zöldségnövény. A hideg erőleves is jó, de a sárgarépát, artisókát és az ellert sohasem szeretem. Én nem tudok elképzelni rosszabbat, mint azt a borzalmas szokást, hogy kenyérgalacsinokat dobálnak a kutyára. Egy nem tudom miféle úr, aki az ujjaival mindenféle piszkos olmit összefogdosott, ugyanazokkal az ujjaival megsodorja a kenyérmorzsát, odaszólítja az embert és a galacsinyát. A szegény kutya szájába gyömöszöli. És miután visszautasít az illetlenség, az ember megeszi. Utálattal megeszi.
0: Mit akar ezzel mondani?
1: Mint hogyha nem volna fontosabb megbeszélni való. Vegyünk egy másik levelet. Talán abban valami fontosabban. Vagy legalább valami okosabb.
0: Badarság. Édes Jolikám, örömmel számolok be neked minden olyan eseményről, amely a mi házunkban lejátszódik. Már meséltem neked egyetmást arról a nevezetes személyiségről, akit Sophie papának nevez. Na végre! Ugye, ugye? Ugye, hogy a kutyáknak mindenről és mindenkiről megvan a politikai véleményük? Nézzük csak a papát. Ez egy nagyon különös ember. A legtöbbször hallgat. Hát ezt én is megállapítottam. Aha, én soha nem hallottam tőle egyetlen egy felesleges szót sem. A legtöbbször hallgat. De vagy 8 nappal ezelőtt, mihelyest magára maradt, állandóan ezt hajtogatta magához. Megkapom, vagy nem kapom. A bal kezében egy papírlapot tartott. A jobbjában összegyűjt egy másikat, és állandóan ezt hajtogatta. Megkapom, vagy nem kapom meg. Még hozzám is odafordult, és megkérdezett. Mit gondolsz, Maggie? Megkapom, vagy nem kapom meg? Én persze az egészből egy árva szót sem értettem. Megszagoltam a cipőjét, aztán szépen odébáltam. Igen. De vagy egy hét múlva a papa ragyogó arccal tért haza a minisztériumból. Egész nap egyenruhás urak adták egymás kezébe a kilincset, gratulálni jöttek. Ó, kegyelmes uram, engedje megkérem, hogy gratuláljak önnek. Excellenciás uram, micsoda kegy! Köszönöm, köszönöm, barátom. Ebédnél vidámabb volt, mint bármikor. Ki nem fogyott az anekdótákból. Ebéd után pedig odaszólított engem magához, fölemelt, magasra, egészen a mellék, és így szólt hozzám. Mit gondolsz, Maggie? Mi ez? Mi ez? Egy kék szallagot láttam keresztbe a mellén. Megszagoltam, semmiféle illata nem volt, titokban meg is nyaltam, egy kicsit sós volt. Miket nem merülsz el ellen, mi kis kutyuskám? Egy kicsit sós volt. Aztán meg ne üsse a bokája. Egy kicsit becsvárjuk. Ezt nem árt feljegyezni. Jöjjük csak le, ide szépen a napóban. A papa egy kicsit becsvágyó. Na jó, nézzük csak tovább ezt a levelet. Édes Jolika, most már nem folytatom, késő van, vagy holnap este is, és a többi. Itt folytatódik a másik oldalon. Jó estét, édes Jolika. Újra itt vagyok veled. Ma az úrnő Szafi kisasszony. Hallgatok! Eltukom! Ide a naplomba! 34 és 35 kockázzal közé. Vegyünk egy másik levelet. Eszmi. Eszmi. Milyen hosszú. És még csak keltezik. Ó, édes Jolika! Hogy érezni már a tavasz közeledét? A szívem minden utalan földobog, a fülem zúg. Néha perceket töltök két lábon állva az ajtó mögött, mint hogyha várnék. Én nem titkolom előtted, édes Jolikám, rengeteg udvarlóm van. Hisz ha sejtenéd, hogy milyen ocsmányok is vannak közöttük. Van például egy szörnyű dög, az fajton ott kaslat az ablakom alatt, hogy a hátsó két lábára tudna állni, amivel persze képtelen a fatuskó, akkor egy fejjel volna magasabb, mint a papa. És ráadásul ez az otromba, ez olyan szent.

0: Jolikar. Hiszen ha sejtenéd, hogy milyen csinos kis pofikája.
1: Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Fúj! Hogy lehet ilyen ocsmányságokkal telefirkálni egy levelet? Embert! Embert! Embert! Adjatok nekem! Embert! Akivel a lelkem gyönyörködik! Embert! Akivel a szívem meg... Embert! Ne pedig ilyen ocsmányságot és unzottságot! Hol vagyok?
2: Mi történt? A levelek. Nézzük a napot. 34. Ki csúsztatta ide ezt a levelet?
0: Szofi kisasszony. Kézi munkázom. Én ez alatt kibámultam az alatt. Én bevallom neked, édes Jolikám, én nagyon szeretem megbámulni a járt. Ekkor belépett egy inas és jelentette. Cseplov!
3: Cseplov!
0: Vezess be, mondta Szofi örömmel. Oda szaladt hozzá, hogy átkozzál. Hiszen ha sejtezed, hogy milyen gyönyörű, barna fiatalember, udvari, nemes, gárda tiszt, és a szeme olyan fekete, nem egy csillámlik, akár a parányi. Ezzel beszaladt a szobába. Kisvártatva belépett egy fekete oldalszakállas fiatalos. A tükörhöz lépett, megigazította a frizuráját, aztán körbejárta a szobát. Én alig hallhatóan mordultam egyet, és lekuporogtam a sarokba. Szofi belépett, és örömmel üdvözölte. Én továbbra is kinéztem az ablakon, mintha mi sem történt. Titokban kinyújtottam a nyakam, hogy minden jól kihallgathass. Ó, édes Jolikám, hiszen ha tudnád, milyen ostobaságokat fecsegtek össze. Megtárgyalták, hogy tánc közben egy bizonyos hölgy ilyen lépést tett olyan helyet, hogy ugyanakkor egy bizonyos Bobov, aki a mellfodrával feltűnően hasonlít egy gólyához, majdnem felbukfencezett, hogy egy bizonyos Lindocska azt képzeli magáról, hogy a szeme képzelik csak zöld és csupa ilyen ostobaságot. Hogy is lehet ezt a fiatal nemes urat összehasonlítani az én trezorommal? Állapítottam meg magamban, egek! Mekkora különbség! Először is ennek az úrnak a képe széles és lapos, és körös körül az oldalszakáll olyan, mint hogyha fekete kendővel volna felkötve a foga. Ezzel szemben az én trezorom vonásai finomak, és egy gyönyörű szép hófehér folt van a homloka közepén, és a szeme, a szája, a tartása mind olyan más. Én nem is értem ezt a Szofit, mit talál ezen a Cseplovon? Hogyan bűvölhette el ennyire? Ez azért sárít. Ez a Cseplov. Ez nem szédíthette meg ennyire. Lássuk csak tovább ezt a levelet. Én nem is értem ezt a Szofit. Mit talál ezen a Cseplov? Miért nem választja akkor már mindjárt akár azt a hivatalnokot, aki mindig ott ül a papa előszobájában? Ó, édes Jolikám, hiszen sejtenéd, hogy az milyen idétlen egy alak. Ez ki lehet vajon? Olyan furcsa családi neve van. Mindig ott ül a papa előszobájában. Tollakat. A haja, akár a színabogja. A papa mindig küldözmek a szemét. Ez ráncélos. De miért mondja, hogy az én hajam olyan, mint a színabogja?

0: Sophie, nem állja meg nevetés nélkül, hogyha ránéz.
1: Nem, ez nem igaz. Ez aljas hazugság, undok, pletyka, kitalálás. Mintha én nem tudnám, hogy honnan fúj a szél. Mindez az osztályvezető műve. Ez az ember vad gyűlöletet esküdött ellenem, acsarkodik rám, ott árt, ahol csak tud.
0: Ott leselkedsz rám a tükör sarkából.
1: Tudod-e, hogy ezért pofon jár? Nesze! Most megkaptad. Vegyünk egy másik levelet. Abból talán kiderül az igazság. Édes Jolikám, remélem megbocsájtasz a hosszú hallgatásért. Én valóságos mámorban éltem. Joggal mondja egy szerző, hogy a szerelem egy második élet. Azon kívül nálunk nagy változások is vannak. A fiatal nemes gárdatiszt naponta vizitel nálunk. Sophie halálosan szerelmes bele. A papa nagyon boldog. És Grigorító, aki paglósok és közben majdnem mozog magába.

0: Szégyen! Szégyen!
1: Nem bírom tovább olvasni.

az udvari nemesek és a kegyelmes urak. Ami a világomban micskét is jó, az mindig az udvari nemeseknek és a kegyelmes uraknak jó. Az ember nagy nehezen szerez magának valamit, amitől az élet egy kicsikét szebb lesz. És akkor megjelenik egy udvari nemes, egy gárdatiszt, és elkaparintja az orra előtt a kutya úristenit! Én kegyelmes úr szeretnék lenni. Azt nem azért szeretném, hogy elnyerjem a kezét, vagy ilyesmi, hanem csak azért, hogy lássam őket magam körül sürögni, forogni, hogy lássam őket belegabajodni udvaronc mesterkedéseikbe és intrikáikba, hogy egyszer odállhassak elébük, és azt mondhassam, hé, ti ketten, köpök rátok! Igen, én csakis ezért szeretnék kegyelmes úr, kegyelmes lenni. Úristen.

0: December 3. Nem! Ez képtelenség. Ez a házasság nem jöhet létre. Udvari nemes. Hát aztán. Ez csak egy rang. Ez nem valami látható dolog, amit kézbe lehet venni. Udvari nemes. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincs egy harmadik szeme a homloka közepén. Azért, mert ő udvari nemes. Még nincsen aranyból az orra. Az orra éppen olyan, mint az enyém, vagy akárki másé. Ő is csak tubákolásra használja, nem evésre, tüsszentésre, nem köhögésre. Udvari nemes. Én már régen szerettem volna kikutatni, honnan származnak ezek a teljesen önkényes megkülönböztetések. Címzetes fogalmazó. Miért vagyok én címzetes fogalmazó? Milyen címem? Hát, ha éppen én is udvari nemes vagyok. Vagy kegyelmes úr, vagy hadsereg főparancsnok. És csak látszatra vagyok címzetes fogalmazó, csak éppen én nem tudom, hogy ki vagyok. Elvégre számos történelmi példa van az ilyesmire, hogy egy egyszerű ember, nem is beszélve egy nemes emberről, de egy polgár, vagy egy paraszt. Még egy paraszt is egyik pillanatról a másikra felfedezi, hogy valami fényes nap, hogy valami hadsereg főparancsnok, vagy bár.
1: Egy szerencsétlen kis paraszt. Egyik pillanatról a másikra.
2: És? És? Sziasztok!
3: Hello! Hello. Jó estét, szevasztok!
2: Tilos Rádiót hallgatjátok az FM 90.3-on, az adástelefonunk 215-3773. Négyen vagyunk a stúdióban, a pultban Ozi, Orosz Csilla Müller Dóra, velem szemben, én pedig Győri Csilla vagyok, és...
3: Akkor ez egy Pergőképek különkiadás, nem?
2: Hát ez egy...
3: A hírnapot.
2: Ez egy csajos különkiadás, ahol a hírekkel fogunk foglalkozni.
4: Azzal fogunk?
3: Hát, vagy legalábbis azzal, hogy mi mit gondolunk arról, hogy hírek, és tudom én, hogy folyattuk át magunkon ezt, amióta a papó felhívott bennünket, hogy a hírnapon beszélgessünk arról, hogy mi a hír. És akkor mi a Csillákkal, illetve hát én főleg az Orosz Csillával, így naponta többször beszélgettem telefonon arról, hogy miről is legyen szó, és ezer dolog eszünkbe jutott. Na, te azt mondtad, na, neked mi jutott eszedbe, Csillák?
4: Hát az, hogy nagyon nehéz ez a tematikához viszonyulni, mert mégis az ember oda nyúl vissza, hogy a hétköznapokon mit ért ez alatt, meg hogy egyáltalán érdekli-e, fogyasztja, és egy óriási nem volt a válasz, tehát amit azonnal hogy hívják azt, amit a falakra festenek?
3: Graffiti.
4: Na, igen. Na, tehát
3: műtárgyak. Egy graffiti villogot?
4: Igen, tehát ez akkora nem, hogy ezt meg kéne örökíteni műtárgyakban.
3: De ez, és ezt rájöttük, hogy meg is örökítették.
4: Igen, és aztán tovább léptünk persze profikként, és minden szállat beúztunk, ami ide úszható, és hát mindjárt itt van rögtön. Ja, csak jelzem, hogy szabad asszociációs módszer.
3: És mindenki szabad asszociálhat közben, azért is mondtuk el a műsor telefonszámát, hallgattuk a napot is, nyilván abból is asszociálunk, meg folyamatosan asszociálunk a hírekről lassan egy hete.
4: Igen, és nem is mentegetőzésnek szánom, de tudom, hogy a nap folyamán már az alapvetések elhangzottak, tehát nem is lenne értelme komolyan menni ezt a kérdést, vagy igen?
2: Hát pont ezt akartam mondani, hogy lehet, hogy már a fülükön jön ki a hallgatóknak, hogy erről beszélünk, de mégiscsak valami módon ezt meg kell valósítani a Tilos Rádiónak, akármennyire is ilyen testidegen dolog ez a, hiszen az egész rádió erről szól, hogy a reggeli műsorok elemzik a napi híreket, amik bármilyen módon érinthetnek bennünket, és akkor még egy ilyen jó kis zaftos reggeli műsor végén elhangzik egy ilyen 3 perces hírblokk, ami meg tök semleges, szóval, hogy ez mondjuk egy jó kérdés, hogy egy közösségi rádió nem mi értelme a hírmondásnak?
3: Én azon gondolkodtam, hogy miközben az elmúlt éveim során rádióztam jó sok helyen, és különböző rádiókban különböző módon gondolkodtunk a hírekről. Dolgoztam a közszolgálati rádióban is még régen, ott hát ilyen nagyon Szalóczi Pál meg és Zahorán Adrián ma a papónak meséltek arról, hogy akkor hogy születtek a hírek, ott külön papír volt, külön belépő volt, amivel be lehetett menni az adóra, nagy piros betűkkel rá volt írva, hogy szabad, akkor azt gondoltam, hogy a hír az Úristen, az valami ilyen nagyon veszélyes és komoly dolog. Aztán kerültem olyan rádióba, ahol egyszer csak úgy döntöttünk, hogy jó, akkor hát figyelj, nagyon jó a hangod, meg ügyes is vett, akkor csinálta a híreket, mert muszáj híreket csinálnunk, ez mondjuk így a Rádió Q volt, akkor dolgoztam, és akkor utána mondjuk az RCK-ban gyártottunk ilyen vicces híreket, tehát hogy a hír az
4: állandóan változik a jelentéssel.
3: Igen, és az a hír, amit azok az emberek, akik azokban a médiumokban dolgoznak, azok gondolnak róla. Talán az a hír. És a Tilos ezért egy nagyon jó pálya, mert hogy ahogy szabadon van szó mindenféle dologról az összes műsorban, úgy ugyanígy merheti szabadon azt gondolni, hogy mi a hír.
2: Hát, ha merhetné, de egyébként ez egy
3: baromi... Mi az, hogy merhetné?
2: Kötött dolga, amikor egy szerződésben le van írva, hogy minek kell megfelelni egy hírnek, hogyha egy hírről véleményt mondasz, akkor az egy egészen...
3: Ez kommentár, az más.
2: Igen, az egy egészen más műfaj, ebben jó a rádió, hogy véleményezzen híreket, álhíreket, ellenhíreket, nem tudom mi. Az, hogy hírmondási kötelezettsége van, azt én nem gondolom. Tehát, hogy
3: ez a szabadság ára.
2: Ezt gondolhatjuk lehetőségként. Betelefonáló. Szia!
4: Hello!
3: Szia!
5: Sziasztok! Laci vagyok, kamionos.
3: Hello, Laci!
5: Hallgatok titeket végre, mert jöttem most Nyíregyházáról Pest felé, de most már végre gyönyörű tisztán foglak titeket itt az M30-es.
3: Figyelj, és hol hagytad abba a mai napot?
5: Hol hagytam a tőletek, akkor még aktív zene volt, mert 4 óra 5 perckor indultam
3: az
5: el.
3: Az kemény.
5: Úgyhogy akkor még nem volt beszélgetés. Na és annyit szeretnék mondani, hogy nem lehetne olyan, mert tegnap hallgattam egy beszélgetést, ahol ilyen régi dolgokról beszéltek még a Podmaninszkiben, hogy volt meg ilyenek, és az nagyon felkeltett az érdeklődésemet. Ritka az, amikor azt mondom, hogy ide kár, hogy vége a műsornak, mert mindig örömmel várom már a következő műsort, és hogy nem lehetne ilyen híreket nektek szerkeszteni, hogy gyors híreink. Ez történt 13 éve, és akkor elmondjátok, hogy tényleg akkor...
4: Ráéreztél, mert innentől a múltban fogunk.
3: Tehát csak is a múlt érdekel bennünket, illetve azon gondolkodtunk, vagy arra jutottunk, hogy az...
4: Oda évedünk.
3: Igen, vagy pedig egy csomó olyan dolog jutott eszünkbe, amikor meghallgatunk egy hírt, és a hír inkább csak elindít valamit, és ami miatt az a hír érdekes, az pont az, ami utána történik.
5: Persze, a reakció.
3: Na persze, igen, mert most az, hogy igen, tehát, hogy nyilván valamihez mérni kell a kronológiákat, amiket megtanulhatunk majd, mint történelemkönyveket, ezért érdemes most leírni, hogy valóban, nem tudom én, melyik év hányadikán történt a valami fontos, de utána úgyis az lesz az érdekes, hogy az mit generált abban a valóságban éppen.
5: Ja igen, hogy ma éppen ma 8 éve történt ez, és azért van most ez.
3: Tehát így van.
5: Ez
4: jó. Na, hát akkor már is mondok egy hírt, hogy jövőjükről döntenek a 8-osok. Ez
3: mit okoz benned? Ja, maradsz velünk? Maradj, hogyha van még. Leteszed, vagy ha...
4: De ide jutottunk, mert a 8-osok is dönthetnek a jövőjükről. Mi ehhez képest azért elég ele vagyunk maradva.
3: Milyen 8-osok? Hát a világ melyik pontján?
4: A dél-magyar.hu-nak a híre.
3: Ja, hiszem a magyar...
4: Uh-huh. Jó, bocsánat, csak egyet reagálnék, Csilla, amit mondtál, hogy a legfurcsább az egészben az, hogy a Tilos Rádió nagyon sokáig a kezdetektől mindig deklarálta azt, hogy semmi köze a napi politikához, és ehhez képest nagyon nehéz deklaráltan átállni arra, hogy ezt érinteni fogod, vagy súrolod, vagy nem, és ez személyes szándékok, meg közösségi is, hogy így lesz-e, vagy sem, csak úgy mondom.
2: Én egyrészt majd elmesélem a gondoknak, hogy volt betelefonáló, aki reagált a tegnapi műsorra, és hogy nekem is így megmelegette a szívemet, de hogy én abszolút ellenharcosa lennék ennek a dolognak, ha lenne mi ellenharcolni, csak mivel ezt így szerződésbe bevállaltuk a frekvenciához. Engem most azt foglalkoztat, hogy
4: hogyan lehet... Engem nem az.
3: Elmondja, mi foglalkoztatja, és talán reagálunk, és
2: ezeket a híreket formailag másképp, tehát a Tilos Rádió nem csak tartalomban, nagyon erősen, nem formában is. Tehát, hogy valahogy az, de közben meg, tehát mondok egy példát, mondjuk egy nagyon idős bácsi, ilyen eldohányzott hangú, és hallani, hogy 90 éves, ha ő tállal egy hírt, meg mondjuk egy nagyon képzett hírolvasott tárgyal egy hírt, akkor valahogy a hírnek is más jelentése lesz. Hát, hogy
3: de a Tilos Rádiónak volt erre egy csodálatos megoldása egykoron, nem? Az volt a cím, hogy ők mondják a híreket. Tehát, hogy ha itt a műsor készítők elmondják az ő aznap fontosnak gondolt híreiket, és az valamilyen módon a technika varázslásával, de nyilván hallottam is ezt azt jönve-menve, hogy kinek milyen ötletei vannak, hogyha ezekből születnének hírblokkok, az érdekes lehetne, mert az pontosan a Tilos Rádió szellemiségét tudná tükrözni. Nem fog menni a Tilos Rádióban nyilván az, hogy van egy hírszerkesztő minden nap, aki leül, átnézi a híreket. Az egy nagyon komoly szakmát, erről szólt az egész mai nap.
2: Ja, nyilván ilyen nem lesz.
3: Tehát, hogy az egy nagyon nehéz, illetve hát volt az elmúlt időszakban, igen, estére összerakott, meg délelőtre csodálatos hírblokkokat, amiket egyébként meg lehetett hallgatni tényleg minden nap.
2: Hát ezek írtott cukik, de mondjuk, amit a Csilla mondott, ott mi közben kint voltunk és beszélgettünk, hogy őt is például érdekelnék olyan műfajok, amik egyáltalán nincsenek benne, ebbe pedig a hírvilága, hogy valakiről mondjuk lehet tudni, hogy elvitte a rendőrség, mert mit tudom én, felakasztott egy kutyát, és akkor rohadtul szeretnénk tudni, hogy és akkor tulajdonképpen mi történt az emberrel, őt is felakasztották utána, nagyon reméljük, hogy igen, de hogy érted?
4: Teljesen igaza van a Csillának.
3: Jó, oké, értem. Tehát nekem muszáj egyszerűen személyesen.
4: Igen, szóval nem egy azt mondanom, tehát hogy egy adott hír, miért nincs egy timeline-on, ahol látom, hogy ennek mi volt az előzménye, most hát itt világít a piros lámpa, most ma ezt mondom, de hogy követhetővé válik, hogy mi lesz a végeredmény, mert egyébként így lenne értelme. Sőt, a jó hír az eleve az előzményt és a következményt is közölné, nem?
3: Engem és akkor most zenéljük
4: egyet. Mit borzolják fel az idegeinket ilyen?
3: Nem beszéltünk már sokat, de szerintem pont ideje lenne egy finom zenének, hogy aztán utána erről az ugródeszkáról tovább mehessünk. Hát vagy bemaradunk. Adástelefon 215-3773. Ez a Tilos a hírnapon, és akkor a zene után. Hello. Hallgató a vonalban. Hello.
2: Itt vagy?
5: Halló, jó napot kívánok! Igen, az előbb azt mondták a rádióban, hogy fel kéne akasztani azt, aki felakaszt egy kutyát.
3: Aztán el is milyen határolódtunk mondják tőle, meg úgy is gondolják a lányok.
5: Hát én azt nem hallottam a rádióban.
3: Mit?
5: Hogy elhatárolódtak volna tőle.
4: Igen, hát elterelődött a
3: téma. Én személyesen elhatárolódtam tőle.
4: Hát de miért neked mi a véleményed?
5: Nem az én véleményem, aki ezt nem lehet mondani nekem, mert nincsen véleményem, egyszerűen nem mondjanak ilyet, főleg mert tilosát, ez egészen elképesztő.
4: Hát ez szerintem elképesztő, ez az intoleráns arrogancia, amivel te erre reagáltál. Mi egy laza beszélgetésben voltunk, és ez nem egy buzdítás volt arra, hogy te indulj akasztani, hanem egy történet része ez a mondat.
2: Vagy hogyha egy ember megharap egy kutyát, az nem hír, de hogyha egy kutya megharap egy ember,
5: akkor... Nem lehet hogy egy embert föl kéne akasztani.
4: Miért az ember olyan csodálatos? Nem, hát ebből is, a te reakciódból is látszik, hogy...
5: Jézus, Úristen,
4: szervusztok! Köszönöm, hogy ezt elértem.
3: Na, hát az a Csilla, milyen hamar sikerült elérni.
4: Igen, akkor remélem ennek hírértéke lesz.
3: Így, hát ez szerintem holnap benne lesz, vagy még ma a hírekben, de hogy pont ez az, amire egyébként jutottunk, hogy hova, tehát, hogy te egyrészt nézel csodálatos, sok évvel ezelőtti híreket. Nekem az jutott eszembe, amikor a hírekről elkezdtem gondolkodni, hogy számos olyan irodalmi és filmes alkotás van, ami konkrét hírekből indult ki, és akkor persze eszembe jutott a Hidegvérreltől, a
4: Kosztolányi
3: Boldogtalanokja, vagy Kosztolányi Dezső Édesannája, akkor még eljutottam fejben a Spíró Tavaszi Tárlatáig, amihez egyébként vissza is kerestem a hírt, ami körülbelül abban az időszakban megjelenhetett. És azon gondolkodtam el ennek mentén, hogy vajon azt a hírt, amiből ezek a művek születtek, ezeket egy mai hírszerkesztő beszerkesztené a napi hírekbe, vagy egyáltalán a napi hírek között hány olyat, meg még olyat találunk, amiből azonnal elindul a fantáziánk, és filmeket, és regényeket, és novellákat, filmeket látunk, és novellákat, vagy regényeket olvasunk. Na, tessék.
4: Igen. Jó, hát ezt kérdés, hogy mi a fórum, mert a bulvár az nyilván beszerkeszt ilyet ma is.
3: Hát igen. Beszélünk, igen.
2: Hát figyelj, tehát hogyha erre gondoltok, vagy nekem most ugye nem irodalmi mű jutott eszembe, hanem a sírhandművek, ami ilyen halálhírekre reagáló sorozat, hogy ilyesmik nincsenek most a tilos hírek között, ugyanis a tilos tényleg, vagy most mire gondoltok, háborús hírekre?
3: Nem, egyáltalán a hír hogyan jelenik meg mondjuk a művészetben a kortárs, vagy a, igen, hát a kortárs irodalomban tud, mit tudom én, gondolom én leginkább megjelenni, de hát biztos, hogy egy csomó mű születik.
4: Oké, de átalakul, nem teljesen pontosan található meg, hogy fedik.
3: Hát igen, hiszen dolgok. Az csak egy kiinduló, igen. Az egy ugródeszka. Telefon. Halló?
2: Telefonálásában vagyunk.
5: Hello.
3: Szia. Figyelünk.
5: Azt akarom mondani, hogy ha már hírről beszélünk, mert az, hogy minden működik, az világos. Tehát, hogyha politikával nem akartok foglalkozni, vagy nem kell, vagy nem tudom miért, akkor viszont szerintem a tilos rádió hallgatói közt az biztos sokakat érdekelne sokkal alaposabban a kultúra, mondjuk a zene, például az atális bulik is, vagy a komoly zene. Aztán utána az irodalom. Lehetne beszélni írókkal sokkal többet. Akkor lehetne...
3: Hát de hírekben akár tényleg az, hogy megjelent kinek a regénye.
5: Tudom én. El tudom képzelni, mondjuk Pintér Bélával akár hetente lehetne beszélni. Tehát sokkal többet. Ugye a Klubrádió is persze nyomatja állandóan, ha beszélgetünk az éppen divatos énekesekkel, meg színészekkel. A kevésbé divatosokkal is lehetne beszélni. Aztán az avantgárd zenei világban.
3: De hát te most műsorokról beszélsz, és nem hírekről igazából, igen. Mert ugye az a kérdés
5: de
3: jelen pillanatban.
5: Mi történik? Hát az is egy hír, hogyha most...
3: Igen, de nem biztos, hogy
5: számomra
3: a...
5: Számomra az.
3: Igen, számodra az a kérdés, hogy a ORTT-nek hívják ezt most? Aki megmondja, hogy hogyan kell?
5: Igen, hogy ott ezt hírnek nevezik.
3: Igen, tehát hogy ezt hogyan lehet átfordítani egy ő általa is fogyasztható, vagy bekódolható, megérthető hírblokkba, vagy hírblokká áttranszponálni. Tehát az, hogy megjelent Cserna Szabó András Sömmé című könyve, az valóban egy hír. Tehát, hogy, és ők is így gondolják-e.
5: Igen, ezt értem. Hát ez esetben viszont nem tudod megúszni, hogy energiát fektet bele, és ami nem olyan borzasztó nehéz, mert az internetről egy rakásanyagot le tud szedni, a médiákból le tud szedni egy csomag, csak kell valaki, nem tudod megmutatni azt, amiről beszéltél, hogy nem akarod, a felelős főszerkesztő vagy szerkesztő, aki ezt összerakja és átnézi, aki elé rakják. Tehát nincs mese, akkor dolgoznod kell. Vagy átveszed az MT híreid, de akkor nem csináltál semmit.
3: Jó, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették a... Persze, én dolgoztam olyan helyen, ahol átvették az MT híreit, azt elküldték egy fájlba, az alatt, mert ugye az volt a legegyszerűbb, és az mindenkinek oké volt, azt ki lehetett pipálni, csak akkor a műsorvezető mondjuk kiment... Én kimentem a vizet inni, vagy cigizni, mert hogy azt gondoltam, hogy azokkal a hírekkel ehhez nekem nincs túl sok közöm. A tilosban viszont ez nem férne bele a struktúrába, mert az nehéz, hogy mondjuk a műsorkészítőknek itt ne legyen 100%-os köze ahhoz, hogy milyen hírek hangzanak el. És hogy ez még feleljen meg az ORTT-nek is.
5: Előírják, a bizonyos szabályok vannak, ha tetszik, ha nem, mert mondhat, hogy így tudod. Azért sokkal jobb az a helyzet, hogy erről vitatkozunk, mint hogy kussol a rádiónak.
3: Hát hogyne?
5: Mert azt is megértük 3 évig.
3: Persze.
5: Kétszer is talán, hogy nem szól. Meg figyelj, hát hogyha már ha már szedjük a pénzt mindenre, mert ugye tízszeritek, mert ugye nem egy kereskedelmi rádió, akkor hadd várjam már el, akkor legyen rádió, az meg hír kell, akkor csináljátok.
3: Jó, oké, hát amikor azt mondod, hogy szedjük a pénzt, vagy szeditek, te meg hallgatod, együtt csináljuk ezt a rádiót, tehát akkor érted, vállald be, hogy x naponként a telefonoddal fölveszel híreket, beküldöd, és akkor azt itt be... Tehát, hogy ilyeneket meg lehet mondani, hogy csináljátok, de hogy érted, szóval az... Persze, meg is fogja oldani a tilos rádió ezt. Tehát, hogy csak, hogy amikor egy ilyen mondatot mondasz, hogy...
5: Meg leellenőrzi, mert Wikipédiának egy jelentős százaléka tök kamu, mert hülyességeket tesznek föl, az emberek meg beveszik.
3: Na, hát azért...
5: Elküldök neked híreket...
3: Ez, vicceltem ezzel, nehogy komolyan
4: vett. De nem arról van szó, hogy érdekes dolgokról kell beszélni, csak nagyon tömören, esetleg hírformátumban, tehát...
3: Na,
5: mondok neked egy hírt. A Baks csomópontnál vagyok, egy autóban.
3: Igen.
5: Kinézek balra, egy másik autó, fekete autó, elsötétített üvegekkel, de azt látszik, hogy az első, jobb első ülésre rá van erősítve egy nagy monitor,
3: igen,
5: előre van tolva, és valami very important person ül hátul, akit próbálok azonosítani, és nézi ezt a monitor.
3: Szuper.
5: Az autó.
3: És ez miért?
4: Remélem, hogy híreket nézi.
3: És ez hír, szerinted?
5: De szerinted hír?
3: Egyébként nem váltanak, csak hogy... Ez szerinted mitől volt hír? Tehát, hogy ma melletted egy autón benül egy ember, és néz egy monitort. Ez még azért a hír alatt van.
4: Nem, ez mondjuk tömegjelenség.
3: Ez bárhol ülhetek.
5: Igen, de azért ez sokkal monumentálisabb, ahogy ez itt meg van csinálva.
3: A venezuelai kormány 6050 tonna marhahúst visszairányított Írországba és Dániába. Indoklás, ez még olyan marhákból való, amelyek a csernobili katasztrófa után radioaktivitással szennyeződtek. Szerinted ez a hír hányból való?
5: Ez mikortól való?
3: Mikorból való ez a hír?
5: Hát figyelj. Hát nem tudom, csak úgy satszolok. Hát, mondjuk 10 évvel ezelőtt. Tehát mostantól 10 év.
3: Tehát azt mondta, hogy 2000-ből való az a hír, hogy a venezuelai kormány 60.050 tonna marhahú.
5: Azt nem hallottam, hogy venezuelai.
3: Hát tök mindegy, hogy mi hát
5: Csernobil után 3 év.
3: Figyelj, ez a hír, ez mára már erős történelem, 1988-ból való, hiszen Csernobil. Tehát ugye a hírek... Igen. Régen
5: én azt mondtam, hogy én 3 évet mondtam. 86-ban volt Csernobil, 88-at mondtam.
3: Oké. Köszönjük szépen. Kicsit folytatnánk azt, amiről mi szeretnénk szárnyalni, meg másoknak is átadnánk, de köszönjük az összes építő jellegű hozzászólást. Hello. Na, zenéljünk, vagy akkor maradunk ott azon a mesdjén, amit elkezdtünk, Csilla, hogy te hova jutottál a hírvadászásban?
4: Én a gyászhírekig jutottam, ugye ma már nem tudok kilépni a szerepemből, ami kapcsolatos halállal, tehát a gyászhírekből szedtem példákat, majd lesz abból is.
3: És nem véletlenül szól az a zene, amit egyébként a Csilla már az előbb emlegetett. Nem szabad ezt mondani? Még nem kavertünk ki. Csúnya volt?
4: Nem.
2: Csak pont azt akartam, hogy ezt nem mond ki.
6: Sziasztok, ez itt a Tilos Rádió, az FM 90.3-on. Földobtuk nektek a sírhantművek zenéjét, mert a halálhírekkel fogunk majd visszajönni, mint hírműfajjal, de addig hallgassatok egy kis zenét. Szia, hallgató! Már nincs.
3: Hello, szia! Na látod, milyen jó mégis, hogy elmondtam, hogy nem véletlenül, aztán mégis véletlen lett belőle. Kikaptunk tőled joggal.
6: Na, de Csilla, mivel akartál jönni?
3: Hát, hogy beszélünk a... téged. Rémhír és halálhír, azt mondtad nekem ma délután telefonban.
4: Igen, meg hát a bulvár is, ami ugye a hírfogyasztásnak egy hatalmas univerzuma.
6: Az sincs a tilosban.
4: Igen. De
3: ez nem is baj.
4: Igen.
3: Vagy hát mit hívunk, ugye, mit hívunk bulvárhírnek, és mit nem. Ugye pont az Új Péter és a Magyari Péter beszélgettek a minek kell erről pont, hogy az a bulvár, amit ugye az ember azt gondolja, hogy úgy nem annyira közel hozzá, és érzelmileg érinti meg egyetlen, szóval most akkor kikivel találkozott össze, amikor a melyik diszkóban, ez nyilván bulvár, de mégis mindenki elolvassa.
4: De van egy olyan határmesdje, mondjuk pont az irodalmi bulvár, ahol azért abszolút puhulnak ezek a határok, és ahol pont most van hatalmas reneszánsza nincs, mert nincs előzménye, de mindesetre búmja annak, hogy a művészek magánéletéről sokkal többet megtudjunk.
3: Hát ugye te, aki ráadásul nagy mennyiségben olvasol memoárokat, valószínűleg 100 000-szer találkoztál egy napló olvasással, vagy memoár olvasása közben azzal, hogy egy fontos dátumról, egy személyes történet van alatta, tehát hogy azon a napon az egyén számára az volt a hír, miközben egy világrengető esemény történt, akár mit tudom én, kitört a második világháború.
4: De ez csak személyes történetekből összerakni egy hírblokkot, tehát az is lehet, nem?
6: Szokott lenni egyébként, például volt olyan hír a Tilos Rádióban, hogy mondjuk a Gárlóci Ferinek, mint a Tilos Rádió egyik műsorkészítőjének a mai napon unokája szület.
4: Tehát ez csodálatos.
3: Igen.
4: Nagyon jó.
3: Hát nem azért zseniálisak egyébként mondjuk a, nem tudom én, a mediterrán országokban a főterek, és akkor így a nagy márvány, vannak ilyen nagy márvány táblák, ahova ki van celluxozva, hogy ki született és ki halt meg az elmúlt időszakban, napokban a
4: na hát ezért mondom, hogy egy gyászhír az egy nagyon komoly topik.
3: Halló!
5: Halló, sziasztok!
3: Sziasztok!
5: Bocsánat, hogy
3: sőt,
6: mondjad.
5: Most egy picit megálltam, mert az előző betelefonáló előtti betelefonálóhoz szeretnék szólni, illetve nem ő hozzá, csak
3: a helyzethez.
5: Aki a kutyával kapcsolatosan mondott valamit, illetve nem valamit, hanem kifogás volt, hogy beszéltek erről. Én azt gondolom, hogy a hír, mint félelemorientált termék.
3: Félelem?
5: Aha, ez tök érdekes. Abszolút erre alapozható az, hogy én jól érzem magam, és van egy örömteli teljes dolog, ami történik velem, azt megosztom egy csomó mindenkivel, mert szeretném, hogy ő is boldog legyen ettől. Míg ha valami negatív dolog történik velem, azt pedig, és akkor itt jön be az egész, és az alapozódott piac. Most nekem pedig azt mondanám, hogy igenis kell erről beszélni, és kell csúnyán beszélni, és ki kell mondani, amiket nyilván nem azért kell kimondani, mert úgy gondoljuk, hanem mert szóban adjuk ki azt a fajta lázadást azzal a rendszerrel szemben, ami alapvetően nem működik, de mégis kiszolgáljuk azt a rendszert, hogy működjön és éljen, és éltesse az embereket, és az emberek pedig hazugamba vegyék azt, ami tulajdonképpen teljesen nem valóságos.
3: Tehát figyelj, kizongorázik a hátad mögött, ne arra, mert nagyon próbálok figyelni arra is, amit mondasz, de egyszer annyira elviszi a figyelmem.
5: Lehagítom,
3: de tök jó, csak hogy egyszer annyira erős.
4: Ez John Thorne volt, nem ismerted.
3: De egyébként tényleg ki volt, igaza van a Csillene? Thorne?
4: Korai Thorne, én megismerem. Na, de akkor mondjad végül is, mi van tanúság végül?
5: Igen, én például 2003 óta nézek tévét, akkor voltam főiskolás, és úgy ilyen belázottam, hogy hát én nem fogok tévét nézni. És azóta nem nézek tévét, és van bennem egy ilyen, hát olyan, mint amikor egyik napról a másikra nem iszok több alkoholt, és akkor mit tudom, nem iszok 5 alkoholt, egy kortyot se, ide a tévére a mai napig.
3: Nekem 8 éve van ugyanez az érzés, én 8 éve csinálom ugyanezt.
5: és fölöttlik bennem a dolog, hogy igen ám, de ennyi, mert mi van azzal a dologgal, hogy jogom van el tudni a törvényt, meg a nem tudom mi az anyám, ideges úristen.
4: Hát nem, ez nem is jó kötelesség.
5: És akkor belegondolok, hogy igen ám, de a mobiltelefon nem kötelező.
3: Az nem fogyasztasz több internetet azóta, amióta nem tévézel?
5: Az információs eszközök, média eszközök megvásárlása nem kötelező, ugyanis azt gondolom, hogy a létminimumhoz szükséges eszközök közé nem tartozik bele egyik eszköz sem. Bele tartozik mondjuk a csapvíz, amit fogyasztok 30 éve. Uh-huh. Imádom.
4: De ez a rádió meg a telefon benne van nálad is?
5: A telefon benne van, mert használom, de nem kötelező.
3: És a rádió? Ja, hogy az élésed. Hát nem, de...
4: Azért létminimumhoz legyen egy rádió, én azért azt mondom.
3: Elalváshoz például nagyon hasznos tud lenni, meg fölébredéshez, meg úgy szóljon a háttérben.
5: 93-ban Eszterhóban arra születtem, és én fabrikáltam egy ilyen buta kis antennát, és befogtam a Viros rádiót, így éjszakánként, és ott hallgattam, és ott örültem meg neki, és szerettem meg.
3: És nekem vele még az is történt a tévén kívül, hogy egyszer lemerült az autómban az akkumulátor, és elfelejtette a kódot a rádióm, én pedig hát erre alkalmatlan vagyok, hogy ezt visszaszerezem, tehát én 4 éve az autóban sem hallgatok híreket, ott hallgattam leginkább, de azt vettem észre, hogy iszonyatosan megnőtt, tehát hogy ezeket valamilyen módon kiváltandó az internetes oldalakon fogyasztott a híreket, és meg hát valószínűleg a telefonomon keresztül is.
4: Ez most miért mondtad?
3: Nem tudom. A tévéről jutott eszembe. Mert már rádiót sem hallgatok napközben.
4: Igen, de a tévé azért nem csak a hírek, tegyük ezt zárójelbe. Hát, illetve most már hívjuk képernyőnek inkább, ne is tévének. És aztán azt te választod, hogy mit engedsz a képernyődre.
3: Képernyőd van, nem? Vagy képernyőd sem? Tehát, hogy monitort sem nézel?
7: De hogy nem. Igazából én azon monitorom, hogy az emberek, jelenem a környezetembe, akikkel együtt dolgozom, vagy akik jönnek, mennek, és...
4: Hol dolgozol? Ők.
7: Én gumiszerelő vagyok.
4: Komolyan mondod? Hát ez csodálatos, kár, hogy nincs gumim.
3: És figyelj, és a gumiszerelés közben mi szól? A tilos, vagy az a zongora, ami most a háttérben szól?
7: Hát ez a zongora, ami most a háttérben szól, ez nem szól, mert... Amikor bemegyek dolgozni,
3: a kollégát nehezen
7: bírja. Picit nem megyek ekébe, és alkalmazkodom a többiek zenei ízléseihez, és az szól, ami egy ilyen általánosan kéregít mindenkit, de senkit sem.
3: Na de tényleg kereskedelmi rádió szól, vagy valakinek az iPodja?
7: Lejátszóról szokta, én általában én vagyok a zenemester, lejátszóról, Pearl Jam, mit ilyen mindenféle.
3: Jó, hát azért az nem olyan rossz hely, ahol Pearl Jam szól, csak úgy, mert az mindenkinek bejön.
4: Tényleg a hallgatóra nem tudom küldeni egy Pearl Jam-et? Vagy csak...
3: Vagy kettő.
4: Valami világzene van itt.
3: Köszönjük.
7: Jó, én is köszönöm. Én csak azt akartam mondani, hogy a hírön, tehát hogy minden a félelemre épül, és ez egy termék a piacon is.
4: Ez igaz.
6: De mi nem félünk.
4: Hát te. Nem beszélj, én nagyon félek.
3: És nem mindig.
4: Hát általában.
3: Jó, tehát hol félünk, hol nem.
4: Mondjuk alszom, akkor kevésbé, de különben nagyon.
3: Köszi. Hello.
4: Szia.
3: És nem tudtuk meg, mi az angol.
6: Nem vártunk meg.
4: Ki. Na, de majd most visszanozzuk tudom, ezt a kedvességet.
3: Na, elég is akkor nekem ez, hogyha te megmondtad.
6: Na, tessék.
4: És újra.
6: Na. És újra itt a 90.3-on a Tilos Rádión a Magyar Hírnapot halljátok. A pultnál Ozi, a stúdióban Orosz Csilla, akit nagyon régen nem hallottak a hallgatók a Tilos Rádióban, Müller Dori és én.
4: Nos, ura. Igen, na, figyelj, tehát nagyon sok lágazás volt.
3: Mindenféle...
4: Most már meg kell osszuk az időt, igen, tehát nagyon a legfontosabb hírek jöhetnek.
3: Azért annyit mondjunk el, hogy miért akartunk egy, vagy miért szaladtunk bele a Sirhunt művekbe. Halló!
8: Halló, annyit akarok mondani. A nemzeti képmutatás rendszerének még egy jó 1 éve van hátra, ez a főhír. Amúgy pedig a hírekről annyit, hogy intrika, gyilkosság, csalás és korrupció az Ószövetség világa, feloldva egy kis sporthírekkel evangélium, majd előrejelzés, jóslás, ez pedig az időjárás, hajrá, előre, tilos, csak.
3: Hello. Hogy azért hoztuk be mindenképpen a Sirhunt műveket, mert ma a Csilla hamarabb a fejre csapott már, mint a Győri, mint mi ketten az Orosz Csillával, akiknek mondjuk azért szoros, vagy nagyon komoly közünk van ehhez a sorozathoz, mert ugyanott minden rész egy valós, bár írhattuk volna, hogy minden egyes rész egy valódi halálhírből indult ki. Tehát, hogy, és amikor az előbb azt mondtam, hogy ugye minden hír nagyon fontos, de igazából akkor válik mégis az életünk részévé, amikor elindul az azt
4: generáló
3: folyamat. Igen, tehát amikor kiderül, hogy akkor igen, eladták a nem tudom én melyik nagyvállalatot a melyik nagyvállalatnak. Na de hát, hogy és akkor hogy folytatódik az élet?
4: De who cares?
3: Hát igen. Senkit.
4: Igen. Én amit kiböngésztem, mert a gyászhirdetéseken is végigmentünk, hogy akár egyébként ebből is, tehát reggel 6 és 7 között egy 3 perces kihalt meg aznap. Engem érdekel, ne csak szólok.
6: Halottak napján határozottan javasoltam, hogy legyen egy ilyen, csak még annyira, tehát nem mondom, hogy anarchia van, hanem inkább maga a Tilos Rádió saját maga egy ilyen anarchia, hogy így nehezebben jönnek, mennek ezek az ötletek, vagy kis hírcsokrok, vagy még azon a napon hangozanak is el ráadásul, amikor kellene. Tehát,
4: hogy... Ja, nem arra gondoltam, hogy aznap ki, bár egyébként...
6: Csak annyit mondtam, hogy én gondoltam, hogy tehát, hogy a november második a hétfő, igen, és akkor
4: én az a teljesen ismer ember, ismeretlen igen. emberek halálhíret sokkal jobban
6: de,
4: szeretem.
6: És akkor ilyenek voltak benne, hogy nem tudom, pont 60 éve futotta le gumicsizmába a maratont, nem tudom hol, Texas államban az egyik birkatenyésztő, mert nem tudom, észre pont 66 kilométert futott gumicsizmába. Nem került
4: be a Tilos Rádió. Úgy tűnik, mint a butaság lenne?
6: Nem, hanem hogy nem akkor, és ott volt, ahol kellett volna lenni, mert nincs hírszerkesztőség, tehát hogy úgy értem, hogy vannak hírszerkesztők, de úgy a Tilos Rádióban, mint egy ilyen
3: hát, nem egy klasszikus hírszerkesztőség,
6: az olyan nincs, mert nincs főszerkesztő, aki a féldre koppint, és azt mondja, hogy már pedig ezt nem tudom, ne így csináljuk, vagy ne úgy csináljuk, hanem akik vállalkoznak erre, azok csinálják, és nyilván valami ilyen policy mentén, ami megfelel a Tilos saját policiának. Na, de szerintem sokkal érdekesebb de, a sírhanűvek hát halálhírei.
3: Ugye pont te küldted át nekem, Csilla, ezt a hírt, amiből, hogyha nem csináljuk meg a visszafordított Blair Witch Projectet, akkor igen. semmiből.
4: Igen.
3: Mert hogy az a címe ennek a
4: cím, az év híre
3: tényleg. Két budapesti nő eltévedt a Pilisben, ez október 26-ai hír egyébként. Hétfő este bejelentés érkezett a rendőrségre, hogy két nő letért a turista útról a Pilisben, és a sötétben eltévedt. A rendőrök este 8 körül jelentek meg a pilisi parkerdő területén található Kalicsa pataknál, és elkezdték keresni őket. Mivel a patak több kilométer hosszú, a rendőrök felvették a kapcsolatot a pilisi parkerdő erdészével, és együtt folytatták a keresést, írja a polisz.hu. A rendőrök és az erdész közel egy órás gyaloglás után este 10 körül megtalálták a két budapesti nőt, folyamatos telefonos kapcsolatban voltak, nem sérültek meg, de átfáztak és kimerültek. Késő volt, a két nő nem tudott Budapestre hazamenni, ezért a rendőrök egy Dunabogdányi szálláshelyen szállásolták el őket. Pont.
4: Uh-huh. Ugye, hogy azért
3: hát
4: van ez
3: csak már ilyen. Tehát, hogy mi lehet velük?
4: Hát, de mi volt az alatt? Igen.
3: És mi a hír?
4: Közel hát az, egy hogy... órás gyaloglás után, érted? Tehát, hogy
6: kimerítő
3: egy órás. Mert olyan hosszú a patak. És amikor ott sétáltak, meglettek. Egyébként telefonon beszéltek, jól voltak, másnap hazamentek. Csodálatos. A legszebb hír. Szerintem... tollat kíván.
4: Mm-hmm. Ki kell mondani
3: összleteket.
4: Na, tehát lehetne jó hírblokk is, gyászhírblokk is, tehát, hogy azért a fantázia határtalan.
6: Hát meg lehetne egy csomó minden másra. Én például mondom, a formai dolgoknak a rajongója vagyok, tehát én inkább a zenével, meg a különböző hangokkal, meg nem tudom, mivel játszanék, meg fogunk is szerintem.
4: De ugye egy nagy kürt szó egy hír helyett? Így,
6: nem.
3: Egy sikítás.
6: Nem sikítás, nem egyszerűen, hogy ahogy maga ez a hírforma, mert azért, tehát jó, nekem gyerekkoromban a hírek az úgy ott, hogy 14 óra, Kossuth Rádió 14 Persze. óra híreket mondunk. Tehát valahogy ahhoz kötődött, hogy, igen, ahhoz kötődött, hogy 12:00 van, harangoznak, vagy 14 óra 0
3: és valamilyen életeseményhez is.
6: Akkor azért mondtak híreket, mert éppen annyit ütött az óra, és akkor híreket kellett mondani. Most ehhez képest nyilván a hírt aztán utána 24 órában adott a BBC, akkor lehetett már arról valamit így sejteni, hogy...
4: Még nálatok bejött a BBC? Ezt most hallom először.
6: Hogy a hírekkel találkozol gyerekként mondjuk egy rádióba, és akkor utána felnőttként meg azzal szembesülsz, hogy erre egy komplett 24 órás csatorna épül, és akkor most...
4: Én ezzel nem szembesültem arra, hogy...
3: Jó, egyébként, amikor elmentek külföldre egy szállodába, akkor hova kapcsoljátok a tévét?
6: Hát CNN BBC, hát nyilván ezt nézed, hogyha híreket...
4: Hát, hogyha valami nemzetközi brutalitás van, de ez a hétköznap nem nézegeted, nem? Tehát, hogyha mondjuk kitör a háború a Közel-Keleten, akkor nézed egy pár napig, hogyha nagyon ilyen hot topic, de amúgy... nézegetjük?
3: Jó, hát én nem nézegettem, mert ugye valóban nekem sincs tévém, tehát nekem az az élményem van, hogy ha elmegyek valahova egy szállodába, akkor persze rögtön bekapcsolom, mert hogy azért érdekel, hogy mi történik, és akkor általában egy valamilyen hosszabb, rövidebb időre biztos, hogy megállok egy hírcsatornán.
2: De én például nem, mert én, de egyébként meg csak az jutott eszem, hogy a hír evolúciója, hogy valóban evolúció ez, hogy aztán egy csatornát építenek rá, és akkor ma mi van, ma körülbelül ott tartunk, mint amikor a falusi nénik kiültek a elé, és akkor elplátykálták egymásnak, hogy a másik macskája szült, és abból kettő fortos van, meg egy izé, mert mi miről beszélgettünk Csilla a Facebookon arról, hogy melyikinek milyen macskája született meg.
4: Igen.
2: Éppen valahol elveszett egy kiskutya, vagy nem tudom. Tehát, hogy az, hogy milyen hírt fogyasztasz, az rendkívüli lehetőség számodra, hiszen bármilyen hírt tudsz fogyasztani. Ettől, hogy bárhonnan bármilyen típusú hírt tudsz fogyasztani, mondjuk azt nem pontosan lehet megállapítani, hogy az a hírforrás az valóban hiteles-e neked. Ehhez képest olyan banálisnak gondolom napi 21 perc hírt mondani óránként 3 percet.
4: De tehát mindig változtatni kell? Nem lehet egy 3 percet meg is
2: mondani? Lehet, hónapra. Mert csak a szegény hallgatókkal nem akarunk nagyon kitolni, de engem érdekel. Nekem az is
3: mondunk.
2: Eszembe jutott, hogy például pótoljuk évvégén az el nem hangzott híreket, úgyhogy egy teljes hétig csak hírek mennek a rádióban.
4: Aha,
2: és akkor így lett a mennyiséget, és akkor sziasztok, a hírek megvoltak, és aztán lehet megint hírmentes.
4: Azért a hallgatókra is gondolom, hogy okkal lehetne alapozni, nem? Hát ők is mondhatják a híreket, vagy mondják
3: hát, volt is, nem?
2: Igen, volt, de hát
4: mert az nem pont 3 perc lesz. Vagy...
2: Igen, de hol
3: ja,
2: tudod
3: valami
2: azt,
3: egészen új
2: hol
3: formát
2: tudod
3: kell
2: azt,
3: itt biztos kitalálni.
2: Kivédeni, hogy ez a hír az megfeleljen. Nem tudok mi jobb szólt annak a policinak, ahogy a Tilos Rádió gondolkodik a hírekről, tehát beengedsz a saját adásodban.
4: Hát meg azért egyébként az objektív hírszolgáltatásnak egészen komoly és átlátható szakmai követelményei vannak, tehát ha valaki ilyet akar csinálni, akkor van hova nyúlni.
2: A szerződésünk viszont erről szól, nagyon konkrétan benne van, hogy mi a hír, mi az, ami annak a 3 percnek a tartalma lehet, tehát annak meg nem fog adhok megfelelni a betelefonáló, mert nem pont 3 percben ennek teljesen megfelelve mondja el a maga hírblokját, tehát hogy ezt is nagyon nehéz így követni, hogy akkor most hogy, tehát hogy pont ezért van ez a...
4: Igen, régen a forró drótként hívták
3: a híreket. Ezeket a híreket.
4: Még a békeidőkben.
2: Na, de milyen híreket hoztatok?
3: 1974 óta idén júniusban volt a legkevesebb ember munkanélkül az Egyesült Államokban. Jelenleg a munkanélküliség 5,3%. Jó, ez mondjuk annyira nem volt... érdekes. Na, egyébként ez híre. Az ország, mi ez? A Magyarország című folyóira, vagy heti lapból olvasgatok.
2: Bocsánat, csak hadd reagáljak, hogy ilyen típusú hírek meg azért nincsenek a Tiloson, mert most akkor te, hogyha bármilyen statisztikai hivatal valamilyen mérés útján megállapítja, hogy milyen a munkanélküliség, vagy a foglalkoztatottság Magyarországon, akkor melyik forrást fogad hitelesnek tartani,
3: hát
2: miután nincs független hírügynökség? Tehát, hogy kinek az adata lesz?
3: Hát a statisztika hivatalét.
4: A hozzáférhető adatok ezt mutatják, és bemondasz három adatot.
2: És mi van, hogyha hozzáférhető adatok ugyanabban a témában teljesen különböző dolgokat?
4: Akkor majd a hallgató levonja a következtetést.
3: A hírszerkesztés egy szakma.
4: Igen.
3: És egyébként meg igen.
2: Na, a Tilos Rádió meg adományokból.
3: Vadászom Vietnámban kell
2: műsorkészítők önkéntes munkáján alapuló műsorkészítés. Tehát hol van ebbe a profi hírszerkesztés?
4: Hát nem tudom, szerintem van aki itt az ambicionálat, hogy ezeket igen. Jól összerakja. Végülis a tényekről kell tömören beszélni, ez a hír, nem? Vagy nem feltett a tényekről, de...
2: Igen, de a mai már
3: izgalmas dolgokat röviden összefoglalni.
4: Igen.
2: Aha.
3: Ami mindenkit érdekel, vagy sokakat érdeklő. Jó, abba hagyom, de mondjuk igen. Találtam én néhány
4: dolgot. Erre mondjuk a mozaik szavak is alkalmasak, tehát ezt nem kéne feltétlenül hírként apostrofálni.
3: Most ezt nem értettem, amit ezzel mondtál. A mozaik szavakat.
4: Hát, hogy röviden beszélni érdekes dolgokról.
3: Azt
4: végletekig lehet tömöríteni, nem? Tehát,
3: igen. Eltelt az egy óra. Na. Azt képzeljétek el. Átadjuk helyünket, a ránk Júliek jönnek, ugye? Azt hiszem.
2: Nem tudom. Igen?
3: Uh-huh.
2: Akkor tegyük fel ezt az utolsó zenét. Nagyon köszönjük, hogy hallgattatok bennünket a Tilos Rádióban. Orosz Csillát, Müller Dorát és Győri Csillát hallgattátok.
4: És sajnos nem tudtuk bemondani.
2: Magyar Hírnapon.
3: Melyiket?
4: Hogy hármasikrek születtek, de, Csilla, most jött volna ez a téma. De
6: akkor gyorsan, még a végére.
3: 89-ben hármasikrek születtek Debrecenben.
4: És akkor jövő héten utána nézzünk, hogy mi lett azóta velük.
3: Már sok évesek. Sziasztok!
6: Sziasztok!
0: Mert mi lesz ezután?
9: Kert akarom.
10: Jó.
9: Kelt a karó.
10: Sanyi, Atesz és Varek.
9: Kelt a karó. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
11: Kettős vállalkozás.
9: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
12: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmezőn.
9: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
9: Hallgass.
13: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
10: Tilos Rádió?
9: Jó.
10: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
9: Na, kelt a karó. Kelt a karó.

0: Elnézést? Lennének olyan szívesek kioldozni minket és elengedni? Eléggé nedves és húzatos itt. Bocsánat. Betán oldalvást Cohenre sondított. Ezt szokás mondani?
1: Eredeti megközelítés, Alice, madam.
0: És valóban, hárman elszakadtak a tűz körüli csoporttól, és feléjük tartottak. Nem úgy néztek ki, mint akiknek szándékában áll bárki kötelékét kioldozni. A két férfi inkább olyan fajtának tűnt, akik, midőn megkötözött embereket látnak, elkezdenek késeikkel játszadozni, kenetteljes javaslatokat tenni, és sokat tudóan kacsingatni. Herén a kardja kirántásával mutatkozott be, amit aztán két virág szívének szegezett. Melyik közületek széltoló, a varázsló? Kérdezte. Négy lovatok volt. Ő itt van köztetek?

Alanincs megráncigálta Cohen övét. A többi csillagos már feléjük rohant. Sokan voltak, rendkívül sokan, és közülük számosan fegyvert viseltek, és kezdett úgy kinézni a helyzet, hogy itt hamarosan egy kicsit komolyabbra fordulnak a dolgok. Cohen dacosan feléjük suhintott kardjával, majd megfordult, és elinalt. Még Alanincsnek sem ment könnyen a lépéstartás.

0: Kellemetlenebb, nesz hallatszott, majd több sikoly. De akkora már Cohen jókora távot megtett az utca hosszából, azzal a szokatlanul csaszogó futással, ami kímélte bütykeit. Ála nincsen együtt, aki komoran loholt mellette, berohant egy csillagokkal bemázott kocsmába. Felugrott az asztalra, csak egy egész pici fájdalmas nyögést adva ki, végig nyargalt rajta, csak nem tökéletes koreográfiával, Ála nincs pedig, anélkül, hogy lehajtotta volna fejét az asztal alatt szaporázta, a másik végén leugrott. Keresztül rugdosta magát a konyhán, és kirobbant egy újabb sikátorba. Tovább szaladtak még néhány fordulónyit, és betömörültek egy kapu bejáratba. Cohen a falhoz simult, és zihált, míg a kis kék és lila csillagok abban nem hagyták a sziporkázást.
1: – Nos! – lihegte. – Te mit szereztél?
2: – A fűszertartót – felelte Ála nincs.
1: – Csak annyit?
2: – Hát... Végül is muszáj volt az asztal alatt mennem, ugyebár. Te még annyira se villogtál.
0: Cohen rossz kedvűen nézett a kis dinnyére, amit menekülés közben sikerült felnyársalnia.
1: Hopp, elég nehéz lehet a véret errefelé,
0: mondta, átharapva a héjat.
2: Kérsz egy kis sót rá,
0: érdeklődött a törpe. Cohen nem válaszolt, csak állt kezében a dinnyével, eltátott szájjal. Ála nincs körbenézett. A zsákutcában nem volt semmi, kivéve egy vén ládát, amit valaki a fal mellé tett és ott hagyott. Cohen azt bámulta. Anélkül, hogy ránézett volna, Cohen a törpe kezébe nyomta a dinnyét, és kisétált a napsütésbe. Ála nincs figyelte, hogy körbe settenkedett a láda körül. Lopakodva, mára mennyire lopakodásnak nevezhető, ha valakinek izületei úgy nyikorognak, mint egy hajó teljesen kibontott vitorlázattal, és egyszer-kétszer megböki kardjával. Ám hihetetlenül óvatosan, mintha félig meddig arra számítana, akár fel is robbanhat.
3: Csak egy láda!
0: Kiáltotta oda a törpe.
3: Mitől olyan különleges az a láda?
0: Cohen nem mondott semmit. Sziszegve legugolt, és közelről vizslatta a zárat a fedelén.
3: Mi van benne?
0: Kérdezte Ála nincs.
3: Hidd el nekem, nem akarod tudni,
0: felelte Cohen.
3: Segíts fel, légy szíves!
2: Igen, de ez a láda...
1: Ez a láda!
0: Kezdte Cohen.
1: Ez a láda!
0: Bizonytalanul intett.
2: Szögletes?
3: Hát borzongató,
0: mondta rejtélyesen Cohen.
2: Hát borzongató?
3: Aha.
2: Ó,
0: mondta a törpe. Egy percig csak álltak, és nézték a ládát.
2: Cohen? Mit jelent az, hogy hát borzongató?
1: Nos! Hát borzongató az...
0: Cohen elhallgatott, és ingerülten lesütötte szemét.
1: Rúgj bele, és meglátod!
3: Bum!
0: Ála nincs acéllal megfejelt törpecsizmája nagy erővel a láda oldalába vágódott.
2: Cohen összerándult.
0: Egyéb nem történt.
3: Aha, értem,
0: szólt a törpe.
3: A hátborzongató is fából készül, ugye?
1: Nem...
0: rázta fejét Cohen.
1: Nem értem. Nem így szokott viselkedni.
2: Értem már,
0: folytatta a törpe, aki egyáltalán nem értette, és kezdte azt kívánni, bárcsak Cohen nem ment volna ki a tűző napra sapka nélkül.
2: Azt mondod, el kellett volna fusson?
1: Igen, vagy le kellett volna harapja a lábad.
0: A törpe gyengéden karon fogta Cohent.
2: Amott kellemesen hűvös és árnyékos. Mi lenne, ha kicsit...
0: Cohen lerázt.
1: A falat figyeli,
0: mondta.
1: Látod, ezért nem vesz rólunk tudomást. A falat bámulja.
2: Igen, pontosan,
0: nyugtatta Ála nincs.
2: Na, hogy ezt a falat bámulja a picike szemeivel.
1: Nem arhúj, nincs szeme,
0: vakkantotta Cohen.
2: Ja, bocs.
0: Sietett Ála nincs korrigálni.
2: Nincsen szeme. A falat szem nélkül bámulja, bocs.
1: Azt hiszem aggasztja valami,
0: jelentette ki Cohen.

0: وحشات؟
1: بس مش همدر ميستة شب
0: إردت أجت على نينش
1: سرينتام أولادو أستقاري هود منيونك إننا إش خدوك بيكي به
2: أسا نادون زبار مامام
0: تتته الزاكوهام
1: إيه
0: Határozottan zavarban lévőnek tűnik, bólogatott a törpe. Cohen fürkészően ránézett.
2: Te meg honnan tudod?
0: Állanincs egy szíven ütötte, hogy a szerepek méltánytalanul felcserélődtek. Cohenről a ládára fordította tekintetét, szája tátogott.
1: És te honnan tudod?
0: Kérdezett vissza végül. De Cohen oda se hallgatott. Leült a láda előtt, feltéve, hogy a kulcslyukas rész volt az eleje, és szúrósan rámerett. Állanincs elhátrált. Kész röhely, csettintett az elméje. De ez az átkozott jószág tényleg bámul engem.
2: Rendben!
0: Szólalt meg Cohen.
2: Ismerjük egymást! És még csak véletlenül se vagyunk egy véleményen! De mind meg akarjuk találni azt, aki fontos nekünk. Igaz?
1: Hát én...
0: Kezdte Állanincs, de aztán észbe kapott. Cohen nem hozzá, hanem a ládához beszél.
2: Szóval, azonnal mondd meg nekem, hová mentek?
0: Állanincs véghetetlen rémületére. A podgyász kidugta lábikóit, neki gyűrkőzött, és teljes sebességgel nekirontott a legközelebbi falnak. Agyagtéglák és porrá omlott habarcs robbantak körülötte. Cohen áthúkucskált a lyukon. Egy kis szúrtos raktárszoba volt a másik oldalon. A podgyász a padló közepén állt, talpig szörnyű zavarba.
3: Boltos!
0: Kiáltott a két virág.
3: Van itt valaki?
0: Kérdezte Betán.
4: Jaj!
0: Mondta Széltoló. Azt hiszem, az lesz a legjobb, ha leültetjük valahova, és megitatjuk egy pohár vízzel, közölte két virág. Feltéve, hogy tudunk neki szerezni.
3: Bármi mást könnyebb lenne,
0: mutatott rá Betán. A szoba tele volt polcokkal, a polcok meg mindennel. Azok a dolgok, amik már nem fértek rájuk, nyalábokban lógtak a sötét, csupa árnyék plafonról. A padlót is elborították a mindenfélét tartalmazó dobozok és zsákok. Nem hallatszott semmi zaj odakintről. Betán megfordult, s már is látta, miért.
1: Még sosem láttam ennyi mindent,
0: jegyezte meg két virág.
1: Hát, legalább egy dolgot biztos nem tartanak. Legalábbis pillanatnyilag,
0: szögezte le határozottan Betán.
1: Honnan tudod? Hát csak körül kell nézni. Kifogyott a kijárat.
0: Két virág megpördült. Ahol korábban az ajtó és az ablak helyezkedett el, most dobozokkal megrakott polcok terpeszkedtek, amik úgy néztek ki, mintha már régóta ott állnának. Két virág leültette Széltolót egy roskatag székbe a kassa mellé, és határozatlanul őgyelgett a polcok közt. Volt ott néhány doboznyi szög, meg hajkefe. Voltak ott kortolsárgult szappanrudak, volt ott egy rakás üvegcse teli máladozó fürdősóval, amikhez valaki hozzátűzött egy eléggé elszomorítóan vidámkodó kis cédulát, amin az állt minden ellenkező értelmű bizonyíték dacára, hogy a fiola az ideális ajándék a kedvesnek. Valamint volt még egy csomó por is. Betán a másik oldal polcait szemlélte meg, és nevetett.
1: Ide néz!
0: Két virág oda nézett. Amit a lánya kezében tartott, az egy, nos, egy kis svájci faháznak tűnt. Ám kagylók borították minden centijét, továbbá az elkövető nem átallotta beleégetni a speciális szuvenír feliratot a tetőbe, ami persze felnyitható volt, hogy cigarettát lehessen benne tartani, mi több, bádog hangon el is játszott egy kis nótát.
1: Jaj, láttál már ehhez hasonlatost?
0: Kérdezte a lány. Két virág tátott szájjal a fejét rázta.
1: Jól vagy?
0: Faggatta Betán.
1: Azt hiszem, ez a leggyönyörűbb dolog, amit valaha is láttam,
0: nyilatkozta a turista. A fejük fölött berregés hallatszott. Felnéztek. A mennyezet sötétjéből egy nagy, fekete gömb ereszkedett alá. Kis vörös fények villogtak rajta, és ahogy figyelték, megfordult, és düllett üvegszemmel bámult rájuk. Az óriási szem kifejezetten baljóslatú volt. Nagyon határozottan azt látszott érzékeltetni, hogy valami rémesen undorítót lát. Hello! Próbálkozott két virág. A pult fölött felbukkant egy fej. Mérgesnek tűn.
5: Élénken remélem, hogy szándékában állt kifizetni,
0: mondta undokul. Arckifejezése azt sugallta, hogy igenlő választ vár két virágtól, ám esze ágában sincs azt elhinni.
3: Ezt?
0: Ámult el Betán.
3: Akkor se venné meg, ha adna hozzá egy kalap rubintot, és... Én megveszem. Mennyi lesz?
0: Mondta sürgősen két virág zsebébe nyúlva. Elfancsalodott a képe.
3: Az, hogy nincs nálam egy vas se, folytatta. A pénzem a podgyászban van, de én...
0: Korkantás hallatszott, a fej eltűnt, majd újra előkerült egy fogkefe kiállítás mögül. Egy aprócska emberhez tartozott, akit csak nem tökéletesen elrejtett egy zöld kötény. Nagyon feldúltnak látszott.
5: Nincs pénze!
0: Kezdte.
5: Bejön a boltomba!
3: Nem szándékosan,
0: vágott közbe gyorsan két virág.
3: Észre se vettük, hogy ott volt.
5: Nem is volt,
0: szögezte le Betán határozottan.
3: Mágikus, mi?
0: A pöttöm boltos tétovázott.
5: Igen,
0: ismerte el végül vonakodva.
5: Egy kicsit.
3: Egy kicsit?
0: Pattogott Betán.
5: Egy kicsit mágikus? Oké, nem is olyan kicsit.
0: Helyesbített a boltos, hátrálva, majd...
5: Rendben!
0: Próbálta enyhíteni a feszültséget, ugyanis Betán továbbra is rászögezte pillantását.
5: Mágikus, no, nem tehetek róla. A rohadt ajtó ugye nem bukkant fel, és tűnt el már megint, ugye? Ugye nem?
3: De igen, és nekünk nem tetszik az a vacak a plafonon.
0: A boltos felpislogott, és összeráncolta a homlokát. Aztán kisurrant egy kis, gyöngyel elfüggönyzött ajtón, amit az áruk félig eltakartak. Utána hosszas berregés, meg nyikorgás hallatszott, és a fekete gömb visszahúzódott az árnyékokba. Helyette gyors egymás utánban megjelent egy nyalá fűszernövény, valaminek mozgó hirdetése, amiről két virág még sose hallott, de ami nyilvánvalóan egy jó éjszakát ital volt, egy páncélöltözék, és végül egy kitömött krokodil, arcán a határtalan fájdalom és meglepődés elképesztően élethű kifejezésével. A boltos is előkerült.
5: Most jobb?
0: Tudakolta.
3: Kifejezett haladás,
0: felelte bizonytalanul két virág.
3: Nekem a növények tetszettek a legjobban.
0: Ekkor széltuló felnyögött. Ébredőben volt.
6: Három általános elmélet született az idők során, a vándorboltok, vagy ahogy tudományosan megcímkézték, taberné vagantes jelenségek magyarázatára. Az első azt posztulálta, hogy sok ezer évvel ezelőtt valahol a multiverzumban kifejlődött egy faj, amely egyetlen különleges képességgel rendelkezett, nevezetesen, olcsón vásárolt és drágán adott el. Hamarosan egy hatalmas galaktikus impériumot irányítottak, vagy ahogy ők nevezték, empóriumot, és a faj haladóbb egyénei kimódolták, hogy saját üzleteiket felszereljék olyan egyedülálló hajtóművekkel, amik képesek voltak áttörni magának a térnek sötét falait, és így óriási, új piacokat nyitni. És jóval azután, hogy az empórium világai megsemmisültek a maguk világegyetemének hőhalálában, de nem egy végső, dacos, túlfűtött végkiárusítás előtt, a vándorló csillagboltok továbbra is űzték az ipart, keresztül rágva magukat a téridő lapjain, mint egy könyvmoly a három kötetes családregénye. A második úgy szól, hogy eme üzleteket egy részvédteljes végzet hívta létre azzal a céllal, hogy a szükséges időpontban a szükséges dologgal lássák el a szükséget szenvedőt. A harmadik azt állítja, hogy az ilyen boltok csupán roppant ügyes megoldások a különféle vasárnap zárva tartandó előírások kijátszására. Mindezen elméletek, bármennyire is eltérőek, két dologban megegyeznek. Egyrészt megmagyarázzák a megfigyelt tényeket, másrészt teljesen és tökéletesen tévesek. Céltoló felnyitotta a szemét, és egy teljes percig feküdt a kitömött hüllőt bámulva. Nem ez volt az elképzelhető legszebb látvány zűrzavaros álmokból ébredően.
4: Varázslat. Szóval ilyen érzés.
6: Nem csoda, hogy a varázslóknak semmi dolga sincs a szexel. Széltoló tudta, mi az a kéjérzet. A maga idejében volt is néhány orgazmusa, sőt, az is előfordult, hogy társaságban, de életében semmi, de semmi még csak meg se közelítette azt a tömény, forró pillanatot, amikor testének minden egyes idegszála kék-fehér tűzben izzott, és a nyers mágia kirobbant ujjaiból.
0: Ez az érzés elragad, felemel, és az elemi erő felcsapó, fodrozódó hullámán lovagolsz a magasba, fel a csúcsra. Nem csoda, hogy a varázslók úgy harcolnak a hatalomért. És így tovább. De persze a fejében lakó varázsigetette, nem Széltoló maga. Kezdte igazán meggyűlölni az igét. Biztos volt abban, hogyha nem ijesztette volna el az összes többi varázsigét, amiket annak idején megpróbált bemagolni, egész tűrhető varázsló válhatott volna belőle saját erejéből.
6: Valahol Széltoló kékre-zöldre vert lelkében a lázadás kicsiny férge karmakat növesztett. Jól van, gondolta. Visszamész az oktávóba az első adandó alkalommal. Felült.
5: Hol a pokolban vagyunk?
6: Kérdezte, szorosan markolva fejét, hát ha akkor nem fog szétrobbanni.
5: Egy boltban, felelte két virág gyászosan. Jó, remélem árulnak késeket, mert azt hiszem szeretném levágni a fejem, mondta Széltoló.
6: Valami a szemben álló két ember arc kifejezésében kijózanította.
5: Csak vicceltem. Vagy legalábbis nem gondoltam annyira komolyan. Miért vagyunk itt ebben a boltban?
7: Mert nem tudunk kimenni,
6: válaszolta Betán.
5: Az ajtó eltűnt,
6: tette hozzá két virág segítőkészen. Széltoló egy kissé rozogán lábra állt.
5: Egy olyan bolt?
7: Jó van, na!
6: Zsémbelt a boltos.
5: Igen, mágikus, igen, változtatja a helyét.
7: Nem. Nem mondom meg magának, hogy miért.
5: Kérem szépen, kaphatnék egy pohár vizet.
6: Esengett Széltoló. A boltos megsértődött.
7: Először nincs pénzük, aztán meg egy pohár vizet akarnak,
6: rivalta.
7: Hát aztán azért ez már azért.
6: Betán felhorkant, és oda csörtetett a kisemberhez, aki megpróbált elhátrálni túl későn. Felkapta a kötény pántjainál fogva, és farkas szemet nézett vele.
7: Igaz, hogy ruhája elszakadt. Igaz, hogy haja összekócolódott, ám egy pillanatra mindazon nők megtestesítőjévé vált, akik valaha az életben rajta kaptak egy férfit, amint jogtalan haszonszerzés szándékával manipulálja a serpenyőket az életmérlegén.
5: Az idő pénz! Sziszegte. Adok magának 30 másodpercet, hogy kerítsen neki egy pohár vizet. Szerintem jó vásárt csinál. Mit szól hozzá?
7: Szavamra,
6: suttogta két virág.
7: Tisztára félelmetes, amikor megharagítják. Hát nem?
6: De, igen, felelte Széltoló a legkisebb lelkesedés nélkül.
5: Igenis, már is,
6: habogta a boltos, szemlátomást meghunyászkodva. És utána kiereszthet minket, tette hozzá Betán.
7: Pompás, amúgy se voltam nyitva ma, csak megálltam pár másodpercre, hogy kiismerjem magam. Maguk meg betolakodtak.
6: Dünnyögbe távozott a gyöngyfüggönyön át, és egy bögre vízzel tért vissza.
7: Direkt el is mostam,
6: jelentette ki, kerülve Betán tekintetét. Széltoló a bögrében lévő folyadékra pillantott. Valószínűleg tiszta lehetett, mielőtt a bögrébe töltötték, ám most megivása egyenlő lett volna milliárdnyi ártatlan bacillus kiirtásával. Óvatosan letette.
7: Na, majd én alaposan elmosogatom, nyilatkozta Betán, és keresztül masírozott a függönyön.
6: A boltos bizonytalanul intett a kezével, és esdekelve nézett Széltolóra meg két virágra.
7: Higgye el, nagyon bájos teremtés,
6: szólt két virág.
7: Hamarosan hozzá fog menni az egyik barátunkhoz.
8: A pasi már tudja.
5: Nem mennek jól a dolgok a csillagbolt üzletágban?
6: Kérdezte Széltoló olyan együttérzően, ahogy csak telt tőle. Az emberke megborzongott.
8: Nem is hinné,
5: mondta. Úgy értem, Ennyi idő után az ember megtanulja, hogy ne számítson sok jóra. Elad valamit egyszer itt, másszor ott, ugye? Hát ez is csak egy megélhetési forma, ugye? Érti, hogy gondolom? De ez a mostani népség, tudja, akik csillagokat pingálnak a homlokukról, nos, alig, hogy kinyitom a boltot, már is fenyegetőznek, hogy felgyújtják. Túl varázslatos, azt mondják, mire én? Hát persze, hát mágikus, mi más lenne?
6: Akkor tehát sok van belőlük? Faggatta Széltoló.
5: Korong szerte gyüzsögnek, barátocskám! De ne tőlem kérdezze, miért?
6: Azt hiszik, hogy a csillag bele fog ütközni a korongba, magyarázta Széltoló.
5: És? Bele fog?
6: Sokan azt hiszik, hogy igen.
1: Áj, milyen kár.
5: Itt mindig jó boltot kötöttem. Még, hogy túl varázsos, azt mondják. Hát mi bajuk a mágiával, azt szeretném tudni.
7: Most mit fog csinálni? Érdeklődött két virág.
5: Átruccanok egy másik világegyetembe. Van belőlük elég.
6: Legyintett a boltos könnyedén.
5: Viszont köszönöm, hogy szóltak a csillagról. Elvigyem magukat valahova.
6: A varázsige belerúgott Széltoló elméjébe. Ne, felelte. Azt hiszem, jobb lesz, ha maradunk.
7: Tudja, hogy végigcsináljuk az egészet.
5: Magát akkor nem aggasztja ez a csillagügy?
7: A csillag élet, nem halál, mondta Széltoló.
5: Hát az meg, hogy lehet.
7: Mi lehet, hogy...
1: Már megint kezded?
6: Két virág vádlóan szegezte ujját Széltolóra. Mondasz dolgokat, aztán meg azt se tudod, hogy beszéltél.
7: Hát én csak annyit mondtam, hogy jobb lesz maradni, mondta Széltoló.
6: Azt mondtad, a csillag élet, nem halál, világított rá két virág. A hangod is elváltozott.
7: Csikorgott, meg eltávolodott, ugye?
6: A boltoshoz fordult megerősítésért.
5: Így igaz,
7: bólogatott a boltos.
5: Szerintem a szeme is kancsított egy cseppet.
6: Akkor az az ige volt, közölte Széltoló. Át akarja venni az uralmat fölöttem. Tudja, mi fog történni, és azt hiszem, Ankh-Morpork-ba akar menni. Én is oda akarok menni, tette hozzá datosan. Oda tud vinni minket?
5: Az a nagyváros az Ankh mentén. Szétterpeszkedik, mint egy alföld, és pöcegödröktől brúzlik.
6: Ősi és tiszteletre méltó története van, mutatott rá Széltoló, hangja feszes és rendre utasító a sértett honpolgári büszkeségtől.
7: Nekem nem így írtad le, jegyezte meg két virág.
6: Azt mondtad, hogy az egyetlen olyan város, ami megalapításától fogva ténylegesen dekadens. Széltoló zavarba jött.
7: Igen, de most hát mégiscsak az otthonom, nem?
5: Nem,
6: válaszolta a boltos.
5: Nem igazán. Én azt mondom, ott van az otthon, ahová az ember a kalapját felakasztja.
7: Nem,
6: mondta két virág, akik boldogan világosított fel bárkit. Ahová a kalapját akasztja, az a kalapfogas. Az otthon, az...
5: Akkor én megyek is, és nekilátok, hogy útra kelhessünk!
6: Vágott közbe sietve a boltos, ugyanis betán visszajött. Az emberke kiiszkolt a lány mellett. Két virág követte. A függöny másik oldalán egy aprócska szoba volt, mindössze egy kicsiny ágyjal, meglehetősen szúrtos tűzhellyel és háromlábú asztallal felszerelve. Aztán a boltos babrált valamit az asztallal, ami olyan hangot adott ki, mint a palacból fanyalogva távozó dugó, és a szobában termett egy faltól falig univerzum.
5: Ne jegyen meg,
6: nyugtatta a boltos, hogy elgomolyogtak a csillagrajok.
7: Nem értem meg, felelte csillogó szemekkel két virág.
5: Ó,
6: mondta a boltos némileg bosszankodva.
5: Hát mindegy, ezek csak virtuális képek, amiket a bolt hoz létre, nem maga a valóság.
7: És bárhová elmehet?
5: Dehogy,
6: döbbent meg a boltos.
5: Különféle biztonsági szelepek vannak beépítve. Végül is semmi értelme se lenne olyan helyre menni, ahol az egyfőre eső, szabadon elkölthető jövedelem elenyésző, ugyebár. És persze kell egy alkalmatos fal is. Már itt is vagyunk. Ez a maga univerzuma. Mondhatom, nagyon csecse. Valóságos,
8: világegyedemecske.

0: Íme az űr feketesége, ahol csillagok milliárdjai ragyognak, akár a gyémántpor, vagy, ahogy egyesek mondanák, mint óriási, felrobbanó hidrogéngömbök a roppant messzeségben. De hát persze, annyi mindent mondanak az emberek. Egy árnyék kezdi eltakarni a távoli csillogást. Egy árnyék, ami feketébb, mint maga az űr. Innen sokkal nagyobbnak is látszik, mert az űr nem igazán nagy, csak egy hely, amiben a dolgok nagyok lehetnek. A bolygók például nagyok, de annak is szánták őket. És nincs abban semmi különös, ha valami épp a megfelelő méretű. De ez az árnyék, ami úgy elrejti az eget, mint Isten lépésének nesze, nem egy bolygó. Ez egy teknőc. 10 000 mérföld hosszú, kráterhelyes fejétől páncélozott farkáig. Nagy Atuin, óriási. A nagy úszólábak esetlenül emelkednek és merülnek, különös formákba torzítva a teret. A korongvilág, mint valami királyi bárka, siklik az égen keresztül. De még Nagy Atuin is küszködik, elhagyva az űr határtalan mélyét, mert meg kell harcoljon a napzátonyok kínzó áramlataival. A mágia gyengébb errefelé, a fénypartvidékén. Még egy-néhány ilyen nap, és a korongvilágot elsöpri a valóság nyomása. Nagy Atuin tisztában van ezzel, ám emlékezik arra, hogy mindezt megtette már sok-sok évezreddel korábban. A csillagteknős a törpe csillag fényétől vörösen ragyogó szemét nem a csillagra szegezi, hanem egy kis foltra a közeli űrben.
1: Jó, de most hol vagyunk?
0: Kérdezte két virág. A boltos asztala fölé görnyedve csak a vállát vonogatta.
1: Nem hinném, hogy bárhol is vagyunk, felelte. Azt hiszem, hogy egy kotangens abszurditásban tartózkodunk pillanatnyilag, de lehet, hogy tévedek. A bolt általában tudja, mit csinál.
0: Úgy érti, maga nem tudja?
1: Hát felszedtem valamicskét, gyártamban, keltemben.
0: A boltos kifújta az orrát.
1: Néha olyan világban lombolok, ahol értenek az ilyesmihez.
0: Kis szomorú szemét két virágra vetette.
1: Magának olyan kedves arca van, uram. Akár el is mondhatom.
0: El is mondhat mit?
1: Tudja, ez nem élet. Már, mint a bolt vezetése. Kérem, nincs megállás. Mindig mozgásban vagyunk, nincs záróra.
0: De hát akkor miért nem hagyja abba?
1: Hát ez az, uram. Nem tehetem. Meg vagyok átkozva. De megáll. Borzasztó dolog.
0: Újra kifújta az orrát. Megátkozták, hogy egy üzletet vezessen?
1: Mindörökkön, uram, mindörökkön, záróra nélkül, évszázadok óta. Tudja, volt az a zaffér a bíbályossal. Szörnyű dolgot cselekedtem.
0: Egy boltban?
1: Persze. Nem emlékszem, mit is akart, de amikor kérte, én egy olyan szippantó hangot adtam ki, tudja, olyasmit, mintha befelé fütyűrésznék,
0: bemutatta. Két virág komoran nézett, ám szíve mélyén kedves ember volt, mindig kész megbocsátani.
1: Értem, mondta lassan. De még akkor... Ez nem minden.
0: Ó.
1: Azt is mondtam neki, hogy ilyesmire nincs kereslet.
0: Miután cuppogott?
1: Igen. És valószínűleg vigyorogtam is. Egek.
0: De nem nevezte nagy jó uramnak, ugye nem?
1: Én lehet, hogy úgy szólítottam. Van még.
0: Csak nem.
1: De igen. Azt is mondtam, hogy megrendelhetem neki, és jöjjön vissza érte másnap.
0: Na hát ez nem hangzik olyan rosszul, csodálkozott két virág, aki a multiverzum összes élőlények közül egyes egyedül hagyta, hogy a boltok megrendeljenek dolgokat számára, és az ellen sem tiltakozott, hogy jelentékeny összegeket fizessen a boltosoknak, amiért kényelmetlenséget okozott nekik azzal, hogy tárolniuk kellett valamit gyakran órákig is.
1: Akkor korán zártam másnap, mondta a boltos. Igen. És hallottam, hogy a kilincset ráncigálta. Pedig kitettem egy táblát is azzal a felirattal, hogy zárvatartás idején még nekromanta cigarettát se árusítunk. És ráadásul, amikor hallottam, hogy dörömből kérem, én elnevettem magam. Elnevette magát? Igen, így. Knaf, knaf, knaf, knaf, blort.
0: Valószínűleg nem a legbölcsebb dolog ilyet tenni, jegyezte meg két virág fejét csóválva.
1: Tudom, tudom. Apám mindig mondta, fiam, sose üsd az orrod varázslók dolgában. Na szóval, hallottam, ahogy kiabál valamit arról, hogy sose legyen záróra, meg egy csomó szót, amit nem értettem, és akkor a bolt megelevenedett. És azóta egyfolytában így vándorol. Igen. Feltételezem, hogy egy nap talán megtalálom a bűbájost, és esetleg az az izé, amit akart, lesz raktáron. Ám addig mennem kell egyik erről a másikra. Micsoda szörnyű dolog ilyet tenni,
0: mondta két virág. A boltos a kötényébe törölte orrát.
1: Köszönöm,
0: hálálkodott. De azért ennek ellenére se kellett volna ilyen rettentően megátkozza magát, tette hozzá két virág.
1: Nos, igen.
0: A boltos kisimította a kötényét, és hősiesen megpróbálta összeszedni magát.
1: De mindez persze nem jutatja magukat Ankh-Morpork parkba, ugye?
0: Érdekes, szólt két virág, hogy annó a podgyászom is egy ilyen boltban vettem. Úgy értem, egy másik üzletben.
1: Igen, többen vagyunk,
0: fordult vissza asztalához a boltos.
1: Úgy hallottam, hogy ez a bűbájos, ugyancsak türelmetlen férfiú.
0: Vég nélkül bolyongani a világegyetemben, merengett két virág.
1: Pontosan. Viszont meg lehet valamicskét takarítani a tarifákon.
0: Tarifákon?
1: Igen, az...
0: A boltos elhallgatott, homlokát ráncolva.
1: Nem igen, emlékszem már. Nagyon régen volt. Tarifa. Tarifa.
0: Speciális tüzelő?
1: Az. Valószínűleg az.
2: Hát csak valami törje a fejét,
0: mondta Cohen. Ála nincs fáradtan felnézett. Egész kellemes volt ücsörögni itt az árnyékban. Most arra ugyan már kiókumulálta, hogy menekülési kísérlete egy egész városnyi hibbant elmebajostól oda jutotta, hogy cserébe mindössze egyetlen tébolyodott figyelmét élvezheti, viszont azt teljes körülön. Azon mélázott, vajon elére addig, hogy ezt megbánhassa. Őszintén remélte, hogy igen.
1: Igen... Határozottan gondolkozik valamin,
0: jegyezte meg keserű.
1: Akárki láthatja.
2: Azt hiszem, megtalálta őket.
1: Jó.
2: Kapaszkodj bele!
1: Megőrültél?
0: Kérdezte Ála nincs.
2: Ismerem már ezt a dolgot, hidd nekem! Különben is! Inkább itt maradnál a csillagosokkal! Nem kizárt, hogy szívesen elbeszélgetnének veled!
0: Cohen a podgyászhoz oldalazott, aztán lovagló ülésben rápattant. A podgyász rá se rántott.
2: Siess!
0: Szólította a törpét.
2: Szerintem mindjárt nekiindul!
0: Ála nincs vállat vont, és nagy óvatosan Cohen mögé mászott.
1: Valóban? És mégis hogyan fog elindul?
0: Ankh-Morpork. A városok gyöngye. Ez természetesen nem igazán hű leírás, egyáltalán nem gömbölyű és fényes. De még legáldázabb ellenségei is el kell ismerjék, hogy ha már valamihez muszáj hasonlítani Angkor-Porkot, akkor az akár egy kis darab piszak is lehet, amit egy haldokló puhatestű kóros váladéka borít. Bizonyára vannak nagyobb városok. Bizonyára vannak gazdagabb városok. Biztosan vannak szebb városok, ám nincs város kereke multiverzumban, amely versenyre kelhetne Angkor-Pork szakával. Az ősöregek, akik egyetemes tudással bírtak a világegyetemekről, szagolták Kalkutta és Kszrc és Marsfüred szagát, egyhangúan úgy vélték, hogy még ezen kirívó példái a szaglószervi költészetnek is csupán csak fűzfarímek, ha Angkor-Pork dicsőséges bűzével állítjuk őket szembe. Beszélhetsz nekem aluljárókról, beszélhetsz nekem fokhagymáról, beszélhetsz nekem Franciaországról, csak így tovább. De ha nem szagoltad Angkor-Porkot egy tüzes nyári napon, fogalmat sincs az igazi bűzről. A polgárok büszkékre. Ha szép az idő, kihurcolják székük az utcára, hogy minél jobban kiélvezhessék. Felfújják az arcuk, megdöngetik mellkasuk, és vidáman kommentálják az árnyalatnyi, ám jellegzetes nyúlszokat. Még szobrot is állítottak neki, megörökítendő az alkalmat, amikor egy ellenséges állam csapatai egy sötét éjszaka loppal megkísérelték elfoglalni a várost, és egész a városfalak tetejéig jutottak, mielőtt legnagyobb rémületükre ordugóik felmondták a szolgálatot. Jómódú kereskedők, akik hosszú éveket töltenek külföldön, otthonról hozatják a szagot, különlegesen lezárt és lepecsételt üvegecskékben. Amik midőn kinyitják őket, könnyeket csalnak nevezett kereskedők szemébe. Hát így hatott, bizony. Csak egyetlen módon tudjuk leírni azt a hatást, amit Angkor-Pork szaga gyakorolt az érkezőkre, és ez a következő analógia. Végy egy skót mintás gyapjú takarót. Alaposan szórd meg konfettivel, világítsd meg villogó fénnyel. Most végy egy kaméleont. Helyezd rá a skót kockákra, nézd meg jó alaposan. Látod? Ez magyarázza, hogy amikor a bolt végül Angkor-Porkban materializálódott, miért ült széltoló nyársat nyelve, és jelentette be azonnal, hogy megjöttünk. Ugyanekkor miért sápadt el Betán és két virág, akiknek nem volt szaglóérzéke, és miért kérdezte, honnan tudod? Hosszú volt a délután. Városok széles választékában, sok-sok falon törtek be a valós térbe, mert a boltos szerint a korong mágikus mezeje megtett mindent tőle telhetőt, hogy mindent összezavarjon. Az összes várost elhagyta lakosságának többsége, és hibbant, bolfülbámuló népség vándorló bandái birtokolták őket.
1: Honnan jönnek ezek ilyen sokan?
0: Firtatta két virág, amikor már a sokadik csőcselék elől menekültek el.
1: Minden épp elmélyű emberben lakozik egy őrült, foggal köröm megküzdve, hogy kiszabaduljon,
0: mondta a boltos.
1: Mindig is így gondoltam. Senki sem bolondul meg olyan gyorsan, mint egy teljesen épp elmélyű ember.
3: Ennek nincs semmi értelme, közölte Betán. De ha van, akkor nekem nem tetszik.
0: A csillag nagyobb volt, mint a nap. Ma éjjel nem lesz éjszaka. A szemközti láthatáron a korong saját napocskája a tőle telhető legtöbbet követte el, hogy normálisan lenyugodjék, és mindezen vörös fény általános összhatása a várost, mely sosem volt különösebben gyönyörű, olyanná varázsolta, amilyet csak egy fanatikus festőművész alkothat, miután kizárólag cipőfényen élt hosszasan. Mindazonáltal ez volt az otthon. Széltoló fels lebámult az üres utcán, és csak nem boldognak érezte magát. Elméje hátsójában az ige nagy felhajtást csapott, de nem törődött vele. Talán igaz lehetett, hogy a mágia veszített erejéből, ahogy a csillag közeledett, vagy esetleg olyan sokáig lakott az ige a fejében, hogy Széltoló kifejlesztett egyfajta lelki immunitást, minden esetre képes volt ellenállni neki. A kikötőnél vagyunk, nyilatkozta. Érzitek a tengeri levegőt? Ó, revegte Betán, nekidőlve a falnak.
1: Igen.
0: Hát, hiába, az ózonnak nincs párja, mondta Széltoló. Ennek a levegőnek karaktere van, úgy bizony. Mélyet lélegzett. Két virág a boltoshoz fordult.
1: Nos, remélem egy szép napon rábukkan a bűbájosára, búcsúzott. Sajnálom, hogy nem vettünk semmit, de tudja, minden pénzem a podgyászomban van.
0: A boltos valamit a kezébe szuszakolt.
1: Nincs semmi kis ajándék, mondta. Szüksége lesz rá.
0: Visszainalt boltjába, az ajtócsengő csengett, a kitett tábla, amely azt javalta, jöjjön vissza holnap, ha Málé Csali féle piócákra, kis vérszopókra vágyik, reménytelenül csapkodta az ajtót, és a bolt visszaolvadt a téglafalba, mintha sose lett volna ott. Két virág óvakodva odanyúlt, megérintette a falat, mert nem igazán akart hinni a szemének.
1: Mi van az acskóban? Kérdezte széltoló.
0: Egy barna, durva papírból készült szatyor volt, spárgafülekkel.
1: Ha lábakat növeszt, akkor hallani se akarok róla, jelentette ki Betán.
0: Két virág belekukkantott, és kihúzta belőle tartalmát. Ez mind, lepődött meg széltoló. Egy kagyló borított a házikó.
1: Roppant hasznos jószág, védelmezte tulajdonát két virág. Cigarettát is lehet benne tartani.
0: És pont ez az, amire piszkosul szükséged van, mi? Érdeklődött széltoló.
3: Én inkább egy sokfaktoros napolaj mellett kardoskodnék, jegyezte meg Betán.
1: Na, gyerünk,
0: javasolt a széltoló, s nekivágott az utcának. A másik kettő követte.
3: Felmerült két virágban, hogy ideje lenne néhány keresetlenül vigasztaló szót, egy kis tapintatos beszédet intézni Betánhoz, ami, fogalmazta magában két virág, kihúzná őt önmagából, és általában felvidítaná.
1: Ne aggódj, vágott bele. Van rá szansz, hogy Cohen esetleg még életben van?
3: Én arra számítok, hogy minden további nélkül életben van, mondta Betán.
0: Rátiporva minden egyes macskakőre, mintha személyes sérelmet dajkálna ellenük.
3: Nem érsz meg 87 évet ebben a szakmában, ha csak úgy állandóan meghalsz. De nincs itt. A podgyászom sincs,
0: sajnálkozott két virág.
3: Na, persze, azért az nem ugyanaz a kategória.
2: Szerinted a csillag bele fog ütközni a korongba?
1: Nem,
0: felelte határozottan két virág.
1: Miért nem?
0: Mert széltoló nem úgy gondolja. A lány döbbenten bámult rá.
2: Jó, figyelj, folytatta a turista. Tudod, hogy mit csinálnak a hínárral?
0: Betán az örvényfenségon nőtt fel, csupán mesékben hallott a tengerről, és már korábban eldöntötte, hogy ki nem állhatja. Értetlenül nézett.
2: Megeszik?
0: Nem. Az a szokás, hogy felakasztják az ajtó kívül, és a hínár elárulja, hogy lesz-e eső. Egy másik dolog, amit Betán már megtanult, hogy teljesen fölösleges megkísérelni, megérteni bármit is, amit két virág mond, és az egyetlen célra vezető módszer az, ha az ember lépést próbál tartani a beszélgetéssel, és reméli, hogy amikor a lépteket sarokhoz érnek, rá tudja vetni magát.
2: Értem, mondta. Tudod, széltoló is pont ilyen, mint a hínár.
1: Igen.
2: Ha akad bármi is, amitől megrémülhet, meg fog rémülni. De most nincs megijedve. A csillag körülbelül az egyetlen dolog, amitől még nem láttam őt megijedni. És ha ő nem fél, akkor hidd el nekem, nincs is mitől félni.
3: Nem lesz eső?
2: Nos, nem. Metaforikus értelemben.
3: Ó.
0: Betán úgy határozott, inkább nem kérdezi meg, mit jelent a metaforikus, hát ha valami a moszatokkal kapcsolatban. Széltoló visszafordult.
1: Gyertek már! Nincs messze.
2: Mi nincs messze?
1: A láthatatlan egyetem.
2: A bölcs dolog ez?
1: Nem, valószínűleg nem, de akkor is oda megyek.
0: Széltoló elhallgatott. Arca fájdalmas maszkba rándult. Kezét füléhez emelte, s nagyot nyögött.
2: Bánt az ige?
1: Jaj!
2: Próbálj dúdolni.
0: Széltoló grimaszolt.
2: Szándékomban áll megszabadulni tőle, mondta nehezen érthetően. Vissza fog kerülni a könyvbe, ahova tartozik. Vissza akarom kapni a fejem.
3: De akkor...
0: kezdte két virág, de abba hagyta. Mind hallották a távoli kántálást és sok-sok láb dobbanását.
2: Szerinted a csillagosok?
0: kérdezte Betán. Azok voltak. Az élen masírozók befordultak a sarkon, úgy 100 yardnyira, tépet fehér lobogójukon, 8 ágú csillag.
3: Nem csak csillagosok, mutatott rá két virág. Mindenféle népség.
0: A tömeg, ahogy elhaladt, magával sodorta őket. Az egyik pillanatban egy kihalt utcán álltak, a következőben elkerülhetetlenül felragadta őket az emberiség dagája, s magával hurcolta hőseinket előre, át a városon. Fákja fény táncolt, könnyedén a nedves alagutakon, mélyen az egyetem alatt, ahogy a 8 varázslói rend vezetői libasorban vonultak előre.
2: Legalább itt lenn hűvös van, mondta az egyik.
1: Nem kellene itt lennünk.
0: Ármánd, aki a menet élén haladt, nem szólt semmit, viszont erősen gondolkozott. Az övébe dugott kis üveg olajra gondolt, meg a 8 kulcsra, amit a mágusok hoztak magukkal. 8 kulcs, amely abba a 8 zárba passzolt, amik az oktávót állványához láncolták.
3: Azt gondolta, hogy a vén varázslók, akik érzékelik a mágia elszivárgását, el lesznek foglalva saját bajaikkal, és talán nem lesznek annyira éberek, mint kellene. Arra gondolt, hogy pár percen belül az oktávót, a legtöményebb mágia koncentrációt a korongon a kezébe kaparintja.
0: Annak ellenére, hogy hűvös volt az alagútban, izzadni kezdett. Oda értek egy ólommal megerősített ajtóhoz, amit a puszta sziklába vágtak. Ármánd előhúzott egy nehéz kulcsot. Egy igazi, becsületes vaskulcsot, nem a féle kitekeredett és meghökkentő kulcsot, ami az oktávót nyitja. Befecskendezett némi olajat a zárba, bedugta a kulcsot, elfordította. A zár tiltakozást nyikorogva nyílt. Egy a szándékunk? Kérdezte Ármánd.
3: Egy sor bizonytalanul beleegyező mormogást kapott válaszul.
0: Meglökte az ajtót. Tömény és valahogy olajos levegő meleg fuvallata sepert át rajtuk. A levegőt éles hangú és kellemetlen csipogást töltötte meg. Minden orr, köröm és szakál oktarin szintű sziklákat hányt. A varázslók fejük lehajtva, a szobából kitörő véletlenszerű mágia viharával szemben előre csörtettek. Félig megformálódott alakok kuncogtak és viháncoltak körülöttük, ahogy a tömlöc létsíkok lidércnyomásos lakói folyamatosan próbáltak egy űrizetlen bejáratot találni azokkal a dolgokkal, amit ujjaiknak tekinthetünk, mert a kardjaik végén helyezkednek el a tűzfény körébe, ami a józan ész és rend univerzumának számított a szemükben. Még ebben a minden mágikus dolog számára válságos időben is, még ebben a minden varázslatos rezdülést eltompítva tervezett helységben is, az oktávó mágiától sistergett. Igazából nem is volt szükség a fáklyákra. Az oktávó megtöltötte a szobát egy tompa, ám baljós fénnyel, ami szigorúan véve egyáltalán nem is volt fény, hanem a fény ellentéte. A fény ellentéte nem a sötétség, az csupán a hiánya. És ami a könyvből sugárzott, az az a fény, ami a sötétség túloldalán lakozik, a mágia fénye. Eléggé kiábrándító bíbor színe volt. Ahogy már korábban feljegyeztük, az oktávót egy állványhoz láncolták, és a pulpitust olyan formára faragták, ami bizonytalanul madár alakúnak, némiképp hüllőszerűnek és borzalmasan elevennek látszott. Két villogó szeme szemlélte a mágusokat rejtett gyűlölettel.
1: Láttam, hogy megmozdult, mondta egyikük.
0: Egészen addig teljes biztonságban vagyunk, amíg nem érünk hozzá a könyvhöz, nyugtatta Ármánd. Övéből előhúzott egy pergament és kikönyölte.
4: Hozza már valaki ezt a fáklyát közelebb, kérte.
1: És nyomod el rögtön azt a cigarettát?
0: A felbőszült büszkeség kirobbanására számított, de nem következett be. Helyette a megtévedt varázsló reszkető ujjakkal kivette szájából a csikket, és a földbe taposta. Ármánd ujjongott. Szóval, gondolta, megteszik, amit csak mondok.
4: Lehet, hogy csak most, de a csak most az épp elég lesz. egy régóta halott varázsló ákombákom írását csillabizálgatta. Rendben, mondta. Lássuk csak. Lethembe fétendőve őt, az, ki mindenek őrizője. A tömeg átözönlött az egyik hídon, ami Morporkot összekötötte Ankkal. Alatta a folyó, ami jobb időkben amúgy magasra áradt, pusztán csak csörgedezett, igaz, gőzölögve. A híd jobban rázkódott a lépések alatt, mint kellett volna. Fura örvénések szaladtak végig a folyó sáros maradványain. Egy közeli ház tetejéről lezuhant néhány cserép. Mi volt ez? Kérdezte két virág. Betán hátra nézett és felsikoltott. A csillag felkelt. Ahogy a korong saját napja eliszkolt a biztonságba a láthatár alá, a csillag óriási, püffett gömbje lassan felkúszott az égre, míg nem teljes egészében több fokkal a világ pereme fölé ért. Behúzták széltolót egy kapuhaj relatív biztonságába. A tömeg észre sem vette őket, csak rohant tovább, riadta, mint a lemingek. A csillagon foltok vannak, jelentette ki két virág. Nem, rázta fejét széltoló. Azok izék, amik a csillag körül keringenek, mint a nap a korong körül. De ezek nagyon közel vannak, mert elhallgatott. Majd nem tudom. Mit? Meg kell szabaduljak ettől az igétől. Merre van az egyetem? Kérdezte Betán. Erre, mutatta széltoló.
3: Népszerű hely lehet. Arra tart mindenki.
4: Valahogy, jegyezte meg széltoló. Nem hinném, hogy az esti tagozatra akarnának beiratkozni.
0: Valójában a láthatatlan egyetem ostrom alatt állt, vagyis legalábbis azon részei, amiket kidugott a szokványos mindennapi dimenziókba, ostrom alatt álltak. Kapuin kívül a tömegek általában véve két követelés valamelyikét hangoztatták. Azt követelték, hogy vagy a varázslók azonnal hagyják abba a piszmogást, és tüntessék el a csillagot, vagy, és ez volt, amit a csillagosok preferáltak, B. hagyjanak fel a mágiával, és kövessenek el szabályszerűen testületi öngyilkosságot, méghozzá késedelem nélkül, imégyen megtisztítva a korongot a varázslat átkától, és egyben elűzve a borzalmas fenyegetést az égről. A varázslóknak a fal másik oldalán fogalmuk se volt róla, hogyan cselekedjék meg A-t, és eszük ágában se volt elkövetni B-t, és sokan közülük határozottan C mellett voksoltak, ami nagyjából abból állt, hogy lépjenek meg titkos oldalajtókon, és pucoljanak el olyan messzire, amennyire csak lehet, hanem még gyorsabban. Ami megbízható varázserő még maradt az egyetemen, azt arra használták, hogy a hatalmas kapukat biztonságosan zárva tartsák. A varázslók e percekben kellett rájöjjenek, hogy noha nagyon remek és imponáló dolog varázslattal záruló kapukkal felvágni, fel kellett volna merüljön az építőkben, hogy vészhelyzet esetére esetleg üdvös lett volna valami kiegészítő eszközzel is felszerelni őket, veszem azt például egy pár közönséges, kevésbé lenyűgöző, ám benyomásokra érzéketlen, szilárd vasretesszel. A kapuk előtt a nép több nagy mágiát gyújtott, leginkább a hatás kedvéért, hisz mi másért, mivel a csillag okozta hűség már amúgy is perzselt.
3: De még mindig lehet látni a csillagokat, mondta két virág. Úgy értem a többi csillagot, a kicsiket.
0: Fekete égbolton. Széltoló ügyet sem vetett rá. A kapukat bámulta, amiket egy csoportnyi csillagos meg egyéb polgár próbált betörni.
3: Reménytelen, jelentette ki Betán. Sose jutunk be. Hová mész?
0: Sétálni, vetette oda széltoló.
3: Határozottan elindult egy mellékutcán. Erre csak egy-két szabadúszó felkelő akadt, főleg a boltok szétrombolásában elmerülve.
0: Széltoló észre sem vette őket, csak haladt a fal mentén, míg nem az párhuzamossá vált egy sötét sikátorral, amely azzal a szokásos, sajnálatos szaggal bírt, amely minden sikátor sajátja mindenütt. Ott aztán kezdte alaposabban megnézegetni a kőműves munkát. Nagyon közelről. A fal itt 20 láb magas volt, s kegyetlen fémtüskék koronázták.
1: Szükségem van egy késre, közölte.
3: Egy keresztül fogod vágni magad?
0: Kérdezte Betán. Csak kerítsetek nekem egy kést, mondta Széltoló a köveket kopogtatva.
3: Két virág és Betán összenéztek és vállat vontak. Néhány perccel később egy egész komoly késválasztékkal tértek vissza, sőt, két virágnak sikerült még egy kardot is szereznie. Kiszolgáltuk magunkat, jelentette Betán.
1: De hagytunk értük pénzt,
0: protestált két virág.
1: Úgy értem, hagytunk volna pénzt, ha lett volna nálunk.
3: Így hát ragaszkodott ahhoz, hogy írjunk egy kötelezményt.
0: Fejezte be Betán lemondóan. Két virág teljes magasságában, amiért mellesleg nem volt érdemes erőködni, kihúzta magát.
1: Nem látom okát,
0: kezdte feszesen.
3: Persze,
0: vágott közbe Betán, miközben rossz kedvűen lecsütsen.
1: Tudom, hogy nem.
3: Széltoló, az összes boltot feltörték, és egy csomó ember szolgálta ki magát némi zeneszerszámmal az utca másik oldalán. El tudod ezt képzelni?
1: Aha,
0: felelte Széltoló, felmarva egy kést, és elgondolkozva vizsgálgatva pengéjét.
1: Biztos kobzosok.
0: Belevágta a pengét a falba. Elcsavarta, és visszalépett, amikor egy nehéz kő kizuhant. Felnézett. Hangtalanul számolt, majd újabb követ emelt ki helyéről.
1: Hogy csináltad?
0: Firtatta két virág. Csak tarts bakot, jó? Mondta Széltoló. Egy pillanattal később lábát az általa teremtett üregbe ékelve további lépcsőfokokat állított elő, immár a fal fél magasságában.
1: Ilyen ez már évszázadok óta, lebbent le a hangja. A kövek egynémeje körül nincs habarcs.
3: Titkos bejárat, érted?
1: Vigyázzatok ott alul!
0: Még egy kő csattant a macska köveken.
1: Réges-régen készítették az akkori diákok, mesélte Széltoló. Az ilyen kijárat kapóra jön lámpaoltás után.
3: Aha,
0: mondta értően két virág.
1: Értem.
3: Állt a falon és usdi, nyomás a fényesen kivilágított kocsmákba inni meg, énekelni meg, verseket szavalni, mi?
1: Majdnem teljesen igaz, kivéve az éneklést meg a költészetet,
0: válaszolta Széltoló.
1: Néhány tüskének ki kéne járnia.
0: Valami megcsendült.
1: Ezen az oldalon nem lehet olyan nagyot esni,
0: hallatszott a hangja pár másodperc múlva.
1: Na gyertek! Már ha jöttök, persze!
0: Így tehát Széltoló, két virág és Betán bejutottak a láthatatlan egyetemre. Másutt az egyetem területén a 8 varázsló bedugta a 8 kulcsot, és számos egymásra vetett, aggodalmas pillantás után elfordították őket. A zár kinyílt egy kis, alig hallható kattanással. Az oktávó megszabadult bilincseitől. Halavány oktanin fény játszott borítóján. Armand érte nyúlt, megfogta, és a többiek közül egy sem protestált. A karja bizsergett. Az ajtó felé fordult.
1: S most, fivéreim, menjünk a nagy csarnokba, javasolta. Ha előre mehetnék,
0: és még mindig nem tiltakozott senki. Elért az ajtóhoz hón alatt a könyvvel. Forrónak és csiklandónak érezte. Minden lépésnél egy kiáltásra, egy ellenvetésre számított, de nem jött egy se.
1: Teljes akarat erejét latba kellett vesse, hogy el ne nevesse magát.
0: Simábban ment, mint képzelte.
1: A többiek még csak félúton jártak a klaustrofóbiát keltő sötét zárkában, amikor ő már túl volt az ajtón, és lehet, hogy észrevettek valamit abból, ahogy a vállát kifeszítette, de már túl késő volt, mert átlépett a küszöbön, megragadta a kilincset, becsapta az ajtót, elfordította a kulcsot, és elkacagta a kacajt.
0: Könnyed léptekkel sétált vissza a folyosón, mit sem törődve a varázslók felbőszült ordításával, akik most arra felfedezték, mennyire lehetetlen bármit is kezdeni varázsigékkel egy olyan helyiségben, amit direkt mágia átnemeresztőre építettek. Az oktávó vergő.

0: Nyargalt a nagy csarnokon, fel a főlépcsőn, az árnyékok mozgásba lendültek, csatasorba rendeződtek, és bekerítették. Arra is ráeszmélt, hogy valami követi. Valami, aminek csattogó, obszténul gyorsan szaladó lábai vannak. Jég képződött a falakon. Az ajtónyílások belerúgtak, ahogy elszáguldott mellettük. Lába alatt a lépcsőt kezdte egy nagy nyelvnek érezni. Ám nem hiába töltött oly sok órát az egyetem különleges agytorna termében mentális muszklikat fejlesztendő. Tudta, nem szabad hinni az érzékeknek, mert megtéveszthetőek. A lépcsők ott vannak valahol. Akard őket oda. Szólítsd őket a létbe, ahogy megmászod őket. És öcskös, jó lesz, ha jól csinálod. Mert ez bizony nem csak képzelődés. Nagy Atuin lelassított. A mennyei teknőc, akkora úszólábakkal, mint egy kontinens, küzdött a csillag vonzása ellen, és várt. Nem kell hosszasan várakoznia. Széltoló besompolygott a nagy csarnokba. Néhány fáklya világolt, és az egész úgy nézett ki, mintha valamiféle mágikus munkálathoz rendezték volna be. De a szertartásos gyertyatartókat felborították. A padlóra krétázott, bonyolult nyolcszögek elkerődtek, mintha valami táncot ropott volna rajtuk valaki, és a levegőt valamilyen, még ankh-morporki mértékkel is kellemetlen szag töltötte be. Kissé kénkőre emlékeztető, de főleg valami sokkal rosszabbra. Olyan szaga volt, mint egy dísztó fenekének. A távolból csattanás és kiabálás orkán hallatszott. Úgy néz ki, a kapukat betörték, kommentált a széltoló. Tűnjünk innen, javasolta Betán. Erre vannak a pincék, közölte széltoló, és átvágott egy boltív alatt.
1: Ott lent?
0: Igen. Inkább itt maradnál? Kivett egy fákját fali gyűrűjéből, és elindult a lépcsőkön lefelé. Néhány lépcsőfordulóval lejjebb a falat már nem burkolták fatáblák, látszott a csupasz szikla. Itt, ott és amott nehéz ajtók voltak kitámasztva.
1: Hallottam valamit,
0: jegyezte meg két virág. Széltoló fülel. Úgy tűnt, a lenti mélységekből jön valami zaj. Nem hangzott ijesztőnek, úgy hangzott, mintha egy csomó ember dörömbölne egy ajtón, és kiabálná, ajvé! Ezek nem azok a dolgok a tömlöclét síkokból, amiről meséltél, ugye? Kérdezte Betán. Azok nem átkozódnak így, mondta széltoló. Na, gyerünk! Végig siettek a nyírkos folyosókon az elővöltött káromkodásokat és méről fakadó, ugató köhögést követve, amik valahogy megnyugtatólag hatottak, mert bármi, ami ennyire zihál, döntötték el a hallgatózók, kizárt a dolog, hogy veszélyt jelentsen. Végül egy benyílóba vájt ajtóhoz értek. Olyan erősnek látszott, ami akár magát a tengert is vissza tudná tartani. Volt rajta egy csöpp kémlelő nyílás. Hé! Kiáltott a széltoló. Ez nem túl praktikus indítás, de semmi jobb nem jutott eszébe. Hirtelen csönd támadt. Aztán egy hang az ajtó másik oldalán nagyon lassan így szólt.
2: Ki van ott kinn?
0: Széltoló felismerte a hangot. Ez rángatta ki az álmodozásból, s taszajtott a rettegésbe oly sok napos délután az osztályteremben évekkel korábban. Lumoel Panther volt, aki valaha személyes életcéljául tűzte ki, hogy a fiatal széltoló fejébe verje a kristálygömbből jóslás és idézés alapfogalmait, persze mint hiába. Széltoló emlékezetébe idéződött egy malacpofa szúrós szemekkel, és a hang, amint azt mondja,
3: és most széltoló uraság kijön ide a táblához, és felrajzolja nekünk az idevágó szimbólumot.
0: És az ezer mérföldes út. Keresztül a várakozás teljes osztályon, amint próbál visszaemlékezni arra, mi a francról motyogott a hang 5 perccel korábban. Még most is kiszáradt a torka a félelemtől és oktalan bűntudattól. A tömlött szlétsíkok tutira nem voltak az anyagban.
4: Kérem, uram, én vagyok az széltoló, uram,
0: cincogta. A aztán lát, hogy két világ is

0: betának, hogy megbámulják, körintett. Igen, tette hozzá, annyira elmélyítve a hangját, amennyire csak tudta.
1: Az van itt, maga a széltoló, úgy van, az van itt.
0: Az ajtó másik oldaláról suttogások, susogása hallatszott. Széltoló, széldobó, emlékszem egy sülővére, aki nem volt?
2: Az ike, emlékszem?
0: Széltoló! Csönd támadt. Aztán a hang megszólalt.
3: Feltételezem, a kulcs nincs a zárban, mi?
0: Nincs, felelte széltoló.
4: Mit mondott? Azt mondta, nincs. Jellemző a fiúra.
3: Ki van benn? Kérdezte széltoló.
4: A mágia mesterei,
0: válaszolta a hang rátartian.
3: Miért?
0: Újabb csönd keletkezett, majd a zavarban lévő suttogások konferenciája hallott.
4: Minket bezártak,
0: mondta a hang kelletlenül.
3: Hogy? Az oktávóval?
0: Suttogás, suttogás.
3: Valójában az oktávó, nos, valójában nincs itt.
0: Nyögte ki a hang.
3: Ó,
0: de ti igen, faggatózott széltoló olyan udvarjasan, amennyire csak lehet, amikor valaki úgy vigyorog, mint egy nekrofil a hullaházban.
3: Ez az eset látszik fennforogni.
5: Van valami, amit tehetünk önökért?
0: Érdeklődött buzgón két virág.
3: Megpróbálhatnátok kiszabadítani minket.
5: Fel tudjuk törni az árat?
0: Kérdezte Betán.
6: Nem hinném, válaszolta széltoló. Teljesen betörő biztos.
5: Szerintem Cohen biztos képes lenne rá,
0: jegyezte meg Betán lojálisan.
5: Akárhol is van most.
3: A podgyász is semmi perc alatt be tudná törni,
0: értett egyet a maga módján két virág.
5: Nos, akkor ennyi,
0: mondta Betán.
5: Térünk, menjünk ki a friss levegőre. Frissebb levegőre, minden esetre.
0: Elfordult, hogy kisétáljon.
3: Ne, álljunk csak meg egy szóra, ágált széltoló.
0: Hát ez jellemző, nem igaz?
3: Az öreg széltolónak úgy se lett semmi ötlete, honnan is lenne, mi?
1: Ó, dehogy, ő csak ballaszt, az bizony, rúgj bele, ha közelében jársz.
3: Nehogy számíts rá, hát ő csak egy...
5: Rendben van, bólintott Betán, halljuk.
3: Nagy senki, egy nagy semmi, egy tömegcsőd, csak egy mi?
5: Hogyan fogod kinyitni az ajtót?
0: Firtatta Betán. Széltoló tátott szájjal bámult rá, aztán az ajtóra. Iszok masszívnak látszott, és a zár is öntelten kellette magát. De egyszer, régen, már sikerült neki. Széltoló, a diák, meglökte az ajtót, és az kitárult, mint szezám. És egy másodperccel később az ige a fejébe szökkent, és tönkretette az életét.
4: Figyelj!
0: Mondta egy hang a kémlelő nyílás mögül, olyan kedvesen, amennyire tőle telt.
4: Csak eridj és keríts egy varázslót. Légy jó fiú.
0: Széltoló mélyet lélegzett.
4: Álljatok hátrébb,
0: nyögte.
4: Mi?
3: Keressetek valamit, ami mögé elbújhattok,
0: vakkantotta, s hangja alig-alig remegett.
3: Ti is,
0: vetette oda Betánnak és két virágnak.
5: De te nem tudod?
3: Komolyan mondtam.
5: Komolyan gondolja.
0: Erősítette meg két virág. Az a kis ér a halántéken, tudod, amikor az így lüktet, nos...
3: Kuss!
0: Széltoló bizonytalanul felemelte karját, és az ajtóra mutatott. Tökéletes csönd volt. Ó, Istenek! Gondolta. Most mi lesz? Hátsó agyának feketeségében az ige kényelmetlenül fészkelődött. Széltoló megpróbált összhangba vagy mi a fenébe kerülni a zárfélével. Ha képes lenne viszájcítani a fém atomjai közt annyira, hogy szétrebbessenek. Mi sem történt. Nagyot nyelt, és figyelmét a fára fordította. Ami öreg volt, s csak nem megkövesedett. És valószínűleg akkor se gyulladt volna meg, ha átították volna olajjal és egy kohóba vetik. Azért mégis megpróbálta.
3: azt magyarázva a vénséges molekuláknak, hogy fels le kéne ugrándozniuk, hogy felmelegedjenek. Saját elméjének feszültsége terhes csöndjében rámerett az igére, ami meglehetősen zavarban lévőnek tűnt. Számításba vette az ajtó körüli levegőt is. Hogyan lehetne legjobban különös formákba csavarítani, hogy végül maga az ajtó egy teljesen más dimenzióban létezzék? Az ajtó a helyén maradt, dacosan, szilárdan. Izzadva, és miközben elméje már belekezdett a végtelen sétába, ki a táblához a vigyorgó osztály színe előtt, kétségbe esetten visszatért újra az árhoz. Biztos, hogy apró kis fémdarabokból készítették. Egyáltalán nem nehezek. A képlenő nyílás felől elhaló nesz hallott. Annak nesze, amint a varázslók lerázzák magukról a feszültséget és a fejüket csóválják. Valaki azt suttogta.
4: Nem megmondtam.
3: Kicsi nyikorgás hallatszott, majd egy kattanás. Széltoló arca maszká merevült. Izzadság gyöngyözött le az álláról. Újabb kattanás kattant, kelletlen tengelyek súrlódtak. Ármánd megolajozta a zárat, de azt felszívta az évek során keletkezett rozsda és por. És az egyetlen módszer, amivel egy varázsló varázslatosan meg tud valamit mozdítani, ha csak nem fog igába valami külső erőforrást, az bizony saját agyának feszítő vasként történő használata. Széltoló minden erejével azon igyekezett, hogy megakadályozza, hogy az agya kifolyjék a fülén. A zár csikorgott. Fémrudak hajoltak meg rozsdamarta járataikban. Engedtek. Emeltyűket löktek meg. Az emeltyűk kattogtak. A rovátkák egymásba illeszkedtek. A hosszasan elnyújtott csikorgás alatt Széltoló térdre rogyott. Az ajtó sértődött sarokvasakon. Kivágódott. A varázslók kiúvakodtak. Két virág és betán lábra segítették Széltolót. Elszürkült arccal, szédelegve állt.
4: Nem rossz,
3: jegyezte meg az egyik mágus, miután hosszasan megszemlélte az árat.
4: Talán egy kicsit lassan ment.
1: Sose törődte azzal,
3: csattant fel Csigládvért. Vért.
1: Ti hárman, láttatok valakit idefelé jövet?
4: Nem,
3: felelte két virág.
1: Valaki ellopta az oktávót.
3: Széltoló felkapta a fejét.
1: Kicsoda?
4: Ármán.
3: Széltoló nyelt egyet. Magas fickó? Kérdezte. Világos hajú. Egy kicsit hasonlít a görényre.
4: Hát most hogy mondod?
3: Osztálytársam volt, mondta Széltoló. Mindenki azt mondta, hogy sokra fogja vinni.
4: Sokkal többet fog elérni, mint szeretné, ha kinyitja a könyvet,
3: mondta az egyik mágus, reszkető ujjakkal egy cigarettát sodorva septiben.
1: Miért?
3: Kérdezte két virág. Mi fog történni? A varázslók összenéztek.
4: Ez egy ősi titok, ami mágusról mágusra száll, és nem adhatjuk tovább, mit sem tudóknak,
3: közölte végül Vért.
1: Hogyan menjen már?
3: Legyintett két virág.
1: Na, jó. Hát most már valószínűleg úgysem számít. Egyetlen agy nem képes az összes varázsigét tartalmazni. Össze fog roppanni, és egy lyuk keletkezik.
3: Lyuk? A fejébe?
4: Nem. A világegyetem szövedékében,
3: mondta Vért.
1: Lehet, hogy Ármánd azt hiszi, képes egyedül is ellenőrzése alá vonni, ám...
3: Hamarabb érezték a hangot, mint hallották. A kövekből indult lassú rezgéssel, aztán hirtelen átcsapott egy késélességű vinnyogásba, ami kikerülte a dobhártyát, és egyenesen az agyba fúródott. Úgy hangzott, mint egy éneklő, vagy kántáló, vagy sikító emberi hang, csak mélyebb, és sokkal a borzasztóbb, harmonikus frekvencián. A varázslók elsápadtak. Aztán egy emberként megfordultak, és felvágtattak a lépcsőkön.
5: Az épületen kívül nagy volt a csődület. Néhány fickó fáklyát tartott kezében, mások épp abba hagyták a gyújtós felhalmozását a falak mentén. Viszont mindenki felfelé bámult a művészetek tornyára. A mágusok keresztül furakodtak a rájuk se bagózó tömegen, és ők is felnéztek. Az ég tele volt holddal. Mind legalább háromszor akkora volt, mint a korong saját holdja, és mind árnyékba bújt, kivéve néhány rózsaszín holdsarlót, amit a csillagfénye megvilágított. Ám mindezek előtt a művészetek tornyának tetején fehéren izzó tombolás volt látható. Halványan ki lehetett venni a lakokat benne, ám azok nem hatottak megnyugtatólag. A hang közben átalakult milliószorosra kihangosított darázs zümmögésé. Néhány varázsló térdre roskadt.
7: Megcselekedte, rázta fejét Vért. Utat nyitott nekik.
5: Azok az izék démonok? Kérdezte két virág.
7: Démonok, felelte Vért. Összehasonlítva azzal, ami odafenn próbál betörni ide, egy démon maga a kémámor.
8: Rosszabbak, mint bármi, amit el tudunk képzelni, tette hozzá Panther.
7: Kösz szépen. Én elég szörnyű dolgokat is el tudok képzelni, mondta Széltoló. Ezek onnál is rosszabbak.
5: És most mit szándékoztok tenni?

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Kertakaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt, vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
7: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: Roger Hilbert műsora. A magyar legény világmárka.
1: Áziás, vakmerő, daliás.
0: Én legényem, te legénye, ő legénye.
2: Mindjártunknak legyen magyar vőlegény.
1: Időt és fáradtságot takarít meg, ha nem szaladgál nyugati vőlegény után. Válasszon a hazai készletből.
0: Tartós magyar legények és aglegények minden méretben.
2: Az élete egy adregény, a vőlegénye aglegény.
0: Addig szerezze be, amíg a készlet tart.
1: 40 éven felülieknek áll engedmény.
2: Lehet bóros, lehet szegény, magyar lánynak magyar legény.
0: Vigyázat, utánozzák! Nem csak Kanizsára, hanem a festői szépség Nyéklátházára is utazhat, ha igénybe veti az ibusz szolgálatait.
1: Hogy utaztak nagyapáink?
2: Ibusszal!
0: Hogy utaznak unokáik?
2: Ibusszal!
1: Az ibusz elviszi önt mindenhová.
0: Japánba viszi.
1: Ön Mexikóba viszi.
0: A sírba viszi.
2: Járja pedig Pirasusszal, globuszunkat az ibusszal.
1: Jegyezze meg ezt a nevet, Albus! Helyesbítek, Fidibus!
0: Az egész világ megtanulta ezt a szót, Indis!
3: Olyan szép kék szeme van magának.
1: Magának is lehet, ha ofotért szemüveget visel.
0: Ofotért szemüveget tisztában látja a nemzetközi helyzetet.
1: Több szem többet lát.
4: Ofotért szemüveggel.
0: Szemesnek áll a világ.
1: Ofotért szemüveggel.
5: Szemre valóba fehér nép.
4: Ofotért szemüveggel.
0: Vaktyúk is talál szemet.
6: Ofotért szemüveggel.
7: Kollégának figyelem.
0: Szemüveget, üvegszemet.
2: Az ofotértő.
1: Mivel nézte Napóleon a Waterloo-i csatát?
2: Ofotért szemüveggel.
0: Mit mondott a náci szakáját 15. Lajos a rövidlátó Mária Antoinette-nek?
2: Vegye fel az ofotért szemüvegét!
1: Nem hisz a szemének!
2: Ofotért szemüveggel.
0: Sírdetések.
1: Adásvétel.
0: Kultúrcikk.
1: Üzletállás.
0: Házasság.
1: Vágyás.
0: Lakbérpodlék miatt elcserélném régi kinyúlt unokahúgomat bárhol szétszedhető Vikkent házra. Cím a szerkesztőségbe.
1: Hajókoffer, hűtőszekrény, valamint egy önhibáján kívül elvált, masszív, intarziás, barna, tisztviselőnő, kivándorlás miatt olcsón átadó. Doktor sietős, amerikai út,
8: 101.
0: Bogaras. Lakásán diszkréten kiírtjuk.
1: Moslék kapható! A jó falat vendéglőben.
0: Kisebb rendűsége van? Vásároljon kerti törpét. A kerti törpe mellett óriásnak érzi magát. A kerti törpe kis helyen elfér, nem kér kenyeret, s mindig jókedvű. Figyelem, használat előtt felrázandó.
1: Ha ütött az órája, keresse fel az órás szövetkezet szaküzletét. Rugótörés a helyszínen megvárható. Eredeti svájci rugótörőgépek.
0: Heti ajánlatunk.
1: Mosson, amivel akar.
0: Azt vegye, amit kap.
1: Utazzon külföldre.
0: Maradjon itthon.
1: Tegye a pénzét OTP-be.
0: Tegye akárhová.
1: Vásároljon autót, telket.
0: Építsen Vikkent házat.
1: Olvasson könyvet.
0: Olvasson pénzt.
1: Olvassa a Bibliát.
0: Járjon többet moziba.
1: Hallgassa a rádiót.
0: Nézze a televíziót.
1: Lottózzon, totózzon, lóversenyezzen.
0: Azt tegye, amit akar.
1: Ha elégedett, mondja el mindenkinek.
0: Ha elégedetlen, ne mondja el senkinek.
2: És szídja időnként a kapitalizmust is.

egy Angliába exportált magyar tenyésznyúl levele itthon maradt Szeged környékén élő barátját. Ha megengedik, felolvasom. Kedves nyúltársam, tapsikám, te vagy az egyetlen hapsikám, és amíg írom a levelet, gondolatban együtt rágok káposztalevelet te veled. Először is beszámolok arról a múló idegzavarról, amit a klíma okozott, mivel a csapadék itt rendkívül fokozott. Már több nyúl halt eddig kínhalált, mert náthás lett és nem inhalált, amellett sovány a kosztom, de azért helyt állok a poszton, s attól, amit magammal hoztam, a brit nyulakat meg nem fosztom. Tán olvastad a napokban, a lapokban a fámát, hogy az angol nyulak számát mi szaporítjuk, magyar nyúlfik, mivel megvénültek a brit nyúlfiúrfik. 500-an értünk partot, s a vámvizsgálat csak addig tartott, míg szemügyre vették fülem, s a lábam, meg egyéb részeim, meg egyéb részeim általában. Aztán egy rendőr nyúl kifaggatott, szépen lefotografált.

Az idő persze gyorsan múlik, csak sajnos sok még a nőstény nyúl itt. Igaz, van egy fix párom is, kivel együtt futott nyáron is, egy csinos kis balga, belga, prémes, a neve is kínos, Helga, rémes, s oly erényes, még leírni is kényes. Ennek a nyúlnak, ha hozzányúlnak, lekonyulnak a fülei, s mint a mentők vagy védő nemtők, ott teremnek a szülei, de estére mindig megpuhul, s ha alkonyul, már nem konyul a fül, csak ül és felderül, mert szerelmes lett belé, mert rém elegáns, belga, balga prém. Múltkor elmentünk egy bárba, mely mindig nyitva, sosin zárva, hol puncsot pancsol, mocskos mancsal, egy kancsal mixer, s ha adódik egy gigszer, ilyen előfordul ikszer, az ököl jobb parancsol, és a pancstól bepuncsolt pancsernak egy ürge fürgén bepancsol. Egyébként e bárba sok árva teknőc is pocok, gyakran elkocog, s egy bús vakondok, ki gyötörnek a gondok, naponta bejár, ha munkaideje lejár. No de befejezem az írást mára, mert egy gazdag nyúl meghívott teára, habár egy teának drága lesz az ára. Mivel szerelmével üldöz szegény pára, de hát mi más tehetek, ilyen az én formám, vissza nem mehetek, kénytelen vagyok hát tartani a normán. Mert a nyári zápor akárhová verbe, már is hívogatnak szép magyar nyúl jerbe. A sorstól fenemód meg vagyok én verve. Egyébként újabb gondom van, mert most tárgyalják Londonban a kérelmünket, hogy orvosolják sérelmünket, és nehéz munkánk mellett egyben részesüljünk abban a kegyben, hogy minden héten a réten tartsanak egy nyúltalan napot. Az eredményről majd küldök egy lapot. De ha mégse írnék, mert kidőltem a sorból, s újból azzá lennék, ami voltam, borból, szóval ha utolér engem is a fátum, sírom felett legyen majd pontos dátum, és a dátum alatt virítson-e szöveg, nemes lelkű nyulat nyomnak itt a kövek. Erre a hős nyulra emlékezni kell, mert nem csak nyulat, hanem devizát is termelt. Ezért, akik otthon Pesten a devizához, amit én kerestem, könnyű kézzel hozzányúlnak, gondoljanak arra, mennyit, hányszor kellett ezért, te már tudod mit csinálni, egy kis magyar export nyúlnak.

0: Garabonc Géza, össznépi gegmen, középiskolai tanulmányait Szegeden nem fejezte be. Tanárai korán felfigyeltek magas termetére. A humorfesztiválon tűnt fel egyéni szabású farmer nadrágjával. A zsűri azonnal felismerte izmos tehetségét, ezért nem mert kikezdeni vele. Szép szál férfi, a nők állványa. Lehel lehetett ilyen, mielőtt megfújta a kürtöt. Legendás bajusza a személyi kultusz legszebb éveire emlékezteti a borbélyokat. Ha buktát eszik, megül rajta a porcukor. Ilyenkor úgy néz ki, mint egy behavazott diktátor. A legerősebb humorista. Valaki egyszer ajánlatot tett neki, hogy apja helyett anyja lesz. Az ajánlkozót másnap leszázalékolták. Csak adaptálni engedi magát, adoptálni nem. Szeret éjszaka csatangolni, amikor 12-t üt az éjjeli őr. Fő tartózkodási helye a gyorsanak második osztálya. Szeged és Budapest között. Szenvedélyesen szeret üldögélni. Marton és Szilágyi fején évek óta bérelt helye van. Többnyire szóviccekből él, ha azt életnek lehet nevezni. Átdolgozást, bedolgozást, feldolgozást csípőből vállal. Hívásra házhoz megy, és ott marad. Gegjeit először gondosan kipróbálja kollégái jeleneteiben, és csak azután használja fel saját céljaira. Rendszerint kora reggel geggel. Néha álmában is, de elnézik neki. Két lábon járó gegbánya. Feltárásával a Rádió Mikroszkóp Észvénytársaság foglalkozik. A napokban fejtés közben sajtólégrobbanás történt benne. A leomló gekhalom maga alá temette a havi hozsanna közelben tartózkodó kritikussát. Nevetéséről később történik intézkedés.
1: Ez jobb, mint az eredeti. Köszönöm, hogy

0: segítettél. Hát az úttörő ott segít, ahol tud. Tekintettel arra nézem, hogy te akkora szép szál, hatalmas ember vagy, mint egy konyhakredenc. Engedd meg, hogy a teststílusodban javasoljam a kedves hallgatónak, töltsön egy órát a kredencével.
1: Nagyon örülök és látom a tiszteletedre, a felső fiókot már ki is

interpelláció humoritben. Ki százezreket megnevettet, és romos agyából viccet sajtol, rímet farag vagy krokit körmöl, s mint a versenyló naponta rajtol, kabarét ír vagy humoreszket, a sok vicctől már a feje reszket, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, bedilizhet vagy kiborulhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, s hogyha bezsong vagy agyahal ágyul, legfeljebb csak depressziót kap, s az orvos lágyan agya alá nyúl. S ő azt álmodja, van már díja, aztán felébred, s a fogát szíja, idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjak. Elméje elmén, véve felmén, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, mert ami díj van, az mind a másé, akkor sem kap, még ha olyan a humora, mint a Major Tamásé. Viccelhet a birodalomban, de nem ott, ahol irodalomban. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajtan az íjat. Felreállhat vagy falra mászhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, humoristának kacaj a díja. Minisztere azzal díjazza, ha 10 évenként magához híja, mégsem lelkét a humorában, csak szomorúan ül szomorában, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Feszülhet, sőt ikreket szülhet, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista. Mégse hatját lelkét a vadság. Boldog, hogyha megdicséri őt a népszava, vagy a népszabadság. És eszelősen tovább viccel, mivel a sok vicc belőle spriccel, s idegeit a görcs feszíti, mint szívós tittyák hajdan az íjat. Eszelődhet és aszalódhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, feléje nem leng a rendingája, pedig még az is kap ma díjat, ki penzlivel a falat pingálja. De ő szegény semmit nem pingál, az agya mint egy üres kemping áll. Idegeit a görcs feszíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat. Kempingelhet és doppingolhat, a humorista nem kap díjat. Nem kap díjat a humorista, csak humora van, de nincsen díja. Azért nincs, mert a humor díját senki sem tudja, hogyan híj. De a hit győz a humoristán, miniszterében van humoristán, s jó kedvében majd megpendíti, mint szívós szittyák hajdan az íjat, a gondolatot, hogy ezentúl humorista is kapjon díjat. Kapjon díjat a humorista. S hogy kapjon végre, azt javasolnám, keressék a díj névadóját, a Parnasszus magas, havas ormán. Görcsünket biztos, hogy feloldja, ha közli majd a kormány heroldja, aki a szatíra fegyverét úgy kezeli, mint szittyák az íjat, nem csak egy meleg készfogást kap, hanem Karinthy Frigyes díjat.

gyötör már évek óta, melyre önöktől választ várok, árulják el, talán tudják, hová tűntek a proletárok. De tényleg, mondják meg, hová tűntek, hiszen itt egykor nem is régen annyi proletár volt az országban, amennyi csillag van az égen. Heteken át kijártam egy gyárba. Kiderült, hogy hiába járok, a munkásosztályt megtaláltam, de eltűntek a proletárok. Vidéken csupa TS paraszt van, azok meg, akik Pestre járnak, háztáji menyecskék, kalmárkofák, nem nevezhetők proletárnak. Elmentem még a templomba is, ebből ma nem származnak károk, de így szólt a pap, csak Isten tudja, hová tűntek a proletárok. Sok ezer autó robog az utcán, ettől van a forgalmi válság, a volánnál nem tőkések ülnek. De kik? Hát hol a proletárság? A keresgélést nem hagytam abba, elmentem egy budai bárba, láttam fülorvost, kazánkovácsot, de nem ütköztem proletárba. Az áruházban, mely azonos volt egy ostrom alatt tartott várral, a tömegben még véletlenül sem találkoztam egy proletárral. A lóversenyen ezrek tolongtak, vesztők, nyerők, bukmékerek, proletárt viszont egyet se láttam, erre, ha kell esküdni menek. A lilacsempés gőzfürdő mélyén, mint a rákok pirosra főve, nem proletárok, reumások heverésztek a sűrű gőzbe. A Gundelnál egy asztaltársaság fütyülve a tetemes árra kacsát fogyasztott, de közöttük sem akadtam éhes proletárra. Egy építkezésen kergetőztek munkaidőben vidám párok, malteros lányok, ácslegények, de ezek se voltak proletárok. Szemügyre vettem az ifjúságot, jól öltözöttek, tiszták, nettek, ipari tanulók, gimnazisták, de a proletárok hova lettek? Kik állnak sorban olasz vízumért, melyért magam is sorban állom? Kik vesznek bútort, hűtőszekrény? A nép. De kik a proletárok? Kik nézik meg a magyar filmeket? Kik isszák gyümölcsként a kátrányt? Ha nincs proletár, kiknek jelent ez országszerte többnyire hátrányt? Kik lottóznak? Kik hizlalnak sertést? Ki tart papagájt vagy kanárit? Tudom, a lakosság. Od akkor voltak éppen ki a proletár? Ki proletár? Senki. Mégis vallom, ha a tényeket veszem sorra, a költő is egykor erre gondolt, ilyen proletár utókorra. Hol a szó a tettel egyezik, mint a versben a sok fura rím, s proletárt már csak a lexikonban találni, hölgyeim és uraim.

0: Illetékes eltárs társadalmi szerepe az idők során nőtt, és eljött az az idő, midőn már nem csak az egyszeri állampolgárok, de maguk az illetékesek is hozzáfordultak gondjaikkal, kérdéseikkel. Miután illetékes eltárs hatásköre a végtelenben találkozik, ez az eszmecsere sem lehetett elkerülhető.
1: Jó estét kívánok, eltársak! Nagyon örülök, hogy eljöttem.
2: Kérem, engedje meg, hogy bemutassam az itt ülőket, akik a kérdéseket fölteszik önnek. Dr. Medgyessy Péter pénzügyminiszter helyettes, Dr. Murai György a Magyar Televízió elnök helyettese, Barabás János az MSZNP KB agitációs és propaganda osztályának helyettes vezetője, Lőrinc Kálmán vezérőrnagy seregtestparancsnok helyettes.
1: Mindenki helyettes, akkor én is a helyettesemet küldöm el.
2: Deák Gábor, az AISH elnöke, államtitkár, Vince Mátyás, a HVG főszerkesztője, Dr. Angyal Ádám, a Gantz
1: Danubius... Még fönn vagyok, nyugodtan sorolj!
2: Gantz Danubius hajó és darugyár vezérigazgatója, valamint Dr. Nagy Sándor, a szakszervezetek országos tanácsának titkára. Fölkérem a kérdezőket, hogy hát álljanak elő kérdéseikkel. Talán így egyenként jó, hogyha kérhetem a pénzügyminiszter helyettes elvtársat, Dr. Medgyessy Péter, parancsoljon, tegye föl kérdéseit.
3: Szóval azt szeretném kérdezni az illetékes elvtárs.
1: Tessék egész nyugodtan, előttem nincs kényes kérdés, nincs problémás kérdés, mindent vessünk föl. De én úgy érzem, hogy nagyon alacsonyan van a mikrofonom is. Most meg magasan van. Most jó van. Nagyon szépen köszönöm, Brody elvtárs. Tessék pénzügyminisztérium elvtárs.
3: Holnaptól szigorodnak a ital forgalmazásának és a fogyasztásának a feltételei, különösképpen a munkahelyeken. Én azt szeretném kérdezni illetékes elvtárstól,
1: hogy... Idáig értem. Az én pozíciómban elvtársak nem lehetek hülye. Mert engem valaki odaállította, hogy jelen pillanatban ülök. Nem kell gúnyosan mosolyogni. Nevetni lehet. Elnézést. Tessék!
3: Szóval azt szeretném kérdezni, hogy mit fog tenni annak érdekében?
1: Elfelejtettem a kérdés elején.
3: Szóval az italforgalmazásnak és fogyasztásnak a feltételei szigorodnak a munkahelyeken, és azt szeretném tudni, hogy
1: elnézést,
3: hogyan
1: maga,
3: fogja...
1: milyen aspektusból kérdezi? Tehát melyik minisztériumból kérdezi? Hogy...
3: Én ezt a pénzügyminisztériumból kérdezem.
1: Igen, elnézést. Tessék!
3: Hogy az illetékes elvtárs mit fog tenni annak érdekében, hogy a költségvetés bevételeit pótolja?
1: Ja, értem. A kérdés 4 vagy 5 részből áll. Szinte végig tudtam követni, de pótolni nem tudom a hiányot. Eddig csak ajánlatos volt inni a munkahelyeken, most már szigorúan megköveteli. Nem tudom, hogy kielégítette ez a választ.
3: Engem teljes mértékben.
1: Köszönöm szépen. Akkor menjünk tovább.
3: A második kérdésem az lenne, hogy ugye ismeretes
1: 6.
3: az...
1: kérdés. Nekem 6 jött ki, az előbb 5 kérdés volt egybehozva. Ne hozzanak zavarba.
3: Jöjjön el a pénzügyminisztériumba, olyan jól tud összeadni.
1: Voltam én már ott.
3: De azt szeretném megkérdezni, hogy miért növesz szakállt illetékes elvtárs?
1: Nem lesz infláció elvtársak. Nagyon jó, tudja, hogy maga küldött fényképéhez az 27-én. Az új 5000 forintos. Megfigyeltem, hogy a szakállas bankjegyek sokkal tovább tartanak.
3: Köszönöm.
2: Köszönjük szépen.
1: Én is nagyon szépen köszönöm.
2: Szakszervezetet részéről, Nagy Sándor.
4: Mivel ön mindenre tud válaszolni, érdekelne, hogy milyen előképzettsége van, és kik a tanácsadói.
1: Eltársak, egy szép napon arra ócsúttam fel, hogy illetékes vagyok.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely.
1: Én naptár. Illetékes vagyok. Én nem vagyok Gergely, én illetékes vagyok. Majd szólok, amikor Gergely lesz.
4: Úgy tudom, ön illetékes a Gergely naptár Magyarországon.
1: Szó volt róla, hogy pápává választom. Pici korománon integettem. Mert az én pozíciómban is voltam pici. Folyton tapcsolni
4: kell. Szóval Gergely naptár, azt szeretném megkérdezni, hogy 87-ben hányszor lesz olyan, hogy hétfőre esik péntek, szombatra csütörtök és vasárnapra kedd?
1: Ahányszor akarom. Egyébként eltár csak olyan nagy különbség nincs, hogy bemennek-e a munkahelyre vagy nem. Kevesebb kávé fogy.
2: Köszönöm szépen, nagyon köszönöm. Angyal Ádám, vezérigazgató.
3: Láttam, hogy a matematika nehezen megy, hogy feladok egy számot.
1: Nem megy nehezen, semmi sem megy nehezen, minden hozzám tartozik. Mert magamat kigúnyolom akár, jó? De velem ne viccelődjenek!
3: Kérdés a következő. Ha 7% lesz jövőre az áremelés, és 2% az életszínvonal csökkenés, akkor mennyivel kell többet dolgozni, hogy annyit keresünk, mint az illetékes elvtárs?
1: Kérem szépen! Az illető hajós kapitány 43 éve. Egyébként meg ne nyúkáljon a zsebembe, jó?
3: Ezt kinek mondta? Szakszervezetnek? Vagy?
1: Magamba beszélt.
3: A következő kérdést feltehetem?
1: Természetesen azért vagyunk itt, elvtársi, szolid baráti légkör.
3: Mit tud felhozni mentségére az illetékes elvtárs? Azért, hogy nem tud heggeszteni.
1: Én nagyon jó heggeztem. Miért látod magam engem heggeszteni?
3: Van belépője a hajógyárban?
1: Nincs.
3: Akkor nem tudom.
1: Tehát a hajógyári belépőt kell meghegeszteni? Vagy?
3: Azt is.
1: Azt elvarogatom, hogyha arra kerül a sor. Eltársa, nagyon jól tudják, hogy minden hozzám tartozik. Nekem nem kell bemenni egy gyárba ahhoz, hogy benn legyek. Én azt csinálok, amit akar. Én megehetem a mikrofont. Nem szerettem a mikrofont.
3: Szépen kielégítő a válasz.
1: Jó, ha kielégítő volt, akkor nagyon örülök. Jó munkát!
2: Mondtam, Urai György, a Magyar Televízió elnök helyettese.
5: Szereti a számokat, azzal kezdem. A Magyar Televízió 3500 dolgozója, több mint 30 telephelyen szétszórtan tevékenykedik. Hol helyezhetnénk el őket? De a televíziót hol helyezzük?
1: A komódon, csak jól takarják. Egyébként számtanilag ugyanennyi jött ki nekem. Muszáj elhelyezni? Nem elég, hogy nézni kell? Ezért nekünk is nagyon nagy gond, elvtársak, hogy hova helyezzük el.
2: Kellen egy nagy székház most.
5: Egy szép nagy székház.
1: Hát egy szép nagy szék az lesz, csak a jelenlegi gazdasági viszonyok mellett, de hát az elégedjenek meg azzal, hogy valami 9 évig állványoztattam föl, hogy végre lefújták fehérre vagy szürkére a tévé monumentális oszlopa. Több pénz nincs, másra nincs pénz. Pont ennyibe került volna, hogy elhelyezzük a tévét valami jó helyre. Kérem, lefújták.
5: Általános az az igény, hogy növeljük a műsoridőt. Merre növeljük a Magyar Televízió adás idejét?
1: Az igazság, hogy nagyon kevésszer tudok eljutni a tévé nagy nyilvánossághoz. A rádión keresztül beszélgetek néha a dolgozókkal fölrázólag. Ott van például a reggel 17:30 időpont, tehát, amikor lehetne velem ilyen show műsorokat, beszélgetéseket, tehát hogy közel kerüljünk. Ez lenne a javaslatom. A többi műsor nem érzem szükségesnek. nagyjából el is lehetne hagyni. De nem hagyjuk el, mert még azt a 3500 embert el kell tartani valamikor, ami magának is, mert nekem is kijött.
5: További kérdésem is lenne, hogy...
1: Nem baj.
5: Hogy versenyezzünk? A hazánk területén vehető,
1: átvonuló,
5: külföldi televízió műsorokkal.
1: Tehát, hogy a hazánk területén áthömpölygő műsorokkal, hogy versenyezzünk?
2: Gondolom, a külföldi adókkal rövidesen fogható lesz a nyugati
5: műholdas,
2: igen. Ugye, hogy lehetne konkurálni? Ez tényleg egy valós kérdés.
1: Nem, tehát csak a megfelelő számú magyar, tehát hazai alapanyagból készült magyar zavaró állomás.
2: Tessék parancsolni.
6: Tisztelt illetékes elvtárs, két nagyon rövid kérdésem.
1: Igenis.
2: Lőrinc Kálmán tábor.
6: A laktanyák mellett
1: járva... Még vezérőr nagy volt. Közben kinevezték. Vagy lefokozták, ezt nem tudom, hogy mondom.
2: Az ugyanaz a kettő, ugye?
1: Ugyanaz. Ugyanaz, mondom, hogy ugyanaz. Össze-vissza nevetkélek, közben ugyanaz. Vezérőr nagy, tábornok, egy az egyben ugyanaz.
2: Seregtes parancsnok
1: helyett. Helyettes. Akkor most maga beszéljen.
2: Tessék parancsolni.
6: A laktanyák mellett lehet ilyen táblákat látni, hogy fényképezni tilos. Sose értettem, hogy ez vajon mitől védne.
1: Kérem, ha ugyanazt a kocsijára teszi. Akkor megáll a kezükbe a radar.
6: Köztudomású, hogy így ősztájékán a hadsereg elég jelentős erőkkel részt vesz a mezőgazdasági betakarítási munkákban. Egy dolgot megint nem értek, mikor aszályos évek vannak, mindig nagyobb a katonamunka iránti igény, mint amikor nagyon jó termés van. Ez vajon mitől?
1: Megmondom, elvtársak. Nagyon-nagyon enervált a mai katona fiatalság. De nem csak a katona fiatalság, a katona öregség is, tehát egyáltalán nem sportolunk eleget, ezt mondhatom az egész országra, mert hozzám tartozik, nagyon jól tudja. Nem mozgunk eleget, nem sportolunk eleget, és hát mit tudtunk csinálni elvtársak az asztályos földekkel? Ott vannak ezek a fiatal katonák, akiknek kirobbanó erőbe kéne lenni helyette ezek, hogyha 20 fok meleg van, már szakad róluk a víz. Hát az asztály ellen csak így tudunk küzdeni, ami víz róluk lett.

0: Sveme sem berészeve barabásjáros.
1: Tiszteletem.
2: Hogyan javítaná a külföldiek véleményét Magyarországról?
3: Elsősorban személyes ráhatással. Tehát vannak országok, ahol elég levelet küldeni az illető külföldnek, aki itt járt nálunk. Van, ahol meg személyesen elmennék. Tehát, hogyha mit tudom, Amerikában vagy Brazíliából jönnek, akkor megbeszélném velük, hogy nem volt itt annyira rossz. Természetesen kiutaznék el.
2: Kettesben nem mehetnénk?
3: Hogy kettesben menjünk? Nem bánom.
0: Vince Mátyás, az egyik újság főszerkesztője.
4: A HVG főszerkesztője.
3: Tudom, én neveztem ki.
4: Először egy jövőre vonatkozó kérdést szeretnék föltenni.
3: Melyik jövőre?
4: A jövő évre. Jövő ilyenkor ön miben lesz illetékes?
3: Még hallott valami változás? Hát csak az én pozícióm az nem született, az van. Az olyan, mint a természet. Mindenben. Minden hozzám fog tartozni, minden év vállalom a felelősséget, és minden rajtam csattan, eltársak. Ez azért nagyon-nagyon nagy átkom is.
4: Ezt így szó szerint idézhetjük a labba?
3: Tessék, maga így gyors sír közben? Nem is vettem észre, hogy diktálom.
4: Nem, ma... Magnó van nálam, de szeretném a második kérdésemet is föltenni. Sajnos az is a jövőre vonatkozik.
3: Nem baj.
4: A kérdés pedig úgy hangzik, hogy milyen intézkedéseket tervez jövőre a kormányzat a halmozottan előnyös helyzetű rétegek megsegítésére.
3: Na, ez az egyetlen kérdés, amit nem értem. Ezt tényleg nem értem. Tehát, hogy miért halmozza a kormányzat a...
4: Szóval a meg... A
3: nem, a... Ne segítsen nekem, mondja el a kérdést.
4: Nem, szeretném segíteni.
3: Szűjjük meg együtt, szűjjük, ne segítsen.
4: Na, én nekem van ebbe gyakorlatom, hogy illetékes...
3: Nézze, én magát kineveztem, én fogom a másik dolgot is csinálni magát. Azért nyugodtan kérdezen, oldottam, mint a mi se történt.
4: A kérdés a halmozottan előnyös helyzetű rétegekre vonatkozik. A kormányzat jövőre mivel próbálja ezeket a rétegeket megsegíteni?
3: A halmozottan rétegezett előnyöket?
4: Nem, kérem szépen, vannak halmozottan hátrányos
3: mit
4: helyzetű...
3: Mit ért halmozottan?
0: A szegényekről és a gazdagokról van szó, csak nem merjük ezt így kimondani.
4: Én így a gazdagokról gondoltam a kérdést feltenni, csak...
3: Tehát, hogy tudunk segíteni a gazdagokról?
4: Igen, erről.
3: Szegény gazdag.
4: De hát, hogy terveznek-e valamit?
3: Na most ez magát érinti ez a kérdés, hogy mi lesz velünk, így is kérdezhette volna? Tervezünk, de egy nappal előtte letagadjuk. Majd hirtelen fog kijönni.
4: Volna még egy személyes kérdésem is. Erre nagyon kíváncsi lennék, hogy ki áll ön mögött.
3: Hát pillanatilag nem áll senki. Miért gondolja, és miért irányulnak a kérdésé? Ezt nem értem. Tehát maga nem hisz az eleve elrendelt illetékesben? Hát azt gondolja, hogy pillanatnyilag kell valami támpont, segítség.
4: Igen, azt hiszem időhatározó nem volt a kérdésemben, tehát precizíroznám.
3: Igen?
4: Pillanatnyilag kiáll ön mögött.
3: Én mögöttem nem pillanatnyilag állnak el, tehát. Én mögöttem én állok. Jó szorosan. Kéz a kézbe, eltársak.
0: Köszönjük szépen Vincertás kérdéseit.
3: Köszönjük szépen.
0: A végezetül Deák Gábor az állami ifjúsági és sporthivatal elnöke teszi fel a kérdéseit.
3: Éppen ideje, már az állóképességem kezd elhagyni.
5: Itt, akik együtt szerepelünk ebben a műsorban...
3: Ez nem szereplés, ez felelős beszélgetés.
5: Itt, akik ebben a felelős beszélgetésben részt veszünk, köztudott, hogy igen, elfoglaltak vagyunk, illetékes elvtársal együtt. Beszélt arról, hogy többet kellene mozogni. Mikor és hol focizhatnánk egy jót az illetékes elvtársal?
3: Ragaszkodik ez a mérkőzéssel?
5: Hát ehhez a mozgás.
3: Én egyébként nagyszerűen labdarúgok. 14 éves koromban akasztottam szögre a vasas kölyök háromba. Nem győzök elég hálával visszagondolni az edzőmre, aki ezt a döntést sietett. Inkább irányító jellegű játékos voltam ott is. Tehát nem a gyorsaságomban tűntem ki. A lassúságomban.
5: Hány aranyérem esetén lenne elégedett az illetékes elvtárs?
3: Hát egészségügyi problémákat ne vessünk. Abból egy is elég nagy baj. Műtét, stb.
5: A szőuli olimpián.
3: Ja, a szőuli olimpián. Hány beteg elvtársakat ne küldjenek én. Bizonytalan, hogy van-e ott jó orvos esetleg, aki...
5: Hány első helyen lenne elégedett a szőuli olimpián?
3: Én nem szeretnék egy első helyet se elvtársak. A részvétel a fontos, nem a győzelem. 4/6 helyet terveztem. Lehet, hogy túlságosan magasra tettem a mércét.
0: A sportiroda elnöke és az illetékes elvtárs külön-külön és együtt hogy látják, hogy ott leszünk-e mi az olimpián? Szóval, hogy... Hogy hát szóval
3: Szőulban. Értem a kérdést, ugye... ne beszéljünk egyszerre. Amikor látja, hogy megértettem a kérdést, akkor már ne beszéljünk egyszerre, jó?
5: Ezt szerintem, ha elutazunk, ott leszünk.
3: Ezt én is így gondoltam. Ha elutazunk, ott leszünk. Na most eltársak, mindenre gondoltam. Mi úgy készülünk, és ezt megmondtam a Deák eltársak, vagy most mondom meg, úgy kell készülni eltársak, mintha ott lennénk. Ugyanakkor fölvettem a bolgár elvtársakkal is a kapcsolatot, hiszen Kardzsáli megyébe, Dél-Bulgáriába ugyanebben az időpontban rendezik az Elég jó indulat játékot. Ahol esetleg Bulgáriába tanuló néger sportolókat is megtudjuk. Úgyhogy szinte ugyanaz.
5: Egy nagyon nehéz kérdést szeretnék most feltenni.
3: Nem baj, nem baj.
5: Ma kaptam egy levelet.
3: Jobb, mint egy betegség.
5: És szeretném továbbítani az illetékes elvtárshoz egy fiatal házaspár kérdését. Albérletben laknak, végre lakáshoz jutnának. Igen ám, de a kétszobás lakás 1 000 000 forintba kerül, és a kölcsönök és hitelek felvétele után is 250 000 forint beugrót kellene fizetni. Kettőjük havi fizetése 11 000 forint. Én megkérdezném az illetékes elvtárstól, mit válaszoljak erre a kérdésre? Mit tegyenek?
3: Na mondja azt, hogy 22,77 század. Annyi évig kell várni a fiataloknak a beugróra. De ez minket is nagyon-nagyon fájdalmasan, nagyon-nagyon mélyen érint. Picit még albérletbe kell lakni, kicsi türelmet, addig is nézzék a tévét, érezzék jó magukat nálunk. Egyébként van egy átfogó tervem a fiatalokkal, elvtársak. Nagyon jó, hogy ez felvetődött, és ez erre a kérdésre is sajnos nagyon keményen vonatkozik. Az a tervem a fiatalokkal, hogy a fiatalok meg fognak öregedni.
1: Ennen zengi mátra kékes, én vagyok az illetékes. A szülőszoba előtt susogott a hárs, így lettem én illetékes elvtárs. Bizony, nekem se könnyű. Hogy miért jó a rossz, és miért rossz a jó, és hogy leplezhető a számtalan nyilvánvaló. Hogy miért kevés a sok, és miért sok a kevés? Hogy miért dicsérhető meg mind a biztos tévedés? Hogy ez meg az, miért hibás, s miért hető, miért ámítás? Hogy miért gyáva az, ki mer, és miért veszt, ki nyer? Hogy mitől lesz fehér a korom fekete, és hogyan lesz sötétebb a hófehér itt eleve? Arra én szolgáltatom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs én vagyok!

hogy mitől szép a rút, és miért rút a szép, hogy miért mozog a pózna, s hogy miért áll a kerék, hogy mitől bölcs az ostoba, hogy mitől tágas egy félszoba, arra én adom a magyarázatot, mert az illetékes elvtárs

0: Üdvözlöm Önöket, tisztelt lemezhallgatók! És mindjárt egy kérdés. Szeretnek Önök beszélgetni? Hát persze. Hallom a válaszukat, hogy ne szeretnének. Mi magyarok imádunk beszélgetni. No és persze beszélgetést hallgatni. Az se rossz, igaz? Hát akkor kérem, itt az alkalom. Mint a magyar kabaré történet során már annyiszor és annyiféleképpen, most is ketten beszélnek. Tudom, Önöknek Hacsek és Sajó jut rögtön az eszükbe, és lehet, hogy nem minden ok nélkül. Csak hogy a mi embereink a közelmúltban, 1980-tól 85-ig beszélgetnek. 5 év egy 40 perces lemezen. Ez jön most. A két alak közül, mint már annyiszor, az egyik jól értesült, a másik naív. Az egyik elégedett, a másik elégedetlen. Az egyik mindent ért, a másik semmit. Vagyis az egyik hülye, a másik nem. A rájuk jellemző különbség azonban az, hogy az eddigi kettősökkel szemben itt az az okosabb, amelyik egyáltalán nem érti a dolgokat. Ők mi vagyunk. Ők mindketten, mi mindannyian vagyunk. Nos hát akkor rajta, hallgassunk bele, mivel is indultak a 80-as esztendők. Hát kérem, szó ami szó, nem tiszta lappal. Vagyis, hogy volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, nem vagyunk képesek megőrizni fizetőképességünket. Íme ebben a pillanatban kezdődnek a beszélgetések.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
2: Betét?
1: Hideg.
2: Kivét?
1: Jég.
2: Akkor valami más?
1: Forró. Ha minden áron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
2: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
2: Mit csináljon a micsodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
2: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
2: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
2: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
2: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót és behajtja magán.
1: Szeretettel várom. A lakásom OTP. A bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
2: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
2: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
2: Hol?
1: Az OTP-nél.
2: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
2: Miért?
1: Na, nekem fizetésem sincs.
2: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
3: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcsön?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azon a szemérmesen lesüti a szemét.
2: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
2: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondás tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
2: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
2: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
2: Mondja.
3: És nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
0: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
3: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
2: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
2: Igen?
1: Na. Ugye? Felemelték az árakat, és adtak 180 forintot.
2: Igen?
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
2: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
2: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
0: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
2: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
2: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? Azt mondja, te vagy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzás gátló tablettáról, a posztironról?
1: Még nem. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjai. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én oda rugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan oda rughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6.-5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát

0: telepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nagyság! Hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a MÁV egy órás néma megállással adózott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a Magyar Állam vasutak részéről.
1: Pontosabban a Magyar Álló vasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. Az esti mese alatt a szavária, és a részleges Józsi bácsi fölött a polóni. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a Malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, ittek, söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Azán tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre... Na mindegy, értik, nem?
1: Jó napot!
3: Jó napot! Végre itt a tavasz. Mit szól, hogy átálltunk a nyári időszámításra?
1: Csak azt, hogy már sokkal korábban át kellett volna állnunk.
3: Mikor?
1: 1944-ben.
3: Nem értem. Magának olyan reszketeg a hangja, mint egy donkanyarbeli vezérkari tizedesnek. Miért?
1: Azért, mert szeretném már végre megérni azt a napot, amikor az influenza nemes medvesnél elhagyja a magyar határt.
3: Hát csak nem influenzás.
1: Én még csak hagyján, de szegény feleségeben már csak hálni jár a vírus. Ha él még egyáltalán.
3: Olyan súlyos az eset.
1: Nem, de a reményt sosem szabad feladni.
3: És hol van a felesége?
1: A rókusban. Vagy a korányiba, ki tudja.
3: Miért nem keresi meg?
1: Nem lehet, kórházi tilalom van, még az orvosokat se engedik be.
3: Maga milyen szépen mutál, mintha a Pirigyit hallanám.
1: Ne bántsa a Pirigyit, ő a kedvenc riporterem. Olyan jókat tud mondani. Itt volt például ez az atletikai Európa-bajnokság. Férfi magasugrásban ront az egyik versenyző, mire a Pirigyi azzal verte le a lécet, ami a felső teste és a lába között van. Mondja!

0: Mondja, maga Fosbury-ben le tudná verni azzal a lécet?
1: Fosbury-ben. Csak akkor, ha alatta ugrom. De akkor is csak úgy, ha pontosan kiszámítom az ugrás ívét.
2: És most végre egy pontosan meghatározható dátum, valamint a hozzákapcsolódó nagy horderejű esemény. 1981. szeptemberének vége, Magyarország-Románia világbajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. Történelmi pillanat, Mészáros Bubu kivédi a szomszédok szemét.
0: Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlen?
3: Örültem neki. Sajnos recsegett a tévén. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak.

0: Nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt.
1: Hát ez időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceán járó kapitánya leszól a búvárnak, azonnal jöjjön föl, süllyedünk!
2: És egy év sem múlik el az öröm után, már is értünk, kiabálnak le a mélybe. Pedig ekkor még meg se örökítették Mészöly Kálmán kispaddal elhangzó örökbecsű szavait. Mégis vannak már bizonyos hangok.
0: Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a rakétába?
1: Hát attól az még egy nagyon rendes újság.
0: Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett a témában.
1: Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát.
0: Miért? Mit mondott a riporter?
1: Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát.
2: Igen ám, de szalma ugrásának az íve legalább töretlen volt, nem úgy, mint a Marx téri felüljáró eredeti elemeinek.
0: Mit szól a Marx téri naptár reformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járnak.
1: Legalább stílszerű lesz, szép földi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzátok. Istenem azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna.
0: Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marx Brücke.
1: Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára.
0: Na, és pedig?
1: Elbach csomópont.

0: Kezdjük tehát a lemez alvonalát. Következik egy nagy összegző, Sándor György.
1: Újságíró ismerősömet időnként felhívom, érdeklődjek a helyzetről. A legutoljára azt mondta, hogy most pánik hangulat van. Szerinte a világ most arról szól, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Pontosítsunk egy kicsit, a hajón úthenger, filmforgatókönyvázlat, úthenger jön, höf, előtte ember, höf, mögötte embere. Már egyel többen vannak. Már kettővel. Most fékez előttem, és megáll rajtam. Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életébe jöhet. És nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti. Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van, egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldalánál megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsi, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, míg egy humorista megfogalmazta. Az emberért minden áldozatot meg kell hozni, csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én, ma keresztül mentem egy úthengeren. Keresztül mentél, keresztül ment. Pontosítsunk egy kicsit az úthengeren. Búcsúzunk önöktől légből kapott társaságunk nevében. Önök szembe velünk, a menetiránynak háttal ültek. A fellegekbe jártunk. Amennyire lehetett, megpróbáltuk kedves utasainkat etetni. Kérem, kapcsolják be a leszálláshoz biztonsági szerveiket. A gép inogna, minden mosdófülke mellett van zuhanozó. Hibás ejtőernyőjükre 30 napon belül a helyszínen írásos választ kapnak. Pokolgépünk a levegőbe repül. A bolgár naptár szerint kommunista szombat van. Az iszlám szerint hamvazó szerda. Mi csütörtököt mondunk, amit lehet, tartsanak még magukban. Egy-egy kikéreckedés, itt politikai állásfoglalás. Jelenleg a magyar-román határ felett állunk. Reméljük, nincs a jelenlévők között túszos mandulabegyulladásos. Hogy túlzott pánikot keltenénk, gépmadarunkról levált a madár. A berepülő pilótánk meg kirepül. Gépünk másodpercek múlva eléri a legalacsonyabb magasságot. A betonteknő. Síkra szállunk. Csak átutazók voltunk itt a földön. Köszönöm.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, it's igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélnem, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why don't you come back together in the vödör, a gödör? Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem szokja be a kertajtót.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk.

Csak 25-ös izzót használhatunk, azt is csak zokni stoppolás. Este bámultunk ki a feleségemmel az ablakon, s megszólalt. Látod arra azt a sötét foltot? Mondom, látom. Na, azok ott már új palota fények. Ma a szénrevárok betörték a debreceni tüzép kapuját. A tüzépesek kórusban kiabálták. Lieg nicht! Lieg nicht! Megjelenik egy korlátozó rendelet. Egyik nap a páros számra, másik nap a páratlan számra végződő gépkocsik tulajdonosai nem nézhetik a tévét. Nagyon várjuk a napi sajtót. Ilyenkor kis időre megoldódik a fűtésünk. Már csak annyi a különbség a lakásbeli és a kinti hideg közén, hogy a bentiért fizetni kell. Ezek már megint célozgatnak. A tévében jégkunyhóban lakó eszkimókat mutattak. Sok a reklamáció a tüzépeken. Egyesek feketén kapták meg a barna szemet. Nincs gázpalack. A gázművek bejelenti, hogy nincs gáz. Erre a lakosság bejelenti, hogy gáz van. Végül kiosztanak egy-két palackot, de gáz helyett vízzel vannak tele. Ezek azt hiszik, hogy szegény ember vízzel főz. Én patron csavartam a gázpalackba. Gáz nincs, de szóda van. Fogytán a szén. A bábolnai tüzépen, feketére festve, tojásbriketként árulják a megzápult tojásokat. Sokan várnak fűtőolajra. Aki otthon fel akar melegedni, annak előbb a kútnál meg kell fagyni. Hiába, aki a mínusz nem becsüli, a plusz nem érdemli. Akik olaj nélkül maradtak, az MK-nél és a Rákóczi téren próbafúrásokba kezdenek. Jolánka, a térkirálynője olyan kemény húsú, mint régen. Megfagyott. Ma, január 21-én újabb hideg zuhany ért bennünket. Az anyag- és árhivatal feltalálta a helyből fölszálló árakat. A legnagyobb gond az áramellátásban és a gázszolgáltatásban, hogy a kínálat nem igazodik a keresethez. Egy illetékes kijelenti. Mi felkészültünk a térre, de be kell vallanunk, hidegre nem számoltunk. A vonatok szénhián a maguk mögött hagyott talpfákkal tüzelnek. Takarékosságra hivatkozva MÁV kikapcsolja a fénysorompókat. Fél óra múlva egy vonat belehajt egy áthaladó lovaskocsiba, az anyagi kár és a ló tetemes. A tévé már csak egy órányi műsort sugároz, egyedül a hétfői adásnapok változatlanul. A falusi tüzépeken nincs szén. A fűtés megoldására felmerül a kérdés. Szén, avagy szalma? Az iskolákban a derékszöget már csak így írják. Minusz 90 fok. A laktanyák falán táblák hirdetik, az áram kimaradáson van. A kormány bejelenti, a szénhiány oka az aszály. A tévé már csak a tornát közvetíti, de csak a bemelegítését. Fűtés terén az utolsókat rúgjuk, a fűtőtestbe. Új tulajdonságát fedeztük fel a radiátorunknak. A többen körülüljük, fölmelegszik. Éjszaka betörtek hozzánk. Elvittek néhány értékes tárgyat, például egy hősugárzót és 200 gyertyát, de mindez csekéség ahhoz képest, hogy nyitva hagyták az ablakot. Síkosak a járdák és fogytán a só. A házmester ma reggel szórta szét az utolsó adag heringet és sóspereccel. A földszinti kutyás szomszéd sírva jött haza. A tacskója lábát fölemelve odafagyott egy fához. Átalakítottuk a lakásunkat. Amíg fáztunk, addig parkettás volt. Sajtóban a tüzép mától kezdve a Merkur sorszámaival együtt közli a szénrevárok sorszámát. Ez a tél számomra tiszta ráfizetés.
hogy ne fűtsünk

Hétfelé hozzánk költözött a feleségem édesanyja. Szerencsére ritkán látom, mert gyakran van áramszünet. Ma olyan hideg volt, hogy a kanyarban eltört a szomszédunk macskája. Ismét rengeteg hó hullott, ráadásul olyan hirtelen, hogy néhány autó még behajtott az alagútba, de kijönni már nem tudott. Hómunkára hóembereket keresnek. Tipikus szervezési gondok vannak. Ahol hómunkás van, ott lapát nincs, ahol lapát van, ott hómunkás nincs, ahol mind a kettő van, ott meg hó nincs. Fennakadások vannak a vasútnál is. A keletiben bemondja a hangos beszélő. Értesítjük az utazó közönséget, hogy a Debrecen felől érkező villanyvonat 8 órát késik, mert az utasok lassan tolják. Abszolút szénhiány van, pedig a fiúk a bányában dolgoznak. Ma már 9 meccset töröltek a totóban. A héten 3-an értek el 4 találatot, 5-en 3 találatot, 8-an 2 találatot. 5 találatos totószelvény nem akadt. Az Istenhegyi úton rendezték meg az alpesi sívilágkupa befejező fordulóját, melyen a magyar Tóth József elsőként szakított át Trabantjával a déli pályaudvar melletti szallagkorlát. Takarékossági okokból ma leszereltek 5000 villanyrendőrt. Élő rendőrök irányítják a forgalmat. 1 óra múlva megszűnt a keresztirányú forgalom az MK-nél. A Rákóczi út irányába kitárt karokkal megfagyott a forgalom irányító rendőr. Néhány perc múlva egy néni virágcsokrot tett a lába elé, keresztet vetett és továbbá. Továbbra sincs fűtésünk, azt hiszem be kell fejeznem a naplóm írását. Most már föl kell tüzelnem a maradék lapokat. Azt azért még büszkén beírom, hogy ma váltam igazán takarékossá. Levágtam a macskánk farkát, hogyha ki kell engedni, ne kelljen sokáig nyitva tartani az ajtót.

0: sì.
1: Hát, hölgyeim és uraim, nem tudom, emlékeznek-e még a Rúzsa Sándorra. Ilyen furcsa, ilyen csobolyó, vagy csöbölyó, vagy miből ittak. Olyan volt, kérem, mint a lavor bedeszkázva. Olyan volt. Na, ebből itták a piát, épp a szőke iszik. Megy bele, piszkos úr. Valahonnan megtudta, hogy potya. Na, így. Megy bele. Leteszi. Azt mondja a szirtesnek, hogy bakfitty. Mondom, te, Manus, mit mondod? Azt mondja, nem értettem én, mit mondod. Nem értettem. Ekkor azt mondja a szirtes Ádám, hogy mit mondott kell nekem? Na, mondom, ő se érti, jó van. Ő. Pedig ő már ugye látta a próbákat is. Mi már csak így készen kapjuk, ugye? Ha ez már készen van. Na, minden. Megy tovább a móka, azt mondja a szirtes. Szóval azt mondta kán nekem, hogy bakfitty. Azt mondja, erre a szőke. Azt mondja a szirtes. Azt nehéz szöveg, jó. És aki ezt filmre írta, hú. Az írókámnak ezzel mi munkája volt? Amire el tudta adni, de tényleg ez... Ilyen szöveg. Hát nem. Hát, szerintem, amikor az író ezt írt a filmre, közben szedett ilyen fogalmazásgátlót, és... mert különben valami csak kijönne, hát biztos kijönne. Hát, egyszer nekem egy kocsisom, azt mondta, hogy bakfit. Hát, ráemeltem a karó. Azt mondja a szőke. Rá? Tudja a szövegét? Láttátok, milyen emberek vannak? Nem elég, hogy nézi, meg is tanulja, mert jó. Na szép! Jó. Érdekes, én nem tudtam megtanulni. Pedig figyeltem, piszkos úr, na minden. Szóval, ahogy mondta a hölgy, hogy rá. Aztán mi lett vele, mikor ráemelt a karó? Alatta maradt. Úgy, hogy nekem többet senki nem erészelje azt mondani, hogy bakfitty, mert ráemelem a karót. Azt mondja erre a mortosos anyó. Rá? Hát akkor bajuszpödré? Hát akkor bakfitty. Jó van! Rendben van, gondoltam, most jön a cselekmény mindjárt, ugye? Veszi a karót, puff fejbe, kanyec filma. Kész. Ne örüljön, nem ez volt, ne örüljön. Azt mondja a morcos, bakfi, mire az? Azt mondja a szirtes. Hát jó van, akkor gyere, aludj nálunk. Hát ember az ilyen. Na szóval, volt kérem, másik rész, esse kutya. Jön be a jány, nagy lány, hó, parasztlány, nagy parasztlány, jaj. Ilyen műszempillával. Nem tudom, voltak-e már vidéken, kérem, minden tanyán van ilyen műszempilla. Ugye az igazi? Na kérd, ezt a betyárok hozták a műszempillát a csajoknak Bécsből. Azok betyárok már akkor kijártak Bécsbe. Csak akkor még vissza is jöttek. Na gondolják, a lányok kinnál a pusztában, fúj a szél, piszkosul, a szempilla meg csak úgy zizeg. Ott áll, jön ám a morcos. Ez kérem, jött, hanem ez mindig jött. Hogy is megérkezik, nem tudom, megfigyelték-e, ez a Sanyó tanyavilágban akár merre ment, mindenhol volt neki egy-egy fix, beépített spinéje. Ezek nem ám ilyen könnyűvérű luvnyák voltak ezek. Hogyne, Isten őrizze! Ezek tisztességes, dolgozó nők voltak. Mindnek volt dolgozó, tisztességes dolgozó férje is. Csak amikor a Sanyó gyűjt, férje sose volt otthon. Hoppá! Hogy hol volt, mert közben elment a másik csajhoz. Így járták körbe egymásét szépen, így. Ez volt, kérem, a korabeli vetésforgó. Bizony. Na mindegy. Bemennek a házikóba. Szép, romos házikó. Azt mondja a lelkem a fiúnak, hogy de így. Megágyaztam. Azt mondja erre a morcos. Azért. Ilyen hülye betyárt, ilyen még Istenem. Azért. Na nehogy beleesen a moly majd azért. Miért? Azért. Na mindegy, fölfogta, hogy azért. Megértette. Tudják, mi a borzasztó? Hogy ez a vezérbetyár. Akkor milyen, ha beosztod? Mi képzeljék el? Na szóval, bent vannak azért. Ágyikobban lefekszenek. Indul a lamú azért. Jó van. Szóval, mondanám, hogy csak röjjök, nem kell aztán. Szóval, lefekszenek az ágyikóba, indul a lamúr. Azt mondja a lelkem, ezt csak, hogy Szűz Mária, oda ég a lángosom. Erre iszkiri. Tényleg, nem tudom, emlékeznek rá, ez a lány a forró, tüzes kemencébe, így kis kezével így nyúlt.
0: Hát az meleg. Az nagyon meleg a alt.
1: Hát ő fütötte be, elfelejtette. Én kérem, nem vagyok egy pék típus, de van egy ilyen hosszú lapát, oda kell menni vele a lukhoz, hogy hoppá, nesze, tied, azért van, ugye? Hát meg így ment bele, mint a frigiderbe, így szépen nyújt bele. Ja, és a másik milyen volt, kérem, a lángos minősége? Hát ez a szék, ez. Ez ahhoz képest, kérem, gyerek piskót ahhoz képest. Hát nem. És így kellett törni belőle, hogy így... Hát egy gyöngébb ember éhen halt volna. Na mindegy, vissza ágyikóba, megy tovább a lamúr. Azt mondja a lánya fiúnak, hogy szerelmesen áll.
0: Sőn.
1: Az azt jelenti, hogy Sándor, igen, csak hát... Úgy nem olyan szép, hogy Söndör, meg aztán így azért Söndör, mert így egy lukon mindenki jön, úgyhogy Söndör, persze. Nem kell formát cserélni közben, hogy... És azt mondja, Söndör, azt mondja erre a morcos. Megmondtam már, nem mond a nevemet, amikor dolgozunk. Hát, van ilyen, ugye? Nem szereti, van ilyen. Jaj, másik rész. A tanyán él a Bánhegyi Laci bácsi, filmbeli nevét nem tudom, Laci bácsi ott él. Na, megy a morcos lovon. Megy. Ez a ló, ez nem a morcos. Ez a... Odaér, azt mondja Laci bácsinak, hogy ide azt a két tehenet. Azt mondja Laci bácsi, ne vigyétek el. Hát meddő az a két tehén. Hát tény. Miért visztitek el ezt a két meddő tehenet? Nem tudom, megfigyelték-e, Laci bácsi mindig így szekérem beszél állandóan. Hát de egyszer engednék, hogy elmondja a földön, nem? Vagy nem baj, hát legyen szekér. De akkor meg legalább az út legyen beton, vagy valami. Na képzeljék el, itt a tévé képernyő, teljes nagyságban, a két meddő tehenet hajtják. Menenek, menedegélnek, állj! Mind a két meddő tehén ököl. Igen, azért volt a két tehén meddő, mert ököl. Csak nem vették észre. Hát pedig kérem, így, olyan egyszerű a különbség a tehén meg az ököl között, elmagyarázom. Jaj, nem a szex miatt, nem. Csak így titt alapon, így terjesztőleg, persze. Na szóval, gondolják el, itt a tejének az első két lába, így, nem ám cipőben, ilyen nyáriasan frankon, persze, mesztélláb, így, itt az első, ott meg körülbelül ott az ajtónál, mondjuk, ott meg a hátsó két láb. Azt mondja, nagy, igen, ez egy ilyen tehén deluxe. Vagy két tehén, mit tudom én, na. És itt van közte a tehén, így, na eddig egyforma. Most van a különbség, a tehénnél, ott a Cornellnál, ott a, vagy hogy mondjam, nem tudom másképpen. Szóval, nagyon finoman kell fogalmazni, mert ugye mégis szalonképes, hátra fölveszik lemezre. Egyébként tudom gyorsan, higgyék el, csak így nem megy. Szóval a Cornellnál van egy ilyen ilyen, négy ujjú kesztyű, de jó felfújva, frankó, na ez a tehén. Az ökörnél kicsit előbbre van, ugye a 16-os tájékán, de csak egy ujjú kesztyű. És ami a fontos, nincs felfújva. És kérdés, ezt nem veszik észre. Jó, hogy nem akarták megfejni, mi? Lemenném fogadni a filmet, a Jancsó rendezi, meg is fejik. Meg, ez biztos.
2: Egyik alkalommal nagy pesti vállalatnál nőnapi ünnepség volt. Trapéria, muskát, világot. És most következik Hofi Géza. Mondom, akkor így következik. Be a színpadra. Ugye ilyen nőnapi ünnepségen akármilyen számot nem lehet előadni, úgy mégiscsak ugye az ünnepnek megfelelőt kell. Ugye? Na, van nekem a színházban egy ilyen Majakovszki vers átírásom. Erre kaptam a Jászai díjat. Az nem, nem, persze. Na, most bejött, jó van. Hát jó, mert ezért csinálom, hát de nem, csinálnám én ezt pénzért, ugyan? Ennyiért meg pláne nem, nem értem. Ne, ez csak arra elég, hogy az ember befizesse a községfejlesztési adót. Tényleg, nekem az adóból már van 3 falum. Mind szép, fejlett, kultúrált falu. Ó, járda is van. Deszka, viszik maguk előtt, mikor mennek ide. Aztán az esik pofára, aki a főutcán lakik. Igen, már a 2 deszkát kell vinni ide. Ja. Igen, mert sugárút, azért van így. Visszatérve a tapsra, kérem, nálunk a Microscope színházban. Így mondom, hogy Microscope. Mondom bent is, mert ugye háta van külföldi. Az is értsen valamit. Ne üljön úgy, mint a magyar lenne. Ajjaj, szépen vannak. Szóval visszatérve a tapsra. Nálunk a taps, nekem 8 a norma. 8. Igen, eddig 5 volt. Csak a komlós húsvétkor felemelte 8-ra. Ez hozta a nyuszi. Úgy megörültem. Igen, mert 10-et vártam. Elírhatta. Vagy meglöpték. Na, visszatérve a nagy vállalatra, kérem, hát van ez a Majakovszki vers, kezdeném mondani. Tudják, ilyenkor ilyen nagy vállalati ünnepségen elsősorban kikülnek. Na, hát azok ott ültek szépen, kirittyentve, kiöltözve minden. Kezdeném a verset mondani, és 2 kis gyerek, az is kiöltözködve, fut el a színpad meg a nézőtér között, futkos. Na, milyen ügyes, tényleg. Én magad Majakovszkival vívelődök. A gyerek meg csak fut. Nem mondom, csak el fog fáradni nem sokára, hát. Elég vérszegénynek látszik, ugye. Nem bírja ki, mert hosszú vers, ugye nem bírja ki a végéig. Na, mondom, illetve kezdem. Gyerek fut vissza. Apukája elsősorban üldögélt. Nem Majakovszkit nézte, nem, a gyereket. Azt mondja, jaj, nézzék oda, hogy fut. Hát igen, én fiam, mi munka van ebbe? Na, elkezdem Majakovszkit mondani. Gyerek megint fut. Ha mondom, szépen kedvesen mondom. Öcsike, ne futkossál, mert elesel. Apukája, nekem. Nem, ne... Nem esik el. Erre én mondom, de igen, mert elbuktatom. Hát én még ilyen. Na és végre a verset elkezdhettem. Mondom a verset. Akkor meg a közönséget, hogy nézem, hogy olyan furcsán úgy ültek, hogy így oldalra, így hajoltak mindig, így oldalra. Mondom, mi van itt? Ilyen billenő széken ülnek, vagy mi van itt? Csak mondom tovább a verset, megint csak így hajoltak itt. Tudják, mi volt ez? Mindig vették fel a kinizsit. Hát igen, hát a dolgozó, mit szedjen fel a parkettát? Hát így még mindig jobban járunk, persze. Így van ez, kérem. Majakovszki meg kinizsi, úgy együtt. nagy szellemek, ha találkoznak. Na mindegy. Akkor másik alkalommal, egy vidéki fellépés után egy kritika jelent meg, L.I. tollából. L.I. ez egy újságíró. Igen, ez a neve, L.I. Jó nevű újságíró. L.I. Ez egy L.I.-rás lehet. Na mindegy, azt írta, hogy én a közönségnek vidéken tücsköt, bogarat összehordtam. Milyen érdekes az élet, ott is Majakovszki verset mondtam. Ő de zsenánd, mi? Hiába, lelkem nem ismerte Majakovszkit. Hát van olyan, persze. Szerintem ő is többet ír, mint olvas. El kellett volna küldeni neki egy Majakovszki összes kötetet, ráírni egy nyilat, hogy így tartandó. Én. Igen, mert nem mindegy, hogy fogja, ugye? Na most, hölgyeim és uraim, én elmondanám ezt a verset most itt önöknek, és kérem, döntsék el. Kicsit bogár, vagy esetleg valami más, mit lehet tudni? Na, indulnék. Nák. Né, mindegy, elindul. Kérem, nagyon sok probléma van nálunk a lakásokkal, a lakáshelyzettel. Olyan nagyon szép Majakovszki vers, a vers címe. Kíván, Kozire. Jó van. Nyugodtan lehet nevetni bátrabban is, lehet. Azért, mert Iván Kozirev azért lehet, az... Persze, jó van. Engedj el magát, úgy. Szék tartja, azért van minden, persze. Na, tehát, Iván Kozirev, öntőmunkás, elbeszélése arról, hogyan költözött új lakás. Ezt a verset én most elmondom úgy, mint a Majakovszki ma írta volna itt, nálunk Magyarországon. Na kérem. Ez ilyen koncentrálásszerű ilyen idő. Láttam a televízió, amikor szavalnak, akkor mindig úgy elkomolyodnak, ha kő, ha nem, és úgy szenvedni. Most én is mindjárt most szenvedni fogok, figyeljék meg. Mert nem tudom a szövegét. Azt mondjam. Na, azt mondjam. Vers címe. Mondom, hogy a vers címe magyarul, mert le kell fordítani. Kovács! János!
3: Öntő munkás.
2: Jó van, látom a verset, nem csak hallották, olvasták is. Jó? Legyenek büszkék, jó van. Na, a vers itt kezd, ez az eleje, itt kezdődik. Proletár vagyok, mit szaporítsam a szót? Ez van, nagy dolog. Eddig ágról szakadt módon éltem, de most lakást kaptam. 3000 ide, 3000 oda, 3000 amada, 3000 ide. Kettő. Mondom, kettő a taps. Figyelek, ajjaj. Egyik alkalommal képzeljék el a színházban, mondom a szöveget, poén nem volt. Van úgy, majd csak figyeljen, van úgy, persze. Na és intettem, hogy na, tapsoljanak. Ez a Komlós levonta, hogy norma csalás. Képzeljék. Na, tehát ennél résznél álltunk meg, mondom tovább. Lakást kaptam a dolgozók házépítő szövetkezetében. Levegős, világos, és meleg. Levegős, nem zár az ablak. Világos, hát világos, hogy nem zár. Hát világos, hát egy ablak még zárjon, nem? Nem elég, hogy ablak még zárjon is? Röhely. És meleg lesz nyáron, olyan meleg lesz. Éj, majd figyeljék meg, rekkenő lesz nyáron, rekkenő. Na, ez jön most ez a rész. Egy szóval minden prima benne. Üres, mit csinál? De mégis egy dolog, amit szeretek, és ez holdfénynél fehérebb. Boldogítóbb, mint álmaink hona. Ez, de lám, mellé beszélek. Nem csak én. Végszó, mellé beszélek. Ez a fürdőszoba. Víz van a csapban.
1: Most nem érdekes, tényleg gondoljon bele. Víz van a csapban. Ugyan mondom, a csapban víz van. De nem jön ki, az Úristennek nem jön ki a csapból. Nem jön. Csak... Komolyan. Csak képzelj, csak azt mondja, hogy... Ez mondja, és nem jön. De legalább nem mondaná, ugye? Az ember akkor nem várja. Na mindegy. Most meg ez a részünk most. Tényleg nem mondanám, hát ez a részünk. Hosszú vers, persze. Egyik csapon H a jel, M a másikon. H azt jelenti, hogy hiába csavarod, akkor se folyik. Az. M meg azt jelenti, hogy ne rögtessenek már ide. Hát így nem megy. Azt mondjam, a másik az M meg, hogy miért pont én folyak, hogyha a másik nem folyik. Jó. Na szóval, most jön ez, hogy... Megjövök fáradtan. Csak tudnám, mitől, mi? Hát gyárból jöttem, mi lennék fáradt? Megjövök fáradtan. Meghalni szeretnék. Sem Scsi, sem Tea nem vidít, mint máskor. Hát máskor én akkorákat tudok röhögni a teján, hogy hát... Én a kamillán megszakadok, komolyan meg. Na mindegy. Azt mondja, hogy... Igen. A Scsin van felakadva, az ugye. A teja az rendben van, mi? Csak a Scsi. Rendben. Tessék, Scsi törölve. Azon nem röhögünk, csak a teján. Ahogy gondolja. Csak nem rokon a Scsi, hogy ennyire védi. Na. Azért beszélek ám másról ilyen sokat, mert nem tudom, mi következik a versben. És ami a röhely, hogy ez nem vicc. Na, komolyan szépen, mert komoly, na. Majd Sirálymót kádba csobbanok. Pff, így, oly, nem volt benne víz. Az ember benne van a kádban, mit csinál? Levetkőzik, nem igaz? Na, drága székre! Kabát, kampó végre, elvégre, fogas nincs. A falon? Igen, mert nem lehet beverni a szeget. Csak belőni. Ez a szegbelövés. Ne javítson ki, nem vagyok pösze. Jó. Ez a rész jó most.